0: van a szakmai szervezetek és a kormány oldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok három jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tarr Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte. Az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni. Híreink végén a várható időjárásról. Délelőtt még országszerte napos száraz időre lehet számítani, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délutántól lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10-15, napközben 30 és 35 fok között alakul majd. A pontos idő 2 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: ahhoz a státuszhoz, amiből elindultunk, minden jobbnak tűnt. Egy olyan alternatíva volt, ahogy fel sem merült bennünk a kétség. Valóban a kis sarok egy családot eltart. Ebből nincs ma értelembe vett gazdagság, szóval mindig lehet rá számítani, mi nagyon nagy dolog.
1: Gyenes Diáson vagyunk a Balaton északi partján. Jó napot kívánok! A J és A kerámia ház és Miska pince az, amit ma be fogunk járni. Két náttetős épület között vagyunk. Két beszélgető társam, Pékné Orbán Julianna, akit Júlcsinak. Azt mondta, hogy úgy szólítsak, és Pék András tulajdonában. 90 óta működik az egész. De minek után azt tudom, hogy Herendiak, hogy hogy találták meg a Gyenes Diási helyet, ahol végül ezt a kerámia házat meg tudták alkotni?
2: 83-tól tanítottunk 2000-ig Herenden, és nekünk itt volt a családi nyaralunk az Adi utcában, és az édesapám nézte ki ezt az öreg romot,
1: ami mellett állunk.
2: Ami ma ugye át van építve, és a szanálásra volt ítélve, és ő vette meg. Amikor mi tanítottunk, akkor azt mondta 88-ban, hogy ezt nekünk akarja adni, hogy csináljátok vele valamit, jó lesz oda pedagógusként lejönni a Balatonpartra, lesz egy hely, ahol lejöttök. És akkor így kezdődött el gyakorlatilag 90-től 2000-ig, amikor kicsengettek, akkor lejöttünk két gyerekkel, becsengetéskor mentünk vissza. Tehát szezonálisan volt. Itt töltöttük a nyarat.
1: Nem volt túl sok szabad idejük.
2: Nem, de ház előtt árusítottunk padokon. Az első két év volt igazán a piackutatás, hogy kell egyáltalán kerámia itt valakinek a Balatonparton.
1: Hát, mint a mellékelt ábra mutatja, kell. András, az, amit a felesége mondott, hogy egy romot, azt hiszem ezt mondta, hogy egy romos állapotban lévő házat vett meg az édesapja, mennyire volt romos az az épület?
0: Így laikusnak talán fölérhető, de a szakmai szemben megnézte, valaki mondta, hogy a mellettünk lévő árokba egy markológéppel buri bele. Súlyos gond volt, hogy mivel a 71-es út közvetlen szomszédságában vagyunk, ami áldás is, átok is, a közút igényt tartott erre, és nagyon sokáig nem engedték a felújítást, amiről mi nem tudtunk, aztán később a hatóságokkal komoly küzdelmet folytattunk, aminek az eredménye az lett, hogy 92-ben fel tudtuk újítani, és akkor lakhatóvá tettük egyik részét, de teljesen a nulláról kezdve. Egy fantasztikus mérnök tanár volt, aki segített ebbe, és látott fantáziát inkább a mi lelkesedésünkben, mint a házban. És így készült el.
1: Julika azt mondta, hogy van egy fotósorozatuk erről az egész történetről, 90-től kezdődően, úgyhogy bemegyünk egy másik épületbe, ez is náttetős természetesen, és azt mondja, ez a gyártóhely, erre visszatérünk, de akkor a 90-es évtől indulunk, fotóktól, akkor is fehér a ház, de hát valóban nincsen jó állapotban, mint ma.
2: Akkor ez a terület, ahol most itt állunk, az még nem volt a miénk, tehát ez így volt az első években. Aztán eladtuk akkor a Skodánkat, vettünk egy Trabantot, és a különbözet volt a tőke. És abból a pár ezer forintból vettünk a Majolikából annyi árut, amivel leteszteltük itt a piacot. Szinte egy órán belül nem volt belőle.
1: 1991-ben.
2: És akkor eldöntöttük. Nyár végére már tudtunk venni egy Warburgot. Az volt a bizonyítéka annak, hogy ezzel érdemes foglalkozni. András, mi együtt végeztünk a főiskolán, Szombathelyen. Én a matematika fizika rajzon végeztem, és rajzból a Magyarország fazekas régióiból írtam az egy a szakdolgozatomat, mert magyar szombatfüzafél rokonságon adódott, sehol nem volt a terv. Na most, amikor itt megkaptuk ezt a házat, azt mondtuk, hát valamit kellene valami vág, mi legyen, hát amihez értünk. Na most, együtt csináltuk a szakdolgozatot, én is segítettem az ő szakdolgozatába és az enyémbe, tehát ő is belelátott ebbe a dologba rendesen. Azt mondtuk, hogy jó, hát akkor legyen a kerámia. Itt eldöntöttük 91-ben, hogy átépítjük a házat, mert ezen látszik 92-ben, itt már levettük a tetőt, hozzáépítettük, Kisházi Tamás megtervezte, ott falazott különben velünk, a gyerekekkel mindenki ott van, és akkor 93-ban gyakorlatilag itt már elkészült, itt vettük meg ezt a hátsó darabot, mert édesapám azt mondta, hogy ha ide vagyunk szorítva a Csokonai köz és a 71-es közé, akkor nektek kell az a darab, mert nagyon kicsi az élettér ott a ház körül, és akkor megvettük ezt a darabot. Akkor még igazán nem terveztük meg, hogy mi legyen rajta, csak annyi, hogy legyen egy kicsit nagyobb életterünk. Tehát csináltunk egy kis játszóteret, rendbe raktuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nyáron haladtunk valamit, és akkor visszamentünk tanítani. De ez így volt 2000-ig.
1: András, azt mondja ugye Julika, hogy eladták az egyik autót, vettek egy Trabantot, de soha nem volt ebben egy ilyen mi lesz, ha nem jön be gondolat?
0: Ahhoz a státuszhoz, amiből elindultunk, minden jobbnak tűnt. Egy olyan alternatíva volt, ahogy fel sem merült bennünk a kétség. Egyébként apósom egy látnok volt, mert valóban azóta ez a kis sarok egy családot eltart. Ebből nincs ma értelembe vett gazdagság, szóval mindig lehet rá számítani. után, ami nagyon nagy dolog.
2: Több mint 100 fazekas kerámikussal vettük föl a kapcsolatot ez alatt a 36 év alatt, de azt mind mi építettük ki. Most már nagyon stabil ez az üzleti kapcsolati rendszerünk is, viszont amikor a ház előtt vettük át az árut, akkor ez nem volt igazán biztonságos. Tehát volt egy-két dolog, amit meg kellett itt oldani. Egyrészt akkor készült el a kút, itt volt eredetileg is kút, aztán ez az épület azért épült, hogy megoldjuk a raktározást, később a gyártás, itt hátul az áruátvétel, tehát
1: ahol most vagyunk.
2: Ahol most vagyunk. Gyakorlatilag ez alkotóháznak készült. A főépület ugye a lakóház, ez itt a gazdasági épület, tehát annak készült. Körbe kerítettük az egyik nyáron, mindig amikor eljöttünk júniusba kicsengetés, akkor mindig valamit elhatároztuk. De az nagyon lényeges volt, hogy tehát most is így van, bevételnek körbe egy harmadát élhettük föl. Egy harmada ment mindig fejlesztésre, és egy harmad mindig az áruba.
1: Az, amit mondod, hogy akkor ez a műhelytér, úgy képzeljem el, hogy akkor ide behozzák a korongot, és itt tart ilyen divatos szóval érve workshopokat?
2: Itt van a koronga.
1: Ahhoz egyel arrébb kell menni, aha. Fajtót, elhúzzuk fejünket, lehúzzuk.
2: A korongos sarok, és itt lehet látni, hogy itt szokott András foglalkozni a gyerekekkel. Most nyilván tele van áruval, mert most éppen nincs korongozás.
1: András, én azt gondoltam, hogy erre meg kell érni. Tehát, hogy el kell érni egy bizonyos fokot ahhoz, hogy az embert ilyesmi érdekeljen, ezek szerint akkor tévedtem.
0: Egészen kicsik is vannak, aki feléri ezt a korong szélét, be tud állni, de én általában, mivel ez egy nagyon jó korong, amit nem lábbal kell hajtani, nagyon csendes, szemből szoktam segíteni, akkor nincs az sok minden kirakva, és ketten csodákra vagyunk képesek. Volt 2 évesem is, épp a kis keze a korong közepét elérte, hogy a testvérei csinálták, így aztán neki is kellett.
1: Ismerőjet, aki ennek hatására kezdett el komolyan kerámiával foglalkozni?
0: Egy valakivel tudom, aki egy magas szintű végzettséggel rendelkezik már, tehát ő a kerámikus iparművész lett, 5000 gyerek megfordult itt, de ez már egy jó arány szerintem. Bárki kaphat egy olyan impressziót, egy 20 perc alatt, kicsik ugye nyilván kevesebbet tudnak koncentrálni, hogy felkelt az érdeklődést. És akkor már tovább lehet vinni ezt. Nem táboroztatunk, meg ilyen tömegjelenetekre nem alkalmas. Ilyen családi kis szeánsz szokott lenni általában.
1: Voltunk Zalaegerszegen a Göcsei Tudásközpontban, és ott mutatták nekem, hogy hogy kell korongozni. Ott egyszerűen valamilyen tálat próbáltuk meg, hát én nem tudtam. Tehát a lelkesedésem nagy volt, az ügyességem kevésbé, de hogy mivel kezdi? Mi az egyszer egy ennek az egész mesterségnek, amit akár egy-két évesnek is meg lehet mutatni?
0: Először is a kezével dolgozik, és egyfajta ilyen koncentráló képességet feltételez. Kezébe adok egy darab anyagot, nagyjából akkor át, amekkora a kis kezébe belefér teniszlabdányit, vagy pingponglabdányit, és ezt az anyagot összegyúr egy gombóccá, amit letesz a korong fejre, ugye előtte megmutatom a korongot neki, ne féljen, mert néma csendben van, nem harap, nem bánt, nem rúg. Ha ezt a fajta félelmet eloszlattuk, itt a szülőknek ez a környezet, hogy körülállják a piciket is, ez egyfajta bátorságot ad, és elkezdjük. Ezt a pár alap dolgot meg tudjuk csinálni együtt. Van, aki együttműködőbb, jellemző felnőttre gyermekre, tehát van, aki olyan gyors ütemben meg tudja csinálni, mint ezt valahonnan hozta volna.
1: És közben jöttek vásárlók, úgyhogy Andrást addig elengedjük, és Julikával folytatjuk, hogy az, amit itt mind látok, tányérokat, bögréket, különböző eszközöket, hány tájegységéről jönnek az országnak?
2: Ez az épület, ez a bemutató helység azért készült, hogy itt egy keresztmetszetet mutassunk Magyarországról, tehát itt 13 tájegység anyaga van. Most, ha megnézed ezt a térképet, itt a mostani Magyarország határát látod, az mutatja a magyar régiókat, magyarországi, anyaországi régiókat, a nagy pedig a nagy magyarországi régiókat. Igyekeztünk úgy, hogy legyen Hódmezővásárhely, Kaposvár, Pécs, Herend, Debrecen környéke, és akkor itt vannak a sajátok, amit készül, és ebbe lehet látni a pecsétet, van egy ilyen pecsétünk, és akkor ez a saját termék, itt készül, ez samottos anyagból, tehát ezek a sütőfőző tálak.
1: Adás mindegyik edény a saját munkája? Judika besegít? Hogy működik?
0: Nem. Alapvetően én korongozok, Júcsi díszíteni szokott. Ez klasszikusan mindig így ment. Régi fazekas világban is a hölgyek általában díszítettek. Megcsinálnak mindent a hölgyek is, de nem szeretnek nagy tömegű anyaggal dolgozni. Elég nagy fizikai erőt igényel ahhoz, hogy ez így elkészüljön. Csak nagy darabokat csinálok. Viszont a hölgyeknek fantasztikus türelmük van az apró díszítésekhez, és mind olyanhoz, amihez nekünk fiúknak kevésbé van affinitásunk.
1: Családban egy picit válkával még ugye vannak gyermekeik is, valaki vevő erre a mesterségre, vagy valaki próbálta ebbe leszeretette?
0: Kisebbik fiunk, a Florián, telepedett le itt a környéken, és ő az, aki vélhetően ebbe fantáziát lát és tovább viheti.
1: Menjünk hát a pincébe, hogyha lehet.

0: Emléletileg Zalából költöztettek át egy pincét idegenes diásra, de mi ez a történet? Szóval hogy költöztetünk pincét?
1: 2000-ben, amikor ezt, amiben most állunk, ezt az épületet átadtuk.
0: Onnan kilépünk, igen, és elkezdünk sétálni.
1: Igen, Kisházi Tamás a tervezőnk, aki ezeket a régi épületeknek a megmentője volt itt a környéken. Az Ácsokat tanította itt a szakmunkás képzőbe kezd helyen, és nagyon-nagyon jó szakember volt. Ő azt mondta, hogy ha valamikor itt tudnánk venni egy darab területet, akkor ide nagyon illene egy pajta vagy pince. És az volt hozzá a meggyőző érve, hogy így mondta, hogy a paraszti szent háromság az abból áll, hogy lakóház, gazdaságépület, ahol az előbb voltunk.
0: Igen.
1: És pajta vagy pince. Pincébe gondolkoztunk, mert amikor elkezdtük, itt végig szőlő volt. Tehát eleve hegyközségről van
0: szó. Adta magát.
1: Onnantól kezdve 2000-től 20 éven keresztül kerestük a megfelelő pincét. De mi nem is volt a miénk a terület, de már néztük, hogy egyáltalán hol van ilyen, nagyon sok van Zalában. Minden településen van valami szőlőhegy, ahol több száz pince van. Milyen a sors, hogy pont akkor, amikor abban az egy hónapban, februárban zárva kellett lenni az üzleteknek. Akkor jött a telefon Zalaegerszegre, a Mindszenti Gimnáziumnak a szüleimnek a közösségéből, mert ők is tudták, hogy mi kerestünk egy pincét. Megtaláltuk a pincét, a mama eladná nekünk. És ez volt az a pince, amit a mama árusított Rádi házán a szőlőhegyen.
0: Tehát akkor ez 2020 a Covid időszak. Jövünk keresztül a Veteményesen, mellettünk a főút, és akkor megérkezünk a hátsó épülethez. Julika előre, én utána, két lépcsőn kell felmennünk, és egy lópatkó van beleépítve.
1: Igen. Nem mindegy, hogy áll a patkó. Mert azt állítják, hogy ha így tesszük, akkor a szerencse bemegy, de nem tud kimenni. Akkor itt van egy ilyen
0: biázat. Ez az előtte utána
1: kép, igen, ami azt jelenti, hogy ez még ott a Rádi házán készült. Ek között a két kép között van fél év.
0: Fél év alatt húzták fel ezt az épületet, amiben mi most vagyunk, és költöztették át a pincét.
1: Igen, pontosan. Februárban megnéztük a pincét, érdemes megnézni azt a képet.
0: Van erről egy vetítés.
1: Az, ő mellette 15 köbméter szemét, amikor nem szoktuk megérni a feladattól. Akkor megláttuk először, azt mondtam az Andrásnak, 30 évesen bevállaltuk annak a háznak a megmentését, úgyhogy mellette tanítottunk herendi. Egy gyerekkel jártunk le föl. Nem biztos, most 30 évvel később ezt nekünk be kell vállalni.
0: Mire ő?
1: És azt mondja, hát jó, ha én nem vállom, akkor nyilván ő sem. El is határoztuk, hogy megmondjuk, hogy nem. Akkor azt mondja nekem a rádiházi lovardánál, hogy te Julika, azt hiszem, hogy nyitva maradt a pincehajtó. Hát mondom, menjünk vissza, mert itt voltak még a hordók, minden. És akkor visszamentünk, megnéztük megint ezt a prést, és azt mondtuk, hogy ilyen jó prést nem láttunk se, ott most függetlenül hány köbméter szemét van, és azt mondtuk, hogy jó, legyen. Ezért három múzeum adott volna 1000 eurót.
0: Ez az úgynevezett bálványos regős prés?
1: Az. Igen, ide ki is írtuk a pontos meghatározását, hogy mindenki lássa, hogy hivatalosan. Azt mondtuk, tudod mit, vegyük meg ezt a prést annyira, mennyire a múzeumok megvették volna, és beszéljük meg az édesanyjával, hogy a házból mi a teljes rekultiváció fejébe elhozzuk, ami nekünk ehhez az ötlethez kell. Hát persze nem teljesen normálisnak láttak bennünket, lepapíroztuk, megoldottuk. 3 hét alatt elhoztuk onnan a gerendákat, és itt lehet látni a képeken majd, hogy minden gerenda, minden lap, amiből áll ez a fal, kapott egy számot. Keleti oldal, déli, nyugati, stb. És gyakorlatilag ott szétszették, fölrakták teherautóra, áthozták ide, és mint egy dobozt úgy kell képzelni, nagyon ügyes volt a fiú, aki szállította, így kiterítette ide az udvarra.
0: Én amikor azt mondtam, hogy ez olyan, én azt gondoltam, hogy egy hasonlót építettek, de akkor ez ugyanaz.
1: Ez az. Azt szétszedve áthoztuk ide. Most ott az volt a szokás, hogy a szőlő végébe oda teszik a prést, és körbeépítik a házat. Na most mi ezt fordított sorrendbe szedtük, tehát először leszedtük a házat, és utoljára kivettük a prést.
0: Tehát akkor egyáltalán keres magának munkatársakat, és azt mondja, hogy én szeretnék építeni egy pincét, megvannak az alapanyagaim, nem tudom mennyi idősek, és át kéne szállítani. Mit szólnak ehhez a munkatársak? Mert ez nem egy szokványos kérés.
2: Tudtuk azt, hogy férfiak rakták össze kézzel szét is lehet szedni. Egyetlen fém elem nem volt bent, beton, stb., ami igazán nagy munkát okozott. Plusz lehet látni a fényképeken, hogy milyen státuszban volt. Hát ez már könnyen bontható.
0: Végét
2: magától
0: járta,
2: szétjön. Fogadtunk egy erdészeti rakodógépet, amelyik önmagát meg tudja pakolni. Plusz egy olyan érzéke volt még hozzá, hogy érezte, hogy a térben melyik fadarab hol van, és aztán itt, amikor lerak, oda tette, hogy ne legyen vele sok munkám, mert ezek a darabok, ezek a rönkök nem nehezek, ilyen 200 kiló körül van, de ha egyedül húzkodja az ember sokat, akkor azért komoly feladat. Nagyon megijedtem tőle, hogy fogom én ezt össze lerakni. Mindenütt csapatok csinálták. Egyetlen embert ismertünk az építészünket, egy sajátos munkatempóval dolgozott, lehetett gondolkodni. Katasztrális holtban métermázsára csinálunk mindent, úgyhogy egyedül csináltam az egészet. Ha olyan emelésre volt szükség, vagy akkor volt hidraulikus emelő, kölcsönkértem, hogy meg tudtam emelni az épületet, bizonyos részeit. Egy fantasztikus társaságban itt szemben egy autószerelő műhely, ahol a fiúk látták, hogy itt egy-egy darabbal kilódogok, mondták, András bácsi, ne szenvedj, itt vagyunk, jövünk, 20 perc átugrottak, beemeltünk egy-egy nagyobb darabot, és meglett. Nagyon érdekes az építésnek a dinamikája. Alul vannak a faépítménynek a legnagyobb, legnehezebb darabjai. Betapasztás van rajtuk, ami hajdanán sár volt, szénatörek, sok só, és felkenték a falra, meszelték, és ezzel konzerválták. Amit aztán a csapóeső lemosott, tönkretett, itt már egy ilyen modern vakolattal pótoltam. Itt látható egy archív darabja az eredeti tapasztásnak, mindenfélét belekevertek. Egyszerűen megütögették baltával a fát, ahogy így fölpöndörödött, belekenték a sarat. Egészen a tetőszintig a saját munkám volt, teljesen a családon beoldottuk meg. Egy 10 hónap meló volt, és akkor ide sikerült imádkoznom két ácsot, akik a maguk habitusával ezt másfél nap alatt fölverték a tetőt. A tető új, tehát ezzel nem tudtunk mit csinálni.
0: Julika, ez egyben közösségi tér is, nem csak a Miskakancsoknak a kiállító tere.
1: Fal, úgy lehet elképzelni. Ez volt középen a kis helység, mert látszik, hogy fölé is nyúlik a gerendáknak, tehát ott nem lehetett borítani.
0: Igen.
1: Ez volt a préshelység, az ajtó, amit ott láttok, az itt volt. És egy fal volt, igen. És ez volt a pincehelység, ami felszíni pince. Inkább mi préshelységnek mondjuk, de itt úgy hívják Zalába, hogy pince. Ajánlották, hogy ezt az ajtót, mivel ez idősebb, régebbi, mint a bejárati ajtó, hogy azt mutassuk meg, és ezt itt tanúfalként használjuk, ami azt jelenti, hogy a vendégeknek meg tudjuk mutatni, hogy ez egy olyan ajtó, amihez fémet nem használtak.
0: Leszámítva az akasztót.
1: Igen, ezt András restaurált, tehát azóta már van rajta egy két fémmel tett rá, de ugye az összeállítás látod ilyen facsapokkal történik.
0: Így van, és ezt most kinyitotta Julika, miközben elmes.
1: Ha most megnézitek itt belül, meg tudjuk mutatni, hogy miből állnak a falak. Ilyen 10 centi vastag, körülbelül ilyen 30-40 centi széles, és 4 méter, illetve 8 méter hosszú, lapos, szelíd gesztenye. Az ottani gazda nagyon ügyesen csinálta, mert volt olyan szőlő, ahol 3-4 ilyen szelíd gesztenyefát is találtunk, tehát ők elültették a szelíd gesztenyefát, termését élvezték, és ha fára volt szükség, akkor kivágtak ilyet, és lehet pótolni a hiányzó gerendákat.
0: Igen, mert ugye, amiről a Julika mesél, ugye az, hogy elhúztuk az ajtót, és itt van maga a fal ezekből a deszkákból, igen, a szelíd gesztenyedeszkákból.
1: A Devescovi Józsi bácsi Pomázról volt a szakértője, szakértette a gerendákat, hogy egyáltalán össze lehet ezt állítani. Ő azt javasolta, hogy ahol a csapóeső megette az alsó két gerendát, azt mindenképpen jó lenne más anyaggal pótolni, tehát téglával az András fölépítette, hogy stabil legyen az alap. Ez az a szerszám, amivel az András lefaragta az egészet.
0: Ez egy balta és egy bárt keveréke.
1: Igen. És azt mondta a Jóska bácsi akkor, hogy minden gerendáról le kell faragni azt a rüskös részt, amit a bogarak megjártak régen. Akkor még nem tudtuk, hogy 170 év fölött van a kora, de már annyira kemény, hogy ebben már nem megy bele a bogár, olyan, mint a márvány, de a gomba meg célozza.
0: Ezt meg kellett hámozni meg magyarul. Kellett,
1: igen, és egy konzerváló anyagban az András megforgatta, nem volt kis munka.
2: Megcsinálni elég érdekes volt. A múzeológus szerint mondta, hogy vigyázzak erre a belső pinceajtóra, mert ez szerintük 175 éve már bontva szedték le valamelyik pincéről, és úgy került ide. Ugye ezeknek a savas zalai boroknak nem kellett a mély pince, annyira erős savtartalmuk volt, plusz megitta a népség úgy is, mert a hordók üresek kellett, hogy legyen a következő születnél. Senki nem tartott sok bort, ilyen 400-500 liter körül, ami most soknak tűnik, de az egész család azt iszogatta. A szőlőhegyen, ha valaki belegbe betért, és óhajt inni, ha már erre jár, ó, csak egy kis vizet, azt ne kérjen. Annyi bor van, hogy amennyi belefér, de a vizet úgy kell felhozni a hegyre. Valahogy a templom és a kocsma közt átmenet volt a szőlőhegy. Ugye fölfele a Demizsomba vizet vitt a bácsi, lefele mindig bort hozott. Egy sajátos világ alakult ki. Múzeumost kérdeztem, mi a fenének csinálnak ilyen brutális méretű préseket?
0: Faltól faligér, és ugye rá van érve, hogy 1851.
2: Tonnás eszköz. Azt mondja mondja a Szilvia, hogy szerinte ebbe a fiús világba számított valamit az, hogy melyik pincének milyen hosszú a csavarósója, vagy mekkora a bálvány része.
0: Ja, ez a korabeli terepjáró.
2: Néprajzi teória valószínűleg van, hogy valóság alapja, hiszen a tőle 20 méterrel lévő ugyanilyen pincébe egy ilyen monstrum ugyanúgy megvolt. Azt az ötvödör szőlőt átvihették volna egyikből a másikba, de...
0: És van ott egy régi fekete-fehér fénykép középen. Első unokatestvér találkozó ispánk 2022. 8. hó 20-a. Mi a történet?
1: Itt ezen a képen az én dédnagymamám van, akinek ugyanaz lett a vezetéknevem, mint ami a dédmamámé volt. Unokatestvér találkozót mi augusztus 20-án szoktam összehozni az unokonővéremmel, és ez ugye ispánk őrség, és hát megcsináltam a családfát apai ágon, és összehívtuk. Na most az első alkalommal is már 120-valahányan voltunk, hát azóta is mindig augusztus 20-án összejövünk. Ez volt az első alkalom, de azóta már ugye minden évben tartottuk, és ezt az idén is megyünk.
0: Judika, András, mindketten nyugdíjasok most már. Innentől fogva nem értem, hogy ez a vérhetetlen tetvágy, meg ez a mérhetetlen energia, ez miből táplálkozik, és egyáltalán hova tovább, és most ennek a kérdésnek a megválaszolását kezdje András.
2: Tehát úgy érzem, amikor ugye kerültünk 2000-be, ez nekünk egy életformává alakult. Hallatlan előnyünk, hogy ahogy most önöknek, néktek el kellett jönni Budapestről, hogy a munkátokat megkezdhessétek, több órát öltöttetek csak az odaútra, de ez a munkátok természetes része. Nekünk ez a két-két óra megmarad, és csak arra fordíthatjuk, ami a környezetünk megkíván. Tehát ha kinyitom a szemem, gyakorlatilag kijövök, az úton nem tudok úgy végigmenni, hogy egy kavicsot odébb ne nyomjak, vagy egy levélkét föl ne szedjek. Hallatlan előny. Ezt higgyék el, hogy mindenkinek így kéne működni és dolgozni, mert egyfajta lelki békét ad, és nem érzi az ember, hogy igazán most nyugdíjas vagy nem nyugdíjas. Úgy érzem ezt a fajta munkát, amit lehet csinálni, és nem kell úgymond most ettől visszavonulni. Nem szeretném ezt megélni.
1: Pár éve papíron nyugdíjas vagyok, de ugyanazt csinálom, mint előtte, és szeretném is ugyanezt. Mivel van egy dalárnak most 20 éves, hiszen egy-két éve én vezetem, ott például látom azt, hogy a friss nyugdíjas férfiakat szeretjük fölvenni, mert ők még benne vannak ebbe a munkalendületbe.
0: Még viszi őket a svung.
1: Igen, azt szoktuk mondani, hogy befogjuk a vitorlába szelet. Időpontot kell tőlük kérni. El vannak fogva, mindent meg akarnak csinálni, amit az aktív időszakukban nem tudtak.
0: De ez jó.
1: Nagyon, de ez úgy nagyon jó kiegészíti ezt az életformánkat, amit itt bevállaltunk.
0: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Gyenes Diásról, a J és A Kerámia Házból és Miska Pincéből. Ha tetszett, akkor ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a műsor szerkesztője Varga Tünde nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Lüktető idők. Cseh András a mai vendégünk, aki Bereményi Gézával ír dalokat. Izzik a galagonya, a debreceni Csokonai Színházban melyet Fellini Zenekari próba című filmje inspirált. Film különlegességek a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, és a nagyhatású spanyol festőművészről készült alkotás, a Velázquez rejtély már a mozikban. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinja Szóda ezt kínálja ma a hallgatóknak. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nánási Anikó nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Lüktető idők címmel született meg Cseh András és Bereményi Géza közös estje, egy újabb cseh-bereményi duó, de nem a klasszikus felállásban, a stúdióban a vendég Cseh András, zenész. Köszöntelek szeretettel!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: András írja a zenét, Bereményi Géza a szöveget, így merészeltem azt mondani, hogy András zenész, és az, hogy ez az alkotó páros most együtt dolgozik, az egyfajta örökség lehet, hiszen András édesapja Cseh Tamás, Bereményi Géza egykori legfontosabb alkotótársa. A közös munka kinek a fejéből pattant ki? Ez lehetséges, hogy egyfajta születésnapi ajándék Bereményi Gézának, aki 80 éves lett?
2: Hát lehet, hogy az, de akkor magának adta, mert az ő fejéből pattant ki, mondjuk fél évvel a születésnapja előtt, egy ilyen forgatási bulin, egyszer csak megkérdezte, hogy nem csináljuk-e ezt, én megmondtam, hogy de, csináljuk, és akkor másnap már csináltuk.
1: Az, hogy csináljuk ezt, az pontosan mit jelent?
2: Igen, igen.
1: Mert na, hogy a Cseh Tamás Bereményi alkotópáros munkafolyamatát azért messzeföldről ismerjük.
2: De azért mondjuk el.
1: Igen.
2: Szóval, hogy azt mondta pontosan, hogy akkor ő átjönne hozzánk, akkor éppen ott Kövágőrsön voltunk. Ott Kövágőrsön van egy ilyen nyaralónk, és a Gézáék is a szomszédban vannak. Szóval, hogy akkor ő átjönne, én akkor a gitárommal játszanék neki

0: valami dallamot, amit kitalálok, és akkor ő azt hallgatná, és ráírna szöveget. Szóval amikor azt mondom, hogy ezt, akkor erre gondoltam.
1: Kőágvörös egy fontos helyszíne, akár a Cseh Tamás Bereményi alkotópáros életében is, hiszen sokat dolgoztak ott, együtt születtek dalok. De azért
0: jó sok dal született ott, igen.
1: De azért ez most egy másik kor, másik korosztály. Bereményi Géza szövegei mennyire passzolhatnak a te életérzésedhez? Tudtok ti egyáltalán közös hangon zenélni, beszélni, hiszen különböző generációhoz tartoztok?
0: Jó kérdés. Hát azt, hogy a korosztályom életérzéséhez mennyire passzol, az kiderül, az most van kiderülőbe. De az, hogy az én életérzésemhez nagyon passzol, az biztos, mert én azért eléggé ebben a világban nőttem fel, már a dalaiknak a világában. Hát az nekem eléggé otthonos. Ez az egész szövegvilág, ez az egész hangulat, ami ezekből kijön. Úgyhogy hát azt kérdezted, hogy mennyire
1: kompatibilis a két ember egymással.
0: Hát nekem, érted, ő egy ilyen gyerekkori figurám, egy ilyen őskép, vagy egyszer csak jön a Bereményi, és akkor ott van, minden ember életében vannak ilyen családi barátok, és hát nekem ő az, és most egyszer csak ugye ilyen alkotótársak lettünk, de ezt így kifele mondva olyan hivatalos, és ami meg belül történik, az meg inkább olyan normális.
1: Neked Géza bá, hogy kell, hogy szólítod? Hogy szólítod Bereményi Gézát?
0: Bő Géza.
1: Géza?
0: Géza.
1: Bő Géza, ennyi?
0: Ja, nem, Bő Géza.
1: Géza, tehát így kommunikáltok egymással. A dallamok hogyan születnek meg a fejedben? Kell hozzá valami ihlető erő, környezet, közeg, gondolatvilág, vagy beszélgettek előtte, inspirálódtok, ráhangolódtok a másikra? Azért nem hiszem, hogy úgy van, hogy bekopog, te kinyitod az ajtót, jó van, jöttem, elő a gitár, és akkor pengetek, ő meg diktál. Vagy?
0: Nem, hát vagy ő jön föl, vagy én megyek át, és akkor leülünk, beszélgetünk, kávézunk, ha délután van, akkor fröccsözünk, meg ilyenek, és akkor egyszer csak, na jó, akkor jöhet a dalírás, és akkor meg az van, amit mondtál, ez a dolog, hogy akkor én pengetek, ő meg éneklek, ő meg erre ráírja a szövegeket. Ezek általában, amíg egy dal elkészül, az egy olyan két óra, és hogy miről szólnak azok, meg a legkülönbözőbb szóval, hogy amiről előtte beszélgettünk, ami éppen érdekli, ami egy dallamról éppen eszébe jutott, egy kicsit ilyen médiumszerűen ír, szóval, hogy nem úgy, hogy előre eltervezi, hogy most ez a téma, és nem tudom mi, hanem hogy így, most nem, így csak így eljátszani tudom, de hogy így kihúzza magát, így nagyon figyel, és akkor, hogy mi az első szó, ami beugrik, én úgy figyeltem meg, és de akkor
1: becsukja a szemét, azt láttam,
0: igen, hogy igen, becsukja a szemét, így koncentrál, és akkor ilyen sugallatra vár, inkább az, szóval az a fajta író, szóval nem agyból ír, hanem inkább, mint hogyha ilyen sugallatra várna, és akkor ebből a legkülönbözőbb témák jönnek elő. Elég analóg, régi módi szép dolog ez.
1: Most belehallgatunk, milyen világ ez című közös dalotokba.

0: Csandrás és Bereményi Géza Milyen világ ez című dalába hallgattunk bele, amelyet a mindennapok ihlettek. Az Izzik a Galagonya című előadást pedig Fellini zenekari próba című filmje inspirálta. A darabot a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban mutatják be pénteken. Az eredeti Fellini film legdrámaibb jelenetének, a templom összeomlásának hangjait halljuk most.
1: Ma guarda che ti conviene mica farci intervistare, sai? Io dico tutto, eh?
2: Ah sì, e cosa avresti da dire?
1: Che prendi i soldi, intanto.
3: La nostra gentile...
4: Che per niente? Io riconosco le proteste, il pubblico che gli piace la musica, no, gli piace anche di vedere, diciamo così, l'effigie di questi oscuri lavoratori.
5: Ti sto dicendo,
0: Az ifjú Vigánszky Attila rendezésében készülő darab nem felnőtt zenészek, hanem középiskolások nézőpontján keresztül vizsgálja a hatalom és a szabadság viszonyát egy olyan világban, amely hamarosan lángokba borul. Egy romos templomban járunk, ahol egy kórus készül fellépni, a próba azonban hamar kudarcba fullad, és a közösség tagjai egymásnak esnek. A társulat színművészei mellett a Debreceni Ady Endre Gimnázium diákja is színpadra lépnek az előadásban. Gyarmati Péter járt a próbán.
6: Fellázadnak a hatalmaskodó és mesterkélt német karmester ellen egy zenekar tagjai, Federico Fellini 1978-ban készült a Zenekari próba című filmjében. Az olasz zsenire nem volt jellemző a közvetlen politizálás, ez a film azonban a korszak olasz társadalmát mutatja be, és a zenekar a társadalmat szimbolizálja. Ebből a filmből merített ifja Vigyászki Attila, aki 10 év után rendez ismét Debrecenben. A rendező 3 részre osztotta a színészeket, vannak boomerek, zoomerek és alfák. Az Izzik a Galagonya című darabban az orosz karmestert Kukovec Ákos játsza, a másik főszereplő pedig Mercs János.
7: Mekkora a legnagyobb korkülönbség a színpadon lévő színészek között? Nagyon sok generáció van ott, és mindenki kicsit másképp értelmezi mindazt, ami történik.
8: 33 év körül van.
7: 33?
8: Legfiatalabbak 16 körül vannak talán a gimnazistákból. És János, azt hiszem, hogy te vagy a legidősebb.
9: És ráadásul én egy 30 évvel idősebb embert játszom magamnál.
7: Tanít a Debreceni Ady Gimnáziumban is. A szereplők egy része onnan érkezett.
9: Igen, bár pont én tanítványaim nincsenek köztük, de legalább nem tudnak ellenőrizni, hogy mit magyarázok nekik ott a teremben, meg itt mit mutatok.
6: Kukovec Ákos szerepe orosz tudására épül, a közös nyelv pedig a darabban a zene.
8: Én azt gondolom, hogy ami igaz, az egyneműen hat mindenkire. Tehát nyilván a nyelv vagy a kód változik, a hatások változnak, de azt gondolom, hogyha valami nem akar hazudni, akkor az egyöntetően működik. Tehát itt voltak éppen a János karaktere teszi föl a tételmondatot a legelején, vagy adja ki a feladatot, arra vagyunk kíváncsiak, hogy létezik-e még ma a zene. Ha a zenét úgy értelmezem, mint valamiféle együttműködését, különböző korokban járó embereknek és különböző pozíciókban és szakértelemmel érkező embereknek, akkor valahogy együtt föl tud-e csendülni valami, avagy mindenki a sajátját tudja csak fújni, és emiatt kakofóniába züllik a próba, a társadalom, ha tetszik, a világ.
7: Érkezett hozzánk egy fiatal, és aki Ady Gimnázium diákja?
10: Igen, Németh Lehel Kristóf.
7: Milyen érzés az, hogy mondjuk olyan emberekkel játszhat egy színpadon együtt, aki egyrészt akár taníthatja is?
10: Megtiszteltetés. Csak azzal, hogy figyeljük a próbát, ezzel tudjuk magunkat fejleszteni és tanulni belőle.
7: Nekem az a legérdekesebb mindig, mikor belecsöppenek egy ilyesmi, hogy hogyan lesz egy rendező elképzelésében, meg a librettóban valamilyen darab egy egység. Pláne ennyi emberrel egy színpadon, hát itt nagyon sokan vannak.
10: Ez nagyon fontos szerintem az, hogy legyen egy közösség, ami így összekovácsolódik egy hónap alatt, ugye ez nagyon sokat hozzáad a előadásnak a lendületéhez, az, hogy mi hogy viszonyulunk egymáshoz. Nyilván ezt a színpadon ugye félre kell tenni, de ettől függetlenül szerintem fontos, hogy egy jó közösség alakuljon ki.
7: Az olvasó próbai filmvetítéssel kezdődött, megnéztek közösen egy Fellini filmet, ami az alapja ennek az egész előadásnak. Mi az, ami megmarad ebből a Fellini filmből, Ákos? Ugye a zenét említettem, mint legfontosabb üzenetet, és a generációk közötti kapcsolatot.
8: Igen, olybá tűnik a filmből, hogy amikor a Fellini
7: ezt csinálta, hogy nekem legalábbis az volt az élményem, hogy nagyon borulátó lehetett a világgal kapcsolatban. Ez egy elég könnyen olvasható allegória a társadalomra és azon belül is a hatalom gyakorlatnak a technikájára. Milyen típusú emberek gyakorolnak hatalmat, és hogy régi berendezkedések felé valami nosztalgiával, valami félig álságos, félig igazi nosztalgiával vagyunk, ami nem vezet sehova, az individualizmus nem vezet sehova, és a basáskodás sem vezet sehova. És az egész mélységes kiábrándultságból valahogy, és aztán mégiscsak a zenének, vagy a művészetnek a transzcendens erejével zárul.
2: A fiatalok is ilyen borulátok?
10: Hát nem feltétlen, nem biztos. Nekem nagyon sok színnek tűnt inkább.
6: Az Ízlik a Galagonya című előadás bemutatója szeptember 11-én pénteken lesz Debrecenben.
3: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
0: Az Ízlik a Galagonya című darabban tehát az alfák, az úmerek és a bumerek, vagyis több generáció világképe ütközik össze. Cseh András a vendégünk itt a stúdióban, a Szódában, aki Bereményi Gézával dolgozik most együtt.
5: És bumer.
0: És bumer, és már mint a Géza, vagy te is?
5: Ketten vagyunk bumerek, ketten szerintem a két bumerek. Utolsó bumer.
0: Létezik-e a zene egyáltalán, ugye ez is elhangzott ebben az előbb hallott interjú részletben vagy riportban, hogy vajon lehet-e közösen alkotni alfáknak, zoomereknek, boomereknek, tehát van-e egy közös halmaza még ennek a teljesen más világban szocializálódott fiataloknak, középkorúaknak, idősebbeknek, mert hogy azért akár arról is beszélünk, hogy ti közösen alkottok, nem egy generációba tartoztok, de ezek szerint úgy gondolod, hogy mégis boomer vagy te is, milyen értelemben?
5: Hát analógok vagyunk. Ez ma ritkaság. Ma nagyon sok zenekart ismerek, meg zenész barátaim vannak, és nagyon ritka, hogy a most elkészült dolgaidat nem futtatod át, jó esetben csak átfuttatod az AI-on, és nem kérsz tőle mindenféle segítséget, hanem olyat csinálsz, ami megcsinálod, és lehet, hogy rossz, lehet, hogy nem kompatibilis, de olyan, hogy nem nyúl bele az AI. Hát ez például ma szerintem már egy tök nagy ritkosság, pedig hát pár éve még hol volt ez. Ilyen értelemben, hát hogyha most leülünk egy bácsival, Gézával, és akkor én pengetek, ő meg ő a saját tos módján erre ráír, az egy eléggé boomer dolog, de működik, és más generációk vagyunk. Na, csak összehoztam egy választ.
0: A digitális világtól távol tartod magad, vagy legalábbis szeretsz ebből elmenekülni, létrehoztátok az Offline Rezervátum nevű mozgalmat elsorvadó emberi képességeink újjáélesztésére. Ezt hogyan képzeljük el, mit jelent? Tehát semmi olyan dolog, ami mondjuk itt a stúdióban van, tehát monitorok, akár mobiltelefon, okos eszközök nélkül éritek a mindennapokat, rendeztek találkozókat, időpontra előre megbeszélve 10:30-kor jövő hét kedden mindenki ott lesz a megbeszélt helyen.
5: Jó elképzelés. Hát ez egy ilyen félig vicces, félig komoly dolog. A félig komoly dolog része az az, hogy azért ez egy nagy kérdés, hogy most mi történik így az elmúlt évtizedben a világban, ezzel a virtualizálódó világban, hogy erre ennyire mondjuk így
0: felkenültünk.
5: Ráfügtünk. Hát ez azért nagyon furcsa ez az egész, ami történik. De közben meg az is furcsa, hogy egy pillanat alatt már megszoktuk. Szóval, hogy teljesen természetes, és az is furcsa benne. És a félig vicces része az pedig az, hogy hát ezzel úgy foglalkozunk, hogy bár ez egy komoly téma, de úgy igazából meg van kötve a kezünk, szóval ez történni fog a Földön, egyre gyorsabban történik, és akkor közben meg itt állunk mi emberek, és akkor így próbálunk vele így viccesen foglalkozni, hogy ez mit kezdjünk, de hogy kell egy ilyet elképzelni, hát egy ilyen offline rezervátumot, lezárunk egy teret, lezárunk egy utcát, vagy egy részt egy fesztiválon, ott kikapcsolt telefonokkal, olyan dolgokat csinálunk, ami nem virtuális. És ezt ilyen humorosan csináljuk, hogy mint hogyha most tanulnánk meg, hogy van ilyen is, hogy nem virtuálisan beszélgetni, nem virtuálisan emlékezni valakire. Gyertek el egyszer, most ebbe belesültem.
0: A filmezés sem áll tőled távol, hiszen a filmstúdiók világában hangmérnökként, hangutómunkásként és zeneszerzőként is dolgoztál. A Miskolci Filmfesztiválon tavaly szerepeltetek a Baksa Sós Jánosról készített Tej utca gyerek című filmmel.
5: Igen, ezt rendezted.
0: Hogy érezted ott magad?
5: A Miskolci film nagyon jól, nagyon jól.
0: Ez hát egy jó
5: sokkal szebb Miskolc, mint ahogy az ember arra emlékszik. Teljesen megható hely. És ez a filmfesztivál, ahol voltunk, az meg nagyon barátságos. Arról is lesz most szó? Igen?
0: Pontosan, mert hogy elindult a múlt héten az idei Cinefest, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 12-ig várja a közönséget film, különlegességekkel, premierekkel. A hétvégén vetítették egy miskolci rendező filmjét, Bétót Erika rendezővel és a fesztivál igazgatójával beszélgetett.
11: 28 országból több mint 100 filmet vetítenek. A programban pedig magyarországi premierek, nemzetközi fesztivál sikerek és különleges vendégek szerepelnek, mondja Bíró Tibor, a fesztivál igazgatója.
12: Azt gondolom, hogy már évek óta elértük azt, hogy egy rangot jelent a magyar filmeknek az, hogy itt vannak magyarországi bemutatójuk, és azok a magyar filmek, amelyek az év későbbi időszakában fognak majd a közönség elé kerülni, itt és most láthatók először a fesztiválon. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy a nagyjátékfilmnek körülbelül egy olyan 50-60%-a az, ami később megjelenik a hazai mozikínálatban, a többi film pedig csak itt és most látható.
11: Úgy, mint a Sebiszkéssel, Értől az óceánig című 75 perces film, amelyből egy részletet hallunk.
13: Közeledett a végzés ideje, a szigorló év, és akkorára úgy nagyjából el kellett dönteni, hogy mi szeretnél lenni, mint orvos, tehát milyen szakot választasz.
11: A filmet egy szemében Kerényi László készítette.
14: Miskolci vagyok, Miskolcon készítek dokumentumfilmeket, és hát Mátyás Lajos főorvost nagyon régóta ismerem, az érsebészetnek az osztályvezető főorvosa. Az első műtétet, amit láttam, az tulajdonképpen az ő műtétje volt, és most arra gondoltam, hogy orvosokról portréfilmet ritkán lehet látni, és én úgy gondoltam, hogy Mátyás Lajosról meg kell csinálni. Tehát az élettörténete színes, és most a fesztiválra elkészült a film.
11: A fesztiválnak van egy különlegessége is, a Cine Classic, amely Magyarország legrégebbi folyamatos filmtörténeti programsorozata. Erről mit tudhatunk?
12: Kezdetektől igyekszünk a filmtörténettel és a klasszikusokkal is foglalkozni, és hát ennek több apropója is van. Az egyik az, hogy Miskolcon született Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró és rendező, akinek a szülőházait Miskolcon éppen most áll felújítás alatt, és az unokája Kevin MacDonald és testvére Andrew MacDonald ellátogat a fesztiválra. Kevin MacDonald már járt itt egyszer a fesztiválon, most ismét ellátogat, és az Európai Mozi Nagykövete díjat fogja majd átvenni.
11: A Cinefest 22 év alatt Miskolc egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált. Ma már olyan filmek is eljutnak a fesztiválra, amelyek a világ legnagyobb fesztiváljairól érkeznek. Szeptember 12-éig Miskolcon a filmeké a főszerep.
0: Érdemes lehet még Miskolcra utazni a Cinefest programjaira, és a tavalyi esztendőben Cseh András egyik filmje, méghozzá a Baksa Sós...
5: Horváth Balázssal és Füle Csillával közös filmünk.
0: Köszönöm. Baksa Sós Jánosról készítettétek Tej utca gyerek címmel, de te voltál a rendezője, és ez tavaly...
5: Hárman így.
0: Tavaly hárman? Uh-huh. Akkor közös alkotás. Na, jó, tehát egy alkotói folyamat zajlott, és ez lett a végeredménye a Tej utca gyermek, a gyerek című. Ez hogyan készült el?
5: Hát van ez a fantasztikus ember, a Baksa Sós János, akiről azért igazából keveset tudunk, de ő viszont nagyon nagy hatással volt egy csomó emberre, akit viszont nagyon jól ismerünk. És hát volt szerencsém olyan családba születni, ahol ő egy szereplő volt, már hogy egy ilyen állandó vendég. Aztán meg volt szerencsém olyan kamaszkoromban összebarátkozni vele. Nyilván az barátság talán az én oldalamról fontosabb volt, mint az övéről, de mégiscsak sokat leveleztünk, meg találkoztunk, és tényleg egy egész elképesztő ember volt, érdemes utána nézni. Legtöbben a Kexből ismerik, de hát utána még egy nagyon, nagyon varázslatos életet leélt itt a még évtizedekig, főleg Berlinbe. És akkor, amikor ő meghalt, akkor gondoltuk, hogy valamit kéne, valami emléket állítani ennek a dolognak, hogy ne csak úgy elfelejtődjön, és akkor pont egy filmes barátommal, Horváth Balázssal ültünk, meg Fila Csillával, és akkor gondoltuk, hogy csináljunk egy filmet, és csináltunk egy filmet. Így lett a film.
0: Ennek a címe tehát Tej utca gyerek, amelyet ajánlasz mindenféleképpen, főleg aki kedveli Baksasós János karakterét, vagy kíváncsi az ő életére. Előadó művész, énekes, képzőművész volt. Viszont mi most ajánlunk egy másik filmet, Velázquez a spanyol és az egyetemes művészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Királyok, pápák, lovagok épp úgy szerepelnek a képein, mint a szomszédos fogadó sötétjében összebújó figurák. Életművéről Velázquez rejtély címmel készült film, amely már látható a mozikban, Pintér Elina Elzesszer Klaudiával, a forgalmazó cég ügyvezetőjével beszélgetett.
15: Velázquez, c'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces. C'est un pas une de la rémanation visible.
16: Ez a film egy olyan festőt mutat be, akit nagy-nagy rejtélyek öveznek, legalábbis a film szerint.
17: Azért rejtélyes, mert gyakorlatilag 150 évre az európai művészettörténet elfeledte. És tulajdonképpen Manet volt az, aki újra felfedezte magának. Nem tudni, hogy miért nem volt népszerű halála után, hiszen annyiféle szempontból újító volt. Ha csak barokk festőként tekintünk rá, akkor is fantasztikus alkotót. Éppen úgy a királyportréi, mint az egyszerű halandókat ábrázoló képei meghökkentően nagyszerűek. Az az egészen szokatlan eljárás, hogy a karakterek jutnak főszerephez, hogy pszichologizál 10. Ince portréjában megpróbálja megmutatni a pápának a személyiségét. És 10. Ince pápa a legenda szerint, amikor először megpillantotta a már kész olajképet, azt mondta, hogy troppo vero, vagyis túlságosan is igaz, hiteles. És ezt éppen így megfigyelhetjük 4. Fülöpnél, aki spanyol király volt, vagy az infáns nőknél, vagy a Habsburg család meg annyi tagjánál, törpe, udvari bolond ábrázolásoknál is. Nem véletlen, hogy ő ennyi képén megörökítette az udvari bolondokat, a színes bőrű embereket, az akkorban abszolút tabunak számított.
16: Ezek a festészeti filmek azért különlegesek, mert nagyon sok alkotást lehet látni, egészen apró részleteket, és valahogy átlényegülnek ezek a rendkívüli képek egy teljesen más műfajjá.
17: Ez a dokumentumfilm kivételesen nem azt a hagyományt folytatja, hogy a dokumentumfilmet próbálják lazítani fikciós filmes elemekkel. Ebben egyáltalán nincsen ilyen, és még ezek ellenére is sodró lendületű, izgalmas film, mert Francis Baconnek a 10. Ince pápát kritikával kezelő 19 újabb portréján keresztül, amelyeknek egytől egyig ihletője Velázquez volt, eljutunk Dalíig, aki hihetetlenül fontos mesterelődnek tekinti Velázquezt, eljutunk Picassoig, aki nem kevésbé. Itt zárójelben megjegyzem, hogy elhangzik a filmben, hogy Velázquez nem készített vázlatokat, egyből élesben fest. Méghozzá olyan tudatosan, hogy arra is tudott figyelni, hogy a festék réteg egyenletesen kerüljön föl a képre, és ennek köszönhetően alig-alig kell hozzányúlni restaurátori szempontból, hiszen nem töredezett meg 300 év múlva sem.
16: Nagyon egyszerűen Velázquezt udvari festőnek szokták tartani. Ez a film rávilágít arra, hogy sokkal összetettebb, sokkal messzebbre vívő az ő festészete.
17: A jó szerencsén és a tehetségén kívül annyi csillagpillanat adódott az ő életében, hogy nem volt oka panaszra.
0: Cseh András a stúdió vendég, aki mostanában Bereményi Gézával dolgozik együtt, azonban van egy saját zenekara is, új zenekar néven, a 80-as, 90-es évek alternatív rockzenei hagyományait viszik tovább. Viszont most én inkább a Bereményi Gézával való közös munkáról kérdeznélek még, jó? Szóval, hogy folytatódik a munka, a repertoár folyamatosan bővül, hogy tervezitek?
5: Hát onnan jövök például, ma is írtunk egy dalt. Igen, ez egy hetente írunk egy dalt körülbelül.
0: És ez folyamatosan felkerül a zene megosztóra?
5: Nem, ez a boomerségnek az árnyoldala, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva az agyvelőnknek, és az nem túl jó. Szóval úgy értem, hogy ezek megvannak papíron, például itt van a táskámban a legújabb ma reggeli dalnak a szövege, a fejemben van a dallam,
0: És miről szól? Miről meséltek benne?
5: Fú, hát nagyon friss, de hogy valami celldömölki vegyesbolt kirablásával kezdődik a dal, és egy dél-afrikai gazdag nőnek a ölébe fejeződik be. Így tudnám összefoglalni.
0: Elég messziről indultatok, legközelebb a Szkéné Színházban álltok majd, vagy álszínpadra, méghozzá Kertész Endrével és Bartók Györgyen.
5: Igen, október 10-én.
0: Október 10, pontosan,
5: igen. Igen, szünetelünk.
0: Így van, és én a hétvégén láttalak téged. És a két fiatal embert a Pozsonyi Pikniken egy kis ízelítőt adtatok ebből a zenei világból. Nagyon interaktív volt a koncert, feltetted a kérdést, hogy mit szeretnénk hallani, ilyen vagy olyan típusú dalt. Szóval, hogy bevontál minket is, mint közönséget, kvázi, mintha alkotó részei lettünk volna az egésznek. Ilyen közvetlenség lesz minden koncerten?
5: Hát remélem egyre inkább, igen. Szóval ez egy olyan dolog, ami elég friss, és most tanulunk benne. Szóval azért az a új zenekar nevű underground zenekarom az nagyon más stílusú, mint ez, és ezt meg úgy meg kell szokni, hogy itt milyen közönség van, meg hogy ez milyen ez az egész világ, milyen világ ez, ahogy a dal mondja, és ja, szóval ez így most alakul, hogy ennek milyen a hangulata, szerintem jó, meg tök szép dalok.
0: Elkezdtél beénekelni, majd szóltál, hogy ez még csak a beéneklés, ne tapsoljunk, de azért mi azt is megtapsoltuk, mint közönség. Szóval, hogy ilyen élményekben is lehetnek részük azoknak, akik október 10-én a Szkéné Színházban megnéznek benneteket, Cseh András, Bereményi Géza estje. Az Istenes Ének című dalba hamarosan belehallgatunk, azonban el kell köszönnünk, hiszen az időnk lejárt. Én köszönöm szépen Cseh Andrásnak, hogy itt volt, beszélgettünk. A szerkesztő Nánás Jenikó, a hangmérnök Rácz Dorottya és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is búcsúzom. Már a hallgatóktól holnap délután 14:30-kor találkozzunk ismét itt a Szódában, addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Előrehozott parlamenti választás lesz Szerbiában. Eső és lehűlés érkezik. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyenlőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormánya a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Megújult a Nemzeti Közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú belvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig az országfásítási programban, és további 300 ezret a településfásítási programban, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A cél, hogy minél nagyobb terület részesüljön a növekvő erdők jelentette pozitív környezeti változásokban. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik, várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ma délben írja alá az erről szóló rendeletet. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csak nem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet hajnalban általában 10-15, napközben 30 és 35 fok között alakul majd.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok. A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves magyar diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésen. Csak néhány számot hadd említsek, mert ezek is önmagukban beszédesek. Szövegértésből 452 pontot értünk el, ami 21 pontos romlás csupán 3 év alatt. és 42 pontos visszaesés a 2009-es csúcshoz képest. Matematikából 459 pont a magyar átlag, ami 14 pontos csökkenés 2022 óta. Természettudományban ugyan nem lógunk ki az OECD átlagból, de a csúcs teljesítmények mindhárom területen drasztikusan visszaestek. Hogyan is értelmezhetjük mindezt? A vonalban Nahalka István oktatáskutató. Üdvözlöm!
3: Jó estét kívánok!
2: Hogyan értelmezi ön szakemberként a 2025-ös adatokat a korábbiakhoz viszonyítva?
3: Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik, nyugat-európai országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja, és hát az okok is közösnek látszanak, tehát nem valamilyen magyar jelenségről van szó, bár azért, hogy az okok milyenek Magyarországon és milyenek máshol, abban azért lehetnek különbségek.
2: Érdemes akkor belemennünk ebbe, tehát hogy ez mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákjai is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak.
3: Nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol, ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Ez Nyugat-Európa országaiban, fejlett nyugaton elsősorban a bevándorlók, a menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. Magyarországon egyrészt a korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 12%, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani a mi eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi csoportok, magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
2: Na most nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
3: Így van, visszaestek, és ez az első olyan felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg. És ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát hogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben. És a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban, azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
2: Ójaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál. Milyen pedagógiai következményei lehetnek ennek? Vagy szükséges-e másként tekinteni a két nem képviselőire ilyen tárgyakból?
3: Egyébként nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. De természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógilag értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévét teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is, a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközileg. Nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó. Lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó. Tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
2: Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetértőn ezzel a magyarázattal?
3: Ez a szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
2: Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhető, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére. Ön hogy látja ezt az intézkedést? Ez hasznos volt, vagy akár többre is szükség lenne?
3: Ezt vitatni kellene, én hadd nem mondjak most nagyon egyértelmű álláspontot ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat, ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
2: Hát, ha már itt az eszközhasználatot említi, a mesterséges intelligenciát is érdemes figyelni, ezen a téren a magyar diákok alacsonyabb arányban használják a lehetőséget, viszont amikor használják, akkor tulajdonképpen elkészítették a feladatokat vele, legalábbis 29% így nyilatkozott, mintsem, hogy mondjuk további kutatásokra ösztönözni, az csak 25% volt. Hogy látja a mesterséges intelligencia szerepét az oktatásban?
3: Igen, ez a probléma, kettős a probléma, ugye egyrészt kevesebbet is használják a mesterséges intelligenciát a gyerekek, illetve nem arra használják elsősorban, amire jó lenne. Ezt nekünk kell megtanítani nekik. Tehát ha tudnánk a számítógépeket, de akár a mobiltelefonokat is értelmesen használni a tanórákon, és kifejezetten tanítanánk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan használható arra, hogy problémákat körbejárjunk, hogy alapvető ismereteket megszerezzünk bizonyos dolgoknak a körüljárásával kapcsolatban, hogy nehéz kérdéseket megpróbáljunk megközelíteni, hogy fogalmaknak nézzünk utána, nem sorolom tovább, tehát értelmes feladatokra hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát, akkor azért ezen lehetne bőven javítani. egyelőre mi még, hogy mondjam, gyerekcipőben járunk ezzel kapcsolatban, van hova fejlődni.
2: Talán ehhez kapcsolódik az, ami engem nagyon meglepett szintén, hogy a kíváncsiság drasztikusan csökkent. 67% mondta, hogy sok minden érdekli, szemben a többi ország 73%-ával, és ez 2022 óta több mint 6% pontot esett. Azért ez meglehetősen riasztóan hangzik. Mit lehet tenni a kíváncsiság fenntartására? Most ez az eszközhasználatban is érvényesülhet, hiszen nem csak játszik, hanem kutat, vagy új irányokat vesz, vagy a tanuláshoz segédeszközöket talál magának esetleg.
3: Igen, az eszköz probléma is érdekes ebben, de azért itt egy általánosabb kérdésről van szó. Arról, hogy hogyan viszonyulnak a gyerekek az iskolához, a tanuláshoz, a művelődéshez. És mivel az elmúlt időszakban nagyon túlterheltük őket az iskolában, tehát egész egyszerűen nem jó mostanában iskolába járni, hogy most egy kicsit szélsőségesen fogalmazzak, ezért természetes, hogy a kíváncsiságuk csökken. Szóval egyszerűen azt látják, hogy amikor kíváncsiak lehetnének valami iránt, akkor valami terhelővel van dolguk, valami olyasmivel, amivel nem tudnak megbirkózni, ami túl sok, ami ráadásul egy csomó minden unalmas benne, és itt tovább. Ez biztosan nagyon csökkenti a motivációt és a kíváncsiságot.
2: De most Lannert Judit az ÉSZT modellt hozta példaként, ahol szakítottak a túl terhelt tantervvel, tehát hogy a gondolkodásra sokkal több lehetőséget hagynak. Mennyire reális ez ön szerint a mi viszonyaink között?
3: Én reálisnak tartom, és a következő NAT esetében, amikor új NAT-ot fogunk készíteni, radikálisan változtatni kell azon, hogy milyen lesz majd ez a NAT. Azt a paradigmát meg kéne változtatni, amiben gondolkodunk a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban. És hát igen, az észtek. Szóval azért az borzasztóan érdekes, hogy a távol-keleti országok után mind a három tesztben, most, hogyha jól emlékszem, tényleg mind a három, de kettőben biztosan az észtek következnek a rangsorban. Szóval az egészen döbbenetes eredményeket értek el, és a finnek azok valahol a tizedik után jönnek egy csomó esetben, úgyhogy nagyon oda kellene figyelni, és valóban ez egy alapvető feladat, hogy újra, teljesen újra kell gondolnunk a nemzeti alaptanterv szerepét, meg kell adnunk a lehetőséget a pedagógusoknak arra, hogy nagyon önállóan alakítsák ki, hogy mivel foglalkoznak a gyerekekkel az iskolában, sőt, egyes gyerekenként differenciált módon kellene tudni kijelölni, hogy mivel foglalkoznak, ami nehéz feladat természetesen, ezért komoly segítséget kell adni a pedagógusoknak, de erre is megvannak a módszerek.
2: Azt hiszem, hogy még nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és fogunk is. Számítunk akkor önre ismét. Nagyon szépen köszönöm, Nahalka István oktatáskutatót hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok döntése alapján egyszerre 10 orosz diplomatát utasítanak ki Magyarországról. A hivatalos indoklás szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható. A szakma nyelvén ez azt jelenti, hogy az elhárítás kémként azonosította őket. A bejelentésre azonnal reagált Moszkva is, Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kemény és fájdalmas válaszlépéseket ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Dezső András, a Telex újságírója van a vonalban, szervusz!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: Foglalkoztál a témával egy cikkedben, és azt írott, hogy a bécsi egyezmény megsértése az ugye szinte mindig a kémkedésnek a szinonimája. Miért most lépett a magyar kormány, és miért épp ezt a 10 embert küldték el?
4: Ugye a április 12. újtani választások után, tehát a magyar kormány hivatali belépése után már lehetett hát sejteni, hogy egy fordulat következik be alapvetően a külpolitikában, és ez magába hozta ezt, hogy megváltozik az Oroszországhoz való viszony, és az eddig engedékeny politika hát kicsit szigorodik, hogy így mondjam, tehát hogy követi Magyarország is azt, amit az EU államok csináltak 2022 után, tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és kiutasítanak orosz diplomatákat, tehát gyakorlatilag követjük ezt azt, amit a nyugati szövetségeseink már megtettek.
2: És miért volt Magyarország eddig ennyire engedékeny? Rácz András, a külügyi intézet vezérigazgató helyettese is úgy fogalmazott, hogy ez a lépés már 4,5 éve esedékes lett volna, de hogy miért volt akkor ez az engedékenység?
4: Hát ugye itt két magyarázatot szoktam mondani. Az egyik az, hogy ugye ami a korábbi kormánypárti magyarázat volt, hogy nem akarunk belekeveredni a háborúban, nem akarunk rossz viszonyba kerülni Oroszországgal, és ezért, ha volt is kiutasítás, az úgynevezett csendes kiutasítás volt, tehát a háttérben intézték, ez nagyon ritka volt egyébként, hogy egyáltalán volt. A másik magyarázat szerint ugye hát nem akar tulajdonképpen Magyarország hát hogy mondjam, felsorakozni a nyugati szövetségesek mellé, és egyfajta ilyen trójai falóként viselkedett a szövetség rendszeren belül, tehát lehetővé tette, hogy itt az orosz hírszerzők mozogjanak, egyfajta logisztikai bázisnak használják Magyarországot. Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek, ez a most például kiutasított 10 orosz hírszerző, akik ugye diplomata fedésben voltak itt, azok Magyarországon végeztek feltétlenül kéntemégességet, vagy Magyarország ellen, hanem akár a schengeni zónában, tehát az EU ellen.
2: És hogy kell elképzelni ezeket a diplomata fedésben dolgozó kémeket, ahogy mondod, hogy miért éri meg a küldő államnak ez, és mit tud tenni a magyar elhárítás, hogyha már a belépés előtt tudják, hogy kicsodák ők?
4: Tehát ez úgy működik, hogy amikor egy követség, ez nem csak Oroszország esetében, vagy a más államok esetében is, hát ami ugye ellen érdekelt állam, hogy ide jön, jelzi egy állam a fogadó államnak, hogy küld diplomatát, vagy küldene diplomatát a nagykövetségre, és akkor ilyenkor hát leinformálják ugye a fogadó állam. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy ki ez az ember, és a partner szolgálatoktól kapnak információkat, és jellemzően, amikor már bejön az országba, akkor tudják, hogy van-e hírszerzői háttere, és azért ilyen diplomata fedésben, amit így mondják, mert hogy ha kémtevékenységet végez, és lebukik mondjuk, akkor ugye nem büntethető, hiszen mentessége van, hanem mondjuk kiutasítják, és akkor van x ide, x órája, vagy napja elhagyni az országot, amennyiben nem teszi ezt meg, akkor értelemszerűen a mentességet elveszíti, de hát ilyenkor ugye kiutasítás történik. Ez az egyik féle verzió, tehát hogy ugyan diplomataként dolgozik itt, de mellette hírszerzői tevékenységet végez, nyilván titokban, tehát konspirált. És ezeket tudják a fogadó államban, tehát nagyjából tudják, hogy a követségek belül kik azok, akik hírszerző tevékenységet is végeznek. Lehet, hogy tudják, hogy van hírszerzői múltja, de egyébként nem tudják, hogy milyen hírszerzési tevékenységet végez, hiszen ügyesen konspirál. És akkor van egy másik típus, akik úgy jönnek be, hogy nem diplomata fedésben, hanem egyszerűen itt vannak, valahogy bejönnek, üzletemberek például, őket nevezik illegális hírszerzőknek, illegeknek, úgymond. Tehát ez a két típus van, akiket most kiutasítottak, ők ugye diplomata fedésben voltak.
2: Említed a cikkedben Artur Suskov esetét, akit korábban csendben utasítottak ki, mert kormányközeli intézetekről gyűjtött adatokat. Mi a különbség a csendes és a mostani, hát igencsak hangos vagy nyilvános kiutasítás között politikai szempontból?
4: Politikai szempontból az, hogy a nyilvános kiutasításnak üzenete van. Ugye a mostaninak szerintem két üzenet, az egyik az, hogy Oroszország felé jelezze Magyarország, hogy megváltozott a hozzáállása ez a kérdéshez, illetve Oroszországhoz, a háborúhoz, és az orosz kémtevékenységet, tehát az az álláspont, hogy igenis Oroszország egy fenyegetettséget jelent, hibrid háborút folytat Európában. Ez egy politikai üzenet, a másik a nyugati szövetségesek felé egy üzenet, hogy igenis, mi úgymond nem beszélünk ki, vagy nem csinálunk más politikát, hanem egységet mutatunk. Ugyanis az elmúlt években hát meglehetősen elveszett mondjuk a bizalom a magyar szervek felé.
2: Hát bizony.
4: Tehát a lengyel titkosszolgálat, nem tudom, hogy szóba sár, szinte a magyarokkal, de ugyanúgy a balti államok se, tehát van egy bizalmatlanság, egy nagyon erős bizalmi
2: válság. De ez elég, tehát elég ez a kiutasítás vajon ennek a bizalomnak a visszaépítéséhez?
4: Nem. Ez egy kezdő rugás. Úgyhogy itt úgy kell elképzelni, hogy minél kisebb egy ország titkosszolgálata, annál kevésbé lesz képes egyedül fellépni bármilyen fenyegetettsége ellen. Tehát ez lehet akár terrorizmus, akár idegen ellenérdekelt államnak a titkosszolgálati tevékenysége. Akkor tud csak hatékony lenni, hogyha nemzetközi együttműködésben van benne, és közösen veszélyesen közös műveletekben. Na most Magyarország ezekből a műveletekből értelemszerűen az elmúlt évekből kiszorult, ezekben a közös műveletekben, és akkor van esélye a védekezésre, a megfelelő védekezésre, hogyha ez a bizalom újjáépül, de ez mindenképpen csak kezdő lépés, tehát ez egy hosszabb folyamat lesz, de az biztos, hogy tehát ez nem egy gesztus értékű dolog, azért ennél több, hiszen itt konkrét olyan személyeket utasítottak ki, akiket egyértelműen az elhárítás már régóta, tehát nem most találták meg őket, hogy naim, itt vannak a kémek, hanem régóta kémekként, hírszerzőként vannak nyilvántartva.
2: Most Mária Zaharova az orosz szóvivő kemény megtorlást ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Hát mire számíthatunk a gyakorlatban szerinte? Tehát kiürül a magyar követség Moszkvában? Vagy a tükörintézkedések miatt, vagy mire?
4: Igen, ilyen grúcsokat lenni, hogyha az alapesetben az ugye, hogyha kiutasítanak diplomatánkat, akkor a másik állam szintén ilyen lépést tesz, és nagyjából ugyanabban a számban, vagy arányosan ugye ugyanannyi embert kiutasít. Itt azért emögött, ugye ez jó kérdés, hogy mit ért alatta, simán lehet, hogy más plusz is lesz, tehát ezen túlmenően, a tükörintézkedésen túlmenően, ugye ez az, amit nem tudunk. Tehát itt nagyon érdekes kérdés lesz, igazából ez lesz a fő kérdés, hogy reagál erre Oroszország. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen üzenetértékű dolog Moszkva felé, hanem egyfajta teszt is én szerintem. Itt most sok mindenki fog derülni, hogy egy ilyen egyébként tényleg erőteljes lépés, még csak 10 emberről, majd tudhatni emberről van szó, azért itt ez mindenképpen látványos lépés.
2: Na most a kiutasítás kapcsán ugye eszünkbe juthat a leghíresebb modern kémsztori, a Kovács Béla ügy, ugye róla is te írtál a magyar sajtóban. Hogyan tudott így egy klasszikus módszereke beszervezett ügynök éveken át az európai politika csúcsán működni, anélkül, hogy lekapcsolták volna?
4: Hát ez úgy van, hogy nagyon sok hírszerző vagy ügynök működik, tevékenykedik az EU-ban most is. Vannak olyanok, akikről tudnak, akiket be tudtak azonosítani. Nagyon gyakran ezeket nem kapcsolják le, mert esetleg értékesebb figyelni a mozgásukat, megnézni, hogy kikkel tartanak kapcsolatot, de a legfontosabb, hogy mit akarnak. Tehát kideríteni, hogy mit akarnak, ugye mi a hírigény például Oroszországnak, mi az, amire kíváncsi, milyen információt akar megszerezni, vagy milyen műveleteket akar végrehajtani. Nyilván vannak olyan kritikus pontok, amikor ezeket az embereket le kell kapcsolni, például egy szabotázs akció előkészítésénél, stb. De nagyon sokszor ezeket így szemmel tartják, tehát nem feltétlenül az a kémelhárítás lényege, mint mondjuk a bűnüldözésből, hogy lekapcsolni egy bűnözőt, tehát egészen más, hogy működik a titkosszolgálati logika, mint a bűnüldözési, vagy ilyen rendőrségi logika. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis sokan vannak hírszerzők most is, akik tevékenykednek, orosz hírszerzők Európában, olyanok is, akikről tudnak, mégsem utasítják ki. Itt az a kérdés, hogy hol van az a pont, amikor már le kell kapcsolni, mert nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy kiszorítsák, vagy elfogják, vagy kiutasítsák, mint ahhoz, hogy szemmel tartsák. Tehát itt mérlegelni kell ezt nyilván. Kovács Béla esetben az érdekes, hogy 2009-től lett látókörben, a kémelhárítás látókörében, 2014-ben úgymond feljelentést tettek, ellene indult egy eljárás, de ott például az volt láthatóan a politikai cél, hogy hát gyakorlatilag megúszta, most már ezt leegyszerűsítve.
2: Na és most vajon várható ki azt, hogy kéri a magyar kormány a kiadatását KG Bélának? Ugye ezen a néven emlegették őt.
4: Igen, hát ő nemzetközi körözés.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Jó estét kívánok a hallgatóknak! A Mohácsi csata naptári és valós évfordulója a téma a mai Szabadpolcban, szeptember 8-án. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Völgyi Tolzsuzsát hallják. A stúdióba várom Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténészt, de mindenek előtt hallgassanak bele Kodály 1965-ös utolsó publikált vegyeskari művébe, amely Kisfaludy Károly Mohács elégiájára készült. Nem véletlenül, íme.

0: Bihaci csata 500. évfordulója van idén. Egészen pontosan nem régiben ünnepelte az egész ország, a helyszínen is, miközben lehetséges, hogy éppen a mai napon volt a Mohácsi csata. Nagyban függ ez attól, hogy milyen naptárat nézünk. A legdöbbenetesebb szentmártoni Szabó Géza szövegében, amelyet nekem itt a műsor előtt már elküldött, az, hogy a húsvét legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-ére eshet. A Julián és a Gergely naptár eltérése miatt erre viszont 35 féle időpont lehetséges. Tehát egészen szédítő már a bevezetés is. Köszöntöm vendégemet, tehát szentmártoni Szabó Gézát itt a stúdióban. Világítsa meg, legyen szíves, Géza, bár már mi elég sokat beszélgettünk a naptár különbözőségekről és eltolódásokról, de most itt a Mohácsi csata kapcsán hogyan kell ezt pontosan néznünk?
1: A níciai, vagy hát ma már így mondják görögösen, a nikájai zsinaton, amelyiknek tavaly volt éppen az 1700. évfordulója, Krisztus után 325-ben volt, akkor még az éveket nem úgy számolták, hogy 325, hanem a konzulok neve volt. Azt egy utóbb, amikor kitalálták, hogy ugye Krisztus legyen a kezdőpont, akkor a konzulok neve alapján és a római évek alapján. De a naptár maga az

0: Julius Cézár által bevezetett naptár, amit az egyszerűség kedvéért Julián naptárnak nevezünk. Ezzel annyi a gond, hogy egy picit hosszabb az év benne, mint a valóságos év, és ebből adódóan bizonyos idő után felgyűlemlik egy nap. És az, ahogy haladunk, mindig egyel több. Na most, amikor 325-ben eldöntötték, hogy a húsvét az, ahogy elmondta, hogy történjék, akkor a naptárt, nem tudom pontosan, ezt egyébként senki nem tudja, amennyiben hibás volt már akkor is, akkor könnyű volt korrigálni, hogy mondjuk két egymás követő szökő évvel el kellett hagyni a szökőnapot, és akkor helyreállt. Tehát az nem volt még nagy különbség, az korrigálni lehetett. Tehát valójában nyugodtan mondhatjuk, hogy 325-től kezdve egészen a Mohácsi csatáig tartó időszakban a hibás kalendárium működött, és ennek következtében a 16. századra már tízre nőtt azoknak a napoknak a száma, amelyekkel hosszabb volt. Na most egy kicsit nehéz végig gondolni, de hogyha 10 plusz nap van, ez azt jelenti, hogy például a tavaszi napi egyenlőség az hamarabb fog bekövetkezni a dátum szerint. Tehát nem március 21-én, hanem március 11-én. És ez azért volt gond, mert a csillagászok ugyan tisztában voltak az égi mechanikával és a föld pályájával, meg hogy hogyan telik az idő. Ki tudták számítani, hogy a hold ténylegesen a napi egyenlőség után mikor telik meg, de már a naptár ezt nem feltétlenül igazolta. Többek között ezért is javítani kellett. Már a 15. századtól napirenden volt a javítás, de csak a 16. században történt meg. De mivel 1582-ben 13. Gergely pápa döntött úgy, hogy megcsinálja a naptárreformot, ezért aztán ebből az következett, hogy a protestánsok mindent, ami a pápától jön, azt nem fogadták el. A naptár javítási javaslatok között olyanok voltak, hogy egymást után követő éve, mint az előbb mondtam, mindig hagyják el a szökőnapot, a pápának viszont egy olyan tanácsot adtak, hogy azonnal gyökeresen. És akkor ebből az következett, hogy kikerestek egy napot, ahol a legkevesebb szent volt, Szent Ferenc napja után, október 4-e után kihagytak 10 napot. Október 4-e után nem 5-e követő, hanem 15-e. És ebből még az is következett, hogy például nevezetes áviai szentterész éppen 1582. október 4-én halt meg, tehát pont a naptárjavításkor, és mivel Szent Ferenc napjára nem tehették a napját, ezért 5-ére tették volna, de mivel 5-én nem volt, már. Ezért került, tehát azért tessenek tudni, Terézek, hogy azért van 15-én, mert a naptár miatt ugorott az egész.
1: Na most tehát biztos fölmerül a kedves hallgatókban az, hogy kik számolgatták ki ezeket a dolgokat, kik írták le a naptárat, mert ugye mindig csak a hírességek maradnak fenn, hogy melyik pápa, vagy melyik uralkodó, de azt nem tudjuk, hogy pontosan kik foglalkoztak ebben. Ez a csillagászatnak része volt, vagy erre külön más szakértők is léteztek?
0: Igen, akkoriban a csillagászatban az asztronómia és az asztrológia együtt volt. Tehát horoszkópokat kellett készíteni. Tehát például, hogyha valakinek elkészítették a horoszkópját, arra lehet, hogy azt a dátumot írták, ami a Julián naptár dátum, de már a horoszkóp képletbe a valós csillagászati helyzetet írták be, mert különben nem működött volna. Tehát már itt is volt egy különbözet.
1: De vajon ezt hogy élték át az emberek, vagy ez, hát most úgy értem, hogy nem mindenki nyilván, de akinek erről tudomása volt, vagy aki ezt át tudta látni, hogy az idő, és hát ezek szerint a tér is rendkívül relatív.
0: Hát ez tulajdonképpen inkább csak naptári dátumok kérdése, mert például amikor ugrott a naptár 4-ről 15-ére, akkor csütörtököt péntek követett. Tehát nem szakadt meg a napoknak a száma, de írják azt, hogy sokan voltak, akik tiltakoztak, hogy elvettek az életükből 10 napot.
1: Igen.
0: Hát ez nem stimmel. Hát,
1: igen, ez olyan dolog, mint az én gyerekkoromban még mondtak olyat, én november 25-ei vagyok, hogy évvesztes. És akkor az olyan bántó volt úgy gyerekkoromban, és anyám mindig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem vagy vesztes, sőt, egy évet nyertél. Igen. Mert ugye hát az ember akkor az egyel fiatal, kvázi egyel fiatalabb
0: akarján
1: egy osztályba.
0: Igen, beiskolázás miatt igen, volt, hogy meg volt szabva, hogy ki.
1: Na szóval itt sokan rosszul is járhattak, tán még jól is ezzel, hogy ilyen eltolódások voltak.
0: Először is, hogy mondjam, az a helyzet, hogy nem mindenkit ért, ugye, mint említettem már. Tehát ahol átértek rögtön, az maga Olaszország volt, illetve Itália pontosabban, és Lengyelország. Ők azonnal. De például Ausztriában csak 1584. január 6-a után következett 17-e. Nos, ez bennünket annyiban érint, hogy Magyarország csak 1588-ban tért át, akkor is január 28-án az országgyűlési határozat alapján, és külön megjegyezték, hogy csak az uralkodó kedvéért teszik ezt, és onnantól kezdve olyan naptárokat nyomtattak, amiben benne volt az Új naptár is, és az Ó naptár is. Tehát a Gergely, a 13. Gergelyről elnevezett Gergely naptár, és a Julián naptár is. Nos, azért volt érdekes, mert Ausztria ugye hamarabb tért át 4 évvel, tehát például Balassi Bálint, amikor írja a leveleket, a hivatalos levelet ír, akkor az új kalendárium szerint, és odaírja, hogy az új, ha belső használatra írja, akkor odaírja az ó kalendárium szerint, és ugye Magyarországon pedig ugye annyira hozzászoktak a régihez, hogy például Balassi Bálint egyik versében 89-ben azt írja, hogy az másfél ezerben és 89-ben az ó szerint szerzém ezt ilyen énekben. Ez a két naptár együttérése zavarólag hatott. Magyarországon, hogy körülbelül 1640-es évekig ment a dolog, és utána belátták, hogy bár a pápa hozta, de azért helyes a korrekció. Tehát onnan közben nálunk működött. Na de most gondoljunk bele, a nálunk csinosabb nemzeteknél ez nem így volt. Mondok egy jó példát. Ha valakit megkérdeznek, hogy Isaac Newton, a híres tudós, mikor született? Ha egy angolt kérdeznek meg, azt mondja, hogy 1642. december 25-én. De mivel a világ nagy részén már áttértek az új naptárra, ez 1643. január 4-ének felel meg. Na most akkor egy lexikonban melyik dátumot írjuk? Hát nyilván beírjuk mind a kettőt, de az angolok csak 1700-ban értek át, mégpedig ők úgy választottak, hogy február 18-a után március 1-e következett, és ez azért történhetett így, mert már nem 10 nap volt a különbség.
1: A különbség, igen.
0: Mert az volt a nagyon zseniális döntés, hogy a további földgyűlemi napokat úgy lehet kiküszöbölni, hogy csak azokban az évszázadoknak a végén, tehát az 1600-ban például, amely 400-al osztható, ott meg lehet tartani a szökőévet. Ami nem osztható, nem. Felgyűlt 13 napra, lásd, októberi forradalom, október 25-e, november 7-e. Tehát még tovább nőtt a különbség. Ugye az ortodoxoknál a mai napig a 2000-dik év osztható volt 400-al, tehát megtartottuk a szökőévet, tehát nem nőtt tovább a különbség.
1: Igen, hát ez mindenkinek megvan a fejében, még ha nem is tudta, vagy tudja, hogy mi van a hátterében, hogy a nagy októberi szocialista
0: így
1: forradalmat...
0: Van, hát most már talán miért? Ne nevezünk így.
1: De jó, de hát végeredményben történelmileg ez.
0: Hát az ő naptáruk szerint akkor volt, igen, de a mi naptárunk szerint nem.
1: Na, nézzük még meg azért ennek a Mohácsra vonatkozó dolgait is, mert hát ugye most nagy ünnepségek voltak, igen, a minap, és éppenséggel pedig, hogyha 8-a volt, akkor nem csak az a lényeg, hogy most a naptár így meg úgy, hanem ugye lehetett olyan időjárás, hogy bizonyos csatáknál, akár a Mohács csatánál is sorsdöntő volt. És ha nem akkor volt, akkor hogy volt?
0: Az teljesen normális dolog, hogy egy naptári dátum szerint emlékezünk meg egy ilyen fontos évfordulóról. Hiszen az ugye Szent János nyakavágása napja volt, azaz keresztelő Szent Jánosnak a lefejezése. Tehát az a teljesen rendben van, hogy a hivatalos állami akkor volt. Csak hogy, ahogy az előbbiekben beszéltem, már 1526-ban is megvolt a 10 napos késés. Tehát ha mi csillagászati pontossággal akarjuk tudni azt, hogy a Mohácsi csata mikor volt, akkor a szeptember 8-a. Tehát, hogyha az ember oda megy szeptember 8-án a Mohácsi mezőre, vagy oda megy az emlékhely elé, ahová sajnos nem mehet be, mert zárva van a sátorhelyi emlékpart, mert nem készült el, de oda megy, akkor érezheti, hogy most telt el ténylegesen. A Föld most van ugyanabban a pozíciójában, mint ezelőtt 500 évvel. A dolognak csak ennyi jelentősége van. De ezt nem csak a Mohácsi csatáról mondhatjuk el, hanem például ennek közelében volt a reformáció, 1517, ugye nem sokkal korábban, október 31-e Wittenbergben, Luther Márton és a 95 tétel. Hát ha ezt átszámítjuk, akkor ez november 10-ének felel meg. Itt természetesen már nincs jelentősége az időjárás meg egyébnek, mert itt elvi dolgokról volt szó, de csata szempontjából bizonyára nem mindegy. Most a jelenünkben kiugrott a rendes medréből az időjárás. De én emlékszem, hogy régen azért nagyon éles váltás volt.
1: Persze, hogy
0: augusztus nem. Vége után.
1: Augusztus 20-a biztos, hogy igen, határ
0: igen,
1: volt.
0: Igen, igen, igen. Tehát a nap nem sokkal előbb nyugodott, lett ilyesminek nincs jelentősége. Inkább pusztán a gondolat, hogy ha tényleg centire kimérjük az 500 évet. Most nem olyan túl sok dátum van azért a történelmünkben, ahol ez ilyen élesen előjöhet. Még a Buda visszafoglalása jöhet ilyen szempont. Illetve nem Budának az elfoglalása 1641-ben, mert az is augusztus 29-én történt. De mondjuk nézzünk személyeket. Például Balassi Bálintot, akit az előbb említettem. Ő 1554. október 20-án született Zólyonban. És ő nagyon ügyelt arra, hogy jelezze, hogy ő, ahogy egyik versébe írta, hogy ő születésébe Vénusz megkérte, hogy neki szolgáljon. És ebből ugye automatikusan következik, hogyha megnézzük, hogy október 20-a legalábbis a mi képzeteink szerint, ugye ma nagyon sokan játszanak az asztrológiával, az még éppen, hogy benne van a mérlegjegyében. Tehát naptárilag ő még oda számolhatta magát. De hogyha mondjuk elkészíti valaki a horoszkópját, nyilván elkészítették, de nem maradt fenn, egy barátom megcsinálta utólag, akkor nem az október 20-ai csillagállás kell nézni, hanem az október 30-ait. Mert az a dátum, a Gergely dátum, amit visszavetítünk tulajdonképpen, amelyik valóságos csillagászati helyzetet.
1: És akkor még nem nézzük a kínait.
0: Na jó, hát azt most inkább hagyjuk.
1: De egyébként, ami azt illeti, tehát itt a mi beszélgetésünk és a műsor elhangzása közt is egy kis eltolódás van, mintha a Julián vagy a Gergely naptár eltolódásairól volna szó, de nem arról van szó, hanem pusztán annyi, hogy tehát szeptember 8-án Géza el fog menni, most így mondom, igen. De hát amikor most hallanak minket a hallgatók, már el is ment, már vissza is jött. Tehát,
0: igen, tehát ez még előttem.
1: Meséljél, kérem szépen, előttem, de mégis utána.
0: Előttem van, igen, tehát ez is egyfajta, ugye a rádióadásban is meg lehet csinálni, meg a tévében is az, hogy valami úgy látszik, mintha aznap lenne, de különben nem, igen, akkor volt, úgyhogy talán ez még arra is jó, hogy valaki csóválja a fejét, hogy micsoda aprólékoskodás ez, hogy hát bizony, inkább érdekesség. Úgyhogy most talán csak annyiban hiányos a dolog, hogy nem tudom senkinek mondani azt, hogy menjen el, mert mire ezt hallja, addigra már az a nap is el fog telni.
1: Igen.
0: Úgyhogy, hogy mondjam, én nem tudom, hogy milyen megfontolás volt, de hát nyilvánvalóan nem csak azt fogom megnézni, hanem akkor már elmegyek, sőt, egy barátommal együtt megyek, és elmegyünk Pécsre, meg elmegyünk a Villányi.
1: Nem akárkivel.
0: Hát Kőszegi Péterrel, hogy megemlítsem, aki éppen nem sokára lesz kereken 75 éves, úgyhogy
1: és szintén a
0: nevezetes,
1: és
0: régi magyar irodalom foglalkozik, és akkor elmehetünk egy kis Villányi borér is utána, mert hát ugye bármilyen emlékezéshez azért hozzátartozik az is, hogy bor is van hozzá.
1: Na most mondja kérem, létezik az, hogy mondjuk, tehát hogy régen ilyen problémákat adott az, hogy naptárak, különféle naptárak szerint mérték az időt, hát pedig ők aztán nagyon sokat tudtak a csillagászatról, tehát sokkal többet is, mint amit a mai tudósok tudnak, nem tudom. De hogy előadódhat-e olyasmi, hogy valaha megint váltani kell. Mondjuk pont, hogy említette, igen, az időjárásnak a felborulását, hogy akár az is változhat legelőször is, tehát ha nem is ilyen soknapos eltérés, de mondjuk az, hogy hol kezdődik a meteorológiai tél vagy nyár, hogy ezen lehet, hát ez, hogy változtatni fognak?
0: Ez nyilván közmegegyezés kérdése, úgyhogy tulajdonképpen azzal tudnék erre válaszolni, hogy ugye azon nem szoktak az emberek elgondolkodni, hogy miért mondjuk az, hogy szeptember, ami ugye a szeptem szót, a hetet rejti magában, és az valójában nem a hetedik hónap, ha akárhogy nézzük, hanem a hanyadik?
1: Kilencedik.
0: Igen. Tehát ugye ez abból adódik, hogy a római naptár eredetileg az márciusban indult, és nem januárban.
1: És az október
0: és
1: is
0: képest,
1: ugye a nyolcadik lenne,
0: igen,
1: de közben pedig már...
0: Igen, és hát ugye a közben még olyan változás is történt, hogy szépen kitalálta az Julius Cézár, hogy 30-31 napos hónapok váltsák egymást, egyedül a február volt a kivétel, 28, és odaítatták be a szökőnapot. És méghozzá a Mátyás ugrásánál, tehát nem úgy, mint a mai naptárunkban, tehát már itt is változás van, mi 29-ét írunk, nem volt 29-e, hanem duplikálták a 24-ét, tehát a Mátyás napjánál. És a augusztus elrontotta a naptárat, mert ugye amikor őről elnevezték a július után következő hónapot, akkor ő keveselte volna, hogy az csak 30 napos legyen. És akkor meg kellett változtatni 31 naposra, és ebből adódóan a többi utána 31, már szeptember 30 napos lett volna, de egy lett belőle 31. Ez azt is okozta, hogy a tavaszi napi egyenlőség is odébb gurult egy nappal. Mert a Julius Cézár félében mindenütt mindig 21-e volt, ez meg elment 22-ére, tehát már akkor is volt beavatkozás. Ami pedig az, hogy a naptárban például a húsvét, hát ugye a római katolikus egyházban már többször felvetették, Ferenc pápa is annak idején, hogy fixálni kéne a húsvét idejét, hogy ne legyen ez az ide-oda ugrálás. De ezek mindig lekerülnek a napi rendről, mert a hagyománynak olyan nagy ereje van. Ugye a Gergely naptár kontra Julián naptár is azt mutatja, hogy köröm szakadtig ragaszkodtak a Julián naptárhoz az ortodoxok a mai napig minden hiba ellenére. Tehát hogy már nehéz a hagyományt azt átalakítani. Egy olyan változás is történt, hogy ma mindenkinek az az evidens, hogy a hétvége a szombat-vasárnap. Hát kérem, a vasárnap az első napja a hétnek. Azt csak valamikor a 70-es években változtatták meg, minden régi naptárt megnézik, a vasárnapon kezdődik a hét. És utána jön, hogy a hétfő, kelt, stb., és a szombat az utolsó nap. Hát ezt ugye praktikusoknál fogva megváltoztatták, hogy ez a jelenleg használt naptárunk, ez több ezer évig működni fog. Csak nagyon hosszú idő után kell még úgy korrigálni, hogy majd ki kell iktatni egy napot. Tehát a számunkra beláthatatlan messzeségben
1: van. És mi van akkor, hogyha mondjuk gyorsabban kezd forogni a Föld? Vagy...
0: Hát erre én le engem hívjam be, nem fog gyorsabban forogni a Föld.
1: Tehát nem, most egy butaságot mondtam, de hát tudom, Brooklyn nem tágul, igen. Nem.
0: Tehát, de mondjuk még tudok egy példát mondani, ha már Balassi Bálintot szavaztam. Jánusz Pannonius. Tehát Jánusz Pannonius nem a tavaszponttal találkozott, hanem a nyári napfordulóval. És amikor például hazakészült Magyarországra, 1458 májusában Rómába ment a barátjával, Galeotto Marcióval, ott találkozott a pápával, és a pápától eljöttve Kalixtus pápával meglátogatta Narni városát, amelyik Rómától északra 100 kilométerre van, egy hegytetőn épült város, érdemes elvenni a maga középkora jelen pillanatban is, és ott a hegytetőnél még magasabb hegyek aljában van egy forráskút, a Ferónia forrás, amely egy antik némfáról van elnevezve.
1: És ehhez Gézának is van némi köze.
0: Van némi köze, ezt is elmondhatom. Lényeg az, hogy én magam elmentem a évfordulón, ez 1458-ban írta ezt a verset, és én elmentem oda 2008-ban. Hát mondjuk nem nagyon kerek, nem mindegy, elmentem, és konstatáltam, hogy a környezet az ma se nagyon változott, legfeljebb a kútház egy kicsit későbbi, de azért mégiscsak ott járt. És Jánusz Pannonius azt írja, hogy az van a verset címében, hogy az olasz nymfák legdicsőbbikének, hát persze latinul, áhítatos jövevényként énekelt visszatértében Rómából, Nonis Junius 1458. Ugye a római naptár is furcsa, mert rómaiak azok visszafele számoltak. Tehát azt jelenti, hogy ennyi napra mondjuk az idustól, tehát ez nagyon sokakat megtéveszt, és beírják, hogy Nonis, hogy 8-a. Nem, ez valójában június 5-ének felel meg. Csak hogy amikor Jánusz Pannonius ott járt, már akkor közel 10 napos késés volt, és a nyári napforduló az 11-én lett volna. Tehát magyarán ő olyan közel volt a napfordulóhoz, hogy a versében írta is, hogy a rák karjai már ott vannak, mert ugye ott vált a rák csillagkép, a rák térítőt is azért nevezik rák térítőnek, mert mintha a rák csillagkép téríteni el a napot, hogy az adáig fölfele menetéből kezdjen visszafele menni. Tehát az ő verse is úgy értelmezhető, hogy érzékeljük azt a különbséget, tehát a mi naptárunk szerint természetesen ez június 15-ének felel meg, és nálunk ugye 21-e a nyári napforduló, tehát 6 napnyira volt, és akkor ő a versében azt írta, hogy milyen nagy meleg van, és oda megy, és szomjas, és iszik a forráskútból. Tehát és Jánusz nagyon, nagyon szerette az asztrológiát is, és a születése is. Hát még arról is beszélhetnék, hogy 1434. augusztus 29-én született.
1: Igen, azt is hittem, hogy azt fogja
0: elmesélni. Hát ugyanúgy, mint ahogy a Mohácsi csata, ő is augusztus 29-én született. Hát az ő esetében talán még nem volt a 34-ben 10 nap a különbség, tehát mondjuk vegyük, hogy csak 9, és akkor a szeptember 7-ének felel meg. Úgyhogy ott persze nincs a dolognak igazából jelentősége, mert azt úgy külön nem fogjuk ünnepélyesen. Csak emlékezünk rá, bár sokan a Facebookon ilyenkor fölrakják a Jánusz Pannoniusnak a hiteltelen képét.
1: Hiteltelen képét, pont ezt szerettem volna beszúrni, mert igen, ugye körül is vannak ugye kérdések, hogy vajon őt ábrázolja egyik másik kép, vagy nem.
0: Igen, tehát...
1: Igen. De még azért...
0: Igen, a, na, még mondjon...
1: Nem, bocsánson meg, csak még a Narnira visszatérve, igen. Hogy azért, hogy ott azért kellett valamiképpen ennek a felfedezésnek is nyomot hagyni.
0: Hát igen, hát az nem felfedezés, azt lehetett tudni, járt ott már előtte más... Szauder József is járt és írt róla egy cikket még az 50-es években, de talán nekem jutott először eszembe, hogy egy emléktáblát kéne oda tenni. Több éves után a járás eredményeként sikerült elérni, hogy hál' Istennek Csíkszentmihályi Róbert alkothatta meg ezt a táblát, és 2013-ban, tehát pár évvel később, hogy ott jártam, sikerült ezt a táblát az olaszokkal együttműködve elhelyezni, úgyhogy én mindig elmondom, hogy nem amiatt tesszük oda a táblát, hogy az olaszok megtudják, hanem mondjuk oda megy egy magyar.
1: Akkor milyen büszke lehet.
0: Eble, hogy ez nekünk közünk van.
1: Igen. Most megfordította a lapot, és ott valami vers van még.
0: Igen. Hát egy, ugye mindenki számára, hát nem tudom, hogy mindenki számára, de azért, aki iskolába járt, ismerős ez a versor, Kisfaludi Károlytól, hogy hősfértől pirosult gyász térsó hajtva köszöntlek. Nemzeti nagylétünk, nagy temetője Mohács.
1: Mohácsi dal.
0: De ez, amit most néz, ez nem az.
1: Aha.
0: Tehát ő írt egy magasztos verset, egy elégiát, ami disztik honokból áll, tehát hexameter.
1: És ez meg teljesen más.
0: És nagyon jó. Ez meg egy olyan, mint egy népdal. És ezt a Mohácsi dalt suhogva, mint az esti szél, mély gödréből a vitészkél, s mint halványköt holdvilágnál Mohács térén tétova száll. És akkor van benne egy strófa, ahogy, ami... kicsit utánhallása is a másik versnek. Helyít egykor egy effelet, sötét piros harmat esett, fű, virág búsan lehajlott, s magyar szívből friss vért ivott. Sok legény jött nyalka lovon győzni a vad büszke taron, lova eldőlt maga fejér, néma hideg, mint őszidér. Tehát, hogy mondjam, egy egyszerű versformában írt, és hát van Lajos királyra utalás is benne. Cselepata kiszapotban, királyi nagy temető van, azért is oly sárga vized oszlopott gőz, átkos neved. És
1: kicsengése viszont nagyon
0: igen,
1: jó.
0: Igen, mert a Mohács versnek is, ugye a Mohács vers is úgy felelődik, hogy álbuda, él magyar álbuda még, tehát hogy ne sérjünk, mert íme itt vagyunk, és újra fölépült minden, tehát egy pozitív vége van a Mohács versnek, és ez meg arra hajaz azzal, hogy ne félj rózsám, szebb idő jár, Dunánk rabot nem hordim már, s újra díszlik Mohács táján, magyar legény, magyar leány. Nagyon egyszerű kis vers, de a dolognak igazából az az érdekesség, hogy ezt egy kórtárs meg is zenésítette. És remélhetőleg a műsorban ez
1: esetleg igen, én azt hiszem, hogy itt a végén meg is hallgatjuk.
0: Egy olyan, akiről nem tudunk, egy Feller János nevű személy 1827-ben, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy ezt Toldi Ferenc szedte össze valahonnan, és egy Bartalus Iván nevű magyar zenész, zenetörténész a 19. században ezt kiadta.
1: Hát ezzel búcsúzunk is a hallgatóktól, de csak még annyit, hogy az elején, amielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, akkor pedig a Kodály feldolgozás.
0: Igen, tehát Kodály Zoltánnak
1: hangzott el.
0: Két olyan műve van, részlete. Ami a cappella, tehát nincs zenekari vagy vonalkíséret, a másik az Ringi szózata. Uh-huh. Amiről majd szintén érdemes lehet beszélni, akár 1956 kapcsán. Itt ugye az 1954-55-ben adták elő, ez viszont 10 évvel később, már 56 után 65-ben íródott a Mohács. Nyilván ennek is volt akkor üzenete a Mohácsnak.
1: Persze, persze. Tehát... Na de most ez utóbbi, illetve ez előbbi következik, és Szent Mártoni Szabó Gézának pedig köszönöm szépen, hogy
0: én is eljött. Köszönöm,
1: nem hogy tudom, mennyivel lettünk világosabbak, mert én mindig csak csodálom, még mindig nem értem egész pontosan, bár érteni vélem ezt az egész matematikát, ami nekem
0: jó,
1: azért elég
0: nehezen. Szögezzük le tehát, hogy a Julián naptár szerint szeptember 8-án, illetve a Julián naptár szerint az ünneplés volt
1: augusztus 29-én.
0: Ha a Gergely naptárat visszavetítenénk arra az időre, akkor ez szeptember 8-án volna. Tehát, ha valaki lemaradt a hivatalos állami ünnepségről,
1: akkor most magánzóként
0: elmehet. Majdnem, hogy centire 500 évvel később jártott.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.

Szentmártoni Szabó Gézát hallották. Kisfaludi Mohácsi dal című versét 1827-ben zenésítette meg Faller János. Most ennek részletével búcsúzik munkatársa Németh László nevében is, Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Ismét iráni hajókat bombázott az amerikai légierő. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Eső és lehűlés érkezik. Ismét iráni hajókat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint az akciót azért indították, mert a perzsa állam amerikai hadihajókat vett célba a térségben. Az amerikai hadsereg 5 iráni tankerhajó elleni támadásról számolt be az ománi öbölben és az iráni olajexport kulcsának számító Harg sziget közelében. Irán válaszul Jordániában lőtte az amerikai erőket. A jordán hadsereg közölte, a rakéták nagy részét megsemmisítették, 2 perzsa fegyver pedig a lakatlan területen csapódott be. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat, Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Idehaza vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéket élők életkörülményeit. Feljelentést tett a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt a miniszterelnökség. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben 30 belső munkatárs szintén ezért a területért volt felelős. A 2023-ban létrehozott hivatal idén szűnt meg. Vágányszabályozási munkát végeznek mától 2 héten át Felső Zsolca és Hidas Németi között a 28 kilométeres vasúti pályán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Hozzátette, ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek tegnap Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Közben a rekordalacsony vízszint miatt a lágymányosi öböl kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. A vízállás emelkedésére csak hétvégétől lehet számítani. Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd déltől nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hidegfront érkezik és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza hajnali című műsorában néhány napon át az egyik legnépszerűbb erdélyi zenekar, a Százcsávási Banda felvételeit hallhatják. Kevés falusi zenekarnak jelent meg annyi lemeze, mint a csávásiaknak. Az elsőt még Romániában az 1980-as évek végén adták ki. Ennek a Bakelit lemeznek az anyaga Páva István helyszíni gyűjtései alapján készült. Aztán a romániai forradalom után, ahogy megszűntek azok a korlátozások, amelyek egyértelműen az anyaország és a kinti magyarok kapcsolattartása ellen voltak érvényben, egyre többen kerekedtek föl, hogy hosszabb időt töltsenek azokban az erdélyi falvakban, ahol még sokkal elevenebben maradtak fönn a hagyományok. Immár arra is lehetőség nyílt, hogy az egyre jobb felvételi technikával részletesebb gyűjtések készüljenek egy-egy kiváló zenekarral. A 90-es években így fordult a figyelem a dicső Szentmártonhoz közeleső kükülőmenti falucskának, Százcsávásnak a zenéjére. Az ottani muzsikusok sorra megjelenő felvételékkel néhány év alatt olyan ismertek lettek, hogy egyre több helyre hívták meg őket, hamarosan Nyugat-Európába, sőt még az Egyesült Államokba is eljutottak. Sikerüket elsősorban a régies, ugyanakkor rendkívül energikus és virtuóz játékuknak köszönhetik. A kükülőmenti zenére általánosan jellemző, hogy a ritmus és harmónia kíséretet adó háromhúros brácsa csak egyszerű dúrakkordokat játszik. A csávásiaknál sincs ez másképp, többek közt ezért is érezhetjük egzotikusnak, akár régiesnek ezt a zenét. A hajdani bőgősök meg inkább ritmusjátékosok voltak. A felvételek idején még bélből vagy acélsodronyból, esetleg műanyag szigetelésű villanydrótból készültek húrjaik, amik nem feltétlen adtak ki tiszta hangokat. De figyeljük meg, ahogy rákezd a zenekar, eszünkbe sem jut, hogy gitárhúrral szerelt hegedűket, ütött-kopott brácsát bőgőt hallunk. A Százcsávási Banda felvételeit megjelenésük időrendjében játsszuk le. A soron következő negyedik lemezen a jól ismert felállásban muzsikálnak. Jámbor István Dumnyezu a prímás, Mezei Levente Leves és Csányi Sándor Cilika hegedül, Mezei Ferenc Csángáró és fia Jámbor Ferenc Tocsila kontrázik, Csányi Mátyás Mut is bőgőzik. A falusi kórusból Erdős Csinga István és Erdős Dádá János, a zenészek közül Dumnyezu és Mezei Bendős Ferenc Csángáró édesapja énekel. És most is hallhatjuk Lunka Erzsit. A felvételek közt akad egy különlegesség. A zenekar tagjai hangszerek nélkül is megmutatják, hogyan szól a csávási tánczene, ahogy ők mondják, szájból. Az 1998-ban megjelent CD-n csárdást, szökőst, féloláhost, öreges pontozót, székelyverbunkot, román és cigány táncok zenéit, valamint asztali nótákat, a lemez végén pedig a Rákóczi induló helyi változatát halljuk.

0: kedves hallgatóink, a Száz Csávási Banda megjelent albumaiból válogattunk. Erdélyi Küküllőmenti népzenét hallottak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Nők a közéletben. Füleken rendezett szabad egyetemet, az Erős Nők Polgári Társulás. Kisboldogasszony napi búcsú Doroszlón. Felújították a Szentkút 165 éves Mária szobrát. Most következzenek a részletek. A Femine Fortis, vagyis az Erős Nők Szlovákiai Magyar Civil Szervezet 7. alkalommal szervezte meg a Nők a Közéletben elnevezésű szabad egyetemét. Ezúttal Fülek adott otthont a háromnapos közös gondolkodásnak, ahol szó volt a női szakmákról, hivatásokról csak úgy, mint a felvidéki magyar közéletet alapvetően meghatározó októberi megyei és helyi önkormányzati választásokról. Haják Szabó Mária riportja.
2: Az kétségtelen, hogy ezekben a hetekben a felvidéki közéletet a helyhatósági választások határozzák meg, és ezt nem vitatja Neszméri Tünde, a Femine Fortis Erős Nők Egyesület elnöke sem, de ők ezt a témát kicsit másképpen közelítik meg. Aktivitások elsősorban a példamutatásra koncentrál.
3: Vannak többen közöttünk, akik szerepet vállalnak a helyi, illetve megyei önkormányzatokban, bár a nők között kevesebben vagyunk, akik a megyei önkormányzatok felé is kacsingatunk, de mint polgármester jelöltek, mint képviselő jelöltek a helyi önkormányzatban jócskán vannak szerencsére nők, és az a tapasztalatunk, hogy ezek a hölgyek nagyon jól is végzik a feladatukat. Az egyik előadásban elhangzott, hogy a pedagógusnak példát is kell mutatnia, és azt gondolom, hogy ez igaz az aktív nőkre is, példát is kell mutatni. Tehát abban, hogy vállalhatunk szerepet a közéletben, vállalhatunk szerepet az önkormányzatok vezetésében, nem elég erről beszélni, hanem aki erről beszél, annak példát is kell mutatnia. Egyébként erre jó példa a mi részünkről. Bauer Edit, aki ugye volt államtitkár, parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy mindig a szakmaiságot helyezte előtérbe. Tehát, hogyha tudunk mutatni ilyen hölgyeket, akkor szerintem tudjuk aktivizálni a magyar választókat.
2: Neszméri Tünde is indul a választáson, és ahogy a végéhez közeledő ciklusban, most is a Szenc környéki magyar falvakat szeretné képviselni a Pozsony megyei önkormányzatban. Szlovákiában a megyék a fenntartói a középiskoláknak és gimnáziumoknak, ebből a szempontból meghatározó a magyar képviselet a megyei parlamentekben.
3: A mostani ciklusban egyedül voltam magyar szövetséges képviselő, és remélem, hogy ez változni fog, mégpedig pozitívan, és bízom benne, hogy Pomikal István képviselőjelölt is bekerül majd a megyei parlamentbe, hiszen azért ketten mégiscsak többet tudunk elérni. Kiemelten fontos a Szenci Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, illetve a Pozsonyban működő Duna utcai alapiskola és gimnázium, ugye a magyar tanítási nyelvű alapiskola és gimnázium. Ezek nagyon jó színvonalú oktatást nyújtanak, jó pedagógus gárda van mind a két iskolában, úgyhogy a fenntartón is múlik az, hogy a színvonal emelkedhessen, vagy legalább maradhasson, hogy most van.
2: S ha már iskola, természetesen az aktív nők között nagyon sok a pedagógus. Az egyik téma a sikeres szlovák nyelvoktatás volt, mondta Neszméri Tünde.
3: Két olyan pedagógus volt a vendégünk, Gál Veronika, illetve Csonka Nikolasz, akik szlovákot is tanítanak, és mind a ketten próbálnak játékosan, és ahogy Nikolasz fogalmazott, életszerűen tanítani a szlovák nyelvet, tehát a kommunikációra alapoznak, mind a ketten beszámoltak sikerekről is. A legfontosabb az, hogy bátran merjenek megszólalni, mert valószínűleg ez a legnagyobb gond, hogy van ugyan egy passzív szókincsük, de azt nem tudják használni.
2: A Nők a Közéletben Szabad Egyetem résztvevői Titton Viktória régész, a Füleki Vármúzeum igazgatójának a vezetésével meg

0: ismerkedhettek a vár történetével is.
1: Székely udvarhelyen a negyedikesek virágkapuja alatt sétáltak be az iskolába az előkészítő osztályos kisdiákok a Benedek Elek pedagógiai líceumban. A Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium falai között pedig idén három intézmény gyerekei tanulnak. Különféle hagyományokkal és feladatokkal udvarhelyen is megkezdődött tegnap az új tanév. Geréb Krisztina összeállítása.
2: Lesznek jó napok és nehezebb napok, sikerek és kudarcok, nevetések és talán néhány olyan pillanat is, amit legszívesebben kitörölnénk. Ez már a mi történetünk lesz. És rajtunk múlik, hogy év végén egy unalmas jegyzetfüzetet, vagy egy jó történetet tudunk-e majd fellapozni.
3: Ezekkel a szavakkal nyitotta meg az új tanévet a székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai liceum vezetője, Székely Gyula. Az iskola udvarán a hagyomány szerint a szülők, pedagógusok és diáktársai körében virágfüzér alatt sétáltak át a legkisebbek, azaz az előkészítő osztály hat évesei.
4: Fancsali Fruzsina, csak izgalmas dolog.
5: Mi lehet izgalmas most szerinted az előkészítő osztályban?
4: Szerintem a tanulás. Matek óra, angol óra, rajz óra.
6: Gerda, harmadikos vagyok, és nekem inkább, hogy együtt vagyunk, azt tetszik. Én arra számítok, hogy a testvérem boldogan az iskolában legyen.
5: Ő most kezdi az iskolát.
3: Az egyházi fenntartású intézmények Székelyudvarhelyen hagyományosan a templomokban tartják az iskolai évnyitót. A 9. osztályos diákok esküjével kezdődött el a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjainak a tanéve.
7: Az Isten színe előtt fogadom, hogy a Református Kollégium diákjához méltó módon élek. Életemet Istennek, hazának és a tudománynak szentelem.
3: Sipos István igazgató úr, milyen újdonságokkal szembesülnek a diákok, illetve a pedagógusok az idei iskolai évben?
8: Romániában érdekes iskolai éveink vannak. Ebben a tanévben a 9-es diákjaink lesznek azok, akik teljesen új kihívásokkal szembesülnek. Nem csak a tantervek változnak, hanem a vizsgakövetelmény is. Tehát ők 4 év múlva egy teljesen új érettségi rendszerben fognak vizsgázni, mint ahogy az előttük járó diákok. Talán ez a legjelentősebb kihívás most a diákok számára.
3: Milyen újdonságok vannak itt jelenleg az iskola épületében?
8: Tantermeket újítottunk fel, van amelyeket csak frissítőmeszeléssel, van amelyet teljesen újba tettünk. Ugyanakkor egy érdekesebb helyzet állt elő, hisz ebben a tanévben is 3 intézménynek adunk otthont az épületünkben. A mi iskolánk diákjai mellett még 2 másik iskolának az elemi tagozata lesz nálunk. Ez egy érdekes, kíváncsiságra okot adó kihívás lesz, de meggyőződésem, hogy meg tudjuk oldani az együttélést úgy diákok, mint a tantestület és a vezetőség szintjén.
1: A horgosi Bartók ünneppel kezdődött meg szombaton a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok idei rendezvény sorozata. 120 éve annak, hogy a zeneszerző, a horgosi Brauswetter, azaz közismertebb nevén az Órás villában vendégeskedve felfigyelt egy a szomszédos szőlőskertben éneklő leány dalára. Ez késztette arra, hogy népdalok gyűjtésébe kezdjen a településen. Németh Ernő riportjában elsőként Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét halljuk.
9: Maga a rendezvény 20 éve most már a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozatnak a meghatározó része, főként annak nyomán is, hogy Dudás Károly, dr. Szőlősi Vágó László kezdeményezték a gyűjtés 100. évfordulójára való megemlékezést, ugye akkor az ünnepi játékoknak a nyitó eseménye is itt volt. Horgosan 2 táblát is avattak az Órás villa falán, és azóta is évről évre újabbnál és újabb csoportok, szólisták, azok, akik mondhatjuk azt, hogy ide zarándokolnak, és megmerítkeznek ennek a helynek a szellemében. És talán ez az egyedüli olyan rendezvény, amely meghittségében, intimitásában itt a szabad térben beénekli az egész tájat.
10: Hány dalt köszönhetünk Bartók horgosi gyűjtésének?
9: Szerint tudomásom szerint ez 40 dal, és azt is érezzük, hogy a saját hagyomány anyagra mennyire büszkék tudnak lenni most már egyre többen és egyre jobban csoportok, szólisták, és ennek az ünnepségnek is az az üzenete, hogy merj és akarj és tudj büszke lenni a saját hagyomány világanyagára.
10: Halász György vagyok, a Orvosi Orvos Villa Polgári és Egyesület elnöke.
11: Mikor döntött úgy a család, hogy megvásárolja a villát?
10: Az 50-es években a feleségem szülei vásárolták meg az utolsó élő Brauxwettertől, valószínű Brauxwetter Otto feleségétől, és mi, mint egy családi örökség, 1980-ban kaptuk meg a feleségem szüleitől. Abban az időben egy romos állapotú épület volt. Nem is gondoltuk, hogy miről lesz híres az Orvos Villa. Habár én már hallottam akkor a Pap György tanár úrtól, aki a jó barátságban voltam. És Bartók Béla úgy került ide, hogy jöjjön el, mert itt értékes forrás, munka van. És itt fedezték föl Szaniszló Matildot, aki akkor egy 18 éves leány volt. Ő énekelte először többek között ezt a kedves édesanyám kezdetű népdalt, és ez került a táblára is, ami 2006-ban lett emelve.
11: Érkeznek ide turisták?
10: Turisták is érkeznek, de érkeztek ide magyarországi, anyaországi diákok, akik tanterv szerint jöttek a külhoni magyarokat, azoknak az ismertebb emlékhelyeiket megismerni, hogy tudomást szerezzenek arról is, hogy itt is élnek magyarok.
12: Pudik Riád vagyok, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.
11: Elhangzott egy kezdeményezés, hogy Bartók Béla kapjon Szabolcs-Horgoson. Van erre lehetőség?
12: A Magyar Nemzeti Tanács eszmély szinten mindenféleképpen támogatja. A megvalósításban társ kíván lenni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel és az Orvos Villa Civil Egyesülettel, hiszen ők a házigazdák. Ez az igény megfogalmazódott a köszöntő beszédben is. Ez szép kezdeményezés, reális kezdeményezés és megvalósítható is. Persze erre pályázati forrásokat kell keresni, az intézményeknek együtt kell működni, de én úgy gondolom, hogy egy szép márványból vagy kőből készült szobor, kiváló szobrászművészeink vannak a Vajdaságban is és a Magyarországon is, a következő év tárgyalása legyen. Én bízom benne, hogy ez egy-két éven belül akár meg is valósulhat.
1: Ma tartották meg a Kisboldogasszony napi búcsút a doroszlói Szentkútnál, amely az egyik legjelentősebb zarándokhely a délvidéken. A Szentkút 165 éves Mária szobrát februárban szállították el Szabadkára, hogy restaurálják. Azóta visszakerült eredeti helyére, ahol ma ünnepélyes Szentmisén áldották meg. A búcsújáróhely és a szobor történetéről Ternovácz István készített egy összeállítást.
13: A doroszlói kegyhely alapja egy gyógyforrás, a Szentkút, amelyhez számos gyógyulás emléke fűződik. Az első csoda az emlékezet szerint 1792-ben történt, amikor egy bajmoki vakasszony, akit Zablucki Jánosnénak hívtak, visszanyerte látását, miután megmosta szemét a doroszlói kút vizében. Ez az esemény indította el a tömeges zarándoklatokat. A kalocsai érsekség 1796-ban nyilvánította hivatalos kegyhelyé, miután alaposan kivizsgálták a bejelentett sorozatos gyógyulásokat. A főbúcsút itt szeptember 8-án Kisboldogasszony napján tartják. Ilyenkor ezrek sereglenek össze a Szentkút környékén. A vajdasági magyarok számára ez egy olyan találkozóhely, ahol a nemzeti identitás és a vallás összefonódik. A kegyhely folyamatosan szépül, az utóbbi években jelentős felújításokon esett át. Így ma már modern infrastruktúrával várja az érkezőket. A doroszlói kegyhely központi alakja a szabadtéri Szűz Mária szobor 165 évvel ezelőtt, 1861-ben került a talapzatára. 1947-ben az egyházüldözés idején megrongálták az alkotást. A hívők azonban folyamatosan gondoskodtak róla, és sikerült megőrizniük a kegyhely égköveként. Az év elején megszületett a döntés a restaurálásról. A szobrot februárban leemelték a helyéről, és elszállították Szabadkára felújításra. Miután a szakemberek a munkát elvégezték, az alkotás a minap visszakerült eredeti helyére. Főtisztelendő Horváth Ákos, a doroszlói kegyhely igazgatója.
14: A 165 év alatt eddig mindig csak a doroszlói emberek, asszonyok festették át a saját tehetségüknek megfelelően ezt a szobrot. Teljes restauráláson eddig még soha nem esett át a szobor, már olyan rossz állapotba került maga a festékanyag, illetve sajnos most már a kőanyag is, hogy ideje volt, hogy egy szakember avatkozzon be, és szakavatott kezek által születhessen újra a szobor. Biacsi Karolina, okleveles kőszobrász restaurátor és a Restauró Művészeti Műhely csapata végre végezte a restaurálást, elszállítva ezt a szobrot a szabadkai műhelyükbe. A restaurálás során törekedtünk arra, hogy az eredeti szín kombinációt kapja vissza a szobor, illetve a különböző részletek aranyozást kaptak, úgy mint a Szent Korona, az Országalma vagy a Jogar Mária kezében, illetve Mária palástjának a szegélye.
13: A doroszlaiak szép számban összegyűltek a szobor fogadására, folytatta az atya.
14: Kértem a fuvarozó céget, aki szállította vissza a szobrot, és szóljon, ha beér a faluba, és akkor meghúztuk a templom harangjait, hogy harangszóval búcsúztattuk el a szobrot, illetve harangszóval fogadtuk. Egy doroszlói család jóvoltából kovácsolt vas aranyrózsákkal ellátott baldahint is fog kapni a szobor tetőt, hogy még jobban tudjuk a külső behatásoktól óvni. És a hívek jóvoltából és a nagyszámú adakozó jóvoltából elkészült a szobor köré az új kerítés, illetve a régen várt Szentkút körüli kapaszkodó is.
13: A megújult kegyszobor megáldására Kisboldogasszony napján ünnepi szentmise keretében kedden került sor.
1: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Lett hirtelen egy érett és nagy hatású költőnk. Tektonikus készülődések után működni kezdett egy versvilág. Versről versre haladva fölvetül és egyre izgalmasabb a kérdés, hogyan lehet ennyire cikázó természetű az elégia? Hogyan lehet ilyen fölkorbácsoló a végletekig kitartott melankólia? Írta Reményi József Tamás irodalomtörténész Virt Imre költőről. Virt Imre olvassa fel verseit.
3: Érdekes szembesülni. Érdekes szembesülni a nem lét variációival, ahogy az éves számadások sorközeiben lappang-e a szerző, mint vadnyom ősszel, vagy ahogy nem is komolyan gondolva, világgá böki eltűnését, érzékenyen figyelve, rezzene a háló. Egyáltalán hozzáére valaki a szélcsengőhöz, dallamára előbújik-e az általa elvárt, remélt figyelem, érintés, szinte észlelhetetlen, mégis, hiába évre év, nyomorult vászszerkezet lengése a semmi felé, keresi a visszajelző hajókürt hangját, belehajol a híd fölött a mélybe, onnan jön talán valami belső zörrenés, hogy emelt fel a szíved. De honnan, hallod, öregem? Nem lent, nem. Fent a szabadító szívdobogás. Nálunk nincs egy hang. Nálunk nincs egy hang, párbeszéd, csak hangok, darabokra hull minden, patkány visít, mikor szabadon bocsátom őket. Nem ölök meg senkit, magam mégis. Aludni kéne még több ezer évig, vagy tovább. Nincs senki, aki tudna most szeretni, gyűlölni, így a holnapra tervezett élet elmarad. Vaksin szeretem a himnuszt, dünnyögöm, aztán lefekszem. Honnan tudjátok rólam, miért lehet megbízni bennem? Gyönyörű az élet. A sírra borulni félek. De milyen? De milyen egyedül lenni, kérded? Fogalmam sincs. Egy hét se telt el, mióta elmentetek, igazából ugyanaz. Egy hete várom, hogy valaki kérdez, elmondhassam, ugyanolyan. Nőnek a palánták, karó beleverve, sírás nincsen, nem jött elő az isteni lényeg, nem budjan ki a lé a túléredből, semmi sincs, ami arra emlékeztet, hogy ideiglenes gazda vagyok. Markomból kipereg a végtelen ígérete. A Békásmegyeri hévállomáson. A Békásmegyeri hévállomáson állt, és egy kivilágított reklámot nézett mozdulatlanul, szerzők, akiket ismert, szeretve olvasott, könyvvel takarják el a fél arcuk. Nem mozdult percek óta, ez már fájt, ahogy néztem őt. Megint csontrészeg. Nem már érintettem meg a vállát. Mi van veled? Nem látod? Mindegy szót mond. Érzékeny. Meg szabad. Meg utazik. De mi a baj? Két hévet késtem le miattuk. És? Én miért nem vagyok ott? Szégyen. Én ezt mondtam volna. Hátrébb léptem. Mi a szégyen? A jelenlét. A magány. Az írás, hát nem érted? Közelhajolt a reklámhoz, könnyei csordultak az utazásra. Mint egy menekülő, úgy ugrottam fel a hévre, ne kapjam el ezt a vírust. A párás ablakon keresztül láttam még, hogy mindkét tenyerével, mintha könyvet tartana, eltakarja az arcát.
2: Verseit a költő Virt Imre olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt szerkesztőség, arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogyha egy udvarlói kapcsolatban a férfi neve udvarló, akkor hogyan nevezük itt a hölgyet, akinek udvarol a férfi? Esetleg mátkának? Blankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Milyen szót használhatunk az udvarlói kapcsolatban a hölgyekre, akiknek ugye a férfiak udvarolnak?
2: Nagyon érdekes a kérdés abból a szempontból is, hogy azért ezek a társadalmi formák bizony-bizony változnak. Ugye máshogy viszonyulunk ma a házassághoz abból a szempontból is, hogy annak idején ugye a házasság megléte alapfeltétele volt az együttélésnek, ezt ugye megelőzte a jegyesség időszaka, és a jegyességet követte végig, illetve megelőzte az az időszak, ami alatt eldöntötték a fiatalok, és hát sok esetben azért a családjuk is, hogy kívánják-e ezt a házasságot létrehozni. Ez valóban nagyon szép, hogy több lépcsőre épül, de most, ha nyelvileg nézzük, akkor igazából az udvarlónak nincsen párja, nincsen olyan kifejezés, ami pontosan leírja azt a hölgyet, akinek éppen udvarolnak, ezt csak körül tudjuk írni, hiszen hogyha megnézzük a mátkának a jelentését, akkor az inkább menyasszonyt, menyecskét, arát, jegyest jelent, ugye ezek a szinonimái. Tehát az udvarló az jelenti ugye a vőlegényt is, de az azt megelőző korszakot is, ami még a leánykérés előtti időszak, tehát egy kicsit bővebb a jelentése.
1: Honnan ered a mátka szavunk?
2: Mátka egy szláv eredetű szó, asszonykát jelent, és már a 16. századból tudunk olyan adatot, hogy ez a kifejezés itt volt velünk, nem mindig a menyasszony volt csak a jelentése, de fiatal nőkre értették.
1: Péter az Egyesült Államokból, Kaliforniából írt levelet, úgy fogalmaz, gyakran hallok szerintem hibásan használt mondatokat, például meg kell csináljam, el kell olvassam, ahelyett, hogy a meg kell, hogy csináljam, az el kell, hogy olvassam, vagy az el kell olvasnom, meg kell csinálnom formát használnák.
2: Ha megnézzük, itt három lehetőség van, és egy kicsit pontosítani is kell azon, hogy melyik helyes, melyik kevésbé helyes. Hogyha a kell igének és a birtokos személyeles főnévi igenévnek a szerkezetét nézzük meg, akkor a köznyelben szabályos alak, azaz el kell mennem változat. Van egy olyan mondatvegyüléssel létrejött forma, hogy el kell, hogy menjek. Ez a köznyelvben azért ott van, él, nem mondhatjuk, hogy nem helyes, de kevésbé választékos, mint az el kell mennem változat. És ott van a tájnyelvi eredetű, de valóban köznyelvben is egyre jobban terjedő, el kell menjek változat. Az írott nyelv ugye mindig ebben a műsorban is elhangzik, azért sokkal kevesebbet tud elviselni, tehát ebben az esetben az el kell mennem alak lesz az, amit használnunk kell. A másik két alak pedig a beszélt nyelvben elfogadható, főleg az el kell, hogy menjek forma, de látnunk kell azt is, hogy az el kell menjek is egyre terjedőben van, köznyelvben most kezd el bekerülni.
1: A kedves hallgató még azt is írja, hogy az általa kritizált alakok a tájszólásra jellemzőek.
2: Hát az el kell menjek, az valóban tájnyelvi eredetű, több nyelvjárásban megfigyelhető. Az el kell, hogy menjek, az egyértelműen egy a köznyelv alsó rétegeiből jövő forma. Egy kicsit, de ez már egy személyes vélemény, magyartalan abból a szempontból, hogy grammatikailag ugye a magyar nem úgy építi föl, hogy egy hogyot oda tesz közét, ez valamennyest indokolatlan, ezért hát én mindenképpen az el kell mennem változatot használnám.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. szeptember 9-én. A szerkesztő Gergács Anikó és valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat Juhász Zsolt. Több ezer hazai tétel és mellé az új világ ízei. Ma délután várja a borbarátokat a 35. Budapesti Borfesztivál. Közép-Európa legnagyobb kóstoló ünnepe, messze több, mint egy maratoni poharazgatás. Erről is beszélünk a következő órában.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Iráni hajókat bombázott az amerikai hadsereg. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Eső és lehűlés érkezik. Ismét iráni olajszállítókat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint az akciót azért indították, mert a Perzsa állam amerikai hadihajókat vett célba a térségben. Az amerikai hadsereg 5 iráni tankerhajó elleni támadásról számolt be az ománi öbölben, valamint az iráni olajexport kulcsának számító Hark sziget közelében. Irán válaszul Jordániában támadta az amerikai erőket. A jordán hadsereg közölte, a rakéták nagy részét megsemmisítették, két perzsa fegyver pedig lakatlan területen csapódott be. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-al. Vladimir Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ma délben írja alá az erről szóló rendeletet. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert 2 évvel ezelőtt az újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Idehaza vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítja a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először ott végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd déltől nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20 és 28 fok között alakul majd.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
4: Elég egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is a HPV vírus terjedéséhez. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányoknak és fiúknak beadatni a humán papillomavírus elleni védőoltást.
5: Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom.
4: Önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Hogy miért, arról is kérdezem a szakértőnket. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: 5 óra múlt 5 perccel, most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Vihar után megújulás. Sétautat alakított ki a Hajdú Hatházi erdészet.
6: Ez egy 3 kilométeres körtúra, és körülbelül 50 hektárt jár be, és mutatja be azt a munkát, amit el is végeztünk a vihar után.
2: A tavalyihoz hasonló nyári szezont zárnak a Balatonnál.
7: A munkaerő hiánya szerintem most kezdődött egy pár éve, és ez szerintem fog tartani legalább 10 évig. Sajnos a fiatalok azok, hogy nincs jövőképük, nem tudják, hogy mit akarnak.
2: És vihat előtt elmondjuk még, hogy felszámoló biztosra vár a bonyhádi zománcárúgyár, az utcára kerülők valószínűleg találnak új állást. Vajon mi a különbség a hernyó, a nyű, a pajor és a pondró között? Mi történne, ha eltűnnének a gombák az erdőből? Miért fontos a biológiai sokféleség? Ezekre is választ ad az iskolában az erdőprogram, amelynek újabb ütemére most zárult le a jelentkezés. Az Országos Erdészeti Egyesület által minősített iskolák erdőpedagógusai maximum 30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak országszerte ingyenes tematikus foglalkozásokat. Pilisi Csenge beszámolója.
8: Mit látok? Borz, ügyesek vagytok. Ott az biztos, hogy ismeritek a szélén, róka.
9: Melyik az, ami ismerős, vagy esetleg már találkoztál is vele?
10: Varga Blanka. Vadászgörény, mert nekem is van egy otthon.
9: Tartasz ilyen vadászgörényt otthon?
10: Igen, az egyik barátunké. Az a meg a róka, az nagyon sok van nálunk. Össze-vissza járkálnak a kertünkben a rókák.
9: És félsz tőle?
10: Nem annyira, mert már csomóval tanálkoztam éjszaka. Mindig figyelem őket az ablakból.
9: Most ezen a napon, ugye nem csak az állatokkal ismerkedtek meg, hanem az erdővel és az erdő élővilágával, meg növényeivel. Hogyan tudunk az erdőre, a környezetünkre vigyázni szerinted?
10: Úgyhogy nem szemetelünk, nem dobunk el semmit, mindent a kukába, szelektív. Ezekkel lehet vigyázni a földre, meg az erdőkre.
8: Magyar fajtákról mit tudunk? Milyen magyar fajták lehetnek?
11: Az a hosszú csőrű madár.
12: Na, tudjátok, hogy nagyon ritka, és ő az erdő királynője. Na, akkor?
13: Alig, hogy meghirdették az idei pályázatot, szinte azonnal betelt a keret. 500 iskola jelentkezett az iskolában az erdőprogram ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásaira, mondja Pintér Eszter, a program szakmai vezetője.
14: Az erdőpedagógus kollégáink látogatnak majd ki az iskolákba, akik sikeresen pályáztak erre a programra, és ott fognak 3 turnusban egy órát tartani a csoportoknak, osztályoknak, akik erre jelentkeztek, méghozzá a biológiai sokféleségről.
13: A biológiai sokféleségre hívják fel a figyelmet. Milyen eszközökkel, vagy mennyire élményszerűen?
14: Abszolút interaktív, játékalapú foglalkozással készülünk a gyerekeknek, hisz próbáljuk ki zökkenteni őket, hogy minél aktívabb, élményalapúbb legyen nekik a tanulás, és ők is aktívan részt vegyenek ebbe. Tehát van egy molinó, ami szemlélteti magát ezt a biológiai sokféleséget. Az erdő példáján keresztül mutatjuk be, hisz rengeteg élő lény él az erdőben, mint az egyik legösszetettebb ökológiai rendszerünk itt a szálaszföldön. Rengeteg fajjal találkozhatunk, azok között rengeteg kapcsolat alakul ki, lehetnek fogyasztók, termelők, és ezer egy szállal kötődnek össze, és ezt a szállat pedig egy hálós játékkal szemléltetjük a gyerekeknek. Különböző élőlények lesznek benne, illetve környezeti elemekként állnak körbe a gyerekek, és ezzel a hálóval szimbolizáljuk magát a biológiai sokféleséget, illetve annak a hatását, hogyha valami történik, akkor mennyire fontos az, hogy minél összetettebb legyen ez a rendszer, mert ha bármilyen környezeti hatás, vagy akár emberi, vagy katasztrófa történik ezen a biológiai hálón belül, akkor annál kisebb lesz a rezdülése. És ezt nagyon jól szemlélteti, ha például kivágunk egy tölgyfát, akkor mennyi mindennel áll kapcsolatba, az a kisgyerek, ha legugol, akkor a háló egyből megrezdül körülötte, és nagyon sok élő lényel kerül kapcsolatba, hogy húha, akkor neki új élőhelyet, táplálékszerző helyet kell keresnie. Tehát nagyon látványosan egyből értik a gyerekek, hogy tényleg minden összefügg, tehát hogy mennyire figyelniük kell a környezetükre és az ott élő lényekre, igazából a talajtól elkezdve mindenre.
13: Mit tehetünk mi, laikusok, akár a fiatalok, mit tehetünk azért, hogy ez a biológiai sokféleség, sokszínűség megmaradjon?
14: Kimegyünk, és megpróbáljuk megérteni, és odafigyelni. Igazából, ha már csak leülünk és hallgatózunk, akkor megtapasztaljuk, hogy mennyi minden élőnél van. Ha már valamit ismerünk, akkor már sokkal nyitottabbak vagyunk abba az irányba, hogy odafigyeljünk rá, és nem egyből a rombolás és a cél.
13: Az Országos Erdészeti Egyesület szemléletformáló erdőpedagógiai foglalkozásai októberben indulnak.
2: Augusztus közepére már több mint 2000 madár lábára került gyűrű Ferenc Majorban. Az ekkor még javában zajló Hopp Ferenc madárasztábort idén is jelentős számú, a természet és madárvédelem ügye iránt érdeklődő fiatal kereste fel. A munka az iskola kezdéssel sem állt meg. Drexler Anna riportja következik.
15: A hangos tiltakozás ellenére is garantáltan fájdalommentes az a néhány perc, amit a gyűrűző asztalon töltenek a madarak Ferenc Majorban. A gyakorlott mozdulatokkal elvégzett és gyors adatfelvétel a legfontosabb tudnivalókat rögzíti. A madárvártán felállított tábla tanúsága szerint már több mint 4373. alkalommal a nyári szezon óta. A vonulás jelenlegi szereplőiről és a gyűrűzés menetéről Bátki Kolos, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagja beszélt.
16: Hogy elindult az őszbe, indult a vonulás, főleg poszálták vannak. Barátposzálta, kerti poszálta, ők viszik a prémet, ők ugye bokorposzálták, ők főleg szeptemberben vonulnak, augusztus közepén végén kezdődik el a vonulásuk, szeptember végén zárul, tehát most van a csúcs szezon. Valamint nádi poszálták, amik még vonulnak, ők főleg augusztusban vonulnak, de szeptemberben is még előfordulnak a hálóban.
15: Most is van egy madár a kezedben, ő milyen faj, illetve mi fog vele most történni?
16: Ő egy cinege. Cinegék is ilyen rövid távú vonulók, inkább kóborlót mondanék. A Kárpát-medencében mozognak, és ők szeptember végén, októberben tudunk többet fogni belőlük. Ő egy első példányok egyike. Mi fog vele történni? Rakunk rá egy gyűrűt, egy ornitológiai gyűrűt. Ugye a kék cinege, azt látjuk rá, a szép kék sapkája van, kék váll, a kék faroktól, a sárga has. Zöld, hát ez a széncinkére, kék cinkére jellemző. Úgyhogy innen lehúzok egy gyűrű, ez ugye félig nyitott, így oldalról ráhúzom a madár lábára, majd a gyűrűzőfogó segítségével szépen zárom a gyűrűt. Ami azt jelenti, hogy nem rászorítom, hanem összezárom, hogy szépen elforogjon a madár lábán. A gyűrűn egy ornitológiai szám van, olyan, mint a rendszámtábla az autón, ezt fogom leírni a füzetbe.
15: Bátki Kolos hozzátette, most ugyan csendesebbek a hétköznapok a vártán, de néhány héttel ezelőtt még fiatalok, diákok tucatjai csatlakoztak a szakmai munkához.
16: Július 15-től augusztus 30-ig ment a Hopp Ferenc madarásztábor, a vártának a tábor része, és minden nap, egy vagy két nap kivételével minden nap volt segítségem, többnyire gyerekek, fiatalok. Hétvégén jönnek vissza gyerekek, akiknek elkezdődött az iskola, ugye most még azért nincsen sok házi feladat, meg ilyesmi, úgyhogy péntek estétől vasárnap délig szintén gyerekekkel együtt madarászunk itt.
2: Vihar után megújulás. Sétautat alakított ki az angol kerti erdészkerületben a Nyírerdő ZRT hajdúhatházi erdészete. A négyes számú főút mellett téglás közelében létrehozott, mint egy 3 kilométeres tanösvény változatos domborzati viszonyok között szinte minden alföldi faállomány típust bemutatva kanyarog. Gyarmati Péter riportja. 16 éve 2010 nyarán viharkárt szenvedett a korábbi Degenfeld birtok legértékesebb, mint egy 130 hektáros területe. A hajdúhatházi erdészet mára befejezte a kárfelszámolást. Nagy Igor, a hajdúhatházi erdészet erdészeti igazgatója elmondta, ezt is szeretnék most megmutatni.
6: Ez a hajdúhatházi erdészet angol kert kerülete, ami 80%-ban elpusztult a vihar során. Ez elsősorban széltörés és széldöntés volt. Körülbelül 2 évig tartott a kárfelszámolás.
17: Milyen fák pusztultak? Mi volt ott a jellemző faállomány?
6: Elég vegyes volt, voltak erdélyfenyveseink, idegenhonos akácosaink, de legnagyobb mértékben a honos elegyes tölgyeseink pusztultak kell, ami már majdnem mint 100 év feletti korba volt.
17: De most próbálták rendbehozni azt, amit lehet még, 16 év eltelt, és nemrégen átadtak itt egy túraútvonalat. Nem pont itt, de a közelben húzódik az Alföldi Kék túra is, ezt is lehet érinteni azoknak, akik szeretnének túrázni, és egyébként egy nagyon komoly kaptatón lehet itt feljönni, az Alföldhöz képest, homokbuckás rész, beültetve fákkal, olyan futóhomokszerű itt a vidék, de azért van itt egy komoly domb is. Mekkora ez a terület a túraútvonalon?
6: Téles község határban vagyunk, annak a Újfehértói szélén. Ez egy 3 kilométeres körtúra, és körülbelül 50 hektárt jár be, és mutatja be azt a munkát, amit hát reméljük nem csak próbáltuk, hanem el is végeztünk a vihar után. Most már késznek nevezhetjük ezt a munkát. Ezek befejezett erdők, és nyilván még nagyon fiatalok, de alkalmasok arra ezek az erdőállományok, hogy pótolják nem csak gazdasági, hanem ökológiai értékben is az elpusztult elődjeiket.
2: A tanösvény mindkét irányból bejárható, gyalog, kerékpárral, de akár lóháton is. A tájékozódást turista jelzés segíti.
17: Mi az, ami megmaradt a Degenfeld kastély angol parkjából néhány, a vihar után?
6: A vihar után csak néhány öreg hagyásfa maradt meg. Ami ába maradt, és nem is élet be, csak szárazon, azt is meghagytuk. Tehát igazából fát nem vágtunk ki, csak annyit, amennyit a vihar ledöntött, illetve kettétört. Ezeket készítettük fel, és ezeket a helyén alakítottunk ki új erdőállományokat.
17: Egy pergolában vagyunk most itt a közepén ennek a túraútvonalnak, és van itt egy, hát én annyira nem értek hozzá, de egy biztos legalább 100 éves kocsányos tölgy, szárnya szegett. Ő túlélte a vihart, ugye akkor?
6: Igen, ő egy túlélő, egy mementó, és hát valóban a törzs legalább 100 éves, de ezeknek a tölgyeknek a nagy része az sarjedetű, tehát könnyen lehet, hogy a tuskó az már, vagy maga az egyed, az 160 éves, vagy 180 éves lehet.
17: Milyen értékei vannak ennek a vidéknek? Hát ha idejön Dunántúrról valaki túrázni, és kíváncsi erre a homokbuckás, téglás, hajdúhatház környéki erdőre, ahol van egy fiatal faállomány, mi az, amit érdemes figyelnie? Botanikai szempontból milyen flóra és fauna fogadhatja? Találkozhat-e vaddisznókkal, őzekkel? Milyen madárvilág van? Szóval milyen kincsei vannak ennek a vidéknek?
6: Elég gazdag a faunája és a flórája és ennek a térségnek, annak ellenére, hogy közel van a lakott terület, közel van a 4-es főút, de elég változatos nem csak a fauna és a flóra, hanem a domborzata is. Ilyen sztereotípia él az alföldi erdőkről. Valószínűleg meglepődnek azon, hogy tényleg milyen szintkülönbséget kell leküzdeni, még akár egy dunántúli lakosnak is, vagy túrázónak meglepet az a változatos felszín, meg formavilág, ami itt várja. Ezen kívül a legfontosabb nagyvadfajok azok jelen vannak, tehát ősz, disznó, váltóvadként a gímszarvas is. Apró vadfajok közül a nyúl, a fácán, borzott rókát, szinte mindennapos ezekben az állományokban.
17: Ön erdész, de azért ilyenkor figyelnek, ha már említettük az erdő vadjait az állatokra is, itt nagyon szárasság, komolyan száj van. Van itató ilyenkor számukra, ahol tudnak ők egy kicsit enyhülni?
6: Igen, az itatókat általában a vadászatra jogosult, az gondoskodik a vadak itatásáról. Annyi szerencség van, hogy az angol kerten keresztül megy egy csatorna, amelynek most is van vize, és ez elég nagy területen jelent menedéket a szomjazó vadaknak.
2: A sétaút több pontján pihenőpad és asztal is van elhelyezve, és nagyjából középtávon egy filagória és egy tűzrakóhely is van, mely önálló úti célként is felkereshető.
18: 4:06:03 röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Bécsben gyenge délkeleti szélfúj és 24 fokot mértek, Grazban felhőtlen az ég, 17 fok a hőmérséklet, Pozsonyban és Kassán is felhőtlen az ég és 17 fokot mértek, Kolozsváron gyenge délnyugati szélfúj és 13 fok van, Aradon 18 fok a hőmérséklet, Újvidéken 21 fokot mértek, és Csíkszeredában 5 fok van. A tavalyihoz hasonló nyári szezont zárnak a Balatonnál, a turisztikai szakemberek beszámolói szerint, bár komoly kihívásokkal néztek szembe a szolgáltatók idén, úgy tűnik a nyár elejé negatív kampány ellenére a Balaton nem veszített a népszerűségéből, a munkaerő hiány azonban továbbra is komoly probléma. Varga Tünde összeállítása.
19: utolsó nyitvatartási nap. Miért? Mert hogy szeptember végéig hétvégenként nyitva szokott lenni, és hát a legtöbb büfé nyitva van.
20: Szikra Gabriella egy balatonfenyvesi strandbüfé tulajdonosa.
14: Igen, sajnos az a baj, hogy megint belestem ebbe a csapdába, hogy nincs elég kollega, nincs elég ember. Én sajnos kevés vagyok a két egységre. Azt kellett meghoznunk, hogy az egyiket azt sajnos be kell zárnunk. Ez most a part lett. Én nagyon sajnálom, mert szerintem egy hosszú szép ősz lesz, de az a baj, hogy amíg a parton még megvannak a kollégáim, addig az éves helyen ott meg nincsenek meg a kollégák, és így két fél keréken nem lehet elindulni.
19: Tehát a munkaerőhiány a legnagyobb probléma még mindig így a nyár végén is?
14: A munkaerőhiánya szerintem most kezdődött egy pár éve, és szerintem fog tartani legalább 10 évig. Sajnos a fiatalok azok, nincs jövőképük, nem tudják, hogy mit akarnak, és nem akarnak dolgozni, nincs állóképességük, és hiányzik belőlük az a tettvágy, ami belőlünk, hogy egy kicsit önállóak legyünk.
21: Viszonylag kevés munkatársat kellett nekünk fölvenni évről évre nehezebb.
20: Balla György egy Balatonmária fürdői étterem és panzió tulajdonosa.
21: Megvolt a konyhai létszámunk, megvolt a vendégtérben lévő munkatársaknak a létszáma, megvolt a szobaszonyok létszáma, de hatalmas volt a fluktuáció, főleg a kisegítő munkakörökben sokkal-sokkal többet kellett keresni a munkavállalókat.
22: Hogyha az egész nyarat nézzük, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy körülbelül ugyanazt produkálta a balatoni turizmus az idén nyáron, mint amit tavaly.
20: Prinzinger Péter a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
22: És ennek örülünk, ugyanis az önmagában egy csoda, hogy a Balaton azok között a körülmények között, amik között az idén működnie kellett, tudja hozni a tavalyi szintet. Itt azt kell látni, hogy valójában a nagy ugrás az 2023-ról 24-re történt, vendégszámban is, vendégészakaszámban is. És ezt, amit 2024-ben megugrott a Balaton, számszerűen azt jelenti, hogy átlépte a 9 millió vendégészakát, nagyjából ugyanezt hozza 25-ben is és 26-ban is. Ha meg az egész évet nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy a tavasz bocskán erősebbre, izmosabbra sikerült, mint az előző, és az ősztől is valami hasonlót várunk. Tehát azt szoktuk erre mondani, hogy a mérkőzésnek akkor van vége, amikor a játékvezető lefújja. Nézzük majd meg a december végeztével az egész éves balatoni adatokat.
20: Mondom, hogy attól függ, hogy ki milyen tapasztalattal rendelkezik, hogy a Balaton melyik részén járt.
22: Teljesen változó, ráadásul településenként is, és a hét napjain belül is változó. Egy átalakulást, egy átrendeződést látunk. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb az olyan vendég, aki egy hétre, 10 napra, 2 hétre érkezik a Balatonhoz. Ezzel szemben egyre több, aki 2-3 napra, tehát rövidebb kiruccanásokra választja ezt a turisztikai desztinációt. Ez egyébként nem balatoni jelenség, ez országos és világszintű jelenség, és a balatoni szolgáltatók egyébként nagyon jól reagálnak erre, vagy nagyon jól alkalmazkodnak ehhez. Az az igazság, nyilván ezt sem szabad elhallgatni, hogy azok a vendéglátóhelyek, azok a turisztikai attrakciók, akik arra voltak évtizedeken keresztül berendezkedve, hogy az éves bevételük túlnyomó részét a 2,5 nyári hónapban keresik meg, ők biztosan veszteségekről számolnak be. Egyszerűen azért, mert átalakul az időjárás, átalakulnak az utazási, a tájékozódási, a döntési szokások, átalakulnak a pihenési szokások. Azok a vállalkozók, akik ehhez igyekeznek alkalmazkodni, őket érdekes módon nem halljuk. Másik dolog, amit szerintem érdemes hozzátenni, az az, hogy eleve nagyon rossz kommunikációval indult az idei balatoni nyár. Ha visszagondolnak, emlékezhetnek rá, szó volt arról, hogy majd nem fognak jönni az emberek a Balatonhoz, mert alacsony a vízszint, majd el fognak utazni külföldre, mert nem szeretik a Balatont. Sajnos valami miatt Magyarországon ennek nagy divatja van, bántjuk a saját értékünket. Negatív kommunikáció veszi körül azt a fantasztikus dolgot, amit egyébként olyan sokan szeretnek.
20: Jövőre is kinyit.
14: Minden évben megfogadom, hogy nem nyitok ki. Idén is elgondolkodtam ezen a dolgon, nem tudom, 2 éve nem is emeltem árat, mert nem tudok. Strandon vagyok, tehát nem tudok olyan drága lenni, mint egy étterem. Szeretik a minőséget, elvárják a minőséget. De lehet, hogy más irányt veszünk. Néha úgy érzem, hogy nem én döntöm el, hogy kinyitok-e, hanem a munkaerő. Picit valahogy másképp kell összeraknom az étlapot, és megcsinálom az egészet.
18: 6:08. Felszámoló biztosra vár a Bonyhád izománcárúgyár. A 117 évet megélt üzem felszámolását augusztus végén jelentették be. Az egykor több száz dolgozót foglalkoztató Tolna megyei vállalkozás most 147 munkatárssal fejezte be végleg a termelést. A bonyhádi edények nem csak helyben, országszerte voltak ismertek. Igonikus készletük a piros színű, sok háztartásban megtalálható ma is. Az utcára kerülők valószínűleg találnak új állást, hiszen a térségben munkaerő hiány van. Picsák Eszter riportja.
3: 88. Szeptember 24-én kezdtem az Ománciában dolgozni. A ranglétlát végigjártam.
4: Bálintné László Marianna üzemvezetővel 8 évvel ezelőtt még a gyárban beszélgethetett a Kossuth Rádió. A Bonyhádi Ománc gyárban most, hogy felszámolás alatt áll, nincs lehetőség belépni. A vállalat alapítója még Perczel Béla volt 1909-ben. A csődeljárást most az Emma Lion Bonyhádi Ománc áru Kft. Kérte. Olyan, mint a teljesen új lenne.
5: Ez pedig díjnyertes.
4: Ez egy jó mélyserpenyő, van belőle két méret. Itt már Tukacs Imrénél járunk, aki több mint 3 évtizedet töltött az Ománc gyárban. Otthonában szinte csak innen származó edények vannak. Tárol itt a Bonyhádi néhány darabot.
23: Hogyne, hát aki az Ománc gyárban dolgozik, annak van.
4: Kicsit avasson be bennünket a gyár utolsó időszakába. Amennyire tudom, hát ez a krach, hogy most következett be, az egy dolog, de hát ez nem most kezdődött. Az elmúlt néhány év már nagyon nehéz volt a vállalat életében.
23: Egészen vissza mehetünk 2020-ig, a Covid idején kezdődött minden.
4: Mert hogy Imre egyben a Vasas szakszervezet alapszervezetének titkára is, így ő képviseli a mostani helyzetben a munkavállalókat.
23: Nyilván akkor egy hatalmas nagy keresletcsökkenés állt be. Érthető módon az emberek teljesen más termékeket kerestek. Lisztet, cukrot, egyéb tartós élelmiszert vásároltak, így kimaradtak az edények. Nyilván akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet. Itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
4: De csökkentett munkaidő volt eleve már akkor.
23: Így van. Azt követően, amikor kiegyenesedtettünk volna ebből a helyzetből, akkor pedig az ukrán-orosz háború elkezdődött. Az egy komoly energiaválságot hozott az országnak, kiváltképpen egy olyan cégnek, mint a miénk, aki nagy energiafelhasználó.
4: Ugye fűteni kell, ráadásul gázzal.
23: Igen, a Ománc edény sajátossága, hogy 800 fokon égetjük a fémtestre a Ománc bevonatot. Az égetéséhez nagy energia szükséglet van. Hozzávetőlegesen el tudom mondani, hogy a havi energia számlánk az 6-8 millió forintról, akár 80-100 millió forintra ment fel.
4: Ugye ez egy közepes cég, tehát ez igencsak megérezhette ezt a növekedést.
23: Kis és középvállalkozásnak minősül, ugye akkor még ilyen 220-230 ember dolgozott a vállalatunknál. A problémák közé sorolnám a Dunafer megszűnését. Ugye a Dunajúvárosi Vasmű megszűnése az azért érdekes, mert nyilván az Ománc edényeket vaslemezből készítjük, ezeket az ománcozható acéllemezeket a Dunajúvárosi acélműből vásároltuk, durván 600 euró per tonna áron. Amikor megszűnt a Dunajúvárosi Vasmű, akkor 1200 és 1300 eurós tonnánkénti áron tudtuk vásárolni a lemezt, ami ugye mondanom se kell, hogy ezt nem tudjuk a vásárlókra állítani.
4: A felszámolást augusztus végén jelentették be. A legnagyobb gondot most az elmaradt bérek és a felmondási időre járó pénz előteremtése jelenti. A bérgarancia alap ugyanis nem mindenre garancia. A 147 munkavállalónak az önkormányzat is igyekezett segíteni. A múlt hét végén állásbőrzét tartottak, ahová cégeket és a volt Ománc gyári dolgozókat hívták. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere.
24: Helyi, illetve környékbeli megyei, mondhatom, sőt megyén túli vállalkozásokat vártunk. 16 munkaadó jelent meg ezen az állásbőrzén. A munkavállalóknak is jelentős része itt volt, akik a bonyhádi telephelyen dolgoztak. Sikeresnek értékelem, hogy mennyire lesz eredményes majd, és mennyire tudtak olyan ajánlatokat adni a volt zománzerli dolgozóknak az itt megjelent és bemutatkozó vállalatok, az egy másik kérdés. Zömében betanított ilyen operátori munkára, összeszerelő munkára tettek nagyon sokan ajánlatot. Volt olyan cég, aki akár egy az egyben az összes munkavállalatát tudná venni, úgyhogy munka erőhiány van inkább a térségben, nagyon sok vállalatnál. Én abban bízom, hogy nem lesz nehéz elhelyezkedni a volt zománzerli dolgozóknak.
4: Hallottam olyan véleményt, hogy biztosan azért ment tönkre a gyár, mert hogy nem fejlesztettek, nem forgattak vissza elég pénzt a gyárnak a modernizációjába, mert nem csak zománcos edényt kellett volna már 2026-ban gyártani.
23: Részese voltam annak, amikor fejlesztéseket akartunk végrehajtani különböző edénytípusokkal.
4: Ismét Tukacs Imre.
23: A nagy költséget, ami az Ománc edényen volt, a felsorolt energián kívül az élő munka ereje adta. Próbálkoztunk rozsdamentes termékek gyártásával, több pénzért vettük volna meg a feldolgozásra váró lemezt, mint ami nyílt Kínából idehoznak egy rozsdamentes edényt.
4: Tehát az importtal nehéz ilyen mennyiségben versenyezni?
23: Igen.
4: A cég vezetése eddig nem kívánt nyilatkozni semmilyen médiumnak. A következő lépés most az, hogy a cégbíróság felszámoló biztos jelöl ki, aki átveszi a vállalat irányítását. A dolgozók munkaviszonya addig marad fenn, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A piros lábosok, fazekak pedig még egy kis ideig, még tart az árukészlet, biztosan megtalálhatók lesznek a hazai boltok polcain.
18: 2 perc múlva 17:30, most a vasút hírei következnek Váci Viktortól.
25: Jó reggelt kívánok! Baleseti helyszínelés miatt Törökszentmiklós és Fegyvernek Örményes között a vonatok csak egy vágányon közlekednek. A Záhonyi fővonalon ezen a szakaszon 10-15 perccel megnőhet a menetidő. A győri fővonalon várhatóan ma délutánig még nem érintik az S10-es vonatok almás frissítő állomást, Almásfüzítő és Almásfüzítő felső között állomáspótló buszok közlekednek. Szegeden a Kálvária sugárúti vasúti átjáró felújítása zajlik, ezért jövő szerdáig a Békéscsabai személyvonatok szegedi végállomása Rókusra került át. A városi szakaszon a vasút villamosokkal lehet utazni, a napfény intercitykre az átszállást Kiskun-Dorozsma és Rókus közötti pótlóbuszok biztosítják. Az 55-ös főúton járó volánjáratok a szegedi szakaszon jelentős kerülővel járnak, több megállójuk kimarad. Befejeződött a Vágányzár a Miskolc-Szerencs szakaszon, mától ismét járnak itt az intercitik és a személyvonatok, már nem kell pótlóbuszra átszállni. Jó utazást kívánok!
18: Hamarosan 17:30, itt a Hajnaltája, Kossuth Rádió vidék magazinja, amelyben rövidesen arról is beszélünk, hogy az őrség aranyának is hívják a tökmagolajat, mert szinte csak a nyugati határ mentén készítenek az országban, méghozzá hagyományos, több száz éve bevált módszer alapján.

0: Hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a Nemzeti Közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig az országfásítási programban, és további 300 ezret a településfásításiban, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A cél, hogy minél nagyobb terület részesüljön a növekvő erdők, jelentette, pozitív környezeti változásokban, hangsúlyozta a tárca. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Itthon délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, a Dunántúlon délutántól, másod estétől lehetnek záporok, zivatarok, sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. Krónikával 6 órakor jövünk legközelebb, most pedig a reggel legrészletesebb időjárás jelentését Juhász Zsoltól halljuk.
1: Budapesten 19 fokot mértek, 21 fokot jelentettek Győrből, Moson, Magyaróváról és Sopronból, Szombathelyen 15, Pápán 20 fok a hőmérséklet, 17 fokot mértek Veszprémben, Székesfehérváron és Szentgotthárdon, Zalaegerszegen 19, Keszthelyen 16, Nagykanizsán 12 fokot mértek, Kaposváron 13 fok van, Siófokon gyenge keleti szélfúj és 18 fokot mértek, a Balaton 22 fokos. Pécsen 18, Pakson 12, Baján 14 fokot mértek, Kecskeméten 15 fok a hőmérséklet, Egerben 17, Széchenyben 13 fok van, Miskolcon 15, Szolnokon 16, Karcagon 15 fokot mértek, 14 fokot jelentettek Debrecenből, Nyíregyházáról és Záhonyból. Szegeden 17 fok van, Békéscsabán 14 fokot mértek, és Kékestetőn élénk déli szél mellett 17 fok van. 6:30 múlt 3 perccel.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
1: Most pedig néhány mondat a következő szűk fél órából. Országszerte tart a szüret, így Szekszárdon is.
3: Fontos dolog, hogy egészségesek legyenek a tőkék, ez ugye a talajélettrágya kiuttatása. Lehet, hogy a különböző gyógynövények jelenléte a területen az is segíthetett.
1: Több ezer hazai tétel és mellé az új világ ízei. Ma délutántól várja a borbarátokat a 35. Budapesti Borfesztivál.
4: A Csaba gyöngye, Írsai olivér, ezek a nagyon korai fajtáink. Ezeknek az első új borai már a fesztiválon kóstolhatók lesznek.
1: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy jelentősen nőtt az elmúlt években az étkezési mák vetés területe. Most pedig Bozsi gazda rovatával folytatjuk, illetve indítjuk a második fél órát. A legjelentősebb magyar nemesítésű ellenálló szőlőfajták kiváló gomba és fagytűréssel rendelkeznek, így kevesebb növényvédelmet igényelnek. Ezek közé tartozik a Bianca, amely így szeptember elején érik, kiválóan ellenáll a gombás betegségeknek, nem rothad és finom savú minőségi bort ad. A további fajtákról is beszélnek a szakértők.
5: különböző szőlőfajokat ismertetett, amelyek kevésbé érzékenyek a szőlőbetegségekre. Erről szeretném többet tudni. Köszönöm szépen előre!

0: és válaszukat.
1: Valló László kertészmérnök, aki több metszéssel kapcsolatos könyvet is írt, újnemesítésű hazai rezisztens fajtákat termesz kertjében.
2: Ez a legelső fajta a pöröske muskotáj. Most gyönyörű. Tavaly retteltesen nézett ki, és már-már oda jutottam, hogy kivágom, de megkedelmeztem neki, és milyen jó, hogy így tettem, mert most úgy látszik meg is hálálja ezt, és csodálatosan terem. Egyébként itt csak rezisztens fajták, tehát többé-kevésbé ellenálló fajták vannak egy sorban, és hát különböző érési időkben is. Ha megnézzük ezt a fajtát, palatina. Ezt a lisztharmat elkapta, de remélem, hogy most megedződik, és akkor jövőre pedig úgy fog kinézni, mint a pöröskei muskotáj. Nagyon ajánlom a palatinát is, ugye ez az augusztusi muskotáj. Szeretik a darazsak is, nem csoda, mert nagyon finom. Aztán itt van ez egy eddigi leginkább bevált fajta a Nero. Én ezt nagyon megkedveltem. Hát azért is, mert kettős hasznosítású, azért is lehet ajánlani, mert bor is készület belőle, de hát a íze is fűszeres, a fürtjei csodálatosak. Láthatjuk, hogy nem volt ideális az évjárat a szőlőre se, de mégis ez egész szép.
3: Ez nagyon ellenálló fajta, tehát mind a lisztharmatra, mind a peronoszporával szemben ellenálló.
2: Így van, igen, ezt láthatjuk is. És ez egy újabb csoda, ez a teréz. Ez még jobban állja a sarat, mint a Nero. Tavaly semmit nem mutatott magából, lehet, hogy azért, hogy most aztán kivágja a rezet, de hát ilyen csodálatos fürtök, és ezen a fürtön egyetlen egy bogyó van, ami hibásnak mondható, de a többi az csodaszép. Örülök, hogy ezt választottam, a terézt. Ez pedig jövő reménység, ez az Eszter. Reméljük, hogy jövőre meg már egész szép termést hoz.
3: Tehát kedves hallgatóinknak ezt ajánlhatjuk, hogy a magyar nemzet fajta jegyzéken csodálatos értékek vannak, tehát ugyan, amelyek maximum 3-4 permetezéssel megvédhetőek, akár még üzemi körülmények között is, nem csak így, hogyha valaki integrált, vagy pedig biotermesztést folytat.
2: Hozzáteszem, hogy világszinten első helyen jár a magyar szőlőrezisztencia, és tényleg jobbnál jobb fajták. Hát mondhatni, hogy az egyik jobb, mint a másik.
4: Szakértünk továbbra is várja a kérdéseiket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen. 7 perccel múlt 17:30. Országszerte tart a szüret, így Szekszárdon is. A kevés csapadék miatt is töppettek a szemek. A diófási birtokon a várt mennyiség negyedét tudták csak begyűjteni. Ráadásul natúrborok esetén még javításra sincs lehetőség. A pincében se hozzáadott kén, se élesztő, se szűrés vagy derítés nem engedélyezett. Diófási orsója natúrborász szerint el kell fogadni azt, amit a természet éppen adott. Belényi Barbara beszélgetése.
5: Úgyhogy elkerült ennek ez az aranyszínű sárgaság, úgyhogy már valamennyi borvidéken küzdenek vele. A natúrborok esetében meg tényleg csak természetes anyagokat tudtak használni. Diófási orsolya, natúrborász.
6: Szekszárdi borvidéken is megjelent sajnos akabóca, tehát jelen van a betegség, ami mini 2 hektáros területünkön hosszú völgybe. Hál' Istennek nem találtam meg a kártevőt. A kötelező védekezést, ami bióban engedélyezett, a narancsolajjal és az egyéb szerekkel ezt megtettük. Hát bízom benne, hogy ez egy szerencsés fordulat, és hogy a borvidéki összefogás segített.
5: Ön bioborászként mit tett? Megmentették a gyógynövények, amiket telepített a sor között közé, szóval mivel tudta megerősíteni, immunissá tenni a tőkéket?
6: Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy egészségesek legyenek a tőkék, ez ugye a talajélet trágya kiuttatása, lehet, hogy a különböző gyógynövények jelenléte a területen az is segíthetett. Őszintén szólva nem teljesen tudom, mindent megadunk a szőlőnek, amit kér, és reméljük, hogy elég erős lesz, hogy kibírjon bármit is.
5: Meséljen a szöletről, mert hogy a fenntarthatóságot oktatja is az egyetemen, és kicsiben pedig bemutatja, hogy hogyan működik.
6: Nyitott születeket tartunk, úgynevezett kalákákat, ahol meg lehet látogatni minket, meg lehet tanulni, hogy mi hogy működik, hogy készül a bor.
5: Nem tart ettől, hogy valaki életével először megérkezik, és esetleg úgy nyúl ahhoz a fürthöz, ahogy nem kellene?
6: Szület előtt azért elmesélem azt, hogy működik a szőlőtermesztés, hogyan kell születelni, és azért az nem rakétatudomány.
5: Kik jönnek? Tehát tényleg nincsen fizetett munkaerő?
6: 2-3-an vagyunk, akik kemény magot alkotjuk, és vendégek érkeznek akár Budapestről, akár az ország más tájáról. Elég jól működik, és ez része a filozófiának, hogy szeretnénk megosztani a tudást. A szület már elkezdődött. Még a bordói fajták esetében, kékfrankos esetében is augusztus végén, gyakorlatilag szeptember közepére kész lesz a szüret Szekszárdon.
5: Mennyire töppettek azok a szemek?
6: A szárazság az azért kihívást jelent. Területeink hegytetőn vannak, látszik, hogy sárgulnak a leveleik, aprók a bogyók, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy koncentrált a cukortartalom, inkább kényszerérést mutatnak bizonyos fajták. A bogyó méret az a fele, mint ami átlagos esetben szokott lenni.
5: Ez mennyiségben mit jelent?
6: Léki hozatalban most 0,5 hektárról gyakorlatilag 300 litert tudtunk szüretelni, ami nagyon kevés, tehát ez a negyede annak, amit egyébként vártunk. A mezőgazdaságban azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy mindig vannak gyengébb évek. Például a 2023-as évünket a peronospóra vitte el, akkor 100 liter bor lett több ezer helyett, de ez képest az egész jó.
5: Ízben, aromában, minőségben tudják-e pótolni ezt a kimaradt mennyiséget?
6: Minőségben ígéretes így az első szüret eredmény. Nem tudni, hogy a savak azok mennyire lesznek dominánsak, mennyire fog jól működni az erjedés. Ami nagyon érdekes most, hogy a Cabernet Franc, ami korábban egy későn érő és egy igen karakteres bort eredményező szőlőfajta volt, úgy látom, hogy jól bírja a szárazságot, és talán ő most feltörekvőben van. Aztán meglátjuk, hogy milyen bort ad a természet belőle.
5: Hogy tudják elkerülni, hogy az túlerjedjen, vagy hogy megbarnuljon, vagy megpimposodjon?
6: Egészséges, ökológiai gazdálkodásban termesztett szőlőből készülnek a naturborok, ezeket kézzel szüreteljük, ugyanolyan eljárással, mint valószínűleg a hagyományos borokat. Zúzóbogyózóval, préssel dolgozunk, az erjesztésnél a hőmérsékletre kell figyelni, fajélesztőt ugye nem használunk, ez egy nagyon fontos dolog, és utána minél kevesebb beavatkozással, általában szűrés és derítés nélkül, kénezés és mindenféle hozzáadott anyag nélkül készülnek a naturborok. A természet pontosan tudja irányítani ezt a folyamatot, tisztasággal és a hőmérséklettartással tudjuk segíteni.
5: Mikor lehet a natur új borokat majd megkóstolni?
6: November közepe, vége, a rozé mindenképpen meg fog születni addigra, tehát karácsonyra palackozunk majd 2025-ös évjáratból is valószínűleg.
5: Meddig naturbor egy naturbor? Gondolom nem évekig áll el a polcon.
6: 2022-es, ami most a pincénkben van kísérleti jelleggel, és eddig hibátlan, úgyhogy van benne potenciál a tárolásra is.
5: Ezt is a természet megoldja?
6: Tényleg megoldja. Egy stabil, jó alkohol, jó savtartalommal rendelkező bor eláll.
4: És maradjunk még a boroknál, mert hogy ma délutántól várja a borbarátokat a 35. Budapest Borfesztivál. Közép-Európa legnagyobb kóstoló ünnepe, messze több, mint egy maratoni poharazgatás. A látogatók találkozhatnak a legjobb hazai borászokkal, akik abba is beavatják a kortyolgatót, hogy mennyi munka, tudás, tapasztalat és küzdelem van egy-egy kimagasló tétel mögött. A Borfesztivál megálmodóját, Zilai Zoltánt, a Magyar Szőlő és Borkultúra a Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját, Újhely Zoltán az idei évjáratról is kérdezte.
0: Borünnep az lesz, de van-e ünnepi hangulat a borászok körében?
7: Remélem a Budapest Borfesztivál alkalmával ez az ünnepi hangulat erre a pár napra megteremtődik, de egyébként a kérdésben szereplő általános hangulat az nem jó. A szőlőborágazat nagyon sok nehézséggel küzd most már sok éve. A fogyasztói szokások megváltozása, a csökkenő piaci értékesítési számok, éghajlatváltozási, növényegészségügyi problémák, az aranyszínű sárgaság, ezek mind-mind nehezítik az életét az ágazat szereplőinek, és hát ennek az eredménye az, hogy mindenki óvatosabb, mindenki bizonytalanabb, sokan a létükért küzdenek, amiben azért az ember mégiscsak bízhat ilyen nehézségek ellenére, és hogy azért egy olyan nagyszerű ágazat, a szőlőborágazat Magyarország olyan múlttal, amire azért csak lehet építeni, bármilyen vérszivataros időszakban élünk, ebből csak lesz megújulás.
0: Kóstolt már idei bort?
7: A Csaba gyöngye, Írsai olivér, ezek a nagyon korai fajtáink, ezeknek az első új borai már a fesztiválon kóstolhatók lesznek. Én még nem kóstoltam még idei bor, de több pincében már kiforrott, már tisztul, de az eddigi tapasztalatok alapján egy nehéz, sok borásztudást igénylő évjárat az idei.
0: Az asszály miatt például?
7: Elsősorban az asszály miatt, a kényszerérés miatt, a nagyon kis lémennyiség, ez nem csak mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés, és hogy milyen a must összetétele, milyenek az arányok a muston belül, az alkotórészek arányai, a sav összetétel. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy a borász mérnöki munkán sok fog múlni, tehát nem fog úgy működni, mint régen, meg amikor szeretjük, hogy na, hogy a jó Isten magadta, de alig kell hozzányúlni, egyszerű, milyen szép bor lesz belőle. Idén szerintem nagyon nagy feladata lesz a borászoknak a pincékben. Ezek a komoly termelési problémák és árcsökkenés is van, döbbenetes, hogy a költségen gyakorlatilag a világpiaci árak alapján alakulnak, és ezek folyamatosan emelkednek, nem kismértékben, ugyanakkor az értékesített borok ára az meg alig-alig kapaszkodik, vagy nagy kedvezményeket is kell adni. És le tudom, hogy nyilván mindenki még olcsóbban, meg még olcsóbban szeretne vásárolni, de kérek mindenkit gondolni bele, hogy egy kiló krumpli mennyibe kerül, és annak az előállítása, hogy egy kiló liszt, és egy 150 meg 200 forint között van egy kiló szőlő, és ez egész jó ár.
0: Akkor nézzük magát a fesztivált, ugye itt a magyar borok összemérik magukat mindig a külföldi borokkal, van külföldi kiállító, külföldi díszvendég. Kikkel mérkőzik most a magyar bor a pohárban?
7: Idén nem is egy országot, hanem egy kontinenst mutatunk be vendégként, az amerikai kontinenst, úgyhogy itt 5 ország boraiból válogatunk, az Egyesült Államok boraiból, itt lesz majd egy érdekes kóstolási sor is, például az Egyesült Államok beli pezsgők. Lesz egy kóstolósorozat USA-ban termelt bárik fehér borokat, vörös borokat, tehát bordós érlelésű borokat együtt összehasonlítva lehet kóstolni. Lesz tannát kóstoló Uruguayból, ez egy kék szőlőfajta, vörösbort készítenek bele, és Argentinában a Malbec szőlőfajta, és még Brazíliából is lesznek minták, ott pedig nagyon előtört a pezsgőkészítést. Ezekből lesz még kóstolható sok szép tétel.
0: Ugye ez azért is izgalmas, mert az észak-amerikai szőlőtermesztésnek az egyik megteremtője, magyar Haraszti Ágoston, a Napa völgyének a nagy szőlőmágusa, ezzel párhuzamosan meg a brazil szőlőtermesztésben is voltak magyarok, hát például Lakatos András kertészmérnök, tehát részben az is magyar bor, ami látszólag a külföldi palackokban van, de ott lesz a fesztiválon a Magyar Bor Akadémia is, és a szlogenjük az a szívügyünk a bor. Ez valami egészségre gyakorolt hatásra céloz?
7: Igen, a bor része a kultúránknak, része az életünknek, mindez úgy, hogy jó minőséget mértékkel.
0: Idén is lesz jótékonysági borárverés, és ennek is van egy szlogenje, értékteremtő kezek. Ők lesznek a kedvezményezettek, hogyha jól értem, de kik az értékteremtők ezek?
7: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagyon sok közfeladatot is ellát, és ezek között a munkák között a számomra az egyik legszimpatikusabb és legegyedibb az olyan leszakadó társadalmi rétegek és régiók felemelése, amit ők úgy értelmeznek, mint ahogy a Bibliában is szerepel, hálót adjunk, ne halat, munka lehetőséget. Ezek rendkívül fontos dolgok, és az idei jótékonysági borárverésben olyan műhelyeket, olyan foglalkoztató helyszíneket fogunk a bevétellel majd támogatni, ahol leszakadt régiók, csökkent munkaképességű, hátrányos helyzetű embereinek van munkalehetőség, számukra gyűjtünk támogatást.
4: 3:46 múlt egy perccel. Nincs dió az ország keleti régiójában, de az is tény, hogy a valamikori világhírű Milotai és a Szent Iványi már nem tudja produkálni a 3 tonna hektáronkénti mennyiséget. Váltani kell, hangsúlyozza Szőke Ferenc dió nemesítő, akivel Zsoldos Barnabás beszélgetett.
8: Sajnos a diótermesztőkre rossz idők járnak, de nem csak a diótermesztőkre, ez ugyanúgy elmondható az agrárium bármelyik ágazatára. 100%-os kár volt itt a térségünkbe, tágabb értelembe leszámítva a Balaton környékét vagy a Kisalföldet, végig söpört két időpontban is a fagy, és sajnos nem mondható el, hogy nagyon vidámak lennénk.
9: Lövő Petriben beszélgetünk, a nyírséghez tartozik homokos terület. A diót hogyan lehet itt megtartani? Mert én azért úgy tanultam, meg azt hallottam az idős emberektől, hogy a kötöttebb talajt szereti, a vizes talajt szereti a dió.
8: Igen, úgy is tapasztaltuk, hogy a dió a folyóvizek árterében tézi jól magát. Úgy is szoktuk mondani, hogy azt szereti, hogy a lába mindig vízbe legyen egy kicsit. Az az igazság, hogy Magyarországon már közelíti a 10 000 hektárt a dió ültetvény, de mégis el kell, hogy mondjuk, hogy 3 000 hektár alatt van a jó művelt, jó technológiával termesztett dió. Látjuk, hogy nagy az importnyomás, Chile is, Kína is, vagy nem menjünk túl messz, Törökország, Ukrajna, Románia komoly dió exportőr lett, és nekünk ezzel kell számolni, hogy olyan szintre emeljük fel diótermesztés technológiáját, hogy a további piacainkat védjük.
9: Van ilyen kísérlet?
8: Át kell értékelnünk az eddigi tapasztalatunkat, az eddigi tevékenységünket, nagyon korszerű technológiát kell alkalmazni az ismert nagyobb diótermesztők szerint, szerintem is. 2 tonna átlagtermés hozam alatt nem gazdaságos hosszú távon a diótermesztés.
9: És a fajta meghatározó?
8: A jelenlegi magyar fajták, illetve a korábbi ősi, amit Szent Iványi professzor nemesített, Milotai 10, Alsó Szent Iványi 117, Tiszaszécsi 83, ezek csak a csúcsrügyön teremnek, a hozam 1,5 tonna. A 2 tonnát nem éri el, vagyis hosszú távon ezek a fajták nem gazdaságosak.
9: Akkor ebből az következik, hogy a belső ágakon is kellene, hogy teremjen a dió?
8: Így van. Van néhány új magyar fajta, ugyancsak a Szent Iványi professzornak a fajtái, amelyik már késői fakadásúak, és oldalrügyön is teremnek. Ezek már képesek a 4-5 tonnát is elérni. Jelenleg az a helyzet, hogy a hagyományos 3 magyar fajta a termőterület többségét tartalmazza, de már jelentős mértékben kezdenek ezek az új magyar oldalrügyön termők, valamint a kaliforniai és a francia fajtáknak a térhődítása, de igazából akkor lesz majd áttörés, amikor majd ezek már túlsúlyba fognak kerülni.
9: Látja az alagút végét?
8: Igen, látom. Új, modern termesztés technológiát kell ezt bevezetni. Kezdjük ugye a fajtával, ott már megvannak a fajták. Azt is látjuk, hogy öntözés nélkül a 32 mm-es exportméretet már nem éri el. Azt is látjuk, hogy komoly növényvédelem kell, mert az alfája és omegája a diótermesztés gazdaságosságának, hogy el tudjuk érni azt a 3-4 tonnás átlaghozamot.
4: Jelentősen nőtt az elmúlt években az étkezési mák vetés területe. A termelésben egyre nagyobb szerepet kap az őszi mák, amely kevésbé kitett az időjárás szélsőségeinek. A hazai termés bőven fedezi a magyarországi fogyasztást, a fennmaradó mennyiség számára pedig az export jelenthet további értékesítési lehetőséget. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
10: A somogyvári Gyenis Agro cégcsoport évek óta foglalkozik étkezési mák termesztésével, a növényt pedig fel is dolgozzák és értékesítik. Gyenis Roland társügyvezető.
11: Nálunk az őszivetésű mák kapcsán ott nem jelentkezett akkora a száj probléma. Nyilván az őszivetésből adódik, és az, hogy korábban lekerült, tehát elkerült ez a szajos periódus. Egy közepes termés sikerült betakarítanunk, ez nagyjából 700 kg kötőjel egy tonna közé tehető. Teljesen átlagosnak mondható, nem kirívó, még a jól megszokott technológiánkkal dolgozunk, ezen szeretnénk most fejleszteni. Vannak kísérleteink, amik be vannak állítva, szeretnénk sorba vetni, sorközművelni, sortávokat váltani, műtrágyázási technológiát cserélni, hogy vannak perspektívikus gondolataink, amik előre vinnék ezt a rendszert.
10: Mit lehet tudni, hogy idén mekkora területen termesztették a mákot, és tervezik esetleg a vetésterület növelését?
11: Idén olyan 50 hektárról arattunk, és a következő vetésforgóba már megduplázzuk. Ennek van piaci olvasata is, tehát elindultunk egy olyan irányba, hogy mi ezt ugye már régóta földolgozzuk, de csomagolási technológiát váltunk, és egy nagyobb piacra szeretnénk bekerülni, ami azt eredményezi, hogy bőven kell puffer kapacitást kiépítenünk, ezt jelenti majd a vetésterület duplázás.
10: Magyarországon az ipari mák termesztése jelentős sem visszaszorult. Ma már a vetés terület mintegy 95%-án étkezési mákot termesztenek, mondta a Zámboriné dr. Németh Éva, a Matek Kertészettudományi Intézetének egyetemi tanára.
12: Ez a terület, ez most az utóbbi 3-4 évben úgy tűnik, hogy folyamatosan nő, tehát most a 2025-ös adatok szerint körülbelül 14 ezer hektár volt. Ez túlhaladja azt, ami mondjuk a sok 10 éves szokásos átlag volt, olyan évek mondjuk a 2020-18-19-ben, amikor egészen 3-4 ezer hektárig is lecsökkent. Tehát ez most kifejezetten egy növekvő tendencia, úgy tűnik, nyilván lesz ennek egy határa.
10: Vajon minek köszönhető ez, hogy a gazdák perspektívát látnak a mák termesztésben?
12: Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt ugye a mák az egy szántóföldi kultúra, tehát ott szükséges mindenképpen a vetésváltás, megfelelő vetésforgó. A mák egy meglehetősen jó elővetemény, hiszen elég hamar lekerül, és ezért megfelelő állapotban hagyja a talajt, vegyszeresen gyomítható is, és viszonylag könnyen lehet utána más, mondjuk őszi gabonát rakni. Azt gondolom, hogy ezek a száraz évek megint csak arra motiválják a gazdákat, hogy viszonylag rövidebb tenyészidejű növényekbe is gondolkodjanak, és a mák egy ilyen július végére mindenképpen betakarítható, és így a második felében a nyárnak fellépő borzasztó szárazságok nem tudják már olyan mértékben veszélyezni a termést, mint mondjuk egy később beérő növénynél.
10: A szakember szerint a hazai vetés terület nagyjából 15 ezer hektárnál érheti el a plafont, a megtermelt mák 95%-a őszivetésű, amely kevésbé kitett az időjárás szélsőségeinek. A hazai termés bőven fedezi a magyarországi fogyasztást, így exportra is jelentős mennyiség juthat.
12: Export lehetőségek is vannak, sőt, hát ezt a termetető cégek nagyon is nézik és próbálkoznak. Nem csak Európára kell itt gondolni, hanem például India, Törökország, tehát vannak olyan keleti országok is, ahol elég nagy felvevő piaca van az étkezési máknak. Sajnos azért egy öntözési lehetőségre ma már nagyon be kell rendezkedni. Tehát akinek semmiképp nincs öntözési lehetősége, azt nem biztatnám, hogy a mákba gondolkodjon.
4: Az őrség aranyának is hívják a tökmagolajat, melyet szinte csak a nyugati határ mentén készítenek az országban, méghozzá hagyományos, több száz éve bevált módszer alapján. Az Őri Magyar Ózsdi Tök Jó portán bárki végig kísérheti azt a folyamatot, melynek során a tökmagból olaj lesz. Idén a nagy meleg miatt már meg is kezdődött az olajtök betakarítása. Gergő Judit beszélgetése.
13: A mezőről most már hoztunk be így érett tököket. A töknek a betakarítását ugye tökmagozásnak hívjuk, és ennek most lesz majd az ideje így ősz tájékán.
14: Őri Magyar Ózsdi portáján mutatja az érett olajtököket Szabó Gáborné Timi. A család olajütéssel foglalkozik, azaz tökmagolajat készítenek. A folyamatot szívesen be is mutatják bárkinek autentikus körülmények között.
13: Ezt a pajtát, ezt a szomszédnénitől vásároltuk meg most már körülbelül egy 10 éve, és igazándiból, amikor megvettük, akkor nem is az volt vele a cél, hogy ebbe így bemutatjuk az olajsajtolást, hanem hogy állatokat fogunk benne tartani. Mivel a szüleim nekem így bérsajtolással foglalkoznak itt a szomszéd faluba, Hegyhát-Szentjakabon, ott nem tudunk így látogatókat és turistákat fogadni, úgyhogy azért is alakítottuk ki ezt a kis pajtát, hogy akkor itt ebbe a kis autentikus környezetbe ezt így meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek.
14: A tökmagolajütés szinte kizárólag csak a nyugati határvidéken honosodott meg. Bár a 80-as években szinte teljesen visszaszorult, most újra reneszánszát éli, mondja Szabó Gábor.
15: Ilyen régi hagyomány volt itt az őrségben. Hosszú téli estéken az asszonyok elfoglaltsága volt ez a tökmagköpesztés. Mindig megbeszélték, hogy melyik házhoz mennek. Ott ilyen kalálkába csinálták ezt a tökmagköpesztést, és így egymásnak segítettek. És ez addig ment, amíg teljesen nem végeztek a köpesztéssel. Kétféleképpen csináljuk mi az olajokat, hidegen sajtolással, melegen sajtolással. Ugye aposoméknak egy olajütőjük van, ők a gazdák számára vannak berendezkedve. Csináljuk mind a kétféle olajütést. Hát az őrségben ez a melegen sajtolás, ez a hagyományos, ez az elterjedtebb, hát mi ezt az olajat szeretjük. Mondhatom azt, hogy mind a kétféle sajtolásnál 3 kiló tökmag kell 1 liter olaj előállításához.
13: A sajtolási eljárás az úgy néz ki, hogy ugye le kell darálni a tökmagot ilyen lisztszerűvé, és akkor dagasztunk hozzá sót és forró vizet. A sót szerintem régen az eltarthatóság miatt is tettek hozzá, illetve hogy egy kicsit lazítja a rostokat is. A forró vizet pedig azért tesszük hozzá, hogy ugye utána ez a massza, amit összedagasztunk, ez spirituedénybe kerül. Hogyha nem tennénk hozzá, ugye akkor ez a tökmag ez elkezdene leégni. Így viszont van ideje az olajnak feltáródni, illetve ugye minél szárazabb a tökmag, annál több vizet fog fölvenni, annál tovább fogjuk tudni pirítani, és annál jobban ki fogja adni az olajtartalmát.
14: Ezután kerül a massza az olajprésbe, melyből aztán kicsorog az őrség aranya. A hagyományos módszert ma már csak kis tételekhez használják. Szerencsére a tökmagolajfogyasztás újraéledésével a nagyüzemi módszerekre is szükség van.
15: Ugye ez egy ilyen hagyomány volt, mindenki nagyon várta ezt régen. Ez évente általában egyszer volt, és ez ilyen téli időszakban történt ez az olajütés. Ugye mert kézzel lett keverve, meleg volt, ezt nyáron nem lehetett csinálni, mert olyan meleg volt. Most mióta gépesítve van, így akármikor be lehet gyújtani, így nincs olyan meleg, és így inkább most mindenki a magot tárolja, és az így mindig van friss olaj. És régen ez ugye úgy nézett ki, mindenki abban a téli időszakban megcsináltatta magját, és az olajat tárolták, úgyhogy most ennyivel így könnyebb a helyzet, hogy így most egy ember elhozza, aposomék megcsinálják, és akkor ők itt megvárják az olajat, úgyhogy nem kell segíteni.
14: A tökmagolajnak rendkívül jó élettani hatása van, és sokféleképpen használható a konyhában.
15: Főként ezt saláta kizesítésére használtuk. Fejes saláta, hagyma, babsaláta, savanyú káposzta, paradicsomsaláta, paprikasaláta, hát most már mindenhez is fogyasszuk. Régen ez volt a fő célja, most már nagyon széles körű a felhasználása, hát most már tejfölös túró tetejére, sült tojás, lágy tojás tetejét megönteni, kocsonyát megönteni, krémlevesek tetejére, vaníliafagyi, őrségaranyatorta, úgyhogy már nagyon sokféleképpen használják az olajat.
4: És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, adásaink újra meghallgathatók a mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Síje Gábor, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a szerkesztő Gergács Anikó volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Minimalizálja a termelési költségét és maximalizálja az eredményét a BASF Systiva csávázási technológiával Árpában. Lomvédelem és élettani hatás egy lépésben.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a fiatal művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 9-én szerdán, 60-tó Erika vagyok. Ma napközben még 30-35 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet, de estére éjszakára nyugat felől megérkezik a hideg front esővel, erős széllel, viharokkal. Részletesebb időjárás jelentést hallhatnak majd a Krónikában, amely most következik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
6: Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
5: Újabb negatív rekord a Dunán.
6: Este érkezik a lehűlés.
5: Most pedig következzenek a részletek. Vidékfejlesztési programot indít a kormány, először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben.
6: Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
5: Megszüntetné a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit nem profitálnak a közgyűlések munkájából.
6: A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakításra.
7: A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
5: A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, egyben a Hajdú Bihar vármegyei közgyűlés elnöke szerint a miniszterelnököt félretájékoztatták. A megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek.
6: Pajna Zoltán hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez Európai Uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a vármegyei önkormányzat nemzetközi csoportja finanszíroz, számos települést támogatva ezzel.
8: Ha vicces akarok lenne, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari vármegyei önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a vármegyei önkormányzatoknak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter.
6: Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra.
5: Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben.
6: Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trumppal.
5: Újabb légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság.
6: Az átszámítva csak nem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen.
5: Őrizetbe vették a német villamos energia hálózat elleni szabotás akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachentől nem messze egy erőmű közelében fogták el.
6: A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezeteket és egy újabb a szabotás akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter.
6: Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló teszten egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Emellett a legkiválóbb teljesítők aránya csökkent, ezért a miniszter szerint át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét.
9: Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
5: Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést.
6: A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát.
5: A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél.
6: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál, valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
10: Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1-2 vagy 3 cm-es a vízállás.
6: A szóvívő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszai Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A világ első fehér orosz Arina Sabalenka bejutott a legjobb 4 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután 3 játszmában legyőzte a cseh Linda Noskovát. Matthew Brennan 4. szakaszgyőzelmét aratta a spanyol országúti kerékpáros körversenyen a Vueltán. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekese más az élen, Walter Attila az 55. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
6: Műszaki hibás, pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Csőtörés miatt zárták le a Sajólád Bőcs összekötő utat Bőcs határában Borsodabói-Zemplén megyében, kerülni Gesztely felé lehet. Aszfaltoznak az M60-as autópályán, az M6-os felé vezető oldalon a Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között. A 2-es és az 5-ös kilométer között csak a külső sávon lehet haladni, az érintett oldalon a Szajki pihenőhely sem használható.
0: Időjárás.
6: Délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd beborul az ég, estétől lehetnek záporok, zivatarok, napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
5: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány.
6: Globális válságban az oktatás.
5: Rangos német kitüntetést kapott Krasznahorkai László. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: 6:45 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is, a mikrofonnál 62 Tarika. Néhány téma a mai felkelőből. Országszerte eltűnhet az utcai reklámok 2/3 egy nyáron elfogadott törvény alapján. Nem lesznek sem óriás plakátok, sem reklámhálók. Támba Miklós a Reklámszövetség elnökségi tagja lesz a vendégem 7:30 után. Előrelépés jöhet a hosszú idő óta húzódó MOL-INA konfliktusban. Erről is beszélgetek Holoda Attila energetikai szakértővel. Na és arról lesz elég gáz a tározókban télre, 7:30-kor érkezik a stúdióba. Lázár János titokzatos és drága utazásairól is beszélünk, Pető András újságíróval 6:30 után. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
4: A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésen. Mi történt? Hogyan kell értelmezni az eredményeket? Nahalka István oktatáskutatóval tegnap a Nap témájában beszélgetett Teszári Nóra.
12: Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik, Nyugat-Európa országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja.
13: Mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákja is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak?
12: nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol, ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Nyugat-Európa országaiban elsősorban a bevándorlók, a menekültek, menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. A korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 12%, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani a mi eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
13: Na most nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
12: Így van, visszaestek, és ez az első olyan PISA felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg. Ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát hogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben, és a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
13: Ójaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál.
12: Nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. Természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógilag értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévé teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is, a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközileg. Nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó. Lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó. Tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
13: Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetértőn ezzel a magyarázattal?
12: Azt szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
13: Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhető, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére.
12: Valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat. Ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: 7:04. 13 éve állami monopólium lett a dohány kiskereskedelem a fiatalok védelmében. Átláthatatlanság, politikai kapcsolatok, dokumentumok eltűnése, ezek jellemezték a trafikok kiosztását, vagyis ahogy emlegetik, a trafik mutyit. Most a kormány a szerződések felmondását és a rendszer átalakítását tervezi. A kulcskérdések tegnapi műsorában Ligeti Miklóssal, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával Benyórita beszélgetett a részletekről.
14: Amikor a dohánykoncessziók, egyáltalán a törvény megjelent, és aztán a pályázatok megjelentek, lehetett-e egyből látni, hogy itt korrupció gyanú van, vagy pedig ez szép lassan alakult ki?
15: Az első dobásnál nyilvánvaló volt, hogy ez bűzlik, ez a sztori. Jó kis megélhetésnek tűnt. De hát ugye a törvénynek a létrejötte a tény, hogy a különböző szövegváltozatok visszakereshetően Sánta Jánosnak, a Continental dohány képviselőjének, tulajdonosának a közreműködésével és a számítógépén készültek, a Continental dohány és a Sánta família Lázár Jánossal való összefonódása, közeli érintettsége, meg egyáltalán az egész szabályanyag kidolgozásának és bevezetésének a statáriális jellege, tehát az, hogy egy korábban működő szabad piaci tevékenységet elkobzásszerűen a úgynevezett csúnya szóval fogalmazva a piaci inkumbensek, tehát az adott kereskedési jog aktuális gyakorlóinak a lehetőségeit megszüntetve őket a megélhetőségeket élhetésüktől és a szabályosan működtetett vállalkozásuktól megfosztva átadnak új jogosultaknak egy olyan pályázati rendszerben, aminek a megbízhatóságát, a tisztességes mi voltát sosem sikerül igazolni, nem is törekednek erre. Hát ez egyértelmű súlyos korrupciós gyanút, méghozzá magas szintű korrupció gyanúját keltette. Azt is mondhatnánk, hogy a 2012-13-as időszak, tehát a NER korrupciójának kezdeti ismerkedési szakaszában már érvényesültek az állam fogjulejtésének azok a jellegzetességei, hogy a szavazó masszaként működő Fidesz frakción átnyomták ezeket a szabályozásokat, törvényeket, és az alkotmánybíróság nagyot csavarva a korábbi alkotmánybírósági standardokon és követelményeken jóvá hagyja ezeket a tulajdonjogfosztó lépéseket és intézkedéseket.
14: 13-14 évvel ezelőtt, amit elsőre látott akár egy átlag választópolgár is, az az, hogy a trafikok üzemeltetése, tulajdonjoga az mondjuk baráti alapon, vagy pártpolitikai alapon lettek kiosztva. De valóban itt vannak-e a nagy pénzek, vagy magának a dohány koncessziónak a megszerzése az, ahol a nagy korrupció történt? Egyáltalán mekkora pénzről beszélhetünk?
15: Az első néhány évben még figyeltük a milliárdokat, utána ezzel felhagytunk, más nagy ügyek vitték el a figyelmünket. Az tuti, hogy azért ez jó biznisz volt. Tehát aki a legális dohánykereskedésnek a monopól szolgáltatójává válik egy adott térségben, és most itt picit felejtsük el Budapestet, ahol azért viszonylag könnyű nemzeti dohányboltot találni, de mondjuk ahol egy-egy járásban csak egy van, vagy kettő, egy-egy települést egymaga szolgál ki egy ilyen kereskedelmi egység, egy nemzeti dohánybolt, az azért nagyon stabil megélhetés biztosít. Ebbe a teljes piaci vertikumot behúzták. A dohányellátótól kezdve a trafikboltokig tökéletesen felépítettek egy NER-re jellemző vertikumot. Azt persze nem tudjuk mondani, hogy minden egyes szereplője ne rendszer. lenne, hiszen most akik nemzeti dohányboltot üzemeltetnek, ők is amúgy évtizednyi ideje birtokolják ezt a lehetőséget és gyakorolják ezt az üzletet, tehát ha megtörténik a felülvizsgálat, akkor nem tűnik jó megoldásnak, jó iránynak az, hogy akkor most meg a nemzeti dohányboltokat söpörjük ki, és akkor hozzunk valami más, hasonló a monopól jellegű, preferenciálisan előszereteti alapon szétosztott jogosultságokkal működő rendszer. Akkor már inkább jöjjön a liberalizáció, mert akkor az egységesen teremt igazságot a piacon.
14: A Transparency International fekete könyve szerint több mint 500 trafik kerülhetett a Continental csoporthoz, illetve a kapcsolódó kör közelébe. Meg lehet-e ma állapítani a tényleges tulajdonosi és finanszírozási hálót?
15: Akarni kellene. Nem tudjuk, hogy ezt mennyire nehéz elvégezni, mert szemben azokkal a tényleges tulajdonosi szempontból szintén izgalmas területekkel, amilyen például a magántőke alapok világa, a nemzeti dohányboltok területe soha nem számított jogellenesnek. Nem merült föl, hogy arra nézve tényleges tulajdonosi adatokat kellene gyűjteni, vagy hogy úgy, ahogy a magántőke alapok közpénzre való kitömése, a dohányboltoknak a léte és a működése önmagában jogsértő lenne. A keletkezésük körülményei azok nagyon zavarosak és korrupció eredményei, de hát maguk az, hogy nemzeti dohányboltok vannak és működnek, az nem tekinthető jogsértőnek. Az már nem lesz megállapítható, hogy érdem alapon vagy anélkül kaptak-e a győztesek pályázati jogosultságot. Legalábbis nem azon az alapon lesz megállapítható, hogy a vesztes pályázatokkal azt összevetik. De ettől még azok, akik kaptak, és azok, akik osztották a trafikjogokat, megkérdezhetek arról, hogy ott mi történt pontosan.
14: Én a 2024-es adatokat látom, ez egy 1267 milliárdos piac, annyi volt a lakossági dohánypiacból a kiskereskedelmi forgalom. Tehát egy nagy piacról beszélünk. Megoldás lehet-e az, amit Magyar Péter felvetett, hogy ő ezt az egészet államosítaná úgy, ahogy van?
15: A koncesszióval már ezt lényegében egyszer államosították. Tehát nem teljesen világos nekem, hogy mi lenne itt az államosítás, hogy a nagykereskedelmet, vagy a kiskereskedelmet, vagy a teljes vertikumot akarnak államosítani. Fura megoldásnak tűnik, de egyébként az úgynevezett ABC, tehát a klasszik jövedéki termékek terítése körében ez nem lenne teljesen ördögtől való. A dohánykereskedelem körében elsősorban azt lesz szükséges végig gondolni, hogy hol akar egyensúlyt teremteni, hol akar határt húzni a megengedett kereskedelmi tevékenység és a közegészségügyi dohány okozta, nikotin okozta megbetegedésekből fakadó kockázatok felvállalása között a kormány. Kellene egy friss, alapos felmérést arról, hogy mik is most pontosan a dohányzási szokások, sikerült-e az elmúlt 10 évben bármennyit is visszaszorítani ezen, és erre kellene rászabni olyan megoldást, ami ha úgy dönt az állam, hogy marad továbbra is a dohánykereskedelem, és hát miért ne döntene így, akkor egyenlő esélyeket biztosít. Hogy ez a teljes liberalizáció, vagy a meglévő egységek újraversenyeztetése, ezt nem lehet megmondani ebben a pillanatban.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
4: 3:30 múlva a Győri Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szervezésében a város egyik legforgalmasabb ligetében számos programmal, például olvasólánccal, kézműves sarokkal, kvízzel ünnepelték tegnap az olvasás világnapját. A nap mottója szerint olvasni bárkinek, bármikor, bárhol lehet. A helyszínen készült Gátonyi Eszter összeállítása.
16: Hallottam, hogy lelkesek voltatok. Milyen volt a kvíz?
17: Nagyon érdekes kérdések voltak, és így iskola után is felfrissítette az agyunkat. Hogyha
18: az első kérdés az nagyon ment, mert sokat voltam könyvtárban, és tudtam, hogy hány könyvet lehet kikölcsönözni.
16: Most is jártok még könyvtárban?
18: De kötelezőket onnan szoktam kivenni, vagy a nagymamámtól, de a tesóm most sokat jár könyvtárban, a húgom.
16: Mutassuk be egyenként akkor az állomásokat.
19: Igen, elképzelhetetlen az olvasás világnapja felolvasás vagy olvasás nélkül. Éppen ezért indítottunk egy felolvasó láncot, ebbe bárki bekapcsolódhat.
20: Szabó Szilvia, a szervező Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér egyik könyvtárosa, szerkesztője.
19: Felolvasáson kívül sok regényt, gyerekkönyvet hoztunk ide, felkínáljuk válogatásra, arra kérjük itt a plakáton az errejárókat, hogy mentsék meg ezeket a könyveket. Szerencsére itt is sokan válogatnak. Ezen kívül barkácsolás is van. A kiszakadt könyvlapokból rendkívül ebből dekoratív könyvjelzőt készítenek egy kolléganővel a Barkács asztalnál. A magunk hasznára is szeretnénk fordítani egy kicsit ezt a napot, mert mi azokkal találkozunk, akik bejönnek a könyvtárba, de azokat is most itt megszólítjuk, akik nem. Ezért gondoltuk, hogy egy mini kvíz erejéig azért megkérdezzük őket, hogy mit tudnak a Győri könyvtárról.
1: Érdekes, hogy többségében nem a középkorosztály van jelen, hanem a fiatalok, akiknél viszonylag ritkában fordul elő a könyv fizikai valójában. Tehát nem azt mondom, hogy nem olvasnak, csak ők inkább e-bookokat. Mennyire célja ez például ez a rendezvény annak is, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a könyvekhez?
19: Igen, ez nem titkolt célunk. Számítunk egy kicsit arra, hogy erre sétálnak a diákok, és mi megszólíthassuk őket.
1: Van-e bizonyítottan bármilyen közvetlen hatása az egyénre, az olvasásnak? Nyilván a fantázia világára van, de azon túl?
19: Testre, szellemre, lélekre egyaránt hat az olvasás. Ha csak arra gondolunk, hogy a szellemre, akkor ez egyértelmű, ugye, hiszen edzük a memóriánkat, edzük a koncentrációt, a figyelmet, és a demencia leküzdésébe is szokták ajánlani az olvasást. A lélekre is hat. Gondoljunk arra, hogy egy krimi milyen izgalomba tud hozni minket, mondjuk egy unalmas őszi estén, vagy egy szerelmes regény esetleg, vagy egy szép történet megríkatni. És ki gondolná, de testünkre is hatással van, hiszen mondjuk egy boldogságról, egy happy endről szóló kötet, elolvasása közben endorfin szabadul fel, ugye boldogsághormon. És hát szokták említeni, ugye, hogy a szemmozgást is erősíti. Időskorban is ez is fontos lehet, hiszen egyre jobban gyengül a szemünk alkalmazkodó képessége, tehát az olvasást, mint sportot is lehet ajánlani.
0: Időjárás.
21: Jó reggelt kívánok! Keleten egész nap derült napos idő várható, míg a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután ott már előfordul a záporzivatar. Este északnyugat felől hidegfront érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható csapadék. Eleinte a déli, majd egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, utóbbit, mármint az északnyugati szelet viharos lökések is. Délután általában 30-35, késő este 16-26 fok várható. Pál Márton, Hungaromet.
0: Közlekedés.
22: Jó reggelt kívánok! A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a

0: Csapásokat mért egymásra az Egyesült Államok és Irán a Perzsöl-öbölben. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsöl-öbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik, keleten is lehet eső, nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 3:00. Mit csinált Lázár János 2014. március 22-én és 23-án Zürichben? Úgy tűnhet, az eset annyira régen történt, hogy már nem is érdekes. De emlékezetes lehet, hogy annak idején annyira nem akarta elárulni az utazás célját és részleteit, hogy bejelentette, inkább kifizeti a költségeket. Most ennyi év után derült fény arra, mi is volt a célja. Itt van a vonalban a Direkt 36-ok nyomozó újságírója Pető András. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Folyamatosan követted ezt a 12 évvel ezelőtti történetet?
3: Azt talán túlzás, hogy folyamatosan nem, tehát nem ezt töltötte ki az elmúlt 13 évet egyébként, mert 2013-as utazásokról volt szó, és aztán 2014-ben indítottam én egy pert ezeknek az adatainak a kiadásáért, és aztán egy pár évig még követtem, meg pár évig még ilyen apró információkat így meg lehetett szerezni ezekről az utazásokról, de aztán egy idő után így elhagytam ezt a történetet.
2: Mi keltett akkoriban gyanút?
3: Az egész egy ilyen teljesen rutin feladatként indult, tehát én az Origónak az újságírója voltam, és ez még egy nagyon más Origó volt, ez egy szabadon függetlenül működő szerkesztőség volt, és ugye a birtokomba került, egyébként a kormány adta ki egy ilyen utazási listát, nem csak Lázár Jánosét, hanem más akkori miniszterek, magasrangú tisztviselők, államtitkároknak az utazásainak az adatait, és ahogy ezeket így böngészgettem, nekem először azt tűnt fel, hogy Lázár Jánosnak volt 3 olyan utazása, Londonba, Zürichbe és Milánóba, ahol a legalábbis a többiekhez képest drágábbak voltak az úti költségek, főleg a szállás. De az is felkeltett az érdeklődésemet, hogy amikor elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet tudni ezekről az utakról, tehát mit csinált ott Lázár János, azok

0: Semmit nem találtam, tehát ilyen nagyon ilyen rejtélyesek voltak. És akkor elkezdtem kérdéseket feltenni az ő akkori hivatalának, ez a miniszterelnökség volt, és aztán én viszonylag hamar falakba ütköztem, és akkor viszont az is egy teljesen rutin eljárás volt a részünkről, meg más újságírók részéről, hogy ilyenkor ilyen úgynevezett ilyen közadat kérési, vagy közérdekű adatkérési pert indítottunk egyébként a Transparency International Magyarország segítségével.
1: Lázár János akkor nagyon dühösen reagált. Gondolom, ez további gyanút keltett bennetek.
0: Nyilván ilyenkor, tehát ugye az újságírói ösztön az ilyenkor azt teszi, hogy minél inkább falakba ütközik az ember, minél inkább tiltakozásba ütközik, annál jobban megnő az embernek a kíváncsisága, tehát nálam is ez történt. Egyébként most így utólag visszanézve, tehát ugye most mondom, erre is kitérünk, hogy hogy erről a Zürichi útról, tehát az egyik három közül az egyik útról tudom most több részletet, hogy végül is egy német üzletemberrel tárgyalt olyan dolgokról, amik én így még mai fejjel sem értem, hogy ezek miért voltak olyan óriási nagy titkok.
1: Főleg abból a szempontból nézve, hogy az Origo megszűnésének ez volt talán az egyik oka.
0: Igen, ez egy hosszabb, meg bonyolultabb történet, de ilyen 2013 vége, 2014 körül éreztük, hogy megváltozott a környezet körülöttünk. Ugye addigra már azért elég egyértelmű volt, hogy az Orbán kormány így próbálja kontroll alá venni a médiát, vagy a médiának egy részét, és az Origo is az egyik ilyen célpont volt. És az pontosan mi ment a háttérben ott a Magyar Telekom, vagy a Deutsche Telekom, ugye ők voltak a tulajdonosai az Origónak, illetve a magyar kormány között, erre most én ilyen nagyon pontos információkkal nem is rendelkezem, erről jelentek meg azért cikkek, hogy itt voltak nyomásgyakorlások a háttérben, de a lényeg, hogy egy ponton azt éreztük, hogy már nem csak mondjuk Lázár János akár nyilvánossá is tett nem tetszésével, vagy akár haragjával kell szembenézni, hanem azzal, hogy a saját vezetőjénk, tehát nem a szerkesztőségnek, hanem a cégnek, a kiadónak a vezetése részéről érkezett nyomás ránk. Egész konkrétan ugye Schellinger akkori főszerkesztőre, és amikor ennek a nyomásnak mi ellenálltunk, akár itt a Lázár cikkek esetében, akkor ez a konfliktus ez egyre élesedett, és aztán igazából pár hónap leforgása alatt ugye így eszkalálódott is, és ennek lett a vége, hogy Schellingerkőt eltávolították a főszerkesztői pozícióból, és aztán sokan mások pedig távoztunk az Origótól.
1: Most kiderültek nevek is, kikkel találkozott Lázár János. Ki ez a Prof. Mangold, aki szerepel ezekben az iratokban?
0: Egy befolyásos német üzletember, aki így a legjobb információink szerint ugye eléggé jártas, nem csak a német, hanem úgy általában a nyugat-európai, európai üzleti körökben pozíciói voltak nagy német ipari vállalatoknak a különböző ilyen testületeiben. De egyébként ugye ez ugye így is híresült el, hogy állítólag Németországban őt úgy hívják, hogy Mr. Oroszország, vagy nem tudom, Herr Rusz, és mert hogy egyébként Oroszországgal is, és az orosz politikai üzleti elittel is jó viszonyt ápol. És azt egyébként tudtuk, és részben éppen a Direkt 36 munkájának köszönhetően, már ugye Origo után ugye létrehoztuk a Direkt 36-ot, és aztán ott Szabó András kollégám több cikket is közölt arról, hogy a Klaus Mangold milyen tanácsadói tevékenységet végez a magyar kormánynak, azon belül esetleg egyébként olyan dolgozik együtt Lázár Jánossal. És befejtünk egyébként akár a Paks 2 indulásánál, tehát ott is egyébként így amennyire tudjuk így az orosz kapcsolat kiépítésében részt vett, és más ügyekben is. És ez egy hosszú, tehát ez egy, most nem tudom pontosan, hogy hány évig tartott ez a tanácsadói tevékenység, de úgy emlékszem, hogy ez hosszú éveken keresztül zajlott. Amit nem tudtunk, hogy ezen az egyik ominózus utazáson, ezen a 2013 március zürichi utazáson, ott Klaus Mangold volt Lázár Jánosnak a tárgyaló partnere, ugye ezt valamiért nagyon titkolni akarta Lázár János akkoriban.
1: Köszönöm szépen, Pető András, és javaslom mindenkinek, hogy olvassa el az írást.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: 3:47 lesz 4 perc múlva. Tegnap reggel beszéltünk már a balatoni turizmus és vendéglátás idei szezonjáról, most kicsit kibővítjük a nézőpontot és Budapestet is megnézzük. Bár az elmúlt években a hazai szállásárak emelkedtek a leginkább, legtöbben tévesen mégis a vendéglátósokat okolják a drágulásért. Az éles piaci verseny és a gazdasági nehézségek súlyos válságot idéztek elő, amit a 2019 óta bezárt csaknem 10 000 vendéglátóhely is világosan mutat, ahogy az is, hogy a szektorban dolgozók létszáma is több 10 000 fővel visszaesett az elmúlt években. Hegedűs Katalin összeállítása.
3: Bár a hazai szállásárak jelentősen emelkedtek az utóbbi években, a közbeszéd mégis a vendéglátósokon kéri számon a drágulást. Mutatott rá a felkelő tegnapi adásában Kardos Gábor, a környék vendéglátó és turisztikai vállalkozóit összefogó szervezet, a Balatoni Kör alapítója. Hozzátette, a szállások drágultak meg a legjobban, a kritikák mégis a vendéglátókat érik, miközben az éles verseny miatt a vállalkozások profitja szinte nulla.
4: Elsősorban a szállás drágult meg az utóbbi két-három évben, és mégse a szállás drágassága a téma a közbeszédben, hanem a vendéglátáson verik el a port a drágulás címén.
1: Köszönöm.
4: Holott a vendéglátásról azt lehet mondani, hogy olyan nagy a verseny, hogy valójában eltűnőben van a profitja.
3: A Magyar Vendéglátók Ipartestületének jelentése szerint folyamatosan és egyre gyorsabb ütemben csökken a vendéglátóhelyek száma Magyarországon. 2025 végén 41.900 vendéglátóhely működött az országban, ami egy év alatt 1700, 2019 óta pedig összesen 9500 egység megszűnését jelenti. A bezárások főként az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, éttermeket és büféket sújtották, míg a cukrászdák bírták a legjobban a versenyt. A legtöbb hely a Balaton környékén, Somogy, Veszprém és Zala megyékben található, míg a legkevesebb Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Pest megyében. A szektorban dolgozók száma ugyanakkor érezhetően visszaesett. 2025-ben a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás területén 167 ezren álltak alkalmazásban, ami 13.600 fős csökkenést jelent az előző évhez, és 28.300 fős visszaesést a járvány előtti 2019-es csúcsévhez képest.
1: Itt van a vonalban Csapodi Bence közgazdász, a Pannon Egyetem adjunktusa, a Kistücsök szálloda vezetője. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Milyen szempontok alakítják a vendéglátó árakat?
5: Alapvetően nagyon sok mindent meg kell ilyenkor néznünk, a bérköltségeket, alapanyagköltségeket, energiaköltségek és egyéb működési költségek azok, ami folyamatosan alakítja, és nyilvánvalóan ez befolyásolja a szektornak a profitabilitását.
1: Ezekkel a szempontokkal volt probléma, ezért van ez a drágulás, amit érzékelnek a étterembe járók?
5: Igen, azt láthatjuk, hogy évről évre nagyon jelentősen növekednek ezek a költségek, és ez okozza azt a strukturális problémát a jövedelmezőségben, ami nem is feltétlenül a kereslet hiányára vezethető vissza, hanem ezeknek a költségeknek a folyamatos növekedésére.
1: A nagy versenyről is szó esett, kivel kell versenyezniük, hogyan tudják pozícionálni magukat az éttermek egy ilyen versenyhelyzetben?
5: Igazából meg kell néznünk azt, hogy melyik desztinációról beszélünk, akár a Balaton, akár a Budapest esetében egészen más a versenyhelyzet, hiszen a Balaton esetében sokkal inkább magyar vendégekre támaszkodnak a vendéglátóhelyek, szemben Budapestre, ahol 85-90% körül mutatkozik meg a külföldi vendégeknek az aránya, tehát itt azért Budapest egy nagy nemzetközi versenyben nagyvárosokkal egy piacon versenyez, ezzel szemben a Balaton egészen más desztinációkkal.
1: Tehát a Balatonon a magyar vendégekért kell versenyezni, és milyen hatása van a balatoni árképzésre annak, hogy az idén az erős forint miatt többen nyaraltak külföldön és kevesebben a Balatonnál?
5: Én úgy látom, hogy idén is, illetve idén egyre jobban megmutatkozik már az, hogy különböző típusú, különböző minőséget képviselő vendéglátóhelyek azok, akiket továbbra is kerestek, és voltak olyanok a piacon, akik nyilván negatívan élték meg ezt a nyarat. Számos olyan cikket olvastam az elmúlt napokban, ahol erre világítottak rá, illetve beszámoltak olyan minőségű vendéglátóhelyeknek a vezetői is, hogy ez a nyár legalább olyan erős volt, ha nem erősebb, mint az előző évek.
1: Ugyanakkor érzékelik azt, hogy a kereslet az árak miatt csökkenne esetleg, hogy kevesebben tudják kifizetni ezt?
5: Személy szerint mi a kisnicsök esetében ezt nem érzékeltük, sőt egy jelentős növekedés tapasztaltunk a tavalyi, illetve az előző évekhez képest. Itt talán azt lehet mondani, hogy a szolgáltatásoknak a fejlesztése az, ami nagyon fontos, az, hogy folyamatosan kövessük azt, hogy hogyan alakul a keresleti oldal. Tehát ma már nem lehet azt eladni, ami akár a Covid idején trendinek számított. Ezt folyamatosan kell monitoroznunk, hogy mi az, amit valójában keresnek a vendégek.
1: Mit keresnek a vendégek?
5: Igazából az most már látszik, hogy a Balaton önálló gasztronómiai desztinációként is megmutatkozik, és tényleg minőségi vendéglátóhelyeket, akár minőségi strandbüféket, jó bisztrókat, borászatokat, kávézókat, vagy családi vendéglőket keresnek, és ez erre egyre több akár nemzetközi írás is rámutat. A Falstaff magazinban, ami a német nyelvű országoknak talán az egyik legnagyobb turisztikai vendéglátóipari magazinja, most hozott le egy összeállítást, ahol Budapestet és a Balatont is, illetve egyéb magyar desztinációkat bemutatták, és itt már a Balatonról egy minőségi gasztronómiai desztinációként írnak, és nagyon fontos az, hogy ebben a magazinban megjelenhettünk, és már csak a főszerkesztői beköszöntő is azért nagyon fontos ebben, hogy üdvözlik újra Magyarországot az európai piacon, tehát itt a politikai gazdasági változásokra is utalnak ezáltal.
1: Nagyon sok vendéglátóhely szűnt meg az utóbbi években. Leállhat ez a trend? Magához tért a vendéglátás a Covidot követő sok után?
5: Ezt én nem állítanám. Látszik az, hogy folyamatosan évről évre szűnnek meg vendéglátóhelyek, és ahogy ezt az MVI Magyar Vendéglátóipar Testületének éves jelentése is mutatja, ezresével tűnnek el vendéglátóhelyek. Alapvetően itt azt kell megnézni, hogy ez mely földrajzi területekre korlátozódik, illetve korlátozódik-e, illetve mely szegmensekben a legerősebb, ezek azok, amiből következtetni lehet. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban talán csökkenhet ez. Vannak olyan jelek, ami ebbe az irányba mutat, akár egy piacgazdasági szemlélet a turizmus fejlesztésben, vagy a vendéglátás ágazatának irányításában, vagy a hazatérő munkavállalók, akik ezen a területen javítani tudnának.
1: Ha kérhetnének három dolgot a kormánytól a Balaton régiójának és az ottani vállalkozásoknak a megsegítésére, mi lenne az?
5: Nehéz három dolgot összeszedni, illetve csak három dolgot mondani. Az egyik, ami a legfontosabb, hogy a szezonalitás, illetve a négy évszakos Balatonnak a koncepciójának a segítése, amihez egy kiszámítható turizmusfejlesztési terv az, ami mindenképpen szükséges lenne. Emellett amire nagyon nagy szükség lenne, hogy a munkaerő utánpótlást minél inkább támogassák, és akár például, ahogy említettem, a hazatérő munkavállalóknak a tudását, a tapasztalatát minél jobban tudjuk kamatoztatni. És ami szerintem még nagyon fontos, az, hogy újra nyissunk azok a mondhatni elvesztett piacok felé, akár a V4-ek, akár nyugati országok felé, akik ahol igazán hosszú távú és meghatározó kereslet mutatkozik.
1: Említette is a munkaerőhiányt. Mi lehetne itt a megoldás? Esetleg külföldi munkaerő?
5: Én úgy gondolom, hogy a Balaton szempontjából sokkal inkább kellene azokra a munkavállalókra támaszkodni, akik itt helyben születtek, és valamilyen akár gazdasági, akár politikai okok miatt külföldre mentek. Ezen a területen egyébként pozitív változásokat látunk, hiszen egyre többen szeretnének hazajönni az elmúlt hónapokban.
1: Tudnak a hazai bérek versenyezni a külföldi bérekkel, amiért ők egyáltalán elmentek Magyarországról?
5: Én úgy gondolom, hogy most már egyre inkább tudunk versenyezni a bérekkel, és összességében egy olyan juttatási csomagot tudunk most már a munkavállalóknak biztosítani, ami tehát összességében lassan eléri azt a versenyképes szintet, ami miatt most már haza tudnánk jönni.
1: Várjuk a további összesítéseket és eredményeket, hiszen az augusztusi adatok egyelőre még nem jöttek ki, de azokkal is foglalkozunk majd később a műsorainkban. Csapody Bence, köszönöm szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Hol jobban, hol kevésbé, de a világ máshogy néz ki női szemmel. A Kossuth Rádió délutáni műsora a női szempontokat beleszőve mutatja be mindenkit érintő közéleti ügyeinket. Ez az ajánló szerepel a Kossuth Rádió honlapján a délutánonként jelentkező Necces című új műsorunkhoz. Itt van velem a stúdióban a műsor egyik szerkesztője, Gál Ilona. Szia!
6: Szia! Jó reggelt kívánok!
1: Délutáni közéleti társadalmi magazin női szemmel feminista műsor?
6: Nem feminista műsor, mert ez nem egy harcos műsor, ez egy magazin műsor. De arra figyelünk, hogy bármilyen témáról van szó, ott megjelenjenek a női szempontok. A két női műsorvezetőnk van, Orosz Csilla és Ashegyi Zsófia, és bár persze a Felkelőnek is két női műsorvezetője van, de tekintve, hogy mi magazin műsor vagyunk, azért több szubjektivitást enged meg ez a feldolgozási mód, hosszabban tudunk egy témáról vagy egy interjú alannyal beszélgetni, és így azért mindenképp jobban átszűrődik a női szemlélet. És a két műsorvezetőnk nagyon eltérő karakter, ezt mondjuk a hallgatók abból érzékelik, hogy az egyiknek egy magas, kedves, csilingelő hangja van, a másiké mélyebb, dohányfüsteltebb, és ez a különbség, ez nagyon izgalmas.
1: Hogyan, miben nyilvánul meg az ő különbségük, máshogy közelítenek egy-egy témához, amit feldolgoztok?
6: Igen, mindenképp. Nyilván más kérdéseket tesz föl az egyik műsorvezető egy-egy vendégnek, mint a másikuk, ez azért megjelenik. Úgyhogy tulajdonképpen az a vágyunk, hogy jó lenne, ha ők ketten tudnának műsort vezetni, de azt azért most arra készülünk, hogy majd a 100. adást azt ketten vezetik.
1: Reméljük, hamar eljön a 100. adás. Beszéljünk a férfi kollégátokról és a szerkesztőtársad Gellért András. Hogyan illeszkedik ő ebbe a női képbe?
6: Kiválóan illeszkedik András ebbe a képbe. Nagyon jó ötletei vannak női vendégekre, vagy egyáltalán témákra is. Például ő találta meg, hogy hívjuk be Nagy Natáliát, ugye a Lárpurlár társulatnak a volt tagját, vagy például ő talált rá TikTokon egy fiatal lovas terapeutára, aki világhírre törekszik, ahogy ezt itt bejelentette a Kossuth Rádió nyilvánosságának, abban az ember-ló közti kommunikációról való tényleg speciális tudásban, ami neki van.
1: Más közéleti témákkal is foglalkoztok női szemmel? Hogyan hat egy-egy mondjuk kormánydöntés, vagy egy-egy változás a politikában a nők mindennapi életére és a gondolkodására?
6: Igen, első témáink egyike volt a bértranszparencia, kérdése. Ez azért egy jelentősen női téma, hiszen 18%-kal keresnek egy adott kevesebbet egy adott munkakörben a nők Magyarországon, mint a férfiak, és ebben sajnos azért hátul vagyunk Magyarországon, és ez a bértranszparencia törvény ezen fog változtatni, hogyha látják egyes munkakörökre vonatkozóan, hogy mennyit keresnek a társaik.
1: A necces a címe a műsornak. Mit kell ebben érteni, vagy ezen érteni?
6: Hát nyilván ebben van egy szójáték, ugye a net, mint necharisnya, és van a necces, hogy olyan témákról beszélünk, amik hát nem evidensek. Szóval, hogy például mondjak egy újabb női témát, például a manikűrrel kapcsolatban nem arról beszélünk, hogy hogy kell, és hogy milyen festéket érdemes, vagy lakkot érdemes venni, hanem arról beszéltünk a minap, hogy a manikűrösök többnyire katás vállalkozók, és hogy ez milyen lehetőséget ad, anyagi lehetőséget nekik, illetve milyen felkészülést a nyugdíjas éveikre.
1: Ha a nőkről beszélünk, óhatatlanul eszünkbe jut a család, hiszen többnyire a nők a felelősek a családért. A családdal is foglalkoztok a műsoratokban?
6: Természetesen. Természetesen nemrégiben például az egyes számú diabétesszel foglalkoztunk, abból a szempontból, hogy akinek iskolás gyermeke van, hogyan tudja megoldani az iskolában, és mire számíthat az iskolától, hogy ott a gyermek, amíg ott van napközben, megkapja a megfelelő kezelést.
1: Mi lesz a mai műsorotokban, hiszen minden délután jelentkezik a necces?
6: Igen, ma például az egyik vendégünk Jászberényi Sándor lesz, őt pont nem nevezném feministának, hogy visszakanyarodjak az első kérdésedre. Ő ugye tulajdonképpen egy világutazó, egy harci tudósító, háborús tudósító, ő fog mesélni a élményeiről, azokról a helyekről, ahova mi nem jutunk el. A másik témánk az pedig az ügynökakták nyilvánossága lesz, és szintén női szemmel, női szempontból is fogunk erről beszélni. Szó lesz például Teller Ede testvérének, Teller Emmának a beszervezési kísérletéről, és itt Pető Andrea történész lesz a vendégünk.
1: Milyen visszajelzéseket kaptok a műsorról?
6: Nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Sokan hallgatják, és hát amitől mi azért kicsit tartottunk, mert ez egy formabontó cím, hogy ezt hogy fogadják, és úgy érzékeljük, hogy jól fogadják.
1: Jól fogadja a közönség. Milyen témákra kíváncsiak az emberek? Mit vesztek észre, amikor szerkesztitek a műsort?
6: Olyan témákra kíváncsiak, amik érintik őket, de amiket nem a tipikus, nem csak hírszerűen dolgozunk fel. De meg az érdekességekre kíváncsiak. Például beszélgettünk képregényekről, egyébként a Képregény Szövetségnek egy női elnöke van, ő volt az egyik vendégünk, volt szó múlt századi kurtizánokról, ez ugye általában mindenkit érdekel, és volt szó az isztambuli egyezményről, hát most volt egy tüntetés ezzel kapcsolatban, vagy egy élőlánc. Szóval ezek olyan témák, amik a nőket, de a nőkön keresztül a férfiakat is érintik.
1: Honnan kerülnek a vendégek hozzátok? Személyes ismerettségi körötökből, vagy olvassátok, hogy ki lenne jó megszólaló nálatok egy-egy témához?
6: Egyrészt olvassunk is, megnézzük, hogy ki az, aki megjelenik a különböző közösségi médiumokban, és ha érdekesnek találjuk, megkeressük. Hírekből, ismerettségi körből, történetekből, mindenfelől.
1: Van-e olyan vágyad, amit szeretnél feldolgozni a műsorban, és még nem sikerült?
6: Igen, engem nagyon érdekel az, hogy ugye most, hogy ebben az évtizedben sokat beszélünk a férfiakról, a nőkről, de hogy beszéljünk ennek tükrében a férfiakról is.
1: Gál Ilonának köszönöm, minden délután hallhatják a Necces című nem feminista műsorunkat a Kossuth Rádióban.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 7 óra van, a krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
9: Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
8: Hűtlen kezelés miatt feljelentette a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség.
9: Este érkezik a lehűlés.
8: Most pedig következzenek a részletek. Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
9: Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
10: Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
9: A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kipogásolta, hogy éppen akkor hirdették meg a Szent Istvánról elnevezett programot, amikor megszüntették a Vármegye és a Főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla.
8: Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre.
9: A Vármegye és a Főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A mostani döntés célja, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és egyértelműek legyenek.
8: Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit média jogászt választotta meg az országgyűlés.
9: A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető.
8: Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt.
9: Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégöknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a diplomaták a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek.
9: Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
11: Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amelyik kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal néhány órán, legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
8: Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok.
9: A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását.
8: Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben.
9: Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Átfogó kormányzati intézkedéseket sürget az aszbeszt szennyezés ügyében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
9: Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították Magyarországra. A kormány másfél hónapja jelentette be, hogy 3 milliárd forinttal segíti az érintett településeket. A múlt héten pedig közölte, hogy hamarosan kiírják a pályázatot.
8: Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
9: Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni.
8: A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél.
9: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a Duna 1 cm mély a magyar fővárosnál, valójában a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély. Siklós Gabriella hozzátette, a hivatalos mérce úgynevezett nullpontját még a 19. században rögzítették, és a mai napig ehhez mérik az aktuális mélységet.
12: Ennek a nullpontnak a meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-et helyezték, az addig ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, és aztán azt a nullpontot annál még valamivel mélyebbre helyezték. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire alacsony lesz majd a vízállás, ez akkor hihetetlennek tűnt. Most pedig odaértünk, hogy gyakorlatilag a 19. században legalacsonyabbnak tartott részeket most már elértük, és ezért olvassuk le most azt a budapesti vízmércét például, hogy 1-2 vagy 3 cm-es a vízállás.
9: A szóvivő kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján jelentős csapadék várható a napokban a Duna felsőbb vízgyűjtő szakaszain. Németországban és Ausztriában is, így a hétvégén emelkedhet a vízállás a budapesti szakaszon.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
13: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A legjobb 16 közé jutott a Bournemouth az angol ligakupában, miután 4-0-ra verte a Lincoln együttesét. Tóth Alex csereként állt be a 62. percben. Megnevezték az aranylabda jelöltjeit. A legjobb férfi labdarúgók között a tavalyi győztes Dembélé, a szintén francia Mbappé, valamint a korábbi győztes Rodri is jelen van. Az argentinok 8-szoros aranylabdása Lionel Messi is tagja a 30 fős mezőnynek, amelyben magyar futballista nem található, ellenben 9 PSG játékos igen. Köszönöm a figyelmüket!
2: Közlekedés.
9: Műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton Szendehely és Rétság között. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani.
2: Időjárás.
9: Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon már délután lehetnek záporok, estétől másutt is számíthatunk esőre, napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
8: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány.
9: Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében.
8: Újabb negatív rekord a Dunán. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 4:08 lesz 3 perc múlva, jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó gázról, szélről, úgy általában energiáról, és arról is, hogy eltűnik az óriás plakátok nagy része az országból. 8 óra előtt pedig a győri autóipar helyzetéről hallhatnak majd beszélgetést. Előrelépés jöhet a hosszú idő óta húzódó MOL-INA konfliktusban. A magyar és a horvát energiacég között elsősorban az INA irányítása, a horvát állam és a MOL közötti további megállapodások, illetve Hernádi Zsolt büntető ügye miatt van ellentét. Szeptember 1-én Magyar Péter kormányfő és Andrej Plenković horvát miniszterelnök megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az INA-MOL viszonyról. Harcsás Gergely összefoglalója.
14: A MOL 2003-ban vásárolta meg a horvát olajipari vállalat részvényeinek 25%-át, majd több lépésben növelte tulajdonrészét. Jelenleg több mint 49%-os részesedésével a Magyar Olajtársaság az INA legnagyobb részvényese, míg a horvát államnak csaknem 45%-os tulajdonrésze van. A vállalatok közötti feszültség több mint egy évtizedet terheli a két ország kapcsolatát. A 2009-ben módosított megállapodással a MOL átvette az INA operatív irányítását, annak ellenére, hogy nem rendelkezett a részvények abszolút többségével. A felek között választott bírósági eljárások is zajlottak, vita alakult ki az irányítási jogokról, Horvátország pedig többször felvetette a MOL tulajdonában lévő INA részvények visszavásárlását. A feszültséget a MOL elnök vezérigazgatójának vesztegetési ügye is fokozta. Zágráb szerint ugyanis Hernádi Zsolt megvesztegette Ivo Sanader volt horvát kormányfőt, hogy a MOL irányítási jogokat szerezzen a horvát olajtársaság felett. A MOL elnök vezérigazgatója, aki ellen európai elfogató parancs van érvényben, tagadta a vádakat. A magyar miniszterelnök a múlt heti Bledi stratégiai fórumon jelezte, Budapest kész tárgyalni Zágrábbal az INA és a MOL helyzetéről, egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezzel új fejezet kezdődhet a két ország kapcsolatában. Magyar Péter Szlovéniában megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcájának vezetői rövidesen tárgyalóasztalhoz ülhetnek. Mint mondta, a miniszteri tanácskozást rövid időn belül kormányfői találkozó is követheti. A horvát miniszterelnök rámutatott arra, hogy a rendezetlen ügyek hosszú ideje hátráltatják a két ország kapcsolatának fejlődését. Andrej Plenković ugyanakkor bízik abban, hogy sikerül rendezni a felek viszonyát.
1: Itt van a stúdióban Holoda Attila energetikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Mit rendezhetnek ezek az új tárgyalások?
15: Elég sok mindent, ugye? Csak a felsorolásból most a felvezetőben hallottuk, hogy mennyi feszültség van ebbe a két szomszédos ország közötti kapcsolatba. Ugyanakkor nyilván érdemes visszamenni a kezdetekig, ahogyan az egész indult, ugye elhangzott, hogy 2003-ban lépett be először a MOL az INA tulajdonosai közé. Ez egy nagyon fontos lépése volt a MOL-nak, hiszen mint régiós képviselő vagy régiós szereplő szerette volna mindig is a saját területét bővíteni. Korábban is volt arról téma, meg biztos emlékeznek rá a hallgatók is, hogy először benzinkút hálózatokat szerzett, meg egyre több benzinkutat hozott létre szomszédos országokban, Romániába és más helyeken. Aztán utána jött a Slovnaftnak a megszerzése, ugye ez egy nagyon fontos stratégiai lépés volt, és ugye adta magát, hogy akkor a Balkán irányába is kiterjessze a MOL a működési területét, és így került az INA-ba. Az ináról azt kell tudni, hogy mondjuk a MOL-hoz képest egy jóval kisebb vállalatról beszélünk, de nagyon hasonló például a geológiai adottságok. Ugye ugyanaz a Pannon-medencei lefűződés, ugyanazok a tulajdonságok jellemzik a céget, alapvetően azzal a kivétellel, hogy mi már túlestünk azon a rendszerváltás utáni korszerű vállalat kialakításon, amin az INA nem esett túl. Nyilvánvaló, hogy a polgárháborúban nagyon komoly szerep hárult egyébként az INA-ra. Nem véletlen, hogy a horvátok mai napig úgy kezelik az INA-t, hogy ez a korona gyémántja a horvát gazdaságnak, mint a legnagyobb horvát vállalat. És ráadásul ennek azért nagyon komoly szerepe volt a polgárháborús fegyverellátásban, pénzellátásban. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább benne van a horvátok szívében ez az egész INA, hogy ez egy nagyon komoly horvát vállalat, ami segítette őket a szerb-horvát háború idején. És ugye látszott, amikor a MOL átvette, most beszállt 2003-ban, hogy nagyon sok korszerűtlen dolog van. A finomítástól kezdve a kutatás termelésen át egészen a benzinkút hálózatig van mit fejleszteni, és 2009-ben, amikor ugye a MOL a legnagyobb tulajdonossá vált, közel 50%-a, 49%-kal, akkor az volt a MOL feltétele, hogy ő a menedzsment jogokat is szeretné gyakorolni, mert éppen a korábbi 2003-tól 2009-ig tartó időszakban kiderült, hogy nagyon sok csatornán folyik ki a pénz ebből a vállalatból. Hát, hogy a volt szocialista vállalatokra azért jellemző volt. Ráadásul érdekes módon valamennyi párthoz. Tehát független attól, hogy éppen ki volt kormányzó párt, mindegyikhez jutott egy kis apanás. És ugye a MOL azt mondta, hogy ő hajlandó ebbe beszállni. Látszott, hogy az INA nagyon nehéz helyzetben van akkor 2009-ben, és kérte azt, hogy a menedzsment jogokat teljes egészében gyakorolja. Én magam is akkor kerültem az INA igazgatóságába, ott ültem 2009-től 2011-ig. Így mondhatom, hogy nagyon komoly tennivalónk volt a cég átalakításában, a pénzfolyások, a pénzcsapok elzárásában, és persze, amikor elzárnak egy pénzcsapot, akkor a politikusoknak nagyon nem tetszik.
1: Ezek vezettek a menedzseri lépések, vezettek az ellentéthez?
15: Nyilvánvaló. Tehát a MOL egy teljesen más típusú működést vezetett be, létrehozta az executive board rendszerét, ami korábban nem volt szokás, ott korábban mindenről az igazgatóság döntött. A MOL által kialakított rendszerben volt egy executive board, utána volt egy igazgatóság, és afelett volt egy felügyelőbizottság. Ez sokkal inkább a németes működésnek, tehát a poroszos vállalati berendezkedésnek felelt meg. Ez nagyon nem tetszett a horvátoknak, mert azt látták, hogy az alsóbb szinteken el lettek zárva a pénzcsapok. Ugye alsóbb szintekről is elég sok pénzt lehetett kifolyatni, de gyorsan hozzáteszem, hogy az az átalakítás és az a működési megváltoztatás, amit a MOL-lal mi megcsináltunk ott, ugye én is ennek részese voltam, az vezetett ahhoz, hogy most beszéltünk arról, hogy van INA. Tehát azért nagyon komoly válsághelyzetben volt az INA. Biztosan mondhatom, hogy ha a MOL nem veszi át 2009 nyarán az INA irányítását, akkor az INA csődbe megy. Tehát annyira elharapózott már ezeknek a pénzeknek a kifolyatása a cégből.
1: Érdemesen még mindig ragaszkodni az INA-hoz, ha
15: hogyne, holna. Hogyne. Ugye ez egy nagyon fontos lényegi, hogy mondjam, támaszpontja a MOL-nak a Balkánon. Nem véletlen, hogy a mostani terjeszkedése, ugye a szerb vállalat megvásárlásában szintén csak a másik ágat próbálja megszerezni. Ahhoz, hogy egy integrált olajvállalat stabilan tudja kihasználni valamennyi előnyét annak, hogy ő a teljes értékláncot birtokolja a bányászattól, a finomításon át, a szállításon, nagykereskedelem, kiskereskedelem és még a petrokémia is, ez mindenképp szükséges egy olyan terítési lehetőség, amire a Balkán nagyon jó piac. Ugye a balkáni piacot megszerezni akár kiskereskedelemben, tehát benzinkút hálózatokban, akár nagykereskedelemben, az egy fontos lépés, és ahhoz, hogy a MOL valamennyi előnyét ki tudja használni annak, hogy ő egy teljes értékláncot birtokol, ahhoz mindenképpen szükséges. És egy nyilván minden vállalattól elvárják a részvényesek, így a MOL részvényese is, hogy folyamatosan terjeszkedjen, hozzon mindig valami újat, legyen valami új sztori. És ugye ebből a szempontból az INA most már egy stabil részévé vált a MOL csoportnak. Volt vele gond, nagyon sok probléma volt, ugye a sziszaki finomító az annyira rossz állapotban volt, hogy azt igazából átalakították a funkcióját, és ma már finomítóként nem működik, de a riekai finomító az egy nagyon komoly korszerűsítésen esett. Tehát azt lehet mondani most, hogy miközben a MOL meglévő két nagy finomítója, Százhalombatta és Pozsony, beletartozik a világ európai élvonalába minőségét, komplexitási mutatóját tekintve, a bizony a Riekai korábban nagyon le volt maradva, és nagyon komoly beruházásokkal sikerült ezt felhozni, hogy majd, hogy nem ugyanazon a szinten vannak, tehát sokat köszönhet a horvát fogyasztói társadalom, a horvát állam, és nyilván a MOL-nak ebből nagyon komoly haszna is van, tehát ez tagadhatatlan, hiszen azért csinál mindenki egy ilyen befektetést, hogy abból nagy haszonnal részesüljön. Ezért én azt gondolom, hogy már a horvát kormány részére sokszor fölmerül, és beszélnek róla, hogy majd ők visszavásárolják az Inának a MOL-ban lévő részesedését. Én azt gondolom, hogy jelenleg Horvátországnak erre nincs pénze, ugyanis annyival többet ér ma már a horvát olajvállalat, mint amikor megvásárolta a MOL.
1: Most mindkét fél megegyezésre hajlik, úgy látjuk, mi lehet itt a megoldás.
15: Nagyon fontos egyébként ez, amit ön is mondta, hogy meg kell egyezni. Tehát azért mégsem egy normális dolog, hogy két szomszédos országban ennyire mérgezi a kapcsolatot egy ilyen vállalati probléma. És ugye a megegyezésnél egyértelműen látszik az, hogy a horvátok szeretnének nagyobb beleszólást, elsősorban a stratégiai lépésekbe, a stratégiai döntésekbe, de ugye éppen onnantól kezdődően, hogy a MOL elnök vezérigazgatója Horvátországban elítélték őt egy bírósági döntéssel, gyakorlatilag nemzetközi körözést is adtak ki ellene, ez nyilvánvaló, hogy megrontja a kapcsolatot, és nem lehet így egészséges módon tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés a miniszterelnöknek, hogy jelezte, hogy új alapokra kívánják ezt tenni. Van hol együttműködni, a geotermiától kezdődően más megújuló energiákon át, egészen oda, hogy hogyan osszuk el egymás között például a termékeket, hogyan segítsük ki egymást, különösen ilyen nehéz energetikai szituációkban. Ugye ne felejtsük el, hogy nem csak Magyarországot sújtotta ez az Aszály és a Duna helyzete, hanem bizony a balkáni régiót is eléggé megviselte, és ebből a szempontból, hogyha tudjuk bővíteni a saját diplomáciai kapcsolatainkat, tudunk egymásra jobban támaszkodni, nem csak a politika, nem csak a diplomácia, hanem az energetika területen, az különösen sokat jelenthet mindkét ország számára. Tehát én azt gondolom, hogy ebben valahogyan előre kell lépni. Kérdés az, hogy ennek vannak-e személyi feltételei, vagy se. Ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy a horvátok szerintem már egy kicsit túl is nyomták azt, hogy ők ezt kifejezetten a horvátok és Ernádi Zsolt közötti ellentétre vetítették vissza, ugyanakkor soha nem utasították el a MOL ilyen jellegű fejlesztési pénzeit, tehát a Ernádi Zsolt nem kellett, a pénz az meg kellett. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy valami fajta kompromisszumos megoldás kell. Én bízom benne, hogy mondjuk úgy, hogy a magyar miniszterelnök ebben az esetben inkább közvetítőként tud a két fél között, a horvát állam és a MOL menedzsment között fellépni, találnak valamilyen kompromisszumos megoldás, aminek az a vége, hogy először is leülnek egymással beszélni, megnézik, hogy ki mit szeretne, nyilván föl kell tárni, hogy ki miben tud engedni, és aztán utána valamilyen előrehaladást elérni. Fontos lenne, még egyszer hangsúlyozom, mindkét ország számára, hogy ez egy stabil jó kapcsolat legyen.
1: Korábban említette már a MOL részvény. Most a MOL részvényekről kérdezem, mert hogy a Kekváktól mekkora MOL részvénycsomag kerül vissza az államhoz?
15: Ugye azt lehetett tudni, hogy korábban a magyar állam, amikor 2010-ben visszavásárolta az oroszoktól azt az ominózus részvénycsomagot, akkor nagyjából a 24,8%, ha jól emlékszem, nem egészen 25% volt nála. Azt azért tudni kell ehhez szintén, hogy érdemes erre is figyelemmel lenni, hogy a MOL alapszabálya kimondja, hogy bármekkora részvénycsomagot birtokol egy részvényes, a szavazati joga mindössze 10%-ot jelent. Na most hiába volt 25% a magyar államnak, 10%-ot jelentett. Azzal, hogy szétdarabolták korábban, a Kekvákhoz került, ugye ehhez a három alapítványhoz került ez a csomag, gyakorlatilag felértékelődött az ebben lévő szavazati jog, hiszen a 10%-ból 25%-ot lehetett hozni, ami nyilvánvaló, hogy nagyon erős támogatást jelentett a jelenlegi menedzsmentnek, nehezen elmozdíthatóvá tette egyébként őket. Ebből a szempontból az, hogy visszakerül a magyar államhoz, és ezt a magyar állam mint állami tulajdon fogja kezelni a jövőben, az azt is jelenti, hogy egyrészt nagyobb beleszólása lesz a stratégiai jellegű kérdésekbe, másrészt, ami nagyon fontos, az ebből származó korábbi osztalék kifizetést 2025 év után azt hiszem, hogy 220 milliárd forint osztalékot fizetett ki a MOL, annak a a negyede, azért az egy nagyon komoly összeg, 50 milliárd feletti, ez eddig a kekvákhoz kerül.
1: Most az államhoz.
15: Most az államhoz fog kerülni. Egy olyan nehéz helyzetben lévő költségvetés, mint a mostani magyar állami költségvetés, minden pénz számít, nyilván ez a pénz is számít. Ugyanakkor én szeretném azt, hogyha ez nem azt jelenteni automatikusan, hogy akkor majd a magyar minisztériumokból diktálják a MOL-nak azt, hogy mennyi legyen az üzemanyagát, túl kell ezen lépni. Az, hogy az államok bele akarnak szólni, a kormányok bele akarnak szólni, a kiskereskedelmi és a gazdasági működésben sosem egészséges.
1: A magyar kormány egyik legnagyobb kihívása az Oroszországtól való energiafüggés csökkentése. A hosszú távú gázszerződések ellenére hogyan tudunk csökkenteni ezen a függőségen?
15: Ugye ez egy szintén érdekes kérdés. Ugye ez a hosszú távú szerződés, ez 2021. október 1-én kötötték meg. Az azt jelenti, hogy 10 plusz 5 éves szerződést kötöttek. Nyilván a 10 plusz 5 év az azt jelenti, hogy akkor lesz egy nagyobb lehetőség a szerződés felülvizsgálatára. Elvileg 2036-ig érvényes a szerződés. Ugyanakkor az Európai Uniós kereskedelmi rendelkezés értelmében 2027. novemberében véglegesen meg kell szüntetni az oroszoktól vezetéken vásárolt földgázforgalmát. Ez egy nagy kihívás, addig van egy évünk, bőven egy évünk. Ez azt jelenti, hogy már az infrastruktúrális kapcsolatok rendelkezésre állnak, hiszen már régen nem csak egy Oroszország és Magyarország közötti vezetékünk van, hanem gyakorlatilag valamennyi szomszédos országgal van vezetékes összekötetésünk, de ezt fel kell tölteni szerződéssel. Hogy miért nem történt meg eddig? Hát nyilván kérdezhetik, hát akkor miért nem csinálták eddig? Hát pontosan azért nem, mert volt egy orosz hosszú távú szerződés, ami 4,5 milliárd köbméter vásárlásáról döntött, hogy annyit biztosan meg kell venni. Magyarország földgáz fogyasztása körülbelül 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszú távú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva hosszú távú, közép és rövid távú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket. A vezetékes kapcsolat megvan, azaz nincs már infrastruktúrális akadálya annak, hogy bárhonnan hozzunk be, ezt ki kell tölteni kereskedelmi szerződésekkel, de nyilván feszültséget fog okozni a magyar-orosz kapcsolatban, hogy akkor ez hogyan történik, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a kormányra kerülés után nem sokkal jelezték, olyan 2030-ig talán gondolták kivezetni az orosz energiahordozót a magyar rendszerből, miközben az uniós rendelkezés 27-ről beszél, nyilván lesz itt egyfajta alku még a magyar kormány és az Európai Uniós, az Európai Bizottság között. Ezzel együtt nagyon fontos azt látni ebből a szempontból is, hogy amikor szuverenitásról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy magunkat látjuk el, hiszen nem tudjuk, nincs elegendő ásványvagyonunk. A szuverenitás sokkal inkább a választás szabadságának a fenntartását jelenti, hogy soha ne legyünk kiszolgáltatva egyetlen egy eladónak sem, amelyik mondjuk elkezd minket fenyegetni, mint most az oroszok a napokban, hogy majd ők akkor elzárják a gáz. Ez pontosan azt igazolja, azokat igazolja, például engem is, aki azt mondta, hogy sok lábon kell állni. Ez nem csak árkérdés, mert hogyha egy eladónak vagyok kiszolgáltatva, bármikor meg tud engem fenyegetni, és mondjuk egy ilyen elzárása lehetetlenné teszi az ország földgázellátását, az a feladatunk, és az a feladat az ezzel foglalkozó kormányzati szerveknek és a nagykereskedőnek, hogy ez föltöltse szerződéssel, legyen választási lehetőségünk a jövőben is.
1: Egy percünk van, és szeretnék még a szélerőművekről tényleg nagyon röviden, hogyan tudják ezek, ki tudják-e váltani ezt a gázt, hogyha majd megvalósulnak a tervezett szélerőművek?
15: Ugye a jelenleg terben lévő szélerőmű fejlesztés az 4000 megawattot céloz meg, ugye első lépcsőben most 700-zal akarják bővíteni a meglévő 330 megawatt teljesítmény. Ez 330 megawatt, ez gyakorlatilag nagyon elenyésző volt az ország fogyasztásához képest. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mit tudom, egy paksi erőmű 2000 megawattot tud, vagy mondjuk a beépített naperőműveinknek a teljes kapacitása meghaladja 8600 megawattot, ahhoz képest ez a 330, hát bizony nagyon kevés volt, ideje volt lépni. Ez nagyon fontos elmaradásunkat pótolta ezzel a kormány, hogy elindult ebbe az irányba. Ugyanakkor azt mindenképpen látni, hogy szintén egy időjárás függ függő megújulóról beszélünk, épp úgy, mint a nap esetében, talán annyival jobb, mint a nap, és azért magasabb a kihasználtsága, mint a naperőműveknek, mert ott a napszaktól legalább nem függ. Tehát ha lemegy a nap, akkor is tud fújni a szél, sokszor olyankor szokott a legjobban fújni. Ezért mindenképpen olyan fejlesztési irányt kell, hogy egyrészt növeljük a megújuló részesedésünket, ami egyébként nem kicsi, tehát jóval meghaladjuk már a 25%-ot Magyarországon, ami egy nagyon dicséretes dolog, hogyha összességében nézzünk, de nekünk az a feladatunk, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre álljon az áram, és ez bizony komoly kihívásokat jelent. Ehhez fejleszteni kell a vezetékrendszerünket, a hálózatot, fejleszteni kell a tárolói kapacitást, hogy amikor nagyon olcsó az áram, akkor tegyünk egy kicsit félre, és este, amikor fölmegy az ára, akkor egy kicsit tudjunk használni. Ebben nagyon jó kiegészítők lesznek ezek a szélerőművek.
1: Holoda Attilának köszönöm szépen.
15: Köszönöm én is.
2: Közlekedés.
16: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton a Mester utcától az Üllői útig, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton.

0: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte. A matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Feljelentést tett a miniszterelnök a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költségei miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Újabb állomásához érkezett a kereskedelmi konfliktus az Egyesült Államok és Kanada között. Washington közölte, hogy leállítja számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék importját északi szomszédjától. Közben életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben megemelt kanadai vámok, mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikre vonatkozóan. A két ország között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi háború, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Itthon délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő, hírek induláshoz.
2: 8:04. Országszerte eltűnhet az utcai reklámok 2/3 egy nyáron elfogadott törvény alapján. Nem lesznek óriás plakátok, sem reklámhálók. Budapesten a nyáron elfogadott és októbertől hatályos rendelet alapján csaknem 10 000 plakát helyett számolnak fel. Betiltják az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-ére csökkentik az év végéig. Hallgassák meg Nagy Margit, Gárdonyi Eszter és Harcsás Gergely összeállítását.
3: Az óriás plakátok jelentős részét betiltó javaslatot júniusban terjesztette az országgyülés elé a Tiszás Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence. A parlament június 23-án szavazta meg a jogszabályt. A törvény értelmében a közterületi reklámok mérete nem haladhatja meg a 15 négyzetmétert, és kizárólag utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint a tetőszerkezetre rögzített reklámhordozókon jelenhetnek meg. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter már a májusi miniszterjelölti meghallgatásán beszélt a közterületi hirdetések számának csökkentéséről, és nem csak a politikai hirdetésekkel kapcsolatban.
4: Azt gondolom, hogy az óriás plakátok nem a történeti belvárosba valók, az épülethálókkal beborított épületek olyan mértékig roncsolják akár Budapest, akár más nagyvárosok látképét, ami tarthatatlan. És nyilvánvalóan ezeket a típusú jogszabályokat azért hozták, a leköszönő kormányhoz közel álló reklámcégek részesüljenek ezekből, illetve hogy a gyűlöletpropagandának teret biztosítsanak. Ezen változtatnunk kell, és azt gondolom, hogy nincsen helye gyűlöletpropagandának az utcáinkon és a tereinken, és azt is gondolom, hogy a reklám zajt, a reklám szennyezést csökkentenünk kell a nagyvárosainkban.
3: A parlament döntése széles körű szabályozási autonómiát adott a helyi önkormányzatoknak, lehetővé téve, hogy rendeletben határozzanak meg olyan területeket, ahol reklámhordozó nem helyezhető el. A fővárosi önkormányzat a június 26-ai közgyűlésen még a törvény kihirdetése előtt elfogadott egy helyi rendeletet, amelynek következtében a plakáthelyek száma Budapesten a harmadára 15 000-ről 5 000-re csökkenhet. A jövőben közterületi reklámot Budapesten is csak megvilágított felületen, úgynevezett City Light eszközön

0: és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. A főváros által elfogadott szabályozás október 1-én lép hatályba, a tiltott eszközöket december 31-éig kell eltávolítani. Karácsony Gergely főpolgármester.
1: Az elmúlt 16 évben rengeteg adófizetői pénzt loptak el, és ami még nagyobb bűn, rengeteg gyűlöletet keltettek. És nem csak azért nem tudok megbocsánítani, mert én is céltáblái voltam ezeknek a plakátoknak, hanem azért, mert iszonyat nagy rombolást végeztek a magyar lelkekben. Itt az ideje azonban, hogy ne csak a gyűlöletkeltő politikai hirdetésektől szabaduljunk meg, hanem felszabadítsuk végre Budapest utcáit az elképesztő plakát rengeteg alól, és teremtsünk rendet a plakát káoszban.
0: Budapesten jelenleg több mint 15.600 közterületi vagy közterületről látható reklámeszköz működik, ebből valamivel több mint 10.000-et a rendelet alapján biztosan el kell távolítani. A törvény részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendeletről a napokban tárgyal a kormány.
2: Szegeden sok embert zavartak a lépten nyomon szembejövő óriás plakátok, amelyek évek óta nyugtalanságot keltettek a lakosokban, mondta néhány megkérdezett szegedi.
3: Kicsit túlzás, amit csináltak az óriás plakátokkal. Őszintén megmondom, el sem olvastam annyira ingeret.
4: Mind eltakarítanám, a politika nem kell.
5: Bármára mentem, mindig ez jött szembe, 15 darab egyforma plakát volt kitéve.
2: A gyűlöletkeltő politikai plakátok a lakosság tűrőképességét feszegették, a kereskedelmi hirdetések azonban elfogadóbbnak bizonyultak.
5: Hawaiian tilos például óriás plakátokat kihelyezni, mert hogy a környezetet nem szabad ezzel szennyezni. Én ezzel maximálisan egyetértek.
6: Az, hogy óriás plakát kimondottan engem, az nem zavar, ha reklám. Ha olyat hirdet, amiről nem tudtam, akkor én elfogadom.
2: A Szegeddel szomszédos Hódmezővásárhelyen a polgármester azt nyilatkozta, minél kisebb egy település, annál kevésbé volt kitett a gigaplakátoknak. Ha megérkeznek a részletszabályok, meglátják, milyen mozgásterük lesz. Márki-Zay Péter szerint az oszlopplakátokat meg kellene tartani.
7: Az ingyenes hirdetési lehetőség egy szűkös anyagi lehetőséggel rendelkező új indulónak például, az az oszlopplakát kampány időszakban nyugodtan tudjanak plakátolni, hiszen a demokrácia sérül, hogyha ezt nem tudja megtenni. És a legtöbb új indulónak arra, hogy óriás plakátot béreljen, sem lehetősége, tudása, tapasztalata, sem anyagi forrása nincs. Most persze magam ellen beszélek, mert azt jelenti, hogy Hódmezővásárhelyen, hogyha valaki el akar váltani, akkor annak a lehetőség. Most.
2: A Szegedi Önkormányzat sajtóosztálya műsorunkhoz eljuttatott közleményében azt írja, egyelőre várják a részletszabályokat.
8: Mi a vélemény a Győrben található, gyakorlatilag mindenütt megtalálható óriás plakátokról?
9: Hát engem alapvetően nem zavar, az zavar, hogyha már túl sok, egy helyen túl sok van, azt mondjuk nem szeretem, hogyha mindenhol ez jön velem szemben.
10: Nem zavarnak, nem befolyásolnak.
11: Bár október 1-én hatályba kell lépnie a településképi rendeletnek, egyelőre Győrben még csak a szakmai munka folyik, hiszen a szakemberek keze egyelőre meg van kötve, mondja Brugos Gergely, a Győr Plusz Média köztéri reklámüzletágának vezetője.
12: Ugye a törvény maga azt mondja, hogy minden önkormányzatnak október 1-jel kell hatályba lépnie a településképi rendeletének. De ezt a településképi rendeletet csak úgy lehet megalkotni, hogyha a törvénynek megszületik a végrehajtási rendelete. Elképzelésünk szerint az lenne a szerencsés, hogyha az önkormányzat lenne elsősorban a haszonélvezője a köztéri reklámoknak. Igazodnunk kell nekünk is a törvényhez, ugye ez az építési hálót azt mindenképpen tiltja, az óriás táblát is tiltja, tehát ez a két fő olyan reklámeszköz, ami hangsúlyosan, ha esetleg el kell tűnnie, akkor az megváltoztathatja a városképet.
11: Brugos Gergely hangsúlyozta, mivel október 1-től településképi hozzájárulást kell kapnia minden egyes felületnek, ami köztéri reklámnak minősül, addigra mindenképp készen kell állnia az önkormányzat saját településképi rendeletének, ezért legkésőbb szeptember közepére várják a szakemberek, hogy megszülessen az iránymutató végrehajtási rendelet.
13: A szabályozás alaposan felforgatja majd a reklámpiacot. Kijárhat jól és kijárhat rosszul az óriás plakátok és egyéb reklámfelületek beszüntetésével. Milyen folyamatok indulnak a reklámpiacon? Itt van a vonalban Támba Miklós, a Reklámszövetség elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon erős kérdés és indítás, végighallgattam én is a felvezetést, és nagyon sok kérdésre tudnék reagálni, de egy dolgot hagy szögezzek le, ezzel mindenki rosszul jár. Rosszul járnak az emberek, rosszul jár a politika. Ez egy olyan megalapozatlan, előkészítés nélküli hatásvizsgálatot sem tartalmazó rendelettervezet, amit mi tegnap ismertünk meg a minisztérium tájékoztatásából, ami igazából nem tartja meg a közterületi szakmát, hanem lényegében kivégzi.
13: Az ilyenek...
14: Több száz kis vállalkozásról beszélünk, több mint 20 000 emberről, aki egyébként ebben valamilyen módon érintett, és mondjuk ezt le tudom egyszerűsíteni, már nagyjából 2 cégre koncentrálja a közterületi szereplőket azzal, hogy kizárólag az utcabútorok maradhatnak meg.
13: Az ilyen reklámfelületek 1/3 tűnik el majd a közterületekről, és mekkora része ez a reklámpiacnak?
14: A törvény, amikor megalkotásra került, akkor ugye bekerült az, hogy létrehoznak egy kormányrendeletet, ami majd ezeket a részletszabályokat fogja kezelni, és ezen a részletszabályokon még további szűkítéseket tehetnek az önkormányzatok. Na már most mi, amit tegnap délután megismertünk a minisztérium tájékoztatásában, ez úgy néz ki, hogy a felületek 90-95%-a fog eltűnni. Ugye az óriás plakátoknál a legdrasztikusabb a helyzet, tehát ez azt jelenti, hogy csak nagyon szűk az a település szerkezeti övezet, ahol egyébként engedélyezik ezeket a felületeket, és sajnos figyelmen kívül hagyják azt, hogy jelenleg Magyarországon mi a helyzet. És az a fő probléma, hogy itt a felvezetőben is nagyon jól hangzik, hogy az embereknek nem a gazdasági reklámmal van a bajuk. Erre mi egyébként készítettünk augusztusban egy Závetsz Research kutatást, ami kimondta, hogy az emberek 78%-át nem zavarja a köztéri hirdetés, és csak nagyon pici arány az, akit egyébként ténylegesen a hirdetés zavar, és sokkal nagyobb arány az, akit a politikai hirdetés. Itt most számtalan olyan nyilatkozat hangzott el, amiben ezt a kettőt összemossák, pedig ezt nagyon jó lenne szétválasztani, mert itt egy szakmáról van szó, akit most úgy akarnak szabályozni, és egyébként büntetni, hogy arról, hogy a múltban milyen hibát követtek el akár egy kormány, vagy akár cégek, arról egyébként a szakma többsége is, ez a több száz cég, vagy akár ez a több 10 000 ember nem tehet.
13: Tehát ön konkrétan arra vezeti vissza ennek a törvénynek a megszületését, hogy politikai hirdetések voltak a nagy reklámfelületeken?
14: Lényegében ebbe van csomagolva, tehát minden, amit hallottunk nyilatkozatot itt májustól kezdődően, az minden a gyűlölet propagandáról szól. Ebben maximális egyetértése van a szakmának, és még azt is hozzáteszem, hogy több mint 10 éve dolgozunk azzal, még az előző kormánynál is kezdeményeztük azt, hogy szabályozzuk a köztéri reklámokat, próbáljuk meg visszaszorítani az illegális felületeket, sőt, a fővárosi önkormányzattal volt szerződés tervezetünk arra vonatkozóan, hogy a reklámhálókat mi magunk ingyen és bérmentve vállaljuk, felmérjük, megnézzük, eltávolítatjuk, és mint a szakma egyfajta etikai kódexet felhasználva, a hirdetők felé is tájékoztatjuk őket, hogy ilyen eszközöken ne hirdessenek. Ezek az eddigi próbálkozásaink az előző kormányról lepattantak. Nem sikerült eljutnunk egészen addig csak, hogy az NMHH az elmúlt 2 évben felmérte ezeket a felületeket, készült egy adatbázis, és ezt az adatbázist szerettük volna továbbvinni. Ami nagyon fontos pont, és ezt hangsúlyozni szeretném, semmilyen előzetes szakmai egyeztetés erről nem történt. A törvény megszületése előtt sem. Utána a rendeletnél nyílt egy nagyon pici reménysugár, hogy van módja a szakmának ebben úgymond beavatkozni és letenni az asztalra egy javaslatot. Mi augusztus 5-én a minisztériumban bemutattuk azt a közel 50 oldalas szakmai javaslatcsomagot, ami egyébként egy végrehajtható szabályozást tartalmaz, és tegnap arról bizonyosodtunk meg, hogy egy politikai döntést hoztak, és a szakma javaslata az, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, az nem érdekes, az érdekes, hogy mi a politikai szándék.
13: Mi a politikai szándék?
14: A politikai szándék, én úgy látom, az, hogy nagyon gyorsan eltüntessük ezeket a felületeket. Ez azért problémás, mert ugye december 31-et hoztak határidőnek a törvényben. Tehát minden olyan felület, ami nem szerepel a rendeletben, vagy tiltottként szerepel, az december 31-ig le kellene bontani. Lehetetlen több 10 000 felületet ennyi idő alatt lebontani. Ennek az eredménye az lesz egyébként, hogy azok a cégek, akik egyébként kötelezve vannak arra, hogy a saját állományukat, a saját költségükön bontsák el, úgyhogy egyébként közben ők tönkre mennek, mert a zárbevételük az nullára csökken, őket próbálják meg erre kötelezni, de nekik nem lesz más lehetőségük, mint jogorvoslathoz fordulni. Erre láttunk már példát, tehát volt már hasonló törvénykezés, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül előző nap a közlönyben megjelent egy rendelet, ami teljes mértékben átírja a piacot. Én nem csak szakmai emberként, de választópolgárként is fel vagyok háborodva azon, hogy ez így meg tud történni most is, azon ígéretek ellenére, amit egyébként hallottunk, hogy minden egyes, akár szakmát, akár az emberek hétköznapját érintő szabályozás előtt társadalmi egyeztetés, szakmai egyeztetés és felelős döntés alapján fognak megszületni a törvények.
13: Többször is említette a politikai indíttatást. Nézzük meg, hogy kik nyerhetnek ezen a szűkülő piacon. Milyen cégek vannak ma Magyarországon, akik hirdetnek, és ki kihez tartozik?
14: Hát nagyjából azt tudom mondani, le tudom szűkíteni. Két jelenleg is egyébként a piacvezetőkhöz tartozó két tulajdonos van. A piacvezető cég jelenleg ugye az előző kormány ideje alatt is nagyon jól járó egyik neves vállalkozás, a másik pedig egy francia tulajdonú multi. Ez a két cég az, aki lényegében a legkisebbet veszít, de nem azért, mert nem veszíti el a mondjuk az óriáspakát felületeit, hanem azért, mert olyan hosszú távú szerződéseik vannak, amivel ők megtarthatják az utcabútor állományukat, és ezáltal egyébként ugye ez az állomány fel fog értékelődni, tehát hogyha most én gazdasági üzleti szempontból nézném, akkor rövid távon ez fáj, de hosszú távon meg nagyon jól járok, mert kaptam egy lehetőséget, ami felértékelte a felületeimnek az árát, értékét, és egyébként közben meg a versenyhelyzetet olyan szinten kiírtja, hogy lényegében két szereplősé teszi a piacot.
13: Mondjuk ki, hogy sokan azt gondolják, hogy a neres plakát cégek elleni lépésként kell értelmezni ezt a mostani szabályozást. Ön egyetért ezzel?
14: Abszolút nem. Tehát itt, amit említettem, több száz vállalkozásról van szó. Egy pár neres céget lehet említeni. Konkrétan a közterületi kampányoknál egy konkrét neres cég volt, aki egyébként a kormányzati költéseket koordinálta, rajta futottak át ezek a kampányok, és itt nekem ez is a problémám, hogy ezt nagyon egyszerű összemosni azzal, hogy itt csak a neres cégek sírnak. Én személy szerint 17 éve vagyok ebben a szakmában, soha egy politikai hirdetésünk nem volt, mindig is a piacról éltünk, és nagyon vártam azt, hogy eljön az a pillanat, amikor egyébként a piacon, és egyébként a szabályozásban is a szakmai érvek alapján fognak megtörténni a dolgok, nem pedig politikai érdekek, egyéb alkuk, és sorolhatnám azokat a hibákat, amiket egyébként a múltban is elkövettek. Én nagyon remélem egyébként, hogy ez csak egy porszem a gépezetbe, és ez egy olyan rendelet tervezet, amit mi most tegnap megismerhettünk, hogy ez még nem végleges, és valóban beváltják azokat az ígéreteket, amiket hallottunk, de nekem ez most nagyon-nagyon egy vészjósló forgatókönyv, és nagyon remélem, hogy nem ez lesz a végkifejlet.
13: Támba Miklósnak, a Reklámszövetség elnökségi tagjának köszönöm szépen a beszélgetést.
15: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
13: 8 óra lesz 10 perc múlva. Komoly szerkezetváltás jöhet a győri autóiparban, legalábbis a jelek erre utalnak. Évvégén jogutód nélkül megszűnik egy helyi beszállító cég, amely prémium autókhoz gyárt díszítő és funkcionális elemeket, és mintegy 500 dolgozó munkahelye szűnik meg. Ez a cég egyike annak a sok beszállítónak, amely a győri nagy autógyártásra épülve számos helyinek ad munkát. Az Audi növeli a gyártási kapacitását Győrben, de mindezt kevesebb emberrel képzeli el. Mit tervez a Volkswagen csoport, milyen hatása lesz ennek Győrre és a magyarországi egyik legfontosabb iparágra, az autógyártásra? Itt van a vonalban Molnár Ákos, az ipari szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
13: Mit tud a szakszervezet, mire készül az Audi, vagy mire készülnek Győrben az autóipari beszállítók?
16: Én azt gondolom, hogy a kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely az egész európai autógyártást érinti, az annak köszönhető, hogy éleződött a verseny a konkurens kínai autógyártókkal, és ennek a hatását láthatjuk most. Ami a Volkswagen csoportot illeti, múlt héten született egy nagyon fontos megállapodás a felügyelőbizottságban, amelyet nagy harc előzött meg a szakszervezet és a Volkswagen menedzsmentje között. Ez az úgynevezett Zukunftplan 2030, amely nagyon-nagyon komoly szerkezetváltást, hatékonyságnövelést határoz meg, egészen a neve is mutatja 2030-ig. Négy nagy németországi gyártó telephelynek a sorsa forog kockán, és ami szerintem fontos így a győri VKV-re vonatkozóan, hogy a Volkswagen a termék palettáját radikálisan mintegy 75%-kal csökkenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván volumen csökkenésről is beszélhetünk, és ez nagyon súlyosan érintheti a beszállítókat is. Ugye itt egy nagyon komoly, hosszú beszállítói láncról van szó.
13: A Volkswagen csoport globálisan is egy 50 000-es leépítést jelentett be. Tudjuk-e, hogy milyen arányban érintheti ez a magyarországi dolgozókat?
16: Mintegy 100 000 főről van szó, 50 000 fő csak Németország. Csak németországi telephelyeket érint. Nos, mint talán pont tegnapi nap jelent meg az Audi győri telephelyének a nyilatkozata, hogy nem érinti a Zukunftplan 2030 a győri telephelyet, de azt szeretném megjegyezni, hogy 2027 júniusáig kaptak haladékot a németországi telephelyek, és egyébként a Volkswagen csoport is akkor vizsgálja, hogy a tervezett intézkedési csomag mennyire hatékony, és 27 júniusában, ha szükséges, akkor további korrekciókról lehet szó.
13: Milyen helyzetben van ezek szerint a német autóipar, és milyen hatása van ennek a magyar gazdaságra?
16: Én azt szeretném mondani, hogy abszolút válsághelyzet van, hiszen, mint említettem is, amikor beköszöntem, hogy nagyon-nagyon éles lett a kínai elektromos autók megjelenésével a piac, és ennek hatására is, mondom, csökkentették a modellkínálatot, a palettát, hiszen egyébként csak egy hétköznapi példával, ha bemegyünk egy autókereskedésbe, tényleg hétköznapi példa, fele annyiba kerül egy már-már prémium minőségű kínai autó szemben egy európai gyártású személygépkocsiban.
13: Akkor azzal kell számolni, hogy hasonló folyamatok zajlanak majd a BMW-nél, Mercedes-nél, minden magyarországi autóipari vállalkozásnál?
16: Jelen pillanatban a BMW és a többi nagy német-európai autógyártóházatáról nem hallani ilyen híreket, de azt gondolom, hogy ez simán benne van a pakliba.
13: A német gazdaság helyzete hogyan hat a magyar gazdaság helyzetére, tehát az autóiparon, az autógyártókon keresztül nyilvánvalóan mi is megszenvedjük az ottani folyamatokat?
16: Mivel a magyar GDP elég erősen kötve van a német autóiparhoz, németországi autóiparhoz, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly hatással lehet, és mint mondtam, mindenki egyébként a nagy gyártókat nézi, az OEM-eket, de ez egy nagyon bonyolult, hosszú beszállítói lánccal együtt kell értelmezni, és hogyha csökkennek az eladások, akkor ez a beszállítói lánc látja legelőször a kárát. Tehát a költségcsökkentés és egyéb más intézkedések először ott jelennek meg.
13: Lehet-e tudni, hogy hány beszállító van a nagy autógyártók körül Magyarországon?
16: Egy példát hozva, ha a győri Audit vesszük figyelembe, a győri Audi körülbelül 10 000 munkavállalót foglalkoztat, a győri ipari parkba, a beszállítói láncba majdnem közel ugyanennyi ember dolgozik.
13: Hogyan hat az elektromos autókra való átállás, ezeknek a gyártására való átállás az egész piacra, az egész beszállítói láncra?
16: Ez is egy hétköznapi dolog, tehát szerintem nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az elektromotoroknak a gyártása jóval egyszerűbb folyamat, mint mondjuk egy bonyolult dízel motornak az előállítása. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a digitalizáció egyértelműen rányomja a hatását, és ez azt jelenti, hogy kevesebb egyszerűsödnek a folyamatok, kevesebb munkavállalóra van szükség, és hát nyilvánvalóan ennek hatására sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy esetleg további munkahelyek megszűnésével is kell majd számolni a jövőre nézve.
13: Tudhatjuk-e, hogy Győrben és a környékén hány embert érinthet ezeknek a beszállítói cégeknek a válsága?
16: Mint előzőleg is említettem, tehát, hogy az Audiba körülbelül 10 000 ember dolgozik, és nagyjából majdnem közel ugyanennyi, hogyha azt vesszük, hogy vannak a különböző szolgáltatók, beszállítók, tehát nagyságrendileg még egyszer ugyanennyi van a beszállítói láncban.
13: A szakszervezettel hogyan tárgyal az Audi? Önöknek vannak-e eszközeik bármilyen érdekérvényesítésre, ha egy ilyen központi döntéssel kell szembe menni?
16: Azt tudni kell, hogy mi az ipari szakszervezet vagyunk. Mi képviselettel rendelkező szakszervezet vagyunk az Audin belül, de nem vagyunk reprezentatívak. Tehát mi egy éve alakultunk meg. A reprezentatív szakszervezet az Audi Hungária független szakszervezet, és én azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben direkt nem használom a válság kifejezést, nagyon felértékelődik a szakszervezeteknek a szerepe, hiszen megállapodásokkal, alkukkal szerintem igenis lehet csökkenteni ennek a nehéz helyzetnek a negatív hatásait.
13: Hogyan készülnek a jövő év júniusára, amikor a Volkswagen dönt az intézkedések felülvizsgálatáról?
16: Én azt gondolom, hogy fel kell készülni talán a legrosszabbra is, és megfelelő tervekkel kell rendelkezni. Azért nehéz erre válaszolni, mert nem lehet tudni tényleg, hogyan reagál a költségcsökkentésre a vállalat. Tehát, hogy ez akár lehet pozitív is, tehát, hogy lesznek jelek arra, hogy jó irányba halad a vállalat, de lehet, hogy nem. Tehát most ezt nagyon nehéz megmondani szerintem.
13: Molnár Ákosnak köszönöm szépen a beszélgetést. Hamarosan 8 órakor kezdődik a krónika, 8 óra után pedig folytatjuk a felkelőt. A akkori témáink a Sport Extra, és utána még a heti menü rovatunk is jelentkezni fog.
17: Társadalmi célú reklám.
18: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
17: Társadalmi célú reklámot hallottak.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
20: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Reklámot hallottak.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 8 óra van, a legfrissebb hírekkel következik a Krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
4: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról.
3: Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
4: Este érkezik a lehűlés.
3: Most pedig következzenek a részletek. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentettek be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal.
4: Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese szerint a külügyminiszter indoklása azt jelentheti, hogy a kiutasított tisztviselők hírszerzéssel foglalkoztak.
5: Az, hogy egyidejileg 10 orosz hírszerzőt utasít ki Magyarország, ez a két oldalú kapcsolatok történetében egyedülálló lépés, eddig nem történt ilyesmi hasonló nagyságrendben. Moszkvát érzékelhetően meglepte a kiutasítás. Oroszország az ilyesmire jellemzően úgy szokott reagálni, hogy az adott ország, amelyik kiutasította Oroszország diplomatáit, Moszkva annak az adott országnak a diplomatáit utasítja ki válaszul. Hogy pontosan milyen számú magyar diplomatát utasítanak ki, ha valóban ez lesz a válaszlépés, ezt minden bizonnyal legkésőbb néhány napon belül tudni fogjuk.
3: Vidékfejlesztési programot indít a kormány.
4: Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit.
6: Erős Magyarország ma sem létezhet erős helyi közösségek nélkül. Ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő. Valami egészen mást mondunk. Azt mondjuk 10 településnek, hogy üljetek le egymással. Nézzétek meg, hogy mire van valóban szükségetek. Beszéljetek azokkal, akik ott élnek. És mondjátok meg ti, hogy mire van szükség. Mi pedig forrást adunk hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja.
4: A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy éppen akkor hirdették meg a Szent Istvánról elnevezett programot, amikor megszüntették a Vármegye és a Főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla.
3: Megszüntetné a kormány a megyei közgyűléseket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a rendszert teljesen át kell alakítani, mert a megye települései semmit nem profitálnak a közgyűlések munkájából.
4: A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiürisítették, kifizetőhelyétették a megyei közgyűléseket, ezért van szükség a teljes átalakításra.
6: A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Közpénz ATM-nek használják önök a megyei közgyűléseket.
3: A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, egyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke szerint a miniszterelnököt félretájékoztatták, a megyei közgyűlések nem kifizető, hanem befizető helyek.
4: Pajna Zoltán hozzátette, olyan programokat valósítanak meg, amelyekhez Európai Uniós forrásokat használnak fel. Több olyan pályázatuk is van, amelyeket a Vármegyei Önkormányzat nemzetközi csoportja finanszíroz, számos települést támogatva ezzel.
7: Ha vicces akarok lenni, akkor kerestem az ATM-et, de ahogy itt szétnéztem a Hajdú-Bihari Vármegyei Önkormányzatnál, itt nem kifizető helyet, hanem befizető helyet találtam, ha ezt számokba is elmondhatom. Mi a magyar államtól a központi támogatásból 390 millió forintot kapunk. Nem 10 milliárdos támogatása van a Vármegyei Önkormányzatoknak. 390 egy évben, de ha a 19 vármegyét nézzük, az is 5,9 milliárd forint, tehát lényegesen kevesebb.
3: Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt.
4: Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3.670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés.
3: Megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter.
4: Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között.
3: Új, szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak, ha a reklámjaikban környezetbarát állít sokat használnak, hívta fel a figyelmet a gazdasági versenyhivatal.
4: Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Szankcióval jár majd a környezetbarát jellegre vonatkozó általános állítás is, ha a vállalkozás nem tudja igazolni a kiváló környezettanulmányi teljesítményt. A cégeknek 9 hónapjuk volt arra, hogy beépítsék működésükbe az új európai szabályokat, ezért a törvény hatályba lépése után már nem lesz türelmi idő.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter.
4: Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló teszten egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Emellett a legkiválóbb teljesítők aránya csökkent, ezért a miniszter szerint át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét.
8: Nem túlzás azt állítani, hogy van egy globális válság az oktatásban. Hogy a régióban azért vannak országok, akik jobban teljesítettek nálunk, pedig hát ugyanonnan indultunk. Nézzük a cseheket, lengyeleket vagy az észteket. Tehát ilyen értelemben azért azt gondolom, hogy a régióban leszakadni látszik Magyarország.
3: Lemondott az oktatási hivatal elnöke, Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik.
4: Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Brassói Sándor emlékeztetett arra, hogy több évtizedes pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt.
3: Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést.
4: A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagykeresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Öreget kívánok, Katona László vagyok. Magabiztos 21 pontos győzelemmel jutott a legjobb 8 közé a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon. Magyarország Japán 84-63, Lelik Réka 23 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa. 40 évet követően lesz ismét negyeddöntős a magyar csapat, az ellenfél holnap 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok lesz. Peckó Tamás lett a Diósgyőr labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A Miskolci klub jelenleg a 14. még bennmaradó helyen áll a másodosztályban. Peckó 2019. szeptembere és 2020. decembere között már irányította a DVTK-t. Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt az AEK Athénban. A görög együttes 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen a bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában. Klub Brugge Aston Villa 2-3. Hazai pályán nyert a Real Madrid 2-1-re az Internacionale ellen. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában. Együttese 3-2-es vereséget szenvedett a német Dortmund otthonában. Lille Betis 2-3 és Porto Manchester City Haaland duplájával 0-2. A világ első fehér orosz Arina Sabalenka bejutott a legjobb 4 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután 3 játszmában legyőzte a cseh Linda Noskovát. Matthew Brennan 4. szakasz győzelmét aratta a spanyol országúti kerékpáros körversenyen a Vueltán. 16 szakasz után a Movistar spanyol kerekese más az élen, Walter Attila az 55. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében. A 84-es kilométer közelében az átterelt belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Műszaki hibás teherautó akadályozza a forgalmat a 2-es főúton, Szendehely és Récsák között az 50-es kilométernél útszűkület van.
0: Időjárás.
4: Délelőtt napos száraz idő lesz, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, napközben 30-35, este 20-28 fok várható.
3: A krónikában egyebek emellett elmondtuk, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány.
4: Globális válságban az oktatás.
3: Rangos német kitüntetést kapott Krasznahorkai László. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
10: Elég egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is a HPV vírus terjedéséhez. Szeptemberben ismét lehetőség nyílik a 7. évfolyamos lányoknak és fiúknak beadatni a humán papillomavírus elleni védőoltást.
11: Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom.
10: Önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Hogy miért, arról is kérdezem a szakértőnket, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, várom Önöket.
0: Napközben, ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 8:45 lesz, 4 perc múlva, 60 Tóth Erika vagyok. Sporttörténeti siker született Berlinben, a magyar női kosárlabda válogatott ugyanis bejutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A nemzeti együttes tegnap este a VB rájátszásában Japánt győzte le remek játékkal 84-63-ra. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a világbajnokságon, és holnap az Amerikai Egyesült Államok vár rá 11 óra 30 perctől. A berlini helyszínről Nyágúj Gergely jelentkezik. Szervusz, jó reggelt!
12: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok!
2: Mennyire lehetett számítani erre az eredményre?
12: Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy ugye a magyar csapat a két csoport mérkőzését megnyerte a háromból, és megint csak egy nem európai, tehát a japán csapat várt rá, azért úgy gondolom, hogy tegnap is már erről beszélgettünk sokszor sok helyen, hogy mondjuk 50-50 százalék esélye volt a két csapatnak. Ha egy kicsit a nagyobb képet nézzük, hogy eleve az, hogy a magyar válogatott 28 év után kint lehet a világbajnokságon, és rögtön egyből a negyed döntőig jut, ami legutóbb egyébként most már 40 éve nem volt példa, akkor azért nyilván nagyobb meglepetés, de hát természetesen a játékosok és a stáb is egyöntetően ezt mondták végig, azért jöttek, hogy meccset és meccseket nyerjenek, és abszolút ez volt a cél, hogy minél tovább bejussanak, tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy aki egy kicsit ebben jártas, azért nem feltétlenül lepődött meg.
2: A franciák elleni péntek esti súlyos vereség után hogy jutott el a csapat ide a legjobb 8-ig?
12: Azt ugye tudni kell, hogy a francia meccset rögtön 14 órával később követte egy sorsdöntő mérkőzés Nigéria ellen, tehát a lányok nem is úgy mentek bele, hogy feladták azt a mérkőzést, de pontosan tudták, hogy az a meccs amúgy is nehezen lenne nyerhető az olimpiai második ellen, és tényleg az európai egyik legjobb csapat ellen. Tehát valószínűleg azt edzésképpen fogták föl, hogy majd másnap ugye Nigéria ellen sokkal jobb teljesítményt tudjanak nyújtani. Ez meg is történt. Ugyanis rögtön ugye szombaton már megverték Nigériát, ugye az ötszörösen éppen regnáló Afrika bajnokot, majd két nappal később jött a 21-szeres Ázsia győztes, 21-szeres Ázsia bajnok Dél-Korea, mind a két mérkőzést egyre javuló játékkal nyerte meg a magyar válogatott, és hát tényleg ez a tendencia folytatódott, hiszen tegnap ténylegesen az eddigi legjobb teljesítménnyel 21 ponttal megverték Japánt, úgyhogy megint csak azt mondom, hogy lányok belenőttek a feladatba, belenőttek a cipőjükbe, egyre jobban játszanak, és ilyen szempontból teljesen megérdemelte jutottak be a legjobb 8 csapat közé a világon.
2: Az amerikaiak ellen mennyi esélyünk lehet, gondolom ijesztően hangzik, hogy ők lesznek az ellenfeleink, és hogy bírják a lányok a sorozat terhelést?
12: Hát ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk az ötödik meccsünkön a VB-n 7 nap alatt, és tényleg az Egyesült Államok a négyszeres címvédő csapat, és hogy a franciák ellen egy top csapat ellen hogyan játszunk, akkor sokan lehet, hogy csak első legyintenek, hogy na akkor megyünk a mészárszékre. Nagyon érdekes egyébként, én most reggel már nézegettem, A FIBA, azaz a Nemzetközi Kosztabda Szövetség oldalán már van egy kis elemzés, hogy egyáltalán mi várható. És természetesen tudni kell, az Egyesült Államok legutóbb 2000 kereken 20 évvel ezelőtt veszített legutóbb világbajnokságon mérkőzést. Tehát azóta 4 VB-t zsinórban megnyertek 33 nyert mérkőzéssel veretlenül. Tehát egyértelműen ők az esélyesek, de az tény, hogy mondjuk kiindulva tegnapi magyar teljesítményből, illetve például abból a mérkőzésből, amit az Egyesült Államok az olaszok ellen játszott a csoportban, amikor egy nagyon kellemetlen európai védekezéssel találta magát szemben, hogy csak 65-62-re tudott nyerni. Tehát ez is kiemeli ez az elemzés a FIBA oldalán, hogy bizonyos statisztika nem hazudik, még ha statisztika nem is a jövőt, hanem a múltat mutatja, de nagyjából megegyeznek a dobó százalékok, a magyarok jobban szedik a védőlepattanót, ami dönthet, hogy az Amerikai Egyesült Államok csapatának a 12 csapattagja sokkal jobban rotálható. És egy érdekes adat, hogy a padról, tehát a kispadról beszálló játékosok, tehát akik nem kezdenek, átlagban 46 pontot hoztak meccsenként, a miénk csak 23-at. Tehát abban az esetben, hogyha a miénk tényleg mindenki a legjobbát nyújtja, és a legjobb teljesítményt nyújtja, és nagy Isten az USA ismét belefut egy olyan napba, amikor egyébként nincs a legjobb formájában, és egyébként hozzáteszem, ez a 11:30-as kezdés, ez a mi malmunkra hajtja vizet, akkor hát egy biztos, a csapat azt mondta, hogy ők semmiképpen nem feladott, vagy lehajtott fejjel mennek bele, mindenféleképpen ki akarják bele hozni a maximumot, és amíg egy pici esélyünk is van, már pedig én úgy gondolom, hogy van, addig mennek azért, hogy bejuthassanak a legjobb négy közé.
2: Nyágul Gergely berlini bejelentkezését köszönjük szépen.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Mit csinált Lázár János 2014. március 22-én és 23-án Zürichben? Úgy tűnhet, az eset annyira régen történt, hogy már nem is érdekes. De emlékezetes lehet, hogy annak idején annyira nem akarta elárulni az utazás célját és részleteit, hogy bejelentette, inkább kifizeti a költségeket. Most ennyi év után derült fény arra, mi is volt a célja. Itt van a vonalban a Direkt 36-ok nyomozó újságírója Pető András. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
2: Folyamatosan követted ezt a 12 évvel ezelőtti történetet?
13: Azt talán túlzás, hogy folyamatosan nem, tehát nem ezt töltötte ki az elmúlt 13 évet egyébként, mert 2013-as utazásokról volt szó, és aztán 2014-ben indítottam én egy pert ezeknek az adatainak a kiadásáért, és aztán egy pár évig még követtem, meg pár évig még ilyen apró információkat így meg lehetett szerezni ezekről az utazásokról, de aztán egy idő után így elhagytam ezt a történetet.
2: Mi keltett akkoriban gyanút?
13: Az egész egy ilyen teljesen rutin feladatként indult, tehát én az Origónak az újságírója voltam, és ez még egy nagyon más Origó volt, ez egy szabadon függetlenül működő szerkesztőség volt, és ugye a birtokomba került, egyébként a kormány adta ki egy ilyen utazási listát, nem csak Lázár Jánosét, hanem más akkori miniszterek, magasrangú tisztviselők, államtitkároknak az utazásainak az adatait. És ahogy ezeket így böngészgettem, nekem először azt tűnt fel, hogy Lázár Jánosnak volt 3 olyan utazása, Londonba, Zürichbe és Milánóba, ahol a legalábbis a többiekéhez képest drágábbak voltak az úti költségek, főleg a szállás. De az is felkeltett az érdeklődésemet, hogy amikor elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet tudni ezekről az utakról, tehát mit csinált ott Lázár János, azok semmit nem találtam, tehát ilyen nagyon ilyen rejtélyesek voltak. És akkor elkezdtem kérdéseket feltenni az ő akkori hivatalának, ez a miniszterelnökség volt, és aztán én viszonylag hamar falakba ütköztem. Viszont az is egy teljesen rutin eljárás volt a részünkről, meg más újságírók részéről, hogy ilyenkor egy ilyen úgynevezett ilyen közadatkérési, vagy közérdekű adatkérési pert indítottunk egyébként a Transparency International Magyarország segítségével.
2: Lázár János akkor nagyon dühösen reagált. Gondolom, ez további gyanút keltett bennetek.
13: Nyilván ilyenkor, tehát ugye az újságírói ösztön az ilyenkor azt teszi, hogy a minél inkább falakba ütközik az ember, minél inkább tiltakozásba ütközik, annál jobban megnő az embernek a kíváncsisága. Nálam is ez történt. Egyébként most egy utólag visszanézve, tehát ugye most mondom, erre is kitérünk, hogy erről a Zürichi útról, tehát az egyik három közül az egyik útról tudom most több részletet, hogy végül is egy német üzletemberrel tárgyalt olyan dolgokról, amik én így még mai fejjel sem értem, hogy ezek miért voltak olyan óriási nagy titkok.
2: Főleg abból a szempontból nézve, hogy az Origó megszűnésének ez volt talán az egyik oka.
13: Igen, ez egy hosszabb, meg bonyolultabb történet, de ilyen 2013 vége, 2014 körül éreztük, hogy megváltozott a környezet körülöttünk. ugye addigra már azért elég egyértelmű volt, hogy az Orbán kormány így próbálja a kontroll alá venni a médiát, vagy a médiának egy részét, és az Origo is az egyik ilyen célpont volt. És az pontosan mi ment a háttérben ott a Magyar Telekom, vagy a Deutsche Telekom, ugye ők voltak a tulajdonosai az Origónak, illetve a magyar kormány között, erre most én ilyen nagyon pontos információkkal nem is rendelkezem, erről jelentek meg azért cikkek, hogy itt voltak nyomásgyakorlások a háttérben, de a lényeg, hogy egy ponton azt éreztük, hogy már nem csak mondjuk Lázár János akár nyilvánossá is tett mentetésével, vagy akár haragjával kell szembenézni, hanem azzal, hogy a saját vezetőink, tehát nem a szerkesztőségnek, hanem a cégnek, a kiadónak a vezetése részéről érkezett nyomás ránk. Egész konkrétan ugye Sávingerkő akkori főszerkesztőre, és amikor ennek a nyomásnak mi ellenálltunk, akár itt a Lázár cikkek esetében, akkor ez a konfliktus ez egyre élesedett, és aztán igazából pár hónap leforgása alatt ugye egy eszkalálódott is, ennek lett a vége, hogy Sávingerkőt eltávolították a főszerkesztői pozícióból, és aztán sokan mások pedig távoztunk az Origótól.
2: Most kiderültek nevek is, kikkel találkozott Lázár János, ki ez a Prof. Mangold, aki szerepel ezekben az iratokban?
13: Egy befolyásos német üzletember, aki így hogy a legjobb információink szerint ugye eléggé jártas, ugye nem csak a német, hanem úgy általában a nyugat-európai, európai üzleti körökben pozíciói voltak nagy német ipari vállalatoknak a különböző ilyen testületeiben. De egyébként ugye ez ugye így is híresült el, hogy állítólag Németországban itt úgy hívják, hogy Mr. Oroszország, vagy nem tudom, Herr Russland, mert hogy egyébként Oroszországgal is, és az orosz politikai üzleti elittel is jó viszonyt ápol. És azt egyébként tudtuk, és részben éppen a Direkt 36 munkájának köszönhetően, már ugye Origo után ugye létrehoztuk a Direkt 36-ot, és aztán ott Szabó András kollégám több cikket is közölt arról, hogy Klaus Mangold milyen tanácsadói tevékenységet végez a magyar kormánynak, azon belül esetleg egyébként olyan dolgozik együtt Lázár Jánossal. És beszélhetünk egyébként akár a Paks 2 indulásánál, tehát ott is egyébként így amennyire tudjuk így az orosz kapcsolat kiépítésében részt vett, és más ügyekben is. És ez egy hosszú, tehát ez egy, most nem tudom pontosan, hogy hány évig tartott ez a tanácsadói tevékenység, de úgy emlékszem, hogy ez hosszú éveken keresztül zajlott. Amit nem tudtunk, hogy ezen az egyik ominózus utazáson, ezen a 2013 március zürichi utazáson Klaus Mangold volt Lázár Jánosnak a tárgyaló partnere, ugye ezt valamiért nagyon titkolni akarta Lázár János akkoriban.
2: Pető Andrással fél hét után beszélgettem a Felkelőben.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Heti menü rovatunk következik, amelyben egy héten át egy művész vagy művészethez közel álló személy ajánl az önök figyelmébe olvasnivalót, látni vagy hallanivalót. Ezen a héten Molnos Péter művészettörténész kalauzol bennünket. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Bár még csak hét közepe van a lehangoló szerdákon, jól esik már gondolatban készülni a hétvégékre, most is egy hétvégi programot ajánl. Mi is ez a program?
14: Így van, a kedvenc heti programomat ajánlom a kedves hallgatóknak, ez pedig az Ecseri piac. Aki ismer engem, az nyilván tudja, hogy én minden szombat reggel ott kezdem a napot, sőt nem is reggel, hanem hajnalban, és mindenkinek azt ajánlom, hogy minél korábban menjen ki, mert az árubőség vagy a friss áru akkor a legsűrűbben önti el a Nagykörösi úti piac területét. Ez egy nagyon nagy múltú piac, úgyhogy már csak azért is érdemes megnézni, mert több mint 130 évre tekint vissza. Nem itt volt persze eredetileg, hanem az Operaház későbbi helyén, majd utána a Teleki téren. Ez volt a híres tangó, azt talán mindenki ismeri ezt a kifejezést. Valószínűleg onnan jön a elnevezés, hogy az árusok, akik ide-oda lépdeltek, úgy néztek ki távolról, mint a táncolnának, mint a tangóznának. Aztán utána 1950-ben innen kipakolták őket ilyen város tisztasági, városrendezési okokból, és elkerültek a Ecseri útra. És érdekes módon innen majd, amikor Nagykörösi útra kerülnek, a név megmaradt, tehát ma is Ecseri piacnak hívjuk, pedig a Nagykörösi úton van, de ez maradjon titok, hogy ez honnan jön, senki sem tudja, de valahogy mindig egyen lemarad az elnevezés a valódi helyszíntől. Szóval ott kezdem a napot szombaton, és mindenkinek ezt ajánlom, mert nem csak festményeket, végiségeket, italművészeti tárgyakat lehet nézni, hanem nagyon jó meg lehet reggelizni, sőt, akár ebédelni is.
2: Az Ecseri piacról mindenkinek az jut eszébe, hogy ott aztán minden mindent kapni, ócskaságoktól kincsekig?
14: Így van, tehát annak idején az Ecseri úgy is indult, hogy ócska piac volt, tehát főleg ruhát, használt ruhát, cipőt, ilyeneket árultak, ők voltak a gatyások, úgy nevezték annak idején őket. Aztán a 80-as években már inkább ilyen import farmer, Jackie, Bird Jackie öntött el a piacot, és utána jött közvetlenül a régiség, tehát most már inkább a régiség kereskedők viszik a prímet, van egy-két ilyen használt kereskedő is, de inkább a művészet dominál, már amennyire hát ma már inkább egyébként a internetre és a aukciók piacára mentek a komolyabb tárgyak, de ma is ki lehet fogni valóban kincseket is, és mindenféle egyszerű dolgot, ezüstkanalat, alpakka kanalat, kávédarálót, petróleumlámpát, és nagyon kvalitásos festményeket is néha.
2: Mi volt a legérdekesebb dolog, amit az Ecseriről szerzett?
14: Hú, nagyon sok mindent. Ami nekem nagyon fontos volt, emlékszem egyszer egy Fónagy Aladár nevű híres gyűjtőnek a teljes gyűjteményének a fotóanyaga 1930-as évek elejéről egy dobozban előkerült. De előkerült egy olyan első világháborús fotóalbum is, amelyben több képen is szerepelt mondjuk Mennyászki László. De jó festményeket is, Perló Csaba Vilmos festményt tudtam vásárolni ott. És nagyon, tehát nagyon sok minden, nagyon sok szempontból fontos lehet is, ami az egyik embernek nem olyan lényeges, a másiknak nagyon fontos. Ugye ott találtam a híres 1956-os naplót is, amit egy kisfiú írt Budapesten, végigkövetve az 56-os eseményeket, és abból egy újrakiadás lett belőle film, sőt ünnepségeket rendeztek, még színdarabot is írtak belőle, tehát nagyon hosszú történet lett belőle.
2: Úgy tudom, önöknél családi hagyomány az Ecseri piac látogatása.
14: Hát annyiban, hogy ugye édesapám régiségkereskedő, tehát neki van egy kis boltja kint, és amikor én még sokat segítettem neki, ma már sajnos nincs annyi időm a munka mellett, akkor vele kezdtem el oda járni, mert a budapesti régiségkereskedők általában két helyen fordultak elő, hogyha nem a boltjukban voltak, az a budapesti Ecseri piac és a pécsi vásár, az még egy legendás vásár volt már a 70-es, 80-as évektől kezdve. Tehát valóban én édesapámmal jártam nagyon sokat kezdetben, és egyébként ma is.
2: Hogyan alakult ki az, hogy a régiségkereskedők oda koncentrálódnak?
14: Ez egy nagyon furcsa kaszt volt. Annak idején, amikor a Teleki téren volt, akkor nem kevesebb, mint ilyen 5-6 ezer ember élt ócska piacozásból, vagy használt cikkereskedésekből, de mondom, akkoriban inkább a használt ruhák, használt cipők domináltak, és utána idővel ugye a Ecseri piac, az Ecseri úti piac és a Nagykörösi úti piac koncentrálódott ez a tevékenység, és nagyon nehéz volt bekerülni. Tehát gyakorlatilag a 70-es, 80-as években csak kihalásos alapon lehetett oda jutni, és a régiségezést a roma kereskedők kezdték, akik házaltak, és rájöttek, hogy most már sokkal nagyobb üzletet lehet kötni egy-egy régi tárgy megvásárlásával és eladásával, mint mondjuk tollkereskedésben, vagy használtszik, vagy ruha kereskedéssel, és szépen ők kezdtek el régiségeket kihozni szombat hajnalonta a piacra, és utána ez a nagy haszon reményében sokakat elcsábított.
2: Sokan keresik a régiségeket a piacon? Nagy a közönsége ennek a szegmensnek?
14: Az az igazság, hogy most már kevesebben, mint régen, tehát az internet ebből a szempontból nagyon sok embert elcsábított, tehát inkább ma már otthon ülve sajnos nézegetik a különböző internetes piacokat, illetve a valódi aukciós házakat látogatják, de még így is vannak az elszántak, nekem szerencsére van ott egy törzsasztalom, ahova 8-10 össze szoktunk jönni mindenféle területéről az életnek, nagykereskedő, üzletember, régiséges, nepper, művészettörténész, és akkor ott megvitatjuk a műtárgypiac és a politika, vagy az élet nagy dolgait egy-egy pozsonyi kifli társaságába, de mondom, a büfébe fantasztikus dolgokat lehet kapni a rántott hústól kezdve a túrós batyunát a pozsonyi kiflig, úgyhogy ebből a szempontból is mindenkinek ajánlom, mert gasztronómiai szempontból is egy óriási élmény.
2: Molnos Péternek köszönöm szépen, holnap folytatjuk az ajánlásokat.
0: Közlekedés.
15: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban továbbra is lassan lehet haladni a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál észak irányban, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton pedig a Baross tértől. Erős a forgalom az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: 8:30 rövid hírek jönnek.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét drágult az olaj a világpiacon. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, és este hideg front érkezik esővel, széllel. Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsöbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közelkeleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy $126 volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. A MOL balkáni terjeszkedését segítheti elő a horvát olajtársaságban meglévő tulajdonrésze,

0: Nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes, nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Délelőtt még napos száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, este hideg front érkezik és keleten is lehet eső, nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 3:09. Előrelépés jöhet a hosszú idő óta húzódó MOL-INA konfliktusban. A magyar és a horvát energiacég között elsősorban az INA irányítása, a horvát állam és a MOL közötti korábbi megállapodások, illetve Hernádi Zsolt büntető ügye miatt van ellentét. Szeptember 1-én a magyar és a horvát miniszterelnök megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az INA-MOL viszonyról. Mindenről Holoda Attila energetikai szakértővel beszélgettem 7:45 után. Mit rendezhetnek ezek az új tárgyalások?
3: Elég sok mindent, ugye, csak a felsorolásból, most a felvezetőben hallottuk, hogy mennyi feszültség van ebbe a két szomszédos ország közötti kapcsolatba. Ugyanakkor nyilván érdemes visszamenni a kezdetekig, ahogyan az egész indult. Ugye elhangzott, hogy 2003-ban lépett be először a MOL az INA tulajdonosai közé. Ez egy nagyon fontos lépése volt a MOL-nak, hiszen mint régiós képviselő vagy régiós szereplő szerette volna mindig is a saját területét bővíteni. Korábban is volt arról téma, meg biztos emlékeznek rá a hallgatók is, hogy először benzinkút hálózatokat szerzett, meg egyre több benzinkutat hozott létre a szomszédos országokban, Romániában és más helyeken. Aztán utána jött a Slovnaftnak a megszerzése, ugye ez egy nagyon fontos stratégiai lépés volt, és ugye adta magát, hogy akkor a Balkán irányába is kiterjessze a MOL működési területét, és így került az INA-ba. Az INA-ról azt kell tudni, hogy mondjuk a MOL-hoz képest egy jóval kisebb vállalatról beszélünk, de nagyon hasonló például a geológiai adottságok. Ugye ugyanaz a Pannon-medencei lefűződés, ugyanazok a tulajdonságok jellemzik a céget, alapvetően azzal a kivétele, hogy mi már túlestünk azon a rendszerváltás utáni korszerű vállalat kialakításon, amin az INA nem esett túl. Nyilvánvaló, hogy a polgárháborúban nagyon komoly szerep hárult egyébként az INA-ra. Nem véletlen, hogy a horvátok mai napig úgy kezelik az INA-t, hogy ez a korona gyémántja a horvát gazdaságnak, mint a legnagyobb horvát vállalat, és ráadásul ennek azért nagyon komoly szerepe volt a polgárháborús fegyverellátásban, pénzellátásban, tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább benne van a horvátok szívében ez az egész INA, hogy ez egy nagyon komoly horvát vállalat, ami segítette őket a szerb-horvát háború idején, és ugye látszott, amikor a MOL átvette, és beszállt 2003, hogy nagyon sok korszerűtlen dolog van a finomít, kezdve a kutatás termelésen át egészen a benzinkút hálózatig van mit fejleszteni, és 2009-ben, amikor ugye a MOL a legnagyobb tulajdonossá vált, közel 50%-a, 49%-kal, akkor az volt a MOL feltétele, hogy ő a menedzsment jogokat is szeretné gyakorolni, mert éppen a korábbi 2003-2009-ig tartó időszakban kiderült, hogy nagyon sok csatornán folyik ki a pénz ebből a vállalatból. Hát, hogy a volt szocialista vállalatokra azért jellemző volt, ráadásul érdekes módon valamennyi párthoz, tehát független attól, hogy éppen ki volt kormányzó párt, mindegyikhez jutott egy kis apanás, és ugye a MOL azt mondta, hogy ő hajlandó ebbe beszállni, látszott, hogy az INA nagyon nehéz helyzetben van akkor 2009-ben, és kérte azt, hogy a menedzsment jogokat teljes egészében gyakorolja. Én magam is akkor kerültem az INA igazgatóságába, ott ültem 2009-től 2011-ig, így mondhatom, hogy nagyon komoly tennivalónk volt a cég átalakításában, a pénz folyások a pénzcsapok elzárásával, és persze, amikor elzárnak egy pénzcsapot, akkor a politikusoknak nagyon nem tetszik.
2: Ezek vezettek, a menedzseri lépések vezettek az ellentéthez?
3: Nyilvánvaló. Tehát a MOL egy teljesen más típusú működést vezetett be, létrehozta az executive board rendszerét,

0: korábban nem volt szokás, ott korábban mindenről az igazgatóság döntött, a MOL által kialakított rendszerben volt egy executive board, utána volt egy igazgatóság, és afelett volt egy felügyelő bizottság. Ez sokkal inkább a németes működésnek, tehát a poroszos vállalati berendezkedésnek felelt meg. Ez nagyon nem tetszett a horvátoknak, mert azt látták, hogy az alsóbb szinteken el lettek zárva a pénzcsapok. Ugye alsóbb szintekről is elég sok pénzt lehetett kifolyatni, de gyorsan hozzáteszem, hogy az az átalakítás és az a működési megváltoztatás, amit a MOL-lal mi megcsináltunk ott, ugye én is ennek részese voltam, az vezetett ahhoz, hogy most beszéltünk arról, hogy van INA. Tehát azért nagyon komoly válsághelyzetben volt az INA. Biztosan mondhatom, hogyha a MOL nem veszi át 2009 nyarán az INA irányítását, akkor az INA csődbe megy. Annyira elharapózott már ezeknek a pénzeknek a kifolyatása a cégből.
1: Érdemesen még mindig ragaszkodni az INA-hoz.
0: Hogyne. Ugye ez egy nagyon fontos lényegi, hogy mondjam, támaszpontja a MOL-nak a Balkánon. Nem véletlen, hogy a mostani terjeszkedése, hogy a szerb vállalat megvásárlásában szintén csak a másik ágat próbálja megszerezni. Ahhoz, hogy egy integrált olajvállalat stabilan tudja kihasználni valamennyi előnyét annak, hogy ő a teljes értékláncot birtokolja a bányászattól, a finomításon át, a szállításon, nagykereskedelem, kiskereskedelem és még a petrolkémia is, ez mindenképp szükséges egy olyan terítési lehetőség, amire a Balkán nagyon jó piac. Ugye a balkáni piacot megszerezni akár kiskereskedelembe, tehát benzinkút hálózatokba, akár nagykereskedelembe, az egy fontos lépés, és ahhoz, hogy a MOL valamennyi előnyét ki tudja használni annak, hogy ő egy teljes értékláncot birtokol, ahhoz mindenképpen szükséges. És egy nyilván minden vállalattól elvárják a részvényesek, így a MOL részvényese is, hogy folyamatosan terjeszkedjen, hozzon mindig valami újat, legyen valami új sztori. És ugye ebből a szempontból az INA most már egy stabil részévé vált a MOL csoportnak. Volt vele gond, nagyon sok probléma volt, hogy a sziszaki finomító az annyira rossz állapotban volt, hogy azt igazából átalakították a funkciót, és ma már finomítóként nem működik, de a riekai finomító az egy nagyon komoly korszerűsítésen esett. Tehát azt lehet mondani most, hogy miközben a MOL meglévő két nagy finomítója, Százhalombatta és Pozsony, beletartozik a világ európai élvonalába minőségét, komplexitási mutatóját tekintve, a bizony a riekai korábban nagyon le volt maradva, és nagyon komoly beruházásokkal sikerült ezt fölhozni, hogy majd, hogy nem ugyanazon a szinten vannak, tehát sokat köszönhet a horvát fogyasztói társadalom, a horvát állam, és nyilván a MOL-nak ebből nagyon komoly haszna is van, tehát ez tagadhatatlan, hiszen azért csinál mindenki egy ilyen befektetést, hogy abból nagy haszonnal részesüljön. Ezért én azt gondolom, hogy már a horvát kormány részére sokszor fölmerül, és beszélek róla, hogy majd ők visszavásárolják az INA-nak a MOL-ban lévő részesedését. Én azt gondolom, hogy jelenleg Horvátországnak erre nincs pénze, ugyanis annyival többet ér ma már a horvát olajvállalat, mint amikor megvásárolta a MOL.
1: Most mindkét fél megegyezésre hajlik, úgy látjuk, mi lehet itt a megoldás.
0: Nagyon fontos egyébként ez, amit ön is mond, hogy meg kell egyezni. Tehát azért mégsem egy normális dolog, hogy két szomszédos országban ennyire mérgezi a kapcsolatot egy ilyen vállalati probléma. És ugye a megegyezésnél egyértelműen látszik az, hogy a horvátok szeretnének nagyobb beleszólást, elsősorban a stratégiai lépésekbe, a stratégiai döntésekbe, de ugye éppen onnantól kezdődően, hogy a MOL elnök vezérigazgatója Horvátország elítélték őt egy bírósági döntéssel, gyakorlatilag nemzetközi körözést is adtak ki ellene, ez nyilvánvaló, hogy megrontja a kapcsolatot, és nem lehet így egészséges módon tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés a miniszterelnöknek, hogy jelezte, hogy új alapokra kívánják ezt tenni. Van hol együtt működni, a geotermiától kezdődően más megújuló energiákon át, egészen oda, hogy hogyan osszuk el egymás között például a termékeket, hogyan segítsük ki egymást, különösen ilyen nehéz energetikai szituációkban. Ugye ne felejtsük el, hogy nem csak Magyarországot sújtotta ez az asszály és a Duna helyzete, hanem bizony a balkáni régiót is eléggé megviselte, és ebből a szempontból, hogyha tudjuk bővíteni a saját diplomáciai kapcsolatainkat, tudunk egymásra jobban támaszkodni, nem csak a politika, nem csak a diplomácia, hanem az energetika területen, az különösen sokat jelenthet mindkét ország számára. Tehát én azt gondolom, hogy ebben valahogyan előre kell lépni. Kérdés az, az, hogy ennek vannak-e személyi feltételei vagy se. Ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy a horvátok szerintem már egy kicsit túl is nyomták azt, hogy ők ezt kifejezetten a horvátok és Hernádi Zsolt közötti ellentétre vetítették vissza, ugyanakkor soha nem utasították el a MOL ilyen jellegű fejlesztési pénzeit, tehát a Hernádi Zsolt nem kellett, a pénz az meg kellett. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy valami fajta kompromisszumos megoldás kell. Én bízom benne, hogy mondjuk úgy, hogy a magyar miniszterelnök ebben az esetben inkább közvetítőként tud a két fél között, a horvát állam és a MOL menedzsment között fellépni, találnak valamilyen kompromisszumos megoldás, aminek az a vége, hogy először is leülnek egymással beszélni, megnézik, hogy ki mit szeretne, nyilván föl kell tárni, hogy ki miben tud engedni, és aztán utána valamilyen előrehaladást elérni. Fontos lenne, még ezzel hangsúlyozom, mindkét ország számára, hogy ez egy stabil jó kapcsolat legyen.
1: Korábban említette már a MOL részvényeseket, most a MOL részvényekről kérdezem, mert hogy a Kekváktól mekkora MOL részvénycsomag kerül vissza az államhoz?
0: Ugye azt lehetett tudni, hogy korábban a magyar állam, amikor 2010-ben visszavásárolta az oroszoktól azt az ominózus részvénycsomagot, akkor nagyjából a 24,8%, ha jól emlékszem, nem egészen 25% volt nála. Azt azért tudni kell ehhez szintén, hogy érdemes erre is figyelemmel lenni, hogy a MOL alapszabálya kimondja, hogy bármekkora részvénycsomagot birtokol egy részvényes, a szavazati joga mindössze 10%-ot jelent. Na most hiába volt 25% a magyar államnak, 10%-ot jelent. Tehát azzal, hogy szétdarabolták, korábban a Kekvákhoz került, ugye ehhez a három alapítványhoz került ez a csomag, gyakorlatilag felértékelődött az ebben lévő szavazati jog, hiszen a 10%-ból 25%-ot lehetett hozni, ami nyilvánvaló, hogy nagyon erős támogatást jelentett a jelenlegi menedzsmentnek, nehezen elmozdíthatóvá tette egyébként őket. Ebből a szempontból az, hogy visszakerül a magyar államhoz, és ezt a magyar állam mint állami tulajdon fogja kezelni a jövőben, ez azt is jelenti, hogy egyrészt nagyobb beleszólása lesz a stratégiai jellegű kérdésekbe, másrészt, ami nagyon fontos, az ebből származó korábbi osztalék kifizetést 2025-ös év után azt hiszem, hogy 200-220 milliárd forint osztalékot fizetett ki a MOL, annak a negyede azért az egy nagyon komoly összeg, 50 milliárd feletti, ez eddig a Kekvákhoz került.
1: Most az államhoz
0: fog kerülni. Egy olyan nehéz helyzetben lévő költségvetés, mint a mostani magyar állami költségvetés, minden pénz számít, nyilván ez a pénz is számít. Ugyanakkor én szeretném azt, hogyha ez nem azt jelenteni automatikusan, hogy akkor majd a magyar minisztériumokból diktálják a MOL-nak azt, hogy mennyi legyen az üzemanyagát, túl kell ezen lépni. Az, hogy az államok bele akarnak szólni, a kormányok bele akarnak szólni, is kell kereskedelmi és a gazdasági működésben sosem egészséges.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Országszerte eltűnhet az utcai reklámok kétharmada egy nyáron elfogadott törvény alapján. A szabályozás alaposan felforgatja majd a reklámpiacot. Támba Miklóssal, a Reklámszövetség elnökségi tagjával beszélgettem.
3: Hogy az embereknek nem a gazdasági reklámmal van a bajuk. Erre mi egyébként készítettünk augusztusban egy Závec Research kutatást, ami kimondta, hogy az emberek 78%-át nem zavarja a köztéri hirdetés, és csak nagyon pici arány az, akit egyébként ténylegesen a hirdetés zavar, és sokkal nagyobb arány az, akit a politikai hirdetés. Itt most számtalan olyan nyilatkozat hangzott el, amiben ezt a kettőt összemossák, pedig ezt nagyon jó lenne szétválasztani, mert itt egy szakmáról van szó, akit most úgy akarnak szabályozni és egyébként büntetni, hogy arról, hogy a múltban milyen hibát követtek el akár egy kormány vagy akár cégek, arról egyébként a szakma többsége és ez a több száz cég vagy akár ez a több tízezer ember nem tehet.
1: Tehát ön konkrétan arra vezeti vissza ennek a törvénynek a megszületését, hogy politikai hirdetések voltak a nagy reklámfelületeken?
3: Lényegében ebbe van csomagolva, tehát minden, amit hallottuk, nyilatkozott itt májustól kezdődően, az minden a gyűlölet propagandáról szól. Ebben maximális egyetértése van a szakmának, és még azt is hozzáteszem, hogy több mint 10 éve dolgozunk azzal, még az előző kormánynál is kezdeményeztük azt, hogy szabályozzuk a köztéri reklámokat, próbáljuk meg visszaszorítani az illegális felületeket, sőt, a fővárosi önkormányzata volt szerződés tervezetünk arra vonatkozóan, hogy a reklámhálókat mi magunk ingyen és bérmentve vállaljuk felmérjük, megnézzük, eltávolítatjuk, és mint a szakma egyfajta etikai kódexet felhasználva a hirdetők felé is tájékoztatjuk őket, hogy ilyen eszközöken ne hirdessenek. Ezek az eddigi próbálkozásaink az előző kormányról lepattantak. Nem sikerült eljutnunk egészen addig csak, hogy az NMHH az elmúlt 2 évben felmérte ezeket a felületeket, készült egy adatbázis, és ezt az adatbázis szerettük volna továbbvinni. Ami nagyon fontos pont, és ezt hangsúlyozni szeretném, semmilyen előzetes szakmai egyeztetés erről nem történt. A törvény megszületése előtt sem. Utána a rendeletnél nyílt egy nagyon pici reménysugár, hogy van módja a szakmának ebben úgymond beavatkozni és letenni az asztalra egy javaslatot. Mi augusztus 5-én a minisztériumban bemutattuk azt a közel 50 oldalas szakmai javaslatcsomagot, ami egyébként egy végrehajtható szabályozást tartalmaz, és tegnap arról bizonyosodtunk meg, hogy egy politikai döntést hoztak, és a szakma javaslata az, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, az nem érdekes, az érdekes, hogy mi a politikai szándék.
1: Mi a politikai szándék?
3: A politikai szándék, én úgy látom, az, hogy nagyon gyorsan eltüntessük ezeket a felületeket. Ez azért problémás, mert ugye december 31-et hoztak határidőnek a törvényben. Tehát minden olyan felület, ami nem szerepel a rendeletben, vagy tiltottként szerepel, az december 31-ig le kellene bontani. Lehetetlen több tízezer felületet ennyi idő alatt lebontani. Ennek az eredménye az lesz egyébként, hogy azok a cégek, akik egyébként kötelezve vannak arra, hogy a saját állományukat a saját költségükön bontsák el, úgyhogy egyébként közben ők tönkre mennek, mert a zárbevételük az nullára csökken, őket próbálják meg erre kötelezni, de ők nekik nem lesz más lehetőségük, mint jogorvoslathoz fordulni. Erre láttunk már példát, tehát volt már hasonló törvénykezés, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül előző nap a közlönyben megjelent egy rendelet, ami teljes mértékben átírja a piacot. Én nem csak szakmai emberként, de választópolgárként is fel vagyok háborodva azon, hogy ez így meg tud történni most is, azon ígéretek ellenére, amit egyébként hallottunk, hogy minden egyes, akár szakmát, akár az emberek hétköznapját érintő szabályozás előtt társadalmi egyeztetés, szakmai egyeztetés és felelős döntés alapján fognak megszületni a törvények.
1: Többször is említette a politikai indítatást. Nézzük meg, hogy kik nyerhetnek ezen a szűkülő piacon. Milyen cégek vannak ma Magyarországon, akik hirdetnek, és ki kihez tartozik?
3: Hát nagyjából azt tudom mondani, le tudom szűkíteni. Két jelenleg is egyébként a piacvezetőkhöz tartozó két tulajdonos van. A piacvezető cég jelenleg ugye az előző kormány ideje alatt is nagyon jól járó egyik neves vállalkozás, a másik pedig egy francia tulajdonú multi. Ez a két cég az, aki lényegében a legkisebbet veszít, de nem azért, mert nem veszíti el a mondjuk az óriás pakát felületeit, hanem azért, mert olyan hosszú távú szerződéseik vannak, amivel ők megtarthatják az utcabútor állományukat, és ezáltal egyébként ugye ez az állomány fel fog értékelődni, tehát hogyha most én gazdasági üzleti szempontból nézném, akkor rövid távon ez fáj, de hosszú távon meg nagyon jól járok, mert kaptam egy lehetőséget, ami felértékelte a felületeimnek az árát, értékét, és egyébként közben meg a versenyhelyzetet olyan szinten kiírtja, hogy lényegében két szereplőssé teszi a piacot.
1: Mondjuk ki, hogy sokan azt gondolják, hogy a neres plakát cégek elleni lépésként kell értelmezni ezt a mostani szabályozást. Ön egyetért ezzel?
3: Abszolút nem. Tehát itt, amit említettem, több száz vállalkozásról van szó. Egy pár neres céget lehet említeni. Konkrétan a közterületi kampányoknál egy konkrét neres cég volt, aki egyébként a kormányzati költéseket koordinálta, rajta futottak át ezek a kampányok. És itt nekem ez is a problémám, hogy ezt nagyon egyszerű összemosni azzal, hogy itt csak a neres cégek sírnak. Én személy szerint 17 éve vagyok ebben a szakmában, soha egy politikai hirdetésünk nem volt, mindig is a piacról éltünk, és nagyon vártam azt, hogy eljön az a pillanat, amikor egyébként a piacon és egyébként a szabályozásban is a szakmai érvek alapján fognak megtörténni a dolgok, nem pedig politikai érdekek, egyéb alkuk, és sorolhatnám azokat a hibákat, amiket egyébként a múltban is elkövettek.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Komoly szerkezetváltás jöhet a győri autóiparban, legalábbis a jelek erre utalnak. Az Audi növeli a gyártási kapacitását Győrben, de mindezt kevesebb emberrel képzeli el. Molnár Ákost, az ipari szakszervezet elnökét kérdeztem. Mit tud a szakszervezet, mire készül az Audi, vagy mire készülnek Győrben az autóipari beszállítók?
4: Én azt gondolom, hogy a kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely az egész európai autógyártást érinti, az annak köszönhető, hogy éleződött a verseny a konkurens kínai autógyártókkal, és ennek a hatását láthatjuk most. Ami a Volkswagen csoportot illeti, a múlt héten született egy nagyon fontos megállapodás a felügyelőbizottságban, amelyet nagy harc előzött meg a szakszervezet és a Volkswagen menedzsmentje között. Ez az úgynevezett Zukunftplan 2030, amely nagyon-nagyon komoly szerkezetváltást, hatékonyságnövelést határoz meg, egészen a neve is mutatja 2030-ig. Négy nagy németországi gyártó telephelynek a sorsa forog kockán, és ami szerintem fontos így a győri VKV-re vonatkozóan, hogy a Volkswagen a termék palettáját radikálisan mintegy 75%-kal csökkenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván volumen csökkenésről is beszélhetünk, és ez nagyon súlyosan érintheti a beszállítókat is. Ugye itt egy nagyon komoly, hosszú beszállítói láncról van szó.
1: A Volkswagen csoport globálisan is egy 50 000-es leépítést jelentett be. Tudjuk-e, hogy milyen arányban érintheti ez a magyarországi dolgozókat?
4: Mint egy 100 000 főről van szó, 50 000 fő csak németországi telephelyeket érint. Talán pont tegnapi nap jelent meg az Audi győri telephelyének a nyilatkozata, hogy nem érinti a Zukunftplan 2030 győri telephelyet, de azt szeretném megjegyezni, hogy 2027 júniusáig kaptak haladékot a németországi telephelyek, és egyébként a Volkswagen csoport is akkor vizsgálja, hogy a tervezett intézkedési csomag mennyire hatékony, és 27 júniusában, ha szükséges, akkor további korrekciókról lehet szó.
1: Milyen helyzetben van ezek szerint a német autóipar, és milyen hatása van ennek a magyar gazdaságra?
4: Én azt szeretném mondani, hogy abszolút válsághelyzet van, hiszen, mint említettem is, amikor beköszöntem, hogy nagyon-nagyon éles lett a kínai elektromos autók megjelenésével a piac, és ennek hatására is, mondom, csökkentették a modell kínálatot, a palettát, hiszen egyébként csak egy hétköznapi példával, ha bemegyünk egy autókereskedésbe, tényleg hétköznapi példa, fele annyiba kerül egy már-már prémium minőségű kínai autó szemben egy európai gyártású személygépkocsiban.
1: Akkor azzal kell számolni, hogy hasonló folyamatok zajlanak majd a BMW-nél, Mercedes-nél, minden magyarországi autóipari vállalkozásnál?
4: Jelen pillanatban a BMW és a többi nagy német, európai autógyártóházatáról nem hallani ilyen híreket, de azt gondolom, hogy ez simán benne van a pakliba.
1: A német gazdaság helyzete hogyan hat a magyar gazdaság helyzetére? Tehát az autóiparon, az autógyártókon keresztül nyilvánvalóan mi is megszenvedjük az ottani folyamatokat.
4: Mivel a magyar GDP elég erősen kötve van a német autóiparhoz, németországi autóiparhoz, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly hatással lehet. És mint mondtam, mindenki egyébként a nagy gyártókat nézi, az OEM-eket, de ez egy nagyon bonyolult, hosszú beszállítói lánccal együtt kell érteni, értelmezni. És hogyha csökkennek az eladások, akkor ez a beszállítói lánc látja legelőször a kárát. Tehát a költségcsökkentés és egyéb más intézkedések először ott jelennek meg.
1: Lehet-e tudni, hogy hány beszállító van a nagy autógyártók körül Magyarországon?
4: Egy példát hozva, ha a győri Audit vesszük figyelembe, a győri Audi körülbelül 10 000 munkavállalót foglalkoztat, a győri ipari parkban, a beszállítói láncban majdnem közel ugyanennyi ember dolgozik.
1: Hogyan hat az elektromos autókra való átállás, ennek a gyártására való átállás az egész piacra, az egész beszállítói láncra?
4: Ez is egy hétköznapi dolog, tehát ezt mindjárt szerintem nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az elektromotoroknak a gyártása jóval egyszerűbb folyamat, mint mondjuk egy bonyolult dízel motornak az előállítása. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a digitalizáció egyértelműen rányomja a hatását, és ez azt jelenti, hogy egyszerűsödnek a folyamatok, kevesebb munkavállalóra van szükség, és hát nyilvánvalóan ennek hatására sajnos azt kell mondanom, hogy esetleg további munkahelyek megszűnésével is kell majd számolni a jövőre nézve.
1: Tudhatjuk-e, hogy Győrben és a környékén hány embert érinthet ezeknek a beszállítói cégeknek a válsága?
4: Mint előzőleg is említettem, az Audiba körülbelül 10 000 ember dolgozik, és nagyjából majdnem közel ugyanennyi, hogyha azt vesszük, hogy vannak a különböző szolgáltatók, beszállítók, tehát nagyságrendileg még egyszer ugyanennyi van a beszállítói láncban.
1: A szakszervezettel hogyan tárgyal az Audi? Önöknek vannak-e eszközeik bármilyen érdekérvényesítésre, ha egy ilyen központi döntéssel kell szembe menni?
4: Azt tudni kell, hogy mi az ipari szakszervezet vagyunk. Mi képviselettel rendelkező szakszervezet vagyunk az Audin belül, de nem vagyunk reprezentatívak. Tehát mi egy éve alakultunk meg. A reprezentatív szakszervezet az Audi Hungária független szakszervezet. És én azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben, direkt nem használom a válság kifejezést, nagyon felértékelődik a szakszervezeteknek a szerepe, hiszen megállapodásokkal, alkukkal szerintem igenis lehet csökkenteni ennek a nehéz helyzetnek a negatív hatásait.
1: Molnár Ákost, az ipari szakszervezet elnökét korábban kérdeztem. Ezzel a felkelő ma reggel véget ért, hamarosan 9 órakor a napközben kezdődik. A mai munkatársaim Bényi Csaba, Dancsó Mária, Hegedűs Katalin, Pernis Judit és Seres Beáta nevében és a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is megköszönöm egész reggeli figyelmüket. Holnap reggel Benyó Rita várja önöket a felkelőben. Legyen szép napjuk!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
2: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
1: A vasad rendben van?
3: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
6: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Szeptember 9-e van szerda. Ma ünnepli 77. születésnapját Fischer Ádám Kossuth és Prima Primissima díjas karmester. Egy interjúban úgy fogalmazott: a zenét a legmagasabb fokon álló művészetnek tartom. Bocsásson meg nekem mindenki, én zenész vagyok. A zenének van egy nem verbális dimenziója, ami sem szavakkal, sem képekkel nem adható vissza. Isten éltesse sokáig. És ha már szeptember, ebben a hónapban ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Erről beszélgetünk hamarosan, és a mai napközben további menüjét is mondom a hírek után.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkót kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályozásokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok, értesült a Reuters. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig az ország fásítási programban, és további 300 ezret a település fásításiban. Tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A cél, hogy minél nagyobb terület részesüljön a növekvő erdők jelentette pozitív környezeti változásokban, hangsúlyozta a tárca. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas cserje és bokros bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jövünk itt a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánló.
0: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről. A Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin. A Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben. Napközben.
8: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
6: 9 óra múlt 5,5 perccel. Jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. A mai műsort Pilisi Csenge szerkeszti, a hangmérnök Sie Gábor, és már mondom is az első óra kínálatát. Egy fertőzött kesztyű vagy zsebkendő is továbbíthatja a HPV vírust.
9: Egyáltalán nem tapasztaltam tüneteket, egy egyszerű rákszűrésre mentem el az egyik orvoshoz. Sajnos másfél héttel később érkezett is a telefonhívás, hogy sajnálatos módon elváltozás tapasztalható, úgyhogy megijedtem.
6: Rendszeres vizsgálatokkal időben felismerhető a humán papilloma vírus jelenléte, mégsem mennek el sokan szűrésre. Aztán beszélünk arról is, hogy egyre több kamasz kerül súlyos lelki krízis helyzetbe, és egyre többekben merül fel az öngyilkosság gondolata.
10: Éppen, hogy csak elhúzhatott fölöttem a szerelvény. Ez egy égi figyelmeztetés, hogy én ezt túléltem. Totálisan helyre billentett. Nagyon nagy gyávaság kell ahhoz, hogy az ember ne megoldást keresen, hanem minden elől meneküljön.
6: Jellemző-e ma a kamaszokra a depresszió? Melyek az árulkodó jelei? És mit tehetünk szülőként, hogy megelőzzük, hogy a mentális állapotuk rosszabbra forduljon? Holnap van az öngyilkosság megelőzésének a napja. Az UNICEF koordinátora Kovács Gál Nóra szerint csak akkor lehet segíteni a lelki nehézséggel küzdő fiataloknak, ha a téma elveszti tabu jellegét. Ezen dolgozunk mi is itt a napközbenben. 9:30-tól hallhatnak tehát erről. 11 óra előtt pedig arról, hogy sem az ágazati problémák, sem a világpiaci környezet, de még a legújabb italfogyasztási trendek sem könnyítik meg a hazai borászatok dolgát. Így komolyan felmerül a kérdés, milyen lehetőségei vannak a bortermelőknek, ha sikeresek akarnak maradni az egyre erősödő versenyben. Mi segíthet? Helyzetképpen túl pedig belekóstolunk a 35. Budapest Borfesztiválba is. A témáinkkal kapcsolatban ma is számítunk a véleményükre vagy kérdéseikre. 0639-1666 az SMS számunk. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapták meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot, ez utóbbit szeptember 15-ig kell visszajutatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes, és leányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott. Pilisi Csenge riportja.
11: Én beadottam, én úgy gondoltam, hogy ez fontos, egy is védettséget ad. De én mindenféle oltást beadottam annak idején a gyerekeknek, amit lehetséges volt. Tehát ezzel kapcsolatban én nem vagyok semmiképp oltás ellenes. Én úgy gondolom, jók ezek az oltások, tehát szükség van rájuk.
12: És ez a kifejezetten a HPV védőoltáshoz miért jó?
11: Hát egy féle rák megelőzés, és aztán, hogy ére valamit az idő kideríti. Tehát. És ezért akkor még egyikőjük se élt szexuális életet, amikor megkapták. A nagynak még nem járt alanyi jogon, tehát neki én vásároltam meg. A kicsinek már járt.
12: Inkább kifizette, fizetett érte, nehogy baj legyen később. Nem legyen,
11: amikor lehetőség volt már rá.
12: Ön olvasott utána, vagy a gyermekorvos hívta fel a figyelmet?
11: Nem, én hallottam, hogy lehetőség van rá, tehát nem semmiképp nem az orvos mondta.
13: Még nem olyan régen ismert ugye ez az oltás, és nem nincsenek még igazán kutatások arra, hogy majd később mit okozhat a szervezetben. És hát ugye 5 évre visszamenőleg azt már lehet tudni, hogy például 5 évre ugye védett, de mi van később, tehát meddig ad például védelmet a gyereknek. Tehát sok kérdés felmerült bennem, hezitáltam nagyon sokáig, elolvastam pro és kontra, és aztán felhívtam természetesen szakembereket, tehát a nőgyógyászomat, a gyerekorvosomat, bár tudtam, hogy ők úgyis azt fogják mondani, hogy igen, de mégis jó volt hallani az okokat, az indokokat, hogy nagyon nagy mértékben esnek vissza, hál' Istennek, ugye a betegeknek a száma a külföldön, ahol már ugye nem kérdés, hogy beadassák. Nagyon-nagyon csekély a mellékhatása, úgyhogy ez meggyőzött.
14: Ilyen korban már ideális beadni a lányoknak.
12: Miért?
14: Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, úgy tudom, és mivel ilyenkor hat még.
12: Ti már megkaptátok mindannyian?
15: Igen, megkaptuk már. Én úgy emlékszem, egy másfél évvel ezelőtt volt az utolsó szuri.
12: Mert ezt több fázisba kapjátok meg?
15: Igen, úgy tudom, hogy az első kettő között egy hónap kihagyás van, és talán a harmadik az, ami egy pár hónappal később van.
12: És azt tudjátok, hogy mi ellen véd?
16: Törökeszter, műanyagrák ellen. Hát általában azoknál veszélyesebb, akik már nem életet élnek, viszont ezt ugyanúgy be lehet adni idősebb nőknek is, tehát nem korhoz kötött. De általában 9 és 12 év között a legideálisabb, mert akkor hat a legjobban.
12: Hát az osztályban mindenki megkapta? Vagy volt esetleg, aki azt mondta, vagy akinek a szülei azt mondta, hogy nem?
16: Én úgy tudom, hogy nem mindenki kapta meg.
15: Ez saját költségre, saját felelősség, és nem kötelező. De én úgy gondolom, hogy törvény behozhatná azt, hogy ez kötelező legyen iskola szinten, és akár kötelezővé tegyék azt, hogy ezt fizetni kell, és beadatni a gyerekeknek, minden lánynak, mert ahogy tudom, 1250 ményakrákban elhunyt nő van Magyarországon az elmúlt évben, és úgy gondolom, hogy ezt meg tudnánk előzni.
12: Úgy látom, utána néztél, érdekel maga a téma?
15: Természetesen igen, hiszen nekem is eleinte anyukám hozta fel, hogy ezt nem sokára be kéne adatni, még ugye pár évvel ezelőtt, és a nagyszüleim támogattak benne, hogy mindenképpen, és az unokanővéremmel együtt kaptam meg.
12: Egyébként mit gondoltok a rákos megbetegedésekről?
14: Nagyon veszélyesek, mert én is egyre több olyan esetről hallok, ahol mondjuk tüdőráknál, ami eléggé elterjedt, hogyha időben nem mennek el tüdőszűrésre, az nagyon veszélyes lehet.
12: Mennyire figyeltek oda így a mindennapi életben, hogy amit el lehet kerülni, azt elkerüljétek?
16: Egyensúlyozott és helyes táplálkozás is segíthet benne, meg a sportok.
12: És ez a tudatosság jellemző mondjuk a nemi életeteknek a megtervezésére is?
14: Ez szerintem személytől függ, mert vannak ilyen vakmerőbb emberek az osztályban is, meg az egész korosztályban, akik nem nagyon foglalkoznak mondjuk a védekezéssel, vagy egyáltalán nem tudatosul bennük. Az én baráti körömben például ez még nem aktuális, és szerintem, ha az is lenne, szerintem tudatosan próbálnánk ezt feldolgozni, vagy egyáltalán figyelnénk arra, hogy akkor védekezzünk.
6: Pilisi Csenge riportját hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának a vezetője. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
6: Ugye mostanra készhez kapták a 7-es fiúk és lányok szülei így azt van. A nyilatkozatot, amely tájékoztatást is ad a szülőknek arról, hogy mi is ez a HPV oltás, és ezekben a napokban gondolkoznak azon, hogy beleegyezzenek vagy sem. Tud-e statisztikát mondani, hogy nagyjából a beleegyezési hajlandóság milyen a 7-es gyerekek esetében?
17: Az előző évekről nyilván tudok. A lányok esetében az igénybevételi arány 84% körüli, a fiúknál valamivel alacsonyabb, de hát az kedvező esetükben később is kezdtük el az oltást. Nyilván kell ennek egy felfutási időszak, amíg elérik a megfelelő igénybevétel, de úgy sem lehet panaszunk, 74% körül van, 74-75%. Büszkék lehetünk saját magunkra, mindkét nem esetében ez az igénybevételi arány közel 10%-kal magasabb, mint az európai medián.
6: És ez lényegében véve a tájékoztatásnak köszönhető.
17: Igen, meg a szülők tudatosságának köszönhető természetesen. Még van dolgunk, a WHO 90%-os átoltottságot javasol annak érdekében, hogy záros határidőn belül elérjük a méhnyakrák eliminációt, hogy a méhnyakrákot meg tudjuk szüntetni tulajdonképpen Magyarországon. Ahhoz az oltásra van szükségünk, és a szűrővizsgálatokon való részvételre van szükségünk.
6: Nem, hogy a lányok esetében még 6%-hoz szólunk, a fiúk esetében pedig 16%-hoz, de hát nyilván, aki már úgy döntött, hogy oltat, annak sem árt tisztában lenni. Illetve vannak olyanok is, akiknek már idősebb a gyermekük, tehát amikor még hetedikesek voltak, nem volt az ingyenes oltás lehetősége. Náluk is érdemes számításba venni, hogy érdemes-e később oltani. Na, de beszéljük át, hogy mi ez a HPV, mi ez a humán papillomavírus.
17: Ez egy vírustörzs, nagyjából 200 alfaját ismerjük manapság, de ez szinte évről évre növekszik ez a szám a kutatások előrehaladásával. Nagyon sok válfaja van, amelyik kevésbé káros, kevésbé okoz betegségeket, van olyan válfaja, ami jó indulatú megbetegedéseket okoz, és van olyan típusa, ami kifejezetten onkogén, tehát daganatokat okoz, konkrét daganatokat okoz, nem csak a hölgyek, hanem a férfiak esetében, és klasszikusan a lakosság által ismert HPV okozta a daganatos elváltozás az a méhnyakrák, de mindkét nem esetében előfordulhatnak szájüregi daganatok, fejnyaki daganatok, végbéltájéki daganatok, illetve a férfiaknál ezek mellett a péniszrák, mint HPV indukált a daganat fordulhat elő.
6: És ezeket a különböző daganat típusokat a HPV különböző alfajai okozzák,
17: van,
6: vagy
17: igen.
6: Van pár olyan onkogén típusa a HPV-nek, amely az összes ráktípusra vonatkozik.
17: Van pár olyan onkogén, ami az összes ráktípusra vonatkozik.
6: Tehát ez az oltás összeállítása szempontjából, az oltóanyag összeállítása szempontjából fontos.
17: Így van. A mostani jó néhány éve az iskolai kampányoltás keretében olyan oltóanyagot használunk, amiben 9 HPV altípus elleni védelmet nyújtó 9 HPV altípus ellen nyújt védelmet, közülük 2 a jó indulatú nemi szemölcsökhoz úgynevezett kondilómák ellen véd, 9 pedig, vagy 7 pedig a 9-ből kifejezetten onkogén megbetegedések ellen, tehát daganatos megbetegedésekkel szemben véd.
6: Hány százalékos ez a védelem? Ezt ki lehet jelenteni?
17: Hát azt gondolom, hogy határozottan egyik gyógyszerről sem állíthatjuk azt, és ilyen szempontból az oltóanyagot is gyógyszernek tekinthetjük, hogy 100%-os védelmet nyújt. Itt azért a szervezet fogékonysága, a szervezet immunrendszerének az állapota nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, hogy mennyire lesz hatékony, hatásos az az oltás. Mi mindent megteszünk, meg az oltóanyag mindent megtesz, hogy elkerüljük a betegséget, de nem nyújt 100%-os védelmet. Nyilván kell a nemi aktusnál a védekezés, a megfelelő védekezés, nyilván kellenek a szűrővizsgálatok, hogy teljes biztonság érezhesse magát a páciens.
6: Elhangzott a felvezetőben is, hogy nem csak szexuális úton terjedhet a HPV, akkor még hogyan?
17: A klasszikus terjedési módja az még mindig a szexuális úton való terjedés, de a bőr-bőr kontaktust is említjük, de...
6: Ez mit jelent egész pontosan, a bőr-bőr kontaktus? Tehát
17: hát a
6: kézen keresztül is
17: átmegy? Bőrrel érintkezik.
6: De tehát a bőren belül bejut, vagy azért inkább nyálkahártyán keresztül?
17: Inkább nyálkahártyán keresztül jut be. De hát itt is kell a ha mondhatom ezt a csillagok együttállás, hogy kell a fogékony szervezet, tehát én teljesen, ha teljesen egészséges vagyok, megfelelően működik az immunrendszerem, nagyon alacsony számba kerül vírus a szervezetembe, akkor nagyon-nagyon pici az esélye annak, hogy bőr-bőr kontaktus útján megfertőződjek, de nem lehetetlen.
18: Tehát visszapattinthatja a szervezet.
17: Igen. Igen.
18: Azért a 7. évfolyamot célozzák meg, mert még nagy valószínűség szerint nem került HPV a szervezetükbe?
17: Igen, az ő esetükben azt mondjuk, hogy ők még HPV naívak, tehát még nem kerültek kapcsolatba a HPV vírussal, és az ő esetükben ez a legjobb időszak az oltás beadására. Két oltásból áll az oltási sorozat, a szülői nyilatkozatok összegyűjtése és az oltóanyag logisztika után októberben meg fogják kapni a fiatalok az első oltást az oltási sorozatból, és valamikor tavasszal pedig a második részét.
18: Tehát nem csak szexuális úton lehet elkapni ezt a vírust, fontos hangsúlyozni. Bétót Erika először egy kismamával beszélt, aki éppen aznap szembesült vele, hogy HPV vírussal fertőzött.
19: Ön ma tudta meg, hogy HPV vírussal fertőződött. Milyen tünetei voltak? Voltak egyáltalán?
9: Egyáltalán nem tapasztaltam tüneteket. Igazából egy egyszerű rákszűrésre mentem el az egyik orvoshoz. Sajnos másfél héttel később érkezett is a telefonhívás, hogy sajnálatos módon elváltozás tapasztalható, úgyhogy keressem fel a legközelebbi nőgyógyászt. Valahogy hihetetlen módon megijedtem. A P4-es eredménnyel szembesítettek. Nem is voltam vele tisztában, hogy pontosan ez mit jelent. Az én esetemben ráadásként, ami tetőzte az ijegységet, az, hogy a vizsgálat során kiderült, hogy már körülbelül 2 hetes terhes voltam. Mai napig elmondhatom, hogy vannak mélypontok. Nyilván benne van úgymond a pakliban, hogy fogalmazhatok így, hogy elveszíthetjük a babát. Mindenféleképpen lesz egy kolonizációs műtétem egyelőre.
19: HPV vírussal bárki megfertőződhet, mondja a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Kórház Szülészeti Nőgyógyászati Centrumának a vezetője, dr. Farkas László.
20: Jelenleg körülbelül 135 típusát ismerjük a HPV vírusnak, ezeket számmal jelöljük. Ebből 30-40 anogenitális típus, ez azt jelenti, hogy a ánusz környékét a végbél környékén, illetve a szeméremtest környékén okoz elváltozást, és ebből 15-20 az onkogén vírus. Ez az onkogén vírus azt jelenti, hogy itt rák megelőző, illetve rákos elváltozásokat tudnak okozni. Ezek közül is ki kell emelnem a HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. Ezen kívül vannak a non-onkogén vírusok, tehát a rákot nem rosszindulatú megbetegedést okozó vírusok, okozzák a genitális szemölcsöket. Különböző szemölcsös kinövéseket, elváltozásokat, terület pedig ugyanúgy a szeméremteste.
19: Régen azt tartották, hogy szexuális úton terjedő vírus, ma már tudjuk, hogy nem.
20: Például az újszülöttek is megfertőződnek a HPV fertőződött édesanyától is. Ezt nevezzük úgynevezett vertikális transmissziónak. El kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni.
9: Hát én sosem éltem úgymond vad életet. Én nem tettem azért, hogy én megfertőződhessek. Nyilván nem ezzel a tudattal lép egy párkapcsolatban egy nő sem, egy férfi sem. Nem tudom megmondani, hogy mély módon sikerült a vírust összeszednem.
19: Ha most nem megy el egy nőgyógyászati szűrővizsgálatra, akkor mai napig nem tud róla.
9: Magyarul igen.
20: A gyógyszer olyan értelemben nincsen. A szervezet immunitását, az immunvédekezését kell növelni. Erre megfelelő gyógyszerek vannak, illetve táplálkozással is, meg az életmóddal is a szervezet immunvédekezését kell növelni.
18: Bétót Erika összeállítása után köszöntöm telefonon Pásztor Éduát, az Egri Májva Virágpont vezetőjét. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok! Üdvözlök én is mindenkit!
18: A Spilisi Csengel szerkesztő azt is ideírta nekem, hogy túlélő. Mit élt túl?
21: Nálam 2009 őszében méhnyakrákot diagnosztizáltak.
18: Méhnyakrákot diagnosztizáltak, és hát akkor minden valószínűség szerint HPV vírus okozta a méhnyakrákot diagnosztizáltak, ez is kiderült.
21: Igen. A diagnosztizálás során magas kockázatú HPV-t találtak nálam is.
18: Ennek volt bármiféle előjele? Hogyan jutottak el a diagnózisig?
21: Igen, egy pár hónappal ezelőtt, vagy előtt, a műtét előtt sajnos hasi diszkomfortérzés, rendellenes vérzés, alhasi fájdalom jelentkezett rendszeresen, ami felhívta a figyelmemet, hogy valami nagyon nincs rendben.
18: Vannak még más tünetek is, ezt most általánosságban kérdezem, és nem feltétlen az ön esetében, de hogyha valakinél ez állhat a háttérben, és nem feltétlen veszi észre, hogy akkor milyen jelekre érdemes figyelni?
21: Nálam az volt a legérdekesebb, hogy egyre fáradtabbnak, egyre betegebbnek éreztem magam. Előtte nem voltam beteges, hiszen 34 éves fiatal egészséges, fiatal édesanyaként nem gondoltam volna, hogy bármilyen komoly betegségem lehet, de egyre jobban gyengültem le, egyre jobban éreztem, hogy akár szexuális együttlétnél kis vérzés, alhasi fájdalom jelentkezik, és ez felhívta fel a testem, gyakorlatilag felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen keressek fel egy orvost.
18: A Májva Virág alapítványon belül dolgozik ön is, az EGRI Májva Virág pont vezetője. Hogyan próbálják felhívni az EGRI nők figyelmét arra, hogy igenis figyeljenek oda, járjanak el szűrésekre?
21: Így van, rendszeresen szervezünk előadásokat szakorvosok, szakemberek bevonásával, akár az Európai Ményakrák megelőzés programsorozatán belül, de pontosan a szeptemberi időszakban iskolákban látogatunk, védőnőkkel együtt tartunk előadást a HPV oltás fontosságáról, illetve telefonon is, illetve fogadóórákon bármikor felkereshetnek az Eger és környékén élők, hogyha bármilyen ilyen betegsége vagy diagnózison szembesülnek.
18: Milyen kérdésekkel szoktak önökhöz fordulni? Mi az, amiről legkevesebbet tudnak a nők? Mit lát?
21: Például nagyon sokan, akiknél HPV-t fertőzést diagnosztizálnak, megijednek. Egyből arra gondolnak, hogy akárha alacsony kockázatú is, hogy biztos, hogy ez egyenlő a rákkal, egyenlő a halállal, és ezeket a hölgyeket igyekszem megnyugtatni, hogy nyilván ez még nem egyenlő ezzel a dologgal, hiszen életük során szinte minden ember megfertőződhet HPV vírussal, úgyhogy ezzel kapcsolatban próbáljuk őket megnyugtatni és hasznos tanácsokkal ellátni.
18: És az ön élete azóta hogy néz ki, mennyire figyel az egészségére, meg egyáltalán hogyan tud figyelni az egészségére?
21: Hát nagyon tudatosan, én a betegség előtt is évente jártam nőgyógyászati szűrővizsgálatra, illetve szűrővizsgálatokra, most pedig kifejezetten figyelek egyrészt a testem jelzéseire, másrészt arra, hogy tényleg minden évben eljussak a nőgyógyászomhoz, és minden szűrővizsgálaton részt vegyek, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban.
18: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Pásztor Éduát hallhatták, az EGRI Májva Virág pont vezetőjét. És most Bertókné Tamás Renátával folytatjuk itt a stúdióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjével. Mi történik akkor, hogyha, amit korábban is mondtam, hogyha valakinek mondjuk még hetedikes korú gyermekénél nem volt ez az ingyenes HPV lehetőség, és azóta eltelt pár év, vagy akár felnőtt korban dönt úgy, hogy szeretné felvenni a HPV oltást, annak milyen kritériumai vannak?
17: Az oltás indikációjában nem szerepel igazándiból felső életkor, tehát bármeddig oldhatóak a páciensek. Nyilván itt azért mérlegelni kell egyénileg a haszon és a kockázatnak a elve mentén, hogy megéri-e, mert nem közfinanszírozott, tehát nem TB támogatott, nem NEAK támogatott oltóanyagról van szó, tehát mindenkinek saját magának kell megvásárolni.
18: Ez nagyjából mekkora költség?
17: Oltóanyagot gyógyszertáraként eltérő az ára, de felnőtt korban három oltási sorozatból álló oltást kell adni. Nem tudom pontosan, több mint 100 000. Tehát jelentős összeg, azt gondolom, de hogyha az ember élete a tét, és a betegség megelőzése a tét, akkor azt gondolom, hogy megéred, de nyilván mindenkinek saját magának kell mérlegelnie.
18: Kell előtte kiszűrni, vagy szűrni, hogy van-e HPV vírus valakinek a szervezetében, mielőtt oltat?
17: A nőgyógyászok és a nőgyógyász onkológusok egyértelmű véleménye alapján nem kell HPV szűrés az oltás előtt. tehát beoltható. Felírhatja a házi orvos, illetve a nőgyógyász szakorvos az oltóanyagot.
18: Tehát mindenképp érdemes mérlegelni, tehát a hetedikes gyermekek szüleinek ez egy ingyenes lehetőség, ezért is nagyon fontos. A fiúkról talán még keveset beszéltünk, bár érintőlegesen ön is mondta, hogy vannak olyan bizonyos ráktípusok, amelyek férfiaknál jelentkezhetnek, és a HPV okozhatja. De miért fontos még, hogy a fiúk ugyanúgy felvegyék a HPV elleni oltást?
17: Hát, hogy védjék meg a lányokat. Alakuljon ki a nyájimmunitás, tehát hogyha a partneri kapcsolatban mindkét fél oltott védett, akkor nehezen alakulhat ki, vagy nehezen elképzelhető, hogy ott bármelyik félnél is HPV fertőzés. Nem lehetetlen, hogy HPV fertőzés alakuljon ki.
18: A szűrésekről beszéljünk még egy kicsit, hogy HPV szűrést azt milyen formában lehet igénybe venni egyáltalán? Hát van-e értelme, most csúnyán teszem fel a kérdést, mert hogy nem minden HPV vírus okozhat ményakrákot, és feltételezem, ha valaki HPV fertőzött, nem feltétlen alakul ki nála ményakrákos megbetegedés.
17: Ez egy hosszú választ igénylő kérdés. A mai szűrési rendszer a népegészségügyi célú ményakszűrés, ami a 25-65 éves korosztályt érinti 3 évente, hagyományosan kenetvétel és a kenet citológiai feldolgozása. Tehát alapvetően a jelenlegi szűrési rendszerben nem szerepel a HPV alapú szűrővizsgálat. Dolgozunk ezen a módszertanon, amit az Európai Unió is ajánl, hogy térjenek át a tagországok a HPV alapú szűrővizsgálatra. Egy jelentős csapattal dolgozunk ennek a magyarországi megvalósításán. De abban az esetben, hogyha a ményakból vett kenet citológiai vizsgálata során eltérést találnak a szakemberek, és a vizsgálat során felmerül a HPV fertőzés lehetősége, akkor abban az esetben van lehetőség HPV tipizálásra is.
18: Egyébként pedig magánellátásban van lehetőség.
17: Egyébként magánellátásban lehetőség van.
18: És akinek találnak a szervezetében HPV-t, annak érdemes sűrűbben ményakrák szűrésre eljárni?
17: Ez mindenképpen a nőgyógyászával kell a pácienseknek megkonzultálniuk, hiszen minden eset más és más. Van, akinek elég a rendszeres időközönként egy gyakoribb diagnosztikus vizsgálat és egy szorosabb kontroll. Mindenképpen azt javaslom, hogy a nőgyógyászsal egyeztessenek, és az ő vizsgálata és a mérlegelése alapján akár további vizsgálat elvégzésére is sor kerülhet, gondolok itt kolposzkópos vizsgálatra, a ményak egy nagyított áttekintésére, amit speciális kolposzkópos szakemberek tudnak elvégezni.
18: Nagyon szépen köszönöm Bertókné Tamás Renátának, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjének, hogy itt volt, tehát szeptember 15-ig juttathatják vissza a szülők a HPV elleni védőoltáshoz szükséges tájékoztatót és beleegyező nyilatkozatot. Köszönöm, hogy
17: köszönöm itt volt. Köszönöm szépen.

0: meg ha a téma elveszíti tabu jellegét, ezen dolgozunk most mi is. A WHO adatai alapján évente 800 ezer ember vett véget önkezőleg az életének. A 15 és 29 éves korosztályban a közúti balesetek mögött az öngyilkosság a második leggyakoribb halálozási ok. Egyre több fiatalnak lenne szüksége mentális segítségre, ugyanis ezek a felfoghatatlan esetek megelőzhetőek lennének. Füredi Zsolt összeállítása.
1: Amikor az ember elveszíti a talajt a lába alól, nem látszik a kiút. Konkrétan 10. emeleten voltam. Egy éjszakát végighúztam azzal, hogy rettegtem, hogy kiugrom az ablakon.
2: Sajnos van, aki meg is teszi. Egy néhány éves adat szerint Magyarországon évente közel egy osztályi gyermek és fiatal követel befejezett öngyilkosságot. Az elmúlt években több tragédia is történt. Volt, amikor egy 17 éves fiú ugrott le a 10. emeletről, mesélte akkor egy szemtanú.
3: Szörnyű volt a puffanás. Az emeletről az apuka leérkezett, akkor ő tartotta a fejét, és az instrukciók a mentősök részéről már az apukán keresztül érvényesültek. 8:30 magasságában, akkor már hullazsákban hevert itt a földön.
2: Az ingyenes és anonim lelkisegélyszolgálatot működtető Kékvonal Gyermek Krízis Alapítvány beszélgetéseiben évente több száz alkalommal merül fel az öngyilkosság gondolata, de előfordul, hogy az alapítvány ügyeletesének kell riasztania a mentőket az életveszélyben lévő fiatalhoz. A háborúhoz kapcsolódó szorongások és az egzisztenciális nehézségek mellett a családi és az iskolai bántalmazások, konfliktusok, az internetes zaklatások, illetve a párkapcsolati problémák állnak leginkább a tizenévesek depressziója és öngyilkossági kísérletei mögött.
4: A karvagdosás meg a depresszió az divatba jött. Csak egyszerűen unatkozik, és azt látja, hogy akkor ettől neki több követője lesz, meg népszerűbb lesz, és nem tudom eldönteni, hogy ő most tényleg boldogtalan, vagy csak még több figyelemre vágyik.
2: Mondta egy kamasz a Vendégháznál című műsorunkban, de mivel nem lehet tudni, hogy mikor komoly valakinek a szándéka, ezért mindig figyelni kell az árulkodó jelekre. És mert a tizenéveseknek nincsenek megfelelő megküzdési stratégiái, így segítséget is kell kérni az illető számára.
5: Még 8-ban az egyik legjobb barátom azzal fordult hozzám, hogy öngyilkos szeretne lenni, és megkért, hogy ne mondjam el senki másnak. Azt írta nekem Kata, megpróbáltam felvágni az ereimet. Nem tudtam, hogy éle még vagy sem, végül bejött iskolába, nem mondott semmit, csak orrom alá dugta a heges kezét. Nekem ez volt az a pont, amikor a szüleimhez fordultam. Eljutott az osztályfőnökünkhöz, aki felhívta a szüleit. Végül elkerült pszichiáterhez is, és ki is jött belőle, de azóta iszonyatosan haragszik rám, hogy én ezt elmondtam. Viszont én azt gondolom, hogy ha ezzel megmentettem az életét, akkor nem cselekedtem helytelenül.
2: Elsősorban persze a felnőtteknek, vagyis a szülőknek és a pedagógusoknak a feladata az odafigyelés és a segítségnyújtás, mondja dr. Vas Vera pszichológus.
6: Mindig megfigyelhető egyfajta viselkedésbeli és személyiségbeli változás. Általában jobban bezárkózik az illető fel, hogy olyan tevékenységekkel, amiket addig folytatott, különféle apró jelzéseket ad a családjának, vagy a környezetének azzal kapcsolatban, hogy fontolgat ilyesmit. Ilyenkor elég, ha egy meghallgató másikot tud lenni, ha segíthet akár csak néhány jó szóval, vagy hogy megpróbálja szakemberhez elirányítani az öngyilkosságot fontolgató szemét, vagy például nagyon fontos az, hogy léteznek lelki segélyvonalak, akiket épp ilyen helyzetben fel lehet hívni.
2: Azért is fontos a támogatás, mert a feldolgozatlan, negatív gyermekkori élmények, a testi-lelki bántalmazások felnőttkori személyiségzavarhoz, szenvedélybetegséghez és depresszióhoz is vezethetnek. Ennek az idősölgynek az egész életét megkeserítette apja alkoholizmusa.
7: Édesapám bennünket villával kergetett, ostorral, nadrágszíjjal. A gyerekkori emlék egy életre szóló szorongásos depressziót is kiváltott, meg még a nővéremnél is. 17 éves korban már jártunk az idegosztályra, nyugtatókon éltünk. Sajnos még akkor nem volt egy családsegítő, meg ilyesmi.
2: És felnőttként sem keresett segítséget?
7: Gyógyszeres kezeléssel lehet ezt a szorongást csökkenteni, csak ez a tudatában mindig az embernek benne lesz. Sokszor még erre riad föl az ember éjszakánként, hogy ilyenekről álmodik.
2: És higgyék el, nem az öngyilkosság a megoldás.
8: Arra emlékszem, hogy a metrónak a lámpáját láttam az alagútban, akkor ugrottam beléje, és kész, elájultam.
2: Ez a hölgy sok évvel ezelőtt nagyon fiatalon családi problémák miatt ugrott a metró elé, de csodával határos módon túlélte, és azóta más ember lett.
8: Piti kísérüléseim voltak, éppen hogy csak elhúzhatott fölöttem a szerelvény. Ez egy égi figyelmeztetés, hogy én ezt túléltem. Totálisan helyre billentett. Nagyon nagy gyávaság kell ahhoz, hogy az ember ne megoldást keresen, hanem elmeneküljön minden előtt.

0: elmeneküljön. Mert mindenre nem egy, hanem ezer megoldás létezik. És mindig van valaki, aki segít, akire számíthatok, akinek elmondhatom a gondolataimat. Valamit meg kell oldanom, úgy érzem, hogy na, erre most nem vagyok elég erős, akkor szokott beugrani, és akkor úgy erőt ad, hogy dehogy is nem, hát azt is túléltem, hát ezt is meg fogom oldani. Mindenféleképpen a fényt látom.
1: Füredi Zsolt összeállítását hallhatták, és mi is együtt hallgattuk Baranyai Blankával, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programjának vezetőjével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És itt több mindenre is reflektált így hallgatva ezt a felvezető riportot, például itt az utolsó történetre, hogy persze sok megoldás létezik, létezhet, de hogy ez egy nagyon beszűkült tudatállapot ilyenkor, amikor egy ilyen döntés születik valakiben.
2: Igen, abszolút ez jutott eszembe hallgatva a hölgyet, hogy nyilvánvalóan, amikor ő meghozta azt a döntést ott és akkor, akkor ő egy nagyon-nagyon beszűkült állapotban volt, és egyet sem látott azok közül, az utak közül, amiket utólag már említ, hogy ezer megoldás lett volna, de mi is ezt tapasztaljuk a lelki segélyvonalra telefonáló fiataloknál, hogy ott és abban a helyzetben ő, az ő számára egy annyira kilátástalan, fájdalmas élethelyzetben van benne, amiből egyszerűen nem lát más kiutat. És azt is szoktuk mondani, hogy az öngyilkosságot fontolgató fiatalok nem meghalni akarnak, csak nem találják meg a megoldást az adott élethelyzetükre, nem találják a kiutat abból, és pontosan ebben tudunk nekik, mi felelős felnőttek segíteni, hogy ezekről gondolkodjunk közösen.
1: Ha már említette a segélyvonalat, akkor tisztázzuk azt, hogy kik hívhatják, és milyen számom, és
2: igen,
1: mikor.
2: A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a 116-111-es lelki segélyvonalon érhető el, éjjel-nappal anonim módon hívhatnak minket gyerekek és fiatalok 24 éves korig, és a 116-000-es telefonszámon pedig a felnőttek megkereséseit várjuk, akik aggódnak egy gyerekért, és szeretnének valakivel beszélgetni az adott helyzetről.
1: Melyik a gyakoribb, gyerekek telefonálnak, vagy felnőttek?
2: Hát mi alapvetően ugye a gyerek lelki segélyként vagyunk ismertek, és ez is a fő feladatunk, hogy segítsünk a gyerekeknek, biztosítsunk egy olyan felületet, ahol bármikor meghallgatást találnak egy olyan felelős felnőttet, aki kíváncsi az ő problémájukra, ami azt jelenti, hogy évente körülbelül 20 000 megkeresést kapunk a lelki segélyvonalunkon, illetve chat és e-mail felületünk is van, ahova a gyerekek írásban is fordulhatnak hozzánk.
1: Szeretném, ha reagálni egy másik részére a felvezető riportnak, amikor is egy lány számolt be arról, hogy az osztálytársnője vele osztotta meg azt a szándékát, hogy véget vet az életének, majd ez a lány úgy döntött, hogy bevonja a szüleit és segítséget kér tőle. Gyakori, hogy először értesülnek a kortársak valakinek az ilyen jellegű szándékáról, és a szülők tudják meg legutoljára?
2: Hát azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon gyakori jelenség. Most, hogyha már magára a kamaszkorosztályra gondolunk úgy általában, akkor is látjuk, hogy elsőként bármilyen nehézséggel vagy problémával valószínűleg a legjobb baráthoz, barátnőhöz, a kortársakhoz fognak fordulni, és nagy eséllyel, hogyha valamilyen nehézségük van, akkor a kortársak azok, akik először ezt észreveszik, vagy detektálják, hogy valami nincs rendben, valamiért nincsen jól a barátom, barátnőm, osztálytársam, és ezért nagyon fontos egyébként, hogy az osztályközösségekben, a gyerekek közösségeikben se legyen tabu az, hogy vannak mentális nehézségek, vannak pszichés betegségek, vannak olyan kutatási statisztikai adatok, melyek szerint egy osztályban átlagosan 7 gyerek érintett valamilyen mentális betegségben, és ezért fontos, hogy bekerüljön ez a téma az osztálytermekbe, a stressz, a megküzdés, a szorongás.
1: 30 fős osztályban a 7 az nagyon-nagyon nagy szám.
2: Igen, igen, abszolút. És egyébként mi kékvonalként igyekszünk segíteni a szakembereknek is ebben a témában. Tehát a weboldalunkon vannak olyan anyagok, óravázlatok, amik ezeket a nehéz témákat boncolgatják, tudnak a gyerekekkel közösen gondolkodni a pedagógusok ezekről a kérdésekről, illetve bekerül az, hogy fontos, hogy segítséget is kérjenek adott esetben a kékvonaltól is akár.
1: 0639 666 az SMS számunk, és egy vélemény erről a témáról az, hogy nagyon nem értek egyet azzal, aki gyávának nevezi azt, aki sajnálatos módon eljut oda, hogy legyőzze a legerősebb ösztönt, az élet ösztönét, s valóban megteszi azt, amivel sokan csak gondolatban játszanak. Egy másik hallgató pedig azt írja, hogy azért elgondolkodtató, hogy milyen a kapcsolatok minősége, ha nincs akinek szóljon, hogy baj van. Közel sem gyávaság, csak egy mély kilátástalanság, ahol megoldást keresni sincs energia, és hát a biztonságos kapcsolatok hiánya is jellemzi ezeket az eseteket. Egyetért ezzel?
2: Teljesen egyetértek ezekkel a hozzászólásokkal, főként, hogy tényleg azt látjuk, hogy ebben a beszűkült állapotban nagyon nehéz megtalálni a kapaszkodókat az érintetteknek.
1: Mindjárt rátérünk arra, hogy hogyan lehet eljutni eddig a beszűkült állapotig, de előtte megszólítanám Tibenszky Monilizát, a Felelős Szülők Iskolájának alapítóját. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánom!
1: Baranyai Blanka említette, hogy hát nagyjából ma már egy osztályban 7 mentális problémával küzdő gyermekkel is találkozni. Milyen az önök rálátása erre a témára? Mi történik a mai serdülők lelki egészségével?
3: Hát sajnos ugye én kamaszkócsként is nagyon sokat dolgozom iskolákban is, egyéni foglalkozásokban is, szülőkkel és kamaszokkal is. Borzasztóan gyors a világunk, és borzasztóan nagy a teljesítménykényszer, amit részben az a digitális tér is rájuk tesz, amit ugye fogyasztanak, és bevallottan vagy nem bevallottan 8-10 éves kortól abszolút a közösségi médiában, ami válogatatlan nagyon sokszor, a tökéletesség mítoszát hozza ugye a sok-sok filterezett képpel, a csodálatos és valójában kicsit elérhetetlen eszményképekkel. Tehát amíg egy régebbi időszakban poszterekkel volt tele a fal, és példaképekről, és ilyen, nem is tudom, ikonokról beszéltünk, addig mindig mindenki elérhető látszólag, valójában meg borzasztó nagy gap, és borzasztó nagy távolság van a jelenlegi életében a fiataloknak, és a vágyott életében, és nagyon sokszor ez önbizalom hiányhoz vezethet, ahhoz, hogy én nem vagyok elég jó, egy megfelelési kényszerhez, és természetesen sajnos bejön az is, hogy mikor lehet valaki karrier ben jó, sikerben jó, akár csak egy felvételit is be kell, hogy hozzak, és itt meg sajnos a szülői felelősséget is, mert hogy nem akkor szerethető egy gyerek, hogyha valamit elér, hanem önmagában azért, mert a gyermekünk, és ezt szét kell szárazni. Sokszor vannak problémák, nyilván tanulási nehézségek, és amikor azt érzi magáról egy fiatal, egy kisebb kamasz, nagyobb kamasz, hogy ő nem elég jó, hogy ügyetlen, hogy béna, hogy nagyon sokszor cetlizünk, hogy figyelem zavaros, akkor elkezd azon gondolkozni, hogy van-e értelme egyáltalán annak, hogy ő küzdjön, hogyha állandóan falakba ütközik. És szerintem az egyik legfontosabb az, hogy beszélgetni tudjunk. Nyilván ennek az elsőleges terepe a család, ahol le lehet tenni problémákat, vagy egyáltalán meg lehet beszélni, és én is nagyon egyetértek azzal, hogy a tabusítás az egyik legrosszabb irány, mert hogyha ezt be lehet hozni a családba, akkor nagyon jó. Nyilván nagyon nehéz, mert olyan 10-12 éves kortól bejön a kortárs orientáció, és valójában nem a családban, hogy a szülői közegben fogja megosztani a problémáit, hanem a társaival. Épp ezért igen, nagyon fontos, hogy lehessen látni, hogy hol lehet segítséget kérni, milyen stresszkezelési technikánk vannak, hogyan lehet egy-egy pánikot, egy-egy szorongást oldani, és igen, van egy pillanat, amikor a szakemberhez kell fordulni.
1: És ezen a ponton én pedig Baranyai Blankához fordulok, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programjának vezetőjéhez, de Tibenszky Monilizát arra kérem, hogy maradjon még velünk. Hogyan lehet eljutni abba az állapotba, hogy már nem lát valaki maga előtt más lehetőséget, csak azt, hogy véget vet az életének?
2: Hát ez egy nagyon komplex folyamatnak a vége. Nagyon sokszor hallunk erre ilyen leegyszerűsítő magyarázatokat, hogy iskolai bullying miatt, vagy éppen családon belüli bántalmazás miatt, de ezek általában összeadódnak, és rengeteg olyan helyzet van annak a gyereknek az életében, amiben nem kapott segítséget. Nagyon ritka az egyébként, hogy a gyerek nem jelzi valamilyen módon, hogy ő segítségre szorul. Tehát azt gondolom, hogy ez egy tévhit, hogy az öngyilkosságnak nincsenek előjelei az öngyilkossági szándéknak. Mi nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy kamasz gyerekek, fiatalok akár burkoltan, humorba ágyazva kimondanak mondatokat, Most tehát, hogy már egy ilyen fél mondat is, hogy így nincs értelme tovább élnem, bár csak holnap fel se kellene kelnem.
1: Tehát ha valaki bár egy ilyet mond, akkor kezdjünk el aggódni, és jobban
2: odafigyelni. Én azt gondolom, hogy ezeket ne hagyjuk elmenni a fülünk mellett, mondjuk főleg, hogyha vannak más tényezők is, vagy azt látjuk, hogy visszahúzódóbbá vált a gyermekünk, vagy az osztályunkban lévő gyermek, mindenféle magatartásbeli hirtelen változás az lehet ennek a jele, és hogy ezekre a mondatokra reagáljunk, kérdezzük meg, mondjuk el, hogy most én ezt meghallottam, és aggódom érted. Mit jelent ez neked, vagy hogy érzed magad most ebben a pillanatban? Mióta vannak ilyen gondolataid? Hogyha ezeket a kérdéseket már felmerjük tenni, az egy jelzés annak a gyereknek arra, hogy kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történik most benne, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik azok a nehézségek, amikkel ő szembenéz, és azáltal egy utat nyitunk neki, hogy tudja ezeket kimondani, mert ezek a gondolatok azon túl, hogy tabusítva vannak, így általában a társadalomban, de magában a fiatalban, gyerekben egyfajta szégyenérzettel is vegyül. És hogyha azt kapja a környezetétől, hogy erről szabad, ér, lehet beszélni, kimondhatóak ezek az érzések, és én itt vagyok és meghallgatlak, az az első lépés ahhoz, hogy egyáltalán ő jobban tudjon lenni.
1: Ez nem javult az utóbbi években? Tehát többet beszélünk a mentális betegségekről, talán a pszichológus intézménye is elfogadottabbá vált, kezd lekerülni róla az a bélyeg, hogy csak a bolondok járnak pszichológushoz, amely sajnos éveken át élt a magyar társadalomban is. Tehát emiatt nem jut el nagyobb tudatosság a gyerekekhez, hogyha van valami gondom, nem érzem magam jól lelkileg, akkor az normális, mert más is érezhet, így és beszéljek róla?
2: Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, tehát nagyon sokszor beszélünk ugye a közösségi médiának a negatív hatásairól, de azt is látjuk, hogy azért ezek az üzenetek is jelen vannak a közösségi médiában, ami abszolút egy pozitív dolog, hogy a gyerekek hallják ezt, hogy ezekről a dolgokról szabad ér beszélni, és jó, hogyha ezek kimondhatóak lesznek. Tehát, hogy van egy ilyen tendencia, de azért mi a lelki segélyvonalon a mai napig nagyon sok olyan megkeresést kapunk, ahol mondjuk a gyerekek arról számolnak be, hogy ők jelezték, hogy nincsenek jól. Ők jelezték, hogy szeretnének pszichológusi segítséget kapni, és mégis a szülők ott úgy reagáltak, hogy ezt elbagatelizálták, nem kértek számára segítséget, és pontosan azért, mert féltek a környezet reakciójától, mert azt gondolják sokszor a szülők, hogy akkor valamitben én hibáztam esetleg, valamit én nem csináltam jól, tehát rögtön bekapcsolnak olyan elemi félelmek, amik miatt nem merünk segítséget kérni. És egy gyereket azért soha nem szemlélhetünk önmagában egyedül, tehát egy mentális betegség probléma, az soha nem csak a gyereknek a problémája, hanem az a tágabb környezetének is, és a gyereknek ez egyfajta tünete, reakciója arra, hogy valami nincsen rendben a családban, nincsen rendben az iskolában, valamire ez egyfajta tünete, reakció.
1: Azt nagyon jó hallani, megnyugtató hallani szülőként is, hogy ezekben az esetek nagy részében igenis segítséget kérnek. Tehát van előjele annak, hogy akár öngyilkos szándéka legyen valakinek, és ez nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem hosszú hónapok, akár évek alatt, hanem odafigyelés miatt, a problémákról nem beszélés miatt alakul ki. Tibenszki Monilizához fordulnék, a Felelős Szülők Iskolája alapítójához, hogy a szülőknek milyen jellegű segítséget tudna adni, nyújtani, vagy tanácsot adni, nyújtani ilyen helyzetekben. Tehát azt már hallottuk, hogy elbagatelizálni sosem szabad egy gyermek problémáját.
3: Ezzel nagyon-nagyon egyetértek, és itt az első talán a szülői önismeret, amit behoznék, hogy azt hátra tudjuk tenni, hogy valóban ez, amikor a gyerek kap egy diagnózist, kimondottat, vagy csak ilyen megérzés szintűt, akkor elkezdünk azon gondolkozni, mi mit hibáztunk, és hogy nincs ezzel semmi baj, tehát mindenki hibázhat, és azt gondolom, hogy pont ezt kell felülírni a társadalmunkban, magunkban is, és a gyerekekben, hogy hibázni ér, és a hibákból lehet tanulni, és tovább lehet lépni. Szerintem, amit nagyon-nagyon hangsúlyoznak, és hosszú évek óta, mióta a Felelős Szülők Iskoláját vezetem egy fantasztikus szakmai csapattal, pszichológusokkal, pedagógusokkal, mindannyian együtt értünk abban, van, hogy a kommunikáció, a megfelelő platformok, az együtt gondolkodás, ha úgy tetszik, a felelősségmegosztás is nagyon fontos. Tehát, hogy nagyon sok időt töltenek ugye a gyerekek az iskolában, 6, 7, 8, 9 órát, félelmetesen sokat. Nagyon sokszor adott esetben egy pedagógus, egy tanár, egy szociális segítő, egy iskolapszichológus tud segíteni, látja az ottani működését. Hogyha mondjuk markánsan eltér az otthoni vagy az iskolai, még ez sem feltétlenül intőjel, ugyanis más közösségben van, másról adja ki az érzéseit. Tehát attól nem kell megijednie, hogyha otthon egy gyerek sokkal nagyobb szájú, sokkal visszabeszélőbb, sokkal attól lehet, hogy igen, hogyha eddig ő egy nagyon extrovertált, beszédes valaki volt, és hirtelen elcsendesedik, elvonul, nem egy napra, nem egy-két órára, hanem folyamatosan bezárkózik, izolálódik. Tehát én azt gondolom, hogy a párbeszéd az egyik, ami legfontosabb. A szülők egymás között, a család is nyilván fel lehet ajánlani a segítséget. Lehet, hogy ahogy ez előbb említettem, a kortárs orientáció miatt ez a szülők felől nem elfogadható, viszont amikor látjuk azt, hogy akár egy edzővel, akár egy pedagógussal, akár egy segítővel tud kapcsolódni a gyerek, akkor adjunk teret. Ez nem a szülői, hogy is mondjam, kudarc, hogy eljutottunk 10-12 éves korig, és velünk már nem akar beszélni a gyerek, vissza fog térni. Egy bizalmi kapcsolatra van szükség, egy jelenlétre, egy pszichológiai háttérre, ahol azt a stratégiát alkalmazunk, hogy csapatba játszunk. A csapatban vannak szakemberek, vannak pedagógusok, vannak barátok. Én nagyon-nagyon javaslom, hogy minden szülő, akinek kis nagy kamasza van, nyissa meg az ajtót. Tehát, hogyha van rálátásunk arra, hogy a gyerek a saját közösségében hogy van, ha van közössége, és ez is egy nagyon nagy felkiáltójel, ha vannak társak, ha van megosztó közeg, akkor én azt gondolom, hogy ott is sokkal könnyebben, ha már csak kibeszéli a problémáit, ha át tudják ezt beszélni, az is nagyon sokat segít. Nyilván vannak red flagek, amikor viszont szükség van arra, hogy stresszkezeléssel foglalkozunk.
1: Van, amikor nem elég a kortárs kapcsolatok szerepe és a család szerepe is. 0639666, megszakad a szívem a mai kamaszokért, írja egy hallgató. Egy munka és pénzorientált társadalomban frusztrált, ego alapú társas problémákkal küzdő, válás közepén lévő szülőkkel hatalmas elvárások között léteznek, közben a digitális tér beszívja és manipulálja őket. Nagyon nehéz árral szemben úszni, de muszáj. Nekem két kamasz gyermekem van, kiegyensúlyozott, boldog emberek, de rengeteg befektetett energia gyümölcse. No hát én azért hozzátenném, hogy a szülőket sem irigylem ebben a világban, boldog, egészséges, mentálisan egészséges gyermekeket nevelni, és azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nem kell mindent a szülőnek megoldani, mert van az a pont, amikor nem fogja már tudni a gyermek problémáját megoldani. Melyik az a pont, amikor segítséget kell kérni?
2: Hát azt gondolom, hogy sok ilyen pont lehet, amikor fontos segítséget kérnünk. Tehát amikor azt látjuk, tényleg rengeteg olyan helyzet van, de amikor azt látjuk, hogy a gyerekünk szorong, fél közösségbe menni, nem érzi jól magát az iskola közösségben, akkor jó, hogyha ott is keresünk segítséget. Tehát az iskoláknak feladata ezekkel a helyzetekkel foglalkozni, az osztályfőnökkel, az iskolapszichológussal, az iskolaigazgatóval együtt tudunk működni, együtt tudunk gondolkodni például ezekben a helyzetekben. De hogy visszatérjek arra, hogyha egy gyerek már halálvágyról beszél, arról, hogy nem bírja tovább az adott helyzetet, akkor pedig fontos, hogy tényleg mögé nézzünk ennek. Tehát nagyon sokszor kezeletlen serdülőkori depresszió is lehet ennek a hátterében, ahol fontos az, hogy szakszerű pszichiátriai segítséget is kapjon az a gyermek, hogy megtörténjen az ő kivizsgálása, és ezzel együtt pedig elinduljon az ő terápiás folyamata. És nem csak a gyerekkel kell ilyenkor foglalkozni az ellátórendszernek, hanem az egész családdal, hogy a családi rendszer is jól tudjon ezekre a nehézségekre reagálni. Esetleg tudjon a működésén változtatni, hogyha valami ott ment félre, és emiatt nincsen jó az adott fiatal, az adott kamasz, de hát ebben pedig az a nehézség, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a kamaszok nincsenek jól, a fiatalok nincsenek jól, de hogy ehhez hozzájárul azért az is, hogy az ellátórendszerünk az nem tud megfelelő válaszokat adni.
1: Ilyenkor mi a sorrend? Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy a gyermekének pszichológusra van szüksége, akkor hová tud fordulni?
2: Hát Alapvetően az iskolákban kellene, hogy legyen iskolapszichológus.
1: De nincs mindenhol.
2: Nincs mindenhol, illetve rendkívül túlterheltek. Tehát átlagosan egy iskolapszichológusra közel 8000 gyerek jut. Tehát rengeteg. És az ő feladatuk nem az akut helyzetekben való segítségnyújtás, hanem pont, hogy a prevenció lenne. De hát azért gondoljunk bele, hogy 8000 gyermekért felelve maga a prevenciós munka is egy kicsit nehéz. Plusz ugye náluk landolnak azok a helyzetek, amik már nem a megelőzés helyzetei, hanem pont, hogy már egy folyamatot kellene elindítani egy gyerekkel.
1: Tehát, hanem az iskolapszichológus, akkor hová fordulhat?
2: Tehát alapvetően van az iskolapszichológus, mint egy személy, akihez lehet fordulni. Vannak pedagógiai szakszolgálatok, ahol dolgoznak szintén klinikai szakpszichológusok is, ide is lehet fordulni. Vannak ambuláns gyermekpszichiátriai ellátások, oda is lehet fordulni. Van a családsegítő, gyermekjólét és családsegítő központok, ahol szintén dolgozik, vagy éppen üres a státusza, de hogy ezeket a és ezért is rendkívül nehéz a családoknak tényleg, mert az ellátórendszer annyira széttagolt és annyira esetleges, hogy az adott faluban, városban van-e megfelelő ellátás a gyermek számára.
1: Az önök telefonszámát kérem mondja még egyszer, tehát a kék vonal telefonszámát.
2: 116-111-es telefonszámon érnek el minket a gyerekek és a fiatalok.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Baranyai Blankát, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programjának vezetőjét hallhatták, telefonon pedig Tivenszky Móni Liza, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója csatlakozott hozzánk.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
6: Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
5: A vasad rendben van?
7: Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
8: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és 12:30-ig számítok a figyelmükre. Hogy milyen témákkal? Azt a hírek után mondom.
9: Jó napot kívánok, önök a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Újrakezdte a magyar vízumkérelmek feldolgozását. Az Egyesült Államok és este hideg front érkezik esővel, széllel. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróntámadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió műsorában. Az energetikai szakértő szerint a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. Hozzátette, arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát terméket hirdető cégeknek. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Azok a vállalkozások, amelyek ezt nem tudják igazolni, szankciókra számíthatnak a versenyhivataltól. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszállítási akciót, október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztítására. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es Héva hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott három helyett 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén, mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel egy óra múlva 11 órakor jövünk itt a Kossuth Rádióban.
10: Műsorajánló.
4: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben, napközben.
10: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11: 10 óra múlt 5 perccel, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Mi történik, ha elromlanak a használati eszközeink? Érdemes-e megjavítatni a konyhai robotgépet, a hajszárítót, vagy éppen az esernyőt? Augusztus végétől egyszerűbbé és olcsóbbá vált a hibás készülékek helyreállítása. Hogyan változnak az elektronikai eszközökre vonatkozó szabályok? Perceken belül kiderül. 10:30 után pedig a 35 éves Budapest Borfesztivállal és a kulturált borfogyasztással foglalkozunk, és azzal is, hogy mit tegyünk, ha kullanccsal találkozunk, mert amilyen kicsik, olyan veszélyesek.
12: Egyszer 106 kullancsot is kiszedtem magamból egy nap a vértesben. Egy gyufaszál, amelyet megnyal az ember, körbeforgatja, megöli a kullancsot, a benne levő foszfor, és kijön.
11: Már nem csak az erdőben, hanem a városi parkokban is megjelennek a kullancsok. Fontos a védekezés és a rovarok terjesztette súlyos betegségek megelőzése. 11 óra után térünk ki erre a témára. Tartsanak velünk továbbra is, 0639666 az SMS számunk. Augusztus végén új, szigorúbb és a fogyasztókat jobban védő szabályok léptek életbe a háztartási gépek és elektronikai eszközök javítására vonatkozóan, hogy egyszerűbbé és olcsóbbá váljon a hibás készülékek helyreállítása. A szerkesztő Pilisi Csenge összeállítása.
13: Maga szereli meg a háztartási eszközöket, vagy elviszi mesteremberhez?
14: Hát szétszedem, megnézem. Amit meg tudok javítani, azt megjavítom.
13: Mi az a, akár összekhatár?
14: A motorcsere van akkor, hogyha villamossági probléma van, ahhoz nem az szakmám.
13: És ha baj van, akkor tudja, hogy hova lehet fordulni? Kihez lehet fordulni? Hát, vagy szakember?
14: Kis vannak, felújítják.
13: És érdemes ezeket a háztartási gépeket akár megjavítatni, ha van hol, vagy inkább egyszerűbb kicserélni, és mondjuk venni egy újat?
14: Hát, már vírus jött be a hölgyeknél, hogy fejezett, akkor lecseréljük. Egyszerűen azt mondja, ne kívódjunk vele.
1: Azt mondják, hogy már nehéz olyan alkatrészt találni, lehet, vagy nem is lehet már, bizonyos alkatrészeket nem gyártják.
14: Igen, mert bizonyos 5-10 év szerintem elmennek, és akkor már azt mondja, hogy neki már nem ki lesz, hiába lesz felújítva, hanem akkor vegyünk egy újat.
1: Látom, egy porszívó van a kezében, most javítatta meg?
15: Igen, igen, és apró cseprő vagy nagyobb problémát is megoldanak. Háztartási gépek teljes széles választéka.
1: Szerintem nem ez az első, nem. Amit már hozott javítatni.
15: Nem, nem. Mosógép volt, amiben segítettek, akkor a porszívó már nem egy, hűtőgép alkatrészek meg mosogatógép.
1: Akkor ha valami elromlik, akkor inkább elhozza első körben megjavítatni, utána vesz, ha már nincs más, akkor
15: igen,
1: újat.
15: És általában jó 15-20 évig tartanak a háztartási gépeim, mert igyekszem úgy használni, karbantartani, tisztítani, hogy az tartson sokáig.
1: És miért jó ez, hogyha az ember próbálja megőrizni ezeket az eszközöket?
15: Ne szemeteljünk, ne dobjuk ki. A környezetünk védelmében igyekszünk, amennyire csak lehet nem a szemetet halmozni. Főleg ezeket a veszélyes hulladékok, amik végül is ezekben a gépekben vannak.
1: Mi van azokkal az eszközökkel, amiknek már nincs, vagy már nem gyártják az hozzávalói?
15: Nehezebb, de ők még tudnak megoldást, vagy olyan alkatrész keresni szétbontottból, amivel még tud segíteni. Ha már ők sem tudnak, akkor tényleg cserélik el.
1: És olcsóbb így egyébként megjavítatni, mint újat venni?
15: Igen, mindenképpen. Mindenképpen jobban megéri.
1: Most mit szerelnek, mert látom, hogy nagy munkában vannak, ugye Cseh István?
16: Most a 35-39 fokos melegben a hűtőgépek, tehát sajnos a terheléseket nem biztos, hogy bírják. Ezek a készülék a 32-35 fok hőmérsékletre voltak tervezve, hát bizony most már egy kicsit fölötte vannak, és néha meg még nincsenek is karbantartva, nincsenek leolvasztva, nincsenek olyan helyre téve, ahol szellőzés is lehetősége lenne, és bizony néha elromlanak.
1: Mik a tipikus hibák? Vannak egyáltalán olyan alkatrészek, amiket ki lehet cserélni?
16: Minden alkatrész ki lehet cserélni, csak a jövedelmezőségi rátája határozza meg, hogy szabad annyit ráfordítani egy-egy régebbi készülékre. Jelesül a hűtőgépeknél is, azért 8-10 éves vagy 15 éves ciklusokban a hűtőgázok környezetbarátabbakba várnak, és hát az egyik nem cserélhető a másikkal, és innentől, ha a kompresszorja vagy egy nagyobb kalorikus elem tönkre megy, akkor bizony elgondolkodható, és akkor itt javaslom azt, hogy mindenki kérjen árdíjszabást, árajánlatot, mert könnyen mellé lehet fogni.
1: Egyébként olyan alkatrész, amit már esetleg nem is gyártanak?
16: Hogyne, a mostani jogszabályok értelmében 10-12 évig van a ellátási kötelezettsége a garanciaviselőknek, bár a kereskedők néha egy másik termékpalettára átteszik azokat az alkatrészeket, amik későbbiek folyamán még javításhoz eszközölhetők, de már nem minden alkatrészt csökken 10-12 év után a javíthatósága a készüléknek.
1: Azért látok én itt mást is, mi mindent hoznak ide?
16: Tulajdonképpen a vasalótól, a mosogatógéptől, a szárítógépig, ami manapság ez egy trend lett a szárítógépeknek, tehát egyszerűen egy szárítógép azért elromlanak, mert nagy igénybe vannak véve a mosógépek.
1: Most többen vagy kevesebben hozzák javítatni a készülékeiket? Mi a tapasztalatuk, hogy inkább elhozzák a használtat megjavítatni, vagy vesznek egy újat?
16: Tulajdonképpen az elmúlt két évben az árak meglendültek. Nagyon sok esetben tehát a családok elgondolkodnak rajta, hogy javítassák-e. A szerelőnek a felelőssége, hogy tulajdonképpen tisztességes árajánlattal, és hosszú távon mondjon egy javaslatot, hogy szabad javítani a készüléket, vagy pedig megérett a cserére. Én azt szoktam mondani, hogy 8-10 éves készülékek még annyira stabilak, hogyha egy természetes elhasználásból csapágy probléma, vagy szivattyú probléma van, azokat érdemes javítatni, de az új készülékeknek 15-20% javítás fölött kérjenek árajánlatot, tehát ne vegyenek zsákba macskát.
11: Jogi rovatunk állandó vendége pedig dr. Kator Zoltán ügyvéd. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
11: Na, talán kezdjük azzal, hogy eddig hogyan is volt, hogyha valamilyen készülék meghibásodott, akkor hogyan érvényesíthettük a jogainkat?
17: Pontosan ugyanúgy érvényesíthettük, ahogy ezek után is, de egy kicsit nézzünk fogalmi szempontok alapján a témakörbe, mert itt bizony szigorú fogalmakat kell használnunk. Az első ilyen fogalom a fogyasztó. Tehát amiről ma fogunk beszélni, ez a fogyasztók védelme, és az ebben bekövetkezett változások. Ki a fogyasztó? Aki a szakmája, az önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül jár el, és magánember, tehát természetes személy a jognyelvén, tehát cégek közötti jogviszonyokról most nem beszélünk. A másik kulcsfogalom a mai beszélgetésünkben a hibás teljesítés. A hibás teljesítés azt jelenti, hogy a szolgáltatás tárgyában, tehát az áruban, a teljesítés időpontjában nincsenek meg azok a tulajdonságok, amiket vagy szerződésben, vagy jogszabályban meghatároztak.
1: Ez azt jelenti, hogy a terméket, amikor megveszem, már akkor nem jó?
17: Már akkor hibás. Az, hogy nem jó, ugye ez egy olyan
1: nem
17: kifejezés.
1: Nem fogok tudni sosem ennyire pontosan fogalmazni, úgy értem.
17: Azért nagyon fontos ez, abszolút nem a kötözködés céljával, mert ugye ha hibás, attól még úgymond lehet jó, csak adott esetben, amit a jogszabály előír, vagy amire a vevő használni akarta, annak nem felel meg. Tehát ezért hibás ez a szolgáltatás. Ha tetszik, ilyenkor szerződésszegés következik be, tehát ez a hibás teljesítés, ez egy kulcs kifejezés ma délelőtt ebben a rovatban. És ugye a kellékszavatosság a következő, ugyanis a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ez a kellékszavatosság egyébként, jegyzem meg, csak viszterhes szerződések esetén működik. Ez azt jelenti, hogy ellenértéket fizetünk, tehát klasszikusan vételárat. Tehát például egy ajándékozás esetén ez így ebben a formában nem működik. Tehát a kellékszavatosság ugye egy helytállási kötelezettség, hogy még egyszer a jogszabályban, illetve a szerződésben megállapított követelményeknek a szolgáltatott áru megfelel. Mi történik, ha nem felel meg? Ugye ebben az esetben vagy kijavítást, vagy kicserélést kérhet a fogyasztó, ez az első lépcső, második lépcsőben pedig arányos árleszállítást, vagy elállási jogot gyakorolhat, tehát ez a négy lehetőség van, ezt egyébként a polgári törvénykönyvben találjuk meg.
1: És ennek van egy időbeli határa, gondolom?
17: Az van jogszabály alapján, csak itt nagyon kell figyelni már, hogy milyen árucsoportról van szó. Tehát két fogalmat kell még megnéznünk, az egyik tehát a kellékszavatosság, amit már néztünk, a másik pedig a jótállás, a harmadik fogalom, vagy a második, ha tetszik, az a garancia, de a garanciát intézzük el azzal, hogy jogilag ez a kifejezés nem nagyon értelmezhető. Általában a kellékszavatosságra is használják, és a jótállásra is használják a hétköznapi nyelvben, tehát itt ezt egy picit hanyagolni kellene, és el kellene felejteni. Mi a jótállás? A jótállás azt jelenti, hogy vagy a jogszabály, vagy a felek, a gyártó alapvetően egy plusz időszakot vállal, és ebben az esetben, ebben az időszakban köteles helytállni a hibás teljesítésért, viszont ami itt nagyon-nagyon fontos, hogy a teljes időszakban abból kell kiindulni, jogi nyelven azt kell vélelmezni, hogy a termék hibás volt. Ugye alapesetben hogy áll a jog valamihez? Ha én állítok valamit, nekem kell bizonyítani. Kellékszavatosság esetén, ez klasszikusan egy év, nem ebből indulunk ki a fogyasztók érdekében, hanem abból, hogy az áru a szolgáltatáskor hibás volt. Jótállás esetén azért, mert nagy értékű a szerkezet, a tárgy, az áru, ezért vagy maga a jogszabály fogja elrendelni ezt a kötelező jótállást, vagy annyira bízik a gyártó a saját termékébe, hogy ő maga hosszabb időszakra vállalja ezt a kötelezettséget. Tehát ez a kettő közötti különbség a kellékszavatosság és a jótállás között.
1: Kérdezhetek közben, vagy még mindig folytatódik ez a gondolatmenet?
17: Mi változott?
1: Mi változott, igen, de azt is szeretném megkérdezni, mielőtt a mi változott részre rátérünk, hogy eddig most arról beszélünk, hogyha a készhez kapom a terméket, akkor van hibája. De mi van akkor, hogyha bizonyos időn belül romlik el az az adott termék, és itt jön képbe a javítatás, vagy a csere kérdése. Tehát nem a készhez vételkor van hibája, hanem később derül ki, mondjuk egy-két hónap múlva.
17: Ugye a készhez vételkor, akkor van egy 3 napos határidő, amin túl 8 napon belül ki kell cserélni az árut. Tehát ez megmaradt, ugye ez tulajdonképpen a forgalmazó kötelezettsége, ugye az üzletnek a kötelezettsége. Tehát ez egy másik eset. Viszont itt ebben az esetben a kellékszavatossági időszakon belüli időszakról beszélünk, ami gyakorlatilag nem változott, viszont nézzük meg, hogy mégis mi változott a hibás teljesítéshez képest. Gyakorlatilag nem változott, azért mondtam, mert ugye mi volt eddig a logika. Tehát a július 31, illetve augusztus 1-i időponthoz képest. Ugye van egy hiba, ebben az esetben kijavítják a terméket, és a jogviszony ugyanott folytatódik, ahol a javítás előtt volt, hogyha nem lehet kijavítani, akkor cserélik a terméket. Na, ehhez képest a folyamat maga gyakorlatilag nem változott. Hanem az az újdonság, hogyha bekövetkezett a hiba, és a javítást választod, és nem a cserét, ebben az esetben plusz 12 hónap szavatossági időt kapsz a javítást követően. Tehát magyarul, nyilván, ha a javítás észszerűen nem működik, akkor továbbra is csere vagy visszafizetési kötelezettség áll fenn. Tehát az újdonság micsoda? Az, hogy lehetőség szerint javítas, és ne cserélj.
1: Tehát ez egy környezetbarátabb jogszabály, mint
17: így
1: az eddigiek.
17: Van, abba az irányba tereli a fogyasztót, hogy lehess a józanul javítható terméket lehetőség szerint a hibás teljesítésre vonatkozó kellék szavatossági időszakban is inkább javítassa, mint cseréli, de nem rövidíti meg a jogszabály a fogyasztó jogait, tehát nem tilt, nem von vissza, nem mondhatja, hogy nem mondja, hogy nem cserélhetsz, hogyha javítható, csak azt mondja, ugye itt mérlegelni kell, hogy milyen a hiba jellege, csak azt mondja, hogyha javítatsz, például kétes esetekben, ebben az esetben kapsz 12 hónap szavatossági időt pluszban.
1: SMS támunk 0639666, hogyha van kérdésük a témában, írhatnak, illetve dr. Kator Zoltán ügyvéd 10:30 előtt néhány perccel át fog fáradni a telefonokhoz, hívható majd élőben, és el tudja mesélni, vagy legalábbis az önök problémás kérdéseire válaszokat próbál adni. Két telefonszámot mondok, ezeket majd később megismétlem még, 061-759-5200, illetve 0630 759 5200, tehát majd hamarosan egy olyan bő 7-8 perc múlva hívható lesz ezen a számon. Milyen termékekre vonatkozik ez a szabályozás?
17: Tehát a kulcspont az az, hogy van egy új önálló javítási szabályozás, ez a bizonyos 114/2026-os kormányrendelet, ez egy teljesen új rendelet. Miért most? Azért, mert az Európai Unió irányelveinek kellett megfelelni, tehát ez egy uniós szintű szabályozás, aminek majd egy év múlva egyébként egy egységes adatlapi rendszere is van, erről most nem beszélnék, mert még nem működik, egy év múlva meg majd esetleg visszatérünk rá, még az is lehet, hogy addig valamilyen szinten módosult, tehát ezt most hagyjuk. De a lényeg, hogy a hibás teljesítés körén kívül eső javítási kötelezettséget írja elő. Tehát azért kellett felvezetnünk a hibás teljesítést az előbb, hogy mereven tudjuk szétválasztani, hogy ebben az esetben nem arról van szó, hogy hibásan teljesített, hiszen eltelt ez a bizonyos kellékszavatossági időszak, hanem a szolgáltatás időpontjában is ez egy kulcs időpont, megfelelő volt a termék, szerződésszerű volt a teljesítés, de az időszak vége után a termék meghibásodott. Mi volt eddig? Gyártói logika? Ne cserélj, ne javítas, ugye cseréről már nincs szó, mert szavatosság már nincs, vegyél újat. Mert az nekem nagyon jó üzlet, ugye, ha gyorsan megy és pörög az üzlet. Hát gondoljunk, a mobiltelefonnal példálóznék, az agyamban mi van? 4-5 évig működik egy mobiltelefon. 5 év múlva cserélni.
1: Igen, és a háztartási kisgépszerelők is rendszeresen elmondták azt, hogy mintha belennének programozva ezek az eszközök, hogy x éven belül elromoljanak, és újat kelljen vásárolni.
17: Különösen a szoftverekkel ellátottak, illetve a pótalkatrész. Persze van jogszabályi rendelkezés, vagy volt eddig is, hogy milyen főelemekre, hogyan, hogy, de ez most nagyon konkréttá vált, és a gyártókat ez kötelezi.
1: Tehát emiatt a jogszabályváltozás miatt várható az, hogy ezen túl egy kicsit tovább tartanak ki a háztartási gépeink?
17: Mindenképpen, legalábbis nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül a gyártó, hogyha nem biztosítja ezt a bizonyos, vagy ingyenes, vagy méltányos, alacsony összegű javítási lehetőséget. És ugye nem lehet tovább játszani a pótalkatrészekkel sem. Tehát
1: mert hogy azok horror áron voltak elérhetők, és sokszor pont emiatt döntött úgy egy vásárló, hogy inkább vesz egy új készüléket, mert a pótalkatrész az ma majdnem annyiba került volna, mint mondjuk egy új porszívó.
17: Így van.
1: Bocsánat, arra még nem tértünk ki, hogy ez milyen készülékekre vonatkozik.
17: Végigvenném, hogy mi vonatkozik, és utána milyen hogy készülékekre. Mert ugye lényeges az, hogy lássuk azt, hogy ha egy felsorolással kezdem, akkor adott esetben elsikkadhat a válasznak a magva. Mit nem jelent ez a javítási jog? Ez a javítási jog nem egy örök javítási jog. Tehát nem arról van szó, hogy ez a gyártói kötelezettség mindig mindenre vonatkozik, és akkor most jön a konkrét termék felsorolás, amit az előbb elmondtam ezzel összefüggésben, egy külön gazdasági és energetikai miniszteri rendelet sorolja fel azokat a termékeket, amely termékekre ez az új szabályozás vonatkozik, de ez is Európai Uniós alapú. Háztartási mosógépek, mosószárítógépek, háztartási mosogatógépek, hűtőkészülékek, elektronikus kijelzők, televíziók, monitorok, más kijelzők, hegesztőberendezések, porszívók, szerverek, adattárolók, okostelefonok, mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok, táblagépek, háztartási szárítógépek, akkumulátorokról szóló uniós rendelet alapján javíthatósági követelménnyel érintett termékek, illetve az egyedi helység fűtő berendezések és külön szabályozóik. Tehát ez az a termékkör, amelyekre vonatkozóan egyébként termékcsoportonként az Unióban is külön irányelvek vonatkoznak, és a magyar szabályozás ezt rendelte azon szabályok alá, amiket az előbb ismertettem.
1: Arról már említést tett, hogy a javítás vagy méltányos áron, vagy ingyenesen zajlik majd a jövőben, vagy hát már a jelenben is, ha jól értem, ez most már érvényben van ez a szabályozás. Ez hogyan néz ki, mi alapján állapítja meg a gyártó, hogy ez most egy ingyenes javítása, vagy sem?
17: Ezt közé kell, hogy tegye. Világosan el kell, hogy mondja, hogy milyen módon folyik ez. Nem lehet márka szervizhez kötni. A független szervizeknek is biztosítani kell ezt a lehetőséget, és ez lehet ingyenes, lehet méltányos áru, de mindenképp biztosítani kell azt, hogy használt alkatrésszel, valamilyen egyéb utángyártott alkatrésszel, akár 3D-s nyomtatással, ez is kifejezetten benne van a jogszabályban, valahogy reparálni lehessen az adott terméket.
1: Azt gondolom, hogy most jött el a pillanat, hogy átadom a hallgatóknak, hogyha van kérdésük dr. Kator Zoltán ügyvédhez, állandó jogi szakértőnkhöz ebben a témában, akkor hívhatják. Két telefonszámot mondok, 061-759-5200, illetve 063-759-5200, és hát várom majd vissza a stúdióba, hogy mik voltak a tapasztalatok a hallgatói telefonokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen!

0: A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a közönséget, miközben évről évre új közös élmények születnek. Idén szeptember 9-e és 12-e között hirdetik a kulturált borfogyasztást a Budai Várban. Erről beszélgetünk most a következő percekben. A stúdióba meg is érkezett Zilai Zoltán, a Budapesti Borfesztivál főszervezője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: És Lamport József az év borásza volt tavaly, gratulálunk utólag is, Egri borvidéken tevékenykedik, és a Tummerer pincészet főborásza. Jó napot
2: köszönöm szépen, jó napot
0: minden stimmel, azok között, amit elmondtam, remélem. Ilyenkor már hát ma indul a program, esetleg már most is van ott valami, vagy most még csak az utolsó készülődési fázisban vannak?
1: Nagyon sok minden van, de a publikus program 15 órakor kezdődik, tehát akkor nyitja meg a kapuit a fesztivál, de hát egy ilyen nagy rendezvény, közel 200 kiállító, 17.000 négyzetméteren, egy óriási budavári palota, 5 udvarában zajlik majd a fesztivál, ilyenkor nagyon sok előkészítő munka zajlik, még ilyenkor a kiállítók az utolsó palaszokat teszik a hűtőbe, dekorálnak, mi szervezők készülünk a pénztárakkal és az őrséggel és minden technikai feltétel biztosításával, úgyhogy nagyon-nagyon sok munka előzi meg ezt a rendezvényt, szinte egy évig szervezzük.
0: És hát gondolom egy-egy borászat többféle hűtőt is visz, nem? Mert hogy nem ugyanolyan hőmérsékleten kell szervírozni a különböző fajta borok.
1: Azért gyorsan pörögnek itt a borok, és ezt a figyelmességet, hogy az eltérő bor az eltérő hőmérséklet jár, igyekszik a kiállító figyelembe venni, és törekszenek is erre, de azért itt nem Celsius fokra mérik a borok hőmérsékletét ilyenkor. Nagyobb ennél a pörgés, de fontos, hogy hideg és jó hőmérsékletű bor legyen a pohárban.
0: 200 kiállítót említett, ebből mennyi a borászat?
1: Gyakorlatilag a 85%-a borászat, itt ebben a termelőket, kereskedőket, forgalmazókat, importőröket is értjük, és a fennmaradó 15%, 15-20%, 15% inkább a gasztronómiai kiállítók köre. Más kiállító nem jelenik meg a fesztivál, ez egy homogén borfesztivál.
0: Magyarország összes borrégiója képviselteti magát?
1: Ha a kiállító konkrét személyét, társaságát, pénzészeteit tekintjük, akkor az összes borvidék nem, de a boraikat, ha nézzük, akkor az összes borvidékünkről elérhető lesz bor a fesztiválon, éppen a forgalmazók, kereskedők jó voltából.
0: Lamport Józsefhez fordulok, ön is ott lesz személyesen?
2: Igen, természetesen.
0: Tehát azért az mégiscsak különleges élmény, hogyha valaki a borásztól tud egy-egy pohár bort elfogadni.
2: Igen, ezeknek az alkalmaknak, rendezvényeknek az is részben egy nagyon fontos célja, hogy személyessé tegyük azt, amit készítünk, és a fogyasztók nagyon sokszor szeretnek találkozni személyesen a bor készítőjével. Hál' Istennek ide általában egy olyan fogyasztói réteg, olyan edukációs szintű fogyasztói réteg jön, akit érdekelnek mélyebb kérdések is, és ha a borász a helyszínen van, akkor gyakorlatilag minden kérdésre tud választ adni, akár a szüret kezdetétől, a házasításon, az érlelésen keresztül. Vannak, akik mélyebb információkra vágynak, vannak, akik csak egy könnyű, egyszerű információra, egy nagyon jó szórakozás mindenki számára.
0: Tehát akkor inkább az jellemző, hogy olyanok látogatnak el, akik egyébként is kedvelik a bort, vagy sikerül olyanokhoz is utat találni, akik valamilyen szinten érdeklődnek a borkultúra iránt, de mondjuk még nem próbálták, vagy még nem sikerült megszeretniük.
1: Itt nagyon nagy változások voltak az elmúlt évtizedekben, ugye most mi már 35 éve szervezzük ezt a rendezvényt, és tényleg a hőskorban, amikor még nagyon-nagyon sok edukációra, a borismeret megszerzésére volt igény, akkor ezt a funkciót igyekeztünk nagyon jól betölteni, és szerintem sokkal járultunk ahhoz, hogy a magyar borkultúra hova jutott a napjainkra. És az utóbbi években, évtizedekben pedig elmozdult egy picit az élményszerzés, a jó szórakozás, a kikapcsolódás igénye irányába. És most éppen az idei évben van egy nagyon komoly elhatározásunk, és a szervezés, az előkészítés során sokat tettünk annak érdekében, hogy megint megerősítsük a borszakmai, a szakmai, az edukációs elemeit, program elemeit a fesztiválnak, mert szeretnénk, hogyha ez semmiképpen nem tűnne el, nem szorulna háttérbe, tehát nem csak a önfelett kikapcsolódás, az élményszerzés legyen a célja és a lehetősége ennek a fesztiválnak, hanem őrizze meg azt a borkulturális érték képviseletet, azt a nevelő, oktató, információt átadó lehetőséget. Ugye ennek céljából és ennek érdekében meghirdettünk egy délutáni jegyet, egy Explorer jegyet, amit nagy kedvezménnyel lehet megváltani, és kifejezetten nyugodtan azzal az üzenettel, hogy aki tényleg beszélgetni a borásszal, nyugodtan a bort együtt megkóstolni, ismeretekhez jutni, azoknak legyen erre lehetőség, úgyhogy most nagyon bízom abban, és nagyon nagy várakozás van bennem, hogy mi lesz ennek az eredménye, ennek a kezdeményezésnek.
0: Laport József, hogyan készül egy ilyen rendezvényre? Hát gondolom a tudás a fejében van, tehát nem kell
2: azt
0: utána
2: gondolom,
0: olvasni.
2: Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy a szakmai kérdésekben nem igényel igazából felkészülést, viszont az, hogy mint kiállítók, mint pince, hogy készülünk az eseményre, az egy fontos dolog, mert mindig nagy kérdés az, hogy milyen szortimentet mutasson be az ember az érdeklődő közönségnek, és ugye szoktam mondani rólunk a Tummerer pincéről 42 éves borászatról beszélünk, egy tradicionális magyar borászat, és azon kevesek egyike vagyunk, akik már két év bortermelője díjjel bírnak, hogy elválik egy picit a szortiment egy nagyobb volumen és egy kisebb volumen irányába, és egy ilyen minőségi rendezvényen mindenképpen olyan borokat is szeretnénk a fogyasztó elé tárni, ami ritkaság, ami adott esetben csak a borászatban kapható, tehát hogy olyan újdonságot, különlegességet is kóstolhassanak, amik mondjuk a kiskereskedelmi rendszerekben nem megtalálhatók, és ez még nagyobb kötöttséget vagy kötődés, bocsánat, hoz a fogyasztó és a pince között, ha olyan tételekről is beszélgethetünk, amit egyszerűen nem tud levenni bármelyik nap a polcról.
0: És mondjuk egy borászaton belül a kisebb volumenek mellett miért döntenek? Tehát ez egy ilyen belső kísérletezés, vagy tudják, hogy pont a tömegigénye az nem ebbe az irányba mutat?

0: szebbik oldala, vagy az egész szakma nagyon szép, de mégis ez egy különleges oldala, hogy hosszan érlelhető, hosszan jól élvezhető borokat készítünk, és hosszú-hosszú évek alatt fogy el a pincétől például.
1: Nosz vajon borászkodik, igaz? Ott van a Tumerer pincészet.
0: Igen, a Tumerer pince főborászaként.
1: Egri borvidék része. Igen. Nyilván ez meghatározza a borfajtákat is, de milyen fajtákat fognak vinni a fesztiválra?
0: Igen, meghatározza, mert a noszvajon, a Tumerer pince noszvajon az egri borvidéken van, de a borvidék megítélésétől mi egy picit eltérünk, olyan értelemben, hogy mi nagyobb hangsúlyban a nagyvörös borokra fókuszálunk. Vannak fehérboraink, sőt, jó pár éve a pezsgő felvirágzásában mi is önállóan elkezdtünk pezsgőt készíteni, tehát nagyon széles a szakmai szortimentünk, de a nagy volument, a hangsúlyt, azt a komoly nagyvörös borokra, a hosszan érlelhető, finom simult, letisztult vörösborokra szánjuk, úgyhogy igazából a fesztiválon is ezért lesz a hangsúly, de természetesen egy kis pezsgő, egy kis egri csillag, egy kis chardonnay, tehát a legkülönbözőbb stílusú borokat bemutatjuk, de természetesen a nagy vörösborokon a fókusz.
1: Ha már a vörösborokat említette, akkor mely fajták azok, amelyek mondjuk benne vannak a top 3-ban eladási szempontból?
0: Hát a kérdésre rögtön helytelenül válaszolok, mert a bikavér, ami ugye több fajtából házasított, de tulajdonképpen az egri borvidék zászlós hajója, és a bikavérben több iskolázást is meg fogunk mutatni. Ide a fesztiválra egyébként jelen esetben superior és grand superior bikavéreket hozunk. A superior fölött a grand superior azt jelenti, hogy ez csak dűlőből származó, egy adott dűlőből származó bor nevezheti magát grand superiornak, adott termelési feltételek mellett, tehát egy nagyon fegyelmezett termésmennyiség igényel, és emellett azért mi nagy hangsúlyt fektetünk a jó világfajtáknak, tehát például Merlónak, Szirának, Cabernet Francnak, amely fajtákkal a kék frankos mellett, ami a bikavér alapját képezi, egy nagyon szép széles szortimentet tudunk. Tehát ha már kis mennyiségekről beszélünk, az egyik kis kedvencem a kadarka, ami nem születik meg minden évben, mert borászati szempontból egy elég nehéz termelési feladat, nagyon érzékeny a fajta, a termésbiztonsága nem annyira jó. Ellenben, amikor jó év van és a csillagok jól állnak, és még a borász sem ront el semmit, akkor gyönyörű szép tételt tehet belőle készíteni, úgyhogy egy nagyon szép kis grand superior kadarkával is jelen leszünk.
1: Amikor jelen vannak egy-egy borfesztiválon, vagy önökhöz a pincészetbe mennek el látogatók, kóstolók, akkor mit tapasztal? Ragaszkodnak az egri bikavér kóstoláshoz, vagy éppen, hogy ezt a fajta nyitottságot látja a borkedvelőkön, hogy mondjuk egy szirát megkóstol, vagy egy kadarkát megkóstol?
0: Mi úgy tapasztaljuk, hogy nyitottság van, sőt, inkább azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább a fogyasztók, és ennek nagyon örülünk, kíváncsiak arra, hogy mik vannak azon felül, amit esetleg már ismernek, és az is örömmel tölt el, amikor azért vissza-vissza nyúlnak a klasszikus, jól bevált borokhoz, itt gondolok egy klasszik bikavér, egy superior bikavér, vagy éppen a borászatunk zászlós hajója, Willy Papa hoz, tehát igazából a klasszikusokat is szeretik, de a nyitottság ez most elég jól, intenzíven tapasztalható.
1: Szirai Zoltánhoz fordulok, a Budapesti Borfesztivál főszervezőjéhez. Hány éve foglalkozik ezzel?
2: Már az elsőt is én szerveztem, vagy ott voltam a szervezők között, tehát az első...
1: 35 éves tapasztalata 30, van.
2: 35 éve. És egyébként megjegyzem itt Jóska kapcsán, hogy a Tumerer pincészet az első alkalommal is már kiállítunk volt.
1: Szép kerete van így a történetnek. 35 év alatt azért sok mindent láthatott, és számos cikk is született az utóbbi években, éppen a borfogyasztás változásával kapcsolatban, a divatokkal kapcsolatban. Évekkel ezelőtt olvashattunk a rozé felfutásáról, a fehér borok népszerűségéről, a vörös borokkal szemben. Nem tudom, hogy most tud-e általános látképet adni akár az előző évek tapasztalatából, vagy alapján a magyarok borfogyasztási szokásairól, vagy inkább arról, hogy mely fajtákat részesítik előnyben.
2: Én azt gondolom, hogy Magyarország borfogyasztói attitűdje, szokásai azok nagyon hasonlóak a nemzetközi szokásokhoz, tehát ebben nagy eltérés nincsen, valamennyi van, de jelentős nincsen. Ahogy ön is mondta, ezek a divatok elég erősen hatnak a borfogyasztás szerkezetére, milyen borból fogy több, melyikről beszélnek többet. Az is igaz, hogy a rozé egy nagyon divatos bortípus volt az elmúlt évtizedekben, méltán, és remélem a bortípus iránti kereset nagyon nem is fog visszaesni, mert egy nagyszerű borféleség, de új divatokra, új újdonságokra mindig szükség van, ezeket a piac ki is termeli, a fogyasztók ezeket kikövetelik. Az utóbbi években a habzóborok, pezsgőborok, a proszekkók, sampányok, a kávák és a

0: magyar pezsgők iránti kereslet megnövekedett, és az érdeklődés, a közbeszéd is erősebb az irányukban. De a divat mindent előbb-utóbb aztán majd elfelejt és tovább lép. Én azt látom, azt prognosztizálom, hogy a fehérborok újra megerősödnek, a vörösborok iránti kereslet inkább a gyümölcsösebb, könnyedebb vörösborok
1: irányába. Amiből azért hiány van a magyar piacon.
0: Igen, de a termelők egyre inkább kezdenek átállni, és megőrizve a nagy minőséget az ünnepi pillanatokra, ahol ott lesz a hely a nagy kérlet vörösboroknak is természetesen.
1: Amikhez úgy le kell ülni ténylegesen.
0: Így van, de a hétköznapokhoz a gyümölcsösebb vörösborok megjelennek, és amit én érzékelek, és úgy kicsit előrevetítek, hogy a néhány gramm cukortartalmat tartalmazó borok iránt is növekedni fog a kereslet, tehát most mi nagyon mindenki, a minőségi bor a száraz bor, de én azt érzékelem, hogy a fogyasztók, a fiatal generáció egyéb italfogyasztási szokásában nagyon jelentősen ott vannak az enyhén édeskés italok, tehát a bor sem fog ebből kimaradni. Szerintem megjelennek az illatos fajták jobban, Magyarországnak nagyon jó adottságai vannak, az írsai, a cserszegi fűszeres, tramini, muskotály fajták, szerintem ezeknek a kereslete is növekedni fog, ezek iránt a kereslet, megint csak a közízlésre ha figyelünk, hogy az illat mennyire fontos, a könnyen szeretetőség mennyire fontos, és van még egy típus, amit én megint csak még így a jövőbe gondolok, hogy föl fog értékelődni, a valóban jól fenntartható módon és környezet barát módon termeszhető és nagy biztonsággal termeszhető fajták, tehát a valamilyen szempontból rezisztens fajtáknak a keresettsége. Ez nyilván nem lesz világ tendencia, de hogy egy fontos szempontként meg fog erősödni, ezt én prognosztizálom.
1: 0639666 az SMS számunk, és megfuttatnám a hallgatók körében azt a kérdést, hogy milyen borfajtára esküsznek, melyet szeretnek legjobban, legyen az furmint, házslevelű, sárga muskotály, kadarka, írják meg, szívesen olvasom. Lamport Józsefhez fordulok. Borászként hogyan gondolkozik, főborászként hogyan gondolkozik? Vannak ezek a trendek, amelyek azért elég gyorsan tudnak változni. Akár pár év alatt át tud fordulni az, hogy mely típusú borból fogyasztanak a legtöbbet. Egy borász hogyan tud ehhez alkalmazkodni, vagy kell egyáltalán ehhez alkalmazkodni, vagy bízik abban, hogy hosszú távon majd kiegyenlítődnek a dolgok?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy itt a fő dolog, hogy nem szabad kapkodni, és mindenkinek pontosan tudni kell, hogy az ő terméke, csúnya szóval éve, az ő bora, az ő stílusa, az hol helyezkedik el a piacon. Tehát itt ez gyönyörű szép szakma, nagyon széles spektrummal, és mindenki megtalálja benne a helyét. Most, hogy egy példát mondjak, Zoli nagyon jól említette Magyarország kiváló adottságait az illatos fajták iránt, írsai lévér, cserszegi fűszeres. A Tummerer pincébe például egyetlen tőke sincs írsai lévér vagy cserszegi fűszeres. Mi például muskotály, király leányka, tramini említődött chardonnay fajtákkal dolgozunk, egri csillagot készítünk belőle, tehát egy kicsit máshová helyezzük a hangsúlyt, ami nem jelenti azt, hogy az illatos fajtáknak nincs meg a szerepe, tőlünk mit keresnek, mondjuk fehérben, és ugyanez igaz a vörösre is, hogy miközben most a világ egy picit a rövidebb héjontartási idő, gyümölcsösebb borkarakter, alacsonyabb tannintartalom, könnyebb értelmezhetőség irányába fordul vörösborok, ami helyes, mert én azt gondolom, hogy aki a borral ismerkedik, azoknak kell az a szint, amikor megismerkednek, és még egy szinttel följebb lépnek, és majd amikor ezek a fogyasztók belekerülnek abba az életkorba és abba a tapasztalási szintbe, akkor pedig odafordulnak azokhoz a típusú borokhoz, amelyeket mi forgalmazunk, mi készítünk, mert hogy a világban mindig szükség van az érlelt nagy borokra, szükség van a hosszú időt bíró borokra, csak egy nagyon fontos dolog, hogy az is legyen szerethető, az is legyen finom, ne kelljen megmagyarázni, köszönjön a pohárból, tehát nem baj, hogyha olyan illattal fogadja a fogyasztót, ami rögtön vonzóvá teszi, és én a nagy bor alatt nem azt értem, hogy olyan tanninos, hogy nem bírom meginni, hanem azt értem, hogy nagyon finom, kellemes ízt hagy maga után a számba. Tehát ha most egy példával élhetnék, nem mindenki fogyaszt kapucsinót, és nem mindenki szereti a nagyon tömény kis risztrettót, vagy presszó kávét, tehát hogy egy általánosabb példával éljek, azt gondolom, hogy a borban is ilyen nagy különbségek vannak, és ezzel nem mondom ki sem az egyikről, sem a másikról, hogy melyik a jó és melyik nem. Mindegyik stílusban a legmagasabb minőségre kell törekedni, és hiszem azt, hogy ez megtalálja a fogyasztóját.
1: Kell ezek szerint egy megfelelő életkor ahhoz, hogy valaki értékelni tudja a jó bort, és el tudjon jutni a kultúrát borfogyasztásig? Mindkettőjüknek szól a kérdés.
0: Hát talán kell, de szerintem ez az élet más területén is így van, hogy ahhoz, hogy valamiben szakértők legyünk, ahhoz kell a tapasztalat. És borhoz is érteni szakértőként, komolyan megkóstolni, élvezni egy bort, ahhoz kell egy kis szakértelem, ahhoz kell a tapasztalat, a tapasztalathoz meg kell a kor.
1: Ha már említette Zilei Zoltán, hogy azért a rezisztens szőlőfajták irányába is el fog indulni a termelés, mert hogy kénytelenek a magyar borászok alkalmazkodni, akár az éghajlatváltozáshoz, akár az újfajta betegségekhez, és itt most gondolhatunk a szőlő arany színű sárgaságára is. Lamport Józsefet kérdezem, hogy van-e ilyen irányú törekvésük, vagy újfajta telepítéseik, amelyekben pont ezt vizsgálják, hogy mely szőlőfajták hogyan tudnak adaptálódni az újfajta környezethez?
2: Igen, a Tumener pincénél régi hagyományunk, hogy próbálkozunk újfajtákkal, és kísérletezünk, és azt is belátjuk, hogyha valamelyik út nem a helyes út, és akkor váltunk, és hogyha találunk olyan szőlőfajtát, például egy Cabernet d'Orsa, ami Magyarországon tudomásom szerint nagy felületen csak nálunk van termesztésbe, és rozét készítünk vele, egy rendkívül korai érésű kék szőlőfajta, és nagyon szép eredményeket hozott nálunk, de amit Zoltán említett, hogy a rezisztens fajták irányában is elmozdulunk. Igen, van ilyen telepítésünk, még nem termőre fordult ültetvény, mi is nyitottak vagyunk, és mi is nézzük azokat a trendeket, úgyhogy van most már 2 hektár ilyen szőlőfajtánk eltelepítve, ami ebbe a rezisztens fajta körbe tartozik, és nagyon kíváncsian várom majd, hogy milyen bort fogunk tudni készíteni belőle. Tehát igen, nyitottak vagyunk erre, és folyamatosan figyeljük.
1: Az alatt mit ért, hogy figyelik a trendeket, akár szokott járni külföldi tanulmányútakra és nagyobb borrégiókba?
2: Részben igen, részben szakmai kiállítások, ahol ugye a világ minden pontjáról összejönnek, és ma már nagyon könnyű helyzetben van e tekintetben az ember, mert egy-egy ilyen nagy kiállításon szinte a világ összes bortermőtájáról tud tapasztalatot szerezni, meg hát az a szakmai nyitottság az kell, hogy az ember akár így bor oldalról, akár technológia oldalról, hiszen a borászati technológia is folyamatosan fejlődik, és abban sem dőlhetünk hátra, hogy mi már mindent megtanultunk, mert adaptálódni kell akár a környezet, akár az éghajlatváltozás, vagy egy egyszerű példát mondjak, az idei szüret Magyarországon, ami olyan nagy hőösszegeket, olyan nagy csapadékhiányt hozott, teljesen új feladatok elé állít minket. A fehér szőlőknek például a fehérje tartalma jóval magasabb lesz, erjesztésnél oda kell figyelni ezekre a borokra, és gyakorlatilag nem lehet rutinból borász. Ez folyamatos tanulást igényel.
1: Egyik évben sem.
2: Igen.
1: Mindig hoz újat az élet. Kértem, hogy a hallgatókat, hogy írjanak, hogy mi mely fajtákat szeretik. A fehér borok közül a Sauvignon Blanc, a vörös borok közül a Malbec és a fekete járdovány a kedvencem, írja egy hallgató, egy másik a Traminira esküszik, csak az Alföldön ritkán jut hozzá, főként a Mátra környékét szereti. Egy másik hallgató azt írja, hogy attól függ, hogy hol fogyaszt bort. Télen a vörös bort, forralt bort preferálja, nyáron pedig a könnyű fehér borokat, hol borozóban, hol vízparton. Hát igen, ez végül is valószínű megfigyelhető trend, nem? Hogy télen
0: erről,
1: több...
0: Erről beszéltem az imént, hogy milyen sokat fejlődött a hazai borkultúra. Ez mind a 3 komment, amit most felolvasásra került, ez mind nagyon pozitív, hozzáértő, arányos, öröm volt hallani őket.
1: Idén lesz, mert nem sztár vendég, de meghívott vendég a borfesztiválon a Budai Várban is.
0: Igen,
1: az amerikai kontinens képviselteti magát.
0: Igen, törekszünk mindig újdonsággal is kedveskedni a látogatóknak. Idén egy nagy merítéssel, nem csak egy ország, hanem 5 ország, 5 amerikai kontinensről származó ország boraiból hoztunk válogatást, tehát az USA-ból, Brazíliából, Chiléből, Argentínából és Uruguayból. És érdekes újítás lesz az idejében, hogy itt ennek a kiállítóknak, kiállítói együttműködésnek a segítségével megkérdettünk előre olyan kóstolási sorokat is, tematikus kóstolási sorokat, amiket előre meg lehet rendelni, meg lehet vásárolni, és lehet szakmázni. Tehát úgy például mondok egy példát, Chiléből 4 különböző Sauvignon Blanc lehet összehasonlítani, amik mind eltérő stílusban, eltérő termőhelyről származik. Vagy lesz egy nagyon szép Malbec kóstoló Argentínából, 4 különböző Malbec. Vagy az Egyesült Államok csurnál borászatának. Én szakmileg azt gondolom, hogy egyik érdekes tulajdonság, nagyon jól használják a bárik hordót, nagyon jó hordóik vannak, és azok a borok, amiket ők ilyen hordóban érlelnek, azok különlegesek. És lesz egy ilyen kóstolási sorozat, hogy 4 különböző bárikban érlelt bort meg lehet kóstolni, és megismerni ezt az amerikai stílust.
1: Lamport József a hordókról is tudna mesélni, a felmenői között volt Kádár, jól emlékszem?
2: Igen, pontosan a nagypapám kádármester volt, és így kerültünk a szakma közelébe, hiszen nekem édesanyám is borász, hát és rajta keresztül nyilván én, de a szakmában sok, illetve a családban rajta kívül is sok kádármester volt egyébként.
1: De Tapolcán kezdte a szakmát?
2: Hát Tapolcán születtem, de a szakmát már igazából az egyetem, a budafoki iskolát végeztem el, és utána az egyetemet, a Kertészeti Egyetemet, és azt követően a Törlei Pezsgő pincészetnél kezdtem, mint vörösbor technológus, tehát igazából budafok, és utána kerültem Egerbe. De hogyha már a hordóval kapcsolatban megszólítottam, mi a pincében azért mi a nagy hordóhasználók közé tartozunk, több mint 1100 darab barik hordónk van a pincében, és több mint 100 darab hagyományos nagy ászok hordó, és nekünk nagy kritériumrendszerünk van a hordóval szemben, mert csak és kizárólag 3 éves szárítású dongával dolgozunk, ami egy minőségi paraméter, illetve nagyon sok területet hordó, donga, termő, tehát fa, tehát erdészeti területet kipróbálva az Egererdőből származó, egy most a nevét nem mondom ki, híres magyar hordógyártó céggel készítetjük a hordóinkat, de az alapanyagot az Egererdő, a délbükki tölgyből szerzik be, és ezzel is próbálunk a regionalitásra törekedni, hogy az Egerben elkészült borok egri fából, illetve hát délbükki tölgyben érlelődjenek, és ezzel is adjunk egy kis pluszt az egész történetnek.
1: Egy-egy borízében ki tudja érezni, hogy honnan származik a fa, amiből a hordó készült?
2: Adott esetben határozottan igen.
1: Zilai Zoltán bólogat, önnél is hasonló?
0: Hát abszolút, de nyilván a bortól függ, annak a mértékét, hogy milyen módon, mennyi ideig, milyen hordóban érlelték, de a hordónak, a bárik hordónak és ennek az érlelésnek pont ez a lényege, hogy ízeket, illatokat kölcsönöz a bornak, fűszerezi a bort, tehát hogyha ezt nem lehetne kiérezni, és a különbséget nem lehetne érezni, az baj lenne. Tehát igen, vannak olyan exakt alkalmak, amikor, és konkrét alkalmak, amikor nagyon jól föl lehet ismerni, hogy ez egy amerikai tölgy, vagy ez egy mecseki, vagy egy zempléni, vagy egy délbükki tölgy. De azért ez egy nagyon kifinomult és nagy tapasztalatot igénylő kérdés már.
1: A borkultúra magyar kultúra része, és említették, hogy az élmény alapúsága az, amire egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fogyasztók is. Hogyan lehetne szintet lépni, és több fogyasztót bevonzani a kultúrát borfogyasztás világába?
0: Nagyon, nagyon összetett kérdés. Szerintem a borszakma a maga feladatait viszonylag jól megoldja, tehát a borról hozzáértő módon beszélünk, hitelesen beszélünk, bizalmat tudtunk teremteni a munkánk a magyar borszakma és a magyar borok mellé, vagy azok számára. Egy nagyobb társadalmi összefogásra is szükség lenne, hogy a kultúra, a média, a tudomány is segítse a borkultúrát, mert ez egy társadalmi ügy szerintem, és tényleg a kultúránk része, és most ebben egyébként nem jó napokat, nem jó időszakot élünk, szerintem az indokoknál sokkal több és szélsőséges megítélés van az alkoholtartalom miatt a borral kapcsolatban is, annak a tájépítő ereje, amit a szőlő növény képez, az a kulturális érték, amit a bor és a bor kapcsolódása a költészethez, az irodalomhoz, a festészethez, az európai kultúrának a legemblematikusabb kísérője a bor. Ezt nagyon, nagyon hát nem méltó módon képviseli sok esetben a közbeszéd. Tehát én azt gondolom, hogy egy komoly társadalmi összefogásra lenne szükség, és hát a borszakmának is egy nagyon fegyelmezett jó munkára, és egyébként arra, hogy a borászoknak és a borszakmának is bizony több szakmát is kell gyakorolni, tehát nagyon fontos, hogy ne csak jó bort készítsen, hanem jó marketing munkát végezzen, de legyen egy kicsit vendéglátó, és ha kell, akár szállást is tudjon adni, tehát egy nagyon komplex és emberközeli szolgáltatást kell nyújtanunk.
1: Lamport József, nagyon bólogat egy rövid zárszó.
2: Igen, köszönöm szépen. Hát teljesen egyetértek azzal, amit Zoli mondott. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy a bort azt különítsük el az alkoholtól. Tehát amikor összefoglalva valaki az alkohol káros hatásairól beszél, akkor ne a borral reklámozzuk ezt a negatív dolgot, hiszen a bor a legtávolabb áll mondjuk az alkoholtól, hogyha az alkoholos italok körében nézzük, mert a töményszeszek, a vodkák, a ginek, az egyéb italok sokkal közelebb állnak ehhez, egy bornak sokkal kisebb alkoholtartalma van, és ha belegondolok, hogy részben a kérdésére válaszolva a fiatalabb fogyasztói rétegek irányában is az edukáció egy nagyon fontos dolog, és hogyha felhívnánk a figyelmet arra, hogy azóta élünk borral mi emberiség, amióta létezünk, és gyakorlatilag, hogyha csak három monumentumot mondok az ember életéből, mondjuk egy keresztelő, egy esküvő, vagy egy temetés, szerintem elképzelhetetlen bor nélkül.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek Lamport Józsefet, a Tumerer Pincészet főborászát és Zilai Zoltánt, a Budapesti Borfesztivál főszervezőjét hallhatták. Egy SMS-sel zárnám. Nagyapám mondás, a borász mondás, a jó bor olyan, mint a jó asszony, tisztelni szeretni kell, mert vele is érte dolgozol. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
2: Köszönjük szépen.

0: stúdióba pedig visszaült dr. Kator Zoltán ügyvéd állandó jogi szakértőnk, mert hogy az elmúlt szűk fél órában a hallgatói telefonokat fogadta, hát volt bőven, égtek a vonalak. Milyen kérdésekkel fordultak önhöz?
1: A kérdések egyik csoportjában, és ezzel kezdeném akkor, olyan régebbi esetkörök kapcsolódtak, amelyek egyfelől a kellékszavatosságról szóltak. Volt hallgató, akinek idős édesanyjának vettek mikrohullámú sütőt, ott például az merült fel kérdésként, hogy vajon cserekészüléket miért nem biztosít neki, vagy a forgalmazó, vagy a gyártó. Ugye erre nincs jogszabályi kötelezettség, ezért nem, és a kérdést azért tettem föl, illetve idéztem föl, mert nem sikerült, annak ellenére, hogy próbáltam szétszálazni, nem teljesen sikerült ennek a rendeletnek, a új szabályozásnak a lényegét, ami első hallásra nem csoda, teszem hozzá.
0: Egyetértek.
1: De hát nem sikerült visszaadni, viszont amíg el nem felejtem, egy nagyon fontos dologra nem tértünk ki, hogy mikortól és hogyan működik az új szabályozás, és a végén összefoglalnám még egyszer az új szabályok lényegét, mert ebben az esetben látjuk, hogy mi történt. Tehát az új szabályozás elméletileg az uniós szabályok szerint is július 31-ével kellett volna, hogy hatályba lépjen minden uniós tagországban. Magyarországon ez augusztus 1-je lett, egy elég érdekes történet, tehát azt jegyzi meg a tisztelt hallgató, hogy az augusztus 1-je, 2026 augusztus 1-je után vásárolt eszközökre vonatkozik az új szabály, akkor ez fontos. Tehát a régi ügyekben ezt az új szabályozást nem lehet számon kérni és alkalmazni.
0: Tehát az új szabályozás lényege.
1: És akkor az új szabályozás lényegét foglalom össze. Az első ilyen, hogy plusz 12 hónap szavatossági időt kap a fogyasztó, hogyha a javítást választja. Tehát ugye a kellékszavatossági igény elévülési ideje is egyszer 12 hónappal meghosszabbodik, nem csak azoknak az eszközöknek az esetében, amelyek kiemelt eszközök, hanem minden áru esetében ez nagyon-nagyon fontos.
0: Tehát megveszem a terméket, elromlik, javítják, onnantól újra számlálódik a szavatossági idő.
1: Egy évvel meghosszabbodik. Tehát az újra
0: számít. 12 hónap hozzáadódik.
1: Pluszba, így pluszba. Van.
0: Igen.
1: Így van.
0: És a cserére kerül sor.
1: A csere az egy más kategória, azt most ebben a formában ne keverjük ide, mert ez egy másik szavatossági történet.
0: Beszélünk.
1: Ami az új szabály lényege. Nem lehet pótalkatrészek árát mesterségesen magasra tenni, hogy inkább vásároljon a fogyasztó. Ugye a hedonizmus próbálja az unió és az új szabály lecserélni, tehát nincs olyan, hogy a pótalkatrész tartozék az drága, és ezért aztán gazdaságosan nem javítható. Ezt nem lehet megtenni. A gyártó nem zárhatja ki a független szervizeket. Tehát nem lehet azt tenni, hogy csak a saját márkaszerviz hálózatomat látom el pótalkatrésszel, és gyakorlatilag az biztonságos eredeti használt, kompatibilis vagy 3D-vel előállított, nyomtatással előállított pótalkatrész is használható a javításhoz. És később, erre direkt nem tértem ki, de most elmondom, lesz egy olyan európai adatlap, ahol egy nagyon-nagyon fontos és részletes tájékoztatási kötelezettségnek kell, hogy eleget tegyen a gyártó, kitérve arra is egyébként, hogy javítás idejére biztosíts eszközt vagy nem. És a kiemelt eszközök esetében van egy 10 éves kötelező alkatrész ellátási lehetőség, mégpedig nem az áru onnantól kezdem, mikor forgalomba hozom, hanem amikor megvette a fogyasztó az árut, onnantól kezdve 10 év.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer összefoglalta a változásokat. Dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallhatták. Jövő szerdán várjuk szeretettel. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a figyelmet és a mai témához történő kitartást. Viszonthallásra mindenkinek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pibon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Napközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 11 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Lyme-kór és vírusos agyhártya vagy agyvelőgyulladás, ezek a kullancsok által leggyakrabban terjesztett betegségek Magyarországon. Szinte egész évben érdemes figyelni ezekre a vérszívókra, hogy hogyan, arról is beszélgetünk hamarosan a hírek után.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. Újabb járatokat töröltek a brit repülőtereken, Budapest is érintett. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak. 2 civil, egy ukrán-moldovai határátkelőnél, egy nő Herszonban, 2 Kijev megyében vesztették életüket. Moszkva közölte, az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek meghalt, 29 megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk elleni ukrán drón támadásban. A nemzeti kisebbségek jogainak védelmében hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a magyar és az ukrán ombudsman, közölte az alapvető jogok biztosának hivatala. Ezzel kapcsolatban közös munkacsoportot is létrehoznak. A testület a kárpátaljai magyarokat, illetve a magyarországi ukránokat érintő alapjogis jogsértések esetén léphet fel. Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa még ebben a hónapban Kárpátaljára látogat, hogy személyesen tájékozódjon az ott élő magyar közösségek helyzetéről. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő Európian kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága, az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak vagy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint volt, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Újabb járatokat kellett törölni a brit repülőtereken. Ugyanaz országos légirányítás adatfeldolgozó rendszerét estére kijavították, de nagymértékben feltorlódott a forgalom. Ma délelőtt összesen 280 járatot töröltek, többségüket a londoni Heathrow reptéren. A kiesés budapesti járatokat is érint. Délitántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, estétől már keleten is lehet eső, északnyugaton viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket a Déli Krónikában hallanak, most 11 óra múlt 5 perccel.
6: Műsorajánló.
2: Jól van, reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
6: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Szinte már egész évben, de áprilistól fokozottan kell számítani a kullancsok jelenlétére, és már nem csak az erdei séták közben. A leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór szempontjából Közép-Európa a világ egyik legfertőzöttebb területe. Füredi Zsolt összeállítása.
7: Erdőben voltunk, és ott felmásztunk a hegy tetejére. Lehet, hogy akkor ment belém.
8: A kullancsfélék családjába világszerte mintegy 700 ismert fajt sorolnak. Hazánkban 42 kullancsfaj őshonos, és közülük csak egy tucat támadja az embert. De ha már megcsíptek minket, akkor ne ezekkel a módszerekkel próbáljunk megszabadulni a kis vérszívóktól.
7: Az óvodástársamnak az anyukája az saját kezével kicsavarta. Az egyiknek bemaradt a feje, és akkor a tűvel kiszedte, és ilyen szúnyog ellenivel bekentem magam, mert valahogy elhesegeti a kullancsokat.
9: Egyszer 106 kullancsot is kiszedtem magamból egy nap a vértesben. Egy gyufaszál, amelyet megnyal az ember, körbeforgatja, megöli a kullancsot, a benne levő foszfor, és kijön. Utána megnyalok egy karbolos vattát, azzal lefertőtlenítem.
10: Hát én is a B-vitamint hallottam, hogy ez elriasztja a szúnyogot, a kullancsot, mindenfélét. Mi egyszer próbáltuk ezt táborban, és nevettek körülöttünk a bogarak.
8: Minden ezredik kullancs csípés okozhat vírusos, minden tizedik pedig bakteriális fertőzést, azaz könnyebben kaphatunk Lyme-kort, ami ellen nincs védőoltás. Magyarországon évente körülbelül 10 000 friss fertőzés fordulhat elő. Különösen sok betegséget észlelnek a Budai-hegységben, a Balatonfelvidéken és a nyugat-magyarországi területeken elszenvedett csípések után. Ez a hölgy a balatoni nyaralóját takarította, amikor éles fájdalmat és viszketést érzett a tért hajlatában.
11: Fölhúztam a nadrágom, és akkor láttam benne a fekete kullancsot. Körömmel kiszédtem, mert úgy megijedtem, hogy ez nem igaz, és pár hét múlva piros folt lett a környékén, egyre nagyobb, és akkor aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy hát Lyme korra fertőzött volt az a kullancs, ami engem megcsipett. Azt mondta, hogy miért nem mentem előbb. Mondom, én nem is gondoltam rá, hogy ez ilyen probléma lehet. Kaptam 2 hónapig antibiotikumot, napra nem mehettem. A gyomrom kikészült az antibiotikumtól, valóban ráment a nyaram, és én mondom, a lakásban voltam, ki sem léptem szinte, annyit, hogy a mosóvizet öntöttem ki, meg porrot gyötráztam, és ez alatt bemászott a nadrág száramon.
8: És hogy miért érdemes a Lyme-kór tüneteivel mindenképpen szakemberhez fordulni?
12: A nyakamon megcsipett egy kullancs, amit a férjem még aznap este el is távolított. És 10 nap múlva hányinger, izomfájdalmak, a körzeti orvosom pszichiáternek a címét írta föl. Azt mondták, képzelt beteg vagyok. Még aznap este elmentem a kullancs ambulanciára. Az orvos szinte felkiáltott, jaj, de gyönyörű lányfoltja van, lefényképezte, és 3x2 antibiotikumot szedek azóta, és teljesen jól vagyok.
13: Közben 40 fokos láz volt, és már ilyen halucinációszerű állapotban voltam, állandó hányinger és szédülés.
8: Levente évekkel ezelőtt kapott vírus. Vírusos agyvelőgyulladást a kullancs csípéstől, és mivel rosszul érezte magát, egy hétre bent tartották a kórházban.
13: Mindenféle vizsgálatokat folytattak le, amik elmondásuk szerint mind-mind negatív volt, ennek tükrében egy hét után hazaengedtek, és nem is értem már haza, tehát egy metróaluljáróban rosszul lettem, és kaptam egy agytrombózist, feküdtem közel 2 hónapot, és akkor szép lassan, hát újra meg kellett tanulnom járni, járókerettel, és hát azóta is gyógyszereket szedek, amiket nagy valószínűséggel életem végéig szednem kell. De alapvetően teljesen felépültem, tehát kerékpározók, sokat túrázok, sokat vagyok hegyekben, erdőkben.
8: A fiatalember azért betegedett meg, mert korábban elmulasztotta a kullancs által terjesztett vírusos agyvelő és agyhártya gyulladás elleni védőoltás ismétlő oltásait is beadatni. A következő családban viszont egyáltalán nem védekeznek, pedig a hölgy gyermekéért rajonganak a vérszívók.
14: Táborozni volt a fiam, több mint 150 kullancsot szedtek ki belőle a táborvezetők, tehát akármit fújok rá, akármilyen karszalag, kence, bármi van rajta, megtámadják.
15: Beoltatta a gyereket?
14: Nem.
15: Ennek ellenére, hogy 150 ment be a fiába?
14: Én igazán az oltás mellékhatásoktól tartok.
8: Pedig azért is érdemes védekezni, mert a napokban a Balaton nyugati térségében, a foltos nádiposzátó és a barkós cinege egyedein egy hazánkban nem őshonos kullancsfaj 10 példányát azonosították. Ezek akár a krími kongói vérzéses lázvírusát is terjeszthetik. És ne feledjük, hogy a kullancsok a négylábú kedvenceinkre is veszélyesek lehetnek, meséli ez a néni a kutyusáról.
16: Simogatom, és ott a szeminél ott volt egy kullancs. És akkor mondtam az anyukámnak, hogy gyere csak nézd meg, hogy mi van itten. És hozta a csipeszt, szépen megfogta, kivette. De hát nem tudom, hogy nem-e megfertőzött, mert megdöglött.
0: Füredi Zsolt összeállítását hallhatták, a stúdióban pedig köszöntöm dr. Lakos Andrást, a kullancsbetegségek ambulanciájának vezetőjét. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
0: Itt a felvezetőben elhangzott, hogy valaki azt állítja, hogy őt szeretik a vérszívók. Ilyen van egyébként, hogy a kullancsok is inkább belemennek bizonyos típusú emberekbe?
17: Igen, abszolút. Mi gyűjtögettünk egy időben ilyen családokat, ahol az egyik családtagot imádták, a másikat meg nem, és gondoltuk, hogy majd végzünk ilyen vizsgálatokat, hogy milyen szag, aroma kombináció lehet az, amit szeretnek, és mi az, amit nem, de aztán feladtuk, elég bonyolult lett volna minden esetre. Az biztos, hogy nagyon sok ilyen ember van, akit imádnak, és fordítva. A szagunk biztos, hogy valamilyen szagkomponens az, ami vonza őket, és hát nyilván van, ami inkább taszítja.
0: A felvezetőben is elhangzott, hogy szinte már egész évben köztünk vannak, ezt egy picit pontosítsuk, hogy mégis mikor van a csúcsidőszak, mikor találkozunk velük ritkábban.
17: Az a helyzet, hogy évek vagy évtizedek óta minden évben egyre több a kullancs a médiában, meg a köztudatban. De valójában ez a kullancs, a közönséges kullancs, ami a legtöbb betegséget terjeszti a mi régiónkban, ez nem bírja ezt a meleget és szárazságot, és azért idén szerintem már mindenki észrevette, hogy nincs a kutyában, nincs a cicában, sokkal kevesebb a megbetegedés, és vannak előrejelzések, amik nagyon-nagyon profik évről évre mutatják, hogy a Európa délebbi régiójában beleértve Magyarországot is, egyre kevesebb ez a kullancs. Vonulnak északra, oda mennek helyettünk a svédekre, ott rengeteg van, friss fertőzés is, meg a balti országokban is, és megjelentek olyan betegségek, akár Norvégiában, amivel soha azelőtt nem találkoztak. Szóval nem igaz. Persze az, hogy melegebbek a telek, és ennek megfelelően hosszabb a szezon, az nyilvánvalóan igaz. De összességében ez a kullancs, ez eltűnőben van a Kárpát-medencéből.
0: Tehát, ha jól értem, nem is a téllel van gondja a kullancsnak, hanem a nyári meleggel.
17: A szárassággal.
0: Meg a szárassággal. És mit csinál télen? De azért most télen is voltak olyan mínuszfokok.
17: Persze, de nem zavarja 10. őket. Mi voltunk Neuchâtelben egy pár napig, valamilyen kutatásban vettünk részt, és kullancsokkal dolgoztunk, és a kullancsokat az ottani kollégák a mélyhűtőből vették elő, és akkor oda raktuk az asztalra, vártak egy pár percet, és akkor elindultak. Volt néhány, amiről szentül megvoltunk, na hát ez már megdöglött, és aztán egyszer csak eltűnt. Szóval, hogy nagyon jól ki vannak ezek találva, és Svédországban, vagy éppen Stockholm környéken évtizedekkel ezelőtt is sokkal több volt a lánybetegség, mint nálunk, pedig ott hát ilyen 10 méter magas hóhegyek voltak az autópályák mellett, szóval tök jól el vannak, nem zavarja őket
0: sok. Télen nagyon jól el vannak, és ilyen hibernált állapotban, nagyon hidegben ezek szerint, tehát akkor nem bújnak bele az ember ruhájába.
17: Hát valószínűleg sokkal kisebb eséllyel, persze.
0: Tehát melyik a csúcs hónap a kullancsveszély szempontjából Magyarországon?
17: Hát a betegek májusban, aztán júniusban jelentkeznek legnagyobb számban. Ugye ez a Lyme folt, ez messze a leggyakoribb klinikai tünet, amit a kullancsok a mi régiónkban terjesztenek. De, és akkor van augusztus környékén, vagy volt mindig egy ilyen mélypont, amikor eltűntek a betegeink, és akkor össze van egy második csúcs, szeptember, október, november. Hát most már tulajdonképpen nincs olyan téli hónap, hogy ne lennének frissen fertőzött betegeink, de de azért sokkal kisebb számú.
0: Tehát akkor most a második csúcsban vagyunk, ezért is érdemes.
17: Most még minden eltolódott. Szóval ezt a dögmeleget ezt nem bírják, úgyhogy most friss fertőzött nagyon kevés van.
0: De gondolom az ősz azért is veszélyes, mert sokan mennek túrázni az erdőbe.
17: Hát a kettő, igen, a randevú fontos, tehát igazából messze nem a szezon az érdekes, hanem éppenséggel, vagy ez egy régi megfigyelésünk, hogyha a hét közepén van egy jó kis eső, és akkor hétvégén meg ragyogó napsütés, elvonul a nép kirándulni, akkor bum, akkor nagyon sok, két hét múlva rengeteg új betegünk van. És a balti országokban volt egy tanulmány, amit tökéletesen leírta ugyanezt, amit én most elmondtam, szóval ez nyilvánvalóan igaz egész Európára.
0: Összességében nézve akkor tehát Magyarországon, mondjuk az idei évet nézzük, kevesebb a kullancs, mint mondjuk a korábbi években, amikor még nem voltak ennyire meleg nyaraink.
17: Igazából a számukat nem tudjuk megbecsülni, az borzasztó,
0: nehéz lenne. Az
17: lehetetlen feladat. De az aktivitásuk az egyértelműen látszik. Tehát az, hogy ezek elpusztulnak-e attól, hogy száraz, meleg van, azt nem tudom, de inaktívakká válnak, mert a szárazságtól félnek a legjobban, a kiszáradástól.
0: Na de a második csúcs időszak előtt akkor érdemes arról beszélni, hogy használnak-e bármit is ezek a készítmények, amelyeket mondjuk magunkra tudunk permetezni?
17: A rovarriasztókkal az a baj, hogy az alapvegyület egy tolul származék, tehát egy szerves oldószer, ami ez a standard referenciaszer a kullancsriasztók közül, ez a dietiltoluamid, ami a DET-vel van rövidítve, és a legtöbb ilyen készítmény, amit kapni lehet, ezt tartalmazva. Viszont mivel ez felszívódik a bőrről, és nagyobb koncentrációban borzasztó kellemetlen tüneteket tud okozni. Emiatt a gyártók egyre hígabb változatot hoznak forgalomba, aminek viszont a hatékonysága is természetesen rosszabb. Van egy készítmény, mondjuk nyilván reklámozni nem szabad, de permetrin tartalmú, tehát egy rovarölő szer, ami a ruha impregnálására van kitalálva, és a neten érdemes beruházni, ez elképesztően hatékony az összes többihez képest. Van egy erdész páciensünk, aki naponta 15-20 kullancsot szedett ki magából, és akkor rábeszéltük ennek a használatára, másfél év múlva találkoztunk, és akkor azt mondta, hogy ez alatt a másfél év alatt mindössze egyetlen egy kullancsípése volt. Szóval, hogy ez összehasonlíthatatlanul jobban
0: működik. De ezt
17: működik.
0: Viszont a ruhára érdemes, tehát bőrön keresztül nem jól felszívódik, ez sem.
17: A helyzet még ennél nem egészen így van. Itt ez a készítmény a ruha impregnálására van kitalálva. De maga a permetrint használják a gyerekek fejtetvességének a gyógyítására, sőt nemrég törzskönyvezték rühatka, tehát ami ugye a bőrben lakó, élősködő, tehát ott a bőrre kell kenni, és nyilván most már 50 éve használják. Az amerikai katonák ruházatát azóta ezzel impregnálják, eleve úgy adják oda a katonáknak, és hát nem pusztult ki az amerikai hadsereg, talán lehet, hogy sajnos, de minden esetre ettől nem lett semmi bajuk.
0: Igen, most azon gondolkodtam, igen, persze, amit most mond, az ruhára fújható, és a másik szer, az pedig testre. Én mondjuk a szúnyogok esetében tapasztalom, hogy ha akár egy négyzetcentiméternyi terület kimarad, amit nem kenek be, biztos, hogy megtalálják, tehát, hogy elképesztő. Beszéljünk egy picit arról, hogy a maga a Lyme-kor az hány napon belül jelentkezik, tehát ha valaki kullancsot észlel magában, akkor mikor érdemes jobban figyelni arra a csípésre?
17: Őrült nagy variációt mutat a lappangási idő, tehát szélsőséges esetben előfordulhat 3 hónap, talán néha 4 hónap is, ugye ritkán. Az átlagos lappangási idő az 7-10 nap körül van, és hát a módszertani útmutató azt mondja, hogy legalább 24 órás lappangási időnek el kell telnie. Ez azért fontos, mert a kullancs okozhat allergiás reakciót, ami viszont rögtön kialakul, nagyon gyorsan viszket, fájdalmas, egy-két nap alatt 10-20 cm-es is tud lenni, ez sokkal ritkább, mint a Lyme, de mindig kezelik őket Lyme ellen fölöslegesen. Szóval létezik ilyen
0: más,
17: is.
0: Máshogy néz ki ez a fajta
17: kicsit
0: reakció?
17: Másképp néz ki, tehát aki mondjuk elég rutinos, az meg tudja különböztetni, de az elbeszélés nagyon fontos, hogy megcsípett a kullancs, kivettem, és már is ott volt egy pír, és rögtön elkezdett nőni, és egy-két nap alatt 10-20 cm. Ez biztosan nem Lyme. A Lyme-nál van egy nagyon fontos szabály, egyrészt növekednie kell, másrészt fél centitől két centit nőhet naponta. Ha ezt a tartományt alulról vagy fölülről meghaladja, akkor nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy Lyme betegségről lenne szó. A magyar módszertani útmutató ezt hangsúlyozza, és ezer helyen leírtam, de a világban ezt mintha nem ismernék. Azt mondják, hogy hát, ha 5 cm-es, akkor az Lyme. De szó sincs, rengeteg dolog van, ami 5 cm-es bőrpírt okoz. Gombáktól, autoimmun betegségek, mindenféle van. És természetesen ezeket rendre kezelik antibiotikummal fölöslegesen.
0: Mindjárt innen folytatjuk a kezeléssel, meg hogy egyáltalán hova érdemes fordulni, de most dr. Földvári Gáborhoz intézném a következő kérdést, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos főmunkatársához. Jó napot kívánok! Dr. Lakos András elmondta, hogy hát nem tudom azoknak a kullancsoknak a nevét, amelyek a leginkább előfordultak Magyarországon, de hogy ezt a szárazságot és a meleget egyre kevésbé bírják és haladnak észak felé, a skandináv országok felé. Viszont ezzel párhuzamosan pedig arról hallani, hogy megjelennek új fajták, amelyek nem őshonosak. Ezek a hialommal kullancsok. Ezeket kutatják önök?
18: Igen, a kutatóközpontunk, az Ökológiai Kutatóközpont indította a kullancsfigyelő programot ezeknek a nálunk nem őshonos fajoknak a felkutatására, térképezésére. Annyit még megjegyeznék, hogy a klímaváltozás egy önmagában egy összetett folyamat, és ugye 20-25 kullancsfajról beszélünk csak itt Magyarországon, tehát eltérő módon hat az egyes fajokra a klímánk változása. Az általában elmondható, hogy egyébként a közönséges kullancs számára egyre kevésbé kedvezőek a feltételek, hiszen ahogy talán el is hangzott, a végét hallottam csak a Lakos doktor mondandójának, de hogy valóban a páratartalom egy nagyon kritikus, fontos tényező a kullancs, a közönséges kullancs számára. Az említett hialom a kullancsok, viszont pont ugye a mediterrán, illetve a trópusi régiókból szárazabb égövöken élnek eredetileg, és ők képesek túlélni olyan félsivatagos, akár sivatagos környezetben is, ahol mondjuk a közönséges kullancsunk biztos, hogy nem tud megélni. És mivel ezek vándormadarakkal folyamatosan érkeznek hazánkba, ezért bizonyos területeken, ez főleg egyébként az Alföld jellemző módon, ahol megfelelő gazdállatok is rendelkezésre állnak, helyi populációnak a megtelepedése várható ezeknél a hialomok kullancsoknál.
0: Most a mostani számok mit mutatnak egyáltalán? Mennyi csípést regisztráltak itthon Magyarországon?
18: Szerencsére ez egyelőre még csak a folyamatok a kezdete, és ezért is nagyon fontos, hogy egy ilyen monitoring, egy feltérképező vizsgálatot végzünk. Emberi csípés gyakorlatilag talán egy, ha előfordult. Az eddigi megfigyelések, eddig 34 megfigyelés volt így hazánkban, mióta fut a kullancsfigyelő programunk. Ezek vagy háziállatokról történtek, főleg lovon egyébként, vagy szarvasmarhán, tehát a nagyállattartók figyelmét kell elsősorban fölhívni, hogy figyeljenek ezekre a kullancsokra, vagy pedig a padlón volt, akik a konyha padlóján találta meg, vagy egy kutyán, tehát háziállatokon szokott elsősorban előfordulni. Úgy lehet, hogy észrevenni ezeket a kullancsokat, hogy sokkal gyorsabb mozgásúak a közönséges kullancsnál, nagyobb méretűek, tehát 2-3-szor nagyobbak, és csíkozott lábuk van, ami szabad szemmel is látható. Tehát, hogyha ilyen kullancsal találkozik valaki, akkor arra kérjük, hogy fotózza le, létezik a Pragmatic nevű applikáció, mobil alkalmazásunk, amire be lehet küldeni, illetve a kullancsfigyelő honlapon meg lehet találni az összes fontos információt, hogy hogyan tudjuk tovább vizsgálni ezeket a példányokat.
0: Elmondaná még egyszer az applikáció nevét?
18: Pragmatic az applikáció neve, tehát a pragmatikus szóból ered, és az angol szó a kullancsra, az a TIC, T-I-C-K, tehát innen kapta a nevét, hogy Pragmatic applikáció.
0: Azt mondja,
18: a kullancsfigyelő.hu oldalon megtalálható.
0: Ott megtalálják a részleteket.
18: Igen.
0: Jó, tehát hogy érdemes, hogyha valaki ilyet lát, vagy arra gyanakszik, hogy ilyen fajta kullancsot lát, tehát ez a hialoma kullancs, akkor fényképezze le, de hogyan érdemes hozzáfordulni egy ilyen kullancshoz, tehát hogyan fogjuk meg egyáltalán, hát gondolom elmegy, nem tudom, gyorsan elmászik meg, hát senki nem akar túl közel kerülni egy kullancshoz.
18: Igen, ez egy gyors mozgású kullancs, de szeretném hangsúlyozni, hogy ellentétben mondjuk a szúnyogokkal, ez minden kullancsra igaz, hogy nem fog egyből táplálkozni. Tehát, hogyha mászkán rajtunk egy kullancs, akkor az néha akár órákon keresztül is keresgél egy csípési helyet, néha csak percek, de sosem azonnal fog csípni, mint egy szúnyog. Tehát nyugodtan meg lehet fogni egy csipesszel például, vagy ha szabad kézzel tudjuk, akkor úgy elrakni egy jól záró tégelybe, utána érdemes fertőtleníteni a kezünket, alaposan megmosni, de a kullancs testfelülete magában nem fertőző egyébként, tehát hogyha nem sértjük meg, nem nyomjuk össze a kullancsot, csak elrakjuk egy simítózáros tasakba, akkor a fertőzés veszélye az minimális. Viszont számunkra nagyon fontos, hogy élve rakják el az ilyen kialóma kullancsokat, ugyanis olyan RNS vírusokat keresünk majd benne, ami az élő állapotú kullancsból kimutatható legkönnyebben.
0: Mert hogy utána be is kell küldeni ezeket a kullancsokat, amiket megfognak?
18: Így van, vagy beküldeni, vagy pedig általában mi ki is szoktunk menni a helyszínre, hogy megpróbáljunk esetleg további példányokat begyűjteni. Ez nagyon fontos, hiszen pontosan az a célunk, hogy az országban megnézzük azokat a pontokat, ahol megvan az esélye annak, hogy esetleg ezek egy stabil helyi populációt alakítsanak ki.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kullancsfigyelő, tehát ezen az oldalon találnak további részleteket. Dr. Földvári Gábort, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Most pedig újra a dr. Lakos Andráshoz fordulok, a kullancsbetegségek ambulanciájának vezetőjéhez. Eddig a Lyme-kórról beszélgettünk, mint lehetséges betegségről, amelyet a kullancsok hordoznak. Mi fordulhat még elő Magyarországon?
17: A felvezetőben is elhangzott meg nemrég az NMGK, ez a Nemzeti Gyógyászat és nem tudom, milyen központ.
0: Népegészségügyi és gyógyszerészeti központ.
17: Jó, igen, ennek a honlapján is szerepel, hogy a két leggyakoribb betegség a Lyme és a kullancs enkefalitis, ugye ez a vírusos agyvelő agyhártyagyulladás. Ez a legritkább betegség, tehát attól, hogy fontos, meg súlyos tud lenni, ez abszolút kihalóban van Magyarországról. Volt egy pár éve, amikor az egész évben összesen 6 esetet regisztráltak. Megjelent helyette viszont egy anaplazmózis nevezetű betegség. Ez egy baktérium, ami a fehérvés helyteket támadja, jó magas lázzal jár, súlyos általános állapottal, a legtöbb betegünk nagyon vacakul van. Európában nem regisztráltak még halálesetet, de Amerikában jó néhány százalékos halálozást írnak. Minden esetre az az érdekes, hogy roppant jellegzetes laboratóriumi eltérésekkel jár. Tehát egy közönséges vérvizsgálat, vérkép, vese és májfunkció, a gyulladásos reakciók vizsgálata, a vérlemezke számcsökkenése. Szóval van egy pár paraméter, ami ragyogóan útba igazítja az orvosokat, de nem nagyon ismerik, tehát rájuk fér még egy kis továbbképzés. Úgy tűnik, hogy egyre több van. Mi mondjuk 10 évvel ezelőtt láttuk az első ilyen beteget, és akkor 1-2-3 év múlva egy következőt, most meg idén már legalább 5-6-ot, ez nem nagy szám, de hát ezek véletlenül kerülnek el hozzám, úgyhogy nyilván az országban sokkal több van.
0: Ha a kullancsot sikerül szakszerűen eltávolítani, akkor tudjuk-e csökkenteni ezeknek a betegségeknek a kockázatát, vagy így is úgy is bekerül a szervezetbe, ha már a kullancs megcsíp valakit? Egy fertőzött kullancs, úgy értem.
17: Nemrég publikáltunk egy tanulmányt, amit a páciensekről leszedett kullancsok vizsgálatával végeztek az Állatorvosi Egyetemen, a parazitológia tanszéken. Az derült ki belőle, hogy rengeteg olyan kullancsban találtunk kórokozókat, amik az ég egyet a világon semmi bajt nem okoztak. Szóval, hogy arról sok tanulmány készült, hogy a kullancsípések után az endémiás, tehát a járványos területeken mindössze 2% a kockázata, hogy valaki elkapja a Lyme betegséget, és van olyan tanulmány is, ami azt mondja, hogy ha van benne kórokozó, akkor is mondjuk csak 5% a kockázat. A mi tanulmányunkban még ennél is alacsonyabb.
0: Arról most nem kérdezem, hogy hogyan érdemes kiszedni a kullancsot. Azért nem, mert a honlapjukon kiváló videó is van fent erre vonatkozóan, és talán szemléltetőbb, mint hogyha most itt szóban elmondjuk. Tehát ez a kullancs.hu, ugye jól mondom, igen, a honlap címet, ott találják ezeket, igen, a videókat is, amelyek segítenek a szakszerű kiszedésben. Köszönöm szépen, hogy eljött. Dr. Lakos Andrást, a kullancsbetegségek ambulanciájának vezetőjét hallották.
17: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A holnapi adásunkban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Például foglalkozunk azzal, hogy mennyibe kerül a gyermekvállalás, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után. De bemutatunk egy olyan szabaduló kamiont is, amely az emberkereskedelem veszélyeire hívja fel a figyelmet Budapesten és Pécsen. A mai műsort a mediaclick.hu oldalon találják. A mai szerkesztő Pilisi Csenge, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Síje Gábor volt. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Hamarosan a Vendégháznál című műsorunk kezdődik, amelyben pedig annak járnak utána, hogy a vesekő gyermekkorban szerencsére ritkán fordul elő, az utóbbi időben azonban sajnos kicsit gyakoribb, részben a kevesebb mozgás és folyadékfogyasztás miatt. Érdemes lesz tehát továbbra is velünk maradni. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Amíg a pelenkázós időszakban a pisilés napi téma, később már a szülők között is kínos erről beszélni, a gyerekek számára pedig sokszor megszégyenítő. Hogyan történik az orvosi kivizsgálás gyermekeknél vizelettartási gondoknál? És mi az a vizelési tréning? Milyen problémákban segíthet a gyermekurológus és a gyermeknefrológus? Kis András, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Itt a Heimpál Gyermekkórházban külön gyermekurológiai osztály van. Nem nagyon gondolunk erre, hogy gyermekkorban is vannak olyan problémák, amik a vizelet elválasztásával, kiürítésével kapcsolatosak, de mik tartoznak ide? Milyen nehézségekkel kerülnek ide gyerekek?
2: Mi beleszületett urológiai fejlődési rendellenességek sebészi ellátásával foglalkozunk, és szerzett rendellenességek ellátásával. A beleszületett fejlődési rendellenességek nagyon nagy többsége, vagy inkább azt mondom, hogy többsége az urológiai rendellenesség. Ez úgy nincs benne a közszuradban, de ez így van. Mi erre specializálódtunk, erre állunk rá, ezeket operáljuk.
1: Mikre gondoljunk?
2: Vese rendellenességek, tehát a vizelet továbbítási rendszerben lévő szűkületek, esetleg tágulatok ellátása, úgyső fejlődési rendellenességek, erre leszállási problémák.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy az esetek nagy százalékában önök csecsemőket műtenek?
2: Csecsemők és kisdedek, így van. Amikor én elkezdtem dolgozni 30 éve, akkor mindennapi rutin volt a pusztult vesék eltávolítása. Ma már nincs ilyen, mert ezeket a gyermekeket kiszűrik az ultrahangos szűréseken, és hála a gyermeknefrológiai hálózatnak, meg a gyermekorvosok munkájának, ezeket meg tudjuk gyógyítani csecsemő és kisdedkorban. Ma már alig-alig veszünk ki vesét gyermekkorban. De mi 18 éves korig dolgozunk, természetesen olyan rendellenességek is vannak, amik akkor derülnek ki.
1: Egy nagyon aranyos kisfiú ül itt a kórházi rácsos ágyban. Miért vannak önök itt a gyermekurológián?
3: Inga heréje volt a gyermekemnek, és azért kellett a két heré közötti madzagot lerövidíteni, felvileg úgy, hogy ne tudja felhúzni a hasüregébe.
1: Mennyi idős ez a csöpség?
3: 2 éves.
1: Hogy derült ez ki? Figyelték, hogy leszállt-e a heré?
3: Leszálltak a heré, csak...
1: Próbálták kitapintani a herét, és nem mindig volt ott?
3: Nem mindig volt ott, igen.
1: Mennyi idő volt, mire eljutottak ide a Heimpál gyermekkórházba? Messziről jöttek?
3: Maglódról jöttünk. Szerintem egy pár hónap alatt megvolt az egész.

0: betegeink körülbelül fele a kvázi mindennapos urológiai problémákkal érkezett hozzánk, ez a fityma szűkület, le nem szállt erre, amiket nagy számban operálunk. Ugyan mindennapi rendelés nagyon nagy százalékban arról szól, hogy fityma szűkület, fityma letapadás, mit kell vele csinálni, hogy kell csinálni.
1: És akkor, ha már itt tartunk, mi most a protokoll? Mikor kell elmenni a gyerekorvoshoz, mikor kell elmenni egy urológiai rendelésre?
0: Alapvetően nem kell vele semmit csinálni, a pelenka elhagyásáig, nem kell húzni, nem kell tépni, nem kell rángatni, ha meg bizonytalanok, inkább azt mondom, hogy jöjjenek el, és akkor nagyon szívesen megnézzük, elmondjuk. Ha ilyenkor túlaktív az ember csecsemőkorban, akkor inkább árt, mint használ. Hát hagyjuk békén.
1: Mikor kell jönni? Akkor így kérdezem.
0: Ha nem tud pisilni a gyermek, esetleg annyira szűk, hogy vizeléskor, mint egy ilyen kis ballon felfúvódik a fityzsák, az már a mi történetünk, tehát akkor mindenképpen jönni kell, vagy ha esetleg be van gyulladva. Ezek azok a hirtelen jelentkező tünetek, amikor lépnünk kell. Az esetek nagyon nagy részében, hogyha jól pisil a gyermek, nézzük meg, hogy pisil időnként. Ha jól pisil, jó íves sugár van, akkor békén kell hagyni.
1: Mi van még?
0: Le nem szállt here, nem tapintják a heréjét. Mindig azt szoktuk mondani, hogyha bizonytalan benne, akkor természetesen megnézzük, de mondjuk, hogyha este fürdésnél, meleg vízben a szülő tapintja herét a herezacskóban, akkor azért nagy eséllyel nincsen gond. De hogyha adott esetben duzzanatot látnak, tömött valamilyen terimét, képletet látnak, hogy egyik herét duzzadtabbnak látják, az mindenképpen szakorvosi vizsgálat javasolt.
1: Lányoknál mivel jönnek a szülők?
0: Furcsa volt, fiúk vannak döntő többségben, lányok azok inkább idősebb korban jönnek, és általában vizelettartási problémák miatt becsepeg a pisi, gyulladás van, ilyesmik.
2: Az volt a probléma, hogy ő szobatiszta lett, és utána bekerült az óvodába, és egyik napról a másikra visszatért a délutáni alvásnál a vizelés, és az éjszakai alvásnál is a vizelés. És ugye nem tudtuk, hogy miért. Elmentünk urológushoz, ő ugye állandóan vizsgálta a vizeletét, ott mindig negatív eredményeket kaptunk, és nem jutottunk semmire, és akkor utána elmentünk egy nefrológushoz, és ő ajánlotta a Martin doktornő, ő teljesen kivizsgálta a Nórát, és akkor derül ki, hogy a húgycsöve, húgyuti dolgok, és hogy a veséje, az teljesen be van neki gyulladva.
1: Martin Mária, gyermeknefrológus.
3: Alapvetően egyrészt vizelettartási zavarokkal foglalkozunk, másrészt különböző húgyuti fertőzésekkel, illetve ezeknek a kivizsgálásával. Ugyanakkor a különböző fejlődési rendellenességekkel, akár már méhen belül, illetve kis csecsemőkortól, illetve az egyéb súlyosabban zajló vesegyulladások, illetve immunfolyamatok, amik érinthetik a vesét.
1: Egy ambuláns rendelésen vagyunk most, a leggyakrabban vizelet problémákkal érkeznek a gyerekek. Ilyen esetben sokszor gondolunk lelki okra, de van, amikor egyszerű fizikai probléma a magyarázat, vagy életmódbeli szokások?
3: Kétfelé választanám, ugye létezik a éjszakai bevizelés, mint elég gyakori probléma, illetve akár nappali vizelettartási problémák, és mindkét esetben egy nagyon egyszerű, de mégis konzekvens kivizsgálási protokollal már azt le tudjuk szűkíteni, hogy a gyermeknél akár egy egyszerűen megoldható dologról van szó, vagy akár egy pszichés tényező az, ami ezt kiváltotta, és hogy ezzel kell foglalkozni. Biztatok mindenkit, hogy abban az esetben, hogyha nappali vizelettartási problémáról lenne szó, akkor már így az óvodáskor környékén érdemes fölkeresni a gyermeknefrológust, abban az esetben viszont, ha csak kizárólag éjszaka, akkor azért 6-7 éves korig várhatunk, és legkésőbb ebben az időszakban erre az alapvizsgálatra érdemes megjelenni. Ez alapszinten nem fog semmiféle drasztikus kivizsgálást magával vonni, mindegyik vizsgálat olyan, amely bármelyik gyermek számára elfogadható. Itt persze a külső nemi szervek vizsgálatát azért említeném, mert ez nem kikerülhető, hiszen nagyon sok esetben, ha nem vizsgáljuk meg ezt a szervet, akkor akár nem derül ki időben, hogy egy egyszerű módszer, kislányoknál például a kisajkak összetapadása, vagy fiúknál a fityma letapadás néha oka lehet annak is, hogy a vizelet sugár nem megfelelő, illetve van egy kis pangás, vagy akár egy visszatérő gennyes vizelet mögött is áll. lehet ez. Ami még fontos talán, hogy a szülőknél nagyon jó, ha tudjuk,

0: hogy volt-e a családban esetleg másnál is bevizelés, mert ez gyakran öröklődik is a hajlam. Visszatérve a esetleges pszichés dolgokra, ugye azt tartottuk eddig, hogy abban az esetben, hogyha valakinél már megoldódott egyszer ez a bevizelés, tehát szárazok az éjszakák, de eltelik egy fél év, és újra kezdődnek az éjszakai bevizelések, mindenképpen kötelező, hogy utána járjunk, hogy esetleg valamilyen pszichés tényező van-e a háttérben, akár testvérszületés, vagy szülőknél válás, vagy akár költözés, vagy iskolaváltás. Valóban erre mindig rá szoktunk kérdezni. Abban az esetben, hogyha nem telt el még fél év, sokszor ilyenkor is azért rákérdezésre egy jó anamnézis felvétellel kiderülhet, hogy azért, ha nem is oldódott még meg ez a probléma, sosem, de milyen egyéb tényezők lehetnek a háttérben, különösen, hogyha a vizsgálatok nem utalnak semmi organikus eltérésre.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sok vizsgálatot kért tőlünk a doktornő. 3 hétig tenyésztették, vizsgálták.
2: Gondolom, hogy elsőre talán önök is arra gondoltak, hogy a változás, az óvodába kerülés viselte meg a kislányt.
1: Igen, azt hittük, hogy lelki eredetű probléma, hogy új közösség, társak, minden, de sajnos nem. Vesel meg, húgyuti gyulladásai voltak folyamatosan.
2: Hogyan lehetett ezt orvosolni? Mennyi időbe telt ez?
1: 2 évig szedett 2 fajta gyógyszert, az egyik az folyamatos antibiotikum volt, a másik pedig a vizelettartásnak a szabályozása.
2: Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy a vizelet szabályozással is probléma van?
1: Igen, mert hogy valószínű, hogy a gyulladástól a tartóizmai kilazultak, és ugye nem tudta tartani a vizeletét, napközben is betétet hordott, nagyon szégyelte. 8 évesen mi akkor kerültünk a doktornőhöz. Mi addig sajnos éjszakákat, nappalokat végig szenvedtünk. Volt, hogy éjszakánként 2-3 alkalommal kellett ágyneműt cserélni, zuhanyozni. És akkor ugye volt ez a vizelési tréning, amire jártunk be alkalmanként, ilyen 10 perces kezelés volt, hogy a combjára, a hasára ilyen diódákat raktak föl, és akkor monitoron ilyen játékos kis figurák voltak, és akkor mindig az volt, hogy mikor szólt neki a doktornő, akkor szorítani kellett ugye az izmait, és akkor ugye szintbe tartani a, például egy halacska volt, aminek át kellett menni akadályokon. És akkor, mikor lazíthatott, ugye, akkor össze-vissza mentek, mikor ugye tartani, szorítani kellett, akkor egy síkba kellett. Ezzel szabályozták az izmokat, hogy ugye az izmai visszaálljanak, és hogy tudja tartani a vizeletét.
2: Milyen gyakran kellett erre a 10 perces gyakorlásra menni?
1: Hetente egy alkalommal volt, és 6 héten keresztül.
2: Ez mit használt?
1: Ez azt használt, hogy a napközbeni vizelését már a 3. alkalom után már tudta tartani. El tudtuk hagyni a betétet, nem volt becsöpögés, és akkor kaptuk, mint az idős hölgyek, otthon egy ilyen izomtorna gyakorlatot, és akkor azt közösen végeztük. Ez egy 20 perces gyakorlat volt, talpat, fenékizmot szorítani, és akkor ezekkel a gyakorlatokkal, meg ezzel a kezeléssel igazából mondhatni azt, hogy 3 hét alatt a napközbeni vizelésbe csepegés az el is múlt.
2: Volt-e más része is az önök számára ennek a tréningnek?
1: Volt egy tábor, ahova túljelentkezett és miatt még nem jutottunk be, de várólistán vagyunk. Ez egy 3 napos tábor, egy hétvégei tábor. Ott is ugyanezek a feladatok vannak, hogy ezeket a tréningeket csinálni, meg vizeletet néznek, hogy mennyi folyadékot iszik, folyadéknaplót kell csinálni, mennyit ürít ki. Úgyhogy erre még várunk, de már nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el.
2: Önöknek is kellett ilyen folyadéknaplót vezetni?
1: Igen. Mi úgy csináltuk, hogy segítsek meg, hogy jobban közre működjön. Én is mindig folyamatosan ittam vele, és akkor ugye együtt mentünk egymás után mosdóba. Én is írtam az enyémet, ő is írta az övét, és akkor fél évente pedig olyan vizsgálatra jártunk, hogy 3 óra alatt meg kellett neki inni legalább egy 3-4 liter folyadékot, és akkor ilyen mérőszerkezettel mérték, hogy mennyi vizelet távozik a szervezetéből, és amint végzett vele, akkor pedig ultrahangozták, hogy mennyi maradt neki a húgyhólyagjába.
2: Most mennyi idős a lánya?
1: Ő most 12 éves.
2: Még mindig küzdenek ezzel?
1: Most a nyár elején kezdtük fokozatosan lecsökkenteni a gyógyszereket, és akkor ugye figyeljük az éjszakai vizelést. Most a 3 hónap alatt 2-szer volt éjszakai balesetünk, úgyhogy annyit használt a doktornő a kezelések és a gyógyszerek, hogy most már idáig eljutottunk.
2: Ugye ez egy nagyon kényes, intim dolog. Ezt hogy tudták önök kezelni? Gondolom, hogy ehhez párosult egy erős szégyenérzet.
1: Igen, mert ugye, hogy az iskolába is mondhatni azt, meg az óvodába is csúfolták, mert ugye nem mehet levetkőzni, ha levetkőzött ugye tornaórán, akkor ugye látták, hogy ott van a betét, akkor csúfolták, hogy neki miért van betétje, minek kell az neki, és akkor ugye nap mint nap elmagyarázni az óvónéniknek, tanárnéniknek, a diáktársaknak, a szülőknek, hogy hát nekünk sajnos ilyen betegségünk van. Állandóan magyarázkodni kellett, mert hogy nem igazán értették meg, hogy ez miért van. Hát az éjszakák ugye azok meg kegyetlenek voltak, főleg mikor ugye az ember 3 órakor kell, mert ugye kell menni dolgozni, és akkor ugye közben este 10:30-től ugye 3 óráig körülbelül 3-szor kellett a gyerekkel fölkelni, ágyruhacsere volt, hogy még paplancsere is, nehéz volt.
2: Martin Mária, gyermeknefrológus.
0: Néhány éve már Magyarországon is működik a vizelési tréning program, péntek délutántól vasárnapig tart, és itt a gyermekeknek a pszichológiai felmérésen kívül közös gyógytorna történik, ahol kicsit jobban az alhas és gátizmaiknak a működésével próbálják ezt a vizelettartási zavart megoldani, és ez a bizonyos neurofeedback, erről azt kell tudni, hogy ez egy játékos módszer. A gyermekek alhas és gát részére egy-két tappancsot fölragasztunk, majd megpróbálják ezt kalibrálni a kollégák, hogy milyen erő van ezekben az izmokban, és utána egy ilyen játékos módon, tehát a monitoron kis állatfigurákat látnak, és ezeket kell egy bizonyos tartományon belül tartani a gyermeknek, az alhas és a gát izmainak, hol a megfeszítésével, hol az elenyésztésével. Ezáltal tudatosítjuk bennük, hogy is használják ezeket az izmokat.
2: Ez a vizelési tréning, ez csak Budapesten elérhető, vagy esetleg vidéki helyszíneken is?
0: Ez vidéki helyszíneken elsősorban működik most már elég régóta. Pécsi kollégák indították el, és ők megszervezték így az egész országos hálózatot. Kaposvár, Szekszárd, Szeged jelen pillanatban, ahol ők működnek, és itt egy koordinátor osztja be, hogy melyik gyermek mikor kerülhet sorra. Most viszont már budapesti kórházainkban is elindítottunk egy újabb tréning lehetőséget, de mindig úgy működik egyébként a vidékire is, hogy előtte gyereknefrológus vizsgálja ki a gyermeket, és válogatott esetben, tehát amennyiben ő úgy ítéli meg, akkor lehet erre a tréningre menni. Beutaló köteles hétvége ez, tehát nem lehet csak úgy, hogy én elhatározom és megyek a tréningre úgy bekerülni.
2: Először jelentkezni kell a gyermekorvosnál, aztán a nefrológusnál, és akkor így.
0: Így van, igen, ezeket a lépcsőket meg kell lépni. Nemrégen indult be a Bethesda gyermekkórházban ugyancsak egy ilyen bejárós tréning. Hasonló, de egy kicsit szűkítetten zajlik ez, de már ez is nagyon jó, mert igény viszont nagyon nagy lenne rá, és elég nagy a sorban állás, úgyhogy úgy tűnik, hogy talán lehetne majd bővíteni még ezeket a lehetőségeket.

0: Más orvostól is hallottam, hogy az ambuláns rendelésen nagyon gyakran megjelennek tinédzser lányok, akik a szexuális életük kezdetén valamilyen fertőzéssel találkoznak, és egy szakorvosnál kötnek ki.
1: Igen, valóban ez egy fontos téma, mert manapság ugye elég hamar kezdi sok lány a szexuális életet, és abban az esetben mindjárt föl kell merülni a gyanúnak, hogy ilyenről lehet szó, hogyha előtte egész életében nem volt soha semmilyen húgyúti betegsége, nem voltak húgyúti fertőzései, és akkor egyszer csak így hirtelen és egymás után több is, akkor érdemes rákérdezni. Lányok ugye nem szívesen beszélnek erről, de azért abban az esetben, ha ezt így fölvetjük, rákérdezünk, akkor azért elmesélik, hogy valóban erről lehet szó, és ilyenkor egy kicsit úgy érzem, hogy ha már hozzánk fordulnak, akkor érdemes gyereknefrológusként is egy kis felvilágosító pár szót ejteni a higiéniáról, a vizeletürítési módszerekről, hogy ezeket mégiscsak kézzelfoghatóan ők is magukévá tehessék, és hát elképzelhető, hogy nőgyógyászhoz vagy gyereknőgyógyászhoz is elküldjük őket, de ha már nálunk kezdték, mert ugye a panaszok erre utalnak, mert húgyúti fertőzés, akkor azt gondolom, hogy a mi felelősségünk, hogy ezt is komolyan vegyük, és erről is pár szót ejtsünk.
0: Amivel szinte minden szülő találkozik, az az úgynevezett felfázás.
1: A hétköznapi szó használatban a felfázást általában az úgynevezett alsó húgyúti fertőzéseknél használjuk leginkább, ami azt jelenti, hogy általában láz nélkül, de ilyen kellemetlen, fájdalmas vizelés, akár véres vizelet és gyakori vizelés kíséri ezt a betegséget. Valójában ugye ilyen esetben mindig azt ajánljuk, hogy legyen vizeletvizsgálat, mert az a biztos, és érdemes tenyésztéses vizsgálatot is kérni, hogy pontosan milyen kórokozó lehet a vizeletben. A gyermekorvoshoz kell először fordulni ilyen panasszal, úgy gondolom, és abban az esetben, ha ez gyakorivá válik, vagy akár más panasz is mellé jön, akár láz, vagy egyéb, akkor viszont érdemes már egy kivizsgálást elindítani, mert mi is lehet ugye a háttérben, lehet valakinél akár tényleg egy olyan fejlődési variáció, ami hajlamosít húgyúti fertőzésre. Esetenként ilyen banális dolog is, mint a kislányoknál a kisajkak összetapadása. Előfordul sajnos még a mai napig is, hogy már több antibiotikus kúrán túl van a gyermek, de igazából senki nem vizsgálta meg így a külső nemi szerveket, és ezzel meg is oldódik ez a probléma. Ugyanakkor, ami még háttérben lehet, ugye lehet kis vesehomok is, vagy akár valamilyen hólyag funkciózavar, és ezt már azért a gyereknefrológus fogja majd kivizsgálni.

0: Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat adományának köszönhetően a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztály speciális eszközzel gazdagodott, ami a vesekő ellátásban segít. Mi ez pontosan? Kis András, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának osztályvezető főorvosa.
1: A gyermekkori vesekövek egy részénél szükségünk van beavatkozáshoz, hogy kőmentesíteni tudjuk a gyermeket. Ehhez nekünk az eddigi eszközparkunk csak bizonyos esetekben volt alkalmas, és ezek leginkább merev eszközök voltak.
0: Most a kezében van itt egy régi típusú eszköz, úgy néz ki, mint egy antenna.
1: Hát ez pontosan így van, és hát nem akarok senkit elborzasztani, el lehet képzelni, hogy ezt kell a gyermeknek a útcsövébe betenni, és ezzel kell felmennünk a vesébe, hogy a vesekő zúzás lézerrel, vagy mechanikai eltávolítással tudjuk csinálni. Ez bizonyos esetekben jó, bizonyos esetekben abszolút alkalmatlan arra, hogy a beavatkozást elvégezzük. Ez a másik eszköz pedig egy sokkal vékonyabb.
0: Ez az új eszköz, ugye?
1: Eszköz, flexibilis eszköz.
0: Olyan, mint egy nagyon vékony vezeték.
1: Ez pontosan így van, ez egy nagyon vékony vezeték. Szemkontroll mellett tudjuk a megfelelő hajlásszögbe beállítani, és hogyha mondjuk a vesében, mondjuk az alsó vese részen van a kő, akkor rá tudunk fordulni.
0: Ennek a pici vezetéknek a végén van egy kamera.
1: Másik eszköznek a végén is van egy kamera, tehát optikusan mindent látunk, tehát ezek szemkontroll mellett történnek ezek a beavatkozások, de persze sokkal finomabb, sokkal jobb felbontású, mint a régi eszközünk.
0: Ez ritkaság, hogy egy kórház ilyen eszközhöz jut?
1: Felnőtt korban gyakori a vesekő. A felnőtt urológiai alapellátás része a vesekő ellátása, ami alapvetően ilyen eszközökkel történik. Gyerekkorban sokkal ritkább a vesekő, éppen ezért általában nincs meg hozzá megfelelő eszközpark, meg talán azt is mondhatod, hogy megfelelő tudás, hogy ezeket a beavatkozásokat elvégezzük.
0: Van arról valamilyen adat, hogy mondjuk Magyarországon évente hány gyermeket kell megműteni vesekő miatt?
1: Nagyságrendileg 1000 a magyarországi veseköves gyermekek száma, ennek töredékét kell műtéttel, ilyenfajta beavatkozással ellátni. 50-100 új esettel találkozunk egy évben, nem mi találkozunk természetesen, nem csak mi találkozunk, de hogy nagyságrendileg erre a számra kell gondolnunk.
0: Akkor ebből az 50-100 gyerekből néhányat kell megműteni, tehát nem mindenki szorul műtétre.
1: Ez pontosan így van, tehát vannak konzervatív ellátási módok, sok kő kiürül, úgyhogy észre sem veszük és kiüríti, vannak gyógyszeres kőeltávolítási mechanizmusok, és van a felnőtt korban jól bevált, gyerekkorban is nagyon használt testen kívüli kőzúzó eljárások, ez az a bizonyos ESVL kezelés, az is nagy számban történik gyermekkorban. Amikor befekszik egy masinába, és egy ilyen kattogó hang kíséretében a kőre ráfókuszálva összezúzódik a kő.
0: Az, hogy erre az eszközre szükség van egy konkrét esetnél, derült ki, önökhöz került egy erdélyi gyermek. Méghozzá úgy, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kötelékében több mint 100 orvos köztük ön is rendszeresen jár a határon túlra a gyerekekhez.
1: Így van. Én nagyjából 20 éve járok a gyermekmentővel Erdélybe. Az orvosok nagy része az szűrni szokott, én operálni járok Székelyudvarhelyre. Amikor mi ezt kezdtük, Hargita megyében, Kovászna megyében nem volt olyan orvos, aki ezeket az eseteket el tudta volna látni. Azóta óriási fejlődés van, nagyon-nagyon kevés olyan eset van, amit már nem tudnak önállóan megcsinálni, megoldani. Ez az eset is mondjuk olyan volt, és nem is a tudás, hanem inkább az eszközpark hiánya miatt. Ezeket a gyerekeket áthozzuk ide Magyarországra, és itt a Heimpálban megoperáljuk.
0: Manapság gyakoribb, hogy vesekő problémával érkeznek a gyerekek, mint korábban.
1: Nagyságrendileg a felnőttkori előfordulása 1%, gyerekben ennél sokkal-sokkal kevesebb, de mégis nő az előfordulási aránya a gyermekkori vesekövességnek. Vagy valamilyen beleszületett rendellenesség talán alakul ki vesekő. Ezek urológiai fejlődési rendellenességek, vagy valamilyen anyagcsere zavar talaján, vagy valami krónikus gyulladás talaján, vagy genetikai betegség talaján, ezek mondjuk állandóak. Ami nő, az a környezeti tényezők. Kevesebbet iszunk, nagyon sús a bevitt táplálék, az életmódbeli változások, hogy a gyerekek azok nem sokat mozognak, keveset isznak, és ez úgy felborul, és ez hajlamosít a vesekő előfordulására. Szerintem ezek azok a faktorok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekkori vesekövesség növekszik.
0: Az igaz, hogy itt is megjelenik az, hogy túl sokat telefonoznak a gyerekek, tehát hogy tényleg kevesebbet isznak. Ez érezhető egy ilyen gyerekurológiai osztályon?
1: Én nekem meggyőződésem, hogy igen, alapvetően igen, egy csomó másút is érezhető más betegségek előfordulása kapcsán, de abszolút azt gondolom, hogy ez közrejátszik abban, hogy ezt így látjuk.
0: A Vendégháznál mai adásában meglátogattunk egy gyermekurológiai osztályt és egy gyermeknefrológiai ambulanciát. Keressék adásainkat podcaston, vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégaháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

Kedves hallgatóink, ma délben a Kávai Evangélikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Káva Pest vármegyei község a fővárostól 50 kilométerre délkeletre. A 12. századi oklevelekben Kálva és Kálna néven szerepel a település. Káva néven 1375-ben említik először. A falu birtokosai a 14. századtól a kálnai, majd a kápolnai család voltak. A török hódoltság idejére elnéptelenedett faluba 1725-ben a Fáy család felvidéki evangélikusokat telepített. A kávaiak első temploma a 20. század elejére kicsinek bizonyult. Helyére építették fel a mait, amelyet Raffai Sándor püspök szentelt föl 1923-ban. 1999-ben az iskola udvarán az országban elsőként felállították a tanítók fáját a pedagógusok tiszteletére, melyen az evangélikus iskola 1738-as felavatása óta tanító 129 tanár neve szerepel. A Kávai Evangélikus templom 17,5 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 260 kilós nagy harangot Szlezák László mester öntötte Budapesten 1925-ben. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Az egészségügyi bérfejlesztéseknél érdemes lenne az alapján dönteni, hogy hol, milyen területen mekkora a szakdolgozói hiány.
1: Az aszályos nyári és a gazdasági környezet miatt drágább lehet ősszel az étkezési burgonya.
2: Atomfegyverekkel szerelné fel haditengerészetét Észak-Korea, jelentette be Kim Jong-un.
1: Egyre több sebességkorlátozó tábla tűnik el Eger utcáiról, sokan parti kelléknek viszik, de ezzel bűncselekményt követnek el.
2: A délelőtti napos időt követően délután megnövekszik a felhőzet, a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból.
2: A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. A háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csaknem 11%-kal kell kevesebbet fizetni.
1: Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt.
2: A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását.
1: Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az energetikai szakértő a Felkelőben azt is mondta, hogy minél előbb rendezni kell a MOL-INA ügyet, amely mérgezi a horvát-magyar kapcsolatokat. Részletek Brieska Dánieltől.
3: Az uniós kereskedelmi rendelkezés szerint 2027 novemberében véglegesen meg kell szüntetni az oroszoktól vezetéken vásárolt földgáz forgalmát, ami nagy kihívás. Erre hívta fel a figyelmet Holoda Attila a Felkelőben.
4: Nyilván feszültséget fog okozni a magyar-orosz kapcsolatban, hogy akkor ez hogyan történik.
3: Az energetikai szakértő ugyanakkor arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa a 2036-ig szóló hosszú távú gázszerződés meg szüntetését. Holoda Attila hangsúlyozta, Magyarországnak valamennyi szomszédos országgal van vezetékes összeköttetése, az oroszokkal kötött szerződés miatt azonban eddig nem használták ki a lehetőségeket.
4: Magyarország földgáz fogyasztása kb. 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszú távú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva, hosszú távú, közép és rövid távú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket.
3: A magyar miniszterelnök és Andrej Plenković horvát kormányfő augusztus végén a Bledben tartott stratégiai fórumon bejelentették, konkrét tárgyalások indulhatnak a két ország között, hogy lezárják az évtizedek óta rendezetlen MOL-INA ügyet. Holoda Attila emlékeztetett, a mostani konfliktus alapja, hogy Horvátország nagyobb beleszólást szeretne az INA stratégiai lépéseibe, ugyanakkor nem engedheti meg magának a visszavásárlást.
4: A horvátok szerintem már egy kicsit túl is nyomták azt, hogy ők ezt kifejezetten a horvátok és Hernádi Zsolt közötti ellentétre vetítették vissza, ugyanakkor soha nem utasították el a MOL ilyen jellegű fejlesztési pénzeit, tehát Hernádi Zsolt nem kellett a pénz, az meg kellett. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy valami fajta kompromisszumos megoldás kell.
3: Az energetikai szakértő hozzátette, a MOL balkáni terjeszkedését segíthet elő a horvát olajtársaságban meglévő tulajdon része. Holoda Attila szerint ahhoz, hogy a magyar vállalat kihasználhassa a teljes értéklánc birtoklását, szüksége van az INA-ra.
1: Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, olvasható a kormány.hu-n.
2: A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénz szivattyú. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak.
1: Elutasította az Európai Unió törvényszéke az Orbán kormány keresetét, a pert az előző kabinet azért indította, mert egy tartózkodása miatt kihagyták a döntésből.
2: A keresettel az Orbán kormány azt próbálta megakadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételeket az ukrán fegyveres erők támogatására fordítsák. A törvényszék arra hivatkozva utasította el a keresetet, hogy az nem tartozik az uniós bíróság hatáskörébe.
1: Csökkent szeptemberben a Tisza párt támogatottsága, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a mobil és web alkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből.
2: A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve.
0: Kossuth Rádió.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Megtörtént a szakdolgozói bérrendezés előkészítése, közölte közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt 500 milliárd forintot költene erre, de nem mindegy, hogy milyen elvek mentén, Kovács Anna összeállítása.
6: A plusz 500 milliárd forint forrást az egészségügyben dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására szánja az egészségügyi tárca. Hegedű Zsolt miniszter erről már a pénzügyminiszterrel is egyeztetett. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdás szerint az 500 milliárdos keret a kormány egyik ígérete volt, amelyet most bevált, de fontos lenne látni, hogy ebből pontosan mire és mennyit költenének.
7: Az egészségügyi ellátórendszer teljes egészében végig kell gondolni, és miután végig gondolta, hol milyen elvárásokat fogalmaz meg a szolgáltatások irányába, akkor ahhoz képest kell megnézni, hogy hol milyen egészségügyi személyzet áll rendelkezésre.
6: Az egészségügyi közgazdász a Krónikának azt mondta, hogy végig kell gondolni a megyei kórházak és a városi kórházak közötti munkamegosztást, vagy éppen újra kell szervezni a betegellátást a páciensek életkora szerint. Sinkó Eszter úgy gondolja, a bérfejlesztéseknél nem érdemes mindenhol egy új bértábla szerint meghatározni a fizetéseket, hanem az alapján kell dönteni, hogy hol, milyen területen mekkora a hiány, hol van szükség továbbképzésre.
7: A bérfejlesztéseket arra célra fordítsa, hogy ezeket a hiányokat tudják pótolni, mert ugye a legfontosabb, hogy az egész ágazat teljesen újra legyen struktúrálva, új elvárások mentén, új mérhető célok mentén legyen megszervezve.
6: Sinkó Eszter szerint a technológia fejlődését is figyelembe kell venni, az ugyanis nagyon gyors és számos esetben esetleg egy továbbképzés után a nővérek is át tudnák venni az orvosok feladatait.
1: A mesterséges intelligencia alkalmazásakor az egyik legfontosabb kérdés, hogyan használja a beteg, valamint az egészségügy, mondta a Semmelweis Egyetem Digitális Egészségtudományi Intézetének igazgatója. Az AI sokat segíthet a betegségek megértésében, ugyanakkor fontos tisztában lenni a korlátaival és az adatvédelmi kockázatokkal is, Bújtás Szintia összeállítása.
8: Elég gyakran szoktam használni mesterséges intelligenciát, egészségügyi célzattal is, illetve egyéb dolgok kapcsán is. Egészségügyel kapcsolatban több alkalommal sikerült igazából betegségeket beazonosítanom, úgyhogy amikor már az orvoshoz mentem, akkor tulajdonképpen tudtam, hogy mi a bajom.
9: Meséli egy jászárok szállási férfi. Napjainkban egyre többen használják egészségügyi kérdésekben is a mesterséges intelligenciát. Erről már a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kar digitális egészségtudományi intézetének igazgatója beszélt a Krónikának. Palic Tamás hangsúlyozta, rendszeresen visszatérő kérdés azonban, hogy mennyire lehet megbízni az AI-ban.
10: Akkor fog tudni jó választani a mesterséges intelligencia, hogyha jól teszik fel a kérdést, és egyébként egy olyan modellnek, ami valóban a, mondjuk az egészségügyi adatokon tanult, úgyhogy inkább én azt gondolom, hogy nem is az a kérdés, hogy mennyire lehet megbízni, hanem hogy hogyan használja a beteg és akár az egészségügy ezt a mesterséges intelligenciát.
9: A szakember hangsúlyozta, bár a mesterséges intelligencia sokat segíthet a páciensnek egy adott betegség megértésében, érdemes minden esetben szakemberhez fordulni.
10: Ami még hiányzik azért a mesterséges intelligenciából jelenleg, hogy az orvos nyilván a tanulmányai meg a tapasztalati alapján azt is tudja, hogy pontosan mit kell kérdezni és mire kell rákérdezni. Még ha egy laikus használja a hasonló célon a mesterséges intelligenciát, akkor általában konkrétan beírja, hogy mi az, amit tapasztalt, és hát ez nagyon-nagyon komoly tévedésekhez vezethet.
9: Palicz Tamás arról is beszélt, hogy adatvédelmi szempontból mit érdemes figyelembe venni azelőtt, hogy a saját egészségügyi adatainkat megosztanánk a mesterséges intelligenciával.
10: Az egyik fontos dolog az, hogy ha feltöltjük dolgokat, akkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan hova kerülnek, illetve mire használják ezeket az adatokat. Másik pedig az, hogy mikor feltöltöttük, akkor pedig utána már igazából ennek a befolyásolhatóság, hogy pontosan mit tesz utána adott esetben egy vállalat, egy cég ezekkel az adatokkal. Ez nagyon-nagyon kérdéses.
9: A szakemberek ezért a mesterséges intelligencia tudatos használatára hívják fel a figyelmet.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet.
11: A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők a vegyi anyagra vonatkozóan új nemzetközi szabályozásokat sürgetnek.
1: Atomfegyverekkel szerelni fel haditengerészetét Észak-Korea, jelentette ki Kim Jong-un. Az észak-koreai vezető ezt akkor közölte, amikor hadrendbe állították az ország új 5000 tonnás tengeri rombolóját, Márta Renátó összeállítása.
12: Kim Jong-un szerint a haditengerészetnek az ország nukleáris ellencsapási rendszerének részeként is képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására. Az észak-koreai vezető azt is bejelentette, hogy Pyongyang 8 hónapon belül be fogja mutatni a haditengerészeti fejlesztések következő szakaszát. Csoma Mózes, Korea kutató volt szöuli nagykövet, a Krónikának elmondta.
13: 2006 óta Észak-Korea egyértelműen egy nukleáris hatalomnak tekinthető, 2006-ban hajtott először végre föld alatti nukleáris próbarobbantást. Gyakorlatilag itt az elmúlt évtizedek során folyamatosan egy fegyverkezési verseny zajlik a kelet-ázsiai térségben. Itt hagyományosan kialakult törésvonalak vannak, hagyományosan kialakult szövetségi csoportosulások vannak, egyik oldalon Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán, másik oldalon Észak-Korea, Kína, Oroszország. Észak-Korea mindenképpen szeretné elkerülni azt, hogy valami olyan helyzet alakulhasson ki az észak-koreai rezsimmel kapcsolatosan, mint ami az elmúlt lényegében 20 év során ugye kialakult közel-keleti térségben. Az észak-koreai rezsimet tehát mindenképpen az elrettentés motiválja, és az ilyen jellegű harcias megnyilatkozások, illetve a folyamatosan végrehajtott fegyverkezés egyértelműen az elrettentés a céljait szolgálja.
12: Kim Jong-un vasárnap a keleti parti Wonsan kikötővárosban vett részt a Kangkon nevű romboló hadrend beállításán. A hadihajó a júniusban szolgálatba állított Choe-hyon után a második ilyen romboló és a kelet-ázsiai ország keleti parti flottájához kerül. Észak-Korea tehát atomhatalom, ám a hasonló elrettentő bejelentések főképpen védekező mechanizmusok. Csoma Mózest kérdeztem.
13: Észak-Korea alapvetően az önvédelemre játszik. Tehát Észak-Korea semmiképpen sem robbantana ki egy fegyveres konfliktust a kelet-ázsiai térségben, mert azért nyilván a 21. századi realitásokból adódóan egy fegyveres konfliktus esetén, pláne hát az Egyesült Államokkal vívott fegyveres konfliktus esetén nyilván az észak-koreai rezsim megszűnne létezni, az észak-koreai rezsim összeomlana.
12: A bejelentés időzítése nem véletlen. Kim Jong-un azelőtt egy nappal jelentette be a fejlesztéseket, hogy Dél-Korea, az Amerikai Egyesült Államok és Japán megkezdte az ötnapos Freedom Edge elnevezésű hadgyakorlatát a dél-koreai Jeju-sziget közelében fekvő nemzetközi vizeken.
0: Kossuth Rádió.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
1: Az Az aszályos nyár és a gazdasági környezet miatt ősszel várhatóan drágább lesz az étkezési burgonya. A jövőben arra lehet számítani, hogy tovább csökken a burgonya hazai vetés területe, Varga Tünde összeállítása.
14: Nem lesz jó termés sem hazánkban, sem összeurópai szinten étkezési burgonyából, a korábbi évekre jellemző magas termésátlagokat sem minőségben, sem mennyiségben nem érjük el idén. A vetőburgonya esetében a helyzet még rosszabb, így valószínűleg folytatódik az a tendencia, miszerint tovább csökken a burgonya hazai vetés területe, hangsúlyozza dr. Polgár Zsolt, a Matek Keszthelyi Burgonya Kutató Központjának vezetője, egyetemi tanár.
15: Nem csak ezek az éghalati anomáliák, hanem azok a közgazdasági tényezők elsősorban, amelyek ellehetetlenik azt, hogy gazdaságosan tudjanak termelni a magyar gazdák. Egyszerűen a többségük kis vagy közepes termelő nem tudnak bekerülni a kiskereskedelmi láncokba, a nagybani piacokon való értékesítés pedig letöri az az egy-két kamion, ami hát nem egészen legálisan is olcsón kerül be az országba. Emiatt megy el a kedvük a termeléstől.
14: Nem csak hazánkban, egész Európában csökkent a burgonya vetés területe legalább 10%-kal. Ehhez társul még összeurópai szinten az aszályos év, ami terméscsökkenést okoz mindenhol, nem csak Magyarországon. A szakember szerint arra kell készülni, hogy nem lesz olcsóbb az étkezési burgonya. Sőt,
15: most a betakarítás kellős közepén vagyunk, most ugye akcióznak kiskereskedelmi láncok, úgy, mint mondjuk a dinnyével tették, vagy azon szezonális termékekkel, de utána jön majd a fekete leves, és emelni fogják, meg kénytelnek. Most is kapni 300 forintos akciós burgonyát, de a normál, legalábbis külalakilag szép, minőségű, 4-500 forintba kerül, lesz ez több is novemberre.
14: Polgár Zsolt szerint a hazai termesztők egyébként is hátrányban vannak. Azokat a valós termelői összefogásokat kellene támogatni, amelyek nagy volument, egységes minőséget tudnának burgonyából a kiskereskedelmi láncok felé biztosítani, jelenleg ugyanis ilyen nincsen. Emellett, ha az étkezési burgonyát egészséges alapélelmiszernek tekintjük, akkor mielőbb szükség lenne az áfatartalom csökkentésére, ami sokat javítana a helyzetem.
1: Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál felmérése szerint.
11: Budapesten az éves drágulás augusztusban csak nem 7%-os volt, de a szakértők szerint a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméterára 1.400.000 forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877.000 forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján.
1: Hol érdemes élni, hova érdemes vállalkozást vinni, és honnan tudhatja egy polgármester, hogy a települése valóban fejlődik-e? Az Egyensúly Intézet idén is rangsorolta Magyarország valamennyi települését és a budapesti kerületeket, Cinege Levente összeállítása.
16: Mire jó egy ilyen rangsor azon túl, hogy mindenki megkeresheti benne a saját városát vagy faluját? Erről is beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában ma reggel Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója.
17: Rangsorunk mind a 3154 települést, illetve a 23 kerületet rangsorolja. Igazából azért tűnik ellentmondásnak, mert hogy néhány kivételével a település indexünkön szinte minden mutatóban javultak a települések 2014 óta. Ez az év, amihez összehasonlítjuk a település a fejlődését. De nagyon nem mindegy, hogy ennek a fejlődésnek mi a sebessége.
16: Boros Tamás rávilágította a nagyobb települések, különösen a megyeszékhelyek fejlettségi különbségei az elmúlt időszakban mérséklődtek.
18: Kellett az, hogy egy ilyen módszertan alapján legyen egy olyan tudományos szervezet, kutatóintézet, ami elkezdje mérni ezek indikátorok alapján egy-egy városnak a teljesítményét, különböző település típusokat ideértve természetesen.
16: Székesfehérvár a megyeszékhelyek rangsorában bizonyos indikátor alapján az első, még más mutatók szerint a második helyen van az idei településindexben, emelte ki Cserpalkovics András városvezető.
18: Nekünk az a fontos üzenet, hogy egyrészt 53 indikátor alapján mit mutat az összkép, illetve, hogy évről évre ez az összkép milyen módon és hogyan változik. Szeretünk egy szép, fejlődő, környezetű városban élni, közben pedig szeretjük azt, hogyha a helyi gazdaság munkahelyet biztosít az embereknek, megrendeléseket ad a gazdasági szereplőknek, de egy erős gazdaság és ipar az bizony nagyon sok ingázó munkavállalóval, és természetesen akár környezeti terheléssel, akár pedig közlekedési kihívásokra is jár, és ezeket kell jól összehangolni.
16: Meglehetősen komplex Debrecen fejlesztési folyamata, erről már Papp László polgármester beszélt a Krónikának, annak kapcsán, hogy a Civisváros az első egyharmadban, de mindössze a hatodik helyen végzett a településindex 2026-os összesítésében.
19: Pontosan az adja a legnagyobb nehézséget Debrecen esetében, hogy a gazdasági fejlődéssel lépést tudjon tartani a város fejlődése. Hogyha minőségi munkahelyeket tudunk kínálni, akkor ebben a tekintetben sikeresek lehetünk. És hát Debrecen az elmúlt években több mint 20 000 munkahely létrehozásában játszott fontos szerepet, de természetesen az élhetőség egy másik nagyon fontos szempont.
16: A polgármester hangsúlyozta továbbá, a város erőteljes gazdasági növekedése az ingatlanárak számottevő emelkedésével is együtt járt, ugyanakkor a fejlődés jelentősen bővítette Debrecen adóbevételeit és gazdasági mozgásterét is. Pénzügyi lehetőségeik érdemben javultak, ami alapot teremtett egy innovatív, újszerű bérlakásprogram elindításához. Pap László szerint a lakhatás olyan kiemelt terület, ahol a következő években további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy a civis város a település index mutatóiban még kedvezőbb eredményeket érjen el.
1: Több 10 milliárd forint értékű országos fásítási erdősítési programról döntött szerda ülésén a kormány. 2030-ig több millió fát fognak elültetni, új erdőket és zöld folyosókat is telepítenek. A részletekről kérdeztük Köböl Anita kormány szóvivőt, Delcsinyi Dávid és Pec Gábor Olivér összefoglalója.
20: Egyértelmű és nagyon fontos célja van az országfásítási programnak, mégpedig azt, hogy szeretnénk, hogy Magyarország egy zöldebb, egy élhetőbb és a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbb ország legyen.
21: Köböl Anita elmondta, erdőket is telepítenének a program keretében, és városi, települési zöldítés is lesz.
20: Egyrésztről szeretnénk új erdőket létrehozni, fákat ültetni a településeken, fasorokat és erdősávokat létrehozni, például a csatornák mentén egy 20 km hosszan. A meglévő erdőkről való gondoskodás is a részét képezi a programnak.
21: Elsősorban a vidéki települések fásítása lesz napirenden, és az állami erdészetekkel együttműködve új erdőket is telepítenek. Azt most még nem tudni, hogy merre kezdik a munkát, a kormány szóvivő ugyanakkor elmondta, most kezdődik az egyeztetés az önkormányzatokkal, és az igények szerint majd rangsorolják, hol érdemes kezdeni a fásítást.
20: Ez a program most az első lépés, ez egy irányelv, lefekteti az alapelveket, és ennek mentén tudnak felelős szakmai döntések születni.
21: A felelősségi kört is tisztázta Köböl Anita.
20: Az országfásítási programért az élő környezetért felelős minisztérium felel.
21: A szakmai részét illetően az állami erdészetek lesznek együttműködésben a kormánnyal, az önkormányzatokkal való együttműködés részleteit még most dolgozzák ki az illetékesek.
20: Ez akkor válik biztossá, amikor megszületik a határozat, megjelenik a közlönyben, és akkor már a pályázati feltételeket is részleteiben meg tudjuk ismerni.
21: Az országfásítási program 4 évet ölel fel.
1: Egyre több sebességkorlátozó tábla tűnik el Eger utcáiról, sorra érkeznek a lakossági bejelentések. Az önkormányzat szerint parti kelléknek viszik el kerek születésnapok alkalmából, de ezzel nem csak több milliós kárt okoznak a városnak, bűncselekményt is elkövetnek, Pilisi Csenge beszámolója.
22: Erről a részről is vittek el.
23: Mondja egy lakó, aki szerint többször is leszerelték már a sebességkorlátozó táblákat az utcájukból. Szerinte sötétedéskor néhány perc alatt le lehet csavarozni a táblákat.
22: Bosszús az ember miatt.
23: Ön szerint ez mennyire balesetveszélyes, meg gondolom nem véletlenül van kint ez a 30-as tábla, mondjuk ezen az utcán is.
22: Ha kint van, ha nincs, akkor se tartja be senki.
23: Ugyanúgy száguldoznak az autósok?
22: Ez túlzás, hogy száguldoznak, de nem sok értelme van a 30-as táblának. Rossz a sebességi fokozat is hozzá ezeknél az autóknál, mert a kettesben már sír, a motor hármas meg már kevés, a fordulatszámot nem veszi fel.
23: Egy ilyen táblát el lehet vinni észrevétlenül, hát annyi térfigyelő kamera van.
22: Van, ahol van, de nem mindenhol van. Mi utcánkban, hát a Mincentin, nem nagyon tudok, hogy volna egyelőre. Kereszt utcánkban is legfeljebb a házaknál van, de az meg csak a kapuig lehet, vagy a kapu előtti rész, tehát ugye tilos közterületen kamerázni. Egy este, egy éjszaka, ha nincs különösebben mozgás, sehol és lécsavarral van felfogatva, nem egy ilyen ördöngyösség.
23: Az elmúlt időszakban több forgalmas utcából, például a Szépasszony vagy környékéről is eltűntek jelzőtáblák. Úgy tűnik, hogy a 20-as, 30-as vagy az 50-es számot ábrázoló közlekedési táblák a legnépszerűbbek. A pótlás darabonként mintegy 20-30 ezer forintba kerül a városnak, mondja Wagner Ákos, Eger polgármestere.
24: A kerek a 20-30 és az 50-es sebességkorlátozó táblák tűntek el. Vélelmezzük, hogy azért ennek esetleg a kerek születésnapokhoz van némi köze. Nyilván egyfajta ajándékként tekintenek az emberek rá, akik elviszik a barátjaiknak, családtagjainknak. Ugyanakkor azon túl, hogy a város tulajdonában van, és ez ugye egyfajta lopás. Másik oldalon viszont van a büntető törvénykönyvnek egy közlekedés elleni bűncselekmény kategóriája. Abban az esetben, hogyha veszélyezteti ezzel a közlekedőket, a illető a tábla eltulajdonításával az egy fokozat, illetve hogyha ebből adódóan vagy baleset történik, az pedig még magasabb szintű fokozatba kerülhet. Ugye erre szeretnénk felhívni a figyelmet a lakosságnak, hogy nagyon jó ajándék a kerekévfordulót ünneplők számára, ugyanakkor ezek a táblák viszont beszerezhetők. Hivatalosan, legálisan meg lehet vásárolni ezeket a táblákat, akár üzletekbe, akár azoktól, akik ezt forgalmazzák.
2: Évente ez mekkora kárt okoz a városnak?
24: 2025-ös esztendőben 31 ilyen táblát tulajdonítottak el, és ennek a pótlása mintegy 2.400.000 forintba került a város számára.
23: A probléma nem egyedi. Tavaly több városban is kárt okoztak a meglepetésnek szánt táblákkal a tolvajok.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: Híreket. A friss híreket Mundrica István szolgáltatja a hallgatóknak.
3: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság tegnap esti rájátszásában, és ezzel már negyed döntős. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a VB-n. Juhász Dorka, a válogatott centere a győztes mérkőzést követően már a holnapi Egyesült Államok elleni negyed döntőre is előre tekintett.
4: Nem sokszor volt ilyen, hogy a magyar válogatott az USA-val játszott, úgyhogy ezt élvezni kell szerintem. Büszke vagyok abban, hogy a top 8-ba benne vagyunk a világbajnokságon, ez óriási szó. Innentől kezdve pedig minden ajándék lesz szerintem. Szívvel lélekkel ki kell jönni, küzdeni és megpróbálni nyerni. Nyilván ez a cél, nem fogjuk feladni a kezünket azért, mert a USA ellen fogunk menni.
3: Varga Barnabással és Vitális Milánnal a soraiban győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát az AEK-n. A görög bajnok hazai pályán 1-0-ra nyert az osztrák Linz ellen, mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Először kezdett tétmérkőzésen Gulácsi Péter a spanyol Villarreal kapujában, együttese viszont 3-2-re kikapott a német Dortmund otthonában. Hazai pályán nyert tegnap a Real Madrid is méghozzá 2-1 az Inter ellen, a másik három találkozón viszont vendégsiker született, az Aston Villa a Brüst, a Betis pedig a Lille-t egyaránt 3-2-re, míg a Manchester City a Portót 2-0-ra győzte le. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
11: Az Útinform információi szerint az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania.
1: Most pedig érkeznek a fővárosi utak hírei.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében. A 6. kerületben lezárták a Városligeti Fasort a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári után, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Közeleg a hideg front, de hogy ez mit is jelent, azt Fejűs András mondja el.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Évszakváltó hideg front hoz több hullámban csapadékot. Az első hullám már a délutáni, illetve esti órákban esedékes. Egyelőre még a front előtt 35 fok is lehet, az idei évben talán utoljára. Csütörtökön már jelentősen csökken a hőmérséklet, viszont átmenetileg szakadozik a felhőzet, a komolyabb esőzés intenzívebb záporokkal, zivatarokkal pénteken várható, amikor még a déli ország részben 31-32 fok is lehet, viszont a hétvégétől jóval hűvösebb idő valószínű. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
1: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések 62 Erikával, a téma a megyei önkormányzatok megszűnése. A krónika szerkesztője Illis László volt, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt. A bemondó Bestin Bettina nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották, viszont hallásra 17 óra 30 perckor az esti krónikában.
25: Műsorajánló.
0: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
26: Fedett lakások. Titkok, tettek és persze nevek a múltból. Hamarosan nyilvánossá válnak az ügynökakták. mit tudhatunk meg és mit nem ezekből. Amit sosem lehet feledni. Bukovár és az ostrom évei. Rendhagyó memoár a túlélők szemszögéből. Milyen a világ ma? Erről kérdezzük a világutazó haditudósító szépírót, Jászberényi Sándort.
0: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Kulcskérdések.
5: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
5: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
8: Jó napot kívánok, 62 Erika vagyok. Megszüntethetik vagy átalakíthatják a megyei önkormányzatokat, miután Magyar Péter tegnap azt mondta, hogy ezeket a Fidesz teljesen kiüresítette, így működésük okafogyottá vált, idézem, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyévé váltak. De mit is csinál egy megyei önkormányzat? Mik a feladatai és a jogosultságai? Mi lehet a jövője? Megalapozottak-e a kritikák? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a mai kulcskérdésekben vendégeinkkel, Magyari Donát Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértővel. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: És Zongor Gáborral, a Komitátus önkormányzati szemle szerkesztő bizottságának elnökével. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
8: Kezdjük is azzal, hogy mire alapozza a miniszterelnök a kijelentését. Valóban kiüresedtek ezek az önkormányzatok, Zongor Gábor?
10: Úgy gondolom, hogy igen. Tehát 2011. október 3-án volt a megyei önkormányzatok trianonja. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök valamennyi megyei közgyűlési elnökkel aláírt egy olyan megállapodást, amellyel a megyei önkormányzatok átadták a vagyonukat az államnak, lemondtak az intézményeikről, és gyakorlatilag egy teljessége kiüresített szervezetté alakultak át.
8: Mire tartják most a megyei önkormányzatokat? Mi a feladatuk?
10: Hát nagyon szűk. Területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladataik vannak. Területfejlesztési feladataik akkor vannak, ha van forrás, ha van mit elosztani, de e tekintetben is nagyon korlátos a lehetőségük, mert például a Magyar Falu programhoz semmi közük nem volt a megyei önkormányzatoknak. Tehát valóban az történt, hogy egy teljesen kiüresített önkormányzati szint működik ma Magyarországon, amelynek a feltöltése lenne a feladat, megítélésem szerint, és nem a megszüntetése.
8: Most már a fejlesztéseket említette, Magyari Donátot kérdezem, milyen fejlesztésekre lehet számítani a jövőben, aminek a létrehozásában, koordinálásában a megyei önkormányzatok vagy azoknak az utódai részt vehetnek?
9: Én úgy látom, hogy a fejlesztéspolitikai oldalról nézzük a megyei szintnek a szerepét, akkor igenis

0: Én azt gondolom, hogy a frissen augusztus közepén meghozott kormányhatározat, ami például az integrált területfejlesztési programok pénzügyi és intézményi jellegű felülvizsgálatáról szól, lehetőséget teremt arra, hogy egy szakmai párbeszéd alakuljon ki most itt a következő időszakban. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon időszerű, hogy ez terítékre került.
1: Zongor Gábor, milyen helyet foglalnak el a megyei önkormányzatok az önkormányzati rendszerben? Lehet-e úgy átalakítani az egész felépítményt, hogy a megyei önkormányzatok kiessenek belőle?
2: Hát én azt gondolom, hogy a megyei önkormányzatokra, mint középszintű önkormányzatokra szükség van. Tehát az, hogy vannak a települések és van a központ, és köztük nincs egy olyan szint, amely a térségi ügyeket tudja gondozni, ez nagyon nagy hiányt okozna Magyarországon, tehát szükség van a középszintű önkormányzatokra. Az, hogy ez most megyének hívjuk, vagy régiónak hogyan alakul, az függ attól is, hogy a települési önkormányzásnak a szintere hogyan alakul a jövőben. De ez egy hosszú távú történet, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a megyei önkormányzatoknak a szubszidiaritás szempontjából különös jelentősége van, mint ahogy volt is 2010-et megelőzően. Értem ez alatt, hogy a szubszidiaritás azt jelenti, hogy az ügyeket lehetőleg azon a szinten oldjuk meg, amely legközelebb van az érintettek köréhez. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy ehhez viszont szükséges megfelelő szakmai, szervezeti, irányítási és pénzügyi garancia. Tehát a megyei önkormányzatok 2010-et megelőzően ezt a szubszidiaritási feladatot látták el, amikor középszintű közszolgáltató intézményeket vettek át a településektől, azért, mert a települések nem voltak képesek, vagy nem akarták azokat működtetni. Gondoljunk itt például a középiskolákra. Tehát közszolgáltatási funkciókkal kell felruházni a középszintű kormányzatot, lakossági kapcsolatokat kell létrehozni, mert az, ami történt, hogy területfejlesztési szempontból egy-egy szelvényében volt szerepe a megyei önkormányzatoknak, ez nem tette őket valódi önkormányzattá.
1: Már ön is említette a regionális vagy megyei megnevezést esetleg, de a régióknak más szempontból is fontos szerepe lehet a megyei önkormányzatok jövőjét illetően, hiszen az uniós pályázatok, uniós források is sokszor régiókra osztva érkeznek, illetve régiók pályázhatnak rájuk. Hogyan van ez?
0: Én visszalépek akkor egy picit időben, és behozom a 2004-es uniós csatlakozásunkat. Már ezt megelőzően a hazai területfejlesztési intézményrendszer felkészült arra, hogy kövesse az Európai Unió alapelveit. Megjegyzem, az alapelveket most is követjük, az tagállami hatáskör, hogy az intézményi rendszert azt ezen elvek tiszteletbetartása mellett hogyan alakítjuk ki. Tehát 99-re létrejöttek a tervezési statisztikai régiók, amik több éven keresztül működtek, és a tervezést igyekeztek az akkori kollégák azon a szinten koordinálni, megszervezni. Én úgy értékelem, hogy mostanra inkább a adatgyűjtési, elemzési szintje maradt meg a régióknak, hiszen az Európai Uniónak a felzárkóztatási, úgynevezett kohéziós politikájának továbbra is a régió az alap egysége, de magában a végrehajtásban Magyarországon jelenleg nincs ilyen jellegű térségi szint. Én ahelyett, hogy azt mondanám, hogy most így kell szervezni, vagy úgy kell szervezni, arra terelném a beszélgetést, hogy beszéljünk arról, hogy konkrétan milyen funkciókat kell ennek a területi középszintnek ellátni. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor én ezt négy csoportba tudom besorolni. Az egyik az a stratégiai területi prioritások kijelölése, azaz, hogy milyen megoldandó problémák kapjanak elsőbséget, mekkora földrajzi beavatkozási egységben, és itt a döntéshozást azt nem egy konkrét intézményre dedikálnám, hanem tényleg itt egy ilyen intézményi, közös, partnerségi együttműködésbe kell ezeket a prioritásokat kijelölni.
1: Milyen intézmények közötti együttműködésre van szó?
0: Hagy hozzak be egy holland példát. A Hollandiában

0: úgynevezett angolul regional deals megállapodások vannak, ezt most saját magam fordításában a területi megállapodásoknak hívom. Itt hangsúlyos, hogy a kormányzat csak a felét finanszírozza ezeknek a fejlesztési beruházási igényeknek, a forrásnak a másik felét azt regionális, térségi, települési partnerek, a felsőoktatási akadémiai intézmények, magánszereplők adják össze, és ez a megállapodás ad egy olyan stabil, kiszámítható keretet, ami hosszú távon biztosítja, hogy közös célok mentén dolgozzanak az adott területi szinten.
1: Ez tehát az egyik lehetséges feladat.
0: A funkció. További funkció az a projektállományoknak az előkészítése. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Európai Uniós források igénybevételéhez nagyon komoly előkészítési, tervezési munka szükséges. Sokszor bizony nincs elég jó minőségben kidolgozott támogatandó projekt, vagy pedig elhúzódik a végrehajtás pont az előkészítés hiányosságai miatt. Harmadik potenciális olyan funkció lehet ugye a forrásallokáció és a projekt kiválasztásnak a rendszere. Negyedik pedig a nyomonkövetés, az értékelés, a egyéb társadalmi szereplőknek a bevonása. Hogyha ez a négy funkció megvan, és ebben kialakul egy konszenzus, hogy ezt kell ellátni, akkor lehet arról beszélni, hogy akkor ezt milyen intézményi szinten hova érdemes telepíteni. Én bízom abban, hogy a következő időszaknak a előkészítő munkája az ki fog tudni erre térni, és különböző véleményeket, szereplőket fognak megkérdezni.
1: Zongor Gábor, ön szerint elképzelhető, hogy a mostani megyei önkormányzatok ember és anyagi kapacitása mindezeknek a funkcióknak meg tud felelni, vagy valamilyen átalakításra szükség van?
2: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi megyei önkormányzatoknak a szakmai apparátusa meglehetősen legyengített állapotba került. Tehát amiről a kolléga beszélt fejlesztés politika ügyében, ott sem hiszem, hogy minden tekintetben megfelelő kapacitással bírnak az önkormányzatok. Tehát itt a jelenlegi összetétel, jelenlegi szakmai háttér kevés lenne a bővebb feladatok megvalósításához, tehát itt lényegesen több szellemi és innovatív képességre lenne szükség. Ami a közgyűléseknek a működtetését illeti, én úgy vélem, hogy ha megfelelő szabályozást alakítanak ki, és az átláthatóságot, a nyilvánosságot megfelelő módon integrálják, beépítik ebbe a folyamatba, akkor tulajdonképpen ezen testületek mellett is lehet érdemi döntéseket létrehozni, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy milyen tartalmi feladatokat kapnak a megyei önkormányzatok, mert amiről a kolléga beszélt, ez a fejlesztés politikai része, de én úgy vélem, hogy egy nagy térség, egy megye akkor tud igazán jól fejlődni, hogyha abban a közszolgáltató funkciókat megvalósító intézményeknek a működésére is befolyással bír a területi önkormányzat. Végre valahára a területi önkormányzat saját bevételi forráshoz juthatna, mert jelen állapotában most sem az, tehát lényegében a helyi önkormányzat európai kartának ma sem felel meg a megyei önkormányzat, mint önkormányzat. Tehát itt egy lényegesen nagyobb, távlatosabb együttműködésben kell gondolkodni, amelyből nem hagyható ki, még egyszer mondom, a települési önkormányzás szintje. Mert hogyha ott nem tesszük rendbe a folyamatokat, akkor nehéz megjelölni azt a térségi szintet, amelynek a
1: Említette, hogy intézményeket kellene a megyei önkormányzatokhoz rendelni, jól értem, tehát, hogy visszaadna mondjuk középiskolákat, múzeumokat, egyebeket a megyei önkormányzatoknak, amelyeket most az állam kezel?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy most a múzeumok a megyei jogú városokhoz kerültek, ez nem tudom, hogy mennyiben látja el a térségi feladatot, vagy mondjuk a megyei könyvtárak. a megyei jogú város fenntartásában vannak. Tehát a megyei jogú városnak az érdekeltsége és szempontrendszere az nem olyan térségi szempontú, mint egy a települési érdekektől független működő térségi önkormányzat. Tehát mindig feladatot, amelyet az állam ide-oda tett, és főleg azokat, amelyeket az állam államosított. Ott egyenként tulajdonképpen át kéne érzni, hogy hol van a legjobb helye. Még egyszer mondom, a szubszidiaritás szempontjából. Tehát hogyan tud egy intézmény legjobban szolgálni? Hogyan tudja az ott élő polgárok érdekeinek megfelelően a közszolgáltatást biztosítani? Ez a meghatározó.
1: Fejlesztéspolitika szempontjából kérdezem, hogyha megszüntetnék a megyei önkormányzatokat, elképzelhető, hogy valamilyen regionális fejlesztési pályázat, orientációs cég szülessen, vagy állami szerv, amely tudná koordinálni azokat a pályázatokat, amik erre felhasználhatók?
0: Vannak ennek előzményei. Magyarországon voltak regionális fejlesztési ügynökségek, regionális fejlesztési tanácsok is a korábbi időszakokban. Hagy hozzak egy lengyel példát be a beszélgetésbe. Zongor úr említette, hogy távlatosabb gondolkodásra van szükség, ha a területi térségi intézményrendszer kialakításáról beszélünk. Ezzel én mélységesen egyetértek. Szerintem fontos a perspektíva, rálátás. Lengyelországban 1999-ben szintén az EU csatlakozásra való felkészülés során hozták létre az önkormányzati vajdaságokat, és a mai napig kulcs szerepet töltenek be az Európai Uniós fejlesztési források elosztásában, sőt, fejlesztési ciklusról fejlesztési ciklusra egyre erősödő szerepet töltenek be. A 2021-27-es időszakban a lengyel kohéziós pénzeknek közel 44%-át a regionális vajdaságok által irányított menedzselt programokba lokálták. De itt látszik, hogy egy nagyon hosszú távú, nagyon tudatosabb építkezés történt. És nyilván a fejlesztéspolitikai szerepeket be kell ágyazni abba a területi térségi intézményi modellbe, amit most terveznek kialakítani, de én azt tudom mondani, hogy akár zászlós hajóként először előre vehetjük a fejlesztéspolitikai feladatokat, funkciókat. Lehet ez egy olyan összekötő kohéziós erő az adott térségbe, ami mentén el lehet kezdeni építkezni. Ugye a megyei önkormányzatok a tervezési feladataikat korábban külső erőforrásokkal oldották meg, tehát kifejezetten a tervezési feladatokra azért kaptak forrásokat, volt erre minta. Én azt gondolom, hogy egy új együttműködési kultúrát érdemes kialakítani ezeken a térségi szinteken. Nem muszáj első körben teljesen egységes rendszert létrehozni, lehet kísérleti együttműködéseket kialakítani. Most még van idő. Szerintem a kulcskérdés az az lesz, hogy a 2028-tól kezdődő új 7 éves EU-s fejlesztési ciklusra milyen elképzelésrendszerrel futunk neki. A tétjét ennek a megyei önkormányzatok szempontjából az adja, hogy a 28-as időszakra a kohéziós felzárkóztatási fejlesztési pénzeknek a logikája az a korábbi rendszerekhez képest meg fog változni, sokkal nagyobb hangsúlyt kap a teljesítményorientáció, a reformokhoz kötött mérföldkövek, és az
1: mihez
0: az
1: képest kapnak hangsúlyt ezek?
0: A korábbi gyakorlathoz képest, akár ezek? A mostani gyakorlathoz képest is. Konkrét példának a helyreállítási tervet tudom behozni. Ugye most augusztus 31-én zárult le ennek a nagy hajrája intézkedési szempontból. Ugye itt kevésbé érvényesül a területi logika, itt inkább konkrét célkitűzések, konkrét vállalások teljesítését kell elérni és demonstrálni, és az alapján hozzájutni a finanszírozáshoz. 28-tól ez a logika fog érvényesülni. És akkor, ahogy mondtam, a kulcskérdés az, hogy ebben az új, megváltozott rendszerben a területi szempontokat milyen szereplők, milyen mechanizmusokon keresztül fogják behozni ebbe a rendszerbe. Szerintem van most még idő ezt kialakítani, és több forgatókönyv is elképzelhető. A gazdasági sajtóban a napokban is korábbi tárca nélkül miniszter közé tette az elképzeléseit, a javaslatait, és biztos vagyok benne, hogy más akár korábbi minisztereknek és a jelenlegi miniszternek is vannak erre vonatkozóan javaslatai. Ementén érdemes a párbeszédet folytatni. Amit én zárójelben megjegyeznék, hogy most szerintem pont az újragondolás miatt ebben a mostani időszakban van lehetőség kísérletezni, nem klasszikus együttműködéseket behozni, hanem nemzetközi jó gyakorlatokat adaptálni, és az alapján ráfordulni a 2028-as időszakra.
1: Nem mehetünk el amellett a megyei önkormányzatok átalakítása ügyében, hogy ez politikai kérdés, és igaz, hogy a Fidesz uralja a megyei önkormányzatokat, 2024-es önkormányzati választáson mind a 19 megyében a Fidesz győzött. Megalapozott-e tehát azt gondolni, hogy politikai oka van ennek a bejelentésnek, Zongor Gábor?
2: Hát én azt gondolom, hogy minden közigazgatást érintő, önkormányzatokat érintő ügynek vannak politikai vetületei. De azt is gondolom, hogy amit a kollégám is az előbb elmondott, itt most nem lehet csak egy-egy elemet kiragadva változtatni, tehát itt tényleg egy hosszabb távra szólóan szükséges kialakítani az új önkormányzati rendszert, amely szoros együttműködésben kell, hogy működjön a terület fejlesztési politikával. És egyetértek a tekintetben is, hogy érdemes lenne kísérleteket folytatni, érdemes lenne pilotokat csinálni, mert az ország egységes szabályozással nem fejleszthet. Tehát itt a problémák egészen mások, az agglomerációs térségben, a határmenti vidékeken, a belső perifériákon, az üdülő településeken, a profalvas vidékeken, de tehát itt nem lehet egy kaptafára ezt az ügyet kezelni, és ebből a szempontból másodlagos kérdés, hogy most a megyei önkormányzat hogyan épül föl választási szempontból, milyen a politikai összetétele. Itt az a lényeg, hogy miképpen tudunk egy olyan modern, innovatív, fenntartható önkormányzati rendszert létrehozni, amely képes tulajdonképpen az országot felvelni, mert tekintetben vagyunk most lemaradásban, mind a struktúrát, illetve mind a személyi állományt, mind pedig a közös gondolkodást tekintve.
1: Elhangzott az is a kormány oldaláról, hogy a Szent István vidékfejlesztési programhoz hasonló döntési mechanizmust hoznák közelebb a megyei önkormányzatok által kezelt pályázatok, pénzek kiosztásában is. Hogyan kell ezt elképzelni, Duna?
0: Itt még a részleteket nem ismerjük, viszont nagyon örömre szolgál az, hogy az a kísérletezős logika itt is megjelent, hogy ha jól tudom, és jók az értesüléseim, akkor először 10 mikrotérséggel indul el ez a program, és 27. augusztus 20-tól fogják kiterjeszteni a 10 mikrotérség tapasztalati alapján. Itt alapvetően, ha jól értem, funkcionális feladatokként szervezik meg ezeket a dolgokat, bár nagyon kevés részlet ismert. Itt talán, amit elmondtam pár perccel korábban, hogy az együttműködési kultúra kialakítása fontos, amit ugye szép EU-s nyelven partnerség elvének hívunk, és sokszor nehéz ezt tartalommal megtölteni, mert a partnerséghez olyan szervezőerő, olyan kapacitás és olyan partnerek is kellenek, akik érdemben képviselnek érdeket.
1: Többször elhangzott már az együttműködés szó. Kikivel működik ebben a rendszerben együtt?
0: Itt egész szélesre ki lehet nyitni az együttműködési rendszert, ugye kezdve a gazdasági szereplőktől, tehát területi gazdasági érdekképviseletektől, nem szükségszerűen a kamarától vannak más ágazati vagy területi érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezeteknek a területi szereplői. Például az egyik fejlesztési programban vannak digitális készségfejlesztési programok. Itt ugyanúgy nagyon fontos, hogy az adott térségbe működő civil szervezetek jelezzék vissza, hogy például milyen digitális készségek fejlesztésére van szükség abban az adott mondjuk kelet-magyarországi mikrotérségben. ellentétben mondjuk egy közép-dunántúli középvárosban jelentkező digitális készség problémával. Tehát itt a szakmai szervezetek be tudnak kapcsolódni, értelemszerűen a különböző szintű települési önkormányzatok meg tudnak jelenni, ahogy utaltam rá, az egyetemi akadémiai szféra képviselői. Tehát ezt egész szélesre ki lehet nyitni. A lényeg az, hogy ezek hatékony együttműködési mechanizmusok legyenek. Én azt gondolom, hogy itt a digitalizációs eszközök révén nagyon könnyen most már, vagy könnyebben lehet szervezni vélemények összehangulását, becsatornázását, tehát ezekre most már a technológia bőven rendelkezésre áll. Egész egyszerűen el kell kezdeni bátran egyeztetni, kezdeményezni.
1: Zongor Gábor mit gondol erről? Vajon ez a Szent István vidékfejlesztési program lehet-e minta a jövőre nézve?
2: Hát ugyanazt tudom mondani, mint a kollégám. Tehát ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez a minta, ahhoz tudni kell, hogy ez hogy működik. Tehát az, amit kollégám jelzett, hogy itt az együttműködési készség a szakma és az önkormányzati világ részéről megvan, ez azt is jelenti, hogy akkor egy ilyen programnál kellenének szakmai egyeztetések. Ezeket nyitottá kell tenni, hogy tudni lehessen, hogy hol, milyen kísérleti megközelítésben indítják ezt a programot, mert Magyarországon most már jó ideje úgy költünk el térségi forrásokat, hogy tulajdonképpen a térségi szempontok igazándiból nem érvényesül. Tehát nagyon fontos, hogy új rendszert építsünk föl, ehhez viszont a szakmai párbeszédre, a partnerségre elengedhetetlen szükség van, mert különben megint belecsúszunk egyfajta központból vezényelt forráselosztási rendszerbe, ami láthatóan nem hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket kellene.
1: Van-e uniós szabály arra, hogy milyen formában kell koordinálni azokat a forrásokat, amik eddig a megyei önkormányzatokhoz tartoztak?
0: Itt előny is lehet, hogy hátrány is, hogy a tagállam saját maga tudja ezeket a mechanizmusokat kialakítani. Én közben elővettem a 2026-os országértékelést, Magyarország országértékelését, amit az Európai Bizottság állított össze, és ugye ebben mindig ajánlások, kritikák mellett ajánlások is megfogalmazódnak. Itt különösen kiemelik, hogy gyengék a területi együttműködési és partnerségi mechanizmusok, elégtelen a szakmai és pénzügyi kapacitás a nemzeti szint alatti, tehát a szubnacionális szinten, nem elég elterjedt az értékelések használata, felesleges adminisztratív és jogszabályok vannak érvényben. Ezt mind a tagállam saját hatáskörében alakította ki. Abszolút lehetőség van ezt felülírni. Ahogy említettem, alapelveket kell tudni betartani, azoknak kell megfelelni, például az angol úr által említett szubszidiaritás elvének, addicionalitás elvének, tehát hogy forrásnak is rendelkezésre kell állni, az EU-s forrás ne váltsa ki egyébként a hazai szinten elköltendő forrásokat. A partnerségről nagyon sokat beszéltünk, ezeket az elveket kell tudni érvényesíteni. Vannak nagyon komoly magyar szakértők, önkormányzati világból is az Európai Parlamentbe magas tisztséget betöltő szakértők, tehát én azt gondolom, hogy akár hazai szinten a tudás, tapasztalat rendelkezésre áll, ahogy említettem, nemzetközi gyakorlatokat lehet adaptálni, nem egy az egyben, hanem tényleg a helyi igényekhez, viszonyokhoz igazítva. Ennek egy jó keretet kell adni, ezért várjuk a Vidékfejlesztés és Területfejlesztési Minisztériumtól, hogy akkor milyen konkrét javaslatokkal állnak elő.
1: Zongor Gábor, ön reménykedik abban, bizakodik abban, hogy egy teljesen észszerű új rendszert lehet kialakítani?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát ha nem bíznék ebben, akkor most nem beszélgetnénk erről. Tehát én meggyőződésem az, hogy az elmúlt 36 év tapasztalata alapján és kellő kritikája mentén lehet építeni egy jó országot, amelynél a települési és önkormányzati autonómia megerősödik, a szubszidiaritás valósággá válik, a közpénzek elosztása korrekt módon történik, és fenntartható rendszer jön létre, amely révén a központi kormányzatnak a szabályozás lesz a fő dolga, és nem a forrásoknak az elosztása és a centralizáció erősítése. Én hiszem azt, hogy egy megfelelően decentralizált ország jön létre Magyarországon, ahol tényleg jó lesz élni. Én ebben reménykedem, mert erre szükség van ahhoz, hogy Magyarország Európában megfelelő helyre kerüljön.
1: Magyar Idonátnak és Zongor Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést, a munkatársaim Hörcsöki Nóra, Szilágyi Zsolt és László Pál nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Hatvanító Erika, hamarosan tudományos műsorunk következik.
3: Pontosan 13 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A dízel drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Újra kérják az MVVH 3 elnök helyettesi pályázatát. Este hidegfront érkezik, esővel, széllel. Jönnek a részletek. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenék küszöbről is. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Újra kiírják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát, döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbiteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az MVVH elnökévé korábban Unger Anna politológust, nyomozati elnök helyettesnek pedig Tasnádi Katalint, a központi nyomozó főügyészség ügyészét választotta meg az Országgyűlés. Évtizedek óta először igazoltak baromfi pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz-Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jeddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei hetente több alkalommal. A Wizz-Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülés biztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Ma kezdődik a 35. Budapest Borfesztivál, amely több mint 1000 féle borral és pezsgővel várja a látogatókat a budai várban. A magyar pincészetek mellett idén az amerikai kontinens borvidékei kerülnek a középpontba. Kaliforniától Chilén és Uruguayon át Brazíliáig számos különleges bort lehet megkóstolni. Az időjárásról. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánló.
5: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
6: Fedett lakások. Titkok, tettek és persze nevek a múltból. Hamarosan nyilvánossá válnak az ügynökakták. Mit tudhatunk meg, és mit nem ezekből. Amit sosem lehet feledni. Bukovár és az ostrom évei. Rendhagyó memoár a túlélők szemszögéből. Milyen a világ ma? Erről kérdezzük a világutazó haditudósító szépírót, Jászberényi Sándort.
5: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Hit és élet. Hagyomány és változás. Egyház és társadalom. Ősi történetek és mai élethelyzetek. Kérdések, amelyekre nincsenek mindig kész válaszaink. Beszélgetések közös dolgainkról a hit és a vallás szűrőjén keresztül Laborci Dórával minden vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
7: Egy amerikai kutatás szerint évtizedek óta világszerte több nő szerez diplomát, mint férfi. Az, hogy egyre kevesebb egyetemet végzett férfi jut egyre több diplomás nőre, hatással van a házassági trendekre is. Az emberek általában társadalmi és kulturális értelemben magukhoz hasonló embereket választanak párjuknak, és valóban a magasabb társadalmi státuszt elérő nőknek általában fontosabb, hogy a státuszuknak megfelelő férjet találjanak. Ha azonban kevesebb a magasan képzett férfi, a nők vagy egyedül maradnak, vagy lejjebb adnak az elvárásaikból. Amerikában egyre több diplomás nő dönt úgy, hogy egyetemet nem végzett férfihoz megy feleségül. A jó fizetés azonban ez esetben is alapfeltétel. Igen, ám így azonban a nem diplomás nők számára kevesebb nem diplomás, mégis jól kereső férfi marad. És valóban az ő házasodási kedvük jelentősen visszaesett 50 év alatt. És persze a másik oldalon ott vannak a munkásosztály férfiai, akik aglegények maradnak, miközben anyagilag sem állnak kimagaslóan. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Spéder Zsolt demográfussal, a Pécsi Tudományegyetem tanárával beszélgetünk a magyar trendekről.
8: Gyermekvállást, hogy mi segíti, 14 különböző tényezőt határozunk meg. A legközvetlen előzmény a gyermekvállásnak a párkapcsolat, hiszen ahhoz, hogy gyerek szülessen, párkapcsolatra van szükség. Pontos tényező a gazdasági társadalmi környezet, felnőtté válás körülményei, az elköltözés esélyei, és természetesen a családpolitikai intézkedések is.
9: Azt lehet-e látni, hogy az elmúlt 10 évben, 20 évben, 50 évben hogyan alakult át a fiatalok párkapcsolati vagy családalapítási íve?
8: Nagyon erőteljesen átalakult egy korai gyermekvállalási mintáról és egy korai házasságkötési párkapcsolatalapítási mintáról, amely 20-as évek elején volt, egy késői mintává alakult. Tehát ez a 30-as évek eleje, 20-as évek végén történik. Tehát gyakorlatilag egy 5-7 évvel eltolódtak az események. Tovább tanulunk iskolába. A demográfia törvénye, hogy amíg tanulunk, addig nem vállalunk gyermeket. Azért az egy másik életmódot és egy másfajta kiszámítható életet jelent. Másrészt nehezebb a munkába állás is, tehát több időre van szükség, amíg azt a stabil munkahelyet elérjük, ami biztosítja azt, hogy családot alapítsunk.
9: A demográfusnak érdemes feltenni ilyen kérdést, hogy ez jó vagy nem jó?
8: Az az időablak, amikor gyermeket vállalhatunk, vagy vállalhatnak a nők, az ugye a 40 éves kor elején lezáródik. Tehát, hogyha korábban kezdődik ez a próbálkozás, hogy a gyermeket szeretnénk, akkor nyilvánvalóan hosszabb idő áll rendelkezésre, mint hogyha mondjuk 30 év fölött indulunk neki, amikor alig van 10 év. Akkor nyilván még kevesebb idő jut a második gyerekekre.
9: Azt mondta, hogy az egyik ok a sok közül az, hogy tovább tanulunk. Miért akarunk tovább tanulni?
8: Mert jobb életet szeretnénk magunknak.
9: Egyértelmű, hogy a továbbtanulás az jobb életet jelent?
8: Ugye azért nagyon erőteljesen azt jelenti, hogy a magas képzettséggel rendelkezők, azok könnyebben találnak munkát, ritkábban lesznek szegények, most nagyon leegyszerűsítem a választ. Nyilván nem jelent egy az egybeni megfeleltetést.
9: Gyermekvállalásról kezdtünk el beszélgetni, és hát ön is rögtön azt mondta, hogy a párkapcsolat a feltétele annak, hogy gyermekek szülessenek. A házassággal is várunk-e a tanulás befejezéséig?
8: Várunk, sőt, ugye itt egy nagy változás volt azért megint az elmúlt 30 évben a sok-sok változás között. Korábban a gyerekek házasságba születtek, de az elmúlt 25 évben átalakult nagyon erőteljesen. Élettársi kapcsolatban is vállalnak nagyon sokan gyereket. A 2015-ös házasságú preferáló intézkedések kapcsán erőteljesen megnőtt a házasoknak a száma, azért nőhetett csak meg, mert sokan élettársi kapcsolatba értek, hiszen nem arról volt szó, hogy elkezdtek gyorsan keresni az emberek új és új párkapcsolatot, hanem akiknek meg volt a párkapcsolata, azok átalakították. Mikor én fiatal voltam, akkor az volt a döntés, hogy valaki nem házasodik meg, és úgy él együtt, az az értékvilág kifejeződés, hogy valaki megházasodik, és az alap az az, hogy a házasság előtt nagyon gyakran és nagyon sokan a méréseink szerint a népesség, a fiatal nők és férfiak 9/10 élettársi kapcsolatban él, és azt kipróbálva leggyakrabban akkor, hogyha jön a gyerek, akkor azt házasságra váltják át.
9: Miért félünk a házasságtól?
8: Nem tudom, hogy félünk-e, az mindenképpen egy erőteljesebb elköteleződés jelent, hogy magunktól félünk-e azért, hogy tudjuk ezt az elköteleződést vállalni, vagy sem. Sokan azok között, akik élettársi kapcsolatban kezdték az életüket, azok szerettek volna, vagy azt tervezték, hogy a jövőben majd összeházasodnak. Sokáig ezt próbaházasságnak, vagy régebben még vadházasságnak nevezték az élettársi kapcsolatot. Azok, akik rögtön házasságot kötöttek, kisebb eséllyel bontották fel a párkapcsolatukat, mint azok, akik próbaházasságba éltek. Valószínűleg a szelekció miatt, tehát azok, akik rögtön házasságot kötnek, azok más gondolnak a párkapcsolatról, vagy másképp képzelik az életüket, vagy többet tűrnek egymásnak, ezt nehéz megmondani.
9: Van-e különbség együttélés és házasság között abból a szempontból, hogy megszületik-e a második, harmadik, vagy akár többedik gyerek?
8: Van különbség, ugye a házasság az termékenyebb, tehát hamarabb születnek a gyermekek, de nagyon-nagyon nehéz szétválasztani az okot és az okozatot, tehát hogy nem azért házasodunk, hogy gyerekünk van, vagy fordítva nem azért, hogy gyermekünk meg házasodunk, valószínűleg van egy elképzelésünk a felnövekedésről, és a kettőtől együtt döntünk valamilyen szinten, hogy na én ezt az embert szeretem, vele szeretnék együtt élni, abba beletartozik az is, hogy vagy valamikor házasságot kötök, illetve gyermeket vállalok. Bár ez nyilván egyre ritkábban van, és kétségtelen, hogy megnövekedett a egyedül élő nők és férfiak, ugye, akiket szingliként szoktunk nevezni. Ez azért egy óvatosan kell ezzel bánni, mert a szingliség az a önkéntesen vállalt egyedül létet jelenti, és hát az egyedül élés az nagyon gyakran egy kényszerű helyzet, azért, mert nem talál magának megfelelő partnert, és akkor nem akarom alábadni. Egy amerikai szociológus mondta azt, hogy nem azért válunk, mert nem fontos a házasság vagy a párkapcsolat, hanem mert jobb párkapcsolatot szeretnénk, tehát nem jó a párkapcsolat, míg korábban egy nem jó párkapcsolatot azok sokáig tartottak fenn, ma egy nem jó párkapcsolat könnyebben szétbontható vagy felbontható. Ez nem ma, mert ugye 60-as évektől kezdve van válás Magyarországon.
9: Amikor párkapcsolaton gondolkodom, akkor melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket mérlegelek?
8: Kutatások azt mondják, és arról szólnak, hogy hasonló vagy magasabb státuszot próbálok, vagy keresek. Ki az, aki tetszik, és ki az, aki szép lesz. Az, aki valami hasonló világban nőtt fel, valami hasonló értékekkel, valami hasonló tudással rendelkezik. Ehhez az is kell, hogy meg tudjam ismerni. Régen a bálok adtak erre lehetőséget, utána a lakóközösségek vagy lakókörnyezet. Manapság leggyakrabban iskolában találkozunk a bővendőbelénkkel, majd pedig a munkahelyen van lehetőség találkozásra. Természetesen az online világban most már ugye kereshetünk másképpen is partnert, de másképpen kereséskor is nagyon sokszor olyan kategóriákat írunk be, hogy szeresse a foci meccset, legyen magas vagy alacsony végzettségű, hogy mennyit keressen, tehát olyan objektív tényezőket, mert bizonyos szempontból arra a státuszra utalnak, ami a hasonlókat sorozza össze, vagy teszi egymáshoz közelévé, subát subához, gubát gubához, vagy ellentétek vonzák egymást, ez volt a két alternatíva, de hát úgy tűnik, hogy a homogámia az hasonlókkal való párkapcsolata, a házasságkötése az egyre gyakoribbá vált Magyarországon is.
9: Úgy fogalmazott az előbb, hogy hasonló vagy magasabb státuszút keresek magamnak. Férfiakra és nőkre is igaz az, hogy akár a magasabb státuszú is szóba jöhet?
8: 30 évvel ezelőtt alapvetően a férfiak végzettsége volt magasabb, és a nők végzettsége egy alacsonyabb, mivel a nők képzettsége erőteljesen növekedett, és már 90 óta több nő rendelkezik felsőfokú végzettsége a kimenői folyamok körében, mint férfi. Hát emiatt nyilván van azt a elvet, hogy én majd egy magas státuszú férfihoz megyek hozzá, vagy fordítva egy alacsonyabb státuszú nőt veszek el, aki majd otthon intézi a családi ügyeket. Ez nem jellemző, hiszen a házassági piac, erről szoktunk beszélni, ott olyan strukturális feltételek vannak, hogy sokkal több a magas végzettségű nő, mint a magas végzettségű férfi. Az a hagyományos felfele házasodunk a nők, vagy lefele házasodnak a férfiak, ezt a modellt nem lehet tömegesen fenntartani. Akik egyénileg nyilván a másikat keresik, meg szeretik, nem is a modellt akarják fenntartani, hanem egyszerűen így alakulnak a szerepelvárások, mikorábban sokkal erőteljesebben vártuk a nőtől azt, hogy az otthon mindenese legyen, a férfitől pedig ugye, hogy a biztonságot, a magas keresetet adja. Addig ma már vannak ugye olyan elvárások, hogy a férfi is cseréljen pelenkát, legyen otthon, együttműködő, az otthonban résztvevő férfiaknak a részaránya, vagy az azokra vágyók részaránya is növekedett. Már megnéztem 30-34 éves korcsoportot, ugye, akik leginkább ilyen lehetőségek előtt állnak, hogy megtalálják partnerüket. Ott 40% a nőknek felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a férfiaknál 27-28%. Nem lehetséges sem az, hogy a férfiak magasabb státusszal rendelkeznek az iskolai végzettség szempontjából, sem az nem lehetséges, hogy minden magas státuszú nő magas státuszú férfival éljen együtt. Akik párt akarnak találni, azoknak nem csak az iskolai végzettséget kell figyelniük. Tehát és vannak másfajta strukturáló tényezők is a világban, Magyarországon is, például a foglalkozás, vagy a társadalmi kapcsolatok, amelyek nem szükségszerűen a iskolai végzettségtől függnek. Tehát nagyon differenciált a felső státuszoknak a csoportja is, illetve nem csak az iskolai végzettség mentén lehet hasonlót a hasonlóval találkoznunk, hanem lehet életmódban is hasonló valaki, hedonista, nem hedonista, spormeister, lehet a foglalkozások presztízse szempontjából is, hogy egy villanyszerelő, ácsálványozó, vagy egy óvónő. Tehát az egyiknek van magas végzettsége, másiknak nincsen. De a presztízs hierarchiában talán hasonló módon annak. Tehát, hogy van 3-4-5 olyan előteljes társadalmi ismérv, amelyek mentén elkezdünk mozogni. Az iskolai végzésről azért beszélünk sokat, mert az könnyű mérni.
9: A beszélgetésünk alapját az amerikai felmérés adja, amelyik ezt mutatja ki, hogy diplomás nők többségben vannak a férfiakhoz képest, és ez számos következménnyel jár, de a szavaiból azt veszem ki, hogy a tendenciák nagyjából Magyarországon is hasonlóak.
8: Sőt, azt gondolom, hasonlóbbak, hamarabb történt Magyarországon. Ezt mindig elfelejtjük, azért volt szociálista országban, volt egy olyan időszak a 80-as években, amikor nagyon értelmetlen volt magas státuszba kerülni, mert sokkal több beruházást igényelt, és jóval kevesebb jövedelmet.
5: Spéder Zsolt demográfus, a Pécsi Tudományegyetem tanára.
8: Ez megfordult, de ebben a nők, hogy mondjam, munkába állása és magasabb képzettsége, végzettsége, az nálunk az hamarabb indult el. Teljes mértékben jellemző ez. Ugye itt nem csak iskolai végzettségről beszélünk, hanem másfajta státuszokról is, és más státuszok esetében foglalkozásnál is lehet azt mondani, hogy mennyire homogán, vagy mennyire hasonló foglalkozásból jön valaki.
9: Az amerikai kutatás azt is mondja, hogy valójában akik pórul járnak, azok a nem diplomás, tehát kevésbé képzett nők. Azok maradnak számukra, akik keresettel is kevesebben rendelkeznek. Ez a tendencia is látszik-e Magyarországon?
8: Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon inkább az látszik, meg Európában is, hogy a alacsony státuszú férfiak vannak nehezebb helyzetben. Ők se a homogám, nincs olyan sok alacsony státuszú nő, másrészt ugye a alacsonyabb státuszok esetében elképzelhető, hogy az a várakozás, hogy ő legyen a család feje, az erőteljesebben elterjedt, mint hogy egy kiegyenlített párkapcsolatban élünk. Tehát én attól tartok egy picit, hogy az alacsony státuszú férfiak azok nehezebben találnak partnert maguknak, mint az alacsony státuszú nők.
9: Helyzetről beszéltünk egészen idáig, most próbáljuk meg ezeket a vonalakat meghosszabbítani, és így a jövőből valamit megsejteni. Ha ezek a tendenciák így folytatódnak, milyen jövő vár ránk, akár párkapcsolat, akár házasság, akár gyerekvállalás szempontjából, illetve látszanak-e arra jelek, hogy a tendenciák változhatnak is?
8: Az emberek mindig alkalmazkodnak az új helyzethez. Mit jelent az új helyzet? Az, hogy több diplomás nő van, mint diplomás férfi. Másrészt ugye, amihez megint alkalmazkodni kell, hogy milyen lesz a jövő munkahelye. Tehát a jövő az most, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk, hogy digitális társadalomról beszélünk. Nagyon sokszor sokan azt mondják, hogy nagyon erőteljesen szétválnak a felső és az alsó státuszok. Tehát lesznek azok, akik kitalálják a programokat, akik kontrollálják a programokat, és nagyon sok lesz a manuális munkás, nőni fog a alsó és a felső státuszok közötti különbség. Középen pedig hát megint egy nagyon széles csoport van jelenleg, amelyik ezek szerint csökkenni fog, és talán a két szélső pólus erőteljesebb lehet. Természetesen ebben a társadalom nagyon különböznek, tehát Németország, Franciaországon erős és nagy középosztály van, Bulgáriából meg viszonylag szűk középosztály, hogy nyilván mások a következmények. Franciaországban az életstílusnak, meg a lehetőségeknek azért nagyobb tárháza van, meg az alkalmazkodásnak, míg Bulgáriában talán kevesebb. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi fog történni, vagy hát azért mégis szeretnénk egy partnert meg valakivel együtt élni, mégse egyedül szeretnénk maradni, megpróbáljuk megkeresni, de nem minden áron a partner. Legalábbis annak a tanúsága, hogy azért a 20-as, 30-as éveikben lévő nők és férfiak között egyértelműen többen vannak egyedül, tehát nem párkapcsolatban, mint 30 évvel ezelőtt. Még egy dolgot visszatérve, válást követően van egy érdekes történet. Ugye nagyon sokszor azért válnak, akik elválnak, mert egy harmadik megjelenik. És azt is tudjuk, hogy válást követően mind a férfiak, mind a nők néhány éven belül új párkapcsolatot szeretnének és alapítanak. Ezen a területen a férfiak azok a fiatal nőket keresik, tehát több a fiatal felsőfokú végzettségű nő, de többen is keresik, nem csak a saját korosztályuk keresi, hanem a 40 éves vagy 50 éves férfiak is. Elvált nők esetében viszont ők saját korabeli férfiakat keresnek, tehát ilyen értelemben az az egyensúlytalanság, amit itt beszéltünk, hogy magas státuszú nők és az alacsonyabb között van, ez egy kevésbé erőteljes, mert hogy belépnek még az elvált férfiak is, akik jó módúak lehetnek, a középvégzettségek akkor is azért megfelelő anyagi körülményekkel rendelkeznek. Ez egy picit kiegyenlíti azt az egyensúlytalanságot, amit a 40 és a 28% között található.
9: Korábban az volt a tendencia, ön is erről beszélt, hogy aki diplomás, az nagy eséllyel jobb munkahelyhez jut, magasabb fizetéshez jut, jobb élete lesz. Változhat-e ez a tendencia? Egy jó és megbízható mesteremberre például égető szüksége van nagyon sokaknak. Biztos-e, hogy ma is, meg 5 év múlva is a diploma jelenti a magasabb fizetést, és nem egy jó szakma?
8: Nagyon nehéz kérdés. Azt szoktuk mondani, hogy sokkal nagyobb esélye van, hogy az ember nem lesz szegény, vagy nem lesz hátrányos helyzetű, de az nem jelenti azt, hogy ő lesz a nyertes. Van nagyon sok szakma, szolgáltatás, ami nem digitalizálható, ami nem végezhető el kiszervezéssel. Lesznek mindig fontos foglalkozások, és hát vannak foglalkozások, vagy vannak szakértelem, amit nem lehet, vagy nagyon nehéz helyettesíteni. De hát ugyanúgy nehéz helyettesíteni a gondozónőket a kórházakban. Jó lehet, itt is van már távgondozás, meg nem csak telefon keresztüli recepteket, de monitoron keresztül láthatjuk az ellátottat is, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez tömegesen nehéz automatizálni ezeket a feladatokat.
9: Az embert kivonni az emberi kapcsolatokból nagyon nehéz.
8: Nem is biztos, hogy kellene. Remélem, hogy eléggé kreatívak vagyunk, mint emberek, hogy fenntartjuk ezt a fajta igényünket.
9: Megítélhető-e ma már, hogy az elmúlt 15 évben, 20 évben azok az intézkedések, amelyek születtek a házasságok, a családok, a gyerekvállalás megerősítésére, azok mennyire voltak eredményesek?
8: Önmagában a családpolitikai intézkedések nem tudnak teljes körű átalakulást maguk után vonni, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen intézkedések vannak. Tehát amikor a gyerekszámról beszélünk, akkor mindig arról beszélünk, hogy milyenek a gazdasági társadalmi körülmények, milyenek a párkapcsolatok, milyenek az értékek, és milyen családpolitikai környezet van, az mennyire kiszámítható, mennyire támogatja, vagy segíti elő, hogy azok a költségek, amik a gyerekkel felvetődnek, az olyan intézményrendszert jelente, amely lehetővé teszi az 1-2-3 gyermek felnevelését. Amiről még keveset tudunk, amivel most foglalkozom, hogy a digitális világ, vagy a globalizáció következtében felgyorsuló világ, az nem igazán támogató a gyerekvállás tekintetében. Gyerekvállás egy lassú, organikus, bizonyos szempontból biológiai kötött folyamat, nem tud felpörögni, mint ahogy a munkahely fel tud pörögni, mint ahogy a bulizás fel tud pörögni, és ez a pörgés, nevezzük úgy a pörgés társadalma, ez egyre inkább jellemző, nem csak Magyarországon, hanem akár Ázsiába, koreai tini lányok zenekaraitól kezdve, India, Kína, Nyugat-Európa, Nagy-Británia, Svédország, mindenütt érzékeljük a digitális forradalomnak ezt a következményét, és azt gondolom, hogy ez megint nehézségeket fog jelenteni a fiatal generáció számára, hogyha most a gyermekvállásról beszélünk.
9: Az államigazgatás, egy kormány biztos, hogy sokféle úton tud támogatást adni ahhoz, hogy házasságok kötessenek, hogy gyerekek szülessenek, nyilván lehet szemléletet formálni, lehet intézkedéseket kitalálni. Hogyha alapul vesszük ezt a pörgős világot, ezt a digitalizált világot, önnek van a fejében olyan 1-2-3 lépés, intézkedés csomag, amit egy államigazgatás ebben a helyzetben meg tud tenni?
8: Nagyon nehéz kérdés. Én azon az intézményrendszer, tehát a gyermekek esetében a gyermeket ellátó intézményrendszer, az iskolarendszer fejlesztése, az kulcskérdés, és a minél korábbi időszakra, életkorra való képzésnek, az oktatásnak a bevezetése. Tehát segítjük is a fiatal szülőket a gondozásban is, és a tanításban is, vagy a nevelésben, és ami egyenlőtlenségeket is csökkentett. Másrészt ugye nagyon nehéz kérdés, mert intenzív parenting van egy ilyen kifejezés, az intenzív szülőség, hogy éljük meg azt a pillanatot csak a gyerekkel, és így tovább. Na de ez csak akkor lehet megélni, ezt nem lehet betervezni, tehát nagyon sokszor akkor éljük meg a gyerekkel azt, ami a szülőséget jelenti, amikor nem készülünk rá váratlanul, tehát idő kell a szülőséghez. Az intenzív szülőség pont azt csinálja, hogy kiszervezi a szülői feladatokat, de akkor pont a szülőség élménye veszik el, mert akkor csak taxizás lesz belőle. Viszem ide-oda a gyerekeimet, és nem tudok velük leülni, meghallgatni őket. Miért mondom ezt? Ugye a családpolitikában nyilvánvaló fontos, hogy legyenek bölcsödék és óvodák, és tanítsák zenére a gyerekeket. Az mondjuk egy magyar specialitás. Hát ahhoz, hogy néhány jó zenész legyen, ahhoz sok zenészre van szükség. Ahhoz, hogy néhány jó matematikus legyen, az sok matematikus. Mert hogy később derül ki, hogy ki mikor lesz jó. A szülőségbe segíteni kell, ugyanakkor a szülőknek nem lehet mindent kiszervezni, mert akkor szülőség értelme vesztik el.
9: Mi az, amit a családpolitika ebből biztosítani tud, vagy tudhat?
8: Bölcsödék óvodáknak a működését, a rendszerét, az mindenképpen, és hát valamilyen módon figyelembe venni azt, hogy az, aki 3 gyermeket, vagy 2 gyermeket, vagy 1 gyermeket nevel, az többe kerül, mint aki nem nevel gyermeket. Tehát, hogy legyen valamiféle családi szempontokat figyelembe vevő újraosztás.
9: Mi az, amiről ma azt hisszük, hogy segíti a házasodást, a családalapítást, a gyermekvállalást, de a kutatások alapján az derül ki, hogy teljesen semleges.
8: Családpolitika például normákat nem tud társadalommal elfogadtatni, tehát ezek nagyon erőteljes folyamatok vannak. A világ annyi féleképpen és olyan gyorsan változik, hogy ehhez valahogy alkalmazkodva, a fiatalok igényeihez alkalmazkodva lehet valamilyen módon segíteni. Megfordítani folyamatokat én szinte lehetetlenek lenne. Olyan erőteljesek ezek a folyamatok, amelyekhez adaptálódni kell, és azon belül megpróbálni valamit javítani, vagy valamit rontani. Nagyon sokszor fiatalok is 2 nagyon erőteljesen szélsőséges ideával gondolkodnak. Individualizmus az énnek a megvalósítása, vagy pedig a szent család. A valós élet a kettő között van. Egy kicsit individualistának is kell lenni, de egy kicsit szent családnak is kell lenni, vagy nem lehet nagyon szent család, és nem lehet nagyon individualista valaki. Akkor lesz jó párkapcsolatunk, akkor tudunk talán jó szülőkké válni, hogyha vannak elképzeléseink arról, mit szeretnénk, de tudunk alkalmazkodni az új helyzethez, és nem akarunk szélsőségesekké válni. Nem várunk el mindent a férjünktől, vagy a feleségünktől. Hogyha mindent elvárunk, az nagyon nehéz megvalósítani. A várakozásainkat is kellene adaptálni egy picit, ugyanakkor nem szabad feladni azt, hogy igen, individumnak is kell lennünk, kell lenni valaminek a férfinak is, meg a nőnek is, olyasminek, ami önmagára vonatkozik. Tehát valahogy ennek a kettőnek az összekombinálása egy kivitelezhető történetet jelent, de hát ezt mindenkinek magának kell valahogy összeborkácsolni.
10: A diplomások arányától indultunk, a házassággal és gyermekvállalással kapcsolatos folyamatokig jutottunk Spéder Zsolt demográfussal, a Pécsi Tudományegyetem tanárával. A szerkesztőműsorvezető Süveges Gergőt hallották. További szép napot, minden jót!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
2: A mesterséges intelligencia megkönnyíti a munkánkat, de vajon gondolkodhat és dönthet helyettünk?
3: Gyülekezeti tagok is nagyon sok ponton ebből kiindul, hogy gyorsan tud jó minőségű szöveget létrehozni, beszámolókban nagyon sok munkában lehet ezt így használni, viszont ahhoz, hogy jó eredményt kapjunk, nekünk is jó instrukciókat kell adni.
2: A közösség nem mindig formálódik magától, nagyvárosi gyülekezetben külön kihívás közel hozni egymáshoz az embereket.
4: Ha azt néznénk, hogy mi könnyebb egy gyülekezetben megélni, hogy vasárnapra 10-nek prédikálok, vagy 100-nak, akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát 100-nak jobb, könnyebb. Én azt látom, hogy nehezebb. Többen vannak, sokkal többféle fajta problémával. A 2 év alatt rengeteg olyan egyéni, családi kívással kellett szembesülni, amit 20 év alatt még falusi lelkészoltam sohasem.
2: Dicsőítéstől a hálaadásig ima sétány segít kiszakadni a város zajából Miskolcon.
5: Nekünk Isten alapvetően a teremtőnk, a megváltónk, és nem egy kívánságautomata. Nem azért jövünk csak, hogy Uram, ezt kérem, azt kérem, még ez kellene, hanem mindenek előtt neki dicsőséget adni.
2: Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Az AI sok terhet levehet rólunk, segíthet az információk feldolgozásában, az adminisztrációban és a kommunikációban, így több idő maradhat az igazán fontos feladatokra. Németh Balázs, református lelkipásztor, a mérnök misszió vezetője szerint a mesterséges intelligencia jó munkatárs. A lehetőségek mellett azonban a felelős használat határait is meg kell húznunk. A Magyar Tudományos Akadémia doktorával a Reformátusok Szárszói konferenciáján beszélgetett Ivádi Zsuzsa.
3: A lelkész, amennyire csak tudja, a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat, azokat tartsa háttérben. Legfeljebb segíthet abba, hogy gondolatok elinduljanak, de ne erre támaszkodjunk. És amiért ezt én fontosnak tartom, az egyrészt egy teológiai ok. Mi reformátusok a hitvallásunkból kiindulva úgy gondoljuk, hogy predikáció verbi dei est verbum dei, tehát hogy Isten igéjének hirdetése, Isten igéje. Tehát ebből kifolyólag nagyon fontos az, hogy úgy készüljünk az ige hirdetésre, hogy abban tényleg Krisztust közvetítjük az embereknek, és ezt helyezzük középpontba, és ilyen módon ezt a teljes erőbefektetéssel kell végezni a lelkésznek, amennyire adott lehetőségből, helyzetéből adódik, és ez nem fér össze azzal, hogy gépi eszközökre nagy mértékben támaszkodunk. A másik oka az, hogy a lelkésznek magának is szüksége van a készülésre. Én a saját tapasztalatomból kiindulva azt tudom mondani, hogy amikor nekem az ige üzenetté válik, az nem az, amikor én hallgatom valahol, amikor én készülök, és ilyen módon próbálok átadni üzenetet másnak, és én is próbálom megérteni először, próbálom ilyen módon megélni, tehát már csak ezért is fontos, hogy közvetlenül foglalkozzunk, és ne gépi algoritmusokon keresztül közeledjünk az igéhez. Mi is hallgatók vagyunk, még akkor is, ha mi szóljuk. A harmadik, amiért fontosnak tartom, hogy tanuláskutatásban kimutatták azt, illetve néhány ilyen tanulmány már készült, hogy ha tanulók gépi algoritmusokat, AI-t használnak, akkor az általuk készített munkát nem érzik igazán a magukénak, és nem is feltétlenül azonosulnak minden részével, annak ellenére, hogy azt ők saját nevük alatt teszik közzé, vagy adják le a dolgozatot, és ilyen módon nem is feltétlenül emlékeznek rá egy idő után, hogy ott mit is alkottak, mit is írtak le. És azt gondolom, a prédikáción ez pláne nagyon fontos, főleg ami olyan beszéd, ami nem egy felolvasott szöveg jó esetben, hanem egy hangzó beszéd, ahol vázlatra épülünk, tudjuk azt, hogy mi van benne, igazán magunkénak érezzük, és ilyen módon már akár anélkül, hogy ott lenne

0: Egyházként is szoktuk nevezni, tehát a prédikáció alapvető fontosságú, még ha az nem is csak szószéki vasárnapi beszéd, hanem igehirdetés, annak más formájában nagyon fontos, hogy ez legyen a fő tevékenységünk, és ne valami egyéb más.
1: Ez egy lehetőség, és innentől kezdve felelősségünk is van abban, hogy hogyan használjuk. Tudnál jó gyakorlatokat említeni, amikor tényleg eszközként tudjuk használni?
0: A úgynevezett nagy nyelvi modellek, mint amilyenek a közismert AI megoldások, amik sokak számára elérhetők az interneten is. Tehát ebben az esetben alapvetően ezek szövegkészítésre vannak hangolva, bár vannak nekik egyéb funkciójuk is. Olyan jellegű beszámolók, vagy akár mondjuk egyházi gyakorlatban, akár mondjuk ilyen posztok, vagy ilyen közösségi média jelenlétnek tudjuk használni, hogy abban esetleg nem vagyunk jók, vagy sok időbe telik mondjuk 30 perc megírni egy jót, ő meg megcsinálja néhány interakcióval pár perc alatt, és akkor azzal már nem kell foglalkoznunk, hanem másra tudjuk az időt szánni, ami valljuk meg a fontosabb része azért a lelkészi szolgálatnak, nem feltétlenül az, hogy Facebookon posztoljunk. De ezen túlmenően nyilván gyülekezeti tagok is nagyon sok ponton, pont ebből kiindul, hogy gyorsan tud jó minőségű szöveget létrehozni, beszámolókban nagyon sok munkában lehet ezt így használni. Nagyon fontos viszont minden esetben az, hogy ahhoz, hogy jó eredményt kapjunk, ahhoz nekünk is jó instrukciókat kell adni magának az algoritmusnak. Tehát, ha szeretnénk például készítetni egy összefoglalót, akkor jó, hogyha azt minél pontosabban körülhatároljuk, hogy az milyen legyen, amit várunk, sőt, akár mutatunk neki néhány jó példát is, hogy nekem ezek tetszenek, valami ilyesmit szeretnék. Ez szerintem nagyon fontos, és bármire használjuk, az, hogy mi adjunk mintát, amit mi jónak tartunk, ez szerintem elengedhetetlen, hogy olyan eredményt kapjunk, ami már talán nem olyan sokat kell utána dolgozni, hogy olyan legyen, ami vállalható, és azt mondjuk, hogy a nevünket adjuk mellé.
1: Balázs szokta trenírozni magát, akár egy képnél, akár egy szövegnél, hogy ez most AI, vagy igazi kép, vagy igazi szöveg, mármint ember által alkotott kép, vagy szöveg.
0: Így kifejezetten nem, de jött elém, és ez nagyon megdöbbentő volt, egy olyan közösségi média poszt, ahol aki kirakta, nem ismerem, mert nem ismerős, csak hogy feldobta a rendszer, egy olyan képet rakott ki, ahol egy rolleres félmeztelenül ment a rolleren, vagy Budapest valamelyik belvárosi utcájába, és ehhez kapcsolódóan írt néhány egyébként nem durva gondolatot, hanem csak megjegyzéseket fűzött hozzá, hogy hogy lehet ilyet tenni. Amikor én ezt láttam, akkor már legalább 60 hozzászólás volt. A képről nekem se tűnt fel először semmi különleges, mert arra az egy momentumra fókuszáltam. De utána az egyik megjegyzésben észrevettem, hogy valaki azt írja, hogy hát sok furcsa dolog van a képen, hogy szerinte nem is valós. És megnéztem én is jobban, és csak ekkor tűnt föl, hogy valóban a kép az nem igazi, hanem legalább részben manipulált. És az volt a megdöbbentő számomra, hogy ilyen képeket viszonylag egyszerűen létre lehet hozni, és mennyi indulatot tud kiváltani az emberekből, ha egy ilyet megosztunk. Nem feltétlenül teszünk mellé gyűlöletbeszédet, de a kommentekbe, hozzászólásokban nagyon sok ilyen volt, amire azt mondom, hogy az még nem moderálták, de majd fogják. Ilyen szempontból azért veszélyforrás, és jó felismerni, hogy mi az, ami valós vagy nem az, de ez nagyon nehéz, és van személyes tapasztalat, ha nem látom azt a megjegyzést ott, vagy valaki már észrevette, akkor én is igaznak fogadtam volna, mert nagyon alaposan nem néztem meg a képet. Vagy meg őszintén, hogy azért nem mindennek tudunk utána menni, ebbe követtünk, és még inkább fogunk elkövetni valószínűleg hibákat.
2: Németh Balázs lelkipásztort, gépészmérnököt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát hallották.

0: Egy nagyvárosi gyülekezetben könnyebben előfordulhat, hogy a tagok alig ismerik egymást. A kapcsolatok kialakulásában ezért az istentiszteleten kívüli találkozásoknak is fontos szerepük lehet. Egy közös teázás, piknik, imakör vagy személyes megszólítás sokat segíthetnek a közösségépítésben. Brunner Vilmost, a Székesfehérvár belvárosi reformátusok lelkipásztorát és Ince Sándor főgondnokot Gál Márk kérdezte a tapasztalataikról.
1: Ha azt néznénk, hogy mi könnyebb egy gyülekezetben megélni, hogy vasárnapra 10-nek prédikálok, vagy 100-nak, akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát 100-nak jobb, könnyebb. Én azt látom 2 év után, hogy nem feltétlenül könnyebb, sőt nehezebb, mert többen vannak,

0: sokkal többféle fajta problémával. A két év alatt rengeteg olyan egyéni, családi problémával, kívással kellett szembesülni, amit 20 év alatt még falusi lelkész voltam sohasem. Az, ami a falusi gyülekezetben természetes volt, hogy mindenki tud mindenkiről, és ismerjük egymást. És a közösség ott van, működik, létezik. Itt a nagyszámok törvénye miatt sokan járnak vasárnap az istentiszteletre, sosem tudják, hogy a másik hol lakik. Nem is beszélgetnek vele. Tehát a gyülekezetek, mint közösségszervezésnek teljesen más kihívásai vannak. Sokkal inkább kellene egy működő közösséget teremteni, és sokkal sokszor nehezebb több embert élő közösséggé formálni, mint egy kisebb gyülekezetben. Megtalálni azt a arany középutat, hogy mindenki megkapja a maga kitáplálékát és üzenetét, akár vasárnap, akár hétközni alkalmakon, az egy nagyon nagy munka és nagyon nagy kihívás lelkipásztorként, illetve mindazoknak, akik ezeket az alkalmakat vezetik.
1: Adódik a megkerülhetetlen kérdés, mi az, ami itt a gyülekezeten belül működik? Itt a gyakorlat mit mutat?
0: Azt, hogy ez a városi gyülekezet kezd szépen lassan közösséggé formálódni, ahhoz mindenképp kellenek az igei alkalmak. Tehát, hogy nem akarom azt mondani, hogy egy biblióra, vagy egy férfi makör, vagy egy vasárnap istentiszteletnek a szerepe és a közösség teremtő ereje ne lenne fontos, de én azt hiszem, hogy azt látom, hogy fontosak azok az alkalmak, amikor tényleg a közösség közösség tud lenni. Tehát le tudunk ülni, beszélgetni. Tehát mondjuk egy adventi istentisztelet után le tudtunk ülni egy teázásra, süteményezésre, vagy pünköskor a fiatalokkal egy pünkösdi pikniken együtt tudtunk együtt lenni. Tehát, hogy azokat a közösségi alkalmakat, tereket létrehozni, ahol nem valami kötött liturgia szerint történik az együttlét, hanem sokkal szabadabban, ahol tényleg lehet beszélgetni, barátságokat kötni. Például alapítványi ülés volt, és egy új tag volt, és a többiek nem tudták, hogy kicsoda. Pedig a templomba együtt járnak 10 éve, 20 éve. De nem tudták, hogy ki honnan származik, mi a foglalkozása. De itt most volt egy alkalom, hogy nagy beszéljünk, elmondjuk, hogy mi a hitem. És rögtön már van köztük kapocs, van köztük kötelék, nem csak azt, hogy láttuk egymást, és tudjuk, hogy hát te is ebben a templomba jársz, meg én is. Ezeknek az alkalmaknak a megszervezése, megteremtése az az egyik legfontosabb dolog szerintem, amit a közösségépítésért meg tudunk tenni.
1: Ince Sándor főgondnokot arra kérem, hogy elevenítse fel nekem azt a pillanatot, amikor első ízben kapcsolatba került a Székesfehérvár belváros gyülekezettel.
2: Egészen konkrétan az úgy történt, hogy kopogtattunk a gyülekezet parókiájának ajtaján, azzal a céllal, hogy az augusztusban kötendő házasságunk időpontjáról egyeztessünk. Ez sikerült, akkor két lelkipásztor szolgált itt a gyülekezetben, és az egyikük fölvette az adatainkat, és ugye később megtörténhetett ez a házasságkötés.
1: Hogyan jellemezné a gyülekezetet?
2: Az egyik, ami jellemzi ezt a gyülekezetet, és talán számomra a legnagyobb öröm, hogy keresik az Úr Jézust. A második azt, hogy ez a gyülekezet megízlelte, ugye a ige szavaival élve a mennynek a jó ízét, az élő kenyeret, és meggyőződésem, hogy amikor ide a templomba eljönnek nagyon sokan, akkor ezt az élő vizet keresik itt ebben a gyülekezetben. Számomra ez a két dolog egyfajta garancia arra, hogy van jövő ennek a gyülekezetnek. Harmadik, maga a közösség keresése és megtalálás. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, mondhatom a presbitérium nevében is. Vasárnaponként az istentiszteletek kezdete előtt egy fél órával összejövünk, ugye a korai istentiszteleten, meg a 10 órás istentisztelet előtt is, és ima közösséget tartunk. Ez egy egyre gyarapodó kis közösség, 5-től 10 főig hiszük, és úgy gondoljuk, hogy emiatt is Isten meghallgatja az imádságunkat, és a istentiszteleteket megáldja. Nagyon fontos még a házigazda szolgálat, amit ugye a presbitérium vállalt magára. Itt kettesével vagyunk beosztva, a templom két bejáratánál fogadjuk a gyülekezeti tagokat, köszöntjük, felmerülő kérdésekre válaszolunk, ugyanakkor feladatunk az is, hogy a lelkipásztoroknak a éppen istentisztelettel kapcsolatos kérdéseikben segítsünk, meg a vendégeknek, hogy megtalálják a helyüket.
1: Mi az, amiből töltekezik?
2: Talán visszamennék a gyülekezethez való csatlakozásunk idejére. Én egy lelki ember vagyok, én ennek tartom magamat, és ezt a közösséget is lelki közösségnek tartom. A 90-es években csatlakoztunk a gyülekezethez, és én akkor fiatal gyülekezeti tagként érdekelt, hogy hogyan néz ki a gyülekezet élet belülről, és emlékszem, hogy beültem presbiteri ülésekre az utolsó sorba, és hát kíváncsian hallgattam, hogy mi történik. Ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, arra emlékszem, az akkori főgondnok meg néhány presbiter készült alapra, egy férfi csendes napra, és engem kiszúrtak, hogy valószínűleg kicsit többen érdekel, és elhívtak erre a napra. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éltem meg, és az is nagyon-nagyon jó, emlékszem, az autó hátsó ülésére ültettek, és hallgattam, meg félve néztem ugye az elöljárókat, de nagyon jó volt őket megismerni, kérdeztek, segítettek, és úgy együtt, főleg amikor erről a napról hazafele jöttünk, akkor egész jó kis barátság alakult ki, úgyhogy ők segítettek ebben a fajta beépülésben a gyülekezetbe. Erre gondolok, amikor a jelenről és jövőről beszélünk, hogy ilyenné váljunk egy új keresőt, egy hozzánk találó szemét ugyanígy észrevenni, megszólítani és próbálni segíteni neki.
3: Brunner Vilmossal, a Székesfehérvár belvárosi református gyülekezet lelkipásztorával és Ince Sándor főgondnokkal Gál Márk beszélgetett. A nagyváros zajában is lehet Istenre figyelni. Ezt a célt szolgálja a Miskolci Deszka templom kertjében kialakított imasétány, amely 7 állomáson át a dicsőítéstől a hálaadásig vezet. Az út mentén elgondolkodtató kérdések, igeszakaszok és pihenők segítenek elcsendesedni. Almási Ferenc lelkipásztorral jártam végig a sétányt, közben azt is megtudtam, milyen a jó imádság. Székelykapunát érkeztünk meg a tetemvári gyülekezet udvarára, mögöttünk a belváros, előttünk pedig a jellegzetes kék színnel díszített református deszkatemplom. A lépcsősor mellett pedig egy imasétány várja a betérőket. Mi hívta életre ezt az imasétányt?
4: A missziói gondnokunknak volt a gondolata 2-3 évvel ezelőtt, hogy ahogyan jövünk fel itt a lépcsőn a templomba, milyen jó lenne, hogyha két oldalára ki lennének téve táblák, amik segítenek az elcsendesedésben. Felkészüljenek arra, hogy bejönnek az Isten házába, a templomba. Az volt bennem, hogy ha az a cél, hogy elcsendesedjenek az emberek, akkor egy lépcső sor nem igazán alkalmas rá, hogyha ott jönnek, mennek mellette. Itt a templom előtt pedig ez a rész üres, és hogy próbáljuk meg akkor ide helyezni.
3: Nem érezték idegennek ezt a környezetet egy imasétány kialakítására a belváros zaja miatt?
4: A templomi gyülekezet Miskolc egyik legnagyobb gyülekezete, ami a legnagyobb gondunk az a helyhiány. Minden szempontból a templom is kicsi a gyülekezet méretéhez, gyülekezeti házunk, udvarunk, minden kicsi. Itt is ugyanez a helyzet, és itt a templom előtt pedig ez a meredek rész. Itt kaszáltuk a füvet, metszettük a bokrokat, kivágtuk, meg telepítettük a fákat, de nem tudtunk vele semmi hasznosat csinálni, és akkor így viszont nagyon jónak tűnt ez a gondolat. Amikor elkészítettük a tervet, ennek az imasétánynak, és aztán el is készült, na utána viszont az órákba telt, amíg megnéztem, hogy hogy álljanak ezek a táblák. Mert pont az volt a lényeg, hogy amikor ezzel valaki szembeáll, akkor a lehető legkevésbé zavarja bármiféle mozgás. Úgy állunk, hogy mindig az utca zaja az a hátunk mögött van.
3: Az állomások az imádság más-más oldalát mutatják meg. Milyen gondolat mentén építették fel az ösvényt?
4: 7 állomásból áll a sétány, ez ugye a teljességnek a száma, és ugye az imádság éve van, és akkor azt mondtuk, hogy olyan témák legyenek megfogalmazva, amik abszolút az imádságról szólnak.
3: Az első állomás a dicsőítés. Itt állunk emellett, a tábla mellett, Almási Ferenc lelkipásztorral. Miért éppen ezzel indul a sétány?
4: Mert hogy nekünk Isten alapvetően a teremtőnk, a megváltónk, és nem egy kívánság automata. Tehát azt akartuk ezzel jelképezni, hogy mi Istennek akarunk dicsőséget adni. Nem azért jövünk csak, hogy Uram, ezt kérem, azt kérem, még ez kellene, hanem mindenek előtt neki dicsőséget adni, szeretetéért, megváltásért, mindenért. Bűnvallás az a következő, mert hogy az Isten előtt megállok, hálát adok neki, dicsőítem őt, de hát azzal együtt szembesülök is vele, hogy én ki vagyok, és óriási dolog, hogy meg is vallhatom a bűneimet, és kapok rá bűnbocsánatot. Aztán a következő volt az elköteleződés, hogy ezt a kapcsolatot az Istennel a bűnbocsánat során szeretném megerősíteni. Utána jöhetnek a kéréseink, aztán könyörgés, ez esedezést jelent, közbenjárást is másokért, és végül pedig a hálaadás.
3: Inspiráló kérdések kerültek ezekre a táblákra.
4: Igen, a táblákon van egy alapige, például itt, hogy szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap a 71. Zsoltárból, aztán utána van egy rövid leírás arról, hogy mit kell érteni az alatt, hogy dicsőítés, és legvégül pedig általában 3 kérdés. Az volt a cél, hogy segítse az ide betérőt, az imádkozni vágyót abban, hogy az Istennel való közösségét még jobban meg tudja élni.
3: Például tudod-e Isten dicsőíteni akkor is, amikor mélységeket élsz meg?
4: Szinte egy provokatív kérdés is ez, hogy jó, rendben, és hogyha te most a gyászoddal jöttél ide, vagy betegséggel, vagy valami mással, akkor is tudod dicsőíteni őt? Mert hogy ez a lényeg a dicsőítésnek. Úgyhogy direkt tettünk fel ilyen kérdéseket.
3: Most vettem észre, hogy QR kódok is vannak ezeken a táblákon.
4: Mindegyiken ugyanaz, a Deszka templomi gyülekezet honlapjára vezet, és itt az elsőnél egy dicsőítő éneket lehet előhozni vele.
3: Az állomások tulajdonképpen egy kört alkotnak az udvaron.
4: A grádicsok énekét, amit már az újfordítású Bibliában úgy olvasunk, hogy zarándok ének, de a Károliban még úgy van írva, hogy grádicsok. Ugye a grádics azt jelenti, hogy fok, lépcsőfok is, és ahogyan mentek fel a templomba, voltak pihenők, ahol megálltak, és például ezekből a zsoltárokból, a 120-tól 134-ig terjedő zsoltárokból énekeltek, imádkoztak az emberek, és nekünk is vannak pihenők, három helyen vannak kitéve padok, ahol külön le lehet még ülni, ha valaki elfáradt, akkor meg tud pihenni, és még egy dolog, hogy ilyen meredek a partoldal, nagyon hamarosan elkészül, két korlátot fogunk feltenni az idősek miatt.
3: Lehet egy séta, imádság?
4: Tesz mindenki, ahogyan tudja, úgy éli meg. Nekem nagyon nagy öröm az, amikor látom azt, hogy emberek ott állnak, és valóban imádkoznak. Isten tisztelt előtt szinte minden vasárnap van, akit látok, és nem ugyanaz az ember, aki éppen most arra indul, hogy jön, és megáll, imádkozik, nagyon jó.
3: Számít-e, hogy hol, és hogyan csendesedünk el Isten előtt? Egy imateremben, vagy éppen egy belvárosi imasétányon?
4: Én azt gondolom, hogy nem. Bárhol lehet Istennel beszélgetni. Ugye azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba. Úgyhogy az jó dolog, hogyha az embernek van egy olyan hely, ahol el tud csendesedni. Mégiscsak a templom mellett vagyunk. Azt gondolom, hogy aki szeretne, az mindenképpen tud élni ezzel a lehetőséggel. De valóban otthon is lehet, Isten házában, gyülekezeti házban, bárhol.
3: És milyen a jó imádság? Egyáltalán lehet ezt jól vagy rosszul csinálni?
4: A jó imádság az az, amikor létrejön a kapcsolat Istennel. Éppen ezért például, amikor van egy közösségi alkalom, egy találkozó, és akkor úgy váratlanul azt mondja nekem valaki, hogy akkor légy szíves, te imádkozz. Nekem mindig szükségem van néhány másodperc csendre, mert egyszerűen nem arról van szó, hogy most én itt elkezdek a fejemből kipréselni valamit, hanem megpróbálom ezt a kapcsolatot felvenni Istennel. Szóval szerintem ez a legfontosabb, meg az, hogy tényleg akkor Istenre figyeljek.
3: Légy egy kis áldott csendben, ezt olvassuk a Szentírásban. Néhány méterrel lejjebb itt autók járnak, felújítások zajlottak. El lehet csendesedni akkor is, amikor ekkora a zaj körülöttünk?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Itt talán tényleg olyan szempontból egy kicsit nehezebb, hogyha megy itt a mentő, tűzoltó, rendőrségi autó, az hangokat ad ki. Ha az ember nagyon vágyakozik arra, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön, akkor ez fog menni, fog működni. Ahhoz tudnám hasonlítani, ezt sokszor szoktuk is használni ezt a példát, mint amikor az ember szerelmes. Akkor mindegy, hogy hol van, eszébe fog jutni az, akire annyira vágyik, akivel szeretne találkozni. Ha nekem égetően fontos az Istennel kapcsolatba kerülni, akkor annak meg fogom találni a lehetőségét.
3: Elindulhat-e ezen a sétán olyan, aki még keresi az Istent?
4: Mindenképpen én még bátorítanám is az embereket arra, hogy járják végig és gondolják végig a leírtakat, a kérdéseket, és próbáljanak meg Istennel beszélgetni.
3: Almási Ferenc lelkipásztort hallották, akivel a Miskolci Deszka templom imasétányát jártuk végig.

0: Miért engedi Isten, hogy fájdalmakon, veszteségeken és próbákon menjünk keresztül, és vajon hogyan lehet a szenvedésben felfedezni az ő szeretetét? Veres Ábel, a Budapest Hold utcai Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolatai következnek.
1: A mai új szövetségi igeszakaszunk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től a 11. terjedő versei. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fatyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Az előző szakaszban arra hívott az ige bennünket, hogy nézzünk fel Jézusra, és fussuk meg az álhatatosság előttünk levő pályáját. Most a kép megváltozik. A versenypályáról a családi házba lépünk. De hogyan érint bennünket ez az ige szakasz? Hogyan szól hozzánk, akik a szenvedésben olyan könnyen kérdezzük azt, hogy hol van Isten, egyáltalán van-e, hogyha engedi a szenvedést, lehetséges ez? Ha van, miért engedi? Elhagyott bennünket? Vagy esetleg büntet? Először is fontos felfigyelnünk arra, hogy a szerző a szenvedést nem büntetésként, hanem nevelésként értelmezi. A példabeszédek könyvéből idéz, és ezt az idézetet bátorításnak nevezi. Nem parancsnak, nem fegyelmi szabályzatnak, hanem olyan szónak, amely az egész embert akarja megszólítani és felemelni. Fiam, így kezdődik. Az Isten előtti szenvedés tehát nem azt jelzi, hogy Isten elfordult tőlünk. Az ige szakasz arra hívja figyelmünket, hogy a szenvedésben közelebb kerülhetünk Istenhez. Milyen fiú az, akit nem nevel az apja? Teszi fel a kérdést a levélszerzője. Aki nevelés nélkül marad, az tulajdonképpen a családon kívül áll. A próbatételt ezek alapján az Isten fiává fogadás pecsétjeként értelmezi a szerző. Tehát itt nem arról van szó, hogy vétkeztünk, és most Isten megtorolja. A minta maga Jézus, aki bár fiú volt, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Ő sem büntetésből szenvedett, hanem szenvedésében ragyogott fel engedelmessége. Így a mi szenvedésünk sem megtorlás, hanem lehetőség. Alkalom arra, hogy megmutatkozzék jobbal Jézussal együtt, hogy Isten akkor is szeretetre méltó, ha nem a jót adja, hanem a nehezet. A szeretet, ahogy az engedelmesség is, a próbában válik igazán láthatóvá. De mi ennek az egésznek a célja? Testi apáink egy adott ideig saját elgondolásuk szerint neveltek bennünket. Isten pedig azért, hogy szentségében részesüljünk. Nem kevesebbet ígér, mint hogy gyermekeikként a családi vonásokat is örököljük, hanem szabad bejárást és az ő szentségének megismerését. Ezért a mai igeszakasz azzal bátorít, hogy a keserves helyzetekben, ahol erre lehetőség van emberileg, keressük Isten vezető szeretetét. Mert aki hitáltal kitart, annak a próba később az igazság békességes gyümölcsét termi. A helyreállított békés közösséget Istennel, amelyet már most megízlelhetünk, és amely egykor majd teljességre jut. Amen.
0: Naponta jelentkező ige magyarázatainkat keressék a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin.

Ez volt a Minden időben a Református Egyház műsora a Kossuth Rádióban. Önök is kérdezhetnek tőlünk, leveleiket a radio@református.hu e-mail címre várjuk. Mai, illetve korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Pontosan 14 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A dízel drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Moszkva jelezte, negatív hatása lesz az orosz diplomaták Magyarországról történő kiutasításának. Este érkezik a hideg front, holnap néhol már csak 20 fok lehet. Jönnek a részletek. A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Moszkva megfelelő választ ad Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov közölte, a történteknek negatív következményei lesznek a kétoldalú kapcsolatokra. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter tegnap jelentette be, hogy a kormány kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, így reagált a Fidesz. A devizahitelkárosultak mi hamarabb és minél teljesebb mértékű kártalanítását sürgette a Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna azt hangsúlyozta, minden kamatként vagy bármilyen költségként jogtalanul beszedett forint visszajár a kölcsönt felvevőknek, és azt a hitelező bankoknak és a jegybanknak kell megfizetnie. A politikus szerint fontos a végrehajtás non-profittá tétele és állami kézbevétele. A területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá kellene helyezni. Elfogtak egy fiatal embert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinak, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Végül a várható időjárásról. Estétől szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad. De meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. Első rész.
1: 1907 első hónapjaiban Bombonier címmel a Teréz körúton egy különös kis mulatóhely nyílt meg. Egy fiatal kezdő színész, Kondor Ernő nyitotta meg egy sörbizományos anyagi támogatásával egy folyosószerű bolthelyiségben. Francia cégére ellenére is német földről érkezett a kabaré hozzánk. A németek rejtett francia imádata és a latin kusza bá iránt táplált reménytelen sóvárgása tombolta itt ki magát, a Pierrot és Arlekinek gitáros, holdfényes, macskajajos költészetében, és abban a csúfolódó torz grimaszban, amelyel a bourgeois szelíd harmóniáira vigyorogtak. Ez a kabaré jutott el Münchenből Bécsbe, és Bécsből megfelelően redukált életigényekkel Budapestre. Egy tavaszi reggel Kondor Ernő odajött hozzám a New York kávéházban, bemutatkozott, és elmondta, hogy ő szeretné a komoly irodalmat bevezetni a kabaréjába, és elhatározta, hogy esténként egy-egy íróval fogja felolvastatni valami novelláját. Minden nap egy másikkal. Megkérdezte hát, hogy hajlandó lennék-e én ezt a sort elkezdeni. 20 koronát fizet a fáradtságomért. Elvörösödtem. Én még akkor ifjú szívemben hordoztam az írók presztízsét, mint valami szentséget. Szégyenletes zuhanásnak éreztem hát, hogy személyesen álljak ki egy lokál közönség elé. De viszont épp egyike volt a ma sűrűn és szabályszerűen megismétlődő napoknak, amikor pénzzavarral küszködtem. Az írói méltóság kedvéért még haboztam egy kicsit, aztán beleegyeztem. Megállapodtunk, hogy este 10 órakor egy novellával megjelenek a kabaréban. Estéi roha kötelező. Délben lelkendezve mondtam a feleségemnek, hogy estére készítse ki a smokingomat. Én majd egy kicsit elmegyek valahová, mert felolvasásom akadt, de utána várjon meg a vendéglőben. Ma nagy kanálla leszünk, pénz áll a házhoz. Hogy tulajdonképpen hol lesz az a felolvasás, azt elhallgattam előtte. Nagyon szégyeltem magam. Egész nap kínzott a nyugtalanság, hogy eladtam a lelkem. Csak azzal vigasztaltam magam, hogy úgyse fogják megtudni. Annak a pár embernek, aki abban a lokálban tölti az éjszakáját, egyéb gondja is van, mint hogy másnap az én vékony novellácskámra visszaemlékezzék. Hiszen nem nagy dolog az egész. A zsebemből előszedem azt a nyomtatásban megjelent elbeszélést, beletemetkezem, gyorsan elhadarom, és azzal vége. Viszont a 20 korona mégiscsak 20 korona. Telik belőle egy jó vacsorára, és még másnapra is talán. És még csak a fejemet sem kell törnöm érte. Csak éppen egy kis feszélyt kell elszenvednem. Tulajdonképpen a róka második bőrét nyúzom le. Bolond lennék, ha ezt az alkalmat elszalasztanám. Írónak úgyis ritkán kínálkozik ilyen könnyű keresete. Este, amint smokingba bújva útnak indultam, egyszerre összeomlott a bátorságom, amelybe egész napi buzdítással tüzeltem magam. Egyszerre világosan láttam, hogy az a jámbor novella súlyosabb következmények nélkül megjelenhetett az újság türelmes papírján, nyomtatott holdbetűivel, de eleven közönség előtt élő szóval előadva magamnak kell a felelősséget vállalnom érte. A portás a keskeny folyosón elvezetett az igazgatóhoz, Kondor Ernőhöz, aki fölvitt a színpadra, odaállított egy kulissza mögé, hogy várjak ott, amíg rám kerül.

0: állottam a szerény színfal mögött, és néztem a kabarét. Életemben először. A konferencié Nádas Sándor volt. Az ő szerepe az volt, hogy az egyes számokat eleven műsorgyanánt bejelentse.
1: Most Csiribiri művésztől következik, aki néhány dalt fog előadni saját száján keresztül.
0: Ennyi volt az egész. Aztán a közönségnek hátat fordítva lomhán kicammogott. Utána egy hosszú német színész következett, fekete Pierrot ruhában volt, az arca belisztezve, a nyaka körül fehér gallér, és gitár kíséret mellett valami végtelennek induló dalt énekelt a madarak lakodalmáról. Persze németül énekelte. Aztán egy franciából németre, németből magyarra torzított kis bohózat következett, amelynek főszerepét egy szép fekete színésznő, Almási Lola játszotta. Izgalmamban egyáltalán nem tudtam nyomon követni, hogy mi történik a darabban, de ha jól gyanítom, maga a cselekmény nem is volt fontos. A fontos az volt, hogy a cselekvény színhelye egy fürdőkád volt, amiben a művésznő ült. Én, aki a színpadról felülről néztem, meggyőződhettem róla, hogy a művésznő csak annyira volt mesztelen, amennyire azt a nézőtér felé az illúzió megkövetelte. De még ez a felső regiszterekre szorítkozó pucérság is a feketemiség füllett hangulatát gyullasztotta ki bennem. Elképzelhettem hát, hogy milyen lehetett a hatás odalenn a nézőtéren. A kis darab véget ért, és az igazgató a fülembe súgta.
2: Most ön következik.
0: Gyöngéden hátba is taszított, és én ilyetten lódultam előre. A lenge fekete függöny csikorogva széthúzódott, és én ott állottam a közönség előtt. Életemben először. Először csak a sűrű dohányfüstöt láttam, amelyben kackiás lámpaernyők alól szivárgott a vörös fény. Aztán, mint karrier képein, a homályból elmosódott körvonalakkal váltak ki a tárgyak és az emberek. A terem a bécsi Gemütlichkeit olcsó ízlésével volt bérendezve, habosra redőzött sárga függönyök, párnácskák pántlikával a székek támlájához kötözve, a pirinyó asztalokon elnyős lámpák. A közönség az asztalok mellett üldögélt, többnyire egy férfi és egy nő, mindenféle látható családi kapcsolat nélkül. Az első sor közvetlenül a kis színpadhoz tapadt, itt smokingos fiatal emberek ültek olyan hölgyecskékkel, akiket igazán már csak ez a néhány centiméternyi távolság választott el az alantasabb rendű Bradley-től. Az asztalok mellett hűtővödrökben pezsgő, az abroszon a vacsora maradványai. Kiválasztottam magamnak egy borotvált arcú monoklis fiatalembert, ez volt számomra a közönség. Amint megjelentem a színpadon, félig felén fordulva lomhán rám pillantott, aztán unottan visszafordult hölgyéhez. Egyszerre átéreztem helyzetem gyalázatos aljasságát. Egy rendes színházi közönségre számítottam, amely a maga egységes tömegében fölismerhetetlenül olvad egybe az ezerfejű Cézárrá. Ehelyett az élet unatkozó, elkényeztetett habitüjéit találtam, akik a bőséges vacsora, pezsgő, fekete kávé, mákonyos egyiptomi cigaretta és hivatásos szerelem után elnyetten várnak még valami kis izgalomra. Legalábbis az én monoklisom ilyen volt, a többit nem láttam. Elhatároztam, hogy visszatérek az eredeti tervemhez. A novella úgyis itt van a zsebemben, gyorsan leülök a fölolvasóasztalka mellé, amely kis lámpájával odakészített pohárvizével a kisfaludi társaságban se lehetett volna ünnepélyesebb. Beletemetkezem az írásomba, könyörtelenül végigolvasom, tekintet nélkül a közönségre, mint ahogy az ítéleteket szokás. Elvégre az igazgató se akart mást tőlem, és ha unalmas, legalább annál irodalmibb. A 20 koronámat így is megkeresem vele, ha már az asszony ott vár a vendéglőben. Leültem hát az asztalkához, előszedtem a novellámat és olvasni kezdtem. De alig ejtettem ki néhány szót, a monoklis fiatalember szörnyűt ásított. Nem is ásítás volt az voltaképpen, hanem keményen tagolt, könyörtelen elutasítás. Mintha azt mondta volna, elezzel itt. Meg kell adni, hogy a közönségnél nagy sikere volt, nagyobb, mint amilyenre én a magam humoros előadásával számíthattam volna. Mindenki kacagott, és a monoklis tekintetét körüljártatva önelégülten zsebelte be a sikert. Majd elsüllyedtem szégyenemben. Elvörösödve néztem rá, és a pillantásom némán könyörgött hozzá, na ne bolondos pajtás, hiszen nem a magam passziójára vagyok itt, tudod, az asszony vár a vendéglőben, a vacsoráról van szó. Újból belekezdtem a felolvasásba, de a monoklis néhány szó után újból merev arccal rákezdte. És most újjé nagyobb sikere volt vele, mint az előbb. Vannak produkciók, amelyeknek sikere az ismétléssel növekszik. Hát, ha már a megalázkodott könyörgésem nem használt, gyerünk azzal a másik beszéddel. Kikaptam mellén zsebemből a monoklimat, és a szemembe vágtam. Odaléptem a színpad peremére, és egyenest a monoklis arcába mondtam.
2: Hát jó, elhagyom a novellát. Ahelyett egy kis mesét mondok el a vadszamárról.
0: A monoklis újból oázni kezdett, de most már nem volt sikere vele. A közönség egyhangulag lehorrogta. Végzetes jó szerencsém juttatta eszembe épp e pillanatban ezt a mesét. Egy királyról szólt, aki büszke volt arra, hogy az övé a világ legtökéletesebb állatkertje. De egy német tudós figyelmeztette, hogy mégse tökéletes ez az állatkert, hiányzik belőle a vadszamár. Nos, aki adta a parancsot a király az udvari embereinek, hogy 24 óra alatt teremtsenek elő neki egy vadszamarat, akár a föld alól is. Nagy volt a megrökönyödés az udvari emberek között, mert fogalmuk se volt róla, hogy ilyen rövid idő alatt honnan szerezhetnének vadszamarat. Végre is a tudós állott elő a mentő ötletével.
2: Én tudok egy módszert, amivel 24 óra alatt is elő lehet állítani egy teljesen kifejlett vadszamarat. Vegyetek egy szelíd szamarat, öltöztessétek smokingba, és ültessétek a kabaréban a hat koronás helyre. Ott majd megvadul!
0: A közönség tapsolt. A monoklis próbált oázni megint, de leúrogták. Most már akadálytalanul elmondhattam a mondókát.

Amikor kitámolyogtam, utána Bródy István, a kabaré társigazgatója gratulált, és biztosított róla, hogy nagy sikerem volt. Most végre Kondor Ernő átadta a 20 koronát, és én megkönnyebbültem, dugtam zsebre azzal a gondolattal, hogy életem e kínos epizódja most már örökre befejeződött. Kondor Ernő a kapuig kísért, és amikor már újból elbúcsúztunk, az utolsó pillanatban azt indítványozta, hogy jöjjek el holnap megint, mondjam el megint a Vatszamár históriáját, majd ő gondoskodik róla, hogy legyen a nézőtéren valaki, aki majd megint oázik. Azt hiszem, ekkor született meg a rögtönzések mechanizálása. Egyelőre abban állapodtunk meg, hogy egy hétre szerződöm napi 20 koronáért. Nagy dolog ez az írói pályán, amelyen az ember abból él, hogy mindig próbál valami újnak látszó ötletet kitalálni, vagy legalábbis megtalálni. Igazán nehéz, úgyis csak az első próba volt, aztán az ismétlés és megszokás folyamán egyre könnyebb lesz.

0: Abban a szűk társadalmi körben, amelyre a kabaré számíthatott, hamarosan híre futott az új szórakozásnak. Ez a szórakozás a régi állathetszek műfajából való volt. Esténként egy sárga, ilyettarcú, sovány fiatalember kiáll a dobogóra, és izgékonyságában kapkodó, keszeg mozdulattal reagál a froclizó közbeszólásokra. Sőt, ha sikerül őt kellőképpen földühösíteni, dadogva vissza is tromfol valami gorombaságot. Pompás hetsz. Ez az újfajta mulatság divatba jött. Az emberek egész nap törték a fejüket valami jó közbeszóláson, amit olyan elkészítve hoztak el magukkal a kabaréba, mint a konfettit. A nők szemrehányóan ösztökélték férjüket.
1: Szó, de miért nem szólsz már közben valamit?
0: Esténként ott állottam a magam reménytelen mondókájával, és egyre kapkodhattam a fejemet a felém röpködő lövedékek elől. Többnyire csak ártalmatlanul koppanó szó konfettik voltak, de néha bizony akadt egy-egy vaskosabb gorombaság is, amelytől elkábultam, amint fejbe kólintott. És erre mindre kapásból kellett válaszolni. Kialakult az a vélemény, hogy ezek a rögtönzött riposztok elmések, de persze ezek az elmészségek egyáltalán nem voltak időállók, fényük csak addig tartott, mint a szikráké, amelyek a kovács pörőjéről lepattannak. Hátulról, a terem mélyéből, a három koronás helyekről egy harsány hang rámordít.
2: Nem hallom! Hangosabban beszélj! Hé!
3: Gyere közelebb három koronával, hé!
0: Az üzletnek javára vált, hogy ilyen tünékeny életűek voltak ezek az elmészségek. Legalább nem lehetett a helységből kivinni és kéz alatt továbbadni. Csak a helyszínen frissen élvezhető. De kivételesen akadt akkoriban egy rögtönzött közbeszólásom, amely bejárta az egész várost, és egy kis halavány jóslójel villódzott benne arról a szerepről, amelyet a magyar politikai közvéleményben fog nem sokára a kabaré betölteni. Az újságok valami csúnya hajszát indítottak Pollónyi Géza ellen. Azzal vádolták, hogy ügyvédi irodája rendőri fölügyelet alatt álló mulatóhelyek engedélyét közvetítette. Ez nem is volna olyan nagy megbotránkoztató Panama ma már, amikor a magánüzleti tevékenység olyan szemérmesen elkülönült a politikaitól, és a jobb kéz már rég nem tudja, mit csinál a bal. De akkor még kényesebbek voltak a közvélemény igényei. Nos, egy este, amit épp dadogva küszködtem a mondókámmal, Pollónyi Géza fia, Pollónyi Dezső, a kitűnő fiatal ügyvéd, kedélyesen rám szólt az első sorból.
3: Na, gyerünk, gyerünk, apám, gyerünk!
0: Hátra kaptam a fejem, és szónokias pátosszal mennydörögtem vissza.
4: Bocsánat, én itt a közönség fizetett szolgája vagyok, de ilyen sértést még én sem vagyok köteles eltűrni.
0: Hónap végén Bródi István átszerződött a Vígszínházhoz, és Kondor Ernő engem tett meg főrendezőnek. Sőt, rám bízta a műsor összeállítását és az adminisztrációs teendőket is. Ő pedig elment, hogy egy kicsit a világát élje. Ez azt jelentette, hogy most már szezon végéig kapni fogom naponta azokat a 20 koronákat. Persze ez csak múló kalandnak látszott, bűn lett volna az újságírást otthagynom érte. Reggel 7:30-kor bementem a Magyar Estilaphoz, amelynek segédszerkesztője voltam havi 80 koronáért. Aztán két napilapban kellett elhelyeznem a cikkeimet, az egyikbe humoreszket írtam, a másikba dörgedelmes politikai vezércikkeket. Azon kívül a vasárnapi újságba és az Új Időkbe is írtam időnként novellát, regényt. Ez mind kellett annak a kisfiúnak, aki már megvolt, és annak a kislánynak, aki útban volt. Az igaz, hogy maga a műsor nem sok gondot adott. Czerkovics Béla és Weiner István kéretlenül is behozta a maga pajkos dalait, Nyarai Antal, a királyi komédiás, változatlanul énekelte az Ágyamat, Nádas Sándor versét, a cinikus pesti aszfalt költészet remekét, Somlai Artúr meg gondoskodott a műsoráról. Az öreg Újházi Edét csodálatosan tudta utánozni. Judik Etel két sötét színezetű verset szavalt el, a fiatal huszárpufi matrózruhás gyereknek öltözködött. Magamnak is egy-két elmondható anekdotáról kellett gondoskodnom. A többit a pillanat véletlenére bíztam. Na és ott volt a műsor legnagyobb vonzó ereje, László Rózsi, aki a nézőtéren egy széken fölállva változatlan tombolás közepette dalolta tovább Heltai Jenő, Berta a moziban és Fedák Sári szobalánya című két pompás dalát. Ezt úgysem engedte volna el a közönség.

0: az utolsó órában, premier előtt jöttem rá, hogy mégiscsak csenevész lesz így ez a műsor. Hamarosan hozzábigyeztettem hát még valami csodát, aminek a műfaját bajosan tudtam volna megjelölni. A címe az volt Opera előadása feltszínkörben. Írott szöveg nem is kellett hozzá, csak egy kis barátságos megbeszélés a szereplők között. A színpadra hozattam vásznat, festékes ibrikeket, és ott a közönség szeme láttára föstöttem meg a díszleteket. Somlai Artúr, mint Fejt Zsigmond, folyton a láthatatlan zenekarral zsörtölődött, amelyet Hetényi Heidelberg képviselt egymagában a zongora mellett. Huszár Pufi valami rettenetes tengeri rablónak öltözködve fújta a basszust, és László Rózsi, mint elrabolt gróf kisasszony volt a drámai mezzoszoprán, amit azzal jelzett, hogy két fölfújt hólyagot dugott a blúza alá. Minden szót, minden hangot, minden mozdulatot a pillanat sugallata szült, és amikor a végén a szerencsétlen gróf kisasszony tőrével a hólyagjaiba döfött, az igazán kirobbanó hatás volt. Hát, biz, ez elég együgyű mulatság volt, de a közönségnek mégis tetszett. Sőt, minél műveltebb, elkényeztetettebb volt a közönség, annál jobban tudta méltányolni. És ez érthető is. Ez a kötetlen Commedia dell'arte egy elfojtott ős, becses, szórakoztató erőt szabadított a közönségre. A színész ösztönös játékos kedvét, a komédiást, a kebotint, a ripacsot. A színpadot akkor kezdte a mindenható ensemblé rendjébe fegyelmezni a modern naturalizmus. Hangok, taglejtések, fintorok beleszürkültek a közösségbe, mértéktartás, fegyelem és rezignáció lett a színész leghasznavehetőbb erénye. A lehalkított szürke köznapiság lett a művészet jele. Duse Eleonora iskolát csinált, hogy drámai jelenetében az orrát fújta. Ez a kissé átnedvesedett zsebkendő lett a modern művészet lobogója. Ma már persze közhely, hogy ez a naturalizmus a művészetben a legalantasabb gics. A színészet legnagyszerűbb értéke az az ős játékos erő, amely a köznapi ember és élet színvonala fölött robban ki. Annál nagyobb a színész, minél tisztábban tudja megőrizni magában a telivér ripacsot. A színpad más és több, mint az élet. Játék! És az ember akkor a legnagyobb, amikor az életéből kiszabadulva játszani tud. Csak is így maradhat halhatatlan és mindig divatos Shakespeare, akkor is, amikor szenvedélyes pátoszában a felhőkkel haigálózik, és akkor is, amikor vaskos humorával a frissen ásott sír körül bohóckodik. Az idáig vezető utat talán nem a kabaré vágta, de biztos, hogy ő maga mindvégig megmaradt ezen az úton. Egy néhány perces politikai tréfa juttatta igazi országos sikeréhez a kabarét. Ahhoz a sikerhez, amely már nem csak a smokingokat, hanem a polgári zakókat, agrárcsizmákat, sőt, munkásszubbonyokat is megmozgatta. Világos, hogy Magyarországon ez az egyetemleges hatószer csak a politika lehetett. A tréfa címe az volt, koalíciós oroszlánok. Rövid konferánsz után korbáccsal a kezemben jöttem ki, mint császári és királyi állatszelidítő. Üvöltve, ordítozva rohantak be a koalíciós fenevadak Kossuth Ferenc, Ugrón Gábor, Just Gyula és a többiek. Én aztán bemutattam rajtuk az idomítás csodáit. Kossuth Ferenc kezet csókolt, Just Gyula a farkát csóvált a vezényszóra, Ugrón Gábor németül beszélt. Végül suhintottam egyet a korbácsommal, és ők hajbókolva, hátrálva kivonultak. De az egyik oroszlán bennmaradt. Hiába pattogtattam feléje az ostorommal, ő csak vonyított tovább panaszosan. Haragosan rákiáltottam.
1: Was ist Olaj Lajos? Marsch hinaus!
0: De ő csak vonyított tovább keservesen.
2: Aha, tudom már, hogy mit akar,
0: szóltam a közönség felé. Kivettem a zsebemből egy ív papírt, és a szájába tettem.
2: Nesze egy közjegyzői kinevezés, de most aztán marsch!
0: Erre ő is boldogan nyihogva kiment.

Nagy Endre, a kabaré regénye. Az első részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Bánovics Vivien, Molnár Piroska, Radnai Csilla, Sel Judit, Szabó Erika, Tóth Eszter, Bán Bálint, Domokos László, Epres Attila, Hajmási Dávid, Hunyad Kürti István, Mózes András, Pindrok Csaba, Szabó Győző, Szervét Tibor, Tamási Zoltán.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
4: Kaszanova, avagy álmaim nyugtalanok. Ősbemutató a Thália Színházban, a stúdió vendég ma Szécsi Bence színművész rendező. Jövő héten hirdetik ki az idei Eszterházi irodalmi díj győztesét, az egyik zsűritaggal beszélgetünk hamarosan. Idén 70 éves Veszprém híres városi vegyeskara kiállítással, könyvbemutatóval és számos más programmal is készülnek, és ezen a hétvégén rendezik meg Szentendrén 6. alkalommal a nyitott templomok hétvégéjét. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Kaszanova legendája hamarosan egészen új megvilágításba kerül a Thália Színház téli kertjében. A Kaszanova, avagy Álmaim nyugtalanok című készülő ősbemutatóról Szécsi Bence rendezővel, színésszel beszélgetek. Ő érkezett hozzánk a stúdióba. Köszöntelek szeretettel.
5: Én is köszöntelek, üdvözlök mindenkit.
4: Amikor meghalljuk Kaszanova nevét, legtöbbünk előtt szinte azonnal egy sztereotíp kép jelenik meg, egy gátlástalan szoknyapecér, egy könnyed hódító. Ez a darab azonban a mítosz mögé szeretne benézni, és a magányos, a pillanatnak élő vívódó embert keresi, hogyan talált egymásra a rendező, az író és Kaszanova alakja. Megjelent álmodban, bekopogtatott hozzá, ajánlotta valaki, vagy te szerettél volna valaha Kaszanova lenni? Vagy akár az vagy?
5: Nem vagyok az. Igazából az egész úgy alakult, hogy felhívott az Illés, és
4: Horváth Illés,
5: így van, a Thália Színház művészeti vezetője, stratégiai igazgató, azt hiszem ez a pontos megnevezés.
4: Köszönöm, hogy kimondtad helyettem.
5: Igen, és elkezdtünk beszélgetni, hogy mi lenne, ha csinálnék egy előadást a téli kertben. És hosszas tanakodás után elérkeztünk odáig, hogy mi lenne, hogyha én írnék valamit, de akkor felmerült a kérdés, hogy mégis miről, és ki lehetne az a központi figura, akiről szólhatna ez a színdarab, amit majd később megírok. És a színház részéről érkezett egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha Giacomo Casanova lenne a központi figurája ennek a történetnek. És akkor én először egy kicsit megijedtem, hogy ugyan miközön van nekem Casanovához, és egyébként is egy 18. századi történet, hát be kell vallanom, hogy nem, 14 éves korom óta nem kutatom éppen a 18. századi felvilágosodást, tehát hogy nekem itt hirtelen fel kellett mindenféle tudással vérteznem magam a dologgal kapcsolatban. De aztán, amikor egyre inkább belementem ebbe a Casanova élettörténetbe, és ugye más nagyszabású alkotók, például Fellini interpretációját is megnéztem, illetve magát az emlékiratokat is olvastam, akkor azzal kellett szembesülnöm, hogy Casanova tulajdonképpen a felvilágosodás egyik legjobb archetípusa, miszerint a felvilágosodásban jelent meg az a gondolat, hogy a földi boldogság keresése az nem egy ördögtől való gondolat, hanem igenis az ember alapvető joga. És amikor erre a gondolatra rátaláltam, akkor éreztem azt, hogy jó, tulajdonképpen akkor erről lehet írni egy történetet, hiszen ez az elmúlt közel 300 évben nem sokat változott. Szóval itt van egy figura, aki a boldogságot keresi, és nagyjából mi is ebben vagyunk nap mint nap.
4: A boldogság keresése Casanovának a 18. században marad, vagy átkacsint a 21. század közepére vagy elejére is?
5: Határozottan átkacsint. Szerettem volna egy olyan modern történetet megalkotni, ami explicit módon köti össze a 21. századot a 18-kal, és itt nagyon hamar jött az a ötlet és gondolat, hogy, hogy kell egy olyan modern kerettörténet ennek az egész Casanova sztorinak, ami valahogy egyértelműen kontextusba helyezi a 21. századi néző számára, hogy miről is szól az egész színdarab valójában.
4: Ez azt jelenti, hogy mondjuk elindulunk egy 21. századi díszletből, ott ülnek a szereplők, és egyszer csak időutazunk, vagy párhuzamosan zajlik ez a két valóság, a 18. századi és a 21. századi?
5: Párhuzamosan zajlik. Nagyjából az a sztori, hogy egy olyan Casanovával ellentétes le,

0: és annyira, hogy úgy fogalmazom, a létminimum szélére sodródott, hogy már esténként is azt álmodja, hogy ő Giacomo Casanova, és ez az álom és valóság sík fog itt folyamatosan keveredni, és persze álom és valóság, 18. és 21. század, mit tanulunk egymástól, hogyan válunk Casanovává, ilyesmi kérdésekkel foglalkozik majd az előadás.
1: Casanova nevét ma a legtöbben a szerelmi kalandjaival azonosítják, pedig ha ő maga nem írja meg, rendkívül érzékletesen és magas irodalmi színvonalon az emlékiratait, ma talán sokkal kevesebbet tudnánk róla, te is említetted, hogy olvastad az emlékiratait. Az írott szó ereje és a történetmesélés azóta is a kultúra alapja. Bence, a színházban a szövegkönyv szerint ugye az a kiinduló pont, nálatok az a legfontosabb, hogy azt tanulják meg a színészek, az alapján dolgoztok, de nézzük meg, hogy mi a helyzet a kortárs irodalom legjavával. Jövő héten ugyanis kihirdetik az idei Eszterházi irodalmi díj győztesét. Kapcsoljuk a zsűri egyik tagját, ha jól sejtem, a vonal túlsó végén itt van Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Halló, jó napot kívánok!
2: Kezdi csókolom, üdvözlöm a hallgatókat. Jaj, de sok minden sorolt fel.
1: Akkor most legyen az, hogy a zsűri tag is, mondjuk azt, hiszen a díjat 2025-ben adták át először, akkor alapították az Eszterházi díjat, és idén 2026-ban is átadják. Volt egy 61 fős jelölés, mármint hogy 61 művet választottak ki, ebből lett 7, aztán shortlistre téve, mondhatjuk így szépen magyarosan. Ezek közül kellett akár Mácsai Pálnak is zsűriznie, vagy kiválasztania, ami a szíve szerint a legérdemesebb erre a díjra?
2: Hát nekem a 7-ből igen. A 61-ben nem is vettem, a 61-ből 7-re szűkítés folyamatában nem is vettem részt, mert ugye nem olvastam el a 61 művet, és azt gondolom, hogy ha az ember valamiről dönt, akkor hát illendő, hogy olvassa. A 7-et természetesen elolvastam nagy élvezettel, és hát rettentő meghasonlással. Minden zsűritag imád panaszkodni, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt. Tényleg a zsűrinek nehéz dolga volt, de hát sajnos engem hívott, aki titoktartásra vagyok kötelezve, úgyhogy nem is beszélhettek többet erről.
1: Nyilván csak annyit lehet elmondani, hogy kiemelkedő irodalmi tevékenységekről van szó, ezt díjazzák, van 7 mű, Bognár Péter, Fancsali Kinga, Barnás Ferenc, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina egy-egy alkotása, ezek közül így kellett van kiválasztani a legjobbat, vagy amelyik a díjra érdemes lesz, és szeptember 17-én lesz egy díját adó az Örkény Színházban. Na most, aki kedvet kapna ehhez, hogy oda menjen, arra számíthat, hogy mind a 7 művet végigolvassák, felolvasnak belőlük, színpadra állítanak,
2: Mácsai... Hosszú szeánsz lenne, itt vagyok még, hallom?
1: Igen.
2: Tudnélik, hát persze vannak óriás formák is ebben, tehát regények, hosszú prózák is, vannak kisebb formák, versek, de hát természetesen az nem merül fel, hogy végigolvassuk, de a Bíró Kriszta szerkesztésében igenis minden műből hallunk majd részletet, amit az Örkény színészei fognak felolvasni természetesen, és hát ott derül ki, hogy ki is nyerte ezt a tényleg rangos díjat. Nagyon, nagyon szimpatikus nekem, hogy van egy, hát először is teljesen politikamentes és állammentes díj, amelyet az Eszterházi Alapítvány hozott létre, és ebből a szempontból egy kicsit olyan távoli hasonlattal, mint a Baumgartner díj lehetett a 30-as években, amit aztán ugye a rákosizmus szépen megszüntetett, tehát egy szuverén díj, amiben még az is belefér, hogy egy szimpla olvasó, jelesül egy színész, én is benne legyen a zsűriben, természetesen irodalmárok mellett, mert hát ez mégiscsak az ő optikájukat és horizontjukat igényli, hogy felelősen tudjanak dönteni egy ilyen fontos díjról.
1: Amikor megszületett a név, vagy mondjuk a könyvcím, előtte azért sokat vitatkoztak, érveltek. Hogy nézzük ezt ki? Beültek az Örkény büféjébe, mindenki ott volt, minden zsűritag, mindenki elmondta maga sorrendjét, hogy nem.
2: Igen. Ez is nem az Örkény büféjében történik, hanem az Eszterházi Alapítványnak van egy helye, vagy egy lakása Budán, és ott gyűltünk össze. Természetesen komoly

0: kell elképzelni érveket, és mindenkiben egy adag lemondást és szomorúságot, mert ez a hét mű, ebből a hét műből legalább három mindenkinek tetszik. Nem biztos, hogy ugyanaz a három, de legalább három-négy szívügyé válik. És akkor el kell engedni valamelyiket, szavazás van természetesen, a többség dönt, többkörös szavazás, érvelés, és minden zsűritag ízlésébe és választási szempontjaiba hallatlanul izgalmas belelátni számomra. Tehát egy irodalmáréba, egy újságíróéba, akár a magaméiba is, vagy figyelni azt a mozgásra, hogy az ember olvas valamit, és egyszer csak megszereti, vagy elidegenedik tőle, de akkor az más valakinek lesz fontos. Tehát, hogy ez az egész irodalomnak nevezett csodálatos emberi tünemény, hogy ez milyen végtelenül gazdag. Azt szoktam mondani, ha még van rám másfél perc, van egy verses előadásom, ahol verseket mondok, hogy állandóan vitatkozunk mi magyarok. Mindenféléről, világnézetről, ízlésről, jövőről, múltról. Nem vagyunk nyugvó ponton soha. Egy, és hát keressük a közös nevezőt. Azt még nem hallottam problémának tekinteni, hogy Kosztolányi Dezső jó szerzője vagy nem, vagy hogy Csokonai Vitéz Mihály helyese, hogy megírta az életművét, vagy József Attila, vagy Pilinszky. És ez a közös nevezőnk, a magyar kultúra, ez az, amiben mindenki egyet tud érteni, vagy nagy részt. Tehát ennek egy ilyen tapintható, megfogható eleme, pillanata, jelensége ez az Eszterházy díj, és a zsűri vitája is.
1: És hogy kikapja ezt, az kiderül szeptember 17-én az Örkény Színházban, a fővárosban. Az egyik zsűritag Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színészt, rendezőt, érdemes művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját kérdeztük erről. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Szóda. Pezsgő kultúra.
1: A stúdióban pedig továbbra is itt van velem Szécsi Bence színész rendező, aki a Thália Színházban Casanova alakját idézi meg egy előadásban. Te vagy a darab írója, te is rendezed, és most kanyarodjunk vissza mi is picit az időben ahhoz a Bencéhez, aki Debrecen mellett egy Esztár nevű településen cseperedett. Néptáncolt is, általános iskolában szavalt, majd aztán kitalálta magának, hogy milyen jó lenne, ha én is színész lennék, mert láttam egy filmet, hatással volt rám akár Mácsai Pál.
3: Kétségtelenül nagy hatással volt rám Mácsai Pál, ugyanazt kell mondom, hogy nem a 18 éves korom előtt, hanem inkább utána. Valahogy szépen lassan alakult ki ez bennem, hogy a színház lesz az a formanyelv, amivel én nekem élnem kell, és ezzel lesz az a dolog, amivel én üzeneteket tudok átadni és megszólítani másokat. Szóval azt kell mondjam, hogy szépen lassan csúsztam rá a színházra. Tulajdonképpen az egyetemi felvételi volt az igazán komoly választóvonal, amikor így rá kellett jönnöm, hogy ez mostantól kezdve igenis ez lesz az életem, és ezzel fogok foglalkozni.
1: Debrecenben az Ady Endre gimnáziumban érettségiztél, és ha jól olvastam, akkor két út állt előtted, vagy színész leszel, vagy pszichológus.
3: Hát igen, én azon kevesek közé tartozom szerintem, akik a színművész szak mellett beírtak mást is, szóval ha a pszichológus nem jött volna össze, akkor lettem volna tanár, szóval nem volt egy ilyen kizárólagosság bennem egészen addig, amíg fel nem vettek, és azóta nincsenek kérdések körülbelül.
1: De akár a darab írójaként, vagy mondjuk rendezőként is, ha most így kipróbálhatod magad, azért ehhez kell egy pszichológusi én is, amikor ott a színpadon instruálnod kell akár nálad tapasztaltabb, érettebb, idősebb kollégákat is, el kell velük hitetned, hogy te nagyon jó vagy ebben, bár igen, lehet, hogy elsőre vagy másodjára csinálod, szóval, hogy ezért ezeket az eszközöket használnod kell rendezőként.
3: Abszolút használnom kell, meg igazából ez a pszichológiai látásmód, ez a karakterek megalkotásánál és az egész színdarab mondani valójánál nagyon fontos szemléletmód, mert egyszerűen így tudunk igazán komplexen és bonyolultan szólni az emberekről, az emberekhez.
1: Te a Centrál Színházban kezdted a pályafutásodat, az Ügynök halálában Alföldi Róbert rendezett, Billiként láttunk, vagy láthattunk legutóbb a Kripliben. Mondjuk Alföldi Róbert rendezéséből te már ott lestél el olyan fordulatokat, amit mondjuk most te is tudsz használni? Tehát, hogy mondjuk nyitott szemmel ültél már egy-egy próbán úgy, hogy nem csak színészként vagy jelen, hanem akár mint rendező tanonc?
3: Nem teljesen, nincs ilyen, nem volt ilyen tudatos figyelem, vagy legalábbis az elején biztosan nem. Valahogy ez is így óhatatlanul ivódik az emberbe, és nem csak a Robit figyeltem, hanem ugyanígy voltam a Zsámbéki Gáborral, a Mohácsi Jánossal, vagy a Bodó Viktorral, a Keresztes Tamással, tehát így szépen lassan azok az emberek, akik így körbevesznek, óhatatlanul is hatással vannak rám, és formálják azt a rendezői szemléletet, amit én ebből így összegyúrok, kivonatolok, és aztán magaménak mondhatok.
1: A színház után most tegyünk egy éles kanyart, és keressük meg a zajos világ ellenpólusát, amit ugye a színház jelenthet, vagy akár egy ilyen díjátadó is, amiről az előbbiekben Mácsai Pál beszélt. A csendet, a megnyugvást és a szakrális titkokat ezen a hétvégén ugyanis a spirituális elmélyülésé és a gyönyörű építészeti a főszerep, ugyanis 6. alkalommal rendezik meg a nyitott templomok hétvégéjét Szentendrén. 9 templom található itt, 3 imaház várja, mindemellett is tárja ki kapuit a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok iránt érdeklődők számára a hétvégén. Az idei zenei vezérfonal Bach csodálatos és örök érvényű muzsikája lesz. Hogyan képes a művészet és a zene hidat képezni a különböző felekezetek között? Erről is kérdezte Borbé Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját, Gödöllei Anna.
4: Hogyan képes a művészet és a zene hidat képezni a különböző felekezetek között egy olyan városban, ahol a katolikus, a református, az evangélikus és a szerb ortodox hagyományok évszázadok óta egymás mellett élnek?
5: Ez a fesztivál, ez a koncentrált hétvége is arra enged rá pillantani, hogy mennyi minden köt össze minket, akkor is, hogyha felekezetileg máshova tartozunk. Az, hogy egymáshoz ellátogathatunk, egymás közösségeivel együtt élvezhetünk egy-egy kulturális alkotást, egy-egy koncertet, egy-egy programot, az épp a kultúra lényegét tudja kiemelni. Ez az, ami az élményen, a közösen megélt és átélt élményen keresztül tulajdonképpen közelhoz bennünket. És nem mellesleg, ugye ez, amiben Szentendre legerősebb. Tehát amikor azt ünnepeljük, hogy itt hány közösség, mennyi felekezet, hány élő templomi közösség van, akkor Szentendre legrégebbi hagyományát is éltetjük, mert Szentendre abból lett, hogy itt elfértek, megfértek, és jól együttműködtek a különböző helyről érkezett közösségek, a különböző nyelvet beszélők. Tehát ez az olvasztó tégely, ami Szentendre lett, ez, amit ezzel a fesztivállal is ünnepelni és tovább éltetni is tudunk.
4: Ön szerint miben változik meg egy templom atmoszférája, amikor a liturgikus kereteken túl a kultúra és a közösségi találkozások révén nyitja meg kapuit az emberek előtt?
5: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos élmény. Tulajdonképpen az, hogy egy épületnek milyen hihetetlen atmoszférája van, azt ezeken a programokon keresztül tudjuk átélni és tudjuk átélhetővé tenni azok számára is, akik egyébként nem látogatják, vagy nem tartoznak vallásos közösségbe. Hihetetlen élmény, és nem csak az épület szakralitását, az épület alapvető atmoszféráját teszi átélhetővé, hanem emellett magát a zenei élményt is elmélyíti. Tehát mind a két oldal hat egymásra, a produkció az épület befogadhatóságára, az épület pedig az adott produkció átélhetőségére. Fantasztikus nyilván az akusztika is, de ez a kicsit megemelt millió, ez egészen biztosan, hogy a lelkünket máshova pozícionálja, és máshogyan fogadunk be.
4: Az összművészeti rendezvény sorozat idei zenei vezérfonala Johann Sebastian Bach művei. Miért pont Bachra esett a választás? Azt lehet tudni, hogy Bach a műveiben Istent élteti. Gondolom, hogy azért ez is az egyik oka.
5: És az is a másik oka, hogy az idei évben a megújulás jegyében szerveztük meg a fesztiválunkat, új arculatunk van, és igyekeztünk egy picit a programok szerkezetén is változtatni. A megújuláshoz pedig az is hozzátartozik, hogy azokat a dolgokat is, amelyek már a mieink, amelyeket ismerünk, amelyeket szeretünk, azokat is újra és újra elő tudjuk venni, és újabb interpretációkon keresztül újabb és újabb mélységeket tudjunk benne felfedezni.

0: Nyitott templomok hétvégéje lesz tehát Szentendrén a hétvégén, a stúdióban pedig itt a Szódában Szécsi Bence színművész rendező a vendégünk. A Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című próba folyamatról beszélgettünk, mármint az előadás próba folyamatáról. Ez ős bemutató lesz a fővárosban, a Tália Színház téli kertjében. Október 9 a dátum, ami azt jelenti, hogy hát egy hónap múlva.
1: Pontosan.
0: Pont egy hónap múlva itt a bemutató, hiszen 9-e van. Hol tartanak a próbák? Nyilván elkezdtétek, a szövegkönyv mindenkinek a kezében ott van. A figurák is, az alakok is kialakultak a fejben. Dóra Béla játssza a címszerepet, mellette Tamási Zoltán, Fekete Patricia, Szabó Erika és Tóth Eszter állnak majd a színpadon.
1: Éppen a legizgalmasabb munkafázis zajlik, pont a második héten tartunk.
0: Most is próbáról jöttél,
1: igen,
0: ugye?
1: Éppen próbáról érkeztem. Ez a legizgalmasabb szerintem a színházban, amikor hirtelen egyik pillanatról a másikra a puszta szövegből élet kezd válni, és most tartunk itt, hogy éppen megjelennek az alakok, éppen elkezdjük érezni, érteni őket, felsejlenek olyan dolgok, amiket majd később ki kell fejtenünk, tehát ez egy nagyon izgalmas fázisa a színház csinálásnak, mondhatom, hogy ezt szeretem talán a legjobban.
0: Te olyan rendező vagy, aki segít abban a színészeknek, hogy megtalálják a karaktert, vagy a színészek beleszólhatnak abba, hogy oké, így képzelted el, Bence, de én mi lenne, ha ezt árnyaltabban, vagy hozzátehetném ezt, vagy azt, szóval, hogy adsz egyfajta szabadságot a művésznek?
1: Igen, abszolút, és ezt valamelyest azt gondolom, hogy ez a leg... Vagy én így szeretek dolgozni, szóval szerintem akkor működik igazán jól egy színész a színpadon, ha ő felszabadult, és jól érzi magát, és abban, amit csinál, abban tud hinni, és bízik, és ezt csak úgy lehet szerintem elérni, ezt az állapotot, ha igazán felszabadultan, és könnyeden, és játékosan próbálunk, nem pedig máshogy.
0: Egyfajta csapatmunka ez, te vagy mondjuk az irányító, vagy a többiek mögötted bennek, de abszolút együtt játszotok, ez
1: így
0: a lényege.
1: Így van.
0: Ugyanúgy működik akár, mint egy nagy zenekar, vagy egy kórus, és ha már kórus, akkor utazzunk el Veszprémbe, hiszen 70 éves lett a Veszprémi Városi Vegyeskar, akik könyvvel, kiállítással és természetesen rengeteg dallammal készülnek az ünnepükre. Felszeki Csaba riportja következik.
2: Egy városi vegyeskar életében, ahol most már nincsen alapítótag, aki énekel, és hát már az alapító karnagyot, Zámbó Istvánt is elbúcsúztattuk már 20 éve lassan.
3: Erdélyi Ágnes Veszprém város vegyeskarának karnagya.
2: Nagyon nagy dolog, hogy megvan az énekkar, és szeptember 25-én van maga az alapítási születésnap, ehhez az egész hétvégét hozzá fogjuk kapcsolni, és hálaadó templomi hangverseny, sok közös éneklés, oratórium hangverseny is lesz. Ez azért fontos nekünk, mert Csemicki Miklós, aki nem olyan régen távozott a kedvenc zeneszerzőink élő sorából, ő nekünk 2001-ben írt egy veszprémi Tedeumot. És Orbán György, aki neki nagyon jó barátja, és tőle is sok mindent éneklünk, azt mondta, hogy szerinte ez az elmúlt évtizedek legjobb magyar oratóriuma, ez a Csemicki Tedeum. Úgyhogy az ő emlékére, és mert nekünk írta, ezt megint el fogjuk énekelni. Ezen kívül sok-sok közösségi program lesz, visszavárjuk azokat, akik hozzánk kötődnek, és hát ez az 1956-os alapítás, ez azért akkor is történelmi időszak volt, tehát szeptember 25-én Zámbó tanár úr, aki fiatal ember volt akkor, megkapta az elődjétől a karnagyi pálcát, ami egy dalárdának volt tulajdonképpen a jelképe.
3: Hát régen dalárdaként is volt, abból alakultak át.
2: Így van, így van. Gál Sándornak hívták azt a idős karnagyot, aki aztán tovább tudta adni a fiatal Zámbó tanár úrnak. És akkor ugye jött a forradalom, akkor a pár próba után abba is hagyta a vegyeskar, és ugyanakkor megalakult egyébként a szimfonikus zenekar, tehát Veszprém város ének és zenekar arraképpen alakult meg ez az együttes, összetett együttes, és a próbákat aztán a forradalom után csak januárban tudták folytatni, úgyhogy az első hangverseny tavasszal volt. És ezért aztán mi is azt találtuk aki annyi minden kedvenc énekelnivalónk van, meg megvan az évnek a műsor struktúrája most már nagyon régen, évtizedek óta, hogy egészen a júniusi magyar kórusok találkozójáig fogjuk ezt az egész jubileumi évadot megszervezni, és júniusban megint várjuk majd a határokon túliakat, sőt, szeretnénk újra egy dalvölgyet meghirdetni, amelynek a munkálatai már folynak.
3: Létezik, hogy a tagok között van olyan, aki már a kezdetekkor itt énekelt? 80 éves körül lehet, ugye, a gyerekként andó 70 évvel ezelőtt már énekelt ebben az alapított kórusban.
2: Most már aktív nincsen közülük, de van olyan, aki hozzánk tartozik, de már 80 sok éves. Ő volt akkor középiskolás, amikor megalakult az énekkar, de most is vannak néhányan 80 fölötti tagjaink, a legfiatalabbak pedig 30 év körüliek. Számomra, aki 37 éve vagyok már itt.
3: Akkor gratulálok a 70 mellett ehhez is.
2: Köszönöm szépen. Hát ez egy életfeladat, ugyanúgy, ahogy az Ámbó tanár úr is úgy érezte, hogy ez az. Én is ezt megkaptam sorszerű körülmények között, de úgy érzem, hogy minden erőmet, a fele életemet valóban ebbe beleraktam, és nagyon sok örömet kaptam én is, és remélem, hogy az énekesek is.
0: Veszprém város vegyeskara, a témáról bővebben is hallhatnak majd szeptember 15-én jövő héten kedden a Szabadpolc című esti kulturális adásunkban. És itt van még velem a stúdióban Szécsi Bence színművész rendező, a Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című előadás vagy darab szerzője, rendezője, október 9-a dátuma premieri, Casanova 21. századi jelenléte és 18. századi jelenléte a színpadon ugrál jobbra-balra. Ezt hogy fogjuk látni majd Dóra Béla előadásában, a főszereplő?
1: Igyekeztünk ezt vizuális módon is megjeleníteni, szóval amikor 18. századi környezetben vagyunk, akkor olyan jelmezekre, korhű jelmezekre, parókákra lehet számítani, ami egyértelművé teszi a néző számára, hogy éppen miről is van szó. És nyilvánvalóan a téma maga, a beszédmód, ezek mind olyan eszközök voltak, amivel íróként és rendezőként is próbáltam élni, annak érdekében, hogy akkurátusan el tudjuk választani ezt a két idősíkot egymástól.
0: Mit mondasz? Nevetni fogunk, és elfelejtjük a darabot, a témát, ha hazamegyünk, vagy napokig velünk marad, foglalkoztatni fog minket? Mire számít az? Milyen hatást szeretnél kiváltani ezzel?
1: Én a totális színházban hiszek, hogy úgy mondjam, tehát szeretném, hogyha mindezek összessége lenne majd a néző özbenyomása az előadás megtekintése után. Szóval nagyon jó lenne, ha tudnánk rajta nevetni, akár sokat nevetni, és mindemellett hazavinni valami olyan tanulságot, amivel lehet egy kicsit foglalkozni otthon.
0: Én köszönöm szépen Szécsi Bencének, rendezőnek, hogy itt volt velünk a stúdióban.
1: Én is köszönöm.
0: A Casanova, avagy Álmaim nyugtalanok című darab kapcsán beszélgettünk, október 9-én lesz ennek az ős bemutatója a Thália Színházban, a fővárosban. Én búcsúzom már a hallgatóktól, a szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, és a felelős szerkesztő Bödő Anni tanárnévében is. Holnap délután 14:30-kor ismét várom Önöket itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: 15 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. A MOL-lal egyeztet a kormány az üzemanyagárak megfékezéséről. Újabb két embert tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. Estétől nyugat felől érkezik a hidegfront, esőre is számítani lehet. Jönnek a részletek. A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenék küszöbről is. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tiszapártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral államadósság és államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányígéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Nincs milliós fizetésük a vármegyei önkormányzati képviselőknek, hangsúlyozta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Pakusza Zoltán arra reagált, hogy a miniszterelnök tegnap az ellenzéki pártok ócska kifizető helyének nevezte a vármegyei közgyűléseket. A politikus azt írta, nyilvános adatok szerint a képviselők mindössze bruttó néhány százezer forintos tiszteletdíjat keresnek. Újabb két ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Budapestnél a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenékküszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. 10 doktorrá avatja az ELTE Krasznahorkai Lászlót jövő pénteken. A Nobel-díjas író tiszteletére, egykori alma mátere az avatás előestéjére a nagy közönség számára is látogatható programot szervez a Trefort kertben. Olvasóteret avatnak és neveznek el az íróról, melyet egy beszélgetés előz meg Krasznahorkai Lászlóval. Végül a várható időjárásról. Érkezik a hideg front, estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. A megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket, Barta Bernadett vagyok. Adásunkban az alábbi témákkal készültünk mára. Folytatva a zöld iskola kezdést, ma egy édesanya mutatja meg, milyen tudatos döntésekkel indítja útnak gimnazista lányát. Egyre többen bringával indulnak az iskolába, műsorunkból kiderül, ez mennyire jó a levegőnek. Környezetvédelmi konferenciát tartottak a hétvégén Zala megyében, ahol stávunk is jelen volt. Ezekkel a témákkal készülünk a mai zöld hírek mellett. Tartsanak velem! 10 éve lett zöld Tóth Andi Zero Waste tanácsadó háztartása. A több gyermekes családanya legkisebb lánya számára már napi rutin része a tudatos választás. Most Andi oszt meg néhány tippet, praktikát, ami másnak is hasznos lehet.
3: Ami alap, hogy kulacsban visz magával vizet, általában vizet, néha teát, néha valamilyen citromos italt, de inkább egész család vízivó nálunk. Úgyhogy tulajdonképpen van a hűtőben hűtött víz, meg a csapból folyik a csapvíz. Ki miért szeretne, azt mindig a kulacsába tölti és viszi magával. Ez egy alap dolog, ez elengedhetetlen nálunk. Bárkit is nézünk a családban. Ezen kívül, amikor 10 órait csomagolnak maguknak, hát most már elég nagyok, úgyhogy maguknak szokták többnyire csinálni, akkor az a másik alap, hogy textil szendvics csomagolót használnak.
4: Jaj, de helyes, ezek egyébként olyanok, mint hogyha ilyen kisebb szalvéták lennének, nagyon szép mintája van, az egyik az cikcakos, sárga, szürke, fehérrel, másik pedig egy kis mint hogyha ilyen kis kékfestő fordított arányban jelenne meg.
3: Az egyiket anyukám varta, a másikat vettem, még a kezdetek kezdetén, nincsen semmi ördöngösség benne, igazából pamutvászon, és a belső rétege az egy pul, hát ez már egy kicsit nyúzott, ez az egyik első darab, az mi azt jelenti, hogy 10 éves, és még gyakorlatilag semmi baja nincsen. Amiatt, hogy a belseje pul réteg, az helyettesíti a műanyag zacskót, és ez tartja úgy frissen és ehetően a szendvicsüket.
4: És van rajta egy kis tépőzár is, úgyhogy így gyakorlatilag könnyen össze tudjuk fogni ezt az egészet.
3: Így van, egyébként nem csak ilyen szendvics csomagolóba szokták maguknak, hogyha éppen mosásban van mindegyik, akkor fognak egy egyszerű textil szalvétát, mert hogy textil szalvéta van itthon csak, abba csomagolnak, ennél sokkal izgalmasabban.
4: Újabb fiók nyílt ki.
3: Textil zsákok. És
4: ez régi párnahúzat volt?
3: Ez egy régi párnahúzat volt, pontosan.
4: A mintából sejtettem, mert mintha nekünk is lenne otthon.
3: Igen,
4: ilyen.
3: Igen, Pani lányomnak egy régi párna, hát nem csak párna, hanem takaróhúzata volt, ami elkopott már, és akkor ebből vartunk nagyon klassz textil zsákokat, és mert rózsaszín mániás a gyerek ezt imádja, és ezt belerakják egy másik textil valamilyen zsákba, mondjuk ebbe mutattam, ez a kis párnából készült textilzsák, és ebbe viszik el. Ennyi idő alatt nem szárad ki az a pár óra, amíg elfogyasztják, addig nem fog ez kiszáradni ebben sem.
4: Iskolatársakat mennyire tud akár környezettudatosabbá tenni, hogy valaki figyel, mert valakinek ez az, ami természetes otthon?
3: Azért érdekes ez a kérdés, mert volt általános iskolában olyan osztálytárs, akinek az anyukája fölhívott engem, hogy a Panni milyen csomagolóba viszi a szendvicsét, mert hogy annyira megtetszett a lányának, hogy ő is szeretne. Tehát igenis van hatása a gyerekeknek, még akkor is, hogyha nem beszélnek róla, hanem csak látják a többiek, hogy ki mit csinál. Ez a, ugye állandóan a trendek után megyünk. Azzal nincsen baj igazából, hogyha bizonyos fokig ez egy divat irányt vesz. Ne menjünk el a divatba teljes mértékben, maradjunk a mértékletességnél, de mindenképpen ragadnak egymásra azok a jó példák, amiket mutatunk a társainknak.
4: Hogyan lehet okosan kezdeni egy tanévet, mert hogy most már ugye lánya, akit kislányként emlegetünk folyamatosan, ő már azért gimnazista lassan érettségizni fog.
3: Így van, ő már érettségizni fog, nem idén, hanem jövőre. Kezdetektől úgy kezeltük, hogy ez egy természetes, nálunk ez az alap. A környezete hol elfogadta ezt, hol nem, ez nagyon érdekes volt ezt látni, hogy volt, hogy úgy jött hazasírva, hogy a többiek kinevették ezért, és ahogy nőtt, úgy fogadta el ezt az egészet, és úgy vált számára teljesen természetessé, most már inkább ő mosolyog azon, hogyha a többiek ezt nem tartják alapnak.
4: Például mondjuk, hogyha van ugye nagyobb testvér, akkor én azt gondolom, nálunk legalábbis bizonyos tekintetben ez meg tudott valósulni, nem mindenben, mert ugye öcsém van, hogy vannak-e olyan tanszerek, amiket mondjuk a másik meg tud kapni később.
3: Értem a kérdést, és nagyon jó ez, hogy ezt felhoztad, mert ez gyakorlatilag az újrahasználatnak, a tovább használatnak egy nagyon kritikus része, amikor iskola kezdés van. Én azt értem, és én is szülök. Átmentem ezen, hogy amikor az első, főleg az első gyerek első osztályban, hogy ez egy olyan nagy dolog, és olyan szívet szorongató, és mindent szeretnénk neki megadni, és a legszebb, és a legjobb, és mindenben tökéletes legyen. De aztán, ahogy telnek az évek, ez változik, és a tudatosság az sokkal erőteljesebb volt nálunk ennél az érzésnél. Például az iskolatáskáikat, azokat sorba használták, a fiúk tudták használni egy darabig egymásét, a lány ő nem, viszont mindig olyan iskolatáskát választottunk például, ami minimum a 8 évet kibírta, tehát az első 8 évet kibírta. Általában 6 évig használták az első iskolatáskát, és utána váltottak egy olyan nagyfiúsra, nagylányosra, kamaszosra, amit aztán viszont a gimnáziumban végig hordtak. Tehát gyakorlatilag két táskával végigcsináltuk. Az apró eszközöknél meg folyamatosan mindent átörököltek egymástól, a vízfestéktől kezdve a gyurmán át, az ecsetekig, a ceruzák, mindent, ami csak megmaradt, sőt, még a füzeteket is, hogyha a vonalazása megfelelt az épp adott évfolyamnak a követelményeibe, akkor a füzeteket is újra és újra használták addig, amíg volt benne üres lap.
4: Ilyenkor egyébként arra is kell gondolni, hogy nem csak környezettudatosak vagyunk, hanem spórolunk is a családi kasszából, vagy rosszul sejtem?
3: Nagyon sokat lehet ezzel spórolni, rengeteget, hogyha csak arra gondolunk, hogy mennyibe kerül egy jobb minőségű füzet. Persze lehet olcsón is füzetet venni, de azok általában nagyon vékony lapuk van, hogyha olyan tollal ír, vagy ceruzával a gyerek, akkor átázhat, átíródhat, kevés lapszám van benne, tehát összességében, hogy főleg olyan tantárgyaknál, amit később majd elő akarna venni valami miatt, akkor érdemes jobb minőségűt venni, és akkor érdemes kihasználni azt, hogy tényleg használjuk addig, amíg van benne lap. A könyveknél ugye már ez bejáratott módszer, hogy ha csak nem változik a sorozatszáma az adott tankönyvnek, akkor ugye az iskolai könyvtárból kapunk sokszor könyveket. Tehát ez is egyfajta újrahasznált, bár tudom, hogy most jelenleg ingyenesek a tankönyvek, de nyelvkönyveknél például nagyon jól lehet használni ezt a módszert, hogy a tankönyveket, nem a munkafüzetek, de a tankönyveket újra és újra átöröklik.
4: Akár a kötelező olvasmányokra is gondolhatunk itt.
3: A kötelező olvasmányokra maximálisan olyan kötelező olvasmányokat olvastak az én gyerekeim könyve, amik az én könyveim voltak, hiszen mondjuk anyagén ugyanúgy anyagén volt 50 évvel ezelőtt is, vagy 30 évvel ezelőtt, mint most.

0: Egyre többen indulnak el gyalog vagy kerékpárral az iskolába. De mennyire jó példa ez? És ördögtől való-e, ha valakit autóval visznek? Ezekről kérdeztem Tóth Csabát, a levegő munkacsoport szakértőjét.
1: Az mindenkinek a legjobb, hogyha kerékpárral vagy gyalogosan viszik a gyerekeket iskolába. Az autóval cipelés az több szempontból sem jó. Egyrészt dugót okoz az iskola környékén, légszennyezés, zajszennyezést, továbbá annak a gyereknek sem jó, akik visznek, mert kevésbé ismeri meg a környéket, álmosan érkezik az iskolába. Több kutatás van arról, hogy akik reggel aktívan mennek a iskolába, azok mentális és matematikai teszteken is jobb eredményeket érnek el, jobban tudnak fókuszálni. Ezek a gyerekek jobban megismerik a környezetüket. Volt egy ilyen felmérés, hogy megkérték a gyerekeket, hogy rajzolják le a útjukat az iskolába, és aki kocsival ment, az sokkal kevesebb részletet tudott felrajzolni, mint azok, akik biciklivel mentek.
0: Közben fölöttünk elmegy egy repülőgép. Nos, a bringáza suliba, vagy a felnőtteknek, ugye, hogyha jó példát szeretnének mutatni, akkor a bringáza munkába, mennyire jó kezdeményezés akkor? Mennyire támogatja az önök csoportja?
1: Fantasztikus kezdeményezések. Ugye a bringáz iskolába program, ez tavaly indult, akkor még csak 10 iskolával, tavasszal már 200, most ősszel pedig már 300 iskola vehet részt benne, és reméljük, hogy ez egyre nagyobb számokat fogunk látni a jövőben. Én közvetlen tapasztalatom is van erről, mert a testvérem gyereke egy olyan iskolába jár, ahol ez amely részt vett ebbe a programba, és nagyon élvezi, minden nap rollerre kellett menni. Az ő esetében is egy jó kaland is volt a gyerekeknek.
0: Mennyire gyorsan mutatható ki mondjuk a kerékpár használatnak a jótékony hatása a levegő minőségben?
1: Hát ez azért egy ilyen nagyvárosban azért korlátozott eredményt tud elérni, mert ugye a forgalom nagy része marad, de itt is azért, tehát abban az utcában, hogyha például az utcát lezárják, és úgy lesz kerékpáros, hogy ezért is mennek kerékpára, akkor nagyon erős hatás lehet kimérni, tehát a légszennyezés egy a felére is lecsökkenhet az ilyen gyalogos utcákban.
0: Maradjunk még a fővárosnál. Budapesten alapvetően milyen a levegő összetétele?
1: Sajnos nem túl jó, bár az igazsághoz tartozik, hogy egyre jobb javul elmúlt években. Ez ugye amiatt, mert az autók is egyre jobbak, meg a ipari kibocsátás is egyre jobban megszűrik. Itt ugye európai adatok vannak, hogy az elmúlt 10 évben például 40%-kal csökkent a károsanyag kibocsátása a közlekedésnek. Hát valószínűleg Budapesten vagy Magyarországon ez kisebb, ugye a roncsautó export miatt, de azért itt is van hatása. Azért is nehéz kérdés, mert hogy a hivatalos adatok azok a ilyen nagyobb tereken mérnek. Nekünk volt egy mérésünk kis utcákba, vagy utcakanyonokba, ahol a levegő sokkal nehezebben tud összekeveredni. Ott mi határérték közeli, vagy akár határérték feletti adatokat is mértünk.
0: Mi van a levegőben általában ilyenkor, amikor mondjuk határértékről beszél?
1: Leginkább két dolog, ami problémás, a szállópor koncentráció. Ez így részben a városokban leginkább az autók kipufogógázból ered, illetve a nitrogén-dioxid, főleg a dízelautókból számít, és ezek ilyen tüdőt károsítják, illetve a vérkeringést károsíthatják, és akkor erre vannak ilyen határértékek, de az a baj ezek a határértékek, hogy nagyon magasak. A szállóporra megvan adva a határérték, ezt évente 35-ször túl lehet lépni, ami egyfajta nonsens, mert hogy van egy határérték, akkor miért lehet ilyen sokszor túl lépni. A nitrogén-dioxid esetében pedig a jelenlegi határérték az a négyszerese a WHO által meghatározott egészségügyi határértéknek, tehát negyedére kellene csökkenteni ahhoz, hogy teljesen veszélytelen legyen a levegő. Hát ez Budapesten jelenleg elérhetetlennek látszik. A jó hír az, hogy 2030-tól szigorítja az Európai Unió ezeket a határértékeket, és akkor a felére fog csökkenni, tehát az már jóval közelebb esik az igazi WHO által meghatározott egészségügyi határértékhez. Itt azért Budapesten nagyon sok lépésre van szükség, hogy sikerüljön vagy be lehessen tartani ezeket a új határértékeket.
0: Vannak Budapesten egyébként olyan részek, ahol mondjuk nem is közlekedhet autó, ami mondjuk nem feltétlenül csak egy sétáló utca, hanem mondjuk akár egy kibővített terület vagy rész.
1: Leginkább ilyen sétáló utcák vannak, kibővített rész, de szerencsére egyre több ilyen kis szakasz sétáló utca van, és a iskola utcák is ebbe illeszkednek, például a Trefolt utca, ami gyakorlatilag sétáló utca lett, nagyon egy része a Trefolt gimnázium előtt, és ezeknek nagyon jól kimutatható hatása van. Például volt 2 évvel ezelőtt egy mérésünk, ahol ilyen 100 méterre lévő helyszínpárokat hasonlítottunk össze, és ott a sétáló utcákban fele akkora volt a légszennyezés, mint a mellette lévő, nem is olyan nagy forgalmi utcákban. Sétáló utcának se kellett lennie, mert hogyha ilyen korlátozott vagy kisforgalmi utcák, már ott is 50%-kal kisebb szennyezés lehetett kimutatni.
0: Hogyha valaki mondjuk a gyermekét iskolába viszi, azért vannak, akik akik autóval közlekednek, mert mondjuk nem feltétlenül tudják megoldani, vagy éppen így kényelmes a napi rutin. No, de most már egyre több iskolában lehet ugye látni ezeket az iskola utcákat, és nagyon érdekes, hogy például a 17. kerületben láttam egy olyan iskolát, ahol nem az iskola bejáratánál, hanem a Merüleges utcában van például egy olyan pont, ez a K+R, ahol ugye a gyereket ugye csak kiteszi a szülő, és utána hajt is tovább. Tehát, hogy nem parkol le, és nem időzik sokáig mondjuk azon a területen. Ezek mennyire jó kezdeményezések például?
1: Igen, ezeket teljes mértékben támogatjuk. Sajnos a jelenleg a iskolák 20%-ánál a közvetlenül a iskola bejárata előtt van a Kiss and Ride parkoló.
0: Akkor ez egy jó példa, amit most mondtam.
1: Igen, igen. Tehát amikor a közvetlenül bejárat előtt van, az jelentős problémát okoz, mert ugye akkor az oda vonza az autókat, a szülők teljesen a bejáratig viszik a gyerekeiket, és ezzel akadályozzák a nem autóval érkező gyerekeket is. Ez egy ilyen kompromisszum, tehát ha a K+L parkoló az ugye mindig elősegíti az autós gyermekszállítást, de ha már van, akkor ne a iskola bejárat előtt legyen, nem kicsit arrébb, egy perc séta az a gyereknek is út fog tenni, amíg beír az iskolába.
0: Országosan milyen térképet rajzolhatunk le mondjuk levegőszennyezettség szempontjából? Hol vannak kritikus pontok az országban, és hol jobb a minősége a levegőnek?
1: Nagyvárosok a egyik ilyen problémás pontok, a nagyvárosok belső részei. Az egyik legszennyezettebb hely, amit kimutattak, az Miskolcnak a egyik része. Télen pedig a kis falvakban van óriási probléma, ahol fával fűtenek, vagy akár adott esetben hulladékkal, ami jelentős mértékben tudja szennyezni a levegőt. Tehát összességében ez a két helyszín, ami egy leginkább problémás.
0: Szezonalitásról is gondolom beszélhetünk levegőminőség szempontjából. Úgy smogriadót, ha jól emlékszem, a késő őszi, téli és koratavaszi időszakban szoktak leginkább elrendelni, akár itt a fővárosban.
1: Igen, hát ennek ilyen időjárási oka van leginkább. Azért is télen, mert télen alakulnak ki azok a hidegpálnák, inverz időszakok, mikor egy ilyen melegebb levegő rátelepszik a alul lévő hideg levegőre, és ezért nem tud eltávozni a felmelegedett levegő, ami egyébként felszállna, és ezért a szennyező anyagok feldúsulnak az alsó légtérben. A másik meg, hogy télen van ugye fűtés, és akkor ami több szennyezőanyag kibocsátással jár. Egyébként ezért is mostanában ugye sokkal kevesebb smogriadó van, mint régebben, ami azért van, mert hogy így a klímaváltozás miatt is így megváltozik az időjárás, melegebb van, kevesebbet kell fűteni, ritkábban alakulnak ki ezek a hidegpálna körülmények.

0: Szeptember első hétvégéjén azzal a megyei Orosztony adott otthont az opponens Nagy kérdések Kisfalvakban című környezetvédelmi konferenciának, amelyet a Gyöngypagoly Védelmi Alapítvány szervezésében tartottak. A találkozó résztvevőit Kobolák Attila kérdezte, ki milyen motivációval érkezett.
1: Lázár Péter vagyok, drámatanár.
2: Miért jött el ma?
1: Hát egyrészt én falun élek Zalában, és olyan kérdéseket boncolgat ez a két nap, amelyek közvetlenül érintenek a fényszennyezés témája, de hát a vad túlszaporodás, illetve most ezt egy idézőjelbe teszem, mert hogy ugye erről folyik a vita, hogy van-e túlszaporodás vagy nincs, de vadkár az mindenképpen van, tehát mint kert tulajdonos, és mint városból kiköltöző, én ezzel érintve vagyok 40 éve. Kártételek olyan mértékűek, mert nem csak a hegyi gazdálkodást teszi lehetővé, hanem a falun belül történő kertművelést is.
2: Az említett kérdések, témakörök, ami miatt eljött, mit vár ilyenkor, megoldást, vagy csak gondolkodni szeretne róla?
1: Valójában az volt a rendezvény célja, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, ez az értelmes egyetnemértés, hogy egyetértek a szervezőkkel abban, hogy nem voltak olyan terek, ahol leülhettünk volna a fontos, lényeges dolgokról értelmesen beszélgetni. Moderáltan, nekem is nagyon hiányzott személyesen, úgyhogy mint ilyen társadalmi kezdeményezés is izgalmas számomra.
3: Szabó László vagyok, Zalaköveskútról jöttem, ahol van egy öko bivaj tenyészetünk, 200 bivaj tartunk, és az Ákossal pedig szoktak ilyen szakmai vitáink, megbeszélgetéseink lenni, ezért úgy gondolta, hogy jöjjek el, és akkor provokáljam itt a többieket is, mindőt szoktam.
2: Hogy értékeli ezt a mai napot?
3: Nagyon érdekes volt. Mindig az derül ki, hogy érdemes minél több szempontot meghallgatni, minél több embert, akihez talán első pillanatban azt gondolod, nincsen semmi közöd. Mindig az a tanulság, hogy a dolgok bonyolultak, és rengeteg olyan dolgot hall az ember, megtanul meg, amire nem gondolt, és sokkal komplexebben látja a problémákat, mint előtte.
4: Gáhindi László vagyok, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője.
2: Milyen céllal jött el ma?
4: Elsősorban az erdők témája, amit idehozott, tulajdonképpen egy ilyen pódium beszélgetés, közösségi egyeztetés arról, hogy hogyan történik jelenleg az erdőkben a gazdálkodás, mi az erdők értéke, mi az, amit a társadalom az erdőktől várhat, és hát különböző vélemények tudnak itt ennek kapcsán is akár összecsapni. Ugye ennek a rendezvénynek a alcíme is opponens. Egymással szemben álló véleményeket kell megfogalmazni, kultúrát hangnemben, érvekkel alátámasztva, adatokkal alátámasztva.
2: Mennyire tartja értékesnek az ilyen beszélgetéseket?
4: Ezekben az években vagy hónapokban, amikor hát egyrészt a klímaváltozás nagyon sok olyan környezeti feltételt változtat meg, ami az erdők fenntartása szempontjából kulcsfontosságú. Egyre többet kell beszélnünk arról, hogy az eddigi gazdálkodási, kezelési formák azok jók lesznek-e a továbbiakban is, vagy ezeket adott esetben alapjaiban újra kell gondolni. Hozzátenném, hogy a társadalomban is komoly változások zajlanak. Idén egy jelentős politikai fordulat történt, új kormány vette kezébe ezeknek az ágazatoknak az irányítását, amiről eddig tulajdonképpen szakmai körökben lehetett csak érdemi párbeszédet folytatni. Ezeket most lényegében a politika szintjére is föl lehet vinni ezeket a vitákat. Minden ilyen témának a megtárgyalása egyébként akkor a legéletszerűbb, akkor a legintenzívebb, hogyha például ilyen vidéki helyszíneken egy-egy adott körzetnek, régiónak a problémáit körüljárva is megtárgyalható.

0: Adásunk vége felé pedig zöld hírekkel folytatjuk. Ma a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatta a híreket.
1: A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem. Ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyésztőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakultak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket megszüntessük, fedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Ugyanakkor, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogirtást. A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-szigeten és környékének településein, valamint Székesfehérváron végeznek ilyen szúnyogirtást 38 településen. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. Elindult a TESZET 2026 regisztráció. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter bejelentése szerint szeptember 8-ától jelentkezhetnek az önkéntesek az ország legnagyobb hulladékszedési mozgalmába, melynek akció hetét idén október 12-e és 18-a között tartják. A hír azért is figyelemre méltó, mert idén tavasszal első alkalommal a program történetében nem hirdették meg az akciót, így ez most gyakorlatilag egy újraindítás. A jelentkezés menete a korábbi évek gyakorlatát követi. A TESZET 2026 regisztráció a selectalok.hu oldalon indult, ahol a koordinátorok saját fiókokat hoznak létre a találkozási pontok meghirdetéséhez. Az önkéntesek pedig a már meghirdetett pontok közül választhatnak. A regisztrációs felület tegnap már élesedett, a korábbi évekből ismert regisztráció.selectalok.hu cím ma már a működő rendszerre irányít át, ahol azonnal lehet fiókot létrehozni. 10 vidéki mikrotérségben indul el a Szent István vidékfejlesztési program kísérleti szakasza, közölte a miniszterelnökség. Az új mintaprogrammal a kormány hosszú távú célja egy olyan fejlesztési rendszer kialakítása, amelyben a helyi közösségek is részt vesznek térségük fejlesztési terveinek összeállításában. Az első ütem 100 települést és 97.300 állandó lakost érint. A kiválasztott térségek egyfőre jutó átlagos jövedelme 308.600 forint, ami 36,5%-kal marad el az országos átlagtól. A kísérleti program helyszínei Zalakaros vidéke, Harkány vidéke, Bács vidéke, Pásztó vidéke, Megyesegyháza vidéke, Igal vidéke, Tiszaújváros vidéke, Gyöngyös vidéke, Nyírbátor vidéke és Gönc vidéke. A programban aprófalvas, alföldi, domb- és hegyvidéki, illetve mezőgazdasági, ipari és turisztikai térségek egyaránt szerepelnek. A program keretében egyebek mellett közlekedési és mobilitási fejlesztések, út- és közvilágítás korszerűsítések, megújuló energia- és vízmegtartási beruházások, egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, közösségi és turisztikai beruházások kaphatnak támogatást 10 településenként 1 milliárd forint értékben.
0: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Kellemetlen viszketés, vörös foltok, napokig látszó nyomok, de a zümmögő rovarok csípése tényleg csak kellemetlen, vagy van mitől tartanunk? S hiába, hogy benne járunk már az őszben, a szúnyogok úgy tűnik nem vonultak vissza, sőt, a most még meleg őszi időszakban főképp, ha megérkezik a várva várt csapadék is, kifejezetten aktívak ezek a vérszívók. De mi történik pontosan a bőrünkkel egy-egy csípés után? Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter. A Dr. Kossuth műsora ma is délután 4 óráig szól, várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, történeteinket. SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig a Kossuth Rádió címen keressenek bennünket. Két vendégem is érkezett a stúdióba, dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa, és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az előző műsor végén a hírekben hallottam, hogy szúnyoggyérítés különböző módszerei és lehetőségei. Nyilván ez hat arra, hogy mennyi szúnyog tud bennünket megcsípni, és számomra az is kérdés, hogy a szúnyoggyérítés olyan minden szúnyogtípusra hat-e? Minden szúnyogtípusra hat? Ez még itt nem is a műsor kérdése, csak gondolkodtam rajta.
3: Egy szóval nehéz erre válaszolni. A kémiai szúnyoggyérítés, ha minden szúnyogot elér, akkor hat, de itt ökológiai környezetben kell ezt kezelni, itt számos kényszerhelyzetet kell figyelembe venni. Van olyan szúnyog, ami nem, mondjuk nem akkor aktív, amikor permetezünk, akkor nyilván rájuk nem hat. Tehát mindig ez ökológiai helyzetet kell figyelembe venni.
1: Jó, ez csak a Föld maradt című műsorra egy kis rövid reakció volt, no, de maradjunk a szúnyogcsípéseknél. Ugye ezek kellemetlen tünetek, de alapvetően nem is a szúrás, hanem a nőstény szúnyog nyálában lévő fehérjék okozzák, ugye ezt jól mondom. Ezt a viszkető érzést, meg a duzzanatot is, ugye? Amelyikük akar, válaszolhat igazából. A biológus is, meg a kutató is szerintem.
2: Igen, így van, tehát allergiás reakció alakulhat ki egy-egy csípést követően, ez okozza a viszkető érzést, a bőrpír duzzanatot.
1: Tehát adunk egy immunválaszt erre, és az, hogy kinek milyen, mekkora a duzzanat, mennyi ideig viszket, vagy mennyire viszket, ez már gondolom egyén függő, mert ez egyén immunrendszerétől függ.
2: Igen, így van.
3: Tehát ugyanúgy, hogy a különböző allergénekre különbözőképpen reagálunk, ez az immunrendszerünk specificitásától függ, ugyanígy egyéni módon reagálunk a csípésekre. Tehát ez nem a szúnyogfajtól függ, hanem tőlünk függ. Illetve annyiban függ a szúnyogfajtól, hogy olyan fajok, amik még nem csíptek minket, és itt jönnek szóba az
1: immunrendszerünk. A számukra ismeretlenek.
3: Ismeretlen, tehát az immunrendszerünk naív vele szembe, illetve az eszúnyog által termelt molekulákkal szemben, ezért érzünk néha sokkal aktívabb immunválaszt ellenük.
1: Egy ismerősöm azt mondta, mindenképpen tegyen fel a kutatónak a kérdést, hogy biztos, hogy csak a nőstény szúnyog csíp? Én úgy tudom, hogy igen.
3: Ez a mondás, ez az általánosan elfogadott koncepció. Tavaly jött ki egy tanulmány, hogy valami borzasztó extrém körülmények között rábírtak venni a hímeket, hogy meg vérszívjon, de ez nem hiszem, hogy ökológiailag ez egy...
1: Ez egy kísérlet volt, igen, nyilván, igen. Hogy egyáltalán rá lehet-e kényszeríteni a vérszívót, hogy aki egyébként nem szív vért, úgy egyébként a természettől fogva, hogy rávegyék, hogy mégis. De normál esetben akkor nem, tehát normál esetben a nősténre kell számítanunk. Igen. Azt mi határozza meg, hogy valakit mennyire szokták ezt is mondani, hogy szeretnek a szúnyogok, ugye meg nem szeretnek a szúnyogok. Egyébként nálunk is a családban sok vicces mondás van arról, hogy ki az, akit és miért nem csíp meg a szúnyog vajon. Ez is immunrendszer kérdése?
3: Ugye a szúnyog az különböző ingerek alapján találja meg az ő gazdát, mi neki a gazdái vagyunk, neki nagyon fontos, hogy megtalálja azokat a táplálékforrásokat, amiből hatékonyan vért tud szívni, és itt különböző molekulákat használ. Vannak itt általános ingerek, például a széndioxid, ahogy lélegzünk, az egy általános inger, de ezen túlmenően vannak olyan más vegyületek, amiket a bőrünk kiválaszt, tehát azon keresztül párolog, ezekre is érzékenyek, és itt megint vannak különbségek közöttünk, tehát itt egyénektől függően más ez az odor tehát a mi szagunknak, amit mi nem is érzünk, ezeknek a molekuláris összetétele, és ez ennek lehet különböző vonzó hatása.
1: Tehát létezik az, hogy valaki a szúnyog számára jó illatú, pedig mi nem is tudunk róla. Az, hogyha már megcsípett a szúnyog, és megvan az a bizonyos duzzanat, mit tehetünk, az is egy kérdés, itt közben hallgatónk írja a Viberen, de elérnek bennünket SMS-en és 0639666, hogy ő egész nyáron szinte pöttyös volt, nagyon kényes a szúnyogcsípésre, és így vigasztalta az édesanyja. Azt nem is értem, hogy vigasztalta, mindegy, most próbálom értelmezni az üzenetet közben, de ami a kérdés része, ugye véresre vakarta, attól múlt el, hát szerintem nem attól múlik el, hogy

0: nyilván nem mindegyik. És mindenkinek másképp reagál erre a szervezete. Komoly egészségügyi problémákat is okozhat mindez, és példaként most hallgassuk meg Wolf Nagy Tünde beszámolóját, frankfurti esetről van szó, itt nem csak fertőzés, haláleset is történt.
1: Maláriában meghalt két repülőtéri munkás augusztusban a frankfurti repülőtéren. Összesen 6 dolgozó fertőződött meg. A hatóságok szerint az úgynevezett repülőtéri malária állhat a háttérben, azaz maláriával fertőzött szúnyog kerülhetett a gép fedélzetére vagy a podgyászok közé, a szúnyog pedig később megcsíphette a dolgozókat. A repülőtéri malária fertőzés igen ritka jelenség, és nehezebb is felismerni, mert az orvosok elsőre általában nem gondolnak maláriára. Ez pedig késleltetheti a helyes diagnózist. A bejelentést követően arra kérte a frankfurti légikikötő a dolgozóit, hogy ha orvoshoz fordulnak, mindenképp tájékoztassák arról, hogy a frankfurti repülőtéren dolgoznak, és ott korábban repülőtéri malária eseteit azonosítottak. A repülőtéren emellett szúnyogcsapdákat is telepítettek, az elfogott példányokat az Antwerpenben működő Trópusi Orvostudományi Intézet vizsgálja. A Robert Koch Institút adatai szerint utoljára 2023-ban fordult elő hasonló eset németországi repülőtéren, szintén Frankfurtban. A veszélyes kort egy bizonyos szúnyogfaj terjeszti, amely Afrikában, Dél-Ázsiában és Latin-Amerika egyes területein honos. A malária általában magas lázzal kezdődik, hidegrázással, fej- és végtag fájdalommal jár, gyakran hasmenés kíséri. A közegészségügyi hivatal szerint a lakosság szempontjából a kockázat rendkívül alacsony, mivel a malária nem terjed emberről emberre, csak szúnyogcsípés útján. Az egészségügyi világszervezet hangsúlyozta, hogy bár a betegség kezelés nélkül halálos lehet, megelőzhető és gyógyítható.
0: Wolf Nagy Tünde tudósítását hallották, és hát azért elég félelmetes arra gondolni, hogy annak ellenére, hogy emberről emberre nem terjed a malária, mégis belehaltak ketten. Beszéljünk egy kicsit a maláriáról. Hogyan terjeszti ezt a szúnyog egyáltalán? Honnan kerülhetnek nem Magyarországra, hanem most éppen Németországba, de ennyi erővel ide is kerülhetett volna olyan szúnyog, amely a maláriát terjeszti.
2: Nem akarok pánikot kelteni, Magyarországon rengeteg olyan szúnyog van, amely képes a maláriát terjeszteni.
0: Na, ez remek, remek hír.
2: Viszont amiért nincs Magyarországon malária, az az, hogy nincs Magyarországon a kórokozója a maláriának.
0: Ehhez, akkor most, hogy értsük jól, ehhez kell egyszer a szúnyog, amelyik képes terjeszteni a maláriát, és kell egyszer a kórokozó, amit valahol megfertőzi ezt a szúnyogot. Tehát ő egy gazda ennek a maláriának a számára, és elviszi az emberre.
2: Igen, a szúnyog ez egy vektor, az ember a gazdája ennek az egysejtű kórokozónak. Magyarországon ugye, meg egész Európában volt malária a elmúlt század közepéig, végéig. Sikerült ezt kiirtani. Mára tényleg megszűnt a malária járványok. Tehát azok az esetek, amikor egy helyi szúnyog megcsíp valakit, és abból alakul ki járvány. Ez a fajta malária megszűnt, de ugye folyamatosan jelen van a malária Európában is, a behurcolásból fakadóan, tehát elmegyünk egy trópusi területre nyaralni, ott Magyarországon is vannak esetszámok, ezek 5 és 40 között vannak, ha jól tudom, éves szinten. Tehát vannak esetszámok, csak nem alakulnak ki azok a fertőzöttségi körök, vagy ezek a, tehát kicsi a valószínűsége annak, hogyha valaki hazajön, őt egy ilyen malária szúnyog megcsíp, és az egy másik embert megcsíp. Tehát itt nagyon sok valószínűségnek kell találkoznia ahhoz, hogy egy járvány kialakuljon.
0: Tehát sok-sok szerencsétlen eset láncolatából lesz.
2: Igen,
0: majd egyszer,
2: pontos.
0: De szerencsére ez nálunk még nem történt meg. Viszont ami megtörtént, és akkor beszéljünk más betegségekről is, amelyeket szintén szúnyogok terjesztenek, szintén augusztusban éppen az NNGK laboratóriumi vizsgálata igazolta az idei első nyugatnílusi lázas megbetegedés Magyarországon. Amikor ez először felbukkant, akkor azért elég nagy pánikot okozott. Erről mit kell tudni?
3: Igen, így van, ugye a nyugatnílusi vírus az Magyarországon úgy mondjuk, hogy endémiás kórokozó, tehát szokványos az előfordulása, és hát bizony minden évben igazolunk eseteket, tehát emberi megbetegedéseket. Nagyon sokan ugye a nyugat-nílusi vírusról, mivel egzotikus neve van a vírusnak, azt gondolják, hogy ez biztos egy trópusi, szubtrópusi területeken előforduló vírus. Csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy a zoonózisokat, tehát ezeket az állatokról emberre terjedő vírusokat előszeretettel nevezik el a

0: felfedezés helyszínéről, és így járt a nyugat-nílusi vírus is, de egyébként ez egy világszerte nagyon elterjedt kórokozó, és hát Magyarországon is gyakorlatilag 20 éve tartunk számon emberi megbetegedéseket, úgyhogy hát sajnos nem annyira meglepő, hogy idén is igazoltunk fertőzést.
1: Ez is egy lázas betegség, vagy a tünetei hasonlóak a maláriához? Maláriánál azt hiszem, hogy az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy jó magas láz, a más nem rejtő regényekből rémlik a történet.
0: Nos igen, a láz az jellemző lehet a nyugat-nílusi vírusra is, de ez a kórokozó egy picit hát sokféle tünetet tud okozni. Amit érdemes leszögezni, hogy a fertőzéseknek egy nagyon nagy százaléka tünetmentesen zajlik, vagy nagyon enyhe tünetekkel, ez körülbelül ilyen 70-80%. Ez azt jelenti, hogy megfertőződhetünk úgy is a vírussal, hogy gyakorlatilag észre sem vesszük. Egy kisebb százaléka a fertőzötteknek tüneteket produkál, és itt két kórképet lehet elkülöníteni. Van az úgynevezett nyugat-nílusi láz, ami egy enyhébb lefolyású kórforma, bár ez is elég kellemetlen. Itt ugye, ahogy a neve is utal rá, lázas tünetek kialakulhatnak, illetve ilyen influenza-szerű panaszok, tehát ez a erős izületi fájdalom
1: általános
0: jellemző.
1: Levertség.
0: Igen, igen, így van. Illetve kiütések is megjelenhetnek, ezek ilyen aprószemű kiütések, és hát valóban a lázhőemelkedés rossz közérzet jellemző tud lenni. Az eseteknek pedig egy nagyon kicsi százalékában, körülbelül 1%-ában tud kialakulni az igazán súlyos kórforma, ez viszont már idegrendszeri tünetekkel jár, ezt így összefoglalóan úgy hívjuk, hogy nyugat-nílusi vírus neuroinvazív tünetegyüttes. Itt ugye agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás alakulhat ki, bénulásos tünetek is, és hát bizony ez igen súlyos lefolyású lehet, és előfordulhatnak halálos kimenetelű fertőzések. Ugye ebből a szempontból főleg tehát érzékeny kockázati csoportnak tartjuk az időskorúakat, illetve az immunszuprimált populációt, tehát akik azokat a betegeket, akiknek az immunrendszere valamilyen okból kifolyólag gyengült, ez lehet akár egy alapbetegség is.
1: Betegségkezelés után.
0: Igen, vagy például mondjuk egy adott betegségre adott terápia következménye, például mondjuk autoimmunterápia, autoimmunbetegségek kezelésére alkalmazott terápia, vagy akár kemoterápia, ugye immunszuprimáltak, például az onkohematológiai betegek, vagy akár a szervtranszplantáltak, tehát nekik különösen fontos, hogy ebben az időszakban vigyázzanak magukra.
1: A nyugat-nílusi lázon kívül milyen más betegségek terjesztésében járnak még élen ezek a kis aranyos vérszívók? Ugye most már említettük a maláriát, mint konkrét eset következményét említettük a nyugat-nílusi lázat, de vannak itt még teljesen ismeretlen nevű, talán a Zika vírussal már így szóban, hírekben találkozhattunk.
0: Igen, így van, hát elképesztően sokféle kórokozót, és azon belül elképesztően sokféle vírust tudnak terjeszteni ezek a szúnyogok. Itt ugye az fontos megjegyezni, hogy az említett Zika vírus az Magyarországon nem fordul elő szerencsére, tehát behurcolt esetek ismertek. Ilyen utazáshoz köthető fertőzés például még a chikungunya vírus, vagy a dengiláz, ami hát jelen esetben, hogyha valaki trópusi, szubtrópusi területre megy nyaralni, akkor ott tud megfertőződni ezekkel a vírusokkal, tehát szerencsére magyarországi terjedése és hazai eredetű esetek egyelőre nem ismertek még nálunk.
1: Az egyik hallgatónk azt írja, hogy a szúnyogok csak trópusi országokban terjesztenek veszélyes kórt. De hát ez nem igaz, ugye? Mert hogy ezt megbeszéltük, hogy ez nem attól függ, a helyszínről eljöhet.
2: Igen, tehát ugye ez ugyanezeknél a vírusoknál ugyanaz a szabály játszik, mint amit a maláriánál megbeszéltünk, hogy a potenciálisan itt vannak azok a vektorok, azok a szúnyogfajok, tehát itt most más szúnyogfajokat kell említenünk, és itt jönnek szóba, számításba az inváziós fajok, és ezért foglalkozunk velük, mert ők laborba, meg más európai országokban képesek ezeket a kórokozókat terjeszteni. Itt Magyarországon még nem sikerült ezt kimutatni, tehát mi rendszeresen fogunk ilyen invazív fajokat, és ezeket szűrjük különböző ezekre a kórokozókra is. Hát mi azt tapasztaljuk, hogy nem találunk semmit, tehát kutatószemmel szomorúak vagyunk, de ez az, az
1: mi azért annyira nem.
2: Igen, tehát ez egy jó hír, és nagyon fontos, hogy ez a folyamatos monitoring meg surveillance rendszer ez működjön, hogy elcsípjük azt a pillanatot, amikor esetleg már ugyanígy egy behurcolt esetből az invazív fajok következtében kialakul egy lokális járvány.
1: Mielőtt még itt a szúnyogokról, meg a szúnyogmonitorozásról részletesebben beszélnénk, mert egy kis időt fogunk erre is szánni, előtte még itt az orvosi vonalon haladjunk végig, hogy például a központnak hogyan kerül látóterébe egy-egy ilyen megbetegedés, mert ez egyáltalán nem törvényszerű és értelemszerű, nem véletlen, hogy a maláriás esetet is ilyen nehézkesen vették észre a repülőtéren, mert hogy hát nem ismerjük ezeket a betegségeket, miért gondolnék én arra, hogyha nem tudom én honnan hazajövünk, és mondjuk belázasodik két nap múlva valamelyik családtak, hogy akkor rohanjak olyan laborvizsgálatra, ami speciálisan kimutathat egészen extra kórokozókat.
0: Igen, így van, tehát ezeknek az eseteknek a felismerése úgy történik, hogy a panaszaival a beteg orvoshoz fordul, és az orvos kéri meg ezeket a célzott laboratóriumi vizsgálatokat.
1: Bocsánat, tehát ott valahol a házi orvosnál az egészen az alapellátásnak kell, hogy eldőljön, hogy ez gyanús, vagy nem gyanús, de lehet, hogy az életében még a házi orvos sem találkozott dengulázzal.
0: Igen, tehát lehet házi orvoshoz is fordulni, illetve vannak például infektológiai ambulanciák, tehát vannak azért kifejezetten olyan ellátó intézmények, szakrendelések, ahol a fertőző betegségekre specializált orvosok látják el a betegeket, illetve hát sajnos, hogyha a beteg állapota úgy kívánja, akkor akár kórházi osztályra is kerülhet, tehát nem feltétlenül járó betegektől kapjuk a laboratóriumban a vizsgálati mintát, akkor ott ugye az adott osztályon dől el, hogy milyen vizsgálatokat érdemes megkérni. Ugye az említett dengi, zika, csikungunya vírusoknál ott ugye nagyon fontos az utazási előzmény figyelembevétele.
1: Gyanakodjunk. Ha olyan helyen voltunk, ahol felütheti fejét ilyen betegség, akkor legalábbis legyen benne a fejünkben, hogy létezik az a verzió is, hogy ez a láz az emiatt van.
0: Igen, így van, és ez nagyon fontos, hogyha panaszokat észlel magán valaki, és elmegy orvoshoz a problémával, akkor azt jelezni kell, hogyha ilyen területen járt, hiszen ez egy információ a szakembernek, hogy ez alapján tud dönteni laboratóriumi vizsgálatok kéréséről. Minden esetben azok az esetek, amelyek a járványügyi jelentésekbe bekerülnek, laboratóriumi módszerekkel kivizsgált esetek, tehát ezeknél a kórokozóknál nem úgy történik a meghatározás, hogy a tünetek alapján ráillik, és akkor biztosan arról a kórokozóról van szó, hiszen azért a tünetek nagyon átfedhetnek, ezek mondjuk maradjunk a vírusoknál, adott földrajzi területen egyszerre vannak jelen, tehát mindenképpen egy célzott laboratóriumi vizsgálat, mikrobiológiai vizsgálat szükséges, amit egyébként el is végzünk ezeknél a betegeknél. Nézzük magát az immunválaszt is, célzottan az adott kórokozóra, illetve a vírus jelenlétét is vizsgáljuk a betegek mintáiból, és ez alapján ugye egyszerre többféle kórokozóra is nézzük a beteg mintáját, hiszen a tünetek akár több mindenre is ráillhetnek, úgyhogy ez alapján tudjuk specifikusan meghatározni a betegséget.
2: Jó, ez azt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon fontos, ahogy ugye megtanultuk a COVID időszakában, hogy a góckutatásnak a fontosságát. Itt van egy járványügyi kórkép, és nagyon fontos, hogy ezt kiegészítsük egy ökológiai kórképpel. Tehát nagyon fontos, hogy az ökológus és a virológusok kommunikáljanak, és a járványügyi
1: szervek... Kommunikálnak?
2: Kommunikálnak, igen, dolgozunk együtt, mert hogy... Tehát itt előbb elhangzott, hogy mi történik a humán vonalon, de nekünk közben feladatunk, hogy folyamatosan az ország különböző pontjain csapdázzuk a szúnyogokat, és elvégezzük a szűrést, hogy a természetben mi történik, illetve az olyan helyeken, ahol ilyen potenciális járványveszély van, akkor ott a szúnyogokat is mintázzuk, hogy képet kapjunk a tényleges járványképről.
1: Jól rá is vezetett a következő kis beszélgetés részletre, hiszen a Pécsi Szúnyoglaborba látogatunk, dr. Kuruc Kornéliával, a Pécsi Egyetem egyetemi adjunktusával beszélgettem korábban arról, hogyan is kell elképzelni a szúnyog kolóniáknak vagy szúnyog csoportoknak a labor körülmények közötti tartását.
3: egészen a fejlődési folyamatuk legelején, mi tojás állapotban begyűjtjük őket kintről a természetről.
1: Tehát ehhez tudni kell, hogy hol vannak, és jó időben kell ott lenni olyan időjárási körülmények között, mert hiszen a szúnyog élete az rövid.
3: Mi pontosan tudjuk, hogy hova menjünk ki gyűjteni, és megvannak azok a nagyon egyszerű csapdázási módszerek, amivel mi a szúnyogok tojásait tudjuk begyűjteni. Ezeket beszállítjuk a laboratóriumba, a mikroszkóp alatt tudjuk ellenőrizni a tojások mérete, formája alapján, hogy egyébként a számunkra szükséges szúnyogfajhoz tartozik-e, majd megfelelő körülményeket kell biztosítsunk ahhoz, hogy ezek a szúnyogok végig tudják vinni a fejlődésüket. Tehát mi vizes élőhelyet kell biztosítsunk a tojásoknak, a lárvákat etetnünk kell, megfelelő hőmérsékletű víz, tápanyagtartalmú víz, illetve már amikor kifejlődnek és felnőtt szúnyogok lesznek, akkor szúnyoghálós ketrecekben, zárt ajtók mögött, úgynevezett klímakamrákban tartjuk őket, ahol tudjuk szabályozni a páratartalmat, a hőmérsékletet és a fényintenzitást is, tehát gyakorlatilag imitáljuk számukra a megfelelő környezetet.
1: Olvastam egy rövidítés, SIT, ez az egyik megcélzott módszer, ami steril hímegyedek kiengedésére jár.
3: A steril insect technik kifejezésből jön ez a SIT kifejezés. Hím szúnyogokat laborkörülmények közt nevelt, fenntartott szúnyogokat sterilizálnak, ezt egy besugárzással teszik. Ettől nem pusztulnak el a hím szúnyogok, csak nem lesznek nemzőképesek. Ezeket a szúnyogokat kiengedik a szabadba, a vad típusú nőstények közé. Ezt megelőző monitorozó munkákból fogjuk tudni felmérni, hogy hol és mennyi ilyen hímszúnyogot kell kiengednünk ahhoz, hogy nagy eséllyel velük párosodjanak a természetben előforduló nőstények. A párosodást követően a nősténszúnyogok úgy érzik, hogy megtették, amit a természet megkívánt tőlük, ellenben ezekből nem lesznek életképes utódok, de gyakorlatilag egy populáció szabályozást tudunk végrehajtani.
1: Ha belegondolunk, hogy az ökológiai rendszereket minden megváltoztatja, hogyha az ember belenyúl, és mindig belenyúlunk, itt is belenyúlunk, a tudomány ugye ezzel a módszerrel gyakorlatilag megváltoztatja egy populáció életét. Erre vonatkozóan vannak-e elképzelések, kontroll, vagy felügyelet, vagy tovább kísérés?
3: Alapvetően itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szúnyogok gyérítése, vagy szúnyog írtása gyakorlatilag egyidős, vagy vannak a története egyidős az emberiséggel.
1: Igen, egy ideig csapkodtuk kézzel, aztán csapkodtuk mással, utána jöttek a vegyszerek, és akkor most ott tartunk, hogy a vegyszerek azok nem jók, jobbak a biológiai módszerek.
3: Így van. Elsősorban az lenne a cél, hogy valóban úgy csökkentsük az állományt, hogy az csípés ártalom szempontjából a városi lakosságnak egy elviselhető mértékűvé csökkenjen. Kiirtani a szúnyogokat nem fogjuk. Biológiai rendszerben gondolkodva az sosem jó ötlet, hogy teljes mértékben kiiktassunk egy szervezetet a rendszerből. Ezzel a steril szúnyog technológiával egyfelől kijuttatunk a természetbe plusz példányokat, ugyanakkor nem lesz utódnemzés. A szúnyogok elleni gyérítési, jelenleg rendelkezésre álló gyérítési megoldások közül még mindig ez a technológia tűnik a legbiztonságosabbnak és környezetkímélő megoldásnak.
1: A Pécsi Egyetem munkatársával, dr. Kuruc Kornéliával beszélgettem, és vendégem a stúdióban dr. Nagy Anna és Garamszegi László Zsolt, és most maradjunk kicsit a szúnyogoknál, így a műsor vége felé. Az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor kutatásai pontosan mivel foglalkoznak? Milyen szúnyogokkal, milyen körülmények között, hogyan?
2: Mi kiemelten az inváziós fajokkal foglalkozunk. Ugye Magyarországon körülbelül egy évtizede megjelent három, három faj is megjelent, ugye a ázsiai tigrisszúnyog, a japán bozótszúnyog, meg a koreai szúnyog. Itt a legjobban ismert az ázsiai tigrisszúnyog, ez van jelen ma már leggyakrabban, meg legnagyobb egyedszámmal, sőt olyan ilyen nagy egyedszámmal, hogy a városokban ez az a faj, ami az embert leginkább csípi. Tehát már annyira elterjedt az országban. Úgyhogy egyrészt itt az inváziós folyamatok próbáljuk megérteni, és nagyon fontos tudnunk, hogy az országban hogyan terjednek el, hogyan terjedtek el, sajnos most már múlt időben tudunk erről beszélni, meg mik azok az ökológiai tényezők, amik ezt az elterjedést befolyásolják. Ugye ehhez az kell, hogy egy országos szintre kiterjesztett megfigyelési rendszert működtessünk, ez azért nem könnyű egy kis munkacsoportnak, itt kérjük a lakosság segítségét, erre ugye egy új technológia, egy kommunikációs technológia, amit alkalmazunk, ez a társadalmi tudomány, vagy citizen science keret, amiben a lakosság támogatását kérjük, itt a ország bármely pontjáról bárki be tud nekünk küldeni megfigyelést, fénykép, most már hang alapján is dolgozunk, egy külön applikációval, úgyhogy ezek alapján próbáljuk meg rekonstruálni a fajnak egyrészt a térbeli elterjedését, meg a szezonális változását. Ugye itt nagyon fontos például az a megfigyelés, hogy télen, decemberben, januárban kapunk kifejlett példányokról megfigyelést.
1: Ez ugye meglepő, még egyelőre meglepő.
2: Ugye, tehát ez rá világít arra, hogy ez a faj nem csak tojás alakban tud áttelenni, hanem felnőtt alakban. Úgyhogy ez az egyik monitorozás, tehát itt többnyire ilyen ökológiai jelenségeket tudunk föltárni. A másik meg, amiről előbb is beszéltünk, hogy rohangálunk a szúnyogok után, hogy csapdázzuk őket különböző helyeken, különböző stratégiával és a járványügyi szervekkel együttműködve azonosítás után vírusszűrést végzünk el.
1: És hát ez segíti majd az önök munkáját is, és térjünk már egy kérdés erejéig a végére a szúnyogok okozta betegségekre. A csikungunyát írja a hallgatónk, hogy már tavaly óta van vakcina, érdemes egyáltalán vakcinákkal foglalkozni, hiszen ha trópusi országba utazunk, ez több vakcinát is jelenthet.
0: Igen, így van. A csikungunyára valóban fejlesztettek védőoltást az elmúlt években. Egyébként az itt említett kórokozók közül, trópusi kórokozók közül a dengi láz ellen is elérhető védőoltás. Mindenképpen érdemes figyelembe venni az úti célt, az egyéni paramétereket, tehát ha esetleg valaki valamilyen alapbetegségből, életkorból fakadóan kockázati csoportnak minősül, akkor érdemes megfontolni a védőoltás beadatását. Itt nagyon fontos, hogy vannak védőoltási szaktanácsadók, vannak olyan egészségügyi szolgáltatók, ahol igénybe lehet venni utazás előtt, mind a védőoltásokkal kapcsolatban, mind pedig magával az utazással kapcsolatos gyakorlati praktikákra vonatkozó tanácsadást. Többek között egyébként az NNGK-ban is elérhető ilyen szolgáltatás.
1: Ezek szerint érdemes ezt igénybe venni, mert nem biztos, hogy magunktól el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami ellen érdemes, mi az, ami ellen nem.
0: Igen, hogyha valaki ilyen trópusi területre utazik, akkor nem szükséges neki eldöntenie, hogy milyen védőoltást kell beadatni, ebben tudunk segítséget nyújtani, és hát az sem mindegy, hogy valaki csak egy nyaralásra megy el a trópusi területre, vagy esetleg huzamosabb időt tölt el az adott területen, mert akkor nyilván más tanácsok érvényesek abban az esetben.
1: Igazságtalan vagyok, mert nagyon nincs már időnk, de jött egy érdekes kérdés, veszélyesebb a tigris szúnyog, mint az átlagos? Ez megint egy összetett kérdés, biztosan bólogat a kutató, hogy nagyon, de röviden tudunk-e válaszolni a hallgatónak? Féljen-e jobban a tigris szúnyogtól?
2: Jelenleg nem kell félni a tigris szúnyogtól, jelenleg ugye azt tudom elmondani, hogy még nem találtunk bennük kórokozókat, az előbb említett kórokozókat nem találtuk, úgyhogy figyelni kell rájuk, monitorozni kell őket. Potenciálisan veszélyt jelenthetnek, de jelenleg ezeket a kórokozókat, amikről beszéltünk, beleértve a nyugat-nílusi lázat is, ami már régóta jelen van az országban, ezeket más szúnyogok terjesztik, nem a tigris szúnyog.
1: De ezért érdemes figyelni, egyik hallgatónk írta, hogy a jégzselében hisz leginkább, hogyha már a szúnyogcsípés létrejött, mosolyognak, a jégzselé az egy jó ötlet ezek szerint. Maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa, és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője, és még nem beszéltünk a szívférgességről, bőrférgességről és sok mindenről, ami szintén a szúnyoghoz kötődik, biztos, hogy folytatjuk még ezt a témát. Holnap is jelentkezünk, akkor majd arról beszélünk, hogy a tartós stressz a néma gyilkosunk, milyen lelki és fiziológiás tünetei lehetnek a folyamatosan jelenlévő stressznek, pszichológus és gyógyász is válaszol majd a kérdéseikre. Itt a Dr. Kossuth mára búcsúzik, hamarosan a Netces következik, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Vicsák Esztert hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Orosz Csilla. Lesz-e katarzis? Október 22-én a széles nyilvánosság számára is hozzáférhetőek lesznek az ügynökakták, emberi történetek és női ügynökök nyomában. Veszélyzónák. Vendégünk lesz Jászberényi Sándor, író, újságíró és haditudósító. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassák meg a nap friss híreit Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tiszta kormány. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek kutatók. Több nyugati járásba megérkezett az ivatar, holnap felhős napos idő várható. Jönnek a részletek. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. Újabb két ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vagy gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 ember tartóztattak le az ügyben. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére is nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több tízezren vettek részt. A gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengeren túli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Bak András köztársasági elnök is ott volt. 5. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumában helyezték végső nyugalomra. Már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az egyik fejlesztő cég frissen felmondott kutatója, aki azzal vádolta az ágazat vezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az egyik legnagyobb veszélynek azt tartja, hogy a mesterséges intelligencia önállóan is továbbfejlődhet, ami még nehezebbé teheti az ellenőrzését. A felerősödött szél újra felszította a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen tegnap este 50 hektáron égett egy nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Végül az időjárásról. Érkezik a hideg front, a nyugati határ mentén riasztás van érvényben zivatarok miatt. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
0: Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabad Polc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: A rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év egyik legnagyobb adóssága, hogy az állambiztonsági iratokat nem hozták nyilvánosságra. Az elmúlt évtizedekben pártok, szakértők és civilek újra és újra szorgalmazták a dokumentumok feltárását, ám valódi politikai akarat nem volt a kérdés rendezésére. Most, október 22-ére ígérik az iratok megnyitását, szimbolikusan az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Hogyan próbálták a szolgálatok beszervezni a híres atomtudós Tellerede Magyarországon élő rokonait, és mi volt a szerepük a női ügynököknek? Végül vendégünk lesz Jászberényi Sándor író, haditudósító. Ez tehát a mai adás tartalomjegyzéke. Üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9666. Egy héttel ezelőtt megalakult az ügynök akták titkosítását felügyelő bizottság Rajnerem János elnökletével. Hogy miként fog működni a testület, arról a frissen megválasztott tagok egyelőre nem nyilatkoztak. Mire kaptak felhatalmazást, és vajon mit tudhatunk meg majd a múltunkról? Hogy megértsük a téma alapkérdéseit, Zombori Máté szociológust, a Budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, a Trauma Társadalom című könyv szerzőjét hívtuk meg a stúdióba. Mielőtt azonban elkezdjük a beszélgetést, következik egy felvétel arról, foglalkoztatja-e, és ha igen, akkor mennyiben az embereket az ügynök akták közelgő megnyitása.
4: A kormány azt ígérte, hogy az ügynök aktákat nyilvánosságra hozza októberben. Ön gondol erről valamit?
5: Pillanatnyilag az ügynök akták az, ami legkevésbé izgat ebben a történetben. A változást várom.
6: Engem személy szerint nem foglalkoztat az ügy, nem érdekel.
4: Ön a 30-es korosztályba tartozik. Úgy gondolja, hogy erre a korosztályra általánosan jellemző, hogy nem foglalkoztatja őket az ügynök akták megnyitása, vagy ez ezzel kapcsolatos események?
6: Azt hiszem, igen, az én ismerősi körömben ezzel úgy nem foglalkozunk, inkább más témák jönnek elő. A kormány kapcsolatban.
7: Ez szerintem inkább egy szimbolikus dolog. Régen volt, inkább az utóbbi 16 év hat ránk, mint ami akkor volt. Ez egy aktívabb trauma.
8: Itt nincs új politikai elit Magyarországon, itt mindenki a komcsiknak a gyereke, unokatestvére, mindenki oda simult akkor is, ahol pénz volt. Csak reméljük most már fognak változni a dolgok.
4: Van egyébként a családban bármi ilyen történetehez kapcsolódó, hogy régebben tönkrementek életek, esetleg valakiket megfigyeltek, vagy ügynökök voltak a családban?
6: Közvetlen családomban nem, de volt olyan barátnőm, akinek az édesapja ügynök volt. Erről konkrétan még én sem tudok sok mindent, mert vagy ez egy titkos dolog volt, de hogy ez pontosan, hogy ott, hogy mit zajlottak, azt nem tudom.
8: Nem, csak olyan volt, akit elvittek.
4: Hova?
8: Volt Gulágon is nagyapám, meg volt elkobzás is, ilyesmi, és sose kaptuk vissza, még a privatizációba se, úgyhogy nem várok én már itt csodákat Magyarországon.
4: Ezek még élősebbek a családban?
8: Persze, hát ezt nyilván hordoz egy család több generáción keresztül, amikor elveszik mindenét, meg elviszik neked családtagot, erre azért emlékezni és kell, csak azt gondolom, hogy nem ezen fog múlni, tehát, hogy mostani bűnösöket és belpolitikát kellene tisztára mosni és tisztává tenni, nem a 40-50 évvel ezelőtti dolgokkal kéne most egyelőre foglalkozni.
1: Vendégünk Zombori Máté szociológus, a Budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Együtt hallgattuk ezt a riportot. Köszöntöm, Máté, mi a véleménye, kell vagy nem kell ezzel foglalkozni?
9: Jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát kell vele foglalkozni, csak fontos, hogy milyen elvárásokkal fordulunk az események felé. Tehát szerintem azok a nagy elvárások, amelyek a 90-es években voltak, hogy ez egyfajta nemzeti katarzist fog jelenteni a múlt megismerése és a történeti igazságtétel révén, erre nem számítok. Tehát ahogy a bejátszásban is hallottuk, főleg a fiatalokat ez már kevésbé érinti, sokkal jobban hat rájuk az elmúlt 16 évnek a története.
1: Mi fog pontosan megváltozni október 22-én?
9: Igen, szóval szerintem az túlzás állítani, hogy megnyílnak az ügynök akták, mert az ügynök akták eddig is megnyíltak már. Tehát amikor létrejött az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, ez a levéltár nagyon sok állambiztonsági iratot megkapott a szolgálatoktól az 1945 és 90-91-es időszak között, és ezek eddig is kutathatók voltak, sőt, a mindennapi emberek számára is hozzáférhetőek voltak abban az esetben, hogyha az illető vagy valamelyik rokona érintett volt az állambiztonság munkájában, vagyis megfigyelték, vagy megfigyelt, és így tovább. Tehát ez volt az úgynevezett, és mai napig ez az úgynevezett információs kárpótlás, tehát a törvény az lehetőséget ad mindenkinek, hogy megismerje a róla szóló információkat. Azért kárpótlás, mert ugye ez egy titkos állambiztonsági rendőrség volt, az egyenruhás rendőrségen külön attól függetlenül működött, és senki nem tudta, hogy éppen megfigyelik vagy nem. Tehát a kárpótlás arról szól, hogy úgymond visszavenni ennek a tudását és ezeket az információkat az érintettek számára. Ezt a lehetőséget adja meg.
1: A megfigyeltek már évtizedek óta betekintettek a róluk gyűjtött állambiztonsági iratokba, mint ahogy most ön is mondja, és a témát kutató történészek pedig könyveket, folyóiratokat, cikkek sokaságát publikálták a témában. Gervai András író, újságíró 2010-ben jelentette meg Fedő neve Szocializmus, Művészek, Ügynökök, Titkosszolgák című könyvét. A szerzővel Bendl Vera beszélgetett.
4: Ön miért kezdett el az ügynökügyekkel foglalkozni?
10: Eredetileg filmkritikus voltam, és kulturális újságíró. Egy pályaváltás következett be az életembe a 2000-es évekbe, és azóta 8 könyvet írtam az elmúlt 26 év alatt.
4: Hány ügyet olvasott végig, vagy hány aktát? Nem tudom, ezt hogyan kell mérni.
10: Több százról lehet szó, például a Tellerede, a mamájának, a nővérének behálózása, és aztán a Tellerem a ügynöki zsarolása. Ott például 7 dosszéről volt.
4: Laikusként az ember úgy képzeli, hogy egy történész, vagy aki olvassa az aktákat, egyből szuper izgalmas történeteket talál. Ellenben a valóság lehet, hogy az, hogy nagyon unalmas dolgokat kell végigolvasni, míg az ember egyáltalán megtalálja azt, ami valóban fontos és érdekes. Hogyan néz ez ki?
10: Igaza van, mert részben legalábbis voltak bizonyos elképzeléseim, hogy milyen dossziékat keresek. Volt, ami nem volt érdekes eleinte. De aztán, hogy végigolvastam, érdekesebb lett, aztán tettem még egy próbát, másodszor még érdekesebb volt. Hát ezt megtapasztaltam, hogy az embernek makacsnak kell lenni, tehát nem szabad feladni rögtön.
4: Hogyan nézett ki az, amikor valakinek a saját családjáról, esetleg házastársáról kellett jelentenie?
10: Volt olyan, tehát egy olyan személyről, ügynökről van szó, aki több mint 3 évtizeden át jelentett, és azt hiszem, ő is 7 dossziét hozott össze, 1500 oldalt. Mondjuk onnanra lehet látni, hogy ő jelentett a gyerekeiről, a volt feleségéről, a volt felesége szeretőjéről, a saját szeretőjéről. Élvezte, és egy idő után öntevékenyen is akciókat kezdhetett, például egy művész együttes kísért valahova, és ott diszidált valaki, akkor úgy lépett fel az együttes vezetőjével, mint egy titkos szolga, meg olyan intézkedéseket tett. A lényeg azoknál, akik azonosultak a szereppel, azok élvezték a helyzetüket, a hatalmukat, és hát a kiváltságaikat. Például éppen él a ügynöknél, aki azt mondja, elmondható, hogy kulturális területen mozgott. Ő például fizetéskiegészítést is kapott. Legalább 40-szer utazott nyugatra, különböző címen csoportot kísért, vagy úgy küldték előtt, turista útra ment, és összekötötte a titkosszolgát azzal, hogy adtak neki egy megbízást, valakit kellett megfigyelni, tanulmányozni a nyugati fővárosban, akkor kapott egy csomó költőpénzt.
4: Ilyenkor egyébként nem nyilvánvaló a környezet számára, hogy ő egy ügynök, hiszen annyi előjogot kap, annyi kedvezményt kap.
10: Ennél az ügynöknél nyilvánvaló volt, ez a szerkesztőségben, ahol dolgozott, ezt leírja a jelentéseibe, gyanakodtak rá, és például a szobából kimentek, hogyha volt kolléga, akivel együtt dolgozott, ha bejött egy harmadik, akkor kimentek, nem előtte beszéltek. Viszont a titkosszolgálat gyakran terjesztette ártalmatlan emberekről, hogy ügynökök, hogy a tényleges ügynökről elvonják a figyelmet. Sokszor ez sikerrel járt, hogy bomlasztottak társaságot.
4: Mondan erre egy konkrét példát?
10: A bomlasztásra, hogy én jártam egy társaságba 80-as évek közepétől, ahova részben zsidók jártak, mert úgy alakult, hogy a házigazda, aki képzőművész volt, a férje filmdramaturg volt, és ő aztán betért a zsidóságba. Mondhatom, ez egy csajozó hely volt, én is azért mentem el, jól lehetett ismerkedni, és egy idő után, hogy nem, hát nyilván szájról szájra járt a címe, akik itt megfordultak külföldiek, azok közül is nagyon sokan eljöttek ide, van, aki előadást is tartott. Tehát már azelőtt szerintem, hogy én oda kezdtem járni 85-et, figyelték a társaságot, a társaságban is lehettek ügynökök, akkor ha valamikor 86-87 elkezdtek behívni embereket kihallgatásra, nekem két barátom is bent volt, mind a ketten egymástól független fölhívtak kétségbe esetem, hogy kiborítottak előttük fotókat, és meg kellett mondani, hogy kit ismernek, rám külön is rákérdeztek, mert újságíró voltam, és gondolom egy ilyen cionista összeesküvőben jól jönnek az újságírók, és a házi asszonyt, a házi gazdát is behívták, megfenyegették, és föloszlatta a társaságot. Tehát itt például a bomlasztás.
4: Említette Teller Emmáék történetét, Tellerede nővérének és anyjának történetét, ez hogyan alakult?
10: Nagyon sok magyar tudós dolgozott nyugaton, főleg Amerikában, az atom fejlesztésén is, illetve a hidrogénbomba fejlesztésén is volt több magyar, mindenken Tellerede, és ezeket a magyar hírszerzés be akarta szervezni, ugye a legkülönbözőbb cél, a naív illúzió volt, a Teller történetesen titkos szolgákat a vette körül. Az, hogy a Teller családot fel akartak használni arra, hogy a Tellerék keresztül megközelítsék a Telleredét, az egyértelműen kiderül, hogy a szovjet titkosszolgálat utasítását történik, és aztán később már csak azt akarták volna, legalább látogasson Magyarországra, illetve volt még egy komolyabb lázálom, hogy itt települjön le. Tellernél ugye megpróbálták becselkészni a családot, és teljesen a jogalap nélkül kitelepítették az özvegyet, a Tellerede mamáját, a Tellerede nővérét, Emmát, és az Emma 14-15 éves fiát Zemplén megyébe, azt körülbelül egy évig, másfél évig voltak ott. Amikor telepítik őket, akkor könyörög a Teller Emma hatóságnak, hogy a mamája legalább ott a közeli Nyíregyházán szeretett otthonba kerüljön, mert nagyon beteg a szívével, és de nem engedték. Akkor egy idő után elengedik őket, visszakerülnek Pestre, de hát a lakásokat nem kapják meg, és albérletről albérletre vándorolnak, mindenütt beszervezik a főbérlőt, és egy alkalommal a Tellere már beviszik a András út 60-ba, és akkor egy tiszt jelentésből tudni lehet, azt írja a tiszt, hogy hát ez a lényege, hogy nem finom eszközökkel beszervezték valamilyen, hát akkor tudni lehet, hogy agyba főbe verték, de soha senkiről nem jelent. 56-ban aztán sikerül emigrálniuk. Korábban amerikai külügyminiszter és a CIA elnöke is próbálkoztak, hogy hogyan lehetne a családot kihozatni, de nem, mondjuk nem sikerült. A lényeg, amikor megzsarolták a Tellerát ügynöknek, az volt a jelentés, hogy helytelenül jártak el az elvtársak, hát abból nyilvánvalóan, hogy összeverték, akkor jutalomból kapott szívgyógyszert a mamája számára, és akkor született egy újabb jelentés, akkor az állambiztonsági miniszter helyettes jelentett a miniszternek, és abban leírta, hogy adtak a BM raktárában nagy mennyiségben levő cseh szívgyógyszerből, aminek az ára nem tudom 5,40, tehát hogy ez is egy zsarolási alap volt. Hiánycikkét tettek létfontosságú gyógyszereket, hogy aztán azzal lehessen zsarolni, vagy jutalmazni.
4: Ő mit gondol, mit profitál az újabb generáció, hogyha megismeri ezeket a sorsokat?
10: Hogy árnyalt képünk legyen, nem csak azt kell ismernünk, ami sokak a nosztalgiával gondolnak a Kádár rendszerre, ismerjük ezeket a dolgokat, teljes foglalkoztatás, meg kulturális téren az eredmények, de hogy azt is, hogy a kulisszák mögött mi volt. Most kérdés, hogy a fiatalokat ez mennyire érdekel. És hiszek abban, hogy azok a könyvek, illetve azok a részek fogyaszthatóak lesznek, amelyekben sok a történet, mert ezek átélhetővé teszik egyéni sorsokon keresztül azt, hogy milyen traumákat okozott ez, és hogy milyen kompromisszumokra kényszerítettek embereket, illetve hogy voltak, akik a integritásuk megőrzésébe ezt nem vállalták, és hogy milyen sors jutott nekik.
1: Ismerte Máté ezt a történetet?
9: Ezt is konkrétan nem, de a szerző természetesen igen. Még annyit tennék hozzá az előzőekhez, hogy mi fog történni október 22-én, ezt mégis nem beszéltük meg, hogy ilyen értemben nem az történik, hogy eddig zárt volt és most nyílt lesz, hanem az lesz, hogy könnyebb lesz a hozzáférhetőség. Tehát a digitalizáció révén egyrészt, másrészt azáltal, hogy azok, akik eddig nem tartoztak bele abba a két elsődleges célcsoportba, akiknek lehetősége volt betekinteni az iratokba, vagyis egyrészt kutatók, másrészt érintettek, vagyis a mindennapi érdeklődők, ők is hozzájuthatnak, mert Az a terv, hogy az ABTL létrehoz egy olyan online felületet, ahol mindenfajta azonosítás nélkül, tehát nem kell regisztrálni, vagy ilyesmi, iratokat megtekinthetnek. Tehát ez a változás sokkal könnyebb lesz hozzáférni. A kutatók számára is könnyebb lesz hozzáférni, méghozzá azért, mert nem lesz kötelező igazolni, hogy valamilyen kutatási intézménynek a megbízásából érkeznek, tehát nem kell úgynevezett hozzájárulás, tehát a kutatói hozzájárulás, ami korábban kellett. Szóval ez az, ami lényeges változás. A másik, és szerintem ez, amit igazán, aminek nagy jelentősége van, de nem tudjuk még egyelőre felmérni, hogy mekkora, milyen következményei lesznek, az az, hogy azokat az iratokat, amelyek minősítve vannak, és amelyek ezért még nem állnak rendelkezésre a levéltárban, hanem az állambiztonsági szolgálatok utódszervezeteinél vannak, ezeknek a törvény előírja a minősítésének az újragondolását. Ez is volt egyébként eddig, tehát 5 évente eddig is revidálni kellett a minősítést, de nem nagyon történt semmi. Most ez egy 2 éves időszakonként kell ezt megtenni, és ami viszont egy pozitív fejlemény, hogy ez a bizonyos minősítés segítő bizottság, amit a Rajnerem János vezet, ez csak ajánlásokat tehet, tehát ez nem kötelező, amit ők mondanak a minősített iratokról, hogy mondjuk oldják föl, ezt nem kötelező megtenni a szolgáltatóknak, de a szolgáltatóknak be kell számolnia, és magyaráznia kell a minősítés megtartásának az indokait a jogalkotó, tehát a kormányzat számára. És itt van egy bizonyos nyomás, egy ilyen erkölcsi nyomás mondjuk úgy, tehát törvényi kötelezettség nincs természetesen, de van egy ilyen erkölcsi nyomás, hogy ha magyarázd meg, hogyha nem oldott fel a minősítést. Tehát itt lehet egy olyan folyamat, hogy új iratok kerülnek a levéltárba, amelyek eddig nem voltak kutathatók, illetve még megismerettük a nagy közönség számára.
1: Ha én, mint magánember bemegyek, és találok magamról iratokat, neveket is akár, megismerhetek a velem kapcsolatos sztorikból, akkor én azt nyilvánosságra hozhatom? Vagy szóval mit kezdhetek a tudással, amit megtudtam?
9: Igen, hát alapvetően anonimizáltan lehet ezeket nyilvánosságra hozni, ezt a levéltár is így fogja tenni. Ha az a bizonyos védelmi idő lejárt, ami a személyt védi, ez halál után 5 év, illetve nem ismert a halál időpontja, akkor meg van szabva ez a törvény, nem emlékszem pontosan, akkor lehet a neveket is nyilvánosságra hozni. Viszont az úgynevezett szenzitív adatok, azok továbbra is védelem alatt állnak. Tehát olyan adatokra kell gondolni, mint hogy testi jellegzetesség, betegségek, egészségi állapot, szexuális orientáció és így tovább, ezek védett adatok, ezek nem, alapvetően nem hozzáférhetőek. Kutatók egyébként indokolt esetben hozzá fognak tudni férni ezek az adatokhoz is.
1: És ezeket kitakarva kapja, igen, meg akkor igen, nyilván mindenki hozzáfér. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zombori Mátéval, de most következzen egy riport a női ügynökök világáról. Pető Andra történész, az MTA doktora, Európai Egyetem egyetemi tanára, elsőként kutatta a nők helyzetét a hírszerzésben. Személyzeti anyagok és kiképzési könyvek alapján tárta fel, milyen feladatokat láttak el a férfiak uralt a titkos szolgálati világban. Bendül Vera interjúja.
4: Milyen speciális meggyőzési stratégiákat alkalmazott az állambiztonság a nőknél, vagyis akkor, amikor beszervezték őket ügynöknek?
11: Ugye azt kell látni, hogy az állambiztonsági szolgálatoknál végzett munka az ugyanolyan munka, mint bármilyen más termelő szervezetnél a munka, de a biológiai különbséget és az arra ráépülő társadalmi sztereotípiákat, meg az elvárásokat, azokat munkaeszközként tekinti. A titkos szolgálatok azok elsősorban férfiakról kémkedtek, és a nőket azt felhasználták arra, hogy nevezett biológiai jellegzetességükkel, tehát az az úgynevezett méhcsapda, tehát hogy különböző módon tudják a férfiakat magukhoz csalni, ezen keresztül tudják kompromittálni, illetve megtudni azt, amit a férfiak az úgynevezett párna beszélgetéseknél elmondanak.
4: Ez az intimitás.
11: Igen, az intimitásban, tehát ebben a leg előremutató az a szovjet titkosszolgálat volt, amelyik nagyon határozottan használta a női ügynököket. Volt külön egy női ügynök képző intézet Kárpátalján. Ők fejlesztettek ki különböző ilyen ma már viccesnek tűnő technikai újdonságot, mint például a nőknek áll melbimbóit raktak, és akkor abban a melbimbóba volt benne a lehallgató készülék, amit a fal másik oldalán a éber szovjet ügynök lehallgatott, mert ugye nem bízott abban, hogy az a nő, aki ezt a mű melbimbót viseli, az képes felfogni azt, hogy az az információ, amit éppen elsutyorognak a fülébe a párnán, annak mi az értéke.
4: Akkor ezt mesztelenül is lehetett használni, tehát ez volt az értelme a mű melbimbónak, mert egyébként nem értem, hogy miért pont oda kellett tenni a lehallgatókészüléket.
11: Hogyha azt nézzük, hogy mire használták a nőket, akkor azt azért látni kell, hogy amit a magyar titkosszolgálati kézikönyvek azok úgy hívtak, hogy a érzelmileg színezett társas tendencia. És ezekben a kézikönyvekben ez azt jelentette, hogy ki milyen intimitásba és milyen szexuális kapcsolatba volt hajlandó bele menni az adott feladat elvégzésekor. De ez azt gondolom, hogy félrevezető, hogyha a nőket csak mint, vagy esetleg a férfiakat is, csak mint szexobjektumok tekintjük ezekben a titkosszolgálati kérdésekben, mert különböző nők különböző feladatokat láttak el a titkosszolgálatokban, és különböző módon szerepeltek, mint célszemély. Azt is látni kell, hogy ugye, mivel hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen társadalom, tehát a fontos helyeken fontos férfiak fontos dolgokról beszélnek, következésképpen ők a célszemélyek, őket kell valahogy olyan helyzetbe hozni, hogy onnan információt lehessen kinyerni. Tehát az, hogy nő legyen a célszemély, az nagyon ritka.
4: Tehát ez azt jelenti, hogy az ügynök, vagy aki megfigyelt, az lehetett nő, de általában az, akit megfigyeltek, férfi volt, hiszen tőle várták az információt.
11: Igen, de ez igaz is, meg nem is. A leghíresebb stázi akció, ugye az a Rómeó hadművelet volt, amikor a Markus Wolf, aki a stázinak volt a rendkívül tehetséges vezetője, kitalálta, hogy a különböző német minisztériumban nagyon sok magányos titkárnő dolgozik, akiket nagyon remekül el lehetett csábítani, és ezen keresztül hozzájutni információkhoz és különböző anyagokhoz, amit Schneidig kelet-német ügynökök megszereztek a magányos és el nem ismert és munkahelyükön kizsákmányolt nyugat-német titkárnőktől.
4: Ebben az értelemben a titkárnők információs hatalommal rendelkeztek mégiscsak.
11: Így van, de a nyugat-német minisztériumokban dolgozó főnök az nem feltétlenül nézett a titkárnőre, mint titokhordozóra, hanem arra, aki rendkívül hatékonyan legépeli a jegyzőkönyvet, behozza a kávét, miközben fontos dolgokról beszélnek.
4: Magyarországon milyen az aránya a férfi és a női ügynököknek?
11: Ugye itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, hogy honnan tudjuk és mit tudunk. A belügyminisztériumnak hírszerzéssel foglalkozó osztályainak van egy 1966-os összeírása, és ugye azt látjuk, hogy meglepő módon nem a fiatal és tapasztalatlanok, akik ott dolgoznak, hanem a bizony a 50 fölöttiek adják a munkaerőnek a egynegyedét, és az is érdekes, hogy a kétharmadoknak 8 általánosa volt. Ugye akkor tudunk egy ügynök nőről meg valamit, hogyha az lebukik. Na most azt is tudni kell, hogy a lebukás az általában azokat az ügynök nőket érte el, akik a legalacsonyabb szintű titkosszolgálati információszerzési munkát végezték, amelyiknek a legnagyobb kockázata is volt, azaz A pontból B pontba vitték az információt. Az igazán jó ügynök az, aki rendkívül unalmas helyen, unalmas dolgot unalmasan csinál. És ezekről ugye nagyon kevés információ van.
4: Jelentéseket azért ők is írtak valószínűleg.
11: Hát igen, de hogyha van egy jelentés, a titkosszolgálatnál semmi sem az, ami látszik. Hogyha attól, hogy olvasunk egy dokumentumot, ami úgy néz ki, mintha dokumentum lenne, az nem biztos, hogy az a dokumentum. Lehet, hogy azt azért csinálták azt a dokumentumot, hogy megtévesszenek valakit, úgy abba a játszmába, amiben a titkosszolgálat éppen fontos szerepet játszott. Tehát ezért végtelenül naív az az elképzelés, hogy az ügynök akták megnyitása, hogy akkor ott a anyag, elolvasom, és akkor tudom, hogy ez történt. Erről szó sincs.
1: A következő fél órában még folytatjuk a témát Zombori Máté szociológussal, és jövünk egy olyan anyaggal is, ami bemutatja, hogyan használták ki a tartótisztjeik, a nekik dolgozó női ügynököket. Előtte azonban következenek a hírek Beslin Bettinától, 5:30 van.
12: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. 3 hónap alatt 1000 milliárd forinttal csökkent az államháztartási hiány. Eltemették 5. Harald norvég királyt, nyugat felől megérkezett a hidegfront, holnap kevesebb lesz a napsütés. Jönnek a részletek. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére is nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Olajterminára és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novorosszijszkban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vasútbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba szállítani, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több tízezren vettek részt a norvég fővárosban. A székesegyházban tartott gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengeren túli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Baka András köztársasági elnök is ott volt. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Víg napon színművészek vezetnek kulisztajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. Végül az időjárásról. Érkezik a hidegfront, a nyugati határ mentén riasztás van érvényben zivatarok miatt. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor, a szél megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netzest, a női ügynökök világát bemutató riportunk második részével. Később itt lesz velünk Jászberényi Sándor író, haditudósító is. Írjanak nekünk, SMS számunk 06-39666. És most folytatjuk Pető Andrea történésszel, az MTA doktorával készült interjút. Kolléganőm Bendl Vera a női ügynökök szerepéről kérdezte, valamint arról, hogy miként váltak a női ügynökök maguk is áldozattá.
4: Előfordult az, hogy egy női ügynök az nem egy utolsó levélhordozó volt, hanem valódi döntési pozícióban volt, és látta, hogy mi történik.
11: A hidegháború időszakában vannak olyan magas társadalmi pozícióban levő nők, akik akár saját jogon, mint szakmailag elismert nők, vagy azért, mert hogy a férjük vagy a partnerük magasan képzett és fontos pozícióban van, ők feltétlenül bekerülhettek ebbe a rendszerbe. Ugye azt is érdemes elmondani, a nőknek általában volt egy nagyon gyakorlatilag
13: gyakran, és nagyon kevés esetben női tartótisztje. Na most a férfi tartótisztek nagyon sokszor visszaéltek a női ügynököknek a helyzetével, és ezekben az úgynevezett titkos lakásokban ezt arra használták fel, hogy ezeket a női ügynököket szexuálisan kiszolgáltatottá tegyék, és ugyanakkor zsarolhatóvá és engedékenyét.
4: Ezekről egyébként honnan tudunk, hogy mik történtek ezekben a fedett lakásokban az a tartótiszt és az ügynök között?
13: Nagyon sok ilyen jelentést olvastam. Ugye ez egy nagyon hierarchikus rendszer. Tehát a legalsó és a legfelső szint között azért nagyon sok ember kezébe kerülhetnek papírok, és ezekből a papírokat esetleg véleményezik, vagy beteszik egy másik ügynek a dossziéjába, és akkor ott elhangzik, hogy ez meg az történt.
4: De ez is elhangzik, ugye, hogy ez a szexuális aktus megtörtént?
13: Bocsánat, hogy mi történt, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy megtörténhetett, és a résztvevők azt mondták, hogy megtörtént. Ez még nem jelenti azt, hogy megtörtént. És az is biztos, hogy nagyon sok visszaemlékezés, ugye a 90-es évektől kezdve beszél erről, ugye a romániai anyagokban is nagyon sok információ van erről, hogy a tartótisztek hogyan próbálták megtörni a különböző női informátorokat, de ugye itt az, hogy mi történt, az tulajdonképpen adott esetben soha nem megtudható, hanem az, hogy a különböző résztvevői ennek a folyamatnak mit mondanak, hogy szerintük mi történt. És ezért fontos, hogy feltétlenül nézzük meg azt, hogy abból hogyan működött ez a rendszer, mert hogy a kiszolgáltatottság és a nőknek a sérülékenységének a felhasználása az ennek a titkosszolgálati rendszernek alapvető jellegzetessége van. Az a mód, ahogy ezeket a jelentéseket megírták, azért az mutatja azt, hogy ezek, tehát a beszervezett nőkkel kapcsolatban a tisztelet, a megbecsülés, a kölcsönösség az nem feltétlenül volt jellemző.
4: Van olyan női történet, női ügynök története, ami nagyon megérintette?

0: között és az országon belül is utazni, és nagyon könnyen tud kapcsolatba lépni és beszélgetni emberekkel olyan témákról, amiket ő határoz meg. Tehát a női ügynökök azok nagyon sokszor olyan feladatot kaptak, hogy üzemeltetni kellett lakást, vagy házmesterként figyelték, hogy ki, vagy hova ment, vagy esetleg éppen hotelban takarítottak, vagy portások voltak, tehát egy csomó olyan elvileg nőkre jellemző szakmát csináltak, ami aztán szintén ahhoz kapcsolódik, hogy a titkosszolgálatok hogyan használják ki a meglevő társadalmi nemi egyenlőtlenségeket.
1: Hogy hívták meg, lehet mondani a nevét ennek az artistnőnek?
0: Nem. A nevek azok tulajdonképpen nagyon nem fontosak, mert azért sem, mert ugye minden név mellé van egy kódnév.
1: Igen, ugyanakkor a nevet kimondjuk, akkor valamilyen módon emléket állítunk neki, vagy mégis így validáljuk azt, hogy létezett. Ezért kérdeztem rá egyébként.
0: Én értem, hogy nevet adni a titkosszolgálatban dolgozó, és ott rendkívül kiszolgáltatott és elnyomott körülmények közepette dolgozó nőknek. Ugyanakkor viszont van egy ilyen belső politikája is ennek, hogy lehet, hogy ezt a nőt, ezt nem is így hívták.
1: Akkor ön arra célzott, hogy a legizgalmasabb történetek talán éppen a háttérben vannak, és sohasem fognak kiderülni.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb történetek azok pont azért izgalmasak, mert sosem fogjuk megtudni. És ezért ezek a női ügynökök, ezek többszörösen láthatatlanok. Láthatatlanok azért, mert a társadalomban láthatatlanok, láthatatlanok az intézmény működése kapcsán, és láthatatlanok azért, mert most, ahogy így beszélünk róluk, hiányzik nem csak a társadalmi tér, hanem az ismeret és a politikai keret is, hogy beszéljünk róluk.
1: Ön egy cikkében azt állítja, hogy az a tény, hogy az ügynök, most akkor én póriasan mondom, az ügynök aktákban a szenzitív adatokat nem hozzák nyilvánosságra, és minden valószínűség szerint nem is fogják kutathatóvá tenni. Ez akadályozza azt, hogy a női ügynökök valódi történetét megismerjük.
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy például a szexualitás az egy szenzitív adat. Tehát, hogy nagyon sokszor olvastam olyan jelentést, ahol pont a lényeg, hogy most itt mi történik, az ki volt feketézve, és ennek kapcsán például az az egész történet, hogy hogyan használta a magyar titkosszolgálat a homoszexualitást, vagy a biszexualitást arra, hogy embereket együttműködésre késztessen, az egy nagyon nehéz módszertanilag kutatni, mert hogy csak közvetve lehet sejteni, mert hogy a direkt utalásokat, azokat kifeketézik, amikor az ember azt meg, a kutató megkapja. Tehát is van, hogy most, mikor olvasunk egy ilyen kifeketített iratot 2026-ban, akkor mi alapján gondoljuk, amit olvasunk, és mondjuk történt 1952-ben, hogy akkor tudjuk, képesek vagyunk felfogni a rendelkezésre álló információk alapján, hogy mi történt. És ezzel, hogy védik ezt a szenzitív jellegzetességeit a különböző titkosszolgálati anyagokban szereplő embereknek, ezen keresztül egy nagyon nagy részét nem tudjuk meg annak, hogy hogyan működött a rendszer, mert ugye a titkosszolgálati rendszer, ahogy ezt mondtam, a legszexistább, leghatározottabban kihasználta a társadalmi nemi különbségeket. Másrésztről pedig pont ez a kárpótlás, amit itt említett, tehát, hogy megnevezni, bemutatni, ez válik lehetetlenné. Ez egy nagyon fontos paradoxon, hogy az, amiről azt gondoljuk, hogy védi a különböző titkosszolgálati dokumentumokban szereplő embereket, az tulajdonképpen hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is láthatatlanok maradjanak, továbbra is ennek a rendszernek az áldozatai legyenek, és továbbra se tudjuk azt, hogy ez a rendszer hogyan működött. Tehát ez egy olyan paradoxon, amit nem nagyon lehet megoldani.
2: Folytatjuk a beszélgetést Zambori Máté szociológussal. Az átnemlátáshoz az is hozzátartozik, hogy elképesztő akta, dosszié, kódrendszerek védik, fedik ezeket a papírokat. Ungvári Krisztiánnak van is egy remek videós sorozata erről, amiben megpróbálja mondjuk a hatos kartont, meg az összes további papírt és kódokat is elmagyarázni, és már ezek döbbenetesen kaotikusak, és úgy tűnik, hogy ezt ember legyen a talpán, aki megfejti. Ön a saját kutatásaiban hogy tudja megugrani ezeket az akadályokat? Mihez talál el, mi az, amihez lehetetlen hozzáférni emiatt?
3: Az én történetem szerintem annyiban érdekesít, hogy jól példázza azt, hogy nem lesz olyan állapot,

0: amikor hátradőlhetünk, hogy megvan az ügynöklista és kész. Mert nem lesz meg soha. Ilyen értelemben bármilyen adatbázis alapján nem állíthatjuk soha azt, hogyha valaki nem szerepel azon a listán, az nem működött soha együtt az állambiztossággal. Tehát még a mágnes szalagoknál is, amiről hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy azon aztán minden rajta van, ez sem igaz, tehát ezeket a mágnes szalagokat, ezeket 90. januárjában rögzítették, és egyrészt nem olvasható a teljes anyag, másrészt meg a 70-es évek utáni állapotot rögzíti. Tehát van egy olyan probléma, hogy szervezetileg is változott az állambiztonság, azok az adatbázisok, amelyek az ügynökökről, vagy a hálózati személyekről rendelkezésre állnak, azok mindig partikulárisak, tehát nem lesz ilyen állapot, hogy akkor végre megvan az ügynöklista, és akkor hátradőlhetünk. Az én esetemben ez úgy csapódott le, hogy abban a kutatásban, amit egy Lévai Jenő nevű újságíróról folytatok, ott az derült ki, hogy ez egy bizonyos dossziéban, egy objektum dossziéban találtam egy olyan jelentést, amit ő maga gépelt a saját írógépén, és saját maga aláírt, és ezt leadta. Tehát ez nem az állambiztonsági szervezeten belül készült, vagy született. És erre feltehetően az a százados, aki foglalkozott ezzel a kapcsolattal, ráírt egy fedőnevet tollal. Na most mire tudunk ebből következtetni? Ez a fedőnév történetesen a Lantos nev fedőnév volt, és akkor elkezdtem utána nézni a referensem segítségével, hogy ezen a nyomvonalon meddig lehet eljutni. Hát nem sokáig, mert Lantos fedőnevűből is nagyon sok volt. Tehát, hogy olyan falakba ütközik az ember, hogy nem tudjuk azt az állapotot soha elérni, hogy most akkor végre hiánymentesen ismerjük a múltat. És egyébként szerintem ez nem is baj, hogy ez így van, mert ezáltal ez az egész feltáró folyamat egy folyamattá válik. És
1: on, amikor így elakad, tehát amikor nem biztos valamiben, akkor kikerüli, megjegyzi, hogy itt csak eddig jutottam, vagy hogy dolgozza hát fel az ilyen adatot?
0: A bizonytalanság toleranciának működésbe kell lépnie. Tehát, hogy el kell fogadnunk, hogy a bizonytalanság része marad annak a múltnak, amit feltárunk.
1: Említette a mágnes szalagokat, mi szerepel azon? Vagy milyen adatok vannak véletlenül?
0: Ugye három adatbázist mentettek le 1990 elején. Az egyik az úgynevezett operatív nyilvántartás volt, a másik a hálózati nyilvántartás, és a harmadik meg a kémelhárítási. És például ebből tehát ez a hálózati, a H nyilvántartás, vagy a hálózati nyilvántartás, ez a név, ez azzal kecsegtetett, hogy akkor ott tényleg ott van a hálózat maga. A hálózatnak nevezték az ügynököknek az összkapcsolatát az állambiztonságnak. De hát, ahogy mondtam, korlátozott ennek is a megismerhetősége.
1: De van olyan ember Magyarországon, aki tudja, hogy mi van ott?
0: Hát többször is bizottságok is vizsgálták ezeket a mágnes szalagokat, és erről született is jelentés, ha jól emlékszem, 2017-ben, amikor az ABTL-be átkerültek ezek a szalagok, tehát ezek is már kutathatók. De hogyha jól emlékszem, nem sikerült minden adatot olvashatóvá tenni, mert ezt a korabeli technikai körülményekkel rögzítették, és ezeket ugye át kellett alakítani a mai számítógépes olvashatóság érdekében, és ez nem mindig sikerült.
1: Milyen hasznot remélhetünk mi emberek, vagy akár a magyar társadalom, hogyha ez a múlttal való szembenézés most akkor egy újabb, magasabb szinten történhet meg?
0: Szerintem, ahogy említettem az elején, az a fajta katartikus szembenézés, ami egyfajta elvárás volt az állambiztonsági múlttal kapcsolatban, meg általában az államszocialista múlttal kapcsolatban a 90-es években, az nem fog megtörténni. Ez egyrészt generációsan is passzé, másrészt meg a társadalmi elvárások sem ezek már. Harmadrészt meg hozzá kell tennem, hogy ez a fajta elképzelés, hogy a demokratikus jogrendet egyfajta morális alátámasztásként megerősíti a múltra való szembenézés, ennek a sikeressége is vitatott, tehát hogy most nem akarok belemenni, de mondjuk, hogyha megnézzük, hogy Németországban, amelyet ugye bezzeg államként szoktak emlegetni ebből a szempontból, mi történik, látjuk, hogy ott sem feltétlenül érte el azt a határ, demokratizálódási hatást, amit vártak tőle.
1: De szóval ott ez... évtizedekkel ezelőtt megtörtént.
0: Igen, igen, de hogy, és akkor ott is azt látjuk, hogy ott is létrehoztak egy sztázi archívumot, azt is azt látjuk, hogy ez az archívum a, nem tudom én, elmúlt 10 évben valamikor megszűnt önálló intézménynek lenni, és betagolták a Bundesarchivba, tehát a szövetségi levéltárba, mert megszűnt ez a különleges státusz, ami azt jelenti, hogy megszűnt ez a különleges társadalmi elvárás, amivel viszonyulunk hozzá, hogy itt aztán tényleg valamit el kell intézni. Érdekesség, hogy ez a törvénykezés, amit most ami most az ABTL-t is illeti, szintén ebbe az irányba hat, hiszen az ABTL-t a levéltári törvény hatálya alá teszi. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan szabályok vonatkoznak.
1: Mi az az ABTL, bocsánat?
0: Ez az Állambiztonsági Szolgálatok Törpeti Levéltára, ahol ezek a bizonyos ügynökakták is fellelhetők, ahol tárolják őket. Szóval, hogy érdekes, hogy a jogalkotó tehát ebbe tett egy lépést ezzel a rendelkezéssel, hogy a közlevéltárak szabályozása fog vonatkozni erre a levéltárra, és nincs ez a különleges elvárás, ami a töltött igazságtétel szerepével kapcsolatos. Másfelől viszont kibővítette a levéltárnak a szerepkörét, és azt mondta, hogy ezen nem csak megőriznie kell, hanem a hozzáférhetőséget is növelnie kell, tehát ez az a bizonyos digitalizáció és teljes nyilvánossá tétel, amiről a beszélgetést kezdtük.
1: Igen. Véletlenül, hogyha eljön ez a pillanat, október 22, akkor rengetegen majd az oldal nyilván összedől első egy-két napban, de aztán minden érdeklődő, és bár akárki is rákeres, rokonra, ismerősre, stb. Mit generálhat ez az emberekben?
0: Igen. Hát, hogyha ezt a nagy kollektív, az is nem is, azt talán igen, hogy családi beszélgetések indulnak a vasárnapi ebédzi asztalnál. Biztos sokan meg fogják nézni, hogy van-e, szerepele az adatok között az ismerősük, felmenőjük, akárki ők. Hogy ez mennyire lesz tömeges, azt nem tudom, ezt majd meglátjuk, de hozzájuk egy példát, ami szintén Németország. Nemrégiben Németországban hasonló módon és eszközökkel elérhetővé tették a náci párt iratait, és ezért nagyon sokan megnézték, hogy szerepelnek-e a felmenőik, rokonaik, ismerőseik ebben az adatbázisban, és nagyon sok érdekes történet felszínre került, amelyről beszámolt a sajtó is, tehát elindult valami, aminek szerintem nem össztársadalmi hatása, hanem sokkal inkább ilyen mikrotársadalmi hatása van, tehát a családi emlékezetnek, vagy a személyes emlékezetnek a fejlődését vagy korrekcióját segítheti elő, ami tök jó, tehát szerintem ez nagyon támogatandó, és ha elírjuk azt az állapotot, hogy lezuhan ez a morális máz erről az egészről, tehát amikor már nem az van, hogy csak kimondjuk, hogy ügynök, és akkor már bűnöző, vagy az, hogy csak az áldozat meg az elkövető kategóriában gondolkozom, az nagyon jó. És ebben egyébként ez segíthet, mert nagyon könnyen elérhetővé teszi az adatokat.
1: Zombori Bánté szociológus, köszönjük, hogy időt szakított ránk.
2: Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
1: Tegnap volt az olvasás nemzetközi napja. Ebből az alkalomból Szombathely főterén gyűltek össze a könyvmolyok. Gergő Judit felvétele következik.
3: Hermione leült Hagrid mellé, és a vadőr karjára tette a kezét. Ha ügyes védőbeszéddel készülsz a meghallgatásra, biztosan...
4: Volt, akinek anya olvasott föl, volt, aki egy fának támaszkodott, olyan is, aki a földön ült, és volt, aki csak úgy megállt a szombathelyi főtéren, hogy olvasson egy könyvet a Berzsenyi Dániel könyvtár által szervezett flashmob keretében az Olvasás Világnapján.
5: Simon Viktória, nagyon szeretek olvasni, és úgy gondoltam, hogy jó kezdeményezés az Olvasás Világnapján részt venni egy ilyen közös időtöltésben.
6: Mit hozott most magával?
5: Hát most Limpár Imrétől a Sikert tervezhető című könyvet, de gondolkodtam rajta, mivel rendszeresen járok könyvtárba, hogy lehet, hogy egy könyvtár itt kellett volna, de most ezt választottam.
6: Honnan honnan jött és hova megy innen?
5: Otthonról jöttem, és majd otthonra megyek vissza.
6: Kizárólag ezért jött ide?
5: Igen, igen, kizárólag ezért. Azért, mert nagyon sokat vagyunk jelen a digitális térben, minden szinte most már online élünk, és hát nagyon jó dolog kezünkbe venni egy könyvet, érezni az illatát, és olvasni. Úgyhogy én remélem, hogy egyre többen fognak újra olvasni könyvet, és nem csak mondjuk telefont vagy laptopot.
6: Szofi, milyen könyvet hoztál el erre a flashmobra?
7: A Geronimo Stiltontól a Húsvét sziget című könyvet. Ez az első rész, amit kivettem. Nagyon tetszik, izgalmas és nem unalmas.
6: Mit olvastál előtte? Például ezelőtt mi volt utoljára?
7: Az Izi naplóját. Az egy ilyen vastagabb könyv, ami több időbe telik, mire kiolvasod.
6: Jársz könyvtárba?
7: Igen, sokszor.
6: Most, hogyha itt körülnézünk a Szombathelyi főtéren, nem hiszem, hogy sűrűn láttunk ilyen látványt, hogy emberek ülnek néma csöndben és olvasnak. Mi volt a célja ennek a flashmobnak?
8: Waldinger Dóra, tájékoztató könyvtáros. Az UNESCO szeptember 8-át jelölte ki az Olvasás Világnapjának, és ehhez szerettünk volna kapcsolódni idén egy rendhagyó rendezvénnyel, egy flashmobbal, hogy kicsit kilépjünk a négy fal közül, és más köröket is meg tudjunk szólítani, illetve az utca emberének egy kis meglepetést okozni, hogy a főtéren ülve, állva, könyvvel a kézben láthatnak minket. Ez jó alkalom volt arra is, hogy új körökkel találkozzunk, például a helyi olvasóklubbal.
6: Önök a könyvtárban mit tapasztalnak? Mennyire népszerű az olvasás, illetve mit olvasnak mostanság az emberek?
8: Nagyon változatos, hogy mit olvasnak, és nem csökkent szerintem az olvasók száma. Pici gyerekekkel is rengetegen jönnek, és nagyon jó látni, hogy már babakortól hozzák hozzánk a gyerekeket, és megszerettetik velük az olvasást. Műfaj tekintve változatos, mindig vannak sikertémák, amiket felkapnak az olvasók és a kiadók is. Például most a romantikus fantasy regények nagyon mennek, de a történelmi regények azok mindig.
6: Kemény Kata tanárnő két diákjával jött el ide olvasni. Mit hozott ön?
9: Takó Zsófia távoli rokonok című kortárs regényét hoztam. Szeretek kortárs regényeket olvasni, fontosnak is tartom, hogy az ember ismerje azt az irodalmat, ami a jelenünkről szól.
6: Tanárnő és ő kötet az írónő könyve. Ha most körülnézünk, akkor eléggé felül reprezentáltak a hölgyek. Ön szerint van ennek jelentősége? Többet olvasnak a nők?
9: Az a tapasztalatom, hogy igen, de szerintem azért elég sok férfi is olvas. A tanítványaim között is vannak fiúk, akik rendszeresen olvasnak. A múltkor csodálkoztam rá, mert a buszon reggel, ahogy utaztam, több fiú kezében is elég vastag könyv volt, és ahogy itt körülnézek, igen, nők vannak többségben, de azért vannak itt férfiak is. És ez jó.
10: Bakar Máté vagyok, én is nagyon szeretek olvasni. Most az Abigailt hoztam magammal, egyik kedvenc könyvem. Nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fogom szeretni, meg hogy ennyire érdekes lesz. Ez a felnőtté válásról szól.
11: Én Lajos Angyalka vagyok, Kata tanárnő másik diákja. Én az Ég mindenkékét című könyvet hoztam. Én is nagyon szeretek olvasni, és ez a könyv most azért tetszett meg, hogy így lakóautóval ment neki a világnak, hogy így utolsó utat tegyen.
6: Egy olyan könyv eljött, amiben ceruzás beírások vannak. Igen. Ez milyen kötet?
12: Zenei Szeredi Emese. Ez az Ulisses. Mi mást olvasson az ember Szombathely főterén?
6: Azért ez nem egy könnyű olvasmány.
12: Nem, és nem is egyedül olvasom. 5-6-an szoktunk összeülni, és havonta egy fejezetet átbeszélünk. Szakirodalmi segítséggel van, aki saját kútfőt teszi hozzá.
6: Spigler Tibor kezében egy Nádasdi Ádám kötet van, a Smoking és Bermuda. Miért ezzel jött el erre a flashmobra, és egyáltalán miért jött el?
13: Azért, mert nekem Nádasdi Ádám mindig aktuális, mindig találok benne, úgyhogy sokat gyára olvasom ezt a könyvét is, meg az összes többit is.
6: Mennyire érzi, hát azzal a szóval mond a cikinek, hogy kiül a főtérre és olvas?
13: Szerintem az a ciki, ha valaki nem ül ki a főtérre olvasni, aki buszon a fürdőkádban nem olvas, lehet sörözni is mellett a fürdőkádba, mert szomjahalni nagyon nehéz, olvasási hiánytól meghalni viszont nagyon könnyű.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Kezdődnek a meghallgatások a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságban. Az Egyesült Államok továbbra is kész közvetítőként szerepet vállalni az ukrajnai rendezésben. Viharos széllel, zivatarral érkezett a hideg front, nyugaton már esik. Jönnek a részletek. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hag Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. A bizottsági elnök elmondta, Hag Péter már 1994-ben előre látta a profitorientáltá váló rendszerben rejlő problémákat, a volt ombudsman pedig csaknem 20 éve vizsgálatot rendelt el a végrehajtók elleni tömeges panaszok miatt. Szakértőjük évtizedes tapasztalatairól számol be. Tartalmasnak minősítette az amerikai delegáció hétvégi moszkvai és kijevi megbeszéléseit az Egyesült Államok külügyminisztere. Marco Rubio szerint akár tovább lépést is hozhatnak az egyeztetések, amelyeken új elképzelések is felmerültek a háború rendezésének irányaival kapcsolatban. Ugyanakkor mind orosz, mind ukrán részről vannak olyan merev álláspontok, amik nehezítik az előrelépést, tette hozzá a külügyi vezető. Marco Rubio megerősítette, a tárgyalások újraindítása az Egyesült Államok továbbra is hajlandó közvetítőként szerepet vállalni. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Újabb 2 ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Víg napon színművészek vezetnek kulisztajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. A teátrum a Csárdás királynő bemutatójához kapcsolódva táncházat is szervez. Végül a várható időjárásról. Megérkezett a hideg front, a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő, eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Háborúk testközelből, történetek a frontvonalakról és olyan világok, amelyeket kívülről sokszor nehéz megérteni. Jászberényi Sándor író és haditudósító évek óta ezekről a tapasztalatokról ír és tudósít. Most arról kérdezzük, mit lát a világ jelenlegi konfliktusaiból, és hogyan változtatják meg ezek az embert. Jászberényi Sándor itt ül a stúdióban, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad.
3: Jó napot, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Te már 20 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal Egyiptomban élsz, tehát hosszú távú tapasztalataid vannak. A klímaváltozás hatásait hogy látod, hogy ebben az elmúlt 20 évben mennyire bontakoztak ki, mit lehet ott tetten érni, hogy érinti ez ott az embereket?
3: Hát ugye alapvetően az egész észak-afrikai térséget súlyosan érinti a klímaváltozás. Tehát ugye itt zajlik az első átlagosodás. Másrészt pont az ilyen országoknál, mint Egyiptom vagy Jordánia, a víz az kardinális kérdés. Tehát hogy folyamatosan nőnek nő a feszültség. Egyiptom korábban is, tehát a lakosságra eső víz mennyiség az alacsony volt, és nem ért el a szintet. Tehát ugye Egyiptom, ez gyakorlatilag az élet az a Nílus deltájában van. Tehát, hogy megnézzük a műholdról, akkor azt látjuk, hogy egy zöld csík a Nílus körül. Ez Egyiptomnak az elsődleges ellátása. Ugye itt azért konfliktusban van Egyiptom, mert a régi gyarmati világban Szudánnal együtt Egyiptom a Nílus vízhozamának a jelentős részét élvezte. Ez ugye megváltozott a 2011-es arab tavasz során, amikor a Nílus menti országok, ez azt hiszem 8 országot érint, Etiópia bejelentette, hogy ők már pedig gátokat és tározókat akarnak építeni a Nílusra, ami ugye a Nílus vízhozamát alapvetően érint, és hogy Egyiptom ez csökken, akkor ebből óriási probléma lesz. Most nem segít az, hogy a klímaváltozást alapvetően ugye azt gondolják, hogy tehát amikor valaki, politikusok azt mondják, hogy hát milyen hideg van, hogy miről beszélünk, az extremitásról szól a klímaváltozás. Tehát arról szól, hogy valahol annyi eső esik, hogy mindent elmost és nem marad sem, és valahol meg egyáltalán nem fog esni eső. Én azt gondolom, hogy Egyiptomban a Nílus és a Nílusnak a energiára való, illetve az öntözésre való felhasználása az létfontosságú kérdés. Folyamatosan eszkalálódik ez a konfliktus, tehát én azt látom, hogy nem igazán csitul, az etióp-egyiptomi viszony az azért mindig mély ponton van, és egyre többen a Nílus menti országokból szeretnének ebbe beszállni, hogy ugye építsenek egy mesterséges tavat, és akkor ezzel egy ilyen gátat, amivel elektromos áramot lehet termelni. Csak ez ugye mindegyiket fel kell tölteni, és az vízkiesés jelent Egyiptomban, ami ellehetetleníti a termelést, illetve ilyen katasztrofális szárazságot okoz.
1: De egyébként a saját életed, vagy a magánéletetekben ott vagytok, akkor érzitek azt, hogy drágul az élelmiszer, vagy valamit, amit addig hozzáférhető volt, már nem lehet kapni, vagy esetleg néha vízkorlátozások vannak, hát hiszen óriási városok, hatalmas népességgel.
3: Alapvetően ugye a nagyvárosok azok a Nílus közelében vannak, illetve az ókortól kezdve a csatornázás az eléggé jól megoldott. Én azt gondolom, hogy tehát miatt a kedves hallgatók azt gondolnák, hogy igen, én érzem, és nem jutok hozzá a nem is tudom, falafeles szendvicsemhez naponta. Tehát nyugati külföldiként egészen más pénzügyi univerzumban létezem kint Egyiptomban, mint az egyiptomiak. A lakosságnak óriási gazdasági nyomás nehezedik rá. Tehát ugye a Covid is elképesztően súlyosan érintette gazdaságilag mind Egyiptomot, mind a térséget. Igen, infláció van, nincs egyfajta bizonyosság. A krízis a térségben, az iráni háború, a gázaövezetben, a népírtás, ezek nem tesznek jót a gazdasági folyamatoknak. Tehát igen, az élet drágulott. Konkrétan az, hogy vízkorlátozást vezettek volna be, ezt nem láttam, de nyilvánvalóan itt van egyfajta szabályozás, tehát az energia szabályozás, ezt bevezették. Volt olyan, amikor tólig nem lehetett az elektromos áramot használni, hogy csökkentsék. Ugye azért ne felejtsük el, hogy Egyiptom nagyon-nagyon kitett egy csomó, tehát nincsenek, nem sok, van valamennyi földgáz, de nem sok természetes nyersanyaga van, és így kitett, és próbáltak spórolni. Alapvetően a rendszer stabil, de igen, az érződik, hogy a egyrészt ugye a krízisek egyre gyakoribban jönnek, és az inflációt nem követik a fizetések az országban, az ország túl van népesedve. Tehát ugye Egyiptom még mindig arról umadunja, ezt mondják az arabok, ez ugye a mindenség anyja, és azért Kairóban az még mindig igaz, hogy egy 100 forintosból valaki jól lakik. Ez a kuseri, tehát erre nagyon büszkék. De hogy az látszik, hogy alakul át a társadalom, tehát mondok egy példát, pont az egyiptomi törvényekben nem volt ilyen, hogy a migrációra vonatkozó törvény. Tehát az egyiptomi törvényben a menekülteket, vagy a bevándorlókat vendégként hívták. Nincsenek is menekültáborok Egyiptomban, de nem, tehát nem történt meg egyrészt ugye az, hogy az államilag próbálják szabályozni a humanitárius krízist, de az sem történt meg, hogy szegregálják. És ugye Egyiptomot azért nagyon sok háború érintett, a jemeni háború, a jemeni polgárháború, a szíriai polgárháború, a szudáni polgárháború, és hát ugye ott van egy 120 milliós ország, amiben, és 10 millió, tehát 10 millió menekültről beszélünk, tehát egy magyarországi ember él ott migránsként, és ugye ez már, tehát látszik, ráadásul ugye nincsenek nagyon eszközök, mert hogy nincsenek szegregálva ezek az emberek, tehát hogy a menekültügyi főbiztosság, illetve a humanitárius szervezetek próbálják ezeket az embereket támogatni. Ezek ott élnek az, ugyanúgy az egyiptomi szegény negyedekben, tehát megjelenik a szudáni közösség. És csomóan regisztráltak, amilyen támogatást kapnak az ENSZ-től. Ez az a probléma, hogy viszont a helyiek, akik ugyanolyan szegények, mint ők azt látják, hogy ők
1: kevesbe kapnak.
3: Ők nem kapnak semmit.
1: Nem,
3: ebből van egy társadalmi feszültség, és minél nagyobb az infláció, minden kevesebbet ér a pénz, minél nehezebb az élet, annál nagyobb a harag, illetve a tolerancia. Tehát ez most változott, mert most már új szabályozása van a bevándorlási törvényeknek, tehát ez látszik, hogy épül fel egyfajta társadalmi nyomás. De én azt gondolom, hogy még korán sem, tehát Egyiptomnak nincsen olyan problémája például a Nílussal, mert hogy igen, van egy krízis helyzet az etiópokkal, illetve egy Szudánban polgárháború van, tehát nem az a helyzet, mint Jordániának, Izraellel, ahol Jordániának körülbelül a duplája kellene annak a vízállománynak, amiben a béketárgyalásokban megegyeztek, és hogy amióta Jordánia kritizálja Izraelnek a cisjordániai politikáját, illetve a gázai politikáját, azóta ezt a vizet, amit eddig megkaptak, nem kapják meg, és hát ez egy komoly probléma.
1: Ja.
3: Tehát, hogy itt igazából, ami folyamatként látható, az az, hogy a víz és az alapforrás.
1: Hát geopolitikai.
3: És geopolitikai ilyen chip lesz, tehát egy ilyen tétel lesz, amivel lehet üzletet kötni. Uh-huh. És ez nem volt eddig.
1: Eddig nem így volt, vagy ez élesedik ez a helyzet. Te sok helyen elmesélted, hogy 20 évvel ezelőtt azért választottad Egyiptomot, mert valami mást akartál az életedbe, és plusz ez a lokáció neked a munkád miatt is megfelelt, mert hogy onnan könnyebb volt egyáltalán ezt a haditudósítói, meg hát a világjáró életedet menedzselni. Nem változott semmi? Tehát te ugyanúgy ott a kalandokat éled meg, vagy szóval, hogy neked mi a személyes viszonyod, hogy alakult ez a 20 év alatt?
3: Ez annyira jó lenne, 46 éves vagyok, ez annyira jó lenne, hogyha azt mondanám, hogy itt a kalandok, és nem tudom.
1: De akkor 26 éves volt.
3: Igen, akkor. Igen, tehát hogy az igazság, hogy nekem, én egy magyar paraszti családból származom, Sopronban nőttem fel, ugye az a baj Magyarországnak is, meg minden nemzetnek az a tragédiája, főleg a nyugati civilizáció, nem ismerjük a saját történelmünket, és nem a nagy évszámokra gondolok, hanem például nem ismerjük a parasságnak a tragédiáját Magyarországon, ugye a kitándorgott Amerikában 3 millió emberünk, ezt József Attila mondta. Tehát ugye a magyar parasságnál, és tehát miért csökken a magyar lakosság, hogyha ezt történelmi kontextusban nézzük, az azért, mert a magyar parasság, akik 10 gyerekkel, mint az én nagyszüleimnek 10, tehát 10 voltak testvérek, meg kellett az ember, hogy megművelje a földet. Addig elkezdtek egykézni, mert nem volt rendezve a földkérdés, elkezdtek egykézni. Tehát egy családban a 10 helyet egy gyerek tartottak meg, és egymáshoz adták a földeket, meg a szerzés, hogy legyen még egy a szerzés. És ez a mentalitás szépen átöröklődött, tehát ugye az én szüleim már gyári munkások voltak, de a mentalitást hozták a szerzésnek, és én azt mondom, hogy somó generációnál.
1: És te ezt meg akartad törni?
3: És nekem volt, tehát az én kapuzárási pánikom az 26 éves koromban történt, amikor tudod, ilyen nagyon élesen elkezded látni a jövőt, hogy mi fog történni, hogy majd házasságom lesz, majd megadósítom magamat, tehát egy nagyon kiszámítható lett, És én úgy éreztem, tehát amikor igazából pofon vert az idő, most is érzem az időt, de már nem úgy, nem az a kétségbeesés, amit akkor. És én úgy volt egy ilyen, alapvetően ez tényleg a 20 évesekre jellemző hübrisszel, hogy én többet akarok látni az emberből, és nem érdekelt a vagyon, tehát nem érdekelt az, hogy én most vagyont építsek, és folytassam a családi hagyományt, tehát a dinnye pásztorkodástól, ugye, ahogyan a kisház, a kis telkekkel összeszedik, nem tudom. És akkor volt egy lehetőségem, hogy kimenjek, egy ismerősöm volt kint Kairóban, én kimentem, az ismerősöm gyűlölte, nem nagyon szeretett kimenni a munkahelye és a lakása között sehova. Én meg azt mondtam, hogy ezt nem tudom megérteni azt, hogy az Isten nem omlik össze holnapra itt minden, tehát egy teljesen őskáosz, a kreszt, azt nem ismered, minden autó össze van törve, egy kicsit hangos, büdös, zajos, zsúfolt. És én akkor ugyan szintén ezzel a 20 éveseknek a hübriszével kitaláltam, hogy én ezt pedig meg fogom érteni, hogy ez hogyan működik. Na most eltelt 20 év, csak bizonytalan vagyok, viszont van egy ilyen, én nagyon-nagyon tudom szeretni ezt, tehát hogy ez ami kiveszik a nyugati társadalmakból, az az egymásra utaltságnak a tudata. És ez egyébként nagyon megvan. Ugye itt Magyarországon, meg mindenhol, tehát alapvetően ez az üzenet, hogy te el vagy a Netflix előfizetéseddel, vagy a dolgaiddal, sziget vagy, és nincs között senkihez, semmihez. Na most ez addig tart, ameddig egy krízis nincsen, mert alapvetően az ember társas lény, és nem mindenki, tehát az individualizmus egy ilyen szintje, az már toxikus, amikor tényleg elszigetelődsz a társadalomtól. Most Egyiptomban azért olyan gazdasági a helyzet van, hogy itt mindenki rá van utalva a másikra. És ez létrehoz egy nagyon erős közösségeket. Tehát, hadd mondjak egy példát, a Covid alatt az Eszterrel, a feleségemmel kijött a matek, hogy ezt nem lehet gyógyítani, tök mindegy, hova vagyunk bezárva, meghalunk. Kairóban nagyobb a lakás, tehát maradjunk itt. És ott is maradtunk. És nekem van egy zöldséges, ott a sarkon volt egy zöldséges, aki még amikor megérkeztem Egyiptomba, akkor még nem voltak okostelefonok, meg ilyenek, akkor szótára közlekedtünk, és ő közölte, hogy nem ad el nekem semmit, ami nem kérem arabul. Hazamentem, kiszótáraztam, visszamentem, eladta, és azóta nagyon jóba vagyunk. De hát ez ugye eltelt közben 15 év, szóval lementem, és ugye maszk, kesztyű, és akkor mi meglátott, hogy levette a kesztyűt, puszi, hogy a család, minden az európaiak megölnek, mindenkit az európai beteg, én is európai vagyok, és nem te egyiptomi vagy. Tehát, hogy egy ilyen nagyon egymásról utolság, nagyon...
1: És befogadtak, és ez azt is jelenti.
3: Tehát igazából az ember elfogadják, legalábbis sosem leszel egyiptomi, tehát sosem lesz ez meg, de hogy tudnak rólad, mint öröm és a bánat, és ez nagyon vicces volt, hogy volt egy a kerület, tehát nem azt mondják, hogy egyiptomi leszek, hanem azt mondják, hogy a negyedben, a szomszédságban engem ismernek, és hogy tudják, hogy én ki vagyok, és én vagyok Iskandar al-Magari, tehát hogy a Sándor a magyar, és tudod, ez a, tehát elmondok egy példát, hogy tehát ott vagyok én, látványosan sváb sápadt európaiként, és akkor egyszer csak rá szól az Ahmed, hogy azonnal vett fel a maszkot, mert egy idegen, és ugye
1: kifele tartunk össze.
3: Agnabi, tehát nem hoégát mondott, hanem a hoégát ránk mondják a gazdag, hitetlen külföldiekre, ez egyébként, mint hanem Agnabit mondott, és én azonnal csináltam, amit mondott, és hátra néztem, és így szerencsére le jemeni csávó. Tehát, hogy ez egy arab fiú volt a zakóval egyberuhában, de nem ismerte az Ahmed, nem vásárolta a szomszédban, tehát biztos tőle kapunk valamit. Ez így megvan, ez nagyon bájos, de hogy tényleg, hogyha én azt szeretem Egyiptomban, hogy nagyon-nagyon mélyek az emberi kapcsolatok ahhoz képest, amik vannak, és nincs meg ez a fajta a szerep, tehát hogy ilyen praktikus dolgokat nem tudom, és mindig kérdezik, hogy miért pont Egyiptom, és hogyan. Ha meg tudnám mondani, nem lennék ott.
1: Aha.
3: Tehát az ilyen apróságok, hogy megtanultam, hogy nagyon rossz dolog egyedül lenni. Tehát Egyiptomban a közös evés az egy rítus, és akár, tehát ezt értsd úgy, hogy akár hárman, négyen, de megvárják egymást, mert jobban esik az étel, és tényleg jobban esik az étel, mint hogy bekapsz egy szendvicset rohanás közben.
1: Igen.
3: És ezeket a pici dolgokat szeretem nagyon.
1: Említetted, hogy a feleségeddel is ott vagytok nyilván rendszeresen. Ő mit szól ahhoz, hogy az egyiptomi nők helyzete? Nagyon sokat hallani arról, hogy egyrészt a munkaerőpiacon talán 20%-os a részvételük, hát nyilván a fekete munkában azért sokkal szélesebb lehet, de hogy azért a közlekedés, például olvastam ilyet, hogy amiatt is kevesen vállalnak nők munkát, mert a munkába járás az nagyon meg van nehezítve, félnek az utcán mozogni, a testi érintés és zaklatásokra is rengeteg példa van nektek. Mi a tapasztalatok?
3: Én azt gondolom, hogy azért ezek erős túlzások. Tehát, hogy hogy nem, tehát hogy igen, történtek a forradalom alatt, amikor voltak csoportos zaklatások, ez tény, mert nem volt rendőrség és még rendfenntartó erők, másrészt nem volt, másrészt ugye ezek a balta géjának hívják, tehát bűnözői csoportok, illetve ilyenek megvadultak valóban. Vannak ilyen dolgok, de ezt mérhetetlenül túlzásnak tartom, hogy itt félnének a nők kimenni az utcán. Az Eszter mindig nagyon nevet rajtam, tekintve, amikor megyünk a metróval, akkor a nőknek van egy, tehát felszállhat a nő és a férfi a vegyes kocsiba, de van kifejezetten csak a nőknek fenntart kocsiba, és ha pedig én össze vagyok zsúfolódva 500 emberrel, az egyszerűen kényelmesen ücsörök ott is nézi. Igen, a catcalling van, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy azt kell megértenünk, hogy teljesen más az egyiptomi, és nem, tehát ezt még azt sem mondhatom, hogy arab, mert ez nem áll, de nem lehet így ráhúzni ezt a titulust egyiptomi nőknek a mentalitásra. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen féktelenül patriarchális társadalom, ahol a férfiak...
4: Ez nem az?
3: És nézd, én láttam nagyon komoly srácokat a forradalom alatt, akik nem féltek szembe menni a sörétes puskával tüzelő rendőrsorfallal, de amikor mentünk haza, és azt mondjuk, hogy beugrok anyukámhoz egy pillanat, és úgy remegett, mint a nyárfa levél. Tehát azért, tehát nem igaz az, hogy a nőknek ez az elnyomottság, hogy megjelenik. Az, hogy a hagyományosan 20% mondjuk a munkaerőpiacon részvétele a nőknek, az azért van, mert társadalmilag, és ez egy döntéskérdés, ez pont olyan, hogy én azt gondolom, hogy nem tart, én semmilyen formán nem kívánok semmilyen kulturális kritikát tenni valakinek. Tehát, hogy nem tartom szerencsésnek mondjuk a nyugati feministáknak az olyan kiszólásait, hogy miért, tehát ne hordjon kendőt, a kendő az elnyomás szimbóluma. Egyrészt nem beszélhet annak a nevében, aki fölveszi ezt a kendőt.
1: Jó, mert ez már vallásvita lenne, én mondjuk...
3: De ez nem igazából vallásvita, ez egy kulturális kód, tehát hogy itt a vallásosnak rengeteg ilyen árnyalata van. Nézd, Magyarországon is a század elején, vidéken a nők kendőben jártak, bekötötték a fejét, ez jelezte, hogy férnél van.
1: És egyébként a feleséged is, amikor ott kint van, hord kendőt?
3: Nem. Akkor szokott fölvenni az Eszter kendőt, amikor kimegyünk a Halottakvárosi nagypiacra, tehát olyan helyre megyünk, ahol konzervatívabbak, illetve hát ugye a beduin birkapásztorok felhozzák. Tehát szeretem az ott, Eszterke fölveszi ott a kendőt, mert nem, tehát így is
1: kis... Komfortosabb, azok
3: nem. Így neki komfortosabb, de hogy nem, tehát ezt ne értsd úgy, hogy itt nincsenek erkölcsi bizottságok, akik ott valamit ilyeneket csinálnak, nincs ilyen. Itt minden, tehát amit gondolok, hogy igen, a társadalom nagyon sok, nagyon erős része vallásos, de ez nem politikai értelemben vett vallásosság, és nem arról szól, hogy rákényszerítsék valakire a vallásukat. Ezt a Nassernek, a Gamal Abdel Nassernek, a itt elnökének van egy ilyen híres mondása, amikor a helyi iszlamista, a muzulmán testvérségnek az egyik tagja az kérte a Nasser elnököt, hogy tegye kötelezővé a kendőhordást. Erre Nasser azt mondta, hogy hát a lányod idejára Alexandria Egyetemre is nem hord kendőt. Ha te a lányodat nem tudod rávenni, hogy kendőt hordjon, akkor hogyan tudnám én az egyiptomi nőket rávenni, hogy kendőt hordjon? Hordanak kendőt sokan, de meg hát nyilván különböző kulturális kódok élnek egymás mellett, de én azért ezt nem jelenteném ki, hogy azért lenne a 20%-os szám, mert itt a nőket kirekeszik a piacban, hanem hogy hagyományos családmodellek vannak.
1: Tehát és inkább azokon a területeken érvényesülnek.
3: És ezt nem gondolom, hogy kirekesztés lenne. Hanem,
1: nem, hát ez egy mérőszám.
3: Nem mi alapon történik. Ja. Tehát nem azon múlik a dolog, hogy valaki férfi vagy nő, hanem azon múlik, hogy egy, főleg vidéken, ugye Egyiptom az egy ilyen multikulti 30 milliós város, nagyon sok fajta és rengeteg nő dolgozik, hát minden bankban nők ülnek, tehát vegyesen.
1: Tehát van útjuk azért a társadalomban, a tanulásra bőven. És a
3: rengeteg társadalmi osztály van, én azt gondolom, hogy vidéken, és tehát Egyiptom is jellemző volt, hogy egy egyiptomi átlag családnak minimum 4 gyereke van. Tehát a Sisi elnök úr az bejelentette valamikor, amikor kijöttek a számok, hogy milyen ugrásszerűen növekszik a társadalom, a legfiatal társadalomnak egyik a világon, az egyiptomi, hogy akkor 2 gyerek elég. Tehát ez egy ilyen félmutolás volt. Tehát azért ez egy családmodellot szülőnek lenni, és én ezt szintén hangsúlyoznám, hogy azért nem olyan egyszerű a kérdés, hogy itt tehát a férfiak persze ugrándozzanak, meg beszélnek, de ez mindenhol ügy van. De azért a nőnek egy jelentős családszervező ereje van. Én nem láttam olyan fiút, aki az anyukájával nagyon ugrándozza, és olyan sem, aki a feleségével. Uh-huh. És egyébként nagyon érdekes, hogy a válások száma viszont elképesztően magas, és uh-huh. növekszik Egyiptomban.
1: Ez is egy öntudatra kelés.
3: Ez azt jelenti, hogy itt nincsen, tehát hogy ha a nőknek ezek a, tehát a nők nem gyakorolhatnak az alapvető jogaikat, akkor nem lenne válás. Uh-huh. Tehát itt azért van, megjelenik egy, ez egy szomorú történet, de ez bizonyítja azt, hogy igen, és azért itt beleszólás van.
1: Hát úgy veszem ki, hogy neked nagyon otthonos, komfortos, és jó ott élni. Hogy döntöd el, hogy mikor állsz fel, amikor elmész egy harcmezőre, egy ebola sújtott a térségbe? Tehát hogy lehet ebből a kellemes közegből akkor úgy oké, felállok és megyek a csatába?
3: Tudod, nekem az volt a szerencsém, hogy amikor kimentem, akkor a tincsörögtem, így elvoltam egy darabig, és aztán kitört az arab tavasz, forradalom lett, és mindent. Aztán elrepült 10 év, tehát hogy ez a... És akkor ott voltam gyakorlatilag mindegyik nagyobb krízisben, a líbiai polgárháborúban, Szíriában, Irakban, ott voltam Nigériában, Jemenben, fú, tehát hogy mindenfelé voltam a térségben, és ez magával jön, tehát hogy van egy elég jó kapcsolati rendszerem, és mert ugye azokkal a fiúk, akik akkoriban tüntettek, vagy ilyenek, azokból lett valaki, én maradtam ugyanaz, tehát hogy de hogy fölveszik a telefont, és ez igaz volt Ukrajnában is a krízis elején, fölveszik a telefont, és hát korrekten próbáltam, tehát én nem és akkor ha azt látom, hogy valami komoly történik, amiről lehet tudósítani, akkor megnézem, hogy milyen vonalam van, és ezt azt hiszem kijelenthetem, hogy abban biztos lehet, hogy nincs olyan afrikai vagy közel-keleti ország, ahol ne tudnék kapcsolatokat intézni.
1: Soha nem félsz, amikor így szóba kerül, hogy ott egy úti cél, ott egy téma?
3: Én azt gondolom, hogy de, sőt, én nem is vagyok hajlandó olyannal menni bárhova, aki nem fél, főleg ha aktív harc van. Tehát ugye a fiatal srácoknál, meg az ilyen, van egy csomó olyan probléma, hogy így meg akarják mutatni, meg úgy tudod, ez az egészben. Én nagyon örülök annak, hogyha valakinek családja van, két gyereke van, és nem...
1: És félti őket, és magát óvatos.
3: Is félti, és óvatos, mert így, tehát így, nekem nem az a dolgom, hogy, tehát hogy őszintén legyek, félelemet így nem mondanék. Tehát, hogy persze van egy ilyen, inkább veszélyérzetnek hívem, és azért mondom, mert a félelem az lebénít, a veszélyérzet az meg egy tudás, ami ott van. És az én munkám az nem az, hogy kivont karddal és félmeztelenül bevágtassak a háborúba, hanem az a dolgom, hogy a létező rizikót a legközelebb vigyem a nullához, amennyire lehet. Tehát, hogy amikor 2022-ben ugye ez kiment Reuters videón is, hogy pont a Hölvényi Kristóf kollégámmal lőttek minket, tehát aknatűzbe voltunk Ukrajnában, és akkor nagyon jó lett volna tudod azt mondani, hogy felkészültségünk és szakmai tapasztalatunk miatt sikerült ezt megúszni, nem, szerencsénk volt. Eleve az volt a szakmai tévedés, hogy bementünk arra a helyre, ahol ilyen lőttek.
1: Érsz valamit, csak röviden ezzel tudjuk lezárni, van valami mű, ami most készül?
3: Igen, tehát az új könyvemet fejezem be, és remélhetőleg elkészül. Most a magyarországi klímaváltozásról fogok beszélgetni a Dante Közösségi Házban a hónap végén, Rácz Lajossal, aki szerintem a klímakutatásnak és a klímatörténetnek egy fontos szakértője. Most ezzel akarok foglalkozni, és ez lesz egy ilyen beszélgetés.
1: Következő projekted.
3: Igen.
1: Jászberényi Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk. Most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádióban. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden.
2: Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
1: Nagyobb lépésekkel kell haladnia a kormánynak a hiány lefaragásában, ezt várják a befektetők és a hitelminősítők is.
2: Kritikus a fővárosi önkormányzat anyagi helyzete, a számla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszt mutat.
1: Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában.
2: Este hideg front érkezik, keleten is lehet eső. Sokfelé megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. A helyszínről Harcsás Gergelyt hallják.
3: Második alkalommal ült össze a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság. Az ülésen Fajta Elmese, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa a bántalmazási protokollt mutatta be. A szakember szemléltette a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálására vonatkozó ágazati módszertant, külön részletezve az észlelés, a jelzés és a dokumentálás folyamatait. Emlékeztetett, a módszertant 2018 óta alkalmazzák a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálására, a cél, hogy egységes szabályrend alapján vizsgálják ki az eseteket. Az elhangzottakra a testület elnöke reagált. Sumer Orsolya egységesnek, követhetőnek és előremutatónak nevezte a rendszert, ugyanakkor kifogásolta, hogy 2018 előtt nem alkalmazták a jelenleg érvényes módszertant. Fajta Elmese, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa arról számolt be, hogy módszertan hiány intézményi protokoll alapján jártak el korábban. Sumer Orsolya elnök az ülésen megismételte, a bizottság arra keresi a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. A testület a többi között határozott arról, hogy jövő szerdán a bicskei gyermekotthon két dolgozóját is meghallgathatják. A bizottság egyhangulag támogatta Polt Péter korábbi főügyész és Balogh Zoltán református püspök az ügy egyik kulcsszereplőjének meghallgatását is. A KDNP-s Máté Zsuzsa nem volt jelen az ülésen, Novák előtt pedig az ülés végén csatlakozott a Mi Hazánk képviseletében.
1: Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Pap Roland és Kócán Dávid összeállítása.
4: 1500 milliárd forint fejlesztési támogatáshoz férhetünk hozzá ismét a Magyarországnak járó uniós forrásokból. A kormány szerdán ugyanis elküldte a bejelentést az Európai Bizottság részére a szükséges reformokról. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának hangsúlyozta, ez az első lépés ahhoz, hogy véget érjen az úgynevezett jogállamisági eljárás.
5: Ez az ügy körülbelül már 4 éve húzódik, hiszen 2022. decemberében döntött ugye a tanács, ami a tagállamokat tömöríti, hogy Magyarországon olyan jogállamisági problémák merültek fel, amelyeknek hatása van az Európai Unió költségvetésére is, és ezért a úgymond jogállamisági mechanizmushoz nyúltak, tehát itt elsősorban jogállamisági aggályok merültek fel, és ezeket kellett most úgymond helyreteni. Tudjuk, hogy a magyar fél ebben nagyon sok munkát beletett, különösen az elmúlt hetek és hónapok folyamán, úgyhogy most megkaptuk a részletes beszámolót, a részletes értesítést. A bizottságnak most egy hónapja van egyébként, hogy ezt értékelje, és utána döntsön arról, hogy hogyan folytatódjon az eljárás.
4: A szóvivő elmondta, amennyiben a bizottság elfogadja a magyar reformokat, a végső döntést a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak kell kimondani, amire 4 hét áll rendelkezésükre.
5: Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond 16, kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó. Itt a bizottság bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na, ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami a jelenleg a kohéziós alapokban a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizon például.
4: Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője elmondta, a felszabaduló kohéziós pénzt három fejlesztési program keretében lehet majd felhasználni.
1: Ha a kormány nem tenne semmit, akkor is 6% alá csökkenne 2027-ben a költségvetési hiány, mondta Krónikának a portfólió elemzője. Csiki Gergely szerint azonban a kormánynak a hiány lefaragásában nagyobb lépésekkel kell haladnia, ezt várják a befektetők és a hitelminősítők is, Sipos Ildikó összefoglalója.
6: A 2026-os módosított költségvetés még egyáltalán nem a Tisza kormány költségvetése. A pénzügyminisztérium 8,3%-os deficittel vette át a büdzsét, a kiadási oldalt pedig több más mellett. A már márciusra kiürített államkassa és több túlárazott szerződés is terhelte, mondta a portfólió elemzője, aki azt is közölte, hogy erről a szintről faragta le a kormány a hiányt 7,5%-ra.
7: Összesen idén 403 milliárd forinttal lett kisebb a kiadási oldal a kormány intézkedésének köszönhetően. Ez részben ugye bizonyos projektek költség lefaragásával függött össze, valamint a túlárazások kiiktatásával. Ami nagyobb tétel az a Mohácsi-Dunahíd, Budapest-Belgrád vasút, valamint a tervek szerint még a költségvetés szerveknél az év hátralévő részében további 300 milliárd forintot tervez megtakarítani a kormány.
6: Csiki Gergely emlékeztetett, Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, a 7,5%-os hiány már

0: a hitelminősítőket, hogy 5,5% alá lövi be a költségvetés GDP-arányos hiánycélját jövőre.
1: A portfólió elemzője úgy fogalmazott, kettős prés alatt van a kormány, mert miközben csökkentenie kell a hiányt, addig teljesíteni kell a választási ígéreteket is, köztük például a családi pótlék megduplázását. Csiki Gergely szerint ez a vállalás jövőre lesz számon kérhető a kormányon. Az euró bevezetéséhez szükséges a konvergencia kritériumoknak is megfelelő 3%-os hiányszám teljesítésének feltételrendszere pedig a kormány középtávú fiskális tervében fog megjelenni, összegezte az elemző.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Egy hét alatt 10 iráni tankerhajót semmisített meg az amerikai haderő, miközben tagadták, hogy hadihajójuk találatot kaptak volna.
4: Megerősítették az elmúlt két nap két iráni ballisztikus rakéta támadását, de közlésük szerint elhárították azokat. Az amerikaiak egyik videóján látható, amint az Iránhoz tartozó egyik tartályhajó a lebombázása után elsüllyed, állításuk szerint az ománi öbölben. Közben az amerikaiak és a jordánok is azt közölték, hogy az arab ország terület ellen irányuló 18 iráni rakétát a légvédelem megsemmisítette. További két eszköz lakatlan területen csapódott be.
3: Megközelítette a 103 dollárt a világpiacon a Brent típusú olaj hordonkénti ára. Az elemző szerint az áremelkedésnek még nincs vége. A piac egyre jobban beárazza, hogy elhúzódik a közel-keleti konfliktus. Sipos Ildikó összefoglalóját hallják.
1: Legutóbb májusban volt hasonló szinten a Brent olaj hordonkénti ára, most a jegyzés ismét megközelíti a 103 dollárt, ami egy napon belül valamivel több, mint 1,5%-os emelkedés. Vajda Mihály, a Concord részvénypiaci elemzője a Krónikának elmondta, évelején még nyomott árat vártak. A közel-keleti konfliktus február végi eszkalációja óta azonban több fázis is megfigyelhető az olajárának alakulásában, és a júniusi végül sikertelen amerikai iráni tűzszüneti megállapodás is csak átmeneti megnyugvást hozott a piacon.
5: Volt az első egy-másfél hónapos pánik, ami talán véget ért április elején, amikor a nagyobb lövöldözések véget értek, utána volt egy ilyen enyhülési szakasz, utána volt egy ilyen nagy békemámor, amikor júniusban aláírták ezt a szerződést, és azóta pedig úgy látszott nem sikerült megegyezni, és visszamentek a háborúba, és egyre jobban kezdve a piac egy úgymond elhúzódó konfliktus tárazni, és ez megjelenik mind a kőolajnak az árában, mint a végtermékek árában.
1: Az olajárának felfutását eddig megakadályozta az is, hogy az OECD országok és Kína is készleteket szabadítottak fel, Kína pedig csökkentette az importját.
5: Ezek a hatások kezdenek megszűnni. Tehát kifogytak a készletekből az OECD országok, valamint Kína is több olajat importál, mint mondjuk a júniusi mélypontba. Ezek kezdték el a nyers olajnak az árát újra a magasba lökni. Úgy gondolom, hogy egy 100-125 USA dollárt a hordói mellett a maximum nyers olajnak az ára.
1: Felfelé hajtja az árakat az is, hogy nagyon sok finomítói kapacitás esett ki, ezért a végtermékek ára is nő. Itthon a holtankoljak.hu adatai szerint az országos átlagár a 95-ös benzin esetében literenként 626 forint, a gázolaj esetében pedig már literenként 701 forint.
2: Kossuth Rádió.
6: Újra mindenkié.
3: Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket.
4: A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét.
3: Jó és helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába.
4: Így reagált a Fidesz arra, hogy a kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, amely a századvéggel foglalkozik. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölte, a kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül.
6: Kossuth Rádió. Újra!

0: mindenkié.
1: Az eddigi információk szerint nem a BYD Auto Hungary Kft. Építkezésénél felhasznált anyagokból származnak azok az alkilbenzolok, amelyek a megengedett határérték felett voltak jelen még tavasszal a kínai cég területéről elajándékozott humuszban. Nagy Margit összefoglalója.
2: A BYD Auto Hungary Kft. 2024-ben kezdte meg az építkezést Szeged külterületén, részben kisajátított földeken, részben az egykori szovjet laktanya területén. Az oroszok a föld mélyébe ásva hátrahagytak oldószerekkel teli hordókat, amelyek a kínai cég építkezése során tartalmukkal együtt felszínre kerülhettek. Az alkilbenzollal szennyezett humuszt az építkezés területéről a környékbeli gyanútlan gazdáknak ajándékozták. Így kapott értékes termőtalajt Földi László, az Agroplant ügyvezetője.
3: Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humuszréteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
2: Lőcsei Mihály tavaly ősszel kapott a humuszból.
4: Voltak akkor is mérések, én úgy tudom, mégsem engedtük volna, hogyha szennyezett talajt hordanak oda.
2: A Csongrád megyei kormányhivatal 2026. februárjában indított eljárást, miután mintavételek során tudomásukra jutott, hogy a kihelyezett 144 termőföldet tartalmazó depóból 12-ben mutattak ki határérték feletti alkilbenzol jelenlétet. Maga az anyag a talajból kiszellőztethető, ez meg is történt, hiszen a májusi mérések már nem mutattak ki határérték feletti szennyezettséget. A BYD az egységes környezethasználati engedélyben 3 méteres mélységig történő leásást kért. Később azonban 6 méteres mélységben is építkezett, nem tudva, hogy mit rejthet a föld. Itt történhetett meg a baj. A Szegedi Tudományegyetem ugyanis a terület birtokba vételekor nem találkozott földbe ásott hordókkal. Kónya Zoltán, az STR rektor helyettese, maga is vegyész.
5: Amikor megkaptuk ezeket a földeket nagyon sok évvel ezelőtt, akkor találkoztunk ilyen földelállásot hordókkal. A megfelelő mélység, amit a hatóság előírt nekünk, addig a remediációt az egyetem elvégezte. Akkor gyakorlatilag a talajvíz összetétele megfelelt a szabványoknak. A BYD területén már nincsenek elásva hordók, hiszen azokat már 15 éve megsemmisítettük a remediáció során.
2: Kónya Zoltán elmondta, az egyetem a levegőt és a talajvizet vizsgálja.
5: Jelenleg az építkezés során nem használnak vegyszereket, tehát hogy a levegő most már több mint egy éve vizsgáljuk a levegő összetételét, nincsen semmiféle megugrás az építkezés során, por van, de kémiai szennyezők, tehát nitrózus gázok, ammónia, szerves vegyületek nincsenek a levegőben.
2: Az alkilbenzol elpárolgott, a talaj újra művelésre alkalmas, a korábban szennyezett talajon megtermesztett gabonát pedig a kormányhivatal megsemmisítésre ítélte.
4: Igazából én megsemmisítem a gabonát, az legyen, aki kifizesse.
2: A Csongrád megyei kormányhivatal azt írta egyik levelében a pórul járt gazdáknak, polgári peres eljárásban kereshetik igazukat a BYD Auto Kft.-vel szemben kártérítésért.
1: Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A gyár egyike azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sok helyi lakosnak a győri autógyártásra építve biztosítottak megélhetést. Hegedűs Katalin összeállítása.
6: A kialakult nehéz gazdasági helyzet, amely az egész európai autógyártást érinti, az annak köszönhető, hogy éleződött a verseny a konkurens kínai autógyártókkal, és ennek a hatását láthatjuk most.
7: Erről Molnár Ákos, az ipari szakszervezet elnöke beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című reggeli műsorában. Hozzátette, a Volkswagen csoport felügyelőbizottságában a menedzsment és a szakszervezetek megegyezésre jutottak, és 2030-ig átfogó szerkezetváltást és hatékonyságnövelést határoztak meg, ugyanis az európai gyártáskapacitás évente több mint 500 ezer autóval haladja meg a keresletet.
6: 4 nagy németországi gyártó telephelyének a sorsa forog kockán. A Volkswagen a termék palettáját radikálisan mintegy 75%-kal csökkenti. Ez azt jelenti, hogy nyilván volumen csökkenésről is beszélhetünk, és ez nagyon súlyosan érintheti a beszállítókat is. Ugye itt egy nagyon komoly, hosszú beszállítói láncról van szó.
7: Molnár Ákos elmondta, hogy az Audi győri gyárában mintegy 10 000 ember dolgozik, és a beszállítói láncban is legalább ennyien. Hozzátette, a kínai elektromos autók megjelenésével rendkívül kiéleződött a piaci verseny, ami részben a modell kínálat szűkítéséhez is vezetett. Szemléletes példaként említette, hogy egy autókereskedésben egy prémium kategóriás kínai autó ára nagyjából fele annyiba kerül, mint a hasonló tudású európai gépkocsi.
6: Az elektromotoroknak a gyártása jóval sokkal egyszerűbb folyamat, mint mondjuk egy bonyolult dízel motornak az előállítása. A digitalizáció egyértelműen rányomja a hatását. Ugye ez azt jelenti, hogy egyszerűsödnek a folyamatok, kevesebb munkavállalóra van szükség, és hát ennek hatására további munkahelyek megszűnésével is kell majd számolni a jövőre nézve.
7: Az Audi igazgatósága bejelentette, hogy hamarosan leülnek tárgyalni a szakszervezetekkel. Mint írták, az egyeztetéseket zárt körben, belső fórumokon tartják majd, azzal a célra, hogy egy hosszú távon is fenntartható megoldást találjanak.
1: Hamarosan a kijelölt felszámoló biztos veszi át a 117 évet megélt Bonyhádi Zomán cáru üzemet. A felszámolást augusztus végén jelentették be. Az egykor több száz dolgozót foglalkoztató Tolna megyei vállalkozás most 147 munkatárssal fejezte be a termelést, Bicsák Eszter információi.
0: 88. szeptember 24-én kezdtem az Zomán cárba dolgozni.
8: Bálintné László Marianna akkori üzemvezetővel együtt még sokan kezdtek ott azokban az években. A Kossuth Rádió az üzemben legutóbb 8 éve járt, most a felszámolás alatt nincs lehetőség belépni. A csődejárást a mostani vezetés az Emma Lion Bonyhádi Zománcáru Kft. Kérte.
9: Egészen visszamehetünk 2020-ig, a Covid idején kezdődött minden.
8: Tukacs Imre több évtizedet dolgozott a Zománcáru gyárban, egyben ő a Vasas Szakszervezet alapszervezetének titkára. Sorolja a tényezőket, amelyek odáig vezettek, hogy a közepes cég működésképtelen.
9: Hatalmas nagy keresletcsökkenés állt be. Érthető módon az emberek teljesen más termékeket kerestek. Azt követően, amikor kiegyenesedtettünk volna ebből a helyzetből, akkor pedig az ukrán-orosz háború elkezdődött, az egy komoly energiaválságot hozott az országnak. A havi energia számlák az 6-8 millió forintról, akár 80-100 millió forintra ment fel. Problémák közé sorolnám a Dunafer megszűnését. Nyilván a zománcedényeket vaslemezből készítjük, ezeket a Dunajvárosi acélműből vásároltuk, durván 600 euró per tonna áron. Amikor megszűnt a Dunajvárosi Vasmű, akkor 1200 és 1300 eurós tonnánkénti áron tudtuk vásárolni a lemezt.
8: A felszámolást pár hete jelentették be. A legnagyobb gondot most az elmaradt bérek és a felmondási időre járó pénz előteremtése jelenti, amire Tukacs Imre szerint a bérgarancia alap nem lesz elégséges. A 147 munkavállalónak az önkormányzat is igyekszik segíteni. Nemrég állásbőrzét tartottak, ahová 16 környékbeli cég és a volt zománcgyári dolgozók érkeztek.
10: Sikeresnek értékelem.
8: Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere.
10: Hogy mennyire lesz eredményes, az egy másik kérdés. Volt olyan cég, aki akár egy az egyben az összes munkavállalót át tudná venni, úgyhogy munka, erő hiány van inkább a térségben, nagyon sok vállalatnál. Én abban bízom, hogy nem lesz nehéz elhelyezkedni a volt zománcári dolgozóknak.
8: A cég vezetése eddig nem kívánt nyilatkozni semmilyen médiumnak. A következő lépés a cégbíróság által kijelölt felszámoló biztos érkezése, ő veszi át a vállalat irányítását. A dolgozók munkaviszonya addig áll fenn, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A bonyhádi piros lábas fazekak pedig addig még tart az árukészlet, megtalálhatók lesznek a hazai boltok polcain.
1: Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal.
11: A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A baromfi pestis ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze.
1: Kritikus a fővárosi önkormányzat anyagi helyzete. A számla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszt mutat. A büdzsé állapotát a felhalmozódó hitelkötelezettségek és az állami elvonások is súlyosbítják. Erről beszélt a Krónikának Kis Ambrus főigazgató, Falucska Ivet összeállítása.
12: Folyószámla hitelből él a város, mondta a fővárosi önkormányzat főigazgatója. Kis Ambrus hozzátette, annak érdekében, hogy a béreket ki tudják fizetni, minden eszközt igénybe kell venniük.
13: Szeptember 18-án lejár a fővárosi önkormányzatnak a folyószámla hitelkerete, ezt vissza kell fizetnünk. Ez jelen állás szerint 67 milliárd forint. Ezen kívül van egy közösségi közlekedést érintő 45 milliárdos hitelkeret, egy áthidaló hitel, ami szeptember végén jár le. Nyilván ezt csak a fővárosi önkormányzat támogatásával tudja kifizetni a BKK, BKV, és hát van az alapműködés. Hogyha ezeket mind kifizetjük, akkor az iparűzési adóbevétel az arra elegendő, hogy ezeket fedezze, illetve az októberi bérfizetés.
12: Ezt követően nincs pénzügyi védőhálója a fővárosnak, hangsúlyozta Kis Ambrus. Hozzátette, a fővárost szorítja az idő. A kialakult helyzetre a főváros és a kormány közötti mielőbbi megállapodás jelenthet megoldást.
13: Arra várunk, hogy októbertől ez a megállapodás abszolválódjon, le tudjuk zárni a tárgyalásokat és a források rendelkezésre álljanak.
12: Nyár eleje óta folyamatos a kapcsolattartás a pénzügyminisztériummal. A főigazgató elmondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az elmúlt években indult bírósági eljárások folyamatban vannak. A peren kívüli egyességet csak akkor tudnák megkötni, ha a forrásokról sikerül megállapodni a kormánnyal.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választás Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alexander Vučić ma délben írta alá rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról, Márta Renátó összeállítása.
15: Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések Szerbiában. A szerb köztársasági elnök mandátuma 2027-ben jár le. Alexander Vučić kijelentette, lejáró mandátuma után nem pályázik újra elnökségre. Zsivić Tímea, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyugat-Balkán térségének kutatója, a Krónikának elmondta.
16: Azt kell látni, hogy a választás kimenetelét, illetve a politikai hangulatot két fő tényező alakítja már most. Itt értem a belpolitikai dinamikát. Augusztus hónap folyamán az államfő bejelentett egyszeri állami támogatásokat, mint például a nyugdíjasoknak szánt kifizetések, meghatározott gyógyszerek árcsökkentése, és még egyéb várható szociális intézkedések az év folyamán, és ezzel párhuzamosan ugye folyamatosan jelen vannak az egyetemistáknak a tiltakozó megnyilvánulásai. És itt fontos kiemelni, hogy a szerb haladópárt ezekkel az intézkedésekkel, ezekkel a szociális és gazdasági intézkedésekkel a saját szavazóbázisát igyekszik mozgósítani, azt egyben tartani.
15: Alexander Vučić évek óta egyre népszerűtlenebb Szerbiában. A szerb egyetemisták nagyszabású tüntetései pedig például Belgrádban, de Szabadkán is az egész világ sajtót bejárták. A szerb államfőt a tüntetők lemondásra szólították fel, miután az újvidéki vasútállomáson bekövetkező tragédia miatt továbbra sem vállalta a felelősséget számottevően Belgrád. Alexander Vučić azt mondta, a választás lehetőséget ad a szerbiai polgároknak arra, hogy egyértelműen kifejezzék, milyen jövőt szeretnének az országnak, illetve közölte, kész elfogadni bármilyen demokratikus választási eredményt. A demokratikusság és politikai gesztus mellé azonban fontos tudnunk egy nagyon fontos tényezőt. Zsivić Tímeát hallják.
16: Fontos kiemelnem, hogy a szerb jogszabályok lehetővé teszik, illetve pontosabban fogalmazzak, nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy Vučić anélkül induljon a miniszterelnöki pozícióért, hogy előtte le kellene mondani az államfői tisztségéről. És ez egy eléggé kockázatmentes forgatókönyv, ha egy esetleges vereség esetén is megmaradhat az elnöki mandátuma. Lényegében ez 2027 májusában járna le, és ez lenne a második elnöki mandátuma, és a továbbiakban ő már nem indulhat ezért a pozícióért, mert a szerb jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Maximálisan 2-5 évre választható meg egy személy köztársasági elnöknek.
15: A szakértő a Krónikának elmondta, a szavazást október 25-ére írták ki a mai nap folyamán, a szerb választás kimenetelét pedig nagyban befolyásolhatja az amerikai belpolitika alakulása, a félidős választások eredménye.
17: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A friss hírekkel Olasz Gergő érkezett meg a stúdióba.
18: Ma ismét három magyar játékos léphet pályára a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool és Salai Roland együttese. A Galatasaray is elkezdi a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, az Arsenal pedig a Napolihoz látogat. Rendeznek még Barcelona Feyenoord és Viking Stuttgart mérkőzést is. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második, szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MT-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetőek el a jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt. A nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás remek formájában lévő országos csúcstartója Kozák Luca, valamint a világ csúcstartó rudugró fenomén Armand Duplantis is ezen a napon versenyez. További jó rádiózást kívánok!
17: Közlekedés.
11: Az Útinform információi szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométeren arra szólnak az autósok. Annak, aki személyautóval van és a fővárosba tart, érdemes az átterelt belső sávot választania a 61-es és a 19-es kilométer között kiépített terelésben. A szakaszos torlódás miatt az 56-os jelű Tatabánya-Óváros csomópontban nehezen lehet felhajtani az autópálya Budapest felé vezető oldalára. Hosszabb várakozási időre kell készülni. Aki teheti, a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és Budapest között kerüljön az 1-es főúton. A 86-os főúton Mosonudvar közelében egy személyautó árokba hajtott. A 186-os kilométernél lezárták a félútpályát.
1: Most pedig következzenek a hírek a fővárosi utakról.
19: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, az Ajnákcső utcában, a Hamzsabégi út felé a Nagyszőlős utcánál, és a Bocskai úton a Fehérvári út felé a Bartók Béla út után a belső sávban. Helyszínenek a 11-es főúton kifelé a Hadrianus utca után, torlódásra kell készülni a Monostori úttól. Lassú a haladás a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térnél, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Kovács Botond, BKK Info.
17: Időjárás.
1: Hogy mit hoz az a hideg front, az Kóka Imráz Anna mondja el.
20: Jó napot kívánok! Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, és egy csapadékzóna halad majd kelet felé. Miközben gyengül és fokozatosan szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Utóbbiak miatt több megyére figyelmeztető előrejelzés is érvényben van. Holnap felhős idő valószínű, de napközben kicsi a csapadék esélye, majd estétől nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ma estétől egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, megerősödik, néhol viharossá fokozódhat, valamint zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. Holnap legfeljebb időnként erősödhet meg a légmozgás. A minimum 13 és 19, a csütörtöki csúcsérték 21 és 29 fok között várható.
1: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája. A krónika szerkesztője Illis László volt, a bemondó Beslin Bettina nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
17: Médiaszolgáltató non-profit ZRT készítette.

0: Pontosan 18 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Csökkenthető az orosz földgáztól való függőség. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront az ország nyugati felére. Jönnek a részletek. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán arról is beszélt, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőjével arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz földgáztól való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A századvéges megbízásokról döntő, titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes eseti bizottsága. Az alakuló ülésen Hantosi István elnök elmondta, hogy a 14 pályázót nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárt és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Megbízatásuk 4 évre, de legfeljebb a következő országgyűlés megalakulásáig tart. Az elnök mandátuma 5 éves. Végül az időjárásról. Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront az ország nyugati és középső területeire, figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél többfelé megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Nem kell hősnek lenned, elég, ha tudod, mit kell tenned, mondja a fuldokló gyerek életét megmentő motoros, aki immár orvosokkal, mentősökkel együtt gyors reagálású, kereső és segítő egységeket hoz létre az országutakon. A képernyő rabjai, vajon miként lehet kijózanodni és egészséges módon használni mobiltelefonjainkat? Fehér tenyér és Ernelláék farkaséknál. Retrospektív sorozat Hajdú Szabolcs filmjeiből a kinomoziban. És végül az utolsó kenet, Ozzy Osbourne memoárja.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
6: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
1: műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
7: A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először arról beszélgetünk, hogy a kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét. Majd arról lesz szó, hogy milyen új fejlemények vannak az NKA botrányban. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, olvasható a kormány.hu-n. A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénzszivattyú. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Köszöntöm a vonal végén Erdélyi Katalint, az Átlátszó főszerkesztő helyettesét.
8: Jó estét, szervusz!
7: Jó estét! Kezdjük talán először annyival, hogy ugye képbe kerüljenek a hallgatók, hogy mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok. Mit jelent ez?
8: Ez azt jelenti, hogy ezt eldöntötte, ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így a nyilvánosság, a lakosság, senki nem az érintetteken kívül, senki nem tudta, hogy mi van bennük, tehát rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
7: Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében? Mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
8: A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra milliárd közpénz, milliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió is így egymás után sorba rendszeresen ekkora összegek. Tehát igazából nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csinálták.
7: Mi a menete annak, hogy egy ilyen titkosítást feloldjanak? Mi mindent kell mérlegre tenni, mi mindent kell górcső alá venni?
8: Ehhez én annyira nem tudok hozzászólni, hiszen újságíró vagyok, és nem jogász. Minden bizonnyal az új kormánynak a jogi szakemberei ezt átlátják, és tudják, és annak fényében hozták meg a döntéseket, miszerint ezeket nyilvánosságra hozzák. Most az biztos, hogy nincs bennük vagy nemzetvédelmi, honvédelmi cél, mert ugye azokat a dolgokat elfogadható és érthető, hogy titkosítják, egy ilyen hadászati, vagy akár egy atomerőművel kapcsolatos érzékeny dolgokat, de ezekben nincsen semmi, ezek nagy összegű szerződések haveri cégnek röviden.
7: Ugye most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn. Ez mit gondol? Ez azt is jelenthetni, hogyha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények? Vagyis, hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál? Mit gondol erről?
8: Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az Átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Most ugye kormányváltás történt, tehát nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
7: Ön is kitért már néhány mondat erejéig, én is említettem a felvezetőben, hogy ugye amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzési és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
8: Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel, hogy indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, tehát ilyen bullshit, tehát hogy nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot. A végösszeg pedig egyébként szerintem sokkal-sokkal több, mint 65 milliárd forint, hiszen a századvég például csak 2023-ban egy alkalommal kapott egy darab 24 milliárd forintos szerződés tanácsadásra, és ez csak egy darab szerződése volt, és hát ugye 16 évnyi Orbán kormányzás alatt rengeteg szerződést kötöttek vele az Orbán kormányok minisztériumai, illetve maga a miniszterelnökség is.
7: Ezeket a századvékes dokumentumokat egyébként nem védi üzleti titok, éppen amiatt, mert hogy közpénz van benne?
8: Nem, a magyar infotörvény, amit az Orbán kormány fogadott el, az kimondja, hogy közpénzeknél nincs olyan, hogy üzleti titok. Nagyon sokszor próbálkoztak az Orbán kormányzás idején állami cégek, illetve állami hivatalok erre hivatkozni, egy magáncéggel kötött szerződés miatt indított közérdekű adatigénylésünk megtagadásakor, hogy üzleti titok. Ezeket az eseteket mindig elvittük a bíróságra, pereltünk, és a bíróság mindig emlékeztette őket, hogy de a törvény szerint nincs olyan, hogy üzleti titok, tehát a közpénznek a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az fontosabb annál, mint a magáncégnek az úgynevezett üzleti érdeke. Magyarán, aki közpénzt fogad el egy állami cégtől vagy hivataltól, annak vállalnia kell, hogy ez a tény és a szerződés részletei nyilvánosságra kerülnek, hiszen ez a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás lényege.
7: Ugye, igen, ezt is hangsúlyozzák, hogy ezeknek a bizonyos 3000-es kormányhatározatoknak a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
8: Szerintem ez azért fontos, mert aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, meg hasonló dolgok, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. Tehát ők maguk leírták, hogy erről nem fogják megkérdezni az embereket, és ugye nem is tájékoztatták őket. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadására, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, tehát aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
7: Még egy utolsó kérdés, mit lehet tudni a továbbiakról? Milyen titkosított dokumentumok kerülhetnek nyilvánosságra mondjuk a második körben, vagy azt követően?
8: Tudni sajnos nem tudok semmit. Ugye független újságíróként fogalmam sincs, hogy mit tervez a mindenkori kormány, de ugyanebben a minőségemben rendkívül nagyon remélem, hogy minden kiderül, tehát minden nyilvánosságra hoznak, amit a Fidesz kormány eltitkolt a 16 év alatt.
7: Edély Katalinnak, az Átlátszó főszerkesztő helyettesének köszönöm a beszélgetést.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
7: 18 óra 17 perc, 20 másodperc múlva ez itt a nap témája. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden adott ki közleményt arról, hogy hétfőn a hivatal pénzügyi nyomozói újabb két szemét vettek őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett 17 milliárd forintot is meghaladó támogatásokkal kapcsolatban. Ma derült ki, hogy egyikük, akit a NAV nyomozói vezető száron vittek, a Kecskeméti Bíróságra is előzetesbe is került, az Fási Ádám felesége. A vonalban köszöntöm Török András nyugalmazott kulturpolitikust.
9: Köszönöm szépen az érdeklődést. 28 évvel ezelőtt távoztam az NKHI-éről, de hát azóta is távoztam, amikkel figyelem, hogy mi folyik ott, és mondanom csak el, hogy rettenetesen elszomorít. Ez a sok szabálytalanság, ami ott történt.
7: Kíváncsian várjuk majd a válaszait, de mielőtt még így általánosabban is beszélnénk az NK helyzetéről, segítsen egy picit így a mai események kapcsán. Bevallom, hogy én most hirtelen epecben nem tudom eldönteni, hogy a hölgy nevét mondhatjuk-e vagy sem, hogy nem szeretnék személyiségi jogokat sérteni, de talán ami a nevénél fontosabb is, hogy mi lehet a gyanú, mi lehet Fási Ádám feleségének bűne?
9: Hát ezt valaki mástól kell megkérdezni. Én csak egy nyugalmazott NK-elnök vagyok, úgyhogy bizonyára valami nagyon komoly bizonyíték került elő ellene. Nem tudom elképzelni, hogy a rendőrség ma letartóztatta valakit, hogyha csak halvány gyanú lenne. Úgyhogy ez már nem az első eset, és csak azt tudom mondani, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy az elmúlt 16 évben szinte kőkövön nem maradt a magyar kultúrában, és érdekes módon két olyan nagyszerű intézmény is fönnmaradt, aminek a létrehozásában én is részt vettem, ez a Nemzeti Kulturális Alap és a Digitális Irodalmi Akadémia, és az egyik teljesen változatlan, a másik sok változásra, de lényegében még mindig fennáll. Tehát a rendőrségi eseményekről kérem, hogy valami hozzáérkébbet kérdezzenek. De a másikról...
7: Abban viszont bizonyára tud nekünk segíteni, hogy azért egy picikét elevenítsük már fel a hallgatóknak, hogy mi is ez az NKA ügy.
9: Nagyon szívesen, örömmel. Én 1994-ben lettem az elnöke, én voltam tulajdonképpen az első elnöke. Azt akarta az Antal kormány, hogy a kulturális támogatások szóló döntések azok ne a minisztérium rosszul megvilágított alapsorában dőljenek el, metaforikusan szólva. Fekete György volt ennek a fő kezdeményezője, aki kulturális államtitkár volt, és sokkal progresszívebb személyi képet mutatta, mint később. Tudom, hogy ez persze politikai oldalak kérdése. Tehát 93-ban hozták a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényt, és 94-ben kezdett működni, és én 94. augusztusában lettem az elnök, és 98-ig én voltam az egész szervezetnek az élén. ez egy úgynevezett elkülönített állami pénzalap volt, az azt jelenti, hogy volt neki egy adóbevétel forrása, a rossz emlékű kulturális adó, amivel lényegében minden kulturális országot megadóztattak, és az értékesre költötték ezt a dolgot. Ez szerencsére aztán Hiller miniszter úr közbenjárása révén ez megszűnt, ez a kulturális adó, nagyon nehezen lehetett beszedni, és pillanatnyilag azóta az ötös lottó bevételeinek 90%-a a nemzeti kulturális alapforrása. Ugye ez változik is természetesen, de viszont fix, mert az emberek mindig lottoznak.
7: Tehát nem csak ez az összeg az, ami pillanatnyilag meghatározza az NK alapját, vagy meghatározta, hanem maga a botrány is, aminek hatására hát teljes magyar művészvilág, zeneszerzőktől az írókig egységesen követeli a rendszer alapvető reformját. A szakma és a volt vezetők is egyértelműen azt javasolják, hogy az NK-t le kell választani a közvetlen politikai irányításról, és a miniszteri keretet drasztikusan korlátozni kell. Ugye, amikor kirobbant ez a botrány, akkor három egykori NK vezető kollégájával 6 pontban összefoglalták azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek a nemzeti kulturális alap jövőjéhez. Mit lát, mi a tapasztalata, mennyire veszi figyelembe ezt most az NK jelenlegi vezetése, mennyire látszik, hogy ez megvalósul?
9: Én érzem, hogy jó úton haladnak a dolgok, mert azt tudnám mondani hasonlatnak, hogy amióta az áfát feltalálták, azóta az áfa csalás az egész világon dúlik, de még nem jutott eszébe senkinek az áfát megszüntetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha betartanák és betartották a kulturális alapról szóló törvényt és a miniszteri rendeleteket, akkor egyáltalán nem kerülne sor ilyen csalásokra. Persze nyilván az idő változik, és sok mindenben érdemes változtatni, de alapjaiban ez egy megfelelő keret. Tulajdonképpen ugye elterjedt már Magyarországon is ez az angol rövidítés, egy NGO, ami azt jelenti, hogy non-governmental organization, nem kormányzati szervezet. A kulturális alap az egy ilyen kulturpolitikai glifa nyelven KLANGO volt, ami kvázi non-governmental organization, tehát kvázi nem kormányzati intézmény, ami azt jelenti, hogy függetlenül működik a kormánytól, vagy egy minisztériumtól, de az összes pénzét a kormánytól kapja, és a kulturális alap az tulajdonképpen egy ilyen. Na most ez úgymond karnyújtásnyira úgy hozta létre a oktatási, művelődési és közoktatási minisztérium, vagyis az országgyűlés még 1993-ban, hogy ez valóban karnyújtásnyira volt. A miniszter felelt mindig ezért az alapért, az NK-ért, és mindig kinevezett egy elnököt, akkor még elnöknek hívták, nem az elnöknek, és egy ideig mindig a kulturális helyettes államtitkár volt, és én itt hivatalból lettem ennek a szervezetnek a vezetője.
7: Na most bocsánat, nem akarom nagyon félbeszakítani, csak volt egy mondat, amire szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy a politikáról le kellene választani ezt az egészet, de hogyan sikerülhet ez, hogyha az NK a feje maga a miniszter?
9: Sehogy se sikerülhet, megmondom őszintén, nincs is erre szükség. Hogyha olyan embereket neveznek ki, akik autonómiával működnek, és én szerintem egy nagyszerű választás az mi elnök személye, Matyas Uszti Zsolnai Bence, aki a Katona József Színháznak volt jó ideig a legnagyobb fénykorában menedzserigazgatója, aki nyilvánvalóan teljes erejét erre fogja fordítani. Nekem számos utódom volt, és azt vettem észre, hogy azok voltak a jó kulturális alapelnökök, akik nem valami nagy művészeti pályán forogtak, vagy nagyon nagy művész volt az én közvetlen utódom, és nem volt elég ideje szerintem a kulturális alappal foglalkozni. Tehát ha valaki képes átlátni a folyamatokat, és autonómiával, de a jogszabályokat betartva, akkor lényegében az NK az eredeti törvények és jogszabályok szerint működnek. Tehát amikor a három utódommal együtt kiadtuk ezt a kis rövid közleményt, akkor attól féltünk, hogy megszüntetik egy tolvonással ezt a lényegében jó intézmény, holott csak a szabályokat kéne betartani. De visszatérnék a működésre, tehát van egy úgynevezett bizottság, azt mondjuk főbizottságnak beszéltük az alapon belül, akik nem vettek a pályázatokkal, sose találkoztak, ők az összes pénzkeret felosztásában jeleskedtek, és egyes új programokra elvi irányítást végeztek, és csak havonta találkoztak. És voltak úgynevezett szakkollégiumok, tehát amit az egyes szakmához beérkező pályázatokat megítél, ők írtek ki a pályázatokat, ami szintén nagyon fontos, mert csak úgy lehet jól megítélni pályázatokat, hogyha jó, hogy úgy lehet becsületesen, hogyha elég aprólékosan és elég nagy figyelemmel jó pályázatokat írnak ki. És abba senki sem szólhatott bele. Most úgy tudnám összefoglalni, hogy a minisztérium, az nevű minisztérium egyre közelebb húzta magához az NK-t. Egyszer csak már nem elnök, hanem alelnök lett az elnöke, megszűnt az elérintett állami pénzalapi jellege, ami azt jelentette, hogy már nem lehetett átvinni pénztartalékot, és például az első Fidesz kormány idején egyszer csak az elnöknek már vétójoga lett egyes pályázatokra, amit én szerint nagyon-nagyon ritkán, talán egyetlen egyszer ért vele az egyik utódom, de ez nem helyes irány. Tehát nem közelebb kéne húzni, hanem kanyújtásnyira, vagy attól távolabb autonóm módon kéne működni. De egyébként egy nagyon jó kis szervezet volt, például csak példaként elmondom, hogy nekem az elnöknek nem volt beosztottam a kulturális alap igazgatója, hanem neki is a miniszter volt a főnöke. Ez azt jelentett, hogy én nem utasíthattam, és ő írta a pénzügyi átutalásokat. Perlik Pál egy csodálatos nagy tekintélyű volt revizor a oktatási minisztériumban, mert szerint tudtunk együttműködni, és hát az sosem merült, hogy én egy szabálytalan dolgot kérjek tőle, de hát azt semmiképpen se teljesítette volna. Úgyhogy aztán szétdúlták a kulturális alaphálózatot, most valami minisztériumi iroda intézi a adminisztrációt, tehát a kulturális alapnak vissza kell állítani az autonómiát, és szerintem az adminisztrációs kollégákat is vissza kéne oda helyezni. Ugye, a mai HVG-ben, igen.
7: Jó irányt emleget, azt mondta, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ez a jelző vonatkozhat mondjuk a teljes kultúrpolitika területére? Mit szól például a Nagy Ervin államtitkár körül kialakult helyzethez? Ugye már Cserhalmi György is kritikáját fejezte ki.
9: Nem tudok erről eleget, de a kulturális alapot azt árgus szemekkel figyelme, ahogy mondtam már az előbb, és az a három új főbizottsági tag, akit kineveztek, Mácsai Pásra, Svári Tedi és ott Anna, hát azok remek, autonóm, nagy tekintélyi szakemberek, és van köztük nagyon fiatal is, ez mind nagyon, nagyon jó irány. Azt hallottam, hogy mindenfélét hallottam kritikákat, hogy kicsálnak egyes osztokra a kulturális alap szakkollégiumaiban, ez csupa jó hír. A mai HVG-ben olvastam egy nagyon érdekes, egy kulturális szakértőtől az NKA szervezésével egy nagyon részletes terület, hogy miket lehetne csinálni angol mintára. Sok-sok jó ötlet van benne, ezt a minisztérium meg az új alelnök figyelmét ajánlom, de volt egy egyszerű dolog, ugye az, hogy egyre közelebb fúzták a minisztérium magához az NKA-t, volt egy olyan húzásuk, hogy minden szétzavarták a kollégiumok tagjait, és új választást írtak ki. Jól emlékszem, tényleg így volt, méghozzá azért, hogy az egyharmadát minden kollégiumnak a Magyar Művészeti Akadémia tagjaival töltsék be, vagy az ő általuk delegált szakemberekkel töltsék be, és azt javasolja ez a mai HVG cikk, hogy ezt a miniszter egy tolvonással eltörölhetné, és visszahívhatná azokat, és azok helyére küldhetne új szakembereket, vagy delegált szakembereket, vagy tehát most pillanatnyilag ez egy nagyon bonyolult kérdés, inkább nem is megyek bele.
7: Nem baj, miért? Nekem még lenne egy utolsó kérdésem, mindjárt véget ér az adásunk, és egyébként ezt a jó irányt azért az SFI-hez kicsit átvezetve hoztam fel, hogy többek között sokan felrúlják azt is, hogy az SFI kuratóriumának tagjai és vezetője megosztja a szakmát. Úgy tudni, hogy ön is pályázott kuratóriumi tagságra, de végül lemaradt róla. Miért?
9: Hát ez nagyon sokan pályáztak, én ezt nem tudom, fel bárkit lehet választani, ez a miniszterasszonynak a joga. Én már idős nyugdíjas korú vagyok, és nagyon szerettem volna valamit az ámért tenni, bármilyen érzelmesen is hangulik, és hát jelentkeztem erre a posztra, és hát végül is kerültem be, de ahogy a végeredményt megnéztem, az öt kurátor közül hármat személyesen ismerek, és nagyra tartok, aki az elnök lett a nagy tekintélyű címes szakember, arról gondolják azt, hogy ő esetleg nagyon kötődött az NER-hez, de ez minden egyáltalán nincs így. Ő benne volt abban a nagyszerű filmes döntőbizottságban, Endi Vajna idején, ami a magyar filmfinanszírozás egyik fénykora volt, olyan szempontból, hogy nagyon nézhető
7: Akkor reméljük azt, hogy az SZF-n is jó irányba mennek majd a dolgok. Köszönöm szépen Török András nyugalmazott kultúrpolitikusnak. Ez volt a nap témája, amelyben az NK botrány legújabb eseményeiről, valamint a századvéges dokumentumok titkosításának feloldásáról beszélgettünk. A szerkesztő László Pál és a technikus Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímelt hallották.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
10: A tiszta emberi hang varázsolja el gyerekkora óta. Azok közé tartozik, akik mindig is tudták, mivel akarnak foglalkozni, mi lesz a hivatásuk. A kezdetektől énekelt, otthon, az iskolában, énekkarban. Egyetlen apró kitérőt tett, de az is a zenéről szólt. Zeneszerzés szakon tanult középiskolásként, hogy aztán karvezetőként diplomázzon. Mindig is közösségi tevékenységként tekintett az éneklésre. Zenepedagógusként nem csak kórust irányít és hangol össze, hanem kisiskolásokat is bevezet a zenebirodalmába, és az ő tanítványai szeretik az énekórákat. A Don Bosco kórusban immár több generáció, sok család énekel együtt, és a próbák mellett a nyári tábor is fontos közösségkovácsoló együttlét számukra hosszú évtizedek óta. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bakonyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál iskola központ pedagógusa, az Egyetemi Templom Don Bosco ének és zenekarának karvezetője. Amikor olvasgattam cikkeket és próbáltam készülni erre a beszélgetésre, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy a hűség az egy nagyon fontos fogalom az Ön számára, vagy egy nagyon fontos érték, hiszen a Don Bosco kórusban 8 éves korától énekel, és most a vezetője, és a volt általános iskolájában pedig, ahová ugye 6 éves korától járt, ott pedig zenetanárként dolgozott 20 évig. Honnan jön a hűség, mint kulcsfogalom?
11: Családomtól. Nekem a szüleim is 62 évig éltek házasságban, boldog házasságban. 62 év házasság után halt meg apukám. A nagyszüleim szintén hosszú boldog házasságban éltek, és a munkahelyükön is azt kell mondjam, hogy édesapám sokáig egy helyen dolgozott, amíg csak lehetett, tehát nekik ez a kitartás, a hűség az nagyon-nagyon fontos volt, ezt láttam példaképül mindig és mindenhol, és főleg ahol én jól érzem magam, onnan aztán miért is menjek el.
10: A zeneszeretete szintén családi örökség?
11: A zeneszeretete is igen, alapvetően családi örökség. Nekem az egyik nagymamám, anyai nagymamám, ő ugyan nem zenészek voltak, de ő is énekelt. Az ő testvére, a bátyja az is templomban orgonált sokáig, meg énekelt is. Úgyhogy innen jött ez. Mi 10 vagyunk unokatestvérek, és mind a 10 valamilyen hangszert elkezdett tanulni gyerekkorában, és ez a családban egy ilyen alapvető dolog volt, hogy mindenki tanuljon zenét hangszeren. Többen tanultak csellót, én zongorázni, fuvolázni, és a Don Bosco kórusban mind a 10 énekeltünk, amikor általános iskolások voltunk, meg gimnazisták.
10: Honnan szereztek tudomást arról, hogy megalakul ez a kórus? Ugye 1975-ben alakult.
11: Mi a belvárosban laktunk, édesanyám mai napig ott lakik, és az egyetemi templomba jártak szentmisére, és mi ott kezdtünk el hittanra is járni, Kírer Vilmos atyához, aki akkor a templomnak a vicerektora volt, és 75-ben hívta oda Dauner János szalézi atyát, aki akkor nem működhetett papként, úgymond egy nyugdíjas kántorként oda hívta Vilmos atya magához, ő gyerekkorából ismerte János bácsit, és az akkori hittanosokból, akik mi voltunk, azokat hívta először énekelni a kórusába, hogy alakítana egy kórust. Voltunk 15-20, és nem is volt kérdés, hogy menjünk vagy ne, természetesen mentünk. Mi ezért egyébként János atyát a mai napig János bácsiként emlegetjük, mert hiszen őt nem lehetett akkor atyázni, ugye a rendszerváltásig hivatalosan papként nem is működhetett, nem is mondhatott szentmisét, nekünk se, nem mondott, de azért persze tudtuk, hogy ő szalézi atya, úgyhogy mi ezért János bácsizzuk a mai napig őt, és hát aztán az ő kórusába így természetes volt, hogy beléptünk, és akkor azok az unokatestvéreim, akik szintén a belvárosban laktak, azok már azonnal jöttek, aztán akik egy kicsit távolabb, őket is hívtuk, mert hogy nagyon gyorsan elkezdett nőni ez a kórus.
10: Milyen közösség volt ez? Miért volt ennyire meghatározó az Ön számára, hiszen nyilván az volt, hogyha most a vezetője, a karvezetője?
11: Nagyon jól éreztük magunkat. egyrészt János bácsinak a személyisége, Vilmos atyájé is természetesen nagyon hiteles volt mind a kettő atya. János bácsinak ez a folyton mosolygó huncut szemei, amivel ha szidott is minket, vagy hogyha valamit nagyon komolyan szeretett volna, akkor is tudta ezt olyan szeretettel mondani, hogy megbántódni rá nem lehetett. És valószínűleg az is, hogy nagyon sok hasonló gyerek volt ott, mint mi, akiknek a szülei abban a rendszerben azért valami módon, ha nem is igazán élhették meg azt a fajta, ugye hitünket az Isten igazán nem élhettük meg iskolai vagy a világi környezetekben, de hát sokan amúgy sem nem végezhettek olyan egyetemeket, ezért nagyon-nagyon hasonlóak voltunk. Például édesapám, az, aki a piaristákhoz járt gimnáziumba, ő pont az államosításkor érettségizett, tehát nem a piaristáknál érettségizett, hanem akkor, ahogy államosították, és őt például, mivel az én nagypapám katonatiszt volt, őt 13-szor nem vették fel a műegyetemre, és mindig azzal a kifogással, hogy helyhiány miatt nem veszik fel, megfelel, de helyhiány miatt nem. Ő 13-szor felvételizett, közben szerszámgéplakatos, tehát elvégzett sok mindent, a ranglétrán ment előre, dolgozott, és amikor nem adta be a fellebezését 1963-ban, akkor felvették a műegyetemre, és akkor végezte el utána. És hát nem egy ilyen társunk volt, akinek szintén a szülei hasonló módon. Tehát egy nagyon-nagyon vidám, jó közösség volt, korunkbeliek, alapvetően általános iskolás és gimnáziumi korosztály, és hát ezekből mai napig tartó barátságok születtek.
12: Akkor ön már a Váci utcai énekzene tagozatos általános iskolába járt. Ezek szerint rögtön egész óvodás korától nem volt kérdés, hogy muzikális és magas szinten szeretne zenével foglalkozni?
11: Igen, a Váci utcai énekzeneibe irattak be anyujék, és én harmadikos koromtól kezdve én tudtam, hogy énektanár szeretnék lenni. Énektanár is sok gyerekes édesanya, és nekem ezt a jó Isten megadta. Ez egy hihetetlen kegyelem. És hogy mindig volt olyan ember mellettem, aki segített a pályám irányába, hogy mehessek arra felé, amerre szeretnék. Általános iskolában volt egy énektanárom, még mai napig hála az Istennek él, Farkas Mária, aki ötödiktől kezdve tanított engem énekre. Az egyik nagy példaképem, és a mai napig azt mondhatom, hogy mentorom, aki tanított is, ha kellett, tehát felkészített már a konziban felvételére, aztán a zeneakadémiai felvételi előtt is segített, és hát az ő kórusában, kamarakórusában kezdtem el énekelni konziskoromban, ahol aztán megismertem a férjemet is, tehát igen, már egész

a Bucsi atyát. És ők minden évben, például nagy csütörtökön Bach Máté passióját adták elő, ezt hosszú évtizedeken át, és annak a gyerekkórusát például mindig a mi iskolánkból vitte, ami ezért volt egy egész különleges dolog abban az időben, ugye a 70-es évekről beszélünk még, mert hogy Félella néni egy ilyen nagyon kommunista, hát egy belvárosi zenei tagozatos általános iskola azért az alapvetően egy rendszerhű iskola volt, és ezzel együtt mi ott énekeltünk nagy csütörtök este Bach Máté passiójának a gyerekkórusát, és hát ez nekem egy nagyon meghatározó élmény volt

0: már 8 éves korától zenei pályára készült, de a középiskola is már kifejezetten ezt a célt szolgálta.
1: Igen, a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába jártam, ott zeneszerzés szakra, Fekete Győr István tanár úrhoz. Nagyon szép 4 évem volt, én nem akartam zeneszerző lenni.
0: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ha annyira az éneklés volt a fókuszban, akkor hogy a zeneszerzés szakra járt?
1: Hát úgy, hogy akkor még nem volt szolfés szak, tehát nem volt más elméleti szak. Én annyira jól nem zongoráztam, hogy zongorista legyek, zongora volt a hangszerem. Énekesnek nyilván 14 évesen még nem ment az ember, és akkor mivel nem volt szolfés szak, vidékre nem szerettem volna menni, és akkor ezért így mentem zeneszerzés szakra, és itt megint csak azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelme, hogy én megmondtam a felvételén Fekete Győr István tanár úrnak, hogy én nem szeretnék zeneszerző lenni, hanem én énektanár szeretnék lenni, és én karvezetésre szeretnék majd tovább menni, és ő ezzel együtt fölvett, voltak feladatok, amit meg kellett csinálni, de soha nem erőltette, hogy én zeneszerző legyek, és zeneszerzést csináljak, elfogadta tőlem, és én így tudtam ott érettségizni.
0: Ez az iskola mennyire vált a valódi alma máterévé? Ugye említette, hogy az általánosban ott azért kevésbé volt része az ottani gyerekközösségnek, hiszen az egyetemi templom Don Bosco kórusa volt inkább a valódi gyerekközösség. És itt a diák élet milyen volt, illetve mennyien voltak esetleg ismerősök, akik a kórusból jöttek?
1: Hát voltak egy páran ismerősök, és ami az érdekes, hogy akikkel jóba lettem, Isten igazán, az majdnem, hogy az alattam lévő, mert a következő évfolyamtól indítottak szolfés szakot, és az ottaniak közül van, akivel a mai napig nagyon-nagyon jóba vagyok, tehát ott azért sokkal inkább. Jól éreztem magam, nagyon jól, tehát szerettem oda járni, és élveztem nagyon, tényleg nagyon jó visszagondolni arra a 4 évre. Az alattam lévők közül, tehát oda is azért jó párra jártak, például Benyus Sándor, akivel most csinálom az egyetemi templom Don Bosco kórusát, ő fölöttem járt, unokatestvérem is oda járt, ő oboista lett, tehát hogy azért ott elég sokan voltak ott is, akikkel a mai napig is tartom a kapcsolatot. De jól éreztük magunkat, szóval ez családiasnak, meg érdekes, hogy ott olyan nagy diák élet, azon kívül, hogy zenéltünk, nem volt. Tehát, hogyha ma rá gondolok, hogy milyen a mostani iskola, mint mennyi, nagyon-nagyon sok program van, amit szervezünk a gyerekeknek, meg van, hogy ott ahhoz képest szinte alig volt. A koncertek, hogy koncertekre jártunk nagyon sokat, ugye bemehettünk a Zeneakadémiára ingyen, tehát hogy sok koncertre mehettünk, meg főpróbákra elvittek minket, közösen az iskolát, na, azok voltak, és azok nagyon-nagyon jók voltak. Például Bernsteinnek, amikor Budapesten járt, az Erkel Színházban volt egy koncert, és annak a főpróbára elvittek minket, tehát az a mai napig a fejemben van, és előttem van, hogy ott őt élőbe láthattam és hallhattam. És nem egy ilyen volt, akit hallhattunk és láthattunk, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, tehát hogy sok ilyen volt, akit élőben mi még láthattunk, és fantasztikus.
0: És a mentorával is kötődik a konzervatóriumhoz egy darab, Farkas Máriához, aki még ugye az általános iskolából jött. Melyik darab ez, egy emlékezetes darab?
1: Wolfgang Amadeus Mozart requiemje. Igen, ez volt az az első igazán nagy darab. Persze miséket tanultunk, azért Mozart misét, meg Schubert misét, meg Haydn misét tanultam a János atyánál, János bácsinál az egyetemi templomban, de Mozart requiemje volt, amit

0: A Viktória Kamara kórusban ezt csinálta Farkas Mária néni. Egyébként ő Váci utcai öreg diákokból alakította ezt a kamara kórust, és ezt tanította meg, ugyanis a Mátyás templomban minden november 1-én ezt előadják, a Requiemet mi is énekelhettük, és akkor ennek kapcsán tanította meg nekünk, és hát ugye ezt tényleg nagyon alaposan, nagyon részletesen, és hát elképesztően nagy élmény volt, hogy minden november 1-én már vártuk, hogy tudtuk, hogy megyünk, és hogy énekelhetjük fönn a karzatról. És hát aztán ez volt az első olyan darab, amit közösen a férjemmel is énekeltünk, mert hogy ő is eljött a Viktória Kamara kórusba, az egyik egyetemista barátja elhívta, és ott első látásra szerelem szövődött. És ez volt az első, amit közösen énekeltünk, és amikor elindult a mi kapcsolatunk, és most már 35 éves házasok vagyunk.
1: Ő is zenei pályán ment tovább?
0: Ő klarinétozott, és ő annyira jól klarinétozott, hogy őt úgy volt, hogy a Győri Főiskolára fel is veszik klarinétszakra. Aztán vacillált, hogy klarinétos legyen, vagy matematikát is nagyon szerette, és így aztán végül is a Műszaki Egyetemre ment és villamosmérnök, de a mai napig klarinétozik, meg szaxofonozik, úgyhogy az Egyetemi Templom Don Bosco énekei zenekarában klarinétozik.

0: említette, hogy valóra vált az álma is a nagy családdal, és a gyerekeket is bevonták a közös éneklésbe, muzsikálásba?
1: Igen, nekünk 5 gyerekünk van, 4 fiú és 1 lány, és legidősebb fiam meg a legkisebb fiam, ők csellóznak, a második fiunk klarinétozik, a lányunk zongorázik és énekel. Van még egy fiunk, aki oboázott, de ő az, aki nem zenél, de azért énekelni ő is énekel. És mindannyian a Don Bosco énekei zenekarnak tagjai. Sőt, most már az unokáink is kezdenek oda járni. A nagyobbik unokánk 6 éves, és ő is most már jár oda.
0: Hogy működik ez egy családban? Hogy értem, hogy a hagyomány szeretete, átadása, a családi ünnepek része a zene, de ezek szerint együtt jár azzal is, hogy mindenkinek jó a hallása, és van adottsága a zenéhez, van tehetsége hozzá?
1: Hát nálunk, hála Istennek, tényleg jó a hallása a gyerekeknek, és én szerintem elég jó adottságuk is van hozzá. Egyik sem zenei pályára ment, illetve egyenlőre egyik sincs zenei pályán, tehát mindegyiknek van valami más szakmája, amit csinál, illetve a legkisebb fiunk most érettségizik, de ő is a műegyetemre akar menni. Ez nálunk, hála jó Istennek, természetesen jött. Tehát, hogy én vezényeltem, meg a kóruspróbákat tartottam, a férjem közben klarinétozott, illetve ő is beáll énekelni a basszus szólamba, hogyha éppen nem klarinétozik. És akkor természetes volt nekem, hogy a gyerekek is jönnek velünk, hála Istennek. Ugye ott a Don Boscóban azt említettem, hogy eleinte általános iskolás és gimnazista korosztály volt javarészt, már ez átalakult ilyen családos közösséggé. Tehát, hogy most már a kisgyerekektől a nagypapákig mindenki van benne. És ugye úgyis akkor gyerekvigyázó kellett volna, hogyha én vezényelek és nem vagyok otthon. Úgyhogy így egyszerűbb volt, hogy őket is vittük magunkkal, és így ki melyik szólamba éppen beszállt, az altba, szopránba, aztán később mentek tovább, és ahogy hangszer lett a kezükben, és a tanáraik engedték, úgy a zenekarba is be tudtak állni, úgyhogy hála Istennek nálunk ez ment, szívesen jöttek, olyannyira, hogy a legnagyobb fiunknak a felesége is a kórusból van, és szerencsére ők szerettek annyira, tehát nálunk az éneklés szeretete az annyira megmaradt, hogy, vagy megvolt, hogy ténylegesen a mai napig mi például minden karácsonyra készülünk saját magunknak, mert nagyszülőknek, meg saját magunknak, tehát azt nem koncertszerűen adjuk elő, de több szólamú énekléssel mindig készülünk, és ez a karácsonyra való várakozásnak az egyik nagyon fontos része. Olyannyira, hogy a gyerekek kérik is, tehát, hogy én már úgy vagyok vele, hogy tényleg szeretnétek, még hát most már ugye 3-an nem laknak otthon, akkor ők mondják, hogy de, és ők is szeretnék.
0: De otthon soha nem tartott nekik énekórákat?
1: Nem nagyon. Nem Isten igazán működik, tehát, hogy ha kell, akkor persze segítettem meg egy-egy szolfésvizsgára, de az, hogy annyira rendszeresen ezt megtartsuk és csináljuk, és hajtsam őket, és ők ezt elfogadják, és ebből ne legyen veszekedés, vitatkozás, ez nem igazán volt, és én nem is akartam. Tehát, hogy ez így körülbelül jó volt. Egyébként most a Kati lányom kérte, hogy segítsek neki nyáron egy kicsit elméletet, szolfészen elméletet tanulni. Hát majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Ők ezt most kacsingatni a karvezetés felé, úgyhogy ő egyébként a logopédia szakon tanul. Úgyhogy logopédus lesz, de hogy most úgy kezd a karvezetés felé kacsingatni.
0: Ön pedig megvalósította az álmát, ugye ott most elhagytuk a konzervatóriumnál a tanulmányokat, de a Zeneakadémiát elvégezve zenetanár lett, illetve énektanár. Hogy váltotta be a tanítás a reményeit, vagy az elképzeléseit?
1: Én nagyon-nagyon szeretek tanítani, és Zeneakadémiát végeztem, tehát én középiskolai énektanár vagyok, de mindig is vágyam volt, hogy piciket tanítsak, úgyhogy én első osztálytól tanítok, és szinte mindig vannak alsós osztályaim is, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon élvezem. Az is igaz, hogy én a saját gyerekeimmel otthon voltam, amíg lehetett. Tehát én a 3 fiú után mentem vissza tanítani, de utána még ugye született a Kati lányunk, meg a legkisebb fiunk, úgyhogy én ezt a 35 évet nem tanítottam végig. Én nagyon sokat otthon voltam, bár közben is tartottam zenebölcsit, meg ilyen óvodába is mentem zene óvodát tartani, meg a kórust vezettem, tehát azt sosem hagytam abba, de ezt a mindennapos tanítást nem csináltam 35 évig. És ez most már ugye 16 éve van, hogy újból tanítok, és hogy folyamatában csinálom. Én a mai napig nagyon szeretem, és élvezem, és nagyon élvezem, hogy a gyerekeket lehet szeretni, hogyha látom azt, hogy valamit tanítok nekik, és a szemükben azt a csillogást, és azt az örömet, és ha néha mondják is, hogy jaj, megint óra, és menjünk inkább, vagy ne legyen óra, és akkor mégis van óra, tudják, hogy én nem hagyok el órát, de hogy utána, jé, már vége az órának, még csak most kezdtük, szóval igyekszem a mai napig új dolgokat kitalálni játékosan, hogy azt ők élvezzék, szeressék, szóval, hogy igyekszem úgy csinálni, hogy mi az, ami nekik jó lehet, és én ezt nagyon-nagyon élvezem. Én szerintem a szülők is érzik, hogy a gyerekek szívesen vannak ott énekórán, tehát, hogy ritkán kapom meg azt, hogy hát ez nem annyira fontos, és ne csináld. Persze a plusz kórus és egyéb ott már nehéz, mert ott az időhiány, tehát ez látszik mondjuk. Én azon látom leginkább a nehézségeket. A hatodikig énekel nekem minden osztály, és velem együtt énekelnek, és nagyon sok mindent, tehát népdalokat, a gyerekeket éppen most dicsértem meg az ötödikeseket, mert Gregorián Szálve Reginát azt megtanulta mind a két ötödik osztályom, és azt tudják énekelni, és mondtam, hogy szerintem ma az ő korosztályukban kevés olyan gyerek van Magyarországon, aki tényleg végig tud énekelni egy Gregoriánt, és hogy ez milyen nagy szó, tehát megpróbálom nekik azt megmutatni, hogy igen, ez nagy dolog, hogy te ezt tudod. És egy olyan tudásod van, ami nem biztos, hogy mindenkinek van.

0: Mi az, ami nagyon jó a kórus éneklésben, az együtt éneklésben?
1: Hát a közösség élménye, hogy tudok valami olyat adni, hogyha én kicsi is vagyok benne, vagy nem vagyok tökéletes, a többivel együtt már az vagyok. Például sok olyan gyerekem is van, akinek amúgy talán papíros gyerek is, ugye ma eléggé sok ilyen esen is, vagy BTMS gyerek is van, vagy akár egy olyan családi háttér, és mégis ott a kórusban, ő ott fontos, és ezt mindig igyekszem velük megértetni, amikor oda megyünk, például most idén mentünk erre az újbudai tavaszi minősítő hangversenyre, és hogy ott volt, hogy egy teljes tagozat, tehát teljes alsó tagozat, több száz gyerek is állt fönn, és akkor mi meg odaálltunk 20-an, és mondták is a gyerekek, hogy jaj, de mi csak ennyien vagyunk, és milyen nehéz lesz, és mondtam, hogy gyerekek, itt látszik, hogy te is fontos vagy, meg te is, meg te is, meg te is, tehát nélküled igenis akkor már csak 19-en lennénk, vagy 18-an, vagy 17-en, és nyilván, ha a végén 5-en lennénk, akkor az nem ugyanaz, mintha 20-an vagyunk. És amikor együtt, ami megszólal, az olyan gyönyörű lesz, hogy egy kiemelt aranyat kaptunk dicsérettel. Tehát, hogy kifejezetten egy nagyon minőségit és nagyon szépet, és hogy azt ők maguk is érezték és hallották, és ez azért nyilván őket is megszólítja. Tehát, hogy amiben én, ha egyedül nem is vagyok tökéletes, vagy másban kifejezetten akár sérült is vagyok, de hogy itt van egy olyan közösség, amiben igenis egy gyönyörű értéket fel tudok mutatni.
0: Említette, hogy a gyerekek is a Dobbozkó kórusba, amikor már tudtak, akkor bekapcsolódtak, egész kiskoruktól kezdve, és hogy ők maguk is már így felnőttként szerveznek hangversenyt, ahol van egy kedves darab, amit mindig előadnak, és talán ön is énekelte már korábban. Ennek mi a története, és melyik zeneműről van szó?
1: Hát magának az egésznek az a története, hogy a második fiunk Deák Téri evangélikus gimnáziumba járt, és ebben a gimnáziumban az ő baráti köréből alakítottak egy foci csapatot, az EVFC-t, az Erősvár foci csapatot, ami a mai napig működik, és ezt a Fabinyi püspök úr támogatta is, és ők jótékonykodtak, ilyen evangélikus gyerekotthont támogattak azoknak a javára, és akkor jött az ötlet, hogy jó, hogy nyári tábort csináltak nekik, ahol fociztak, de hogy hát úgy pénzzel is, hogy karácsony tájéken, és akkor így jött az ötlet, hogy egy hangversenyt csinálnának, aminek a bevételét nekik adnák, vagy azon játékot vennének, vagy amire szükségük van. És hát akkor a hangverseny kapcsán, tehát ott a foci csapat összeállt, és a fiúk énekeltek nagyon jó dolgokat, hát főleg ilyen népi dallamokat énekeltek, de tényleg nagyon, nagyon jó volt. És hát, hogy mi lenne, ha mi is énekelnénk? Mert hogy mi családilag szoktunk énekelni, és akkor így egy ilyen csapat összeállt, és most már így 4 éve van, hogy megyünk és éneklünk adventban. Oda mindig igyekszünk változatos műsort összeállítani, és hogy nem teljesen csak ezeket a nagyon komolyakat, úgyhogy ott énekeltük, igen, nekünk ez a Billy Joelnek ez a lalabája, ez egy ilyen nagyon kedves darab, és ezt egyébként hallottuk először énekelni, ezt a feldolgozást, tehát az eredetit is, de aztán ezt egy kórusfeldolgozásban a King Singers-től a kottáját megszereztük, és akkor mi is megtanultuk.
0: A Dombozkó kórus pedig tavaly ünnepelte az 50. születésnapját. Nevezetes kerekévforduló volt. Mit jelent önnek ez a kórus most immár vezetőjeként, vagy egyik vezetőjeként?
1: Ez az életem. Olyan másodállás, amiért ugyan fizetést nem kapok, de tényleg az életem, mert benne van az egész családom, a baráti köröm, a templom, ahova születésem előtt már 9 hónappal jártam. Tehát, hogy tényleg mindenem. A szüleim is oda járnak, anyum a mai napig oda jár szentmisére. Nem is tudom, ha ezt elvennék tőlem, akkor azért azt hiszem, ez lenne életem egyik legnagyobb csapása. Tehát a hitem, az atyák, a zene, a szabadidőm, az ünnepeim, ott volt az esküvőnk, az anyuék esküvője, a fiamék esküvője, tehát hogy nekem ez életem értelme.
0: A zene kitölti az életét, mert az éneklés és a karvezetés. Mi más, amit még szívesen csinál?
1: A nagymamaság, és már 3. unokánk is útban van. Idén meg tudtam csinálni, meg tavaly is szerencsére, hogy egy napon nem jöttem betanítani, úgy lett elosztva az óraszámom, és akkor az a nap volt az unoka nap, amikor is én mentem érte a szobodába, nagyér, és akkor a kicsi is általában oda jön, és akkor velük játszóterezünk, játszunk, legúzunk, olvasok nekik, színezünk, és mindenfélét is csinálunk. Úgyhogy ez az egyik. A másik, én nagyon szeretek kézműveskedni, tehát varni is nagyon szeretek, arra sajnos kevés időm jut, kötni, horgolni, Szóval, ami egy kicsit, amivel elbibelődöm, el vagyok, azt nagyon szeretem, illetve a férjemmel főzni, mert hogy a férjem főz szerencsére nagyon jól, és én meg beállok mellé, és hogy ez is feltöltő, tehát hétvégén, amikor főzünk, és hát aztán együtt megyünk hangversenyekre. Szóval, hogy egy jó pár ilyen feltöltő dolog van, azt például nagyon szeretünk hangversenyre járni. És azt könnyű zenei hangversenyre is, meg komoly zeneire is.
0: Mennyire tud segíteni a mindennapi zene megtapasztalása, vagy a zene mindennapi megtapasztalása, és nem az autórádió zenei csatornáira gondolok, hanem amit ön él a mindennapjaiban. Mennyire segít ez abban, hogy ezeket a rohanó hétköznapokat kicsit lelassítsa, vagy jobban a jelenben tudjon létezni? Mert ez talán fontos pedagógusként is, magánemberként is, nagymamaként is, szülőként is.
1: Nyugodalmat tud adni, le tud nyugtatni, föl tudja oldani a fájdalmakat. Én nekem, amikor a nagy veszteségek értek keresztanyám, amikor keresztszüleim meghaltak, a nagymamám, édesapám, akkor is én mindig zenéket teszek be, és azt hallgatok. Sokszor dúdolom is, éneklem magamban, vagy éneklem mellé, és az nyilván az emberből ki segíti hozni a fájdalmat, de az örömet legalább annyira, tehát hogy örömében az ember énekel, és ez biztos, hogy a pszichére is jó hatással van rám, legalábbis egészen biztos. De én a családomban is azt látom, hogy szerintem nekik is, mert nálunk ritkán van olyan, hogy valaki ne énekeljen otthon, és igényes zenét, tehát mondjuk a gyerekeimet sikerült az igényes zenére ránevelni, és hogy tényleg azt látom, hogy ők is énekelnek, és tényleg, ha szomorúak, ha vidámak, de énekelnek.

0: Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bakunyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál Iskola Központ pedagógusa, az Egyetemi Templom Don Bosco ének és zenekarának karvezetője volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Kossuth Rádió.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.

0: 19 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Újabb 4 milliárd euró érkezhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. És most a részletek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria a paksi fenékküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, hogy szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Juri Ushakov úgy vélekedett, hogy segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. A szeptember másodikai alakuló ülése után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba. A TISZA jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a holnapi ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 56-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-éig lehet. Ami az időjárást illeti, viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront az ország nyugati és középső területeire, figyelmeztetést is kiadtak. Holnap felhős idő lesz több órás napsütéssel. Az éjszakai 13-19 fok után napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Mennyibe kerül az anyaság?
4: Így, hogy nincs főállású munkám, ez több százezer forint.
3: Havonta.
4: Havonta, ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami nyilván nagyon kellene.
3: A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? Diósi Klári vagyok, ezekkel a kérdésekkel várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak.
5: A hely.
6: Akkor rájön a töltsér, rájön a nehezék, átkerül egy másik állványra, és akkor fentről megkapja a súlyt. Gábor folyamatosan nyomja, és elméletileg az edénynek, a lyukas edénynek az oldalán akkor így is van, megindul a sötét barna színű olaj, és elkezd lecsorogni abba az edénybe, abba a piros bonyhádi edénybe, amit alá tettünk. És akkor ez lenne az őrség aranya.
7: Igen.
6: Tök magolaj ütéssel foglalkozunk a mai adásban, ugyanis Őri Magyaróston vendégeskedünk a Tök Jó Portán. Egy régi pajtát képzeljenek el szerintem a 20. század elejéről, de ezt majd mindjárt megkérdezzük. Addig is köszöntöm Önöket a szerkesztő Gergő Judit nevében is, én Burker Tudolf vagyok, és a beszélgető társam pedig Szabó Gáborné Kósik témája, tehát hozzászól a kérdés, hogy ahol mi most megálltunk, azt újonnan húzták fel és batikolták, hogy réginek tűnjön, fordítva, hogy volt ez?
8: Ezt a szomszédnénitől vásároltuk meg most már körülbelül egy 10 éve, és igazándiból, amikor megvettük, akkor nem is az volt vele a cél, hogy ebbe így bemutatjuk az olajsajtolást, hanem hogy állatokat fogunk benne tartani. Mivel a szüleim nekem így bérsajtolással foglalkoznak itt a szomszéd faluba, Hegyhát Szent Jakabon, ott nem tudunk így látogatókat és turistákat fogadni, úgyhogy azért is alakítottuk ki ezt a kis pajtát, hogy akkor itt ebbe a kis autentikus környezetbe ezt így meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek.
6: Mindezt úgy képzeljék el, hogy faasztalok, falvédők itt mellettünk szerintem a sparhelyet, amin majd mi is dolgozni fogunk, és akkor azokból a tökökből, amik oda ki vannak téve a fa, illetve a szénabogja mellé, onnan szedik ki a magot, és azt dolgozzák majd itt fel ez alatt a foglalkozás alatt, amit majd mi itt végig kísérünk?
8: Igen, ugye a mezőről most már hoztunk be így érett tököket. A töknek a betakarítását ugye tökmagozásnak hívjuk, és ennek most lesz majd az ideje így ősz tájékán. Hát ugye ez az idő azért egy kicsit úgymond előre jött már, mert azért ez régen október közepe és vége előtt ez nem szokott elkezdődni. Hát ennek a magozása ugye kézzel történik, mi kézzel magozunk, csőbevágjuk a tököt valami éles szerszámmal, és akkor kézzel kiszedjük belőle a magot.
6: Megérkezik közénk Timi férje Szabó Gábor, akinek hát egy ilyen macsete van gyakorlatilag a jobb kezében, a bal kezében megtart egy tököt, akkor most valamit aprítani fogunk, Gábor, vagy
9: én
6: hogy?
9: Széthasítom a tököd vele.
6: Na várjunk, akkor én egyet hátrébb, mert azért mégiscsak úgy biztonságosabb, mert tényleg, mint a Jedi karddal olyasmire készül.
9: Szétvágjuk a tököt egy kétfele, és akkor lehet kiszedni belőle a magot.
6: De ilyen zöld héja van a magnak.
9: A megérett tökmag ugye az sötét zöld színű, és ebbe a tökbe már, ebbe az olajtökbe ez ki van nemesítve, ebbe kimondottam már héjatlanul van benne a tökmag.
6: Aha.
9: Régen ez héjas volt, hát még az én gyerekkoromban, akkor még héjas volt, akkor még pluszban volt egy ilyen munkatéli hagyomány, a tökmag köpesztés, ami most ugye ki van váltva, mert ma héjatlan ez a tökmag.
6: Na de várjon, akkor a tökmag köpesztés az azt jelenti, hogy leszedjük róla a héját?
9: Igen.
6: Akkor az mitől köpesztít? Hogy a szánkarra sejük, és utána köpködünk
9: nem,
6: azért?
9: Nem, szájjal történik, ez kézzel történik, mert ugye akkor nem tudnának beszélgetni a tökmag köpesztők. Hát ez ilyen régi hagyomány volt itt az őrségbe, hosszú téli estéken az asszonyok elfoglaltsága volt ez a tökmagköpesztés, mindig megbeszélték, hogy melyik házhoz mennek, ott ilyen kalálkába csinálták ezt a tökmagköpesztést, és így egymásnak segítettek, és ez addig ment, amíg teljesen nem végeztek a köpesztéssel.
6: Közben le kellett fognom Timinek a kezét, mert egy olyan szakmozdulattal, vagy egy olyan, hogy mondjam, előre begyakorolt mozdulattal, amire én szeretnék kitérni. Tehát, hogy gyakorlatilag kisimítja a tökből a magokat, és úgy, hogy ezeket a szálakat meg befűzi az ujjai közé, és tessék landolt. Ezt tanítják, erre rájött, ez hogy volt?
8: Hát ez már.
6: Az évek meg a rutin.
8: Igen. Hát ugye itt azért generációk óta foglalkozik, úgymond mindenki tök termesztéssel. Igazándiból mi ebben belenevelkedtünk, mondhatni így. És akkor ugye, hogy kihúzzuk ugye a kezünkkel, az ujjunkkal ugye a magokat, és akkor ezt így kannákba gyűjtjük, amit ugye este majd meg kell mosni, és akkor úgy egy-két nap alatt meg tudjuk szárítani.
9: Magozás után, ugye akkor Timi mondta, jön a mosás, megmosjuk a tökmagot, utána szárítjuk, és akkor régen utána történt a tökmag köpesztés, és akkor utána ment az olajütőbe az egész társaságot, kiütötték az olajat. Hát most ugye, mivel nem kell köpeszteni, így magozás után, szárítás után egyből lehet menni a tökmag olajütőbe.
6: Most következzék egy riport abból az időből, amikor még nem látványosság, hanem a mindennapi élet része volt a tökmag olajütés. 1985-ben Kóti Judit járt Vasalján, ahol Gombás Jánossal és feleségével beszélgetett.
7: Fiatal legényekre suhoncok, jártak, ahol volt tökmagköpesztő, tolfosztó, akkor bekiabáltak, hogy kinek volt udvarlója, akkor abból kifolyólag. Volt, hogy még halag is lett belőle, olyan komolyra vitték.
10: Mit jelent az, hogy a tökmagot vagy a babot köpeszteni?
11: Kiköpesztem, hát mi csak azt mondtam, igen.
7: Ja, tökmagnak meg az, ugye, ezt a hőjétkő kifejteni. Ugye, benn van a bél. Ezt a külső héját, ugye, szillányítják, akkor gyűjne bél. Aztán, hogy abból lesz a tökmagolaj.
11: Először meg kell jó szarogatni, aztán akkor minden estére annyit készített az illető, akinek köpesztettünk, ma előtte két nappal forró vízbe, rize eszét, ugye, be kellett hasztotni, hogy hajlékony legyen. A héja neki, mert ugye szarazán, az mind eltörött volna a tökmagnak a bele, meg hát ugye úgy köpesztani is nehéz. Mielőtt elvitték, akkor kemencét elfűtötték, aztán abba ugye tepsikbe berakták, hogy jó száraz legyen, már akkor jött ki belőle az olaj. Elég korán, ha megkezdődött a tökmagköpesztés, mert az egész faluban majdnem ugye el kellett járni, aztán ugye még az egész faluban elvégeztünk vele, elég sokat tartott. Aztán akkor, ahol elvégeztünk, akkor adomás volt ollán, hát ki nem ennyiig tartott. Volt olyan hely, két ház a faluba, ott mindig éjfélig szoktunk, akkor ott mindig adtak, minden két este adtak vacsorát. Tehát utána akkor meg ugye jó kedvenk volt, szóval akkor még táncoltunk is.
10: A tökmagolajat azt csak a bőjtben használták? Mit főztek akkor vele? Mire volt az jó?
11: Az hordóbeli káposztáról, az hát az igen jó, akkor meg krumpi salátáról. Aztán még volt, aki szerette, hogy a babot megfőzték, aztán arra is ugye tettek több magolajat, meg hagymát vágtok rá. Én szerettem még a kenyeret, megpirítottam, és arra is kentem több magolajat.
6: De ennél autentikusabb környezetben tényleg, mint hogy állunk egy pajta mellett, szedegetjük el tök magunkat, és a kakas kukorékos zseniális Timi közben eltűnik. Úgyhogy akkor Gábornak szól a következő kérdés is, hogy mi a váltószám? Hány kiló magból hány liter olaj, hogyha lehet ilyesmit mondani?
9: Hát a tök magnál ugye kétféleképpen csináljuk mi az olajokat, hidegen sajtolással, melegen sajtolással. Ugye Aposoméknak egy olajütőjük van, ők a gazdák számára vannak berendezkedve. Igen. Csináljuk mind a kétféle olajütést. Hát az őrségben ez a melegen sajtolás, ez a hagyományos, ez az elterjedtebb, hát mi ezt az olajat szeretjük. Hát mondhatom azt, hogy mind a kétféle sajtolásnál 3 kiló tökmag kell 1 liter olaj előállításához. Igen. Itt a melegen sajtolásnál már vannak jobb eredmények is, ugye minél olajosabb, minél szárazabb a tökmag, annál jobban kiadja az olajtartalmát, úgyhogy ilyen hát 2,6-2,7 kilóból is van már 1 liter olaj, de amúgy hidegen sajtolásnál mindenképpen kell a 3 kiló tökmag. Ugye régen ennek a töknek kétféle jelentősége volt.
6: Ajjaj. Hajzám is van.
9: Az egyik az, hogy főként itt a gazdák, az volt az első szempont, hogy az állatok számára legyen zöld takarmány a téli időszakban.
6: Világos.
9: Úgyhogy régen ennek a töknek a magozása ez úgy történt, hogy az érett tököt, a sárgákat hazahozták a házhoz, és akkor minden nap a gazdák annyit magoztak ki, amit aznap az állatokkal meg tudtak etetni a húsából. Lágos. És ugye a magjából meg olajat csináltak, hát most sajnos ennek jelentősége nincs, ugye faluban nincsenek állatok, úgyhogy már mindenki a mezőn kimagozza a tököt, ott hagyjuk a húsát. 2-3 gazda van a faluban, akinek itt több állata van, őnek szokunk szólni, ha kell, akkor elvihetik, ha nem, akkor zöldtrágyának vissza van szántva.
6: Timinek mesélem, mert ő közben visszatért közénk, hogy a férje elmondta, hogy van ez a melegen meg a hidegen sajtolás. Mi a különbség a kettő között?
8: Hát ugye a sajtolási eljárás, hát itt az őrségben a melegen sajtolt tökmagolaj ez az, amelyik terjedt és úgymond a hagyományosnak mondható. Hát mi azt szoktuk mondani, hogy mi ezt szeretjük, és mi magunk is ezt szorgalmazzuk. Ugye a melegen sajtolásnál, hát a sajtolási eljárás az úgy néz ki, hogy ugye le kell darálni a tökmagot, ilyen lisztszerűvé, amit majd mindjárt úgyis bemutatunk, megteszünk, igen. És akkor dagasztunk hozzá sót és forró vizet. A sót szerintem régen az eltarthatóság miatt is tettek hozzá, illetve hogy egy kicsit lazítja a rostokat is. A forró vizet pedig azért tesszük hozzá, hogy ugye utána ez a massza, amit összedagasztunk, ez pirítóedénybe kerül. Hogyha nem tennénk hozzá, ugye akkor ez a tökmag ez elkezdene leégni, így viszont van ideje az olajnak feltáródni, illetve ugye minél szárazabb a tökmag, annál több vizet fog fölvenni, annál tovább fogjuk tudni pirítani, és annál jobban ki fogja adni az olajtartalmát. Ugye ez a melegen sajtolás lesz, ahogy a férjem is mondta, hogy ez nagyon ilyen kézi munkaigényes és sok embert igénylő folyamat volt. Hát ez most ugye már így gépesítve van így a mi kis családi üzemünkben is, illetve a másik sajtolási eljárás ugye a hidegen sajtolás. Az pedig ugye úgy néz ki, hogy a, hát egy olyasmi gépet kell elképzelni, mint egy húsdaráló csak nagyba, és akkor ugye ugyanúgy van benne az a csiga, amelyik viszi előre a magot. Hát itt a hidegen sajtolt olajoknál az a lényeg, hogy 50 fok fölé nem megy az olajhőmérséklete. Ezt egy ilyen elektromos kis fejjel tudjuk, patkóval tudjuk szabályozni ezen a gépen. Ugye, hogyha ezt a hőfokot eléri, akkor ez a gép lekapcsol, és akkor nem engedi tovább hevülni az olajat. Hát ezáltal ugye a hidegen sajtolt olajak azok ilyen natúr nyersízőek maradnak. Ezzel ellentétben ugye itt a melegen sajtolásnál, ahogy sót is kap meg, meg pirítva is van, sokkal karakteresebb, sokkal ütősebb, sokkal ízesebb.
6: Gábor dagasztani fog, na tessék, megkapta az ukázt, nincs is más lehetősége. Csörög az acskó, nyugodtan csörögjön, és akkor kap a markába egy marék sót, és azzal picit vissza, mert hogy túlment, és elkezdi szórni, illetve utána összedolgozza.
9: Igen, megsózzuk a tökmagot, összekeverjük, és utána forró vizet öntünk hozzá. Aha. Ugye ez a forró víz ez azért kell, hogy utána megy a pirítóba, ha most ezt így szárazon beleöntenénk, akkor ez egyszerre elkezdene égni.
6: Világos.
9: És azért fontos az, hogy minél szárazabb legyen az a tökmag, akkor így dagasztásnál annál több vizet fölvesz, hát mind a tésztagyúrás úgy működik. Minél több víz van rajta, annál tovább lehet ezt melegíteni, mert nem ég meg, és minél tovább melegítjük, hevítjük ezt az anyagot, annál jobban fellazulnak a rostok, annál jobban kiadja az olajtartalmát. Úgyhogy ez a szárítás ez nagyon fontos itt az olajütés szempontjából, is, meg hát ugye az eltarthatóság szempontjából is, ez nagyon fontos a tökmagnál.
6: És miközben ezt mondja, folyamatosan dolgozza össze a sót, illetve ezt a port, Timi meghozza a forró vizet, elkezdi hozzáönteni, lehet is hallgatni, ahogy csurog. Na most Gáborhoz a kérdés, hogy azt tudom, hogy a Timinek ez gyerekkora óta része az életének, noha volt egy-két kör az életében, volt élelmiszerboltban, meg az Őrségi Nemzeti Parkban, de Gábor életében Timi hozza meg az olajütésnek a hagyományát, vagy a tudományát?
9: Hát töktermesztéssel foglalkozunk már mi is régóta, ugye szüleim, nagyszüleim is foglalkoztak. Hát az olajütést azt igen, benősültem is akkor.
6: Belenősültem
9: az olajütésbe, úgyhogy azt majd azóta csináljuk.
6: És Timinek soha nem volt olyan vágya, hogy csináltam gyerekkoromban, és akkor csak ehhez ne kelljen visszatérnem?
8: Hát nekem volt olyan élményem, de igen, igen. Hát ugye, amikor a gazdák így kezdtek kikapni a segítségek közül, ugye amikor már így több műszakba jártak dolgozni, meg nem tudták elhozni a segítségeket, akkor ugye mi gyerekként úgymond, hát ez igazán, hogy olyan kollégista éveimet mondanám, ki kellett mennünk bizony az olajütőbe, és kellett segítenünk pirítani masszát. Ugye hárman vagyunk lányok, én vagyok a legidősebb, de hát azért ez nem volt sosem kérdés. Hát nem, annyira nem szerettük, igen, amikor muszáj, akkor az ember nem szívesen megy, bizony.
6: Zárójelben mondom, ez a legjobb munka megosztás, mi beszélgettünk Timi időközönként, egy kis vizet hozzá adag, a Gábor pedig szorgos kezekkel gyúrja vagy dagasztja. Az én nagy örömömre és Gergő Juditére szintén feltűnik egy magas fiatalemberű Szabó Dominik Gábor, illetve Timi fia. Na most az, amit te látsz, tegeződünk, mert Dominik fiatal, az neked mennyire szíved csücske, vagy mennyire csinálod szívesen?
12: Szívesen csinálom, de azért így rá is vagyunk kényszerítve.
6: De hány éves vagy te most?
12: Én 18.
6: 18, és arra emlékszel, hogy mikor fogtak be a szülők, hogy nagy gyerek kisfiam mutatok valamit a mozsárral, meg a tökmaggal?
12: Azért már kiskoromban is segítettünk, meg így az üzemben is a mamáiknál, szóval azért ebbe nőttem fel.
6: Igen, a mamáikat úgy kell érteni, ugye, hogy Timi említette, hogy az ő anyukájáiknál megy ez nagy üzemi méretekben. Na és akkor ezt mondjuk, amit mi itt végignézünk, ezt te meg tudod csinálni egyedül, hogy akkor ketté vágod a tököt, kiveszed a magokat, utána ledarálod, gyúrod, és a többi, és a többi?
12: Igen, kis segítséggel meg tudom csinálni.
6: Három gyermek van, ugye, Timi, jól emlékszem?
8: Igen.
6: Dominik, oké, őt bevonta, nem volt más választása, látom rajta.
8: Senkinek.
6: Másik két gyermek?
8: Ők is teljes mértékben bevonhatóak. Nyilván ugye a két fiú, ők az idősebbek, ők azért a mezőn jobban szeretnek ténykedni, így a, már így a töktermesztés kapcsán. De hogyha így csoport érkezik hozzánk, vagy egy kicsit nagyobb család, akkor azért ők is kijönnek, és ők is segítenek itt nekünk. Igen.
6: No, ha már emlegettük azt, hogy jön majd egy csapat, és kipróbálja azt, hogy milyen a tökmagolaj ütés, akkor minek után megérkeztek egy pár kérdést, azért felteszünk nekik is, hogy honnan érkeztek?
13: Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdakörök gazdasszony körének a tagjai vannak itt velünk. Nyertünk tavaly egy pályázatot erre, hogy eljöjjünk az Őrségbe, és az itt már működő kézműves kisüzemeket meglátogassuk, és ezzel jó példát tudjunk hazavinni az otthoni gazdasszonyoknak is, tapasztalatot szerezzünk.
6: Hány fős a csapat?
13: Most 12-en vagyunk itt.
6: 12-jük közül mindenkihez szól a kérdés. Van-e bárki, aki már foglalkozott tökmagolajütéssel? Tehát akinek ismerős a fogalom? Egy van, kettő van. Na. Tökmagot tetszettek termelni?
14: Külni küli tökmagot, igen, 5 hektárt.
6: De és fel is dolgozták valamilyen formában?
14: Nem.
6: Tehát az alapanyagot ismerik, és most megtanulják, hogy hogyan lehet ezt használni.
14: Így van, igen.
6: Van-e bármilyen elvárásuk azzal kapcsolatban, hogy min fognak átesni? Tudják-e?
14: Nem, alig vártuk, hogy ide érjünk.
6: Jó. Ez gyakori egyébként, Timi, hogy ennyire kézről kézre vagy szájhagyomány útján megy a híre?
8: Igen, ez így gyakorinak mondható.
6: Hogy indítja el akkor a borsodi asszonykört a tanulás útján?
8: Ugyanúgy a bedarált masszát megmutatjuk nekik, azt megkóstolhatják, és akkor pirítjuk a masszát, és kipirítsék belőle az olajat.
6: Közben kezdem megérteni, hogy miért van az, hogy ezt elkezdik gépesíteni, mert amíg mi beszélgetünk, Gábornak folyamatosan jár a keze, tólig, tehát onnantól, hogy ketté vágják a tököt odáig, hogy utána be lehet tölteni az olajat, az hány óra, mire egy ilyen folyamat végbe megy?
8: Hát ugye pirításnál úgy szoktuk most már így az üzembe, hogy egy 8-10 kilós adagot tudunk egyszerre pirítani, és az körülbelül egy 20-25 percet vesz igénybe. Ugye ezt így időre nem tudjuk belőni, ezt ugye látni kell, az rutin és az évek, ahogy szoktuk mondani. Ahogy elpárolok belőle a víz, és már jó lesz a massza, úgy tudjuk belőle kipréselni az olajat.
6: No, Gáborhoz vissza, hogy és akkor ezt még dolgozza, és utána egyel arrébb lépünk, pirítunk.
9: Igen, szerintem most már így jó lesz, akkor felöntjük a pirítóba, és akkor megcsináljuk a pirítást.
6: Legyen úgy. És ezt úgy kell elképzelni, hogy Gábor önti Timi egy lapáttal, kotorja ki ebből a nagy edényből bele a pirítóba, és onnantól ezt körbe-körbe a lapáttal, mint hogyha eveznénk, mozgatja 20 percen keresztül.
8: Most ugye ez a sok gombóc, amit látsz, ezt ugye mind szét kell belőle keverni.
6: Igen.
8: Hát vigyázni kell, ugye, mert hogy ez képes arra, hogy leégjen.
6: Most az mennyire veszélyes, hogy én leégetem, hogyha megkérem, hogy kipróbálhassam.
8: Kipróbálhatod, sőt meg is kérnélek, hogy próbáld ki, hogy azért ez
6: akkor Júci, gyere, légy szíves, tartsd nekem ezt a mikrofon, mert akkor én kíváncsi vagyok, szembe jövök, és akkor ennyi a feladat, hogy körbe-körbe forgatom, csak arra kíváncsi vagyok, hogy mennyire nehéz.
8: Ez a lapát, ez egy speciális lapát, ennek így egyenes a alja, és ugye mivel az edénye is, így le kell, hogy érjél az aljára, mintha zsírt sütnél régen, amikor a disznőlésekben voltál.
15: Rudi olyan sűrű lehetett.
8: Jó, tessék, akkor átadom.
6: A Fővárosi Gyerek és a disznóölés című fejezet. Jó, tehát akkor ezt... Aha, ez na jó. Tehát ez az
8: a...
6: Igen, azt akarom mondani, hogy ez az a kategória, hogy egyszerűnek tűnik, de nem olyan egyszerű azért mozgatni ezt. Igen, nekem sokkal darabosabban megy.
8: És akkor az... Igen,
6: hát igyekszem. Nehezebb, mint amilyennek én ezt gondoltam. Megvan a maga romantikája, de azért, amíg az ember ezt kitapasztalja... Az nem egy egyszerű, közben azt mondják, hogy egy picit vegyék lejjebb a lángot, utána égessem a tök, az értékes tök magot. Timi azt mondja, elkészültek, úgyhogy most már tényleg...
8: Szóval készen vagyunk.
6: És akkor ebből, igen, kanál a két ütés, Gábor megfogja, kiemeli, körbeforgatja, tessék, így zörög benne. témi serprűvel, ezek olyan, mint két dobverő, csak ezek ilyen összetekert szilagszálak, ezekkel szépen kisöpri.
8: Ugye ezt a masszát, ezt mindig nagyon ki kellett pucolni az edényből, mert ugye, ahogy ment föl a következő adag, hogyha ebből maradt volna egy kis maradék az edénybe, akkor az megégett volna.
6: Világos, jó. Két pofon oldalról, akkor lejön a tölcsér, rájön a nehezék, átkerül egy másik állványra, és akkor fentről megkapja a súlyt. Gábor folyamatosan nyomja, és elméletileg az edénynek, a lyukas edénynek az oldalán, akkor így is van, megindul a sötét barna színű olaj, és elkezd lecsorogni abba az edénybe, abba a piros bonyhádi edénybe, amit alá tettünk. És akkor ez lenne az őrség aranya.
9: Igen.
6: Az őrségi pityerszeren a mai napig látható egy több mint 200 éves fa olajütő berendezés, amelyet néhány éve Kevi Albert mutatott meg a szerkesztőnek, Gergő Juditnak.
9: Hát ez az egyik legrégibb tökmagolajprés, ami tölgyfából és különböző vasalkatrészekből készült. Az első ilyen tökmagolajprés, ugye most Szalafön vagyunk, azon belül is pityerszeren, az itt Csörgőszeren, Szalafön látott a világot, és azóta itt Szalafön hagyományos eljárással készítik a tökmagolajat. Sokan keverik a hagyományos őrségi tökmagolaj készítését a hidegen sajtoló technológiával. Hát régen hidegen sajtoló berendezés nem volt, mert nem tudták technikailag előállítani, és így ebben a pirítással, meg só és víz hozzáadásával tudták elérni ebben a technológiával, a részecskék jobban megnyíltak. Ezután ezt az anyagot tették bele a préshengerbe.
16: Igen, tehát ez a
9: présbe helyezett darálékot összeszorították egy ilyen kerék segítségével, hogy a két tölgyfa azt présszerűen a belehelyezett hengerből pedig kisajtolta gyakorlatilag az olajat, ami alul egy kis edénybe pedig kicsurgott.
16: Olaj.
9: Miután ebből hengerből a réseken át kicsurgott az olaj, akkor maradt benn egy úgynevezett tökmag pogácsa, tulajdonképpen egy olyan száraz anyag préselmény, amit pedig utána fölhelyeztek egy ilyen kis lyukas sámlira, utána jött az ütés része, tehát ezt a pogácsát egy kalapács segítségével egyszerűen kiütötték a hengerből, hát innen az elnevezés, hogy tökmagolaj ütés, egy kicsit tévesen, mert a pogácsát ütjük oda ki belőle, ezt pedig az állatokkal föletették.
6: Gábor mondja is, hogy igen, ez az. Mire használjuk az őrség aranyát, amikor már ilyen állapotban, tehát olajként csöpök kifele?
9: Hát főként ezt saláta kizesítésére használtuk. Fejes saláta, hagyma, babsaláta, savanyú káposzta, paradicsom saláta, paprika saláta, hát most már mindenhez is fogyasszuk. Régen ez volt a fő célja, most már nagyon széles körű a felhasználása, hát most már tejfölös túró tetejére, sült tojás, lágy tojás tetejét megönteni, kocsonyát megönteni, krémlevesek tetejére, vaníliafagyi, úgyhogy már őrségaranyatorta, úgyhogy már nagyon sokféleképpen használják az olajat.
6: Elméletileg jótékony hatása is van, már hogy az egészségre, milyen szempontból?
8: Igen, ugye a tökmagolajat így a férfiak prostata betegségére is viszik, illetve ugye felfázásra is ajánlott így az egészségmegőrzési szempontból.
6: És hogy mivel párosítjuk, hát gyakorlatilag a Gábor felsorolása alapján a fantáziánkra van bízva, hogy meddig terjesztjük ki.
8: Igen, tényleg mi most már nagyon sok mindenféle ételnek az ízesítésére felhasználjuk, most már nem csak a salátákra, fejes saláta, savanyú káposzta, tesszük kocsonyára, pirítósra, sült tojás, lágy tojás, tükörtojás, tökfőzelék, tejfölös túró, vagy csak így tejföl mellé egy kicsit még megsózva, és akkor úgy összetunkolva a kettőt. Hát próbáljátok ki.
6: Mivel a mi csapatunkból Gergő Judit a patrióta, aki szerintem a legjobban ismeri a tökmagolajat, és ez biztos, hogy már palackozottat használtál, de ez, ami itt frissen folyik ki, ez miben más? A más egyáltalán.
16: Hát egy kicsit a hőmérséklete más, de bevallom őszintén, hogy én nem először veszek részt tökmagolajütésen, úgyhogy tudom a különbséget, és én már szerintem érzem azt is, hogyha hidegen sajtoltat kóstolok, vagy ilyen hagyományos őrségi módon készültet, pirítottat, én is ezt szeretem, és nekem a kedvenc receptem az a, szerintem nektek én már tálaltam fel ilyet, amikor jöttetek, hogy vaníliafagylaltra pirított tökmagot kell szórni, és egy picit meglocsolni tökmagolajjal. Az valami csodálatos. Mindenki azt hiszi, hogy ezeket sós ételekre érdemes salátákra, de csodálatos a fagylaltra.
6: Ha megfordulsz és a mögötte névő Zolira a hangmérnökünkre nézze, ő emlékszik rá. Timihez vissza, mik a fejlesztési tervek? Mert ahogy körbenézek, tökmagütésileg rendben vannak. Rétes volt még terve, azt tudom.
8: Igen, hát ilyen rétes készítő workshop magot szeretnék majd még egy a közeljövőbe tartani. Ahhoz egy pajtának a harmadik helyiségét szeretnénk átalakítani, illetve olyan kis helyiséggé tenni, hogy ott ez így megvalósulhasson.
6: Ebbe a rétes dologba valahogy a tök magot bele lehet forgatni?
8: Igen, készítünk édesanyámmal már ilyen tök magos szilvás, vagy pedig tök magos megyes rétest, ami nagy népszerűségnek örvend így a turisták körében.
6: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Őri Magyar Ózsdról, a Tök Jó Portáról. Ha tetszett ez az adás, akkor 60 napon keresztül visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, utánunk a Sportvilág című műsor következik.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
17: Újra
2: mindenkié.
17: Mindenkié.
2: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
18: Két nagy visszatérője lehet a magyar női kézilabda válogatottnak. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC vízilabda csapata. Ma ismét három magyar játékos léphet pályára a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Kézilabdával kezdjük adásunkat, hiszen a Veszprém megkezdte Bajnokok Ligája szereplését. A találkozó helyszínén tartózkodik kollégánk Bera Emese, aki beszámol az eddigi történésekről. Szia Emese, hogyan alakult az összecsapás első fél ideje?
19: Szia Gergő, és köszöntöm a hallgatókat. Mondhatnám, hogy jól alakult. Az előny az mindenképpen a Veszprémnél van. A félidőben 15-14-re vezet a hazai együttes. Bár azért az első félidő nagy részében azt gondolhattuk, hogy ez az előny sokkal nagyobb lesz, hiszen az ötödik percben 5-2-re, majd 7-4-re, majd 10-5-re is vezetett a veszprémi együttes. Volt olyan időszak a mérkőzésnek, amikor Emil Nielsen, a dán olimpiai bajnok kapus, a Veszprém új szerzeménye 55% hatékonysággal védett. Neki is nagy része volt abban, hogy ilyen nagy előnyt tudott kialakítani a Veszprém. Aztán szépen lassan ez az előny elolvadt, olyannyira, hogy csak egy maradt, de azért ki kell emelni Emil Nézen mellett Gáncs Pető Mátét is, aki kezdett a Veszprémben. Ő ugye mindössze 19 éves és bal szélső, az első három lövéséből három gólt szerzett, az első hat veszprémi gólból pedig hármat ő. Akit ki lehet még emelni, azt hiszem, hogy Pesmábek, de nem is kell, azt hiszem talán inkább kiemelni a csapatból senkit, mert hogy csapatként működött az első félidő nagy részében a Veszprém. És mivel ez az első forduló, azért azt talán mindenképpen érdemes elmondani, hogy változott a Bajnokok Ligája lebonyolítása, legalábbis ami a csoportot illeti. 6-4-es csoport van, innen majd az első két helyezett jut tovább. Akkor már egy középdöntőt játszanak, ami egy hatos csoport, ott amely csapattal már a csoportban játszott a Veszprém már nem fog. Ez nagy valószínűséggel egyébként a Füksze Berlin lesz, legalábbis a papírforma szerint. A Füksze Berlinen és a Veszprémen és a Porton kívül még a Partizán Beograd szerepel ebben a négyesben. De hát még csak az első körben vagyunk, az első fordulóban, úgyhogy talán még a továbbjutásról ne beszéljünk. Egyelőre annyit mondhatunk el, hogy a fél időben egy góllal 15-14-re vezet a Veszprém a Porto ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában.
18: Bera Emesének köszönjük szépen, a második félidőben történtekről pedig a Nemzeti Sportrádióban értesülhetnek majd szintén Emesétől. Maradunk a sportágnál, hiszen Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Nemzeti Együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe a Ferencváros kapusa szülés, míg a Csesszeme Bukarest jobb szélsőjére sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik, másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Labdarúgással folytatjuk, hiszen két bajnokok ligája mérkőzés is zajlik. A Barcelona már a harmadik percben megszerezte a vezetést a holland Feyenoord ellen Rafinha góljával, majd Adeyemi a 22. percben duplázta meg a spanyolok előnyét. Így a félidőben 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Szintén szünet van a Stuttgart Viking összecsapáson, ott 3-1-es stuttgarti vezetésről várják a csapatok a folytatást. 9 órától Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Liverpool, és Sallai Roland együttes a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. Magabiztosan nyert a Ferencváros a Vasas otthonában a férfi vízilabda OB egy első fordulójában. A találkozó krónikáját Regős László Páltól hallják.
17: Nem sokáig bírta a Vasas a Ferencváros tempóját, az OB egy első fordulójában Vasas, Ferencváros 11-22. Bár az elején az első negyedben még többször vezetett is a Vasas, és azt hiszem, hogy meglepték a ferencvárosiakat a Vasas játékosai, ugyanakkor a második negyed közepén elkezdett nőni a különbség a két csapat között, és ez a végéig meg sem állt, ez a különbség növekedés. Sok hiányzója volt ugyan a Vasasnak, hiszen a válogatott kerettagok Daladömely Szalai Péter sem volt itt sérülés miatt, valamint Tasi Dominik sem, a helyüket fiatal játékosokkal pótolta Kovács Atlós Róbert, 17 és 18 éves játékosok is voltak a keretben, ahogy a túloldalon is, Jámbor Csaba révén a Ferencvárosban. A ferencvárosiak tehát a második negyed végén elléptek a Vasastól, és egyre növelték a különbséget. A végén 12 gól is volt a két csapat között, viszont Barács utolsó másodperces emelésével végül ez 11-re csökkent. 22-11-re nyerte hát a Ferencváros, amelyből a legeredményesebb játékos a 4 gólig jutó Vígvári Vendel volt, de 3-ig jutott Dusan Mandics és Jansik Szilárd is. A görög klasszis center Konstantinos Kakaris 2 góllal mutatkozott be az OB1-ben a Ferencváros színeiben, míg a túloldalon a Vasas részéről Lakatos Soma, valamint Aranyi Máté jutott 3-3 gólig. Ők voltak a legeredményesebbek. Voltak pillanatok, vagy periódusok a mérkőzésen, amelyre építhet a jövőben a Vasas, na meg persze a Ferencvárosnak, Ferencvárosról is elmondható ugyanez. A vége, ez a 11 gólos különbség azért nagynak mondható, és ne felejtsük el, hogy mind a két együttes érdekelt lesz hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, szombaton a Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas pedig a BVSC-vel elődöntőzik, hogy aztán vasárnap vagy a bronz vagy az aranyéremért ugorjanak medencébe a csapatok, akár egymás ellen is. A férfi vízilabda OB egy első fordulójában tehát Vasas, Ferencváros 11-22.
18: A mérkőzést követően a bajnoki címvédő ferencvárosiak vezetőedzője Nyéki Balázs értékelt.
20: Gratulálok, hogy győzelemhez, ott a második negyed elején volt egy időkérésed, az addig itt indiszponáltnak tituláltad, az azt követő két és fél negyedre mit mondanál?
21: Az, hogy az jó volt, az közel volt a maximumhoz, nyilván voltak benne hibák, az teljesen normális, de az elején meg nem ért el a minimumot, úgyhogy nagy volt a különbség. Van ilyen, elfogadható, de tudjuk a céljainkat, és a céljainkban pedig azok szerepelnek, hogy mindent meg akarunk nyerni, és hétvégén meg jól akarunk játszani, és meg akarunk nyerni a Magyar Kupát, úgyhogy ahhoz maximális fegyelmezettség és koncentráció kell, ez az elején hiányzott. Persze ez egy abból a szempontból nehéz helyzet nekünk, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy majd megnyerjük, felőröljük őket. Nehéz helyzet a többi ellenfélnek, a Vasasnak is, hogy tudják, hogy felőröljük őket, de beleálltak a meccsbe, és ez becsülöm bennük, és ez tetszett. Utána pedig jó volt a reakció. Van ilyen, egyszer-egyszer előfordulhat, örülök, hogy ritkábban fordul elő, és örülök, hogy tudtunk váltani, mert azért nagyon nem mindegy, hogy milyen szájízzel megyünk bele a négyes döntőbe. Nyerhettünk volna úgy is, hogy 2-3 góllal, nagyon gyötrelmes játékkal, de a végére azért tényleg jó játék volt.
20: Talán egy érdekeset is, hogy hiába van Kakaris benne a vízbe, azért lehet kapura lőni. Erről fog szólni a Fradi össze, hogy ez automatizmussá váljon, hogy mikor kell neki beadni, mikor kell megjátszani, és mikor kell előni.

0: kell, van, hogy sebességből kell felúszni, és tranzíciós játékba kell keresni, és van olyan, hogy egyszerűen csak bent áll 2 méteren, és meg kell mozgatni a kabust, és át kell lőni. Mindent tudnak ezek a vízilabdázók, de azért nekik is a memóriájukat fel kell frissíteni, mert könnyen eltérnek ezektől az alap dolgoktól. Úgyhogy összességében jó volt, nagyon magabiztos győzelem volt, jól beleállt a Vasas a hiányzói ellenére, készülünk a kupa elődöntőre, a 4-es döntőre.
1: Köszönöm szépen, gratulálunk még egyszer.
2: Nyéki Balázs Farkas Mártonnak nyilatkozott. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő 2. szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MT-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetőek el a jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal, Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcstartója, Kozák Luca, valamint a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rúdugró fenomén, Armand Duplantis is ezen a napon indul. A világdöntőt megelőzően Kozák Luca volt Szőke Viktória vendége, ebből hallgathatnak meg egy részletet.
3: Te már megszoktad, Luca, azt, hogy reflektorfény irányul rátok, de azért ez mégis egy picit más lesz, különlegesebb lesz. Tehát rátok szegeződik majd a figyelem, és szinte színpadként tekinthetünk majd a stadionra, és a küzdőtérre, és a futóhelyszínre is?
4: Ez nekünk is egy új verseny lesz, új körülmények. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg milyen lesz, mind versenyzőként, mind pedig nézőként megélni, hiszen azért régen is volt világdöntő, viszont nem ebben a kerítésben, úgyhogy kíváncsian várom, és én nagyon szoktam élvezni azt, hogyha valami egy kicsit új, de én bízom benne, hogy azért a show elemek mellett azért mind sportoló is tudjuk élvezni, és tényleg nem lesz majd az eredmények hatására.
3: Ugye 20:04 kezdődik majd pénteken az elődöntő, illetve a bemutatásotok. Igen. És 21:20 lesz a döntő. Sokat gondolsz már erre a pénteki nyitó napra? Nagyon rangos lesz a mezőny.
4: Igen, azt azért tudni kell, hogy így azért a lányokkal, szinte ugyanezekkel a lányokkal egész évben együtt versenyeztünk, tehát nagy meglepetés nekem nincsen, nyilván van egy-két visszalépő nálunk is. Én nagyon várom, és ezt itt nem is titkon, de ez az utolsó versenyem a szezonban, úgyhogy emiatt is nagyon várom, hiszen egy nagyon-nagyon hosszú és mozgalmas szezon van mögöttem, és az is nagyon jó, hogy van egy olyan verseny, amire még így a motivációmat még így össze tudtam szedni az EB után, hiszen nekem mindig nagyon nehéz a főverseny után még fókuszban maradni, még edzeni, még lemenni a pályára, és nagyon örültem neki, hogy most van egy olyan pontja a szezonnak, a szezon végének, amit tudok várni, és ami ahova tényleg fel tudok töltődni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz.
3: Tegnap itt járt a stúdióban Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója, és külön kiemelt téged, hogy te nem meghívásos alapon veszel. Igen. Ezen részt, hanem teljesen megérdemelten az időeredményed, a klasszis formád miatt, úgyhogy ez különösen még egy hajtóerő számodra?
4: Nekem igazából ez volt így, én csak úgy hívtam, hogy side quest így a szezonomra, egy ilyen kis, nyilván az EB volt a fókuszban, de én nagyon-nagyon szerettem volna ide tényleg annyi jogon kijutni, és én egész évben nagyon bélektem, ugye 18 év világranglistán 16-an indulhatunk, és egész évben a 15 és 17. hely között voltam, úgyhogy én úgy számolgattam, és én tudtam, amikor megkaptam a zöldkártyát, hogy azért szerintem én bent leszek alanyi jogon, és ennek nagyon örültem, hiszen tényleg benne lenni a 16 legjobb versenyzőben, és itt nem egy futás alapján, hanem itt egy nagyon-nagyon stabil formát kell mutatni. Egész évben magas rangos versenyeken kell jó eredményt, jó időeredményt és jó helyezést elérni, hogy itt tudjak lenni, és vannak mögöttem például olyanok, akiknek lehet, hogy egyszer jobbat futottak idén, viszont átlagban nem voltak annyira erősek, úgyhogy én nagyon büszke voltam magamra, amikor tudtam, hogy igen, bent vagyok aranyi jogon.
3: Hát az is lehetsz egyébként. És ugye nézegetjük így a névsort, hogy kik lesznek itt, tehát azért az olimpiai bajnok is itt lesz, ha minden igaz. Ugye a korábbi világcsúcstartó, a Birminghami EB győztese is, ugye te is Birminghamben ott voltál a döntőben, és nagyon pici hiányzott az éremhez, ötödik lettél, amihez gratulálok. Hogyha a 12:59 körül, tehát az új országos és egyéni csúcsot körül futsz, akkor meg lehet könnyen a döntő?
4: Szerintem nem lehet ezt mondani, meg lehet a könnyen a döntő, hiszen most a női szárgátán az egyik legizgalmasabb és legszorosabb, és szerintem nincs olyan másik versenyszám, ahol a jelenlegi világcsúcstartó és az előző két világcsúcstartó is ott van, és a felett pályás világcsúcstartó is bent van a mezőnyben. Szerintem a 12:60 körül kell majd a döntőhöz, de azért kíváncsi leszek, hiszen mindenkinek más volt a szezonja, nyilván az amerikaiak is, a nem európaiak erre a versenyre fókuszáltak ezben a középpontban, még az európaiaknál azért látszik, hogy az Európa bajnokság volt inkább a fő verseny. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi kell, kíváncsi leszek magamra, hogy még mit tudok még így szerettem örökihozni magamból.

0: Én nagyon várom az egészet, és én úgy fogok oda menni, szeretnék döntőbe jutni, de azért ez nem lesz egy könnyű dolog.
1: Végezetül pedig tenisz. A negyed döntőben búcsúzott a férfi címvédő Carlos Alcaraz az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A spanyol játékost a hazai közönség előtt szereplő Ben Shelton győzte le 5 szetben. A mérkőzés New Yorki idő szerint hajnali 3:30-kor ért véget. Shelton az elődöntőben Francis Tiafoe-val találkozik majd. Női egyesben pedig Jessica Pegula lesz majd a világ első Arina Sabalenka ellenfele az elődöntőben. A világranglista 3. helyén álló Pegula a negyed döntőben magyar idő szerint ma hajnalban a szintén amerikai Emma Navarrót győzte le 3 játszmában. Végezetül pedig labdarúgás, hiszen a Bajnokok Ligájában 2 találkozó is a félidejében jár. A Barcelona 2-0-ra vezet a holland Feyenoord ellen, még a Stuttgart 3-1-re vezet a Viking csapata ellen. 21 órától pedig a Liverpool az Atletico Madridot fogadja, ahol Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára léphet. Az olasz Napoli az angol Arsenallal csap majd össze, a címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, míg a Salai Roland erősítette Galatasaray a Sporting csapatához látogat. A sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, legközelebb sporttal 22 óra 15 perctől foglalkozunk a Kossuth Rádióban. Addig is további jó rádiózást!
2: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Viharkárok enyhítése. Kormányzati támogatás kárpátaljai oktatási intézményeknek. Kallós 100. Fotókiállítás Kallós Zoltán hagyatékából Kolozsváron. Most következzenek a részletek. A magyar kormány 115 millió forinttal járul hozzá a július végi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények épületeinek helyreállításához. A támogatásból nehézsorsú családok is részesülhetnek. Ezt Kollai István magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár közölte Kárpátaljai útján. Iváncsik Attilai információi.
4: A Beregszász melletti Sárosoroszliban élő Salánki Mária otthonában a nagy erejű vihar még a tűzfalat is elmozdította. A bajban a szomszédok és a helyi közösség összefogása jelentette számára a mentővet.
5: Mikor ez a nagy vihar lement, észrevettük, hogy a szomszédban nincs tető. Mi még akkor nem is gondoltunk arra, hogy a miénkkel mi van. Kijöttünk az utcára, ugye mi szembe lakunk az iskolával, óvodával, itt a fenyőfák, az oszlopok, minden a földön volt. Persze úgy rögtön sírni kezdtünk, ordítani, visítani, körbejártunk mindent, és majd már csak visszafele jövet vettük észre, hogy a saját házunknak sincs teteje. A mesterember megállapította, 30 centit a közfal beljebb esett. Megállapította, hogy ha észak esni fog az eső, akkor nem alhatunk a szobában, mert a közfal ránk borul és leszakad a mennyezet. Jó emberek körbevesznek, hiszek Istenben, hiszek a csodákban, és sorba valahogy apródunként megleszünk.
4: A Sárosoroszi magyar iskola épületében is jelentős károk keletkeztek. Bihari Mátyás Beáta igazgató.
6: Szinte nincs olyan ház a községünkben, hogy ne érte volna viharkár. Sérült az iskolánk tetőszerkezete, az első részét bontotta meg a szél. Sajnos jelentősek a károk.
4: Kolla István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár első kárpátaljai látogatásán jelentette be, hogy a közelmúltban keletkezett hatalmas kárpátaljai viharkárok enyhítésére egy 115 millió forintos alapot különítettek el az oktatási intézmények helyreállítására és a viharban érintett nehézsorsú családok megsegítésére.
7: 115 millió forint pontosan, ez a viharkájra létrehozott alap vagy pénzösszeg, elkülönített pénzösszeg, amelyet a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásával és a KMKSZ jótékonysági alapjával osztunk el, illetve rajtuk keresztül, azt kérve, vagy olyan módon egyeztetve, hogy ez iskolai meg óvodai intézmények jusson, illetve olyan családoknak, amelyek kifejezetten nehéz helyzetben vannak, nagy családosok, csonka családok, háború által sújtott családok, hogy valamilyen szempontból csonka családok lettek, tehát ezt kértük, és velük egyeztetve zajlik ez.
3: Kallós 100 címmel nyílt fotókiállítás Kallós Zoltán hagyatékából Kolozsváron. A református kollégium udvara ad helyet a tárlatnak, amelyet Ádám Gyula fotoművész állított össze, és amelyet a 17. kolozsvári magyar napokon nyitottak meg. A kiállításon végigkövethető Kallós Zoltán életútjának egy szelete. Azok a helyek, ahol megfordult, és azok az emberek, akik a néprajzkutató adatközlőivé váltak. Ádám Gyulát, aki számos alkalommal útitársa volt Kallós Zoltánnak, Ferenc Ádám kérdezte.
8: Története a kiállításnak, hogy nekem régi vágyam volt, én tudtam, hogy Zoli bácsi fotografál, Kallós házon mindenki mindennel foglalkozik, de én fontosnak tartottam, hogy az ő rengeteg anyagát egy kicsit belepiszkálni, és olyan képeket mutatni meg, ami máshol sehol nem jelentek meg. Nem az vezényelt, hogy a néprajzi hitelesség, hanem mint fotográfia, mint látvány. Ez volt a vágyam, az ő útjának egy nyoma. Tehát itt lehetett követni, hogy merre járt, mikor, hányos években, tehát egy ilyen 30 szép távlatának az anyaga látható. Amit ő látott, és semmi hagyományőrzés, nem egy vizuális élményt kap.
9: A kiállítás megtekintése olyan, mintha Kallós Zoltán nyomdokában lépdelnénk, körbejárnánk azt az útvonalat, vagy egy részét legalábbis, amiben ő járt. Ugye nagyon termékeny kutató volt. Milyen meggondolás mentén válogatta ezeket a képeket?
8: Egyszer azt a nyomvonalat követtem, amit én ismertem. Ugye én a Csíki székely vagyok, én jobban ismertem az a keleti részt, a Módvajcsángó magyar terepet, a gyémesi részt, és egy pár székelyfalmi részt. Nehezebb dolgom volt, mert kevesebbet jártam székelymezőségen, nem voltam én otthonos, de ismertem a képeit. És akkor egy ilyen időutazás, hogy megkezdődik a keleti Kárpátokon túlról, és átjövünk egészen Gyimesi szoroson, és átmegyünk a mezőség szét. Egy probléma volt, hogy az egyensúlyt tudjam megtartani, mert volt, amiből leingetek. Ugye az érződött, hogy hol van itthon, és mikor megy el. Nem azt jelenti, hogy Gyimesben, Moldvában, mert neki ott is otthon van. De azért el kellett oda utazzon, és az egy kicsit itt is látszott. És a másik, hogy nagyon figyelték, már nehéz volt neki. Már a 80-as években nem is volt Moldvában, mert hatóság annyira figyelték, hogy azt már azt a munkát mi végeztük el.
9: Hogyha itt most szétnézek itt a református kollégium udvarán, akkor ugye ide járt Kallós Zoltán egykori iskolájának az udvarán vannak ezek a képek, ahol most a Magyar Napok alatt a Folk udvar is van. Kallós Zoltán egész életműve arra épül, hogy ő nem egy muzeális kérdésként értelmezi a folklort, hanem egy megélt mindennapi tevékenységként. És igazából itt vannak a képei, közben az udvaron táncházak folynak. Milyen együtthatást generál ez ön szerint, vagy van-e ennek egyfajta szimbolikája?
8: Szerintem semmi sem véletlen. Én el is felejtettem, hogy ő itt jár. Most a végén, amikor bemondtam, akkor meghatottam, hogy na ilyen is, tehát, hogy minden a helyére kerül. Fantasztikus, hogy végül is egy olyan dolog, ami nem rá jellemző, viszont mekkorát tudott alkotni ebbe is. És ha megnézzük a sok fiatalt, a zenét végül is minden neki köszönhető, mert ő nincs, akkor az egész világon nincs táncház. Tehát egy fantasztikus történet, amiben Kallós egyik főszereplő. Amikor olyan világban éltünk, hogy tele volt félelemben, és olyan szép volt, hogy soha nem beszéltünk erről. Nekünk nem ez volt a dolgunk. És amikor azt gondoltuk, hogy vége mindennek, mert a hagyományaink kialó félvek, akkor van egy óriási feltámadás, fellendülés. Soha ennyi ember nem muzsikált, ennyi fiatal, nem énekelt, nem táncolt, mint most. Nem múzeumitár, nem archívum, él. Ahogy Zoli bácsi szólt, hogy az élő népzene, élő néptánc. Ez az üzenete az egésznek.
3: A természetes alapanyagokból, köztük a gyapjúból készült kézműves termékek nem csak szépek, egyediek és tartósak, hanem jótékony hatásúak is. Ezért is fontos megőrizni és továbbadni a hagyományos mesterségekben rejlő tudást, mondja Nagy Erika, marosvásárhelyi nemezművész, akivel a vásárhelyi forgatag kézműves vásárán Erdélyi Edit Zsuzsánna beszélgetett.
10: Ruhakészítéssel foglalkozom, gyapjúból és selyemből szoktam dolgozni. Ez egy újabb technika, nuno nemeznek hívják. A gyapjút összedolgozzuk, összeházasítjuk egy másik anyaggal, ami rendszerint ritka szövésű hernyó selyem. Nagyon-nagyon kellemes viselet, jó a bőrnek, szellőzik, és ugye a gyapjú télen fűt és nyáron hűt, és gyulladás csökkentő. Hát borzasztóan jó, hogyha mondjuk az embernek fáj a lába, és akkor bedugja szépen a lábát, kabát egy finom nemes papucsba, zokni nélkül, és abba tipeg. Vagy ha fáj a derek, akkor egy szép sálat ráteker, és akkor már is jobb. Nagyon színes a palettám, tehát ruhák, kiegészítő kabátok, sálak, mellények, papucsok, táskák, ékszerek. Időnként szoktam játékokat is készíteni, nagyon szeretek színekkel dolgozni. A kék, a zöld, a színek kombinációja tulajdonképpen színterápia is.
3: A festést hogy oldja meg? Természetes festékanyaggal fest?
10: Sejemfestékkel szoktam festeni a sejemet, a gyapjút azt színesen veszem már. Azt általában külföldről szoktam rendelni, a sejmeket azt viszont kizárólag én festem.
3: Rendelésre dolgozik?
10: Jobban szeretek szabadon dolgozni, mert akkor nem vagyok megkötve. De rendelésre is.
3: Ez a főállása?
10: Nem ez a főállásom. Nevezhetném hobbinak is, de azért ez annál több, mert csodálatos mesterség.
3: Hogyan látja ennek a rendezvénynek az értékét? Például a kézművesek számára.
10: Nagyon jó, hogy van, mert teljesen más az, amikor az ember platformokon látja a termékeket, és teljesen más az, amikor jön, és megfogdossa, és fölpróbálja. Megkérdezi a kézművest, hogy hogy készül, érdeklődik. Ez egy ilyen megmutatkozási lehetőség, amire nagy szükség van a mai világban. Ugye el vagyunk árasztva mindenféle tucat termékkel, műanyag, meg egy csomó értéktelen szeméttel, már bocsánat a kifejezésért, de valóban szükség van arra, hogy ezek az ősi szép mesterségek megmaradjanak, és tovább adódjanak.
3: Erika hol tanulta?
10: Egy kedves barátnőm tartott műhelyfoglalkozást, és akkor elmentem egy ilyen műhelymunkára, és beleszerettem a mesterségbe, és onnantól fogva, ami körülbelül 10 éve ezelőtt volt, azt mondtam, hogy folytatni fogom, és nagyon örülök, hogy rátaláltam.
3: Tanítványai vannak?
10: Igen, szoktam tartani időnként műhelymunkákat, természetesen, amikor igény van rá. Elkészítünk egy sálat, vagy egy kis táskát, attól függ, hogy mi a kérés.
3: Milyen kihívásokkal szembesülnek ma a kézművesek, akik valóban egyéni utat akarnak járni, természetes alapanyagokból szeretnének dolgozni, egyfajta szemléletet is át szeretnének adni?
10: Nagyon sok akadályba ütközik a mai kézműves, mivel kevés a tér a megmutatkozásra, és sajnos itt nálunk valahogy egy kalap alá vagyunk véve a kereskedelmi világgal. Nem tudjuk fölvenni a versenyt a tömeggyártású kínai meg mindenféle terméke, nem is akarjuk, mert egyediek tudunk így maradni. Egy kis könnyítés azért nem ártana.
3: Az adózásra gondol?
10: Igen, és úgy tudom, hogy még mindig Romániában nincs egy olyan törvény, habár évekig volt rá kérés, hogy ne kelljen egy kézművesnek céget létrehoznia, mert van olyan kézműves, aki egy évben egyszer vagy kétszer vesz részt egy vásáron, nem többször, és akkor nem tudja föntartani, meg könyvelőt fizetni, tehát hogy nem engedi meg magának anyagilag. Úgyhogy nem ártana egy kis könnyítés.
3: Az egykori falusi sátoros lakodalmakat elevenítették meg egyházaskéren, vagy ahogy a helyiek mondják, Vérbicán. A rendezvényt 4 napos sátorépítőtábor előzte meg. Volt ott minden. Kiállítás, muzsika, vőfélyek, koszorús lányok. Természetesen vállalták az ifjú pár szerepét is, és a násznép is összegyűlt. Kónya Kovács Otília összeállítása.
11: Egy nagyon érdekes, a régi emlékeket fölidéző rendezvény zajlik itt egyházaskéren, a Vérbicai lakodalom. Honnan ered az ötlet? Kérdezem Fehér Viktortól, a Banatikum Egyesület elnökétől, néprajzkutatótól, a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnökétől.
12: Az ötlet elsősorban a néprajzi kutatásokhoz kapcsolódik. Most azt mondanám, hogy 2014-hez, 5-hoz, 6-hoz, amikor még nagyon sok helyivel volt lehetőségem beszélgetni arról, hogy milyen egy lakodalom, milyen egy házasságkötés szokásköre itt egyházaskéren Vérbicán, és ez formálódott az évek során. Nagyon örültem annak, hogy szívvel, szeretettel mesélnek erről a falumbéliek, amikor erre kerül a sor, hogy ismerték meg a férjüket, feleségüket, hogy került sor az ő esküvőjükre, milyen szokások kapcsolódtak ehhez. És hát formálódott ez a gondolat, és rátett egy lapáttal az, hogy a helyiek is most az elmúlt időszakban is olyan szívvel meséltek arról, hogy milyen jók is voltak voltak, ahogy ők mondják, meg én is mondom szívesen, azok a régi vérbicai lakodalmak, amikor még egy-két hétig tartott és sátorban zajlott, és kikindai hajnal zenekar volt például itt nálunk, és zenélt hajnalig, sőt másnap is keltegette a népet, és visszahívta a lakodalomba. Tehát folyamatosan formálódott, és kerestük a helyét ennek a koncepciónak, hogy hogyan is valósíthatjuk meg, és hogy vajon van-e erő a közösségben, és azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon erős még ez a kicsi, körülbelül 100-110 állandó helyben lakó embert számláló kis település Észak-Bánátban.
11: A másik idősebb vőfé van itt előttem.
13: Sári Tibor vagyok, villamosmérnök végzettséggel, itt helyben születtem, és annak idején legénykoromban körülbelül 20 évig jártam a falut lakodalmait. Szívességből ment, megadtuk a tiszteletet a gazdáknak is, az új párnak is. És nagyon szép. Szerettem én is a népzenét annak idején. Mondhatom, az én lakodalmam az egyiken volt a legnagyobbaknak a faluban annak idején 2000-ben, 450 személy.
11: Az is ilyen hagyományos volt?
13: Persze, az volt az utolsó közt volt, amelyik sátoros lakodalom. Utána még, ha jól emlékszek, egy unokatestvérem volt, 2004-ben is sátoros lakodalom még, és utána még egy a többi, utána már a nagy teremben.
11: Milyen érzés itt a verbicai lakodalomban a főszereplőnek lenni?
14: Igazán megtisztelő, és azért az egész NASZ nép akkora hangulatot csinál, hogy itt már csak buli az egész. Nagy kincső vagyok.
15: Szabó Róbert. Nagyon érdekes, nagyon sok ember összegyűlt a Vajdaság egész tájáról, sőt Magyarországról is. Nagyon jó érzés ennyi embert látni itt egy ilyen lakodalmon.
11: Gondolom, hogy nektek még igazából nem volt a lakodalmatok.
14: Teljesen jó, olyan, mint egy igazi főpróba, tét nélkül, így bulizni lehet végig és élvezni az egészet.
15: Igen, megoldani ezt, hogy a kincsét valahogy elvigyem majd az este végén, éjfél körül, ebben a nagy szép budgyos ruhájában, ahol úgy néz ki, mint egy hercegnő, ebből elrabolni és visszajönni, aztán piros ruhába is táncolni. Nagy élmény az egész.
3: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül!

0: 20 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Megkezdte a munkáját a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság. Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront, holnap napos felhős időnk lesz. És most a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria a paksi fenékküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás, engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Juri Usakov úgy vélekedett, hogy segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt idehaza a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra emelkedtek. Az államadósságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, még a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. Múlt heti alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. Több mint 1000 gyerek halt meg Bangladesben a március közepén kitört kanyaró járványban. 100-nál igazolták a fertőzést, a többi gyereknél a betegségre jellemző tünetek voltak. Eddig 20 millió adag védőoltást adtak be a nemzetközi sürgősségi oltási kampány során, de a tömeges oltás ellenére továbbra is halnak meg gyerekek kanyaróban Bangladesben. Ami a hazai időjárást illeti, viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél több felé megerősödik majd. Az éjszakai 13-19 fok után holnap napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
1: Mennyibe kerül az anyaság?
3: Így, hogy nincs főállású munkám, ez több százezer forint.
1: Havonta.
3: Ami kiesik a családi kasszából, igen, ami nyilván nagyon kellene.
1: A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? Diósi Klári vagyok, ezekkel a kérdésekkel várom Önöket.
2: Napközben. holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek! Ma Domján Edit mond mesét.
6: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma elmondom nektek csupa fül esti meséjét.
7: Jó estét, gyerekek! Mak-mak! Mit szóltok ahhoz, hogy Ásó Matyi, a bársonyruhás kisfakon, aki osztálytársam a mezei általános iskolában, 5-ösre felelt konyhakert ismeretből, és ezért kapott az apukájától egy réti tallért? Én is 5-ösre feleltem konyhakert ismeretből, de amikor megmondtam otthon, Szürke apu egyszerűen megsimogatta a buksimat. Jól van, csak így tovább, kicsi fiam. És semmi több, semmi. Nagyon csalódott voltam, annyira, hogy nem is tudtam, vagy talán nem is akartam eltitkolni, és dacosan lefelé görbült a szájam. Mi baj? Kérdezte drága jó nagyapa, aki éppen akkor toppant be hozzánk. Nem tudom, mondta Szürke anyu, egyszerre úgy elszontyolodott, pedig 5-öst hozott. No, ez derék, kiáltott nagypapa, hiszen annak örülni kell, unokám, nyulacskám. Ásó Matyi örülhet is, budjant ki belőlem a keserűség, ahány 5-öst visz, annyi tallért kap, és ha jól lesz a bizonyítványa, vesznek neki egy kis vonatot az alagútjába. Szürke apu valamit mondani akart, mert láttam, hogy megremeg a bajusza, de drága jó nagypapa megelőzte. Én most azért jöttem, hogy elvigyem csupa fület a kis puszpánk cukrászdába, és ott jól meguzsonnázzunk. Azt, amit akarunk, derült fel a kedvem, azt, amit kapunk, mondta vidáman nagypapa, majd hozzátette, a zseppénzedet hozd magaddal. Ez már kevésbé tetszett, de nem mertem megkérdezni, hogy minek. Az is furcsa volt, hogy miért éppen a kis puszpánkba megyünk, amikor közelebb szebb cukrászda akad. Na, de mindegy, az a fő, hogy megyünk, mégiscsak ér valamit az én 5-ösöm is. Büszkén szaporáztam a lépést drága jó nagypapa oldalán, és már elképzeltem, milyen jó ízűen fogom elfogyasztani a dupla adag 4 levelű lóherét a fehér asztal mellett. Hanem hamarosan lelohadt a kedvem. Először is. Nem volt fehér asztal, csak nagyon pecsétes abroszú. Le lehetett olvasni róla, hogy előttünk már hány adag sárgarépatortát, zellerkrémet meg spenót felfújtat költöttek el rajta. Arra is volt időm, hogy mindezt kiböngészem, mert nem jött oda senki. Nagypapa! Súgtam. Miért nem hoznak tiszta abroszt? És egyáltalán miért nem törődnek itt velünk? Cincér! Kiáltotta hangosan drága jó nagypapa, de még háromszor megismételte, mire egy cincér odajött, aki addig kényelmesen pödörgette a bajuszát a sarokban. 2 adag 4 levelű lóherét kérünk, rendelte nagypapa. Csak 3 levelű van, volt az egykedvű válasz. Igazán nincsen 4 levelű, a kisunokám csak azt szereti. Sajnálom, nincs leszedve, mondta a cincér, és kinézett az ablakon. Na, most mit tegyünk, csupa fül? Kérdezte nagypapa. Kérjük meg, hogy szedjenek, vagy megeszed a 3 levelűt? Kérjük meg! Mondtam új reménységgel, feltartva már-már lekonyuló fülemet. Hát akkor legyen szíves, súgta a nagypapa furcsa hangsúllyal a cincérnek, és meghökkenve láttam, hogy egy tallért a markába csúsztat az én zseppénzemből. Nagyot nyeltem, de nem szóltam. A négy levelű lóherek 2 percen belül az asztalunkon volt. Nagypapa akkor még egyszer a cincérre nézett. Egy tiszta abroszt, ha lehetne. Utána nézek, hajolt meg a pincér, és alig térült fordult hozta, de a piszkos abrosszal együtt elvitte az én második talléromat is. Ennyi, hát itt ezért is fizetni kell? Nagyon nyugtalan lettem, én bábszínházra gyűjtöttem a pénzemet. Annyira bántam, hogy már nem is esett igazán jól a négy levelű lóhere. Minek is jöttünk ebbe a drága cukrászdába? A Zabkörútiban Katica néni mosolyog, és ott sohasem láttam még ilyesmit. Szótlanul uzsonnáztunk tovább. Nagypapa olykor a torkát köszörülte, aztán 3 limonádét rendelt. Azt már egy másik cincér bácsi hozta, de mielőtt letette volna az asztalunkra, nagypapa nekiadta a 3. tallérommat. Frisset kérünk, súgta oda halkan, mire a cincér bácsi a szomszéd asztalra tette le a tálcát, és nekünk másikat hozott. Valóban friss volt, csak úgy gyöngyözött, de én már nem bírtam tovább. Nagypapa, miért nem mondtad meg előre, hogy nekem kell fizetnem? Neked? Nézett rám meglepődve. Dehogy is kell neked, az az én dolgom. Cincér, fizetek. Ezt végleg nem értettem. Amikor kiléptünk az utcára, sírva fakadtam. Ha te úgyis mindent kifizettél, akkor miért kellett odaadni az én zseppénzemet ezeknek az utálatos alakuknak? Hát borravalónak, unokám, nyulacskám, nevetett nagypapa. Borravaló? Hát az mire való? Mire? Hiszen másképpen nem szedték volna le neked a négy levelű róherét, ülhettél volna piszkos asztal mellett, és megitatták volna veled a tegnapi 3-at. Ezek a cincérbácsik ilyen gonoszok! Drága jó nagypapa erre még nagyobbat kacagott. Ha-ha-ha, dehogy is gonoszok. Csak éppen megszokták, hogy külön jutalomért tegyék meg a kötelességüket. Egyszerre mindent megértettem. Toporzékolni tudtam volna szégyenemben és mérgemben, s a szájamat harabdáltam, amiért drága jó nagypapa így beugratott. De ő hirtelen elkomolyodott, és nagyon szeliden magához húzta a nadrág zsebemben szorongatott kis öklömet. Azt mondtad rájuk, utálatos alakok. Akkor te biztosan nem akarsz hasonló lenni, még kis nyuszi korodban sem. Némán ráztam a fejemet. Nagypapa arca újra felderült. Hát akkor indulás haza! Még meg sem néztem az 5-ösödet! Meg is csodálta, amint hazaértünk, mintha életében akkor látott volna először szép, pocakos 5-öst. De nem utoljára, mert azután még sokat hoztam. És amikor szürke apu azt mondta rá, hogy jól van, csak így tovább, kicsi fiam, és más semmi sem történt, akkor én nagyon boldog voltam, mert éreztem, hogy így van rendjén. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
8: Fésős Éva Csupafül esti meséjét Domján Edit mondta el. Szerkesztette Derera Henrikné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1968-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.
1: Igyekezned kell nem csak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról, hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva szívre és lélekre, erőben munkálva okaidnak s érzelmeidnek akaratottól függő tolmácsa lehessen. Írt a Kölcsey Ferenc unokaöccsének 1834-ben. Kölcsey Ferenc versét Ungvári Lászlótól hallják.
2: Vanitatum vanitas. Itt az írás, forgassátok éret ésszel józanon, és benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles a világon, minden épül hitványságon, nyár és harmad, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tünemény. A villám és dörgő vészek csak mély tongás, s bolygó fény. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése. Pára minden pompas ég, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája nyúlvadászat, őszfutás. Etele dúló csordája patkánycsoport, foldarázs. Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítás és waterlói diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tüneményi gőz, mit hagymáz lehele. A kebe láng érzeményi vértolulás kínjele. A vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló véres Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság láncsora. És ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós Arisztotelesz. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár, s légállítvány, mindenféle tudomány. Demoszten dörgő nyelvével szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fidiász, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása? Hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hűvezéri hét s remény a szűk pályán, tarka párák s szivárvány. Holdvilág, csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll. Gyertyaláng egész világunk, egy fuvallat a halál. Vársz hírt, s halhatatlanságot? Illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éri túl. Hát ne gondolja világgal, bölcs az, mindent ki megvet. Sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt, s életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel vagy bútemet, szépnek s rótnak huny szemet. Mert mozogjon-e vagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon hold és nap fejünk fölött, bárminő színbe jelentse jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való.
1: Kölcsey Ferenc versét Ungvári Lászlótól hallották. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesek-e az utóbbi időben gyakran hallható látszódik, hallatszódik, kiválasztódik alakok? Kérdezi Bognár Betti, aki arra is kíváncsi, mi a helyzet az igazándiból használatával. Blankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
3: Helyesek-e tehát azok az alakok, hogy hallatszódik, látszódik, kiválasztódik, és még lehetne sorolni a példákat?
4: Hogyha megnézzük, ugye természetesen a magyar nyelvben ez az ódik, ődik, igeképző, ez ott van, és ezt tudjuk használni. Valóban az a kérdés, hogy egyes szavaknál van-e értelme. Ha azt mondom, hogy kiválasztódik valaki, akkor ugye ezzel az ódikkal egy kicsit elhomályosítjuk azt, hogy valójában mi történik, valójában kik azok, akik kiválasztják azt a bizonyos embert, ezt nem tudjuk, vagy nem akarjuk mondani, tehát minthogyha ez így magától történne, ezt fejezi ki ez a képzőnk. Amikor már hallatszik, hallatszódiknál megnézzük, akkor azért nagyon halvány különbséget tudunk mondani a között, hogy valami hallatszik, vagy hallatszódik, de itt is azt mondhatjuk, hogy a hallatszódik azért egy kicsit ezzel az ódik-ődik képzővel valahogy önkéntelenebb. Amikor azt mondom, hogy hallatszik a hangom, akkor ugye azt fejezem ki, hogy ezt a hangot, ezt én magam adom, és ez egy tudatos dolog. A hallatszódik az meg már egy inkább a mi akaratunkon kívül eső dolog, hogy ezért jönnek létre párhuzamosan egymás mellett ilyen ige alakok, és ezek természetesen teljesen helyén valók.
3: A kedves hallgató másik észrevétele a lefigyelés szó használatára vonatkozik, mint írja, ez sokan összekeverik a megfigyelés szavunkkal, és a helyet mondják.
4: Értjük, és már hallottuk ezt a szót, hogy lefigyelés, de érdekes módon nincsen az értelmező kézi szótárakban, legalábbis amik nekem megvannak itthon, azokban nincsen. A megfigyelés ugye az, amit használni szoktunk. Itt is érezzük a különbséget, hogy lefigyelnek valakit, az ugye azt jelenti, amikor akár telefonon, akár valamilyen nyomozóval figyelik őt. A megfigyel az szintén hasonlót jelent, de mégis a megfigyelnek ugye más és több jelentése is van. Lehet, hogy a lefigyel egyébként egy úgynevezett szakzsargon, tehát vagy szaknyelvi szlengnek a terméke, de egyelőre még nincsen szótárazva.
3: És itt van még az igazándiból szavunk, amelynek a használatát ugyancsak kifogásolja a kedves hallgató, de nem csak ő, hanem nagyon sokan mások sem tudnak kibékülni ennek a használatával.
4: Valóban nem, és ne is béküljünk ki, hiszen itt van az igazából kifejezésünk, ami teljesen helyes, köznyelvi forma. Az igazándiból az pedig egy kicsit azért tudálékosabb forma, annak ellenére, hogy eredetileg egyébként népies eredetű, tehát ez egy teljesen helyén való szó volt. Most egy kicsit divattá vált ennek a használata.
3: Egy kérdésre maradt még időnk, ezt is Bognár Betti küldte szerkesztőségünknek, és az egyeztetéssel kapcsolatos, a példamondat pedig a következő, 1500 ilyen járművek vásárlásához járultak hozzá. Itt azért érezzük, hogy valami nem stimmel.
4: Valóban a magyar nyelvnek van az a speciális helyzete, mint finnugor nyelvnek, hogy amikor a szám, mint jelző kifejezi a többes számot, akkor már nem tesszük grammatikailag is többes számba. Ugye mi sok könyvet tartunk otthon, és nem sok könyveket tartunk otthon. Ugyanígy, ha 1500, az ugye biztos, hogy több mint egy, tehát többes számú járműről van szó, akkor mi a járműveket nem kell hogy többes számba mondjuk, hanem egyes számban tesszük ezt. Ez sajátja a nyelvünknek, és azért ezt a nyelvérzékünkön keresztül mindannyian érezhetjük.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
5: Kossuth Rádió.
0: Újra
5: mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: nyakatok csillogása, a pultok mögötti valóság és a gulyás kommunizmus máig élő gasztronómiai mítoszai. A mai szabadpolcban a múlt kerül a pultra. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Október végéig lesz nyitva a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Volt egyszer egy csemege című időszaki kiállítása, ami tényleg igazi csemegéket rejt, a korszak ikonikus élelmiszerüzleteit mutatja be. Ott is felidézhetjük a kávé és a kaszinó tojás illatát, mellé pedig választhatunk finomságot Geri Ádám új könyvéből, amely a Kádár korszak legkedvesebb gasztró emlékeit támasztja fel, de igazi gasztró régészként a pultok mögé is benéz. Szó lesz még a túróból kirakott bocifejről, mosolygó zöldségekről és ehető karikatúrákról, avagy arról, hogy hogyan is változtatta művészetté a reklámot Tóth József Füles. Először a kiállítás kurátorával, Jenei Gabriellával beszélgettem. Melyik a szívéhez legközelebb álló csemege?
7: Kiállításban én azt gondolom, hogy a mellettünk levő pénztáros hölgy az egyik kuriózum. Ez egy abszolút személyes és kommunikáció teljes vásárlási időszak volt, ahol valóban az volt a cél, hogy ne csak azt a terméket adják el, amiért bejött a vásárló, hanem nagyon szépen megkérdezték, hogy van a férje, mit csinálnak a hétvégén, és akkor a 1 kiló karaj helyett még hazavitt májast, meg 5 konzervet, meg még egy strandpapucsot is, mert hogy a kereskedés az tényleg szó szerint arról szólt, hogy minél több terméket, minél nagyobb forgalmat biztosítson az üzletnek.
6: És egyfajta csapatépítést is elősegítsen?
7: Hát az, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, az ugye nyilván a 70-es, 80-as években, mint amit ez a kiállítás atmoszférájában megidéz, ez sokkal, sokkal nyilvánvalóbb volt, sokkal közelebb voltak az emberek egymáshoz. Az egy másik kérdés szerintem, hogy a vállalaton belül a csapatépítés az mennyire fontos történet volt. Talán riportfilmet készítettünk régi csemegésekkel, és van egyfajta kotta, majdnem mindenki úgy kezdődik, és akkor 14 évesen beállítottak engem a csemegébe, adtak rá meg nagy köpenyt, először csak köszönnöm kellett megtanulni, és utána szép lassan ezen a létrán felfele haladtak, és hát főleg a férfiaknak volt ez a kíváncsiság, hogy vezető pozícióba is eljuthattak. Az, hogy milyen minőségben kereskednek itt a csemege üzletekben az eladók, ez viszont nagyon-nagyon-nagyon figyelemmel volt kísérve, saját oktatási intézményük volt, saját csemegés osztály volt a kereskedelmi képzés során, ahol már azt az áru forgalmat, azt az áru tartalmat tanították meg, és azt a formát, ami a Julizmányból eredő etikai kereskedői forma volt gyakorlatilag. Azon kívül nagyon fontos volt nekik, hogy nem csak az alapképzést, hanem pálya során is, kereskedői pálya során is folyamatos továbbképzéseket és meetingeket, vezető oktatást tartsanak, és ezzel is azt biztosították, hogy az ország minden egyes üzletében ugyanazon a szinten és minőségben és ugyanazon elvárások szerint tudjanak egy élmény és látványdús és árubő kereskedést folytatni.
6: Mert egyébként az indulás után mikor vált országos hálózattá a csemege, vagy amit most idézett, az melyik évekre, évtizedekre jellemző, a 70-es, vagy már a 80-as években is átnyúlik?
7: 52-ben indult a csemege. Az volt a cél, hogy a korábbi hiány gazdálkodás ellenére a kereskedelmi hálózatot megújítsák, és hogy valóban egy minőségi, egy kirakatboltot hozzanak létre, és itt az egy nem jó kifejezés, mert egy teljes hálózatot hoztak létre, ahol az ország minden egyes megyében és minden városában, részben a Julius Mein államosított üzleteiben. A kiállítás az maga a 70-es, 80-as évek kereskedelméről szól, két szempont miatt, egyrészt, mert erről még vannak eleven emlékeik a látogatóknak, másrészt pedig, mert volt egyszer egy csemege kiállítás, ami egy történeti kiállítás volt. Tehát ebben a kiállításban inkább azt szeretem volna megmutatni, hogy mi volt ez az emberi oldala, és hogy milyen sok rétegben a hálózatosodás, ugye, ami ma egy nagyon fancy kifejezés és tartalom, hogy jelent meg a csemege világában ez.
6: Tehát akkor nem csupán idézőjelben csak ott bolthálózat volt, hanem egy korszak kulturális kereskedelmi kirakata is?
7: Azt gondolom, igen. Azok az értékek, ami kulturális értékek számunkra, azok nem csak emlékművekben vagy műtárgyakban jelenhetnek, hanem akár a hétköznapi életnek is különböző ösztudást adó értékeiben.

0: itt van az orromban a kekszek, nem beszélve a kávék illata, és ha ide a pulthoz sétálunk, akkor már nagyon könnyű fölidézni a kaszinó tojásokat, és még az ár is ott van? Hány forint volt?
1: Az ár is itt van, 7 forintot írnak, de ami már tényleg nosztalgia, hogy fillérekről is beszéltünk, például a kukoricasalát, a 9 forint 50 fillér volt 10 dekája, tehát egy egészen más árfekvés, ami szintén egyfajta nosztalgia, a 6 forintos tej, vagy a 3,60-as tej, vagy a kiló kenyér ára, és ezt a kiállítást nem csak azok az emberek szeretik, akik ezt valóban megélték saját életpályájuk során, hanem a retro az állócsillag már 30 éve, akárhogy is nézzük. Úgyhogy fiatalok is nagyon szívesen jönnek ide, és valahogy így újabb jelentéstartalmat látnak ebben a kiállításban.
0: A beszélgetés elején a pénztáros hölgyet említette, talán meg is tudjuk nézni, vagy éppen felsorolni, hogy mi van a kosárban, hiszen az is már egy idő után újdonsággá vált, hogy önkiszolgáló lett a bolt, a csemege hálózat. Hópehely párfé? Erre nem nagyon emlékszem, viszont az óceán szappannak még az illata is benne van az orromban.
1: A törölközős fiókok nagy szekrényeknek állandó terméke volt. Hát egyrészt ugye az ikonikus termékek, nem csak a hidegtál vagy a sütemények, hanem olyan félig elfeledett, mint a jaffasajt, vagy a kolbászkrém, ezekre a saját üzemeik is voltak, ahol ezeket készítették, de ami számomra legizgalmasabb, az a zizi. Mégpedig ez a puffasztott rizs zizi, ami most ismét korszakát élít, csak ez még egy valódi puffasztásos technikával, de robbantásos technikával készítették. Óriási hangja volt egyrészt magának a készítésnek, és különbségük a cukorbevonatnak a hozzátapadásán volt, és hát, hogyha elárulhatom a titkot, ez a kiállítás külső kurátornak a becenevéből van az izé.
0: Ázi Zoltán.
1: Ázi Zoltán, igen. Ez a bulvár része a kiállításnak.
0: Talán a bulvár részhez tartozhat az is, nem is volt talán olyan magyar család ebben az időszakban, 70-es, 80-as években, amelynél mondjuk a karácsonyfa díszeket, vagy az égőket, izzókat ne ilyen betartották volna. Vaníliás, karikás, terefere, csokoládé és doboz.
1: Igen, hát a csomagolás technikának és a látványnak azért bújtatottan, de egyértelmű szándéka volt, hogy még évtizedekkel később is, és hogyha megnézünk egy Stümmer dobozt, vagy egy Flóris dobozt, csokoládés dobozt, hogy évtizedekkel később is, amikor a gomboktól kezdve a szerelmes levelekig, a varrós készletig ezek, vagy ahogy ön is említette, a karácsonyfa díszeket őrizték ezekben a dobozokban, hogy további reklámanyag is legyen. Idén sarkokat csináltak, vietnámi tea, a különböző kúrensebb termékekhez, és akkor nem csak egy pultot, egy kínáló pultot, hanem ilyenkor teljes lendülettel beöltözve, átélve és nagyon nagy látványossággal promóciózták azokat a termékeket, amiket forgalmaztak.
0: Sétáljunk körbe és nézzük meg, hogy miket forgalmaztak. Itt voltak tehát az édességek, volt bőven dohányáró, szeszes ital.
1: A korabeli boltokat nem úgy kell elképzelni, mint a maiakat, vagy mint ez a kiállítása, hogy itt tematikusan felépül. Gyakorlatilag olyan árubőség volt, és minden mindennel keveredett. Tehát az, hogy sörös rekesz volt kirakva a húsos pult elé például, és háta mögött még három csemege kosár is a háttérben ott virított, ez teljesen normális volt. Itt ebben a kiállításban így a színekkel próbáltam ezt a látványgazdagságot visszahozni.

0: Előtte volt egy időszak az 50-es években, amikor ilyen három stádium volt. Bementél a boltba, kérted a pult mögött, mit szeretnél, fölírtél egy cédulára, elmentél a pénztárhoz, és akkor kifizetted, majd visszamentél a termékhez egymást. Tehát egy ilyen három ütemes bevásárlás volt. Ehhez képest az az újítás, hogy bemegy a boltba, kedvedre leveszed a polcról azt, amit szeretnél, majd kifizeted, ez egy nagy egyszerűsítés volt, és sokkal közvetlenebbé tette a termékkel magát a vásárlót. Ennek a folyamatnak a vége az, amit ma élünk, hogy gyakorlatilag már okafogyottá válik a szakmai képzés, a kereskedői szakmai képzés, és okafogyottá válik az is, hogy például áruismeretről kérdezzen bárki a boltban eladót, hiszen vagy rá van írva egy pontos betűkkel, vagy pedig már úgy megy oda a vásárló is, hogy nem kíván beszélgetni az eladóval.
1: Nem aprócska betűvel, hanem igenis figyelemfelhívóan látok egy szöveget egy plakáton, ezt nem lehet megunni, már szerintem a dallam is mindenkinek a fülében van, és láthatjuk a híres boci fejet ábrázoló rögös túró reklámot, illetve akkor még lehet, hogy nem rögös túrónak mondták, de minden esetre Tóth József füles 74-es alkotása a mai napig emblematikus.
0: Illetve hát a 70-es évekből ez a tejfogyasztásnak a népszerűsítésére volt, ugye a TSZ-eknek a hozamából a megnövekedett tejmennyiséget próbálták minél nagyobb fogyasztásra buzdítani a vásárlókat, és hát akkor jött be az iskolatej, meg az egy pohár tej, tiszta fej című zseniális reklám szlogenek. Reklámokból egy egész csokorral lehet a bejárat mellett hallani, és hát valójában mindenkinek benne maradt a fülében egy bizony kor fölött.
2: Nem lehet megunni, ez az, amit nem lehet megunni.
1: Tóth József füles karikaturistával, fotográfussal egy korábbi találkozás alkalmával egy kávézóba ültünk be, úgyhogy adta magát a helyzet, ígyunk egy pohár tejet, hogy tiszta legyen a fejünk.
3: Ez igaz, magazin plakátomra széloz egy pohár, de egy tiszta fej. Nyilván, amikor én reklámfényképezéssel foglalkoztam mondjuk 60-as évektől egészen a 90-valahányig, és hát gyakorlatilag ez az utalás, ez erről szól az egyik ilyen tejipari plakátomra, ami tulajdonképpen engem ábrázol, mert egy pohár, és van egy két füle, mert inkább fülesnek hívnak a szakmába, és hát ezért aztán ez ilyen aktuális história, hogy egyet most ezt idézte.
1: De ha már tejipari termékekről beszélgetünk, azokat emlegetjük, akkor mondhatnék egy másikat is. Van, akinek csak egy negyed kiló túró, önnek viszont egy nagyon kedves boci fej, két kifli füllel, paradicsom szemmel a boci plakát. Az viszont nem a 60-as évek, hanem egészen pontosan 1972?
3: Így van. Az egy elég nagy áttörés volt, önnék ez a bizonyos Archimboldos stílus, tehát tulajdonképpen ugye, amikor a 1500-as években ez a jó öreg Archimboldó különböző gyümölcsökből összerakott különböző emberi fejeket és egyebeket. Tulajdonképpen ennek ez egy felújítása végül is, ez egy montázs, és ez teljesen idegen volt akkor a magyar reklámtól, hogy ilyen áttételes reklámot csináljuk, úgyhogy azt kell mondjam, hogy az én igazi pályafutásom, mondjuk az ismertségem talán itt nem kezdődött a tején túró plakát, úgyhogy mindig azonosítanak vele, olyanok is, akik még nem is éltek, akkor is mégis ismerik. Hát ez egy jó érzés, azt szoktam mondani, hogy egy dolgot tudtunk életünkbe csinálni, mi előékezetes maradt, akkor legyünk elégedettek önmagunkkal.
1: És itt tulajdonképpen már a védjegyét is letette az asztalra, nem? Hogyha arról beszélünk, hogy a munkáiban mindig jelen van a humor, és egy picit a fricska is.
3: Ez így van. Szoktam mondani, hogy ha humor nincs, akkor semmi sincsen. Ezért aztán tulajdonképpen minden reklámomban igyekeztem valami kis paint belevinni, és hát ez abban az időszakban nagyon ismeretlen dolog volt. Hát gondoljuk bele, hogy 60-as, 70-as, 80-as évek. Tehát magyarul a hiánygazdaság. Tehát lényegében ezekre a plakátokra ma már megmutatjuk, hogy nem volt szükség. Tehát lényegében ezek dekorációk voltak. Mert ez
1: egyfajta termékfelhívás, vagy termékismertető?
3: Abszolút így volt. Nem volt verseny, hiszen a túrót ugyanazok gyártották, a tejet ugyanazok gyártották. Tehát végül is ez egy isteni szórakozás volt az ilyen reklámmal foglalkozóknak, és végül is én soha nem a fényképezés volt nálam elére tolva, hanem a kitaláció. Szükséges rossz volt, hogy le kellett fényképezni.
1: Egyszer mondta is egy interjúban, hogy fényképezés közben önt legjobban a fényképezőgép zavarja.
3: Ez pontosan így van. Lényegében, ha lett volna valaki, aki helyettem megcsinálja, én ezt elhagytam volna. Én megtanultam egy szinten fényképezni, amennyi éppen kellett, technikailag, de igazából maga fényképezés nem hozott lázba.
1: Tehát akkor a kreatív agymunka volt a legelső?
3: Pontosan erről van szó. És hát miután én ugyanebben az időben kezdtem karikatúrákat rajzolni különböző újságoknak, 65-ig minden budapesti lapnak rajzoltam, ez az igazság, de aztán olyan sok lett a reklám munka, hogy végül is elhagytam. Igazából nem voltam egy jó jó divatfotós például, de én ezt rögtön, én nem hagytam a nőket,

0: szabadon mozog, mint nekem mindig volt egy elképzelésem, abban egy belekényszerítettem őket, és utólag én már látom, hogy ezt annyira azért nem kellett volna.
1: De ehhez hozzátartozik az, hogy a nők, akikről beszélünk, a fiatal hölgyek, nem tanult fotómodellek voltak, hiszen ők ugye a munkájuk mellett vállalták a fotózást.
0: Úgy van, ez tökéletes megállapítás, és ez ma teljesen hihetetlennek tűnik. Fantasztikusan változatos hölgyek voltak, sok tehetség volt bennük, és nagyon jó volt velük dolgozni, mert végül is nagyon egyéni arcok voltak.
1: Előttem van például a kép Pataki Ágiról, amint fürdőruhában, fűben fekve, minden szocialista háztartás szórakoztató kellékét az MK-27-es magnót öleli.
0: Az egy nagy szenzáció volt, ez egy hordozható magnó, és tulajdonképpen azt mondták, hogy egy hordozható diszkó, tulajdonképpen hát áram nélkül elemmel működött, és egy nagyon egyszerű zöld színe volt, és narancsággal kapcsolók voltak rajta, és hát ez nagy szenzáció, és hát tulajdonképpen azért is fekszik az ági a fűbe, hogy mutassa, hogy ez szabadban használhatom. Ez nem volt olyan természetes dolog. Múltkor tartottam egy előadást, és ott volt egy úr, és fölállt azt, hogy képzel, én terveztem ezt a magnetofont. Hát olyan fantasztikus meglepetés volt, hogy így az ember ilyen 40 év távlatában találkozik azzal, aki kitalálta tulajdonképpen.
1: Na, ha már a nagy találkozásokat említi, akkor ön bizonyára a napokban is találkozik még Lendvai Zoltánnal, aki ismert ember lett rendező, és ő szerepel kisfiúként azon a bizonyos Szeretem a vajas kenyeret plakáton.
0: A Lendvai Zoli az egy fantasztikus történet. Tudnék, én az utcán szólítottam le, tehát ha megláttam a szeplős vörös gyereket, ezt nem megdolgok, hát ezt keresem, hetek voltak. És akkor elmentem, szülők lejöttek az utcára, gyanakodva néztek, de két hét múlva jelentkeztek, hogy rendben van, és így lett a Zoliból óriási sztár, és a legnagyobb dolog nem a plakát, hanem az, hogy ennek a fiúnak ez önbizalmat adott, mert addig őt nagyon szukolták az iskolába a társai, attól kezdve mindenki az iskolában Lendvai Zoli akart lenni.

0: Sokáig éltünk abban a hitben, hogy a szocializmus gasztronómiája kimerült a rántott parizerben és a menza főzelékekben. Geri Ádám új könyve viszont bebizonyítja, hogy mekkorát tévedtünk. Titkos receptek, átnevezett klasszikusok és a hamisítatlan gulyás kommunizmus. Eláruljuk, mi mindent ásott ki a múltból a gasztró régész. Geri Ádámmal Veres Emese Gyöngyvér találkozott.
1: Érdekes módon, amikor elolvastam a könyv címét, Gulyás kommunizmus konyhája, nem is tudom, hogy vajon miért ugrott be nekem elsősorban a menza. Önnek mi volt a hívószava, amivel nekifogott a kutatásnak, a megírásnak?
2: Tulajdonképpen én ezt a gasztró régész blogot 5 éve írom, és nem is nagyon figyeltem. Elsősorban ott azokat a témákat dolgozom fel, amik engem érdekeltek, amikben olyan újságíróként fantáziát láttam, vagy valaki még nem írt meg valami újdonságot. És nem volt ilyen koncepció, hogy 45 utáni időszakkal foglalkozok, úgyhogy van mindenféle 19. századi téma is van a blogon. És igazándiból a szerkesztőm és patrónusom Cserna Szabó András állt elő az az ötlettel, amikor a könyv már körvonalazódott, hogy ez a könyv gyűjtse egybe a szocializmus vagy a kommunizmusnak a ikonikus ételeit, italait, helyszíneit, mert hogy azt vette észre, hogy amúgy ebből van egy könyvnyi a blogon, másrészt pedig egy kép kirajzolódik az ételeken, italokon és helyszíneken keresztül, nem csak azokról, hanem sokkal többet elárul arról a korszakról.
1: Azon gondolkoztam, miközben jöttem a találkozásunk helyszínére, hogy itt a Szél Kálmán tér környékén van-e még ilyen ikonikus régi kis étterem, ahogy mondani szokták a kockás abroszos, mert nyilvánvalóan az ételekből azért még megtalálunk.
2: Egy van, és egy már csak volt, ami nekem rögtön eszembe jut, amiről még jelen időben beszéltünk, az a Bambi Presszó, a kis Pepita padlójával, a klasszikus meleg szendvicsével, a teraszával, a süteményeivel, az megmaradt, ami meg nem maradt meg, az a pajtás, és akkor akár itt említhetjük is tényleg a menzát, hogy azt úgy emlegetjük, hogy úgy él az emlékeinkben, hogy önkiszolgáló étterem, de az eredetileg, és az a könyvből is kiderül, az a diák étkeztetésre hozták létre, és az illetékeseknek, vagy a döntéshozóknak szándéka volt, hogy abból egy egész láncot hoznak létre Budapesten. 3 valósult meg ebből, egy Zuglóban, egy Újpalotán a Gyorskocsi utcai mellett, ugyanis amikor a pajtás ötlete felmerült, akkor tényleg az volt, hogy az iskolákban még nem volt elegendő kapacitás, hogy minden gyerek ebédhez jusson az iskola falain belül, és úgymond tehermentesíteni hozták volna létre ezeket a pajtásokat. Nem pont ugyanazon feltételek mellett lehetett ott ebédelni, mint a sokkal jobban dotált iskolai menzákon, de mégis egy megoldás volt arra, hogy olcsón biztosan meleg ételhez jussanak a diákok.
1: Visszacsatolva a másik vendéglátóipari egységhez, a Bambi, itt már rögtön azt hiszem, hogy nagyon sok idősebb generációbelinek eszébe jutnak az üdítők.
2: Se a Bambi üdítőnek a presszó, se a presszónak a Bambi üdítőhöz nincs köze, ez két teljesen párhuzamos történet. Az őzről nevezték el a Bambi presszót, ami pedig a Bambi üdítőt illeti, hát természetesen, ahogy mindent megpróbált a szocialista vezetés megoldani a keleti blokkon belül, lehetőleg, hogy ne kelljen valutáért, nyugati úgynevezett kemény valutáért vásárolni, úgy törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb jönnek az üdítők, a Vita Kóla néven még saját kólával is próbálkozott Magyarország, úgyhogy ennek egyik mozaikja, vagy darabkája ennek az üdítőiparágnak a Bambi.
1: Nyilvánvalóan a gulyás kommunizmus konyhája többet jelent. Itt már az alapanyagoktól az ellátásig minden beleférhet.
2: Igen, és a menza egyébként egy nagyon jó felvezetés volt, mert tulajdonképpen ami jót el lehet mondani erről a korszakról, az az, hogy tényleg törekedtek rá, hogy mindenki biztosan jusson meleg ételhez valamilyen formában, ennek egyik formája nyilván a menza. Szóval tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az volt a következmény, hogy itt a mennyiség volt az elsődleges, és a minőség csak ezután következett, ami, mint mondom, egyfelől örömteli, hogy hogy tényleg tulajdonképpen senkit nem hagytak éhezni, az iskola tejprogramra is gondolhatunk, még az üzemi konyhákra is gondolhatunk, bizonyos élelmiszerek, amik szintén szubvencionálva voltak, tehát támogatva voltak, nem piaci áron kerültek a fogyasztókhoz. Ez volt az elsődleges szempont. Nyilván ez bizonyos fokig a rovására ment a minőségnek, és akkor ezt meg felróhatjuk tulajdonképpen annak a korszaknak, de tudomásul kell venni, hogy ott ez volt a törekvés, és ez tulajdonképpen több-kevesebb sikerrel sikerült is megvalósítaniuk.
1: És hogyha konyhában gondolkozunk, akkor jönnek az otthoni konyhák, de hát gondolhatunk arra is egy picit, hogy éppen a menzáknak köszönhetően nagyon sokan végül is elkényelmesedtek, és csak hétvégi főzés volt.
2: És nem is csak a menzáknak köszönhetően, szintén egy törekvés volt például a szocialista vezetés részéről, hogy sok gyors fagyasztott félkész terméket vásároljunk, és azokat készítsük el otthon, ami valóban megkönnyítette a háziasszonyok dolgát, hogyha már egyáltalán az üzemi ebéd, meg a gyermek menzai ebédeltetése után még volt szándékra, hogy otthon is meleg étel kerüljön az asztalra, akkor rendelkezésre álltak akár a gyors fagyasztott dolgok, ez is egy egyértelmű törekvés volt, hogy legalább megközelítsük. Pontos számra nem emlékszem, de amikor célul tűzték ki, hogy megpróbálják növelni a lakosságnak a gyors fagyasztott élelmiszer fogyasztását, akkor azt hiszem ilyen 1 kiló fölött volt az éves mennyiség, és nagyon le voltunk maradva, tehát ez kb. Ötöde volt a nyugat-európai átlagnak, és valahova felére, harmadára akarták ezt rövid időn belül feltornázni, és akkor ennek például egy ikonikus kimenete lett a bélszínróló, ami szerintem a korszaknak az egyik meghatározó, nem csak gyors fogyasztott, hanem úgy általában vett élelmiszere. Hát nagyon érdekes, hogy a mai napig, nem tudom hány éve van már kint a blogomon a bélszínrólós cikk, és a mai napig az a legolvasottabb, tehát hétről hétre még mindig érzékelhető mennyiségű olvasót vonz, és szoktak is róla kérdezni, hogy akkor most tényleg volt-e benne bélszínróló, nem volt. Szóval ez a gyors fogyasztott is, ami egy kicsit egyszerűsítette a háziasszonyok dolgát, a konzervipar is nagy fejlődésnek vagy fejlesztésnek indult, tényleg szinte mindennek volt egy konzerv változata, mondhatjuk, úgyhogy valóban igen, ez is egyfajta talán tudatos törekvés volt akkoriban, igen, hogy tényleg a háziasszonyok dolgát. Elég arra gondolni, hogy nem gondolták, hogy sok időt töltsenek a háziasszonyok meg a férfiak. Ne vegyük el a lehetőséget, meg legyünk jó indulatúak, hogy a férfiak is azért betévedtek a konyhába, hogy például a panel lakásokban szinte ilyen konyhafülkék, vagy ilyen főzőfülkék, vagy ilyen szükségkonyhák születtek, mert hogy az volt az elgondolás, hogy egyáltalán nem az a legfontosabb élettér a lakásban.
1: Már is jelzi ez a sok-sok adat, hogy milyen sok irányból lehet közelíteni a gulyás kommunizmus konyhájához, ami aztán ugye átalakul szépen lassan, akár ízlésben is a mai napig. De mi az, ami önnek igazán szembetűnő volt, a fiatalabb generáció tagjának meglepő volt abból a korszakból?
2: Egy általános meglepetés, és az igaz a gulyás kommunizmus időszakára is, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos babonánk van. Szóval tudatosan megyek arra is újságíróként, hogy új dolgokat mondjak el, vagy ahogy nem tudom más szóval mondani, mítoszt romboljak. Tehát mindig némi kételjel állok a tudásunkhoz. Ha felbukkan egy évszám, felbukkan egy szereplő valamelyik étel, ital kapcsán, akkor mindig gyorsan utána nézek, hogy ez valóban így volt-e, megpróbálok legalábbis. Tehát nem állok meg ott mondjuk, hogy a Wikipédiában ez meg ez van leírva, nem próbálok korabeli dokumentumokat előesni.
1: Én azt hiszem, hogy ennek az egyik legszembetűnőbb példája, amikor magyarországi turista elmegy Brassóba, és brassóit akar enni, miközben a két dolognak semmi köze egymáshoz, tehát számtalan ilyen történetet tudnánk idézni.
2: És a brassói minden szempontból egy tökéletes állatorvosiló, nagyon jó, hogy ezt említett. Tehát egyrészt vannak ezek a legendáink az ételekkel kapcsolatban, és a brassói tényleg nagyon vicces. Pap Endre, aki a Mátyás pincét vezette sok-sok éven át, a bécsi Mátyás pincét ő indította be, ő mentette meg, amikor éppen rosszabbul ment neki. Több generációs vendéglátós família, tehát abszolút egy sikertörténet az övé, anélkül is az lenne, hogy egyszer csak fogta és kitalálta, hogy a brassói apró pecsenyét ő fejlesztette ki, ráadásul egy ilyen elképesztő történet történetet kreált hozzá, hogy egyszer beállítottak hozzá a Mátyásban se szó, se beszéd, beszállító 1037 darab sertésfarokkal, nem tudta, mit kezdjen vele, és akkor ebből lett a brassói apró pecsenye, mondja ezt ő. Nagyon nem így van. Azt hiszem gyerek volt még, amikor én találtam receptet vagy említést újságban, olyan korra itt találtam, hogy ő akkor még gyerek volt. Úgyhogy kizárt, hogy ő alkotta a sertésfarokról, ott szó nincsen. Ez az egyik, a másik meg, ami szintén ebből az érából nekem feltűnt, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításon gasztronómiailag a magyar szocialista állam nagyon kitett magáért. Hát tulajdonképpen a nyugati látogatókat így a gyomrukon keresztül akarta megfogni. Volt egy hatalmas magyar étterem, a legjobb szakácsok képviselték ott Magyarországot, tehát főztek, és valóban vannak dolgok, amiket kifejezetten arra a világkiállításra fejlesztettek ezek a szakácsok. Viszont ennél sokkal több dologról gondoljuk azt, hogy az a brüsszeli világkiállításra született. Van egy olyan verzió is, hogy a brassói apró pecsenye is 1958-ra készült el. Ez sem igaz. Tehát, hogy nagyon sok mindent annak az 58-nak tulajdonítunk, ami valamilyen oknál fogva a szocializmusban vált híressé vagy népszerűvé. Ezért mondom, hogy a brassói apró pecsenye minden szempontból jó, mert a 30-es években már említik újságokban, majd 30 évvel a világkiállításra állítás előtt, és mondom, amikor Papendre még gyerek volt, úgyhogy ez a két izgalmas tanulság volt nekem.
0: Múlt a pulton. Kedves hallgatóink, a mai adásban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállításából, Geri Ádám új könyvéből és Tóth József Füles reklámfotóiból csemegésztünk. Köszönöm a figyelmet munkatársaim Schwarz Nóra, Radics Zsuzsa és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dóra.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront, már a fővárost is elérte. És most a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadósság és háztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányígéreteit. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, és nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a Tisza, jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a holnapi ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között olyan is van, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes eseti bizottsága. Az alakuló ülésen Hantos István elnök elmondta, hogy a 14 pályázót nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú médiatanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Szeptembertől ismét megrendezik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programját, a Senior Egyetemet. Idén először Nyíregyházan és Szolnokon is tartanak előadásokat. A témákkal elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg, segítve a jó fizikai és mentális állapot megőrzését. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. Fókuszban a magas vérnyomás betegség áll. Bemutatták Mundrocó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A Please to Be című alkotás egy idősebb nő és egy középkorú férfi szokatlan barátságát mutatja be, miközben Chicagóból New Yorkba visznek egy eltévedt postagalambot. A film forgatókönyvét Mundrocó Kornél állandó alkotótársa Weber Kata írta. Itthon legkésőbb jövő tavasszal láthatják a nézők. Ami az időjárást illeti, viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront. Az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső zápor. Az éjszakai 13-19 fok után napközben 21 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 22 órakor a késő esti krónikában várjuk Önöket.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Nos, hallgatsz? Egy szót sem szólsz? Persze, hogy nem szól. Persze, hogy hallgat. Mit is várok tőle? Koszlott, nyeszlett újságíró. Új dondász. És a vacsorája érintetlenül odakün hajnalodik. Mit várjak tőle? De hogy más nők, cafkák. Nem, én ebbe soha nem nyugszom bele, ha addig élek is, vagy ha ő addig él is. Nos, hallgatsz? Egy szót se szólsz.
1: Mit mondjak? Mit feleljek? 10 éve élek vele azóta, hogy a bolondok házába zárt hites úr a palotájából ide költözött hozzám a diákfiával együtt. Nem szeretem. Azelőtt? Igen, 2 évig. Különben megmondta a Karavahot is, Petőfi is. Rossz vége lesz ennek a vadházasságnak. És napról napra megújul ez a marakodás. A kétségbeesés félelme ül rajtam világos óta. Ennél még a börtön is jobb volt. Hát tehetek én róla, hogy nyomorba jutottunk. Hogy állás nélkül maradtam. És ő, ahelyett, hogy simogató kézzel enyítené külső bajaimat, még itthoniakkal tetézi. Féltékenykedik és Kossuthot szidja. Pénzért hajszol, átkozódik, sír, toporzékol. Most várja, hogy bocsánatot kérjek tőle. Ugyan miért? Hajnalodik. Odakünn, igen.
0: Feleletre sem méltatsz. Takarodj ebből a házból. Takarodj! Fiam, fiacskám, hogy jártál?
2: Hoplára, jobb. Ti még ébren vagytok?
0: Hol? Te kerektél, Ferenc?
2: Jó reggelt, tetelk anyám. Üdvözsigám!
0: Felej, ha kérdezlek, hol jártál?
2: A Veresökörben vacsoráztunk, a Parrakban ittunk, a Sasban reggeliztünk.
0: Ez is a te nevelésed. Hagyjatok, hagyjatok, hagyjatok!
1: Elintézted, Ferenc?
2: Minden rendben.
0: Ferenc? És fiam, fiacskám? Ferenc?
1: Látott valaki?
2: Nem.
0: Ferenc, Ferenc, Ferenc, segíts!
1: Láttál valakit?
2: Nem.
0: Hát senki nem segít rajtam. Hagytok meghalni, fiacskám, oda pusztulok!
2: Jobb, most bemegyek hozzá.
1: Eredj csak. Én is megyek. El innen.

0: Ference, ne engedd közel. Meg akar folytani. Ez a bitang kiélt mindenemből.
1: Nyugodj meg, anyám.
0: Azért, hogy öngyilkos legyek. Hogy ide telepedhessen a lotyójával.
1: Képzelődsz.
0: De igen, igen. Szajhához jár. Kimaradozik. Hajnalban kerül haza. Megcsal.
1: Jobban tennéd, ha aludnál.
0: Aludni most?
1: Jó éjszakát.
0: Hát mosogató rongy vagyok én. Akit kicsavarnak és a sarokba vágnak. Azt hiszi, hogy ilyen könnyen szabadul. Csak azt tudnám, hogy ki a szeretője. Mert egy másikért, egy frissért van minden. Lúgott, lottyantanék a pofájukba, ha együtt kapnám őket. De hogy tudom meg...

0: Hová parancsolja az asszonyság?
1: Hajtson az Orci kertbe, a kis tóhoz.
0: Az Orci kertbe, a kis tóhoz. Igenis. Hé, yeah!
1: Várjon!
0: Igenis várok.
1: Onnan majd visszajövünk a 60-i utcán. Ott nagyon lassan hajt majd. Ért engem?
0: Már hogy ne érteni. Éppen a déli promenád idejére leszünk ott.
1: Ne bizalmaskodjon. A kígyó téren pedig megvár, akármeddig maradok is. Számtalan komissióm van.
0: Csak az állagos addig be ne zárjon.
1: Ripők. Na, mire vár? Gyerünk! Mi az ott?
0: Azt kérem, a Károly kaszárnya. Minden nap erre jövünk el.
1: Jó, tudom, de amott, a sarkon értem.
0: Ott bizony egy Kossuth Hundot kísérnek a katonák. Mellettük meg az a német plundrás dombhasú.
1: Nem a Lumcer az?
0: De bizony, hogy ő a parottábor szernagy kémje, hogy a magasságos mennybéli úristen rogyassza rá a csillagos eget. A Lumcerra.
1: Herr Lumcer?
2: Igen?
1: Nézze nekem az illetlen alkalmat, hogy éppen ebédelés közben háborgatom, de a dolog nem tűr halasztást.
2: Egy jó fogás reménye felér az ebéd bármelyik fogásával.
1: Hát lenne itt egy ügy?
2: Csak halkan. Nagy ügy?
1: Igen. Nagy.
2: Már ezt szeretem. Foglaljon helyet, asszonyság. Nos, halljuk.
1: Az uramról lenne szó. Nem hites férjem ugyan, de ő az illető.
2: Dicséretes, dicséretes. Az alattvalói hűség mindenek előtt. A házastársi hűség csak azután. És... mi légyen a vétek? Üzenet, levél, árulás, netán összeesküvés?
1: Csalás.
2: Kincstári, polgári, katonai? Ugyanis sokféle csalás fennforgása lehetséges, az szerint, hogy ki a csaló, és az szerint, hogy kit csalnak meg.
1: Engem.
2: Vagy úgy... Nagyság, én családi ügyekben avatkozom, az nagyon veszélyes. Engem kizárólag a politika érdekel. És most engedje meg, hogy folytassam az ebédelést.
1: Lucer, engem felvilágosítottak, hogy kegyed, egész Pesten a legkiválóbb spion.
2: Nagyon megtisztelő.
1: Na már most, én mindenben a legjobbat akarom megszerezni magamnak. Másképp nem megy a dolog.
2: Csak hogy a legjobb, egyben a legdrágább is rendszerint.
1: Semmi pénzt nem sajnálok. Minden összeget előteremtek. Arról a gazemberről megtudhatom, ki a logyója, és hol található a repecsarkú ribanca. Ezért fordulok kegyedhez, Herr Lumcer, és nem máshoz.
2: Hát, ha telik a ugyelárisából, ördög vigye egyszer ezt is kipróbálhatom. Szabad a delikvens nevét is megtudom?
1: Darmai Zsigmond.
2: Foglalkozása?
1: Új dondász. Jelenleg minden stallum nélkül.
2: Ez esetben alig ha telik költségre, azaz.
1: Az utolsó lepedőmet is ráadom, ha kell.
2: Az más. Ha bizonyosan megfizet, az más. Egészen a poklok kapujáig követem az illető szemét. Kár volt olyan vidámon nevetgélnem. Igaz, hogy követem az illető szemét, harmadnapja követem, de sehol semmi. Az új dondász úr kedveli a hosszú sétákat. Különösen szeret a városon kívül csavarogni, hogy a macska tépje meg a bajszát. De mindig csak férfiakkal találkozik. A Dunaparton tutajos tótokkal beszélget, a rondella mögött színészekkel komázik, kintebb a szebédtelep táján vándor csavargó a gyámoltja. Az országút végén a szénatér sarkában a két pisztoly körül fuvarosokkal konverzál. Tegnap az Ördögárok partján pipált, túl a városmajoron. Két napja a Rákosi mezőn szekerezett el felé, de akkor is csak férfiak. Sehol akár egy mágszemnyi fehér személy. Na, de itt a Zugliget bokrai között végre megbízható gyanókaim vannak feltételezni, hogy nő személy az, akire ilyen állhatatosan várakozik. Tüske megtépett, bokor megszaggatott, csalán megcsípett, ahogy párducként lopóztam utána, szökeltem, lapultam, kúztam, és rejtve maradtam. Sejteni sem fogja a család, hogy a meghitt pásztor úr ezúttal több szem közt ketyeg. Jön a szemérmes érce.
3: Adj Isten, Zsiga!
2: Nem érce.
4: Fraternité.
2: Hogy csak nem...
3: Oh, micsoda szigorúság velem.
4: Organizációnk csak a szigorú fegyelem által lehet biztonságban.
2: Csak igen.
3: Jó,
2: és
3: jó.
2: Ezt a fiatal embert én ismerem.
3: Ismerjük egymást. Kisfián az apám vagy, amitől a szerető Isten téged megmentett. Gondoltam...
4: Elhoztad?
3: Tessék.
4: Vásútfesítás?
3: Semmi. Azt kérik, hogy a lehető leggyorsabban, Kitajában már hetek óta várják. Még azt hihetik, Kossuth...
4: Hallgass!
3: Magunk vagyunk.
4: Akkor is.
2: Micsoda elővigyázat. Na ne, a frau Edelka fia.
4: Sováig, onnan majd, de jobb, ha erről nem tudsz. És most eredj.
3: Azt mondják, hogy anyám felfogadta.
4: Nem érdekel, eredj. És más úton, mint ahogy jöttél.
3: De? Mernénk egy...
4: Semmi esetre sem. Várok, annyi időt, amíg leérhetsz a Dunához, véletlenül se lássanak együtt. Siess!
3: Fraternité!
2: Nőnek megint sehol semmi nyoma. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy a jelentést sem Frau Edelkánál teszem, hanem inkább férfi személynél. Parrot. Táborszernagy úr erre igen megfelelő egyén. És ha a delikvensek majd a Károly kaszárnya börtönében őselnek, a táborszernagy úr még az asszonyságnál is többet penget le jó császári aranyokban. Ha legalább 15-en kerülnek a Károly kaszárnya alá, megkapom a 15 aranyat is. Micsoda kopanya vagy, lomcer!
5: Herr Lunzer, kommen Sie.
2: Ja, ich komme. Und die Soldaten auch. Hinein, befelé.
5: Mit jelentsen ez? Mi ez?
2: Hogy mi ez? Ez az, kedves nagysát, hogy Bebők Ferencet bebizonyosodván róla, hogy levelezést közvetít az országrendjét megbontani akaró elégedetlenek, és a Kitajába menekült lázadók, másokkal emigráns magyarok között, mint revelist, ezen letartóztatom.
5: Oh, Istenem, ne hagyja!
2: Segítőtársai, Darvai, Török, Gál, Nagy, stb. Már ott ülnek biztos helyen. Ahogy ők mondják, a Károlyka szárnya alatt.
5: Tréfál, ugye? Ez nem igaz. Ez nem lehet igaz.
2: Bizony, hogy ez a való helyzet. De azért de sírdogálja a szóság. Az élet majd kárpótolja csekély kevesztesége fejében. Parrot tábor, szernagy úr, igencsak hálás lesz majd, hiszen ha nem kapok bizalmas feladatot kegyettől, a madárkák szabadon repkednének jelenleg is, és nem hűsölnének, mint ők mondják, és már voltam bátor említeni, a Károlyka szárnya alatt.

A Károlyka szárnya. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak Etelka, Pálos Zsuzsa, Lumpczer, Miklósi György, Zsiga, Szabó Otto, Ferenc, Görög László, Kocsis, Antal László. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette. Zenei munkatárs Szakács Emese. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Szerkesztő Vágó Péter. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.

0: hangfelvétel 1995-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt most hallgathatják meg.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Lackó Géza, Pest és a nők. A pénz visszakacag.
1: Tetszik parancsolni, elnök úr?
2: Mondja csak, fiam, hol is van pontosan az a Palm Beach?
1: Azonnal.
2: Jó.
1: Palm Beach, elnök úr, Miami szomszédságában, Florida délkeleti partján van, szemben a Bahama-szigetekkel, Kubától északra.
2: Mm-hmm. Milyen könyv az a kezében?
1: Általános kézi atlasz, tisztelettel.
2: Hagyja csak itt. Köszönöm. És ne zavarjanak.
1: A csukódó ajtó résén keresztül még láttam, hogy maga elé húzza a térképet, és tőzsdecsaták napjai megszokott kaján fintorával tanulmányozni kezdi. Addigra már jobb kéz, házi használatra így hívtuk az igazgatónkat, és Szimat, ő a bankházunk tőzsdei referense, ott toporogtak a szobámban.
3: Ő parancsolnak az urak?
4: Be lehet menni az öreghez?
3: Nem.
4: Ki van benn?
3: Senki, igazgató úr. Az elnök úr tanulmányoz valamit.
4: Na, mit tanulmányoz? Hm?
3: Ha én azt tudnám, de lehet, hogy akkor sem mondanám meg. Majd pont neked. A Palm Beach kérdés, tisztelettel.
4: Mi lehet az a Palm Beach? A fene egye meg, hogy erről nem tudok semmit.
3: Érdekes.
5: Mit tudhat ez a nagyképű, amit én nem tudok?
4: Magától értetődő, majd később visszajövök.
3: És mintha csak ugyan magától értetődő lenne, szemük se lebbent. Beváltak az öngyújtók, igazgató úr?
4: Békén hagyhatnál az öngyújtóiddal.
6: Manapság sokat kell adnunk a reprezentációra. Egyetlen valamire való cég sem engedhetné meg magának, hogy alkalmazottai gyufát tartsanak maguknál, és úgy siholják a tüzet, mint az ősember. Az egyen öngyújtó is jelzi, cégünk nem akármilyen, nem közönséges. Nem megyek átnézem a napi postámat. Na, minden jót!
3: Én bírtam tovább.
6: Mit csinálsz?
5: Szeretnéd tudni, mi?
4: Semmi, semmi különöset.
5: Nem beszélsz? Azt lesheted, hogy én kezdjem.
6: Mondd, jók az öngyújtók? 120 darabot vettem a személyzet számára, mert ha nem jók, visszaadom az egész állítmányt. Murai máshol is kereshet, utóvégre 10 pengő darabja.
4: Nem, jók, egészen jók.
5: Dögölj meg.
6: Dögölj meg. Na jó. Mondd kérlek, mi van ezzel a Palm Beach-el?
5: Na, ugye? Viszont tőle függnek a személyzeti ügyek, fizetés, különjuttatás. Jobb nem újat húzni vele. Mint ha én lennék a mindentudó kincses kalendárium.
4: A Palm Beach mesterséges szigetépítő társaságról van szó.
5: Vajon tényleg arról?
4: Új alakulat. Betonból, tudod, szigeteket építenek az óceánba, bungalló, kaszinó, mi egymás. A vezér ezt az új papírt tanulmányozza. Ez biztos.
5: Biztos?
4: Talán szándékai vannak vele. Múlt héten volt ott az a tornádó. Nagy pusztítást végzett, épületek dőltek össze, most újjáépítik mind. Az újság is írja.
5: Jó tipp lehet ez a szigetépítés.
4: Az amerikai makacs és ötletszerű, mint a gyerek. Biztos, hogy az elején felverik a társaság papírjait, aztán elejtik. Előbb hosszra, aztán beszre lehetne játszani, mert az első visszazuhanás után egy kicsit ismét fel fog kapaszkodni. Akkor kell kiszállni az egészből. A pengő, a holland forint és a dollár reciprok játéka miatt Amsterdamon keresztül lehet megcsinálni.
6: Mennyivel?
4: Nem kell nyakig belemenni. Olyan 100 000 pengővel.
5: Csak hogy kinyögted. Ez konkrét.
4: Ezzel már mehetek az öreghez.
6: Nem látok benne fantáziát. Valahogy nem érzem elég konkrétnek. Ne kockáztassunk. Na, megyek, átnézem a postát.
3: Mit keresel itt megint?
6: Már elmész, Albert?
2: Igen. Akarsz valamit?
5: Ha tudnám, mit akarok.
6: Jó, hát csak arról, amit te is, egy kis tőzsde dolog. Már ki is eszeltem a lehetőségeket, azt szeretném megbeszélni veled.
2: Áregy a fenébe. Te olyan kitűnő ember vagy.
6: Elhalmozol.
2: Ne tarts fel, nem érdekelnek az ideáid, el akarok menni. Kis ujjadban van az egész. Csináld meg, és hagyd nekem békét. Szervusz, jó napot. Fiacskám.
1: Bum. Igen, méltóságos uram.
2: Szedjen össze nekem minden amerikai lapot, ahol Palm Beachről van szó, és küldesse a lakásomra még ma este. Uraim!
5: Ez meg mi volt?
1: Ha, én ezt tudnám. Az elnök úr holnap elutazik.
5: És nekem egy szót se szólt. Persze, tudok róla. Régi esedékesség.
1: Pihenni, 2 hétre. Hirtelen jött rá. Most pofára estél.
5: Hát csak tartsa a frontot. Pofára estem. Beszéltem a gazdával. Éppen jött ki a szobájából. Elment.
4: Elment? Kár. Intézkedést kellett volna kérnem Palm Beachről.
5: Felesleges. Te kukac. Kijött a szobájából, és azt mondta nekem. Kedves hugókám, Palm Beach szigetépítőt venni fonton keresztül. Tehát csináld meg, de Londonnal, és ne Amsterdammal. Ezt kap, de pupák.
4: Összeg?
5: Marad. De mi ketten külön is benne leszünk.
4: Fele-fele. 50. Jó lesz.
5: Ahogy mondod, korrup disznó.
4: Rendben. Ahogy gondolod.
2: Bírom tovább, nem bírom. Tovább ki kell szellőztetni magamból ezt a lidérc nyomást. Mondja Kalahoz, mikor érkezünk Fiuméba?
7: Idejében fogok szólni. Tessék csak nyugodtan aludni.
2: Aludni? Jó is lenne aludni. Csicsi, a babúja, az elnök bácsi alszik. El tudnám felejteni ezt az egészet, akkor talán alhatnék. De akkor minek lenne ez a gyors menekülés? Ez az utazás. Nihil, nihil. Az egész életem nihil. Azóta... Ki tudja, pihenhetek-e még az életben valaha is?
1: Ha, kipihente magát, méltóságos uram? Hát mire itt vagy, én viziló?
2: Mi között hozzá? Kérem a kimutatásokat.
1: Oda készítettem már az elnök úr íróasztalára.
2: Köszönöm. Most egy darabig ne zavarjanak.
1: Na, kíváncsi vagy mi? Nem nagyon pihent az öreg. Nem úgy néz ki.
5: Nekem viszont kitűnő híreim vannak.
1: Sajnos...
5: Mit beszél?
1: Ne ijedez. Sajnos nem lehet bemenni hozzá.
5: Ha?
1: A kimutatásokat nézi át, ami 2 hét alatt...
5: Ajajajajajaj.
1: Utasított, hogy senki se zavarja. Nyugalmat akar.
8: Ez mi? Ez mi itten, kérem? Azonnal kerítsék elő a szimatot. Hozzák ide a tőzsdei referens, de azonnal! Azonnal!
5: Akkor én most megyek és átnézem a postámat.
4: Parancsol?
2: Mi ez itt? Mi ez a Palm Beach 50 000? Hm?
4: A tiszta nyereségünk, elnök úr.
2: Annyit én is látok. Nem vagyok hülye.
4: Elnök úr, kérem, a Palm Beach mesterséges sziget építő társaság papírjainak kedvező vételével és eladásával elért nettó nyereség.
2: Ki diszponált?
4: Az elnök úr.
2: Én?
4: Vagyis... Az igazgató úr útján.
2: Az igazgató úr útján? Úgy, hát ez nagyszerű.
4: Én azt hittem...
2: Maga ne higgyen semmit, barom. Kapott tőlem írásbeli diszpozíciót?
4: Írás.
2: Ha jól tudom, nem? Akkor pedig... Most elmehet. Palm Beachnek a nevét se akarom többé hallani, érti?
4: Én... Elnök úr...
2: Jó, köszönöm. És legyen szó, hogy szóljon kint, hogy 1 fél óra múlva kéretem az igazgatórat.
4: Igen.
2: Addig talán elmúlik rólam ez a téboly. Már miért múlna el, ha 2 hét kikapcsolódás nem bírta elmulasztani? Pedig milyen régi, ha úgy veszük, régi-régi história. Még a nagy háborút követő fegyverszünet idején volt, hogy Mabel először beállított a bankba.
9: Miss Mabel Simmons vagyok.
2: Örvendek, mivel szolgálhatok, kisasszony?
9: Én a vőlegényemet keresem.
2: Itt?
9: Ó, nem. Ő a balkáni hadseregnél megsebesült, de hiába kerestem Belgrádban, ő sehol sem volt.
2: Ez itt Budapest.
9: Tudom, most Budapesten vagyok. Ezt az 5 fontost akarom beváltani.
2: Ennek semmi akadálya.
9: De ez az utolsó. Kellene valami munka, valami állás, hogy legyen pénzem hazamenni Angliába.
2: Nem keresi tovább a vőlegényét?
9: Nem. Megvan. Levelében írta, hogy hajón vitték angliai kórházba. Most én állást nézek.
2: Írt a bankszakmához?
9: Jaj, dehogy. Egy csöppet sem.
2: Kár. Pedig szívesen, ha lenne gyakorlatlan, nagyon szívesen. Vagy tudja mit?
9: Igen.
2: Maga nagyon csinos, és hamar bele fog tanulni. 2 hét múlva a szeretőm lett. Ártatlanul. És furcsán, mert több csók nem követte az elsőt. Levelet kapott a vőlegényétől, hogy várja haza. A vőlegény fűszeres segéd a Cityben. Azt hiszem, azért Mabel szeretett. Sírt az ölemben, jött velem vacsorázni, táncolni. De többi nem lett az enyém. Egy este a Carlton halljában odajött hozzánk az igazgató.
10: Meg vannak elégedve, elnök uram?
2: Igen, minden kitűnő. Ön igazán jól vezeti ezt a házat.
10: És a kisasszony?
9: Excellent!
10: Köszönöm a dicséretet. További kellemes estét kívánok.
2: Ebben biztos lehet. Csúnya fiú.
9: De elegáns.
2: Szemüveges. És Arthurnak hívják.
9: Az baj. Nálatok az ilyesmi rossznak számít.
2: 2 hét múlva Mabel elmesélte, hogy Arthur megkérte a kezét. Akkor gyorsan elvittem Mabel cellámzébe. A helyzet ott is változatlan maradt. Külön szoba, külön éjszakák. Egy este a tópartján sétáltunk, Mabel egyszer csak hirtelen felém fordult, megcsókolt, és a vállamra hajtotta a fejét.
9: Mondd, Albert, kihez menjek feleségül? A szállodáshoz, vagy a fűszereshez? Vagy hozzád, Albert?
2: Ez csak gondolta. De én a gondolatát is meghallottam, és megijedtem. Ki ez a Mabel Simmons? Egy senki londoni lány. Vihetném a miniszterelnököz estére? Meghívnak, ha egy titkárnő lesz a feleségem? Nem. És a család? Nem. Itt nem lesz mese az irógépről. Nézd, Mabel. Nézd csak, Mabel. A fűszereshez ne menj semmi esetre se. A szállodás pedig, hát a szállodás...
9: Van itt egy amerikai tiszt, a Palm Beach-i szálloda részvénytársaság vezérigazgatója. Ő elvinné Arthurt oda a szálloda igazgatónak. Na, mit mondasz?
2: Mabel, tudod, hogy szeretlek. Nálad jobban soha senkit nem fog szeretni. Soha. Ez az, amit úgy hívnak, hogy szenvedélyes szerelem. Nem ölelek többé asszonyt úgy, hogy ne téged öleljelek. Az életemet tettem rád, és az élet most elragadt tőlem. Menj, vigyen a szállodás Palm Beach-be, vigyen. Holnap, de ma még utoljára legyél az enyém, kérlek. Könyörgök, az enyém.
9: Jó.
2: Kiházasítalak 50 000 pengővel.
9: Jó.
2: Mikor visszatértünk a szállodába, még bementünk az étterembe meginni egy búcsú pezsgőt. Én kiállítottam az 50 000 pengős csekket. Aztán Mabel előre ment, én szép nyugodtan kiittam a pezsgőmet, gondosan megfürödtem, akkor bekopogtam Mabelhez, és mikor nem válaszolt a kopogásomra, benyitottam. És akkor már Mabel nem volt sehol. Rohantam a portáshoz.
3: Sajnálom, uram, Miss Simons épp egy negyed órája távozott.
2: Hová?
3: Kibérelte a szálloda autóját, azzal ment el, de úti célt nem közölt.
2: Vonat?
3: Holnap reggel 8:15-kor az express, az a legközelebbi. Merre óhajt utazni, uram?
2: Pestre, Budapestre.
3: Bécsben kap csatlakozást.
2: Nem tudtam megtalálni egész Pesten. Arthur is eltűnt. Elutazott, mondták a mennyasszonyával. Minden kutatás hiába való volt. Pedig minden érzékem dühöngve szenvedett Mabel után. Addigra már el is vettem volna feleségül. Mindegy volt, minden, csak Mabel, csak ő legyen az enyém. Semmi. Semmi. Egy hónap múlva levelező lapot kaptam.
11: Gratuláljon, asszony vagyok. Mabel.
2: Egy másik hónap múlva levelező lap Palm Beachből.
11: Itt vagyunk. Isten vele örökre. M.
2: Aztán semmi, semmi, csak az évek, évek. És én nem felejtek semmit. Aztán az újság, benne a hír, jön egy tornádó. Elsepri a szállodát a tengerpartjáról. A szökőár besodorja a roncsokat az óceánba. 62 halott, és a halállistán Arthur kis szállodaigazgató és felesége, Mabel Simons, 34 éves. És akkor jön ez a titkár, vagy akárki, elkap egy félmondatot, egy tekintetet, egy nevet, bedobja a bong mocsarába, és a halott Mabel visszadobja, arcomba vágja a mocskos 50 000 forintomat, a csókpénzt, amivel meg akartam vásárolni. 50 000 nettó haszon a Palm Beach-i tranzakción. Ez a pénz a túlvilágról is visszakacog.

0: Mádi Szabó Gábor, titkár Szerednyei Béla, Mabel Bertalan Ágnes, igazgató Téri Sándor, portás Pusztai Péter, kalauz Kajtár Róbert. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette, zenei munkatárs Szakács Emese, a rendező munkatársa Kuna Mátyás, szerkesztő Vágó Péter, rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt most hallgathatják meg.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Felügyelő úrnak tisztelettel jelentem.
1: Ne jelentsen, dvorzsák, ne jelentsen, csak egyszerűen...
0: Felügyelő úrnak jelentem, nem jelentek.
2: Na jó, akkor mesélj el szép sorjában, hogy állunk.
0: Felügyelő úrnak
1: dvorzsák.
0: Akarom mondani, minden a legnagyobb rendben. Majdnem.
2: Hogy majdnem?
0: A korzókt megtisztítottuk a kurvától.
2: Örömleányoktól.
0: Akarom mondani, örömleányoktól. Úgyhogy jelenleg a Lánchídtól a Petőfi szoborig egyetlen kurva sincsen. Illetve...
2: illetve...
0: az a bizonyos, hiszen tetszik tudni, az, akit már hetek óta nem sikerült rajta kapni. Az az úri leány kinézetű örömleány. Az jelenleg is itt strihel.
2: Szóval nem sikerült megcsípni?
0: Nem. Nem a büdös úristennek se. Szobára még csak nem mehetek vele.
2: Dehogy is nem. Majd én megmutatom.
0: Igenis, a felügyelő úrnak megtetszik mutatni. Jelentem, ezt nem értem.
2: Majd mindjárt megérti. Itt van ez a 20 koronás.
0: Igenis.
2: Ennek a száma 275, 502, 2254.
0: Aha.
2: Ezt a számot most felírja a noteszére.
0: Igen. Hogy is tetszett mondani?
2: Itt van, másolja le.
0: Igenis, azt mondja, hogy 7-5-5-0-2 kötőjel 2-2-5-4 megvan.
2: Helyes. Én elmegyek azzal a kurvával.
0: Örömlány.
2: Akarom mondani. Maga egy őrszemes rendőrrel utánunk jön az Aranykéz utcába. Azt hiszem abba a garniba szokta vinni a pasasokat.
0: Pontosan.
2: Az előcsarnokban megvárják a lányt, és azonnal rábizonyítják, hogy 5 perccel előbb szerelmi szolgálatokért ilyen és ilyen számú 20 koronást fogadott el egy úrtól. Akkor megvan, lefülelhetik. Értve vagyok.
0: Igenis.
2: Most mit vigyorog?
0: Hogy már megint a felügyelő úrnak jut a haszon élvezet.
2: Szép jó estét, kisasszony.
3: Jó estét.
2: Ha megengedi, csatlakozhatom?
3: Kérem.
2: Kisasszony.
3: Szólítson Etelnek.
2: Igazán nagyon örülök, Etel kisasszony, hogy végre összekerülhettünk. Kedves kis alakját nem ma látom először.
3: Én is emlékszem magára. Mostanában gyakran látom errefelé.
2: Igen, szokott a környéken, hogy úgy mondjam, némi dolgom akadni. Akkor én előre mennék ide az Aranykéz utcába. Utánam jön?
3: Igen. Csak arra kérem, ha lehet, ne gyújtsa majd fel a villanyt.
4: Elkészült?
3: Felöltöztem. Meggyújthatja, ha úgy akarja.
2: Mindössze 20 koronám van. Elég lesz?
3: Ó, igen. Köszönöm.
2: Várjon. Kérdezni szeretnék valamit.
3: Csak tessék.
2: Maga nem régen él így, Ettel, ugye?
3: Nem.
2: Én sok mindent tudok magam.

0: Ugyan honnan?
1: Az nem ide tartozik. Mondjuk az iskola felől.
0: Jaj, ne! Ne az Istenért!
1: De, igen. Ne. Hanem azért ne féljen.
0: Félek!
1: De miért teszi ez?
0: Ó, miért teszem, miért? Nem passzióból, azt sejtheti. Az életből eddig neked kevés öröm jutott. Most kellett valamit tennem. A háború, hogy az öcsém bevonult. Én tartom el, hát nekem kell eltartanom az anyámat is. És nem futja, hát sehogy sem futja a fizetésből. Mindegy. Most már mindegy. Reggeltől este 6-ig órákat adok. Az se elég. A tanítónő fizetése meg. Jobb arról nem beszélni. Így legalább keresek valamit. De miért érdekli ez magát?
1: Érdekel. Most még jobban érdekel.
0: Minél jobban?
1: Nem fontos. Fogom még látni?
0: A korzón megtalál. Holnap nem, mert holnap konferencia lesz. Holnap után okvetlenül. Mehetünk?
1: Először én megyek el. Pár perc múlva jöhet utánam. Viszontlátásra.
0: Igen. Viszontlátásra.
1: Nem. Ezt azért nem. Nézzelt el! Kérem! Mielőtt lemegy, mindenképpen váltsa föl ezt a 20 koronát.
0: Miért?
1: Azt ne kérdezze. Arra most nem válaszolok. De minden körülmények között tegye meg. Ha kell, keressen valakit. Akárkit is. És feltétlenül. Ígérje meg, hogy feltétlenül... Feltétlenül felváltja ezt az Isten verte 20 koronást.
2: A 20 koronás. Lackó Géza írását hallották. Szereplők voltak: felügyelő Dunai Tamás, Etel Ráckevei Anna, Dvorzsák Avar István.

0: Ó, szeres! Itt az ó, szeres! Cipőt, ruhát, szörvét veszek! Itt az ó, szeres! Öreg bőrönd, meg udbútor, vasaló, mindent veszek, ami eladó. Ó, szeres! Itt az ó, szeres! Az ó, szeres!
1: Semmi. Itt is semmi. Mehetek tovább, talán majd a másik házban. Talán ott. Jól süt a nap. A kis unokám kint ugrálhat. És felnő, és ki tudja, mire 70 esztendős lesz, mint én. Nem fog-e ő is nyúlbőröket venni? Kopott rossz bőröket, mint amilyenek az idén vannak. Nem csoda, egészen különös az időjárás. Se tél, se nyár. A nyúl elkezdi levedleni a télit, aztán megáll, mert újra fagy, és fázik. Mint az öreg ember, aki kerigeti a bőrét a nyúlnak, akit vadászok kergetnek. Megkergetnek bennünket. Miért? Kinek ártott az a kis bolt izsákon? És miért kellett a feleségemnek meghalnia a pult mögött? Ott. Szegénykém, tudod-e, hogy az öreged sokat gondol rád? Mi haszna annak, amit te tudsz ott, és én tudok itt? Kitörődik a fájós lábammal, ha este hazabotorgálok? Talán a kis unoka? Piros angyalka kis ágyacskájában. A lányom betegebb, mint én. Összeszorította a mellét a sok sírás, és nem fér be a levegő. Mit sír? Én újra vettem a zsákot, és nem szégyellem. Csak nem nagyon bírom. Hasogat a derekam is. Kinek mondjam? És ha mondanám is, minek mondjam? A szó repül, a fájdalom marad. Az a fájdalom itt bent is. A fiam. A fiam, akit kivertek a Pesti Egyetemről, és ment Prágába. Orvos lesz. Na, a fiam orvos lesz. És én itt beteg vagyok. A fiú elment, és nem ír. Rossz dolga lehet szegénynek, azért nem ír. Én megyek itt, egyik utca után a másik. Ő meg ott, utcáról talán utcára. És neki is fáj a szíve. És fáj az én szívem is. Új babiloni fogság. De én nem tudnék oda menni. A tenger. Nem ülök hajóra, az nekem idegen. Hiába mondja a szomszéd, ott van Cihó. Az bent van itt, a szívemben. És elmondhatom én ezt valakinek. Egy ilyen hosszú szakállas mondja, hogy nem tud elmenni ebből a síkországból. Mindegy, az ember dolgozik, megy és vesz, megelad, pénzt ad és pénzt kap, és nem fáj, ha szítják. Mindegy. Meg forduljak, vagy ne forduljak meg, hogy utánam jön-e az az asszony, aki ott a harmadik házban el akarta adni ezt a felültőt. 2 óra múlva este lesz, és ha megveszem a felöltőt, még el is kell adnom, hogy vacsorája legyen a kis unokámnak. Öreg ember, gyomra kicsi, kis kávé, igen, mert összeszorul a gyomra a hústól, pedig nem attól, hanem a számoktól, akik jönnek. A házbér az egy hétre előre, a 2 liter tej naponta, a 1,5 kila kegyér. Ja, ez az üzlet igen kockázatos. A vakmerő minden felöltőt megvesz, a világosat is, pedig azt nehéz eladni. Aki mer, az én nyer. Én nem merek. És mégis kell nyerni. Ilyen édes kis pufog arca. És azt mondja, na, papa, szózak te, na, papa, kecske nem szó. Nekem meg az üres zsák is lenyomja a vállam. Egy ilyen öreg már csak a sírt keresi. De nekem pénzt kell keresnem, mert ő még sokáig úgy fogja mondani, na, papa, és házról házra kell menni mindaddig, amíg ő nem tudja azt mondani. Nagy papa, tisztán, mert ő nagy fiú lesz akkor már, és szép fekete új ruhában, boltban készen vett új ruhában fog jönni a koporsó után, akiben a nappapa nyugodtan fog jutózni, és mosolyogni az unokára, aki akkor már szép, vízzel lefésült hajóinas lesz. Egy nagyon-nagyon elegáns üzletben a belvárosban. De a fiam, mit lehet tenni? Az csak nem ír. Ajajaj. Na, itt is vagyok már. Talán szerencsém lesz.
0: Ó, Szeres! Itt az ó, Szeres! Cipőt, ruhát, szörvét veszek! Itt az ó, Szeres! Öreg bőröd, megunt bútor, vasaló, mindent veszek, ami eladó! Ó, Szeres! Itt az ó, Szeres! Az ó, Szeres! Kopott kosár, sámli, takaró, mindent veszek, ami eladó. Hintaló, havasderes, sireg, üres üvegháló, csorvakés, daráló, kicsi kocsi kerekes, megveszi a lószeleg. Az a szeleg! Oh!

0: két házszám között. Lackó Géza írását hallották. Közreműködött Miklósi György. A felvételt Liszkai Károly és Diósi Sarolta készítette. Zenei munkatárs Szakács Emese. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Szerkesztő Vágó Péter. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorában legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Bordi András, a mikrofonnál Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden. Újabb 4 milliárd euró érkezhet a korábban befagyasztott uniós támogatásokból.
3: Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
2: Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap.
3: Holnap felhős időre számíthatunk több órás napsütéssel.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek a felszabadításhoz szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvívője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja jogosult lehet az Erasmus ösztöndíjra. Pap Roland és Kócán Dávid összeállítása.
4: 1500 milliárd forint fejlesztési támogatáshoz férhetünk hozzá ismét a Magyarországnak járó uniós forrásokból. A kormány szerdán ugyanis elküldte a bejelentést az Európai Bizottság részére a szükséges reformokról. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának hangsúlyozta. Ez az első lépés ahhoz, hogy véget érjen az úgynevezett jogállamisági eljárás.
5: Ez az ügy körülbelül már 4 éve húzódik, hiszen 2022. decemberében döntött ugye a tanács, ami a tagállamokat tömöríti, hogy Magyarországon olyan jogállamisági problémák merültek fel, amelyeknek hatása van az Európai Unió költségvetésére is, és ezért az úgymond jogállamisági mechanizmushoz nyúltak, tehát itt elsősorban jogállamisági aggályok merültek fel, és ezeket kellett most úgymond helyretenni. Tudjuk, hogy a magyar fél ebben nagyon sok munkát beletett, különösen az elmúlt hetek és hónapok folyamán, úgyhogy most megkaptuk a részletes beszámolót, a részletes értesítést. A bizottságnak most egy hónapja van egyébként, hogy ezt értékelje, és utána döntsön arról, hogy hogyan folytatódjon az eljárás.
4: A szóvivő elmondta, amennyiben a bizottság elfogadja a magyar reformokat, a végső döntést a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak kell kimondani, amire 4 hét áll rendelkezésükre.
5: Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na, ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami a jelenleg a kohéziós alapokban a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diák, uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizont például.
4: Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője elmondta, a felszabaduló kohéziós pénzt 3 fejlesztési program keretében lehet majd felhasználni.
2: Ha a kormány nem tenne semmit, akkor is 6% alá csökkenne 2027-ben a költségvetési hiány, mondta a Krónikának a portfólió elemzője. Csiki Gergely hozzátette, a kormánynak azonban a hiány lefaragásában nagyobb lépésekkel kell haladnia, ezt várják a befektetők és a hitelminősítők is. Sipos Ildikó összefoglalója.
6: A 2026-os módosított költségvetés még egyáltalán nem a Tisza kormány költségvetése. A pénzügyminisztérium 8,3%-os deficittel vette át a büdzsét, a kiadási oldalt pedig több más mellett. A már márciusra kiürített államkassa és több túlárazott szerződés is terhelte, mondta a portfólió elemzője, aki azt is közölte, hogy erről a szintről faragta le a kormány a hiányt 7,5%-ra.
7: Összesen idén 403 milliárd forinttal lett kisebb a kiadási oldal a kormány intézkedéseinek köszönhetően. Ez részben ugye bizonyos projektek költség lefaragásával függött össze, valamint a túlárazások kiiktatásával. Ami nagyobb tétel az a Mohácsi Dunahíd, Budapest-Belgrád vasút, valamint a tervek szerint még a költségvetési szerveknél az év hátralévő részében további 300 milliárd forintot tervez megtakarítani a kormány.
6: Csiki Gergely emlékeztetett, Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, a 7,5%-os hiány már rövid távon sem elfogadható. Ezért ezért további kiadáscsökkentő lépések lesznek, amelyek a kormány euróbevezetési tervei miatt is sürgetőek. Az elemző kiemelte, jövőre már önmagában attól csökkenni fog a hiány, hogy kifutnak a választási évhez kapcsolódó egyszeri kifizetések, segíthet emellett a gazdasági növekedés beindulása és a kamatkiadások csökkenése.
7: Vannak olyan számítások, hogy ennek köszönhetően 6% alá bemenne a költségvetés hiánya magától is, hogyha a kormány nem csinálna semmit. Valószínűleg a befektetőket, az nyugtatná meg a piaci szereplőket, az állam legnagyobb finanszírozóit, és ezen keresztül akár a hitelminősítőket, hogy 5,5% alá lövi be a költségvetés GDP-arányos hiánycélját jövőre.
6: A portfólió elemzője úgy fogalmazott, kettős prés alatt van a kormány, mert miközben csökkentenie kell a hiányt, addig teljesíteni kell a választási ígéreteket is, köztük például a családi pótlék megduplázását. Csiki Gergely szerint ez a vállalás jövőre lesz számon kérhető a kormányon. Az euró bevezetéséhez szükséges a konvergencia kritériumoknak is megfelelő 3%-os hiányszám teljesítésének feltételrendszere pedig a kormány középtávú fiskális tervében fog megjelenni, összegezte az elemző.
2: Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A múlt héten alakult testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
3: A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész, és Balogh Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
0: Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a Bicskei gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
2: A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, amelynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg.
3: Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, a jövő héten meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A német kancellár szerint Oroszországban hónapokig készítették elő a lipcsei drón támadási kísérletet.
3: Friedrich Merz a Bundestag vitájában azt mondta, a merénylet kísérlet kifejezetten Németország ellen irányult, és csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár és személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez. Az orosz külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen vádak egy valódi háború kezdetét jelentik.
2: Megközelítette a 103 dollárt a világpiacon a Brent típusú olaj hordonkénti ára. Az elemző szerint az áremelkedésnek még nincs vége, a piac pedig egyre jobban beárazza, hogy elhúzódik a közel-keleti konfliktus. Sipos Ildikó összefoglalója.
6: Legutóbb májusban volt hasonló szinten a Brent olaj hordonkénti ára, most a jegyzés ismét megközelíti a 103 dollárt, ami egy napon belül valamivel több, mint 1,5%-os emelkedés. Gajda Mihály, a Concord részvénypiaci elemzője a Krónikának elmondta, évelején még nyomott árat vártak, a közel-keleti konfliktus február végi eszkalációja óta azonban több fázis is megfigyelhető az olajárának alakulásában, és a júniusi végül sikertelen amerikai iráni tűzszüneti megállapodás is csak átmeneti megnyugvást hozott a piacon.
8: Volt az első egy másfél hónapos pánik, ami talán véget ért április elején, amikor a nagyobb lövöldözések véget értek. Utána volt egy ilyen enyhülési szakasz, utána volt egy ilyen nagy békemámor, amikor júniusban aláírták ezt a szerződést, és azóta pedig úgy látszott nem sikerült megegyezni, és visszamentek a háborúba. Egyre jobban kezd a piac egy úgymond elhúzódó konfliktust árazni, és ez megjelenik mind a kőolajnak az árába, mint a végtermékek árában.
6: Az olajárának felfutását eddig megakadályozta az is, hogy az OECD országok és Kína is készleteket szabadítottak fel, Kína pedig csökkentette az importját.
8: Ezek a hatások kezdenek megszűnni. Tehát kifogytak a készletekből az OECD országok, valamint Kína is több olajat importál, mint mondjuk a júniusi mélypontba. Ezek kezdték el a nyersolajnak az árát újra a magasba lökni. Úgy gondolom, hogy egy 100-125 USA dollárt a hordóig mehet-e maximum nyersolajnak az ára.
6: Felfelé hajtja az árakat az is, hogy nagyon sok finomítói kapacitás esett ki, ezért a végtermékek ára is nő. Itthon a holtankoljak.hu adatai szerint az országos átlagár a 95-ös benzin esetében literenként 626 forint, a gázolaj esetében pedig már literenként 701 forint.
2: Atomfegyverekkel szerelné fel haditengerészetét Észak-Korea, jelentette ki Kim Jong-un. Az észak-koreai vezető ezt akkor közölte, amikor hadrendbe állították az ország új 5000 tonnás tengeri rombolóját. Márta Renátó összeállítása.
9: Kim Jong-un szerint a haditengerészetnek az ország nukleáris ellencsapási rendszerének részeként is képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására. Az észak-koreai vezető azt is bejelentette, hogy Pyongyang 8 hónapon belül be fogja mutatni a haditengerészeti fejlesztések következő szakaszát. Csoma Mózes, Korea kutató volt szöuli nagykövet, a Krónikának elmondta.
10: 2006 óta Észak-Korea egyértelműen egy nukleáris hatalomnak tekinthető. 2006-ban hajtott először végre föld alatti nukleáris próbarobbantást. Gyakorlatilag itt az elmúlt évtizedek során folyamatosan egy fegyverkezési verseny zajlik a kelet-ázsiai térségben. Itt hagyományosan kialakult törésvonalak vannak, hagyományosan kialakult szövetségi csoportosulások vannak. Egyik oldalon Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán, másik oldalon Észak-Korea, Kína, Oroszország. Észak-Korea mindenképpen szeretné elkerülni azt, hogy valami olyan helyzet alakulhasson ki az észak-koreai rezsimmel kapcsolatosan, mint ami az elmúlt lényegében 20 év során ugye kialakult közel-keleti térségben. Az észak-koreai rezsimet tehát mindenképpen az elrettentés motiválja, és az ilyen jellegű harcias megnyilatkozások, illetve a folyamatosan végrehajtott fegyverkezés egyértelműen az elrettentés a céljait szolgálja.
9: Kim Jong-un vasárnap a keleti parti Wonsan kikötővárosban vett részt a Kangkon nevű romboló hadrend beállításán. A hadihajó a júniusban szolgálatba állított Choe-hyon után a második ilyen romboló és a kelet-ázsiai ország keleti parti flottájához kerül. Észak-Korea tehát atomhatalom, ám a hasonló elrettentő bejelentések főképpen védekező mechanizmusok. Csoma Mózest kérdeztem.
10: Észak-Korea alapvetően az önvédelemre játszik. Tehát Észak-Korea semmiképpen sem robbantana ki egy fegyveres konfliktust a kelet-ázsiai térségben, mert azért nyilván a 21. századi realitásokból adódóan egy fegyveres konfliktus esetén, pláne hát az Egyesült Államokkal vívott fegyveres konfliktus esetén nyilván az észak-koreai rezsim megszűnne létezni, az észak-koreai rezsim összeomlana.
9: A bejelentés időzítése nem véletlen. Kim Jong-un azelőtt egy nappal jelentette be a fejlesztéseket, hogy Dél-Korea, az Amerikai Egyesült Államok és Japán megkezdte az ötnapos Freedom Edge elnevezésű hadgyakorlatát a dél-koreai Jeju-sziget közelében fekvő nemzetközi vizeken.
1: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
2: Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap.
3: A Vígnapon színművészek vezetnek kulisszajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. A teátrum a Csárdás királynő bemutatójához kapcsolódva táncházat is szervez.
1: Időjárás.
3: Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front az ország nyugati és középső területeire, figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő várható, több órás napsütéssel. Az éjszakai 13-19 fok után holnap napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 28 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1009 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Lajer Rita nevében is köszönjük figyelmüket. Most következik a Sportvilág Olasz Gergővel. Hírekkel legközelebb 23 órakor Bordi András várja majd önöket. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
12: Nyert a Veszprém a kézilabda bajnokok ligája nyitányán. Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC férfi vízilabda csapata. Világbajnoki negyed döntőre készül a magyar női kosárlabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Labdarúgással kezdjük adásunkat, hiszen 6 bajnokok ligája találkozó jelenleg is zajlik, 2 pedig már véget ért. A 18 óra 45 perckor kezdődött találkozón a Barcelona 5-1-re nyert a holland Feyenoord ellen, míg a Stuttgart 3-1-re győzte le a norvég Viking együttesét. 4 találkozó jelenleg is zajlik, a Liverpool 2-1-re vezet az Atletico Madrid ellen, a találkozó az 57. percben tart, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdőként kapott szerepet, Szoboszlai gólt is szerzett. A Napoli Arzenál találkozó állása 0-0, a Paris Saint-Germain 4-0-ra vezet a Slovan Bratislava ellen, mind a kettő találkozó az 56. percben jár. A Galatasaray 1-1-es döntetlenre áll a Sportinggal, Sallai kezdőként lépett pályára, és azóta is szerepel. Hazai sikerrel kezdte a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét, miután 36-28-ra legyőzte a Porto együttesét. A találkozó krónikáját Bera Emesétől hallják.
13: Győzelemmel kezdte a férfi kézilabda bajnokok ligáját a Veszprém. Veszprém Porto 36-28. Esélyesebbhez méltóan kezdte a találkozót Xavi Pascual együttes, amely 5-2-re, majd 7-4-re is ellépett. Ekkora mindössze 19 éves balszélső Gáncs Pető Máté volt a húzó ember. 3 lövés, 3 gól. A hazaiak dán olimpiai bajnok kapusa Emil Nielsen is remekelt a mérkőzés ezen szakaszában. 55%-os hatékonysággal védett. 10-5, 12-6 a Veszprémnek. A védekezésre specializálódott ligetvári Patrik is betalált. 13 hétnél kevesen gondolták, hogy ez a félidő még tartogat meglepetéseket, de mégis így történt. Az utolsó perceket a Porto uralta, olyannyira, hogy az első játékrészt végül csak egy gólos 15-14-es hátrányban zárta a portugál bajnoki ezüstérmes. A második játékrész elején aztán helyrehozta az első félidő végén elkövetett hibákat a Bakonyi Gárda, 5-0-val kezdett, 20-14 lett így az állás a 35. percre, majd 24-22, 28-22, 32-25, a végén már csak a számszerű végeredmény volt a kérdés, amelyre a válasz Veszprém Porto 36-28.
12: Az összecsapást követően az 5 gólig jutó Gáncs Pető Máté értékelt Bera Emesének.
14: Melyik jobb érzés, 5 gólt lőni egy bajnokok ligája mérkőzésen, vagy utána hallgatni azt, hogy a szurkolók a nevedet skandálják?
15: Hát nem tudnék különbséget tenni a kettő között. Nyilván mind a kettő nagyon nagy élmény volt, de szerintem így a szívemnek nagyon jól esett, meg az önbizalmamnak, hogy egy ilyen mérkőzésen 5 gólt tudtam szeretni, jól tudtam játszani. Szóval nyilván ez nagyon fontos számomra, de eszméletlen nagy támogatást kapok a szurkolóktól is. Ez is nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
14: Meg hát azért Xavi Pascualtól is támogatást kapsz, mert többször elmondta az idény előtt, hogy nagyon bízik benned. Nagy terhet rak rád, akár lehet így is felfogni, de nem így fogod fel, hanem csak élni szeretnél a lehetőséggel?
15: Ahogy mondod, inkább csak élnék a lehetőséggel, nyilván nagyon jól esik, viszont ahogy mondod, ez egy teher is, de nyilván nem úgy fogom fel, hogy biztos vagyok magamban, tudom a képességeimet, és úgy gondolom, hogy nem lehet nagy problémám, főleg így, hogy élvezem ezt a bizalmat. Hála Isten, jól sikerült a mai játékom, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sok bizalmat fogok kapni, sok játékpercet, és mindig élni tudok majd vele.
14: A bajnokok ligája kezdés, mármint hogy az első mérkőzés az idei szezonban a csoportmérkőzésben, a csoportmérkőzéseken, az plusz terhet rakott rátok? Éreztetek bármiféle feszültséget emiatt?
15: Úgy gondolom, hogy nem összességében, nyilván a rutinosabb játékosok ezt nagyon jól tudják kezelni, illetve ezelőtt azért a felkészülésen volt egy szuperkupa döntőnk, az is elég nagy terre bír, illetve a Kielc ellen is tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szóval igazából nem teszünk különbséget meccs és meccs között.
0: Mindenki azt mondja, minden profi játékos, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, de azért lehet, szabad, kell előre nézni, akár a végére, mert azért a Veszprém évek óta azt hallgatja, hogy na majd idén meg lesz a Bajnokok Ligája, de legalább a Final Four mindenképpen. Ilyenkor szabad ezzel foglalkozni?
15: Nem. Én is ugyanezt tudom csak mondani, hogy szerintem az a legcélre vezetőbb, ha napról napra dolgozunk. Nem is inkább mérkőzésre. Az a célunk, hogy edzéssel kell, minél többet gyakoroljunk, és minél többet fejlődjünk, és ez nyilván majd ki fog ütközni a mérkőzésen is, és megmutatkozik, hogy sikerül a fejlődésünk. Tudat alatt mindenki gondol a jövőre, tehát nem mindenkinek ez a legnagyobb cél, hogy eljussunk a Final Four-ba így idén. Úgy gondolom, van reális esélyünk erre, nagyon jó csapatunk van idén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
0: Nagyon kell még az összeszokás, mert azért mégiscsak idény eleje van pár új játékos, tehát azért szükség van arra, hogy minél több meccs legyen a lábatokban, a kezetekben, és így tudtok minél jobban előre tervezni, vagy reménykedni a jövőben?
15: Nyilván mindig van hova fejlődni csapatként, tehát abban sincsen megállás, sőt sincsen vég. Ahogy mondod, igen, szerintem összességében nagyon fontos az, hogy úgy érkezzünk meg a szezon kezdésre, hogy összeszokott a brigád, és szerintem sikerült is, már a szuperkupa döntőn is ez meglátszott. Ezzel szerintem nincsen problémánk az összeszokással, főleg úgy, hogy igazából 3 játékos cserélődött a csapatunkba. Tavaly azért ennél jóval több játékos cserélődött. Szerintem nagyon összeszokott brigád vagyunk, nagyon összetartóak vagyunk, és ezzel egyáltalán nincs problémánk.
12: A másik Bajnokok Ligájában szereplő magyar csapat, a Szeged holnap kezdi meg szereplését. 18 óra 45 perctől a svéd Krisztián Szándot fogadja a Tiszaparti együttes. Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. A Győr és a Ferencváros is érvényesítette a papírformát a női kézilabda NB1 második fordulójának szerdai játéknapján. Az FTC a Nekát győzte le idegenben 39-22-re, míg a Győr szintén vendégsikert aratott, miután az MTK ellen nyert 37-28-ra. Két fordulót követően így mindkét zöld-fehér csapat 100%-os maradt az NB1 új idényében. Magabiztosan nyert a Ferencváros a Vasas otthonában a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A találkozó krónikáját Regős László Páltól hallják.
16: Nem sokáig bírta a Vasas a Ferencváros tempóját, az OB1 első fordulójában Vasas, Ferencváros 11-22. Bár az elején az első negyedben még többször vezetett is a Vasas, és azt hiszem, hogy meglepték a ferencvárosiakat a Vasas játékosai, ugyanakkor a második negyed közepén elkezdett nőni a különbség a két csapat között, és ez a végéig meg sem állt ez a különbség növekedés. Sok hiányzója volt ugyan a Vasasnak, hiszen a válogatott kerettagok Daladömei Szalai Péter sem volt itt sérülés miatt, valamint Tasi Dominik sem. A helyüket fiatal játékosokkal pótolta Kovács Atlós Róbert, 17 és 18 éves játékosok is voltak a keretben, ahogy a túloldalon is, Jánbor Csaba révén a Ferencvárosban. A ferencvárosiak tehát a második negyed végén elléptek a Vasastól, és egyre növelték a különbséget. A végén 12 gól is volt a két csapat között, viszont Barács utolsó másodperces emelésével végül ez 11-re csökkent. 22-11-re nyerte át a Ferencváros, amelyből a legeredményesebb játékos a 4 gólig jutó Vígvári Vendel volt, de 3-ig jutott Dusan Mandic és Jansik Szilárd is. A görög klasszis center Konstantinos Kakaris 2 góllal mutatkozott be az OB1-ben a Ferencváros színeiben, míg a túloldalon a Vasas részéről Lakatos Soma, valamint Aranyi Máté jutott 3-3 gólig. Ők voltak a legeredményesebbek. Voltak pillanatok, vagy periódusok a mérkőzésen, amelyre építhet a jövőben a Vasas, na meg persze a Ferencvárosnak, Ferencvárosról is elmondható. Ugyanez a vége, ez a 11 gólos különbség azért nagynak mondható, és ne felejtsük el, hogy mind a két együttes érdekelt lesz hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, szombaton a Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas pedig a BV1-cével elődöntőzik, hogy aztán vasárnap, hogy a bronz vagy az aranyéremért ugorjanak medencébe a csapatok, akár egymás ellen is. A férfi vízilabda OB1 első fordulójában tehát Vasas, Ferencváros 11-22.
12: A mérkőzést követően a címvédő ferencvárosiak vezetőedzője Nyéki Balázs értékelt Farkas Mártonnak.
17: Gratulálok a győzelemhez, ott a második negyed elején volt egy időkérésed, az addig itt indiszponáltnak tituláltad, az azt követő két és fél negyedre mit mondanál?
18: Az, hogy az jó volt, az közel volt a maximumhoz, nyilván voltak benne hibák, az teljesen normális, de az elej meg nem ért el a minimumot, úgyhogy nagy volt a különbség. Van ilyen, elfogadható, de tudjuk a céljainkat, és a céljainkban pedig azok szerepelnek, hogy mindent meg akarunk nyerni, és hétvégén meg jól akarunk játszani, és meg akarunk nyerni a Magyar Kupát, úgyhogy ahhoz maximális fegyelmezettség és koncentráció kell, ez az elején hiányzott. Persze ez egy abból a szempontból nehéz helyzet nekünk, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy majd megnyerjük, felőröljük őket. Nehéz helyzet a többi ellenfélnek, a Vasasnak is, hogy tudják, hogy felőröljük őket, de beleálltak a meccsbe, és ez becsülöm bennük, és ez tetszett. Utána pedig jó volt a reakció. Van ilyen, egyszer-egyszer előfordulhat, örülök, hogy ritkábban fordul elő, és örülök, hogy tudtunk váltani, mert azért nagyon nem mindegy, hogy milyen szájízzel megyünk bele a négyes döntőbe. Nyerhettünk volna úgy is, hogy 2-3 góllal, nagyon gyötrelmes játékkal, de a végére azért tényleg jó játék volt.
17: Talán egy érdekeset is, hogy hiába van Kakarisz benne a vízbe, azért lehet kapura lőni. Erről fog szólni a Fradi össze, hogy ez automatizmussá váljon, hogy mikor kell neki beadni, mikor kell megjátszani, és mikor kell előni.
18: Persze, hát ezt mondtam, hogy igazán a mindsetet kell átállítani a játékosok fejébe. Van, hogy a Kakariszt kell keressük, van, hogy a Kakarisznak 2 méteren kell állnia, és közelebb tudunk kerülni a zóna ellen. Ez akkor jó, hogyha ezeket tudjuk kombinálni, ezeket a játékelemeket. Alapvetően egyébként, ami még gond volt, emellett, hogy a sebesség is hiányzott, azért az első negyed, meg vagy azt mondhatom, az időkérésig a játékunk az a Kakáról szólt. Ami mondom, hogy jó, de nagyon sok fegyverünk van, és egyáltalán nem mindegy, hogy variáljuk azokat. Itt az elején nagyon hagyatkoztunk arra, nyilván ebben nekem is türelmesnek kell lenni, hogy a játékosokban is kialakuljon az, hogy van, hogy keresni kell, van, hogy sebességből kell fölúszni, és tranzíciós játékba kell keresni, és van olyan, hogy egyszerűen csak bent áll 2 méteren, és meg kell mozgatni a kabus, és át kell lőni. Mindent tudnak ezek a vízilabdázók, de azért nekik is a memóriájukat fel kell frissíteni, mert könnyen eltérnek ezektől az alap dolgoktól. Úgyhogy összességében jó volt, nagyon magabiztos győzelem volt, jól beleállt a Vasas a hiányzói ellenére, készülünk a kupa elődöntőre, a négyes döntőre.
12: Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második, szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MT-t hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetőek el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rúdugró fenomén. Armand Duplantis is ezen a napon indul. Holnap 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri össze tudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A negyeddöntős összecsapást megelőzően a pályaedző Iványi Dalma nyilatkozott Nyágúj Gergelynek.
19: Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhesse, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
20: Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie. Tényleg itt, ahogy te mondtad, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük, ugye azért, ahogy mondtad, ők nagyon szépen körbe rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött, tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak, akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például, úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásba pedig bátran kell játszanunk, türelmesen, ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
5: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást és jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszonthallásra.
1: Kulcskérdések.
21: Mi a tétje?
1: Miért fontos?
21: Mit jelent?
1: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
22: Jó napot kívánok, Hatvanitót Erika vagyok. Megszüntethetik vagy átalakíthatják a megyei önkormányzatokat, miután Magyar Péter tegnap azt mondta, hogy ezeket a Fidesz teljesen kiüresítette, így működésük okafogyottá vált, idézem, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyévé váltak. De mit is csinál egy megyei önkormányzat? Mik a feladatai és a jogosultságai? Mi lehet a jövője? Megalapozottak-e a kritikák? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a mai kulcskérdésekben vendégeinkkel. Magyari Donát, Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértővel jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok!
22: És Zongor Gáborral, a Komitátusz önkormányzati szemle szerkesztőbizottságának elnökével jó napot kívánok!
24: Jó napot kívánok!
22: Kezdjük is azzal, hogy mire alapozza a miniszterelnök a kijelentését. Valóban kiüresedtek ezek az önkormányzatok, Zongor Gábor?
24: Úgy gondolom, hogy igen. Tehát 2011. október 3-án volt a megyei önkormányzatok trianonja. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök valamennyi megyei közgyűlési elnökkel aláírt egy olyan megállapodást, amellyel a megyei önkormányzatok átadták a vagyonukat az államnak, lemondtak az intézményeikről, és gyakorlatilag egy teljessége kiüresített szervezetté alakultak át.
22: Mire tartják most a megyei önkormányzatokat? Mi a feladatuk?
24: Hát nagyon szűk. Területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladataik vannak. Területfejlesztési feladataik akkor vannak, ha van forrás, ha van mit elosztani, de e tekintetben is nagyon korlátos a lehetőségük, mert például a Magyar Falu programhoz semmi közük nem volt a megyei önkormányzatoknak. Tehát valóban az történt, hogy egy teljesen kiüresített önkormányzati szint működik ma Magyarországon, amelynek a feltöltése lenne a feladat, megítélésem szerint, és nem a megszüntetése.
22: Most már a fejlesztéseket említette, Magyari Donátot kérdezem, milyen fejlesztésekre lehet számítani a jövőben, aminek a létrehozásában, koordinálásában a megyei önkormányzatok vagy azoknak az utódai részt vehetnek?
23: Én úgy látom, hogy ha fejlesztéspolitikai oldalról nézzük a megyei szintnek a szerepét, akkor igenis van valós szerepe. Megemlíthetem az integrált területfejlesztési programoknak az összeállítását, akár az előző EU-s fejlesztéspolitikai ciklusban, akár a mostaniban, forráskiválasztási alapelvek meghatározása, és egyáltalán a fejlesztéspolitikának egy térségi partnerré válása, ez igenis egy valós, valid szerep lehet az önkormányzatoknak. Én azt mondanám, hogy érdemes külön választani magát az intézményi megnevezést és funkciót, és azt, hogy milyen feladatokat, milyen mandátummal, milyen felkészültséggel, milyen adminisztratív kapacitással látnak el. Én azt gondolom, hogy a frissen augusztus közepén meghozott kormányhatározat, ami például az integrált területfejlesztési programok pénzügyi és intézményi jellegű felülvizsgálatáról szól, lehetőséget teremt arra, hogy egy szakmai párbeszéd alakuljon ki most itt a következő időszakban. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon időszerű, hogy ez terítékre került.
22: Zongor Gábor, milyen helyet foglalnak el a megyei önkormányzatok az önkormányzati rendszerben? Lehet-e úgy átalakítani az egész felépítményt, hogy a megyei önkormányzatok kiessenek belőle?
24: Én azt gondolom, hogy a megyei önkormányzatokra, mint középszintű önkormányzatokra szükség van. Tehát az, hogy vannak a települések és van a központ, és köztük nincs egy olyan szint, amely a térségi ügyeket tudja gondozni, ez nagyon nagy hiányt okozna Magyarországon, tehát szükség van a középszintű önkormányzatokra. Az, hogy ez most megyének hívjuk, vagy régiónak hogyan alakul, az függ attól is, hogy a települési önkormányzásnak a szintere hogyan alakul a jövőben. De ez egy hosszú távú történet, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a megyei önkormányzatoknak a szubszidiaritás szempontjából különös jelentősége van, mint ahogy volt is 2010-et megelőzően. Értem ez alatt, hogy a szubszidiaritás azt jelenti, hogy az ügyeket lehetőleg azon a szinten oldjuk meg, amely legközelebb van az érintettek köréhez. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy ehhez viszont szükséges megfelelő szakmai, szervezeti, irányítási és pénzügyi garancia, tehát a megyei önkormányzatok 2010-et megelőzően ezt a szubszidiaritási feladatot látták el, amikor középszintű közszolgáltató intézményeket vettek át a településektől, azért, mert a települések nem voltak képesek, vagy nem akarták azokat működtetni. Gondoljunk itt például a középiskolákra. Tehát közszolgáltatási funkciókkal kell felruházni a középszintű kormányzatot, lakossági kapcsolatokat kell létrehozni, mert az, ami történt, hogy területfejlesztési szempontból egy-egy szelvényében volt szerepe a megyei önkormányzatoknak, ez nem tette őket valódi önkormányzattá.
22: Már ön is említette a regionális vagy megyei megnevezést esetleg, de a régióknak más szempontból is fontos szerepe lehet a megyei önkormányzatok jövőjét illetően, hiszen az uniós pályázatok, uniós források is sokszor régiókra osztva érkeznek, illetve régiók pályázhatnak rájuk. Hogyan van ez?
23: Én visszalépek akkor egy picit időben, és behozom a 2004-es uniós csatlakozásunkat. Már ezt megelőzően a hazai területfejlesztési intézményrendszer felkészült arra, hogy kövesse az Európai Unió alapelveit. Megjegyzem, az alapelveket most is követjük, az tagállami hatáskör, hogy az intézményi rendszert azt ezen elvek tiszteletbe tartása mellett hogyan alakítjuk ki. Tehát 99-re létrejöttek a tervezési statisztikai régiók, amik több éven keresztül működtek, és a tervezést igyekeztek az akkori kollégák azon a szinten koordinálni, megszervezni. Én úgy értékelem, hogy mostanra inkább a adatgyűjtési, elemzési szintje maradt meg a régióknak, hiszen az Európai Uniónak a felzárkóztatási, úgynevezett kohéziós politikájának továbbra is a régió az alap egysége. De magában a végrehajtásban Magyarországon jelenleg nincs ilyen jellegű térségi szint. Én ahelyett, hogy azt mondanám, hogy most így kell szervezni, vagy úgy kell szervezni, arra terelném a beszélgetést, hogy beszéljünk arról, hogy konkrétan milyen funkciókat kell ennek a területi középszintnek ellátni. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor én ezt négy csoportba tudom besorolni. Az egyik az a stratégiai területi prioritások kijelölése, azaz, hogy milyen megoldandó problémák kapjanak elsőbséget, mekkora földrajzi beavatkozási egységben, és itt a döntéshozást azt nem egy konkrét intézményre dedikálnám, hanem tényleg itt egy ilyen intézményi közös partnerségi együttműködésbe kell ezeket a prioritásokat kijelölni.
22: Milyen intézmények közötti együttműködésre van szó?
23: Hagy hozzak be egy holland példát. Hollandiában úgynevezett angolul regional deals megállapodások vannak, ezt saját magam fordításában a területi megállapodásoknak hívom. Itt hangsúlyos, hogy a kormányzat csak a felét finanszírozza ezeknek a fejlesztési beruházási igényeknek, a forrásnak a másik felét azt regionális, térségi, települési partnerek, a felsőoktatási akadémiai intézmények, magánszereplők adják össze, és ez a megállapodás ad egy olyan stabil, kiszámítható keretet, ami hosszú távon biztosítja, hogy közös célok mentén dolgozzanak az adott területi szinten.
22: Ez tehát az egyik lehetséges feladat.
23: Ez az egyik lehetséges feladat. A funkció. További funkció az a projektállományoknak az előkészítése. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Európai Uniós források igénybevételéhez nagyon komoly előkészítési, tervezési munka szükséges. sokszor bizony nincs elég jó minőségben kidolgozott támogatandó projekt, vagy pedig elhúzódik a végrehajtás pont az előkészítés hiányosságai miatt. Harmadik potenciális ilyen funkció lehet ugye a forrásallokáció és a projekt kiválasztásnak a rendszere. Negyedik pedig a nyomonkövetés, az értékelés, a egyéb társadalmi szereplőknek a bevonása. Hogyha ez a négy funkció megvan, és ebben kialakul egy konszenzus, hogy ezt kell ellátni, akkor lehet arról beszélni, hogy akkor ezt milyen intézményi szinten hova érdemes telepíteni. Én bízom abban, hogy a következő időszaknak a előkészítő munkája az ki fog tudni erre térni, és különböző véleményeket, szereplőket fognak megkérdezni.
22: Zongor Gábor, ön szerint elképzelhető, hogy a mostani megyei önkormányzatok ember és anyagi kapacitása mindezeknek a funkcióknak meg tud felelni, vagy valamilyen átalakításra?

0: ügynökségre lenne szükség. Ami a közgyűléseknek a működtetését illeti, én úgy vélem, hogy ha megfelelő szabályozást alakítanak ki, és az átláthatóságot, a nyilvánosságot megfelelő módon integrálják, beépítik ebbe a folyamatba, akkor tulajdonképpen ezen testületek mellett is lehet érdemi döntéseket létrehozni, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy milyen tartalmi feladatokat kapnak a megyei önkormányzatok, mert amiről a kolléga beszélt, ez a fejlesztés politikai része, mert én úgy vélem, hogy egy nagy térség, egy megye akkor tud igazán jól fejlődni, hogyha abban a közszolgáltató funkciókat megvalósító intézményeknek a működésére is befolyással bír a területi önkormányzat. Végre valahára a területi önkormányzat saját bevételi forráshoz juthatna, mert jelen állapotában az sem az, tehát lényegében a helyi önkormányzat európai kartának ma sem felel meg a megyei önkormányzat, mint önkormányzat. Tehát itt egy lényegesen nagyobb, távlatosabb együttműködésben kell gondolkodni, amelyből nem hagyható ki, még egyszer mondom, a települési önkormányzás szintje. Mert hogyha ott nem tesszük rendben a folyamatokat, akkor nehéz megjelölni azt a térségi szintet, amelynek a kormányzatiságnak a megerősítésével beszéltem.
1: Említette, hogy intézményeket kellene a megyei önkormányzatokhoz rendelni, jól értem, tehát, hogy visszaadna mondjuk középiskolákat, múzeumokat, egyebeket a megyei önkormányzatoknak, amelyeket most az állam kezel?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy most a múzeumok a megyei jogú városokhoz kerültek, ez nem tudom, hogy mennyiben látja el a térségi feladatot, vagy mondjuk a megyei könyvtárak a megyei jogú város kutatásában vannak. Tehát a megyei jogú városnak az érdekeltsége és szempontrendszere az nem olyan térségi szempontú, mint egy a települési érdekektől független működő térségi önkormányzat. Tehát itt feladatot, amelyet az állam idehoza tett, és főleg azokat, amelyeket az állam államosított. Ott ezt egyenként tulajdonképpen át kell érzni, hogy hol van a legjobb helye. Még egyszer mondom a szubszidiaritás szempontjából. Tehát hogyan tud egy intézmény legjobban szolgálni? Hogyan tudja az ott élő polgárok érdekeinek megfelelően a közszolgáltatást biztosítani? Ez a meghatározó.
1: Fejlesztés politika szempontjából kérdezem, hogyha megszüntetnék a megyei önkormányzatokat, elképzelhető, hogy valamilyen regionális fejlesztési pályázat, orientációs cég szülessen, vagy állami szerv, amely tudná koordinálni azokat a pályázatokat, amik erre felhasználhatók?
2: Vannak ennek előzményei. Magyarországon voltak regionális fejlesztési ügynökségek, regionális fejlesztési tanácsok is a korábbi időszakokban. Én hagyj hozzak egy lengyel példát be a beszélgetésbe. Zongor úr említette, hogy egy távlatosabb gondolkodásra van szükség, ha területi térségi intézményrendszer kialakításáról beszélünk. Ezzel én mélységesen egyetértek. Szerintem fontos a perspektíva rálátás. Lengyelországban 1999-ben szintén az EU csatlakozásra való felkészülés során hozták létre az önkormányzati vajdaságokat, és a mai napig kulcs szerepet töltenek be az Európai Uniós fejlesztési források elosztásában, sőt, fejlesztési ciklusról fejlesztési ciklusra egyre erősödő szerepet töltenek be. A 2021-27-es időszakban a lengyel kohéziós pénzeknek közel 44%-át a regionális vajdaságok által irányított menedzselt programokba lokálták. De itt látszik, hogy egy nagyon hosszú távon nagyon tudatosabb építkezés történt, és nyilván a fejlesztés politikai szerepeket be kell ágyazni abba a területi térségi intézményi modellbe, amit most terveznek kialakítani, de én azt tudom mondani, hogy akár zászlós hajóként először előre vehetjük a fejlesztés politikai feladatokat, funkciókat. Lehet ez egy olyan összekötő kohéziós erő az adott térségbe, ami mentén el lehet kezdeni építkezni. Ugye a megyei önkormányzatok a tervezési feladataikat korábban külső erőforrásokkal oldották meg, tehát kifejezetten a tervezési feladatokra azért kaptak forrásokat, volt erre minta. Én azt gondolom, hogy egy új együttműködési kultúrát érdemes kialakítani ezeken a térségi szinteken.

0: nem muszáj első körben teljesen egységes rendszert létrehozni, lehet kísérleti együttműködéseket kialakítani. Most még van idő, szerintem a kulcskérdés az az lesz, hogy a 2028-tól kezdődő új 7 éves EU-s fejlesztési ciklusra milyen elképzelésrendszerrel futunk neki. A tétjét ennek a megyei önkormányzatok szempontjából az adja, hogy a 28-as időszakra a kohéziós felzárkóztatási fejlesztési pénzeknek a logikája az a korábbi rendszerekhez képest meg fog változni. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a teljesítményorientáció, a reformokhoz kötött mérföldkövek, és az
1: mihez képest kapnak hangsúlyt ezek?
0: A korábbi gyakorlathoz képest, akár ezek? A mostani gyakorlathoz képest is. Konkrét példának a helyreállítási tervet tudom behozni. Ugye most augusztus 31-én zárult le ennek a nagy hajrája intézkedési szempontból. Ugye itt kevésbé érvényesül a területi logika, itt inkább konkrét célkitűzések, konkrét vállalások teljesítését kell elérni és demonstrálni, és az alapján hozzájutni a finanszírozáshoz. 28-tól ez a logika fog érvényesülni. És akkor, ahogy mondtam, a kulcskérdés az, hogy ebben az új, megváltozott rendszerben a területi szempontokat milyen szereplők, milyen mechanizmusokon keresztül fogják behozni ebbe a rendszerbe. Szerintem van most még idő ezt kialakítani, és több forgatókönyv is elképzelhető. A gazdasági sajtóban a napokban is a korábbi tárca nélkül miniszter közé tette az elképzeléseit, a javaslatait, és biztos vagyok benne, hogy más akár korábbi minisztereknek és a jelenlegi miniszternek is vannak erre vonatkozóan javaslatai. Ementén érdemes a párbeszédet folytatni. Amit én zárójelben megjegyeznék, hogy most szerintem pont az újragondolás miatt ebben a mostani időszakban van lehetőség kísérletezni, nem klasszikus együttműködéseket behozni, hanem nemzetközi jó gyakorlatokat adaptálni, és az alapján ráfordulni a 2028-as időszakra.
1: Nem mehetünk el amellett a megyei önkormányzatok átalakítása ügyében, hogy ez politikai kérdés is. Igaz, hogy a Fidesz uralja a megyei önkormányzatokat, 2024-es önkormányzati választáson mind a 19 megyében a Fidesz győzött. Megalapozott-e tehát azt gondolni, hogy politikai oka van ennek a bejelentésnek, Zongor Gábor?
2: Hát én azt gondolom, hogy minden közigazgatást érintő, önkormányzatokat érintő ügynek vannak politikai vetületei. De azt is gondolom, hogy amit a kollégám is az előbb elmondott, itt most nem lehet csak egy-egy elemet kiragadva változtatni, tehát itt tényleg egy hosszabb távra szólóan szükséges kialakítani az új önkormányzati rendszert, amely szoros együttműködésben kell, hogy működjön a terület fejlesztési politikával. És egyetértek a tekintetben is, hogy érdemes lenne kísérleteket folytatni, érdemes lenne pilotokat csinálni, mert az ország egységes szabályozással nem fejleszthet. Tehát itt a problémák egészen mások az agglomerációs térségben, a határmenti vidékeken, a belső perifériákon, az üdülőtelepüléseken, a profolvas vidékeken, tehát itt nem lehet egy kaptafára ezt az ügyet kezelni, és ebből a szempontból másodlagos kérdés, hogy most a megyei önkormányzat az hogyan épül föl választási szempontból, milyen a politikai összetétele. Itt az a lényeg, hogy miképpen tudunk egy olyan modern, innovatív, fenntartható önkormányzati rendszert létrehozni, amely képes tulajdonképpen az országot felvelni, mert e tekintetben vagyunk most lemaradásban, mind a struktúrát, illetően mind a személyállományt, mint pedig a közös gondolkodást tekintve.
1: Elhangzott az is a kormány oldaláról, hogy a Szent István vidékfejlesztési programhoz hasonló döntési mechanizmust hoznák közelebb a megyei önkormányzatok által kezelt pályázatok, pénzek kiosztásában is. Hogyan kell ezt elképzelni, Donát?
0: Itt még a részleteket nem ismerjük, viszont nagyon örömre szolgál az, hogy az a kísérletezős logika itt is megjelent, hogy ha jól tudom és jók az értesüléseim, akkor először 10 mikrotérséggel indul el ez a program, és 27. augusztus 20-tól fogják kiterjeszteni a 10 mikrotérség tapasztalati alapján. Itt alapvetően ha jól értem, funkcionális feladatokként szervezik meg ezeket a dolgokat, bár nagyon kevés részlet ismert. Itt talán, amit elmondtam pár perccel korábban, hogy az együttműködési kultúra kialakítása fontos, amit ugye szép EU-s nyelven partnerség elvének hívunk, és sokszor nehéz ezt tartalommal megtölteni, mert a partnerséghez olyan szervezőerő, olyan kapacitás és olyan partnerek is kellenek, akik érdemben képviselnek érdeket.
1: Többször elhangzott már az együttműködés szó. Ki kivel működik ebben a rendszerben együtt?
0: Itt egész szélesre ki lehet nyitni az együttműködési rendszert, ugye kezdve a gazdasági szereplőktől, tehát területi gazdasági érdekképviseletektől, nem szükségszerűen a kamarától vannak más ágazati vagy területi érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezeteknek a területi szereplői. Például az egyik fejlesztési programban vannak digitális készségfejlesztési programok. Itt ugyanúgy nagyon fontos, hogy az adott térségbe működő civil szervezetek jelezzék vissza, hogy például milyen digitális készségek fejlesztésére van szükség abban az adott mondjuk kelet-magyarországi mikrotérségben, ellentétben mondjuk egy közép-dunántúli középvárosban jelentkező digitális készség problémával. Tehát itt a szakmai szervezetek be tudnak kapcsolódni, értelemszerűen a különböző szintű települési önkormányzatoknak tudnak jelenni, ahogy utaltam rá, az egyetemi akadémiai szféra képviselői. Tehát ezt egész szélesre ki lehet nyitni. A lényeg az, hogy ezek hatékony együttműködési mechanizmusok legyenek. Én azt gondolom, hogy itt a digitalizációs eszközök révén nagyon könnyen most már, hogy könnyebben lehet szervezni vélemények összehangolását, becsatornázását, tehát ezekre most már technológia bőven rendelkezésre áll. Egész egyszerűen el kell kezdeni bátran egyeztetni, kezdeményezni.
1: Zongor Gábor mit gondol erről? Vajon ez a Szent István vidékfejlesztési program lehet-e minta a jövőre nézve?
2: Hát ugyanazt tudom mondani, mint a kollégám. Tehát ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez a minta, ahhoz tudni kell, hogy ez hogy működik. Tehát az, amit kollégám jelzett, hogy itt az együttműködési készség, a szakma és az önkormányzati világ részéről megvan, ez azt is jelenti, hogy akkor egy ilyen programnál kellenének szakmai egyeztetések. Ezeket nyitottá kell tenni, hogy tudni lehessen, hogy hol, milyen kísérleti megközelítésben indítják ezt a programot, mert Magyarországon most már jó ideje úgy költünk el térségi forrásokat, hogy tulajdonképpen a térségi szempontok igazándiból nem érvényesül. Tehát nagyon fontos, hogy új rendszert építsünk fel, ehhez viszont a szakmai párbeszédre, a partnerségre elengedhetetlen szükség van, mert különben megint belecsúszunk egyfajta központból vezényelt forráselosztási rendszerbe, ami láthatóan nem hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket kellene.
1: Van-e uniós szabály arra, hogy milyen formában kell koordinálni azokat a forrásokat, amik eddig a megyei önkormányzatokhoz tartoztak?
0: Itt előny is lehet, hogy hátrány is, hogy a tagállam saját maga tudja ezeket a mechanizmusokat kialakítani. Én közben elővettem a 2026-os országértékelést, Magyarország országértékelését, amit az Európai Bizottság állított össze, és ugye ebben mindig ajánlások, kritikák mellett ajánlások is megfogalmazódnak. Itt különösen kiemelik, hogy gyengék a területi együttműködési és partnerségi mechanizmusok, elégtelen a szakmai és pénzügyi kapacitás a nemzeti szint alatti, tehát a szubnacionális szinten, nem elég elterjedt az értékelések használata, felesleges adminisztratív és jogszabályok vannak érvényben. Ezt mind a tagállam saját hatáskörében alakította ki. Abszolút lehetőség van ezt felülírni. Ahogy említettem, alapelveket kell tudni betartani, azoknak kell megfelelni, például az angol úr által említett szubszidiaritás elvének, addicionalitás elvének, tehát hogy forrásnak is rendelkezésre kell állni, az EU-s forrás ne váltsa ki egyébként a hazai szinten elköltendő forrásokat. Partnerségről nagyon sokat beszéltünk, ezeket az elveket kell tudni érvényesíteni. Vannak nagyon komoly magyar szakértők önkormányzati világból is, az Európai Parlamentbe magas tisztséget betöltő szakértők, tehát én azt gondolom, hogy akár hazai szinten a tudás, tapasztalat rendelkezésre áll, ahogy említettem, nemzetközi gyakorlatokat lehet adaptálni, nem egy az egyben, hanem tényleg a helyi igényekhez, viszonyokhoz igazítva. Ennek egy jó keretet kell adni, ezért várjuk a Vidékfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumtól, hogy akkor milyen konkrét javaslatokkal állnak elő.
1: Zongor Gábor, ön reménykedik abban, bizakodik abban, hogy egy teljesen észszerű új rendszert lehet kialakítani?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát ha nem bíznék ebben, akkor most nem beszélgetnénk erről. Tehát én meggyőződésem az, hogy az elmúlt 36 év tapasztalata alapján és kellő kritikája mentén lehet építeni egy jó országot, amelynél a települési és önkormányzati autonómia megerősödik, a szubszidiaritás valósággá válik, a közpénzek elosztása korrekt módon történik, és fenntartható rendszer jön létre, amely révén a központi kormányzatnak a szabályozás lesz a fő dolga, és nem a forrásoknak az elosztása és a centralizáció erősítése. Én hiszem azt, hogy egy megfelelően decentralizált ország jön létre Magyarországon, ahol tényleg jó lesz élni. Én ebben reménykedem, mert erre szükség van ahhoz, hogy Magyarország Európában megfelelő helyre kerüljön.
1: Magyar Idonátnak és Zongor Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést, a munkatársaim Hörcsöki Nóra, Szilágyi Zsolt és László Pál nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető, Hatvani Tóth Erika.

0: 23 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. Hideg front vonul át az országon, sokfelé lehet eső. És most a részletek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria a paksi fenékküszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Az osztrák illetékes minisztérium pedig azt közölte, hogy a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlenül egyeztet a magyar hatóságokkal. Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitri Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Tartalmasnak minősítette az amerikai delegáció hétvégi moszkvai és kijevi megbeszéléseit az Egyesült Államok külügyminisztere. Marco Rubio szerint akár tovább lépést is hozhatnak az egyeztetések, amelyeken új elképzelések is felmerültek a háború rendezésének irányaival kapcsolatban. Mintegy 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közölte, hogy a forrást a határvédelem megerősítésére és a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatják fel. Közben a spanyol kormány nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, mely szerint a hírszerzés előző nap figyelmeztetett a tömeges határsértésre. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több tízezren vettek részt. A gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengerentúli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Baka András köztársasági elnök is ott volt. 5. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumában helyezték végső nyugalomra. Halálos vasút baleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba szállítani, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Heves zivatarok vonultak át Szlovénián. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó áram nélkül maradt, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Az előrejelzés szerint este újabb, az eddigieknél is erősebb zivatarok érhetik el a térséget, földcsuszamlások veszélyeire is figyelmeztetnek Szlovéniában. Ami a hazai időjárást illeti, jelenleg 15 és 27 fok között van a hőmérséklet az országban, Budapesten 21 fokot mérnek. A Dunántúlon és a középső ország részben sokfelé borult az ég és esik az eső. Éjszaka egy hideg front vonul át az országon. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap. Kezdetben elszórtan, aztán estétől egyre nagyobb területen alakulnak ki záporok, zivatarok. Helyenként megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A hajnali 14-19 fok után napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb éjfélkor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először arról beszélgetünk, hogy a kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, majd arról lesz szó, hogy milyen új fejlemények vannak az NKA botrányban. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, olvasható a kormány.hu-n. A dokumentumokból mindenki számára láthatóvá válhat, milyen döntéseket zárt el az Orbán kormány a nyilvánosság elől, és hogyan működött az elmúlt másfél évtizedben az állami közpénzszivattyú. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Köszöntöm a vonal végén Erdélyi Katalint, az Átlátszó főszerkesztő helyettesét.
4: Jó estét, szervusz!
3: Jó estét! Kezdjük talán először annyival, hogy ugye képbe kerüljenek a hallgatók, hogy mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok. Mit jelent ez?
4: Ez azt jelenti, hogy ezt eldöntötte, ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így a nyilvánosság, a lakosság, senki nem az érintetteken kívül, senki nem tudta, hogy mi van bennük, tehát rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
3: Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében? Mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
4: A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra milliárd közpénz, milliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió, és így egymás után sorban rendszeresen ekkora összegek. Tehát igazából nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csinálták.
3: Mi a menete annak, hogy egy ilyen titkosítást feloldjanak? Mi mindent kell mérlegre tenni, mi mindent kell górcső alá venni?
4: Ehhez én annyira nem tudok hozzászólni, hiszen újságíró vagyok, és nem jogász. Minden bizonnyal az új kormánynak a jogi szakemberei ezt átlátják, és tudják, és annak fényében hozták meg a döntéseket, miszerint ezeket nyilvánosságra hozzák.
3: Most
4: az biztos, hogy nincs bennük vagy nemzetvédelmi, honvédelmi cél, mert ugye azokat a dolgokat elfogadható és érthető, hogy titkosítják, egy ilyen hadászati, vagy akár egy atomerőművel kapcsolatos érzékeny dolgokat, de ezekben nincsen semmi, ezek nagy összegű szerződések haveri cégnek röviden.
3: Ugye most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn. Ez mit gondol? Ez azt is jelenthetni, hogyha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények? Vagyis, hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál? Mit gondol erről?
4: Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az Átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Most ugye kormányváltás történt, tehát nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
3: Ön is kitért már néhány mondat erejéig, én is említettem a felvezetőben, hogy ugye amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzési és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
4: Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel, hogy indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, tehát ilyen bullshit, tehát hogy nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot. A végösszeg pedig egyébként szerintem sokkal-sokkal több, mint 65 milliárd forint, hiszen a századvég például csak 2023-ban egy alkalommal kapott egy darab 24 milliárd forintos szerződést tanácsadásra, és ez csak egy darab szerződése volt, és hát ugye 16 évnyi Orbán kormányzás alatt rengeteg szerződést kötöttek vele az Orbán kormányok minisztériumai, illetve maga a miniszterelnökség is.
3: Ezeket a századvéges dokumentumokat egyébként nem védi üzleti titok, éppen amiatt, mert hogy közpénz van benne?
4: Nem, a magyar infotörvény, amit az Orbán kormány fogadott el, az kimondja, hogy közpénzeknél nincs olyan, hogy üzleti titok. Nagyon sokszor próbálkoztak az Orbán kormányzás idején állami cégek, illetve állami hivatalok erre hivatkozni, egy magáncéggel kötött szerződés miatt indított közérdekű adatigénylésünk megtagadásakor, hogy üzleti titok. Ezeket az eseteket mindig elvittük a bíróságra, pereltünk, és a bíróság mindig emlékeztette őket, hogy de a törvény szerint nincs olyan, hogy üzleti titok, tehát a közpénznek a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az fontosabb annál, mint a magáncégnek az úgynevezett üzleti érdeke. Magyarán, aki közpénzt fogad el egy állami cégtől vagy hivataltól, annak vállalnia kell, hogy ez a tény és a szerződés részletei nyilvánosságra kerülnek, hiszen ez a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás lényege.
3: Ugye, igen, ezt is hangsúlyozzák, hogy ezeknek a bizonyos 3000-es kormányhatározatoknak a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
4: Szerintem ez azért fontos, mert aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, meg hasonló dolgok, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. Tehát ők maguk leírták, hogy erről nem fogják megkérdezni az embereket, és ugye nem is tájékoztatták őket. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadására, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, tehát aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
3: Még egy utolsó kérdés, mit lehet tudni a továbbiakról, milyen titkosított dokumentumok kerülhetnek nyilvánosságra mondjuk a második körben, vagy azt követően?
4: Tudni sajnos nem tudok semmit, ugye független újságíróként fogalmam sincs, hogy mit tervez a mindenkori kormány, de ugyanebben a minőségemben rendkívül nagyon remélem, hogy minden kiderül, tehát minden nyilvánosságra hoznak, amit a Fidesz kormány eltitkolt a 16 év alatt.
3: Edély Katalinnak, az Átlátszó főszerkesztő helyettesének köszönöm a beszélgetést.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: 18 óra 17 perc, 20 másodperc múlva ez itt a nap témája. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden adott ki közleményt arról, hogy hétfőn a hivatal pénzügyi nyomozói újabb két szemét vettek őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett 17 milliárd forintot is meghaladó támogatásokkal kapcsolatban. Ma derült ki, hogy egyikük, akit a NAV nyomozói vezető száron vittek, a Kecskeméti Bíróságra is előzetesbe is került, az Fási Ádám felesége. A vonalban köszöntöm Török András nyugalmazott kultúrpolitikust.
5: Köszönöm szépen az érdeklődést. 28 évvel ezelőtt távoztam az NKA éléről, de hát azóta is távoztam, amikkel figyelem, hogy mi folyik ott, és mondanom csak el, hogy rettenetesen elszomorít ez a sok szabálytalanság, ami ott történt.
3: Kíváncsian várjuk majd a válaszait, de mielőtt még így általánosabban is beszélnénk az NK helyzetéről, segítsen egy picit így a mai események kapcsán. Bevallom, hogy én most hirtelen e percben nem tudom eldönteni, hogy a hölgy nevét mondhatjuk-e vagy sem, hogy nem szeretnék személyiségi jogokat sérteni, de talán ami a nevénél fontosabb is, hogy mi lehet a gyanú, mi lehet Fási Ádám feleségének bűne?
5: Hát ezt valaki mástól kell megkérdezni. Én csak egy nyugalmazott NKA elnök vagyok, úgyhogy bizonyára valami nagyon komoly bizonyíték került elő ellene. Nem tudom elképzelni, hogy a rendőrség ma letartóztatta valakit, hogyha csak halvány gyanú lenne. Úgyhogy ez már nem az első eset, és csak azt tudom mondani, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy az elmúlt 16 évben szinte kőkövön nem maradt a magyar kultúrában, és érdekes módon két olyan nagyszerű intézmény is fönnmaradt, aminek a létrehozásában én is részt vettem, ez a Nemzeti Kulturális Alap és a Digitális Irodalmi Akadémia, és az egyik teljesen változatlan, a másik sok változással, de lényegében még mindig fennáll. Tehát a rendőrségi eseményekről kérem, hogy valami hozzáérkébet kérdezzenek. De a másikról
3: abban viszont bizonyára tud nekünk segíteni, hogy azért egy picikét elevenítsük már fel a hallgatóknak, hogy mi is ez az NKA ügy.
5: Nagyon szívesen, örömmel. Én 1994-ben lettem az elnöke, én voltam tulajdonképpen az első elnöke. Azt akarta az Antal kormány, hogy a kulturális támogatások szóló döntések azok ne a minisztérium rosszul megvilágított alapsorában dőljenek el, metaforikusan szólva. Fekete György volt ennek a fő kezdeményezője, aki kulturális államtitkár volt, és sokkal progresszívebb személy képet mutatta, mint később. Tudom, hogy ez persze politikai oldalak kérdése. Tehát 93-ban hozták a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényt, és 94-ben kezdett működni, és én 94. augusztusában lettem az elnök, és 98-ig én voltam az egész szervezetnek az élén. Ez egy úgynevezett elkülönített állami pénzalap volt. Az azt jelenti, hogy volt neki egy adóbevétel forrása, a rossz emlékű kulturális adó, amivel lényegében minden kulturális országot megadóztattak, és az értékesre költötték ezt a dolgot. Ez szerencsére aztán Hiller miniszter úr közbenjárása révén ez megszűnt, ez a kulturális adó, nagyon nehezen lehetett beszedni, és pillanatnyilag azóta az ötös lottó bevételeinek 90%-a a Nemzeti Kulturális Alap forrása. Ugye ez változik is természetesen, de viszont fix, mert az emberek mindig lottóznak.
3: Hát nem csak ez az összeg az, ami pillanatnyilag meghatározza az NK alapját, vagy meghatározta, hanem maga a botrány is, aminek hatására hát teljes ugye... magyar művészvilág, a zeneszerzőktől az írókig egységesen követeli a rendszer alapvető reformját. A szakma és a bolt vezetők is egyértelműen azt javasolják, hogy az NK-t le kell választani a közvetlen politikai irányításról, és a miniszteri keretet drasztikusan korlátozni kell. Ugye, amikor kirobbant ez a botrány, akkor három egykori NK vezető kollégájával 6 pontban összefoglalták azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek a nemzeti kulturális alap jövőjéhez. Mit lát, mi a tapasztalata, mennyire veszi figyelembe ezt most az NK jelenlegi vezetése, mennyire látszik, hogy ez megvalósul?
5: Én érzem, hogy jó úton haladnak a dolgok, mert azt tudnám mondani hasonlatnak, hogy amióta az áfát feltalálták, azóta az áfa csalás az egész világon bűvig, de még nem jutott eszébe senkinek az áfát megszüntetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha betartanák és betartották a kulturális alapról szóló törvényt és a miniszteri rendeleteket, akkor egyáltalán nem kerülne sor ilyen csalásokra. Persze nyilván az idő változik, és sok mindenben érdemes változtatni, de alapjaiban ez egy megfelelő keret. Tulajdonképpen ugye elterjedt már Magyarországon is ez az angol rövidítés, egy NGO, ami azt jelenti, hogy non-governmental organization, nem kormányzati szervezet. A kulturális alap az egy ilyen kulturpolitikai glifo nyelven KVANGO volt, ami kvázi non-governmental organization, tehát kvázi nem kormányzati intézmény, ami azt jelenti, hogy függetlenül működik a kormánytól, vagy egy minisztériumtól, de az összes pénzét a kormánytól kapja, és a kulturális alap az tulajdonképpen egy ilyen. Na most ez úgymond karnyújtásnyira úgy hozta létre a oktatási, művelődési és közoktatási minisztérium, vagyis az országgyűlés még 1993-ban, hogy ez valóban karnyújtásnyira volt. A miniszter felelt mindig ezért az alapért, az NK-ért, és mindig kinevezett egy elnököt, akkor még elnöknek hívták, nem az elnöknek, és egy ideig mindig a kulturális helyettes államtitkár volt, és én itt hivatalból lettem ennek a szervezetnek a vezetője.
3: Na most bocsánat, nem akarom nagyon félbeszakítani, csak volt egy mondata, amire szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy a politikáról le kellene választani ezt az egészet, de hogyan sikerülhet ez, hogyha az NK a feje maga a miniszter?
5: Sehogy se sikerülhet, megmondom őszintén, nincs is erre szükség. Hogyha olyan embereket neveznek ki, akik autonómiával működnek, és én szerintem egy nagyszerű választás az új elnök személye, Matyasovszki Zsolnai Bence, aki a Katona József Színháznak volt jó ideig a legnagyobb fénykorában menedzserigazgatója, aki nyilvánvalóan teljes erejét erre fogja fordítani. Nekem számos utódom volt, és azt vettem észre, hogy azok voltak a jó kulturális alapelnökök, akik nem valami nagy művészeti pályán forogtak, vagy nagyon nagy művész volt az én közvetlen utódom, és nem volt elég ideje szerintem a kulturális alappal foglalkozni. Tehát ha valaki képes átlátni a folyamatokat, és autonómiával, de a jogszabályokat betartva, akkor lényegében az NKA az eredeti törvények és jogszabályok szerint működnek. Tehát amikor a három utódommal együtt kiadtuk ezt a kis rövid közleményt, akkor attól fértünk, hogy megszüntetik egy tolvonással ezt a lényegében jó intézményt, holott csak a szabályokat kéne betartani. De visszatérnék a működésre, tehát van egy úgynevezett bizottság, azt mondjuk főbizottságnak beszéltük az alapon belül, akik nem vettek a pályázatokkal, sose találkoztak, ők az összes pénzkeret felosztásában jeleskedtek, és egyes új programokra elvi irányítást végeztek, és csak havonta találkoztak. És voltak úgynevezett szakkollégiumok, tehát amik az egyes szakmához belégező pályázatokat megítélik, ők írták ki a pályázatokat, ami szintén nagyon fontos, mert csak úgy lehet jól megítélni pályázatokat, hogyha jó, hogy úgy lehet becsületesen, hogyha elég aprólékosan és elég nagy figyelem, mert jó pályázatokat írnak ki, és abba senki sem szólhatott bele. Most úgy tudnám összefoglalni, hogy a minisztérium, az ő nevű minisztérium egyre közelebb húzta magához az NK-t. Egyszer csak már nem elnök, hanem alelnök lett az elnöke, megszűnt az elkülönített állami pénz alapi jellege, ami azt jelentette, hogy már nem lehetett átvinni pénztartalékot, és például az első Fidesz kormány idején egyszer csak az elnöknek már vétójoga lett egyes pályázatokra, amit én szerint nagyon-nagyon ritkán, talán egyetlen egyszer ért vele az egyik utódó, de ez nem helyes irány. Tehát nem közelebb kéne húzni, hanem kanyújtásnyira, vagy attól távolabb autonóm módon kéne működni. De egyébként egy nagyon jó kis szervezet volt, például csak példaként elmondom, hogy nekem az elnöknek nem volt beosztottam a kulturális alap igazgatója, hanem neki is a miniszter volt a főnöke. Ez azt jelentett, hogy én nem utasíthattam, és ő írta a pénzügyi átutalásokat. Perlik Pál egy csodálatos nagy tekintélyű volt revizor a oktatási minisztériumban, mert szerint tudtam együttműködni, és hát az sosem merült, hogy én egy szabálytalan dolgot kérjek tőle, de hát ezt semmiképpen se teljesítette volna. Úgyhogy aztán szétdúlták a kulturális alaphálózatot, most valami minisztériumi iroda intézi az adminisztrációt, tehát a kulturális alapnak vissza kell állítani az autonómiát, és szerintem az adminisztrációs kollégákat is vissza kéne oda helyezni. Ugye, a mai HVG, igen.
3: Jó irányt emleget, azt mondta, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Ez a jelző vonatkozhat mondjuk a teljes kultúrpolitika területére? Mit szól például a Nagy Ervin államtitkár körül kialakult helyzethez? Ugye már Cserhalmi György nem, is kritikáját fejezte ki.
5: Nem tudok erről eleget, de a kulturális alapot azt árul szemekkel figyelme, ahogy mondtam már az előbb, és az a három új főbizottsági tag, akit kineveztek, Mácsai Pásra, Svári Tedi és ott Anna, hát azok remek, autonóm, nagy tekintélyi szakemberek, és van köztük nagyon fiatal is, ez mind nagyon, nagyon jó irány. Azt hallottam, hogy mindenfélét hallottam technikákat, hogy kik szállnak egyes osztokra a kulturális alap szakkollégiumaiba, ez csupa jó hír. A mai HVG-ben olvastam egy nagyon érdekes, egy kulturális szakértőtől az NKH szervezésével egy nagyon részletes terület, hogy miket lehetne csinálni angol mintára. Sok-sok jó ötlet van benne, ezt a minisztérium, meg az új alelnök figyelmébe ajánlom. De volt egy egyszerű dolog, ugye az, hogy egyre közelebb fúzták a minisztérium magához az NKH-t, volt egy olyan húzásuk, hogy minden szétzavarták a kollégiumok tagjait, és új választást írtak ki. Ha jól emlékszem, tényleg így volt még, de azért, hogy az egyharmadát minden kollégiumnak a Magyar Művészeti Akadémia tagjaival töltsék be, vagy az ő általuk delegált szakemberekkel töltsék be, és azt javasolja ez a mai HVG cikk, hogy ezt a miniszter egy tolvonással eltörölhetné, és visszahívhatná azokat, és azok helyére küldhetne új szakembereket, vagy delegált szakembereket, vagy... Tehát most pillanatnyilag ez egy nagyon bonyolult kérdés, inkább nem is megyek bele.
3: Nem baj, miért nekem még lenne egy utolsó kérdésem, mindjárt véget ér az adásunk, és egyébként ezt a jó irányt azért az SFI-hez kicsit átvezetve hoztam fel, hogy többek között sokan felrúlják azt is, hogy az SFI kuratóriumának tagjai és vezetője megosztja a szakmát. Úgy tudni, hogy ön is pályázott kuratóriumi tagságra, de végül lemaradt róla. Miért?
5: Hát ez nagyon sokan pályáztak, én ezt nem róla fel, bárkit lehet választani, ez a miniszterasszonynak a joga. Én már idős nyugdíjas korú vagyok, és nagyon szerettem volna valamit a hazámért tenni, bármilyen érzelmesen is hangzik, és hát akik jelentkeztem erre a posztra, és hát végül is kerültem be, de ahogy a végeredményt megnéztem, az öt kurátor közül hármat személyesen ismerek, és nagyra tartok, aki az elnök lett a nagy tekintélyű címes szakember, arról gondolják azt, hogy ő esetleg nagyon kötődött az NER-hez, de ez minden egyáltalán nincs így. Ő benne volt abban a nagyszerű filmes döntőbizottságban, Endi Vajna idején, ami a magyar filmfinanszírozás egyik fénykora volt, olyan szempontból, hogy nagyon nézhető.
3: Akkor reméljük azt, hogy az SFI-n is jó irányba mennek majd a dolgok. Köszönöm szépen Török András nyugalmazott kultúrpolitikusnak. Ez volt a nap témája, amelyben az NK-botrány legújabb eseményeiről, valamint a századvéges dokumentumok titkosításának feloldásáról beszélgettünk. A szerkesztő László Pál és a technikus Lajer Rita nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Kellemetlen viszketés, vörös foltok, napokig látszó nyomok, de az ümmögő rovarok csípése tényleg csak kellemetlen, vagy van mitől tartanunk? S hiába, hogy benne járunk már az őszben, a szúnyogok úgy tűnik nem vonultak vissza, sőt, a most még meleg őszi időszakban főképp, ha megérkezik a várva várt csapadék is, kifejezetten aktívak ezek a vérszívók. De mi történik pontosan a bőrünkkel egy-egy csípés után? Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter. A Dr. Kossuth műsora ma is délután 4 óráig szól, várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, történeteinket. SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig a Kossuth Rádió címen keressenek bennünket. Két vendégem is érkezett a stúdióba, Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa, és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az előző műsor végén a hírekben hallottam, hogy szúnyoggyérítés különböző módszerei és lehetőségei. Nyilván ez hat arra, hogy mennyi szúnyog tud bennünket megcsípni, és számomra az is kérdés, hogy a szúnyoggyérítés olyan minden szúnyogtípusra hat-e? Minden szúnyogtípusra hat? Ez még itt nem is a műsor kérdése, csak gondolkodtam rajta.
3: Egy szóval nehéz erre válaszolni. A kémiai szúnyoggyérítés, ha minden szúnyogot elér, akkor hat, de itt ökológiai környezetben kell ezt kezelni, itt számos kényszerhelyzetet kell figyelembe venni. Van olyan szúnyog, ami nem, mondjuk nem akkor aktív, amikor permetezünk, akkor nyilván rájuk nem hat. Tehát mindig ez ökológiai helyzetet kell figyelembe venni.
1: Jó, ez csak a Föld maradt című műsorra egy kis rövid reakció volt, de maradjunk a szúnyogcsípéseknél. Ugye ezek kellemetlen tünetek, de alapvetően nem is a szúrás, hanem a nőstény szúnyog nyálában lévő fehérjék okozzák, ugye ezt jól mondom. Ezt a viszkető érzést, meg a duzzanatot is, ugye? Amelyikük akar, válaszolhat igazából. A biológus is, meg a kutató is szerintem.
2: Igen, így van, tehát allergiás reakció alakulhat ki egy-egy csípést követően, ez okozza a viszkető érzést, a bőrpír, duzzanatot.
1: Tehát adunk egy immunválaszt erre, és az, hogy kinek milyen, mekkora a duzzanat, mennyi ideig viszket, vagy mennyire viszket, ez már gondolom egyén függő, mert ez egyén immunrendszerétől függ.
2: Igen, így van.
3: Tehát ugyanúgy, hogy a különböző allergénekre különbözőképpen reagálunk, ez az immunrendszerünk specificitásától függ, ugyanígy egyéni módon reagálunk a csípésekre. Tehát ez nem a szúnyogfajtól függ, hanem tőlünk függ. Illetve annyiban függ a szúnyogfajtól, hogy olyan fajok, amik még nem csíptek minket, és itt jönnek szóba az
1: immunrendszer. A számukra ismeretlenek.
3: Ismeretlen, tehát az immunrendszerünk naív vele szemben, illetve az eszúnyog által termelt molekulákkal szemben, ezért érzünk néha sokkal aktívabb immunválaszt ellenük.
1: Egy ismerősöm azt mondta, mindenképpen tegyen fel a kutatónak a kérdést, hogy biztos, hogy csak a nőstény szúnyog csíp? Én úgy tudom, hogy igen.
3: Ez a mondás, ez az általánosan elfogadott koncepció. Tavaly jött ki egy tanulmány, hogy valami borzasztó extrém körülmények között rábírtak venni a hímeket, hogy meg vérszívjon, de ez nem hiszem, hogy ökológiai, ez egy
1: kísérlet volt, igen, nyilván, igen. Hogy egyáltalán rá lehet-e kényszeríteni a vérszívót, hogy aki egyébként nem szív vért, úgy egyébként a természettől fogva, hogy rávegyék, hogy mégis. De normál esetben akkor nem, tehát normál esetben a nősténre kell számítanunk. Igen. Azt mi határozza meg, hogy valakit mennyire szokták ezt is mondani, hogy szeretnek a szúnyogok, ugye meg nem szeretnek a szúnyogok. Egyébként nálunk is a családban sok vicces mondás van arról, hogy ki az, akit és miért nem csíp meg a szúnyog vajon. Ez is immunrendszer kérdése?
3: Ugye a szúnyog az különböző ingerek alapján találja meg az ő gazd, tehát mi neki a gazdái vagyunk, neki nagyon fontos, hogy megtalálja azokat a táplálékforrásokat, amiből hatékonyan vért tud szívni, és itt különböző molekulákat használ. Vannak itt általános ingerek, például a széndioxid, ahogy lélegzünk, az egy általános inger, de ezen túlmenően vannak olyan más vegyületek, amiket a bőrünk kiválaszt, tehát azon keresztül párolog, ezekre is érzékenyek, és itt megint vannak különbségek közöttünk, tehát itt egyénektől függően más ez az odor, tehát a mi szagunknak, amit mi nem is érzünk, ezeknek a molekuláris összetétele, és ez ennek lehet különböző vonzó hatása.
1: Tehát létezik az, hogy valaki a szúnyog számára jó illatú, pedig mi nem is tudunk róla. Az, hogyha már megcsípett a szúnyog, és megvan az a bizonyos duzzanat, mit tehetünk, az is egy kérdés, itt közben hallgatónk írja a Viberen, de elérnek bennünket SMS-en és 0639666, hogy ő egész nyáron szinte pöttyös volt, nagyon kényes a szúnyogcsípésre, és így vigasztalta az édesanyja. Azt nem is értem, hogy vigasztalta, mindegy, most próbálom értelmezni az üzenetet közben, de ami a kérdés része, ugye véresre vakarta, attól múlt el, hát szerintem nem attól múlik el, hogy véresre vakarjuk, és itt tegyük tisztába, hogy mit ne csináljunk a szúnyogcsípéssel.
2: Hát valóban nem érdemes véresre vakarni, már csak azért nem, azért sem, mert így más mondjuk fertőzéseket is bevihetünk a bőrünkbe, tehát hogyha mondjuk piszkos kézzel valakinek jár szúnyogcsípést vakarni, az semmiképpen sem célszerű.
1: Ezen a ponton át kell térnünk arra, ami tulajdonképpen a műsor apropóját adta, hiszen ugye a szúnyogok különböző számunkra extra vagy kevésbé ismert betegségeket is terjesztenek, terjeszthetnek, mert nyilván nem mindegyik. És mindenkinek másképp reagál erre a szervezete. Komoly egészségügyi problémákat is okozhat mindez, és példaként most hallgassuk meg Wolf Nagy Tünde beszámolóját, frankfurti esetről van szó, itt nem csak fertőzés, haláleset is történt.
0: Maláriában meghalt két repülőtéri munkás augusztusban a frankfurti repülőtéren. Összesen 6 dolgozó fertőződött meg. A hatóságok szerint az úgynevezett repülőtéri malária állhat a háttérben, azaz maláriával fertőzött szúnyog kerülhetett a gép fedélzetére vagy a podgyászok közé, a szúnyog pedig később megcsíphette a dolgozókat. A repülőtéri malária fertőzés igen ritka jelenség, és nehezebb is felismerni, mert az orvosok elsőre általában nem gondolnak maláriára. Ez pedig késleltetheti a helyes diagnózist. A bejelentést követően arra kérte a frankfurti légikikötő a dolgozóit, hogy ha orvoshoz fordulnak, mindenképp tájékoztassák arról, hogy a frankfurti repülőtéren dolgoznak, és ott korábban repülőtéri malária eseteit azonosítottak. A repülőtéren emellett szúnyogcsapdákat is telepítettek, az elfogott példányokat az Antwerpenben működő Trópusi Orvostudományi Intézet vizsgálja. A Robert Koch Institute adatai szerint utoljára 2023-ban fordult elő hasonló eset németországi repülőtéren, szintén Frankfurtban. A veszélyes kórt egy bizonyos szúnyogfaj terjeszti, amely Afrikában, Dél-Ázsiában és Latin-Amerika egyes területein honos. A malária általában magas lázzal kezdődik, hidegrázással, fej- és végtag fájdalommal jár, gyakran hasmenés kíséri. A közegészségügyi hivatal szerint a lakosság szempontjából a kockázat rendkívül alacsony, mivel a malária nem terjed emberről emberre, csak szúnyogcsípés útján. Az egészségügyi világszervezet hangsúlyozta, hogy bár a betegség kezelés nélkül halálos lehet, megelőzhető és gyógyítható.
1: Wolf Nagy Tünde tudósítását hallották, és hát azért elég félelmetes arra gondolni, hogy annak ellenére, hogy emberről emberre nem terjed a malária, mégis belehaltak ketten. Beszéljünk egy kicsit a maláriáról. Hogyan terjeszti ezt a szúnyog egyáltalán? Honnan kerülhetnek nem Magyarországra, hanem most éppen Németországba, de ennyi erővel ide is kerülhetett volna olyan szúnyog, amely a maláriát terjeszti.
3: Nem akarok pánikot kelteni, Magyarországon rengeteg olyan szúnyog van, amely képes a maláriát terjeszteni.
1: Na, ez remek hír.
3: Viszont amiért nincs Magyarországon malária, az az, hogy nincs Magyarországon a kórokozója a maláriának.
1: Tehát ehhez, akkor most, hogy értsük jól, ehhez kell egyszer a szúnyog, amelyik képes terjeszteni a maláriát, és kell egyszer a kórokozó, amit valahol megfertőzi ezt a szúnyogot. Tehát ő egy gazda ennek a maláriának a számára, és elviszi az emberre.
3: Igen, a szúnyog ez egy vektor, az ember a gazdája ennek az egysejtű kórokozónak. Magyarországon, ugye, meg egész Európában volt malária a elmúlt század közepéig, végéig. Sikerült ezt kiirtani. Mára tényleg megszűnt a malária járványok. Tehát azok az esetek, amikor egy helyi szúnyog megcsíp valakit, és abból alakul ki járvány. Ez a fajta malária megszűnt, de ugye folyamatosan jelen van a malária Európában is, a behurcolásból fakadóan, tehát elmegyünk egy trópusi területre nyaralni, ott Magyarországon is vannak esetszámok, ezek 5 és 40 között vannak, ha jól tudom, éves szinten. tehát vannak esetszámok, csak nem alakulnak ki azok a fertőzöttségi körök, vagy ezek a, tehát kicsi a valószínűsége annak, hogyha valaki hazajön, őt egy ilyen malária szúnyog megcsíp, és az egy másik embert megcsíp. Tehát ez, itt nagyon sok valószínűségnek kell találkoznia ahhoz, hogy egy járvány kialakuljon.
1: Tehát sok-sok szerencsétlen eset láncolatából lesz. Igen, majd egyszer, pontos. De szerencsére ez nálunk még nem történt meg. Viszont ami megtörtént, és akkor beszéljünk más betegségekről is, amelyeket szintén szúnyogok terjesztenek, szintén augusztusban éppen az NNGK laboratóriumi vizsgálata igazolta az idei

0: is, de egyébként ez egy világszerte nagyon elterjedt kórokozó, és hát Magyarországon is gyakorlatilag 20 éve tartunk számon emberi megbetegedéseket, úgyhogy hát sajnos nem annyira meglepő, hogy idén is igazoltunk fertőzést.
1: Ez is egy lázas betegség, vagy a tünetei hasonlóak a maláriához? Maláriánál azt hiszem, hogy az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy jó magas láz, ha más nem rejtő regényekből rémlik a történet.
0: Nos igen, a láz az jellemző lehet a nyugat-nílusi vírusra is, de ez a kórokozó egy picit, hát sokféle tünetet tud okozni. Amit érdemes leszögezni, hogy a fertőzéseknek egy nagyon nagy százaléka tünetmentesen zajlik, vagy nagyon enyhe tünetekkel, ez körülbelül ilyen 70-80%. Ez azt jelenti, hogy megfertőződhetünk úgy is a vírussal, hogy gyakorlatilag észre sem vesszük. Egy kisebb százaléka a fertőzötteknek tüneteket produkál, és itt két kórképet lehet elkülöníteni. Van az úgynevezett nyugat-nílusi láz, ami egy, hát egy enyhébb lefolyású kórforma, bár ez is elég kellemetlen. Itt ugye, ahogy a neve is utal rá, lázas tünetek kialakulhatnak, illetve ilyen influenza-szerű panaszok, tehát ez a erős izületi fájdalom
1: általános
0: jellemző.
1: Levertség.
0: Igen, igen, így van. Illetve kiütések is megjelenhetnek, ezek ilyen apró szemű kiütések, és hát valóban a lázhőemelkedés rossz közérzet jellemző tud lenni. Az eseteknek pedig egy nagyon kicsi százalékában, körülbelül 1%-ában tud kialakulni az igazán súlyos kórforma, ez viszont már idegrendszeri tünetekkel jár, ezt így összefoglalóan úgy hívjuk, hogy nyugat-nílusi vírus neuroinvazív tünetegyüttes. Itt ugye agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás alakulhat ki, bénulásos tünetek is, és hát bizony ez igen súlyos lefolyású lehet, és előfordulhatnak halálos kimenetelű fertőzések. Ugye ebből a szempontból főleg a tehát érzékeny kockázati csoportnak tartjuk az időskorúakat, illetve az immunszuprimált populációt, tehát akik azokat a betegeket, akiknek az immunrendszere valamilyen okból kifolyólag gyengült, ez lehet akár egy alapbetegség is.
1: Egy például, betegségkezelés után.
0: Igen, vagy például mondjuk egy adott betegségre adott terápia következménye, például mondjuk autoimmunterápia, autoimmunbetegségek kezelésére alkalmazott terápia, vagy akár kemoterápia. Ugye immunszuprimáltak például az onkohematológiai betegek, vagy akár a szervtranszplantáltak, tehát nekik különösen fontos, hogy ebben az időszakban vigyázzanak magukra.
1: A nyugat-nílusi lázon kívül milyen más betegségek terjesztésében járnak még élen ezek a kis aranyos vérszívók? Ugye most már említettük a maláriát, mint konkrét eset következményét említettük a nyugat-nílusi lázat, de vannak itt még teljesen ismeretlen nevű, talán a Zika vírussal már így szóban, hírekben találkozhattunk.
0: Igen, így van, hát elképesztően sokféle kórokozót, és azon belül elképesztően sokféle vírust tudnak terjeszteni ezek a szúnyogok. Itt ugye az fontos megjegyezni, hogy az említett Zika vírus az Magyarországon nem fordul elő szerencsére, tehát behurcolt esetek ismertek. Ilyen utazáshoz köthető fertőzés például még a chikungunya vírus, vagy a dengiláz, ami hát jelen esetben, hogyha valaki trópusi, szubtrópusi területre megy nyaralni, akkor ott tud megfertőződni ezekkel a vírusokkal, tehát szerencsére magyarországi terjedése és hazai eredetű esetek egyelőre nem ismertek még nálunk.
1: Az egyik hallgatónk azt írja, hogy a szúnyogok csak trópusi országokban terjesztenek veszélyes kórt. De hát ez nem igaz, ugye? Mert hogy ezt megbeszéltük, hogy ez nem attól függ, a helyszínről eljöhet.
2: Igen, tehát ugye ez ugyanezeknél a vírusoknál ugyanaz a szabály játszik, mint amit a maláriánál megbeszéltünk, hogy a potenciálisan itt vannak azok a vektorok, azok a szúnyogfajok, tehát itt most más szúnyogfajokat kell említenünk, és itt jönnek szóba, számításba az inváziós fajok, és ezért foglalkozunk velük, mert ők laborba, meg más európai országokban képesek ezeket a kórokozókat terjeszteni. Itt Magyarországon még nem sikerült ezt kimutatni, tehát mi rendszeresen fogunk ilyen invazív fajokat, és ezeket szűrjük különböző ezekre a kórokozókra is. Hát mi azt tapasztaljuk, hogy nem találunk semmit, tehát kutatószemmel szomorúak vagyunk, de ez az...
1: Mi azért annyira nem.
2: Igen, tehát ez egy jó hír, és nagyon fontos, hogy ez a folyamatos monitoring meg surveillance rendszer ez működjön, hogy elcsípjük azt a pillanatot,

0: pillanatot, amikor esetleg már ugyanígy egy behurcolt esetből az invazív fajok következtében kialakul egy lokális járvány.
1: Mielőtt még itt a szúnyogokról, meg a szúnyogmonitorozásról részletesebben beszélnénk, mert egy kis időt fogunk erre is szánni, előtte még itt az orvosi vonalon haladjunk végig, hogy például a központnak hogyan kerül látóterébe egy-egy ilyen megbetegedés, mert ez egyáltalán nem törvényszerű és értelemszerű, nem véletlen, hogy a maláriás esetet is ilyen nehézkesen vették észre a repülőtéren, mert hogy hát nem ismerjük ezeket a betegségeket, miért gondolnék én arra, hogyha nem tudom én honnan hazajövünk, és mondjuk belázasodik két nap múlva melyik családtak, hogy akkor rohanjak olyan laborvizsgálatra, ami speciálisan kimutathat egészen extra kórokozókat.
2: Igen, így van, tehát ezeknek az eseteknek a felismerése úgy történik, hogy a panaszaival a beteg orvoshoz fordul, és ugye az orvos kéri meg ezeket a célzott laboratóriumi vizsgálatokat.
1: Bocsánat, tehát ott valahol a házi orvosnál az egészen az alapellátásnak kell, hogy eldőjön, hogy ez gyanús, vagy nem gyanús, de lehet, hogy az életében még a házi orvos sem találkozott dengulázzal.
2: Igen, tehát lehet házi orvoshoz is fordulni, illetve vannak például infektológiai ambulanciák, tehát vannak azért kifejezetten olyan ellátó intézmények, szakrendelések, ahol fertőző betegségekre specializált orvosok látják el a betegeket, illetve hát sajnos, hogyha a beteg állapota úgy kívánja, akkor akár kórházi osztályra is kerülhet, tehát nem feltétlenül járó betegektől kapjuk a laboratóriumban a vizsgálati mintát, akkor ott ugye az adott osztályon dől el, hogy milyen vizsgálatokat érdemes megkérni. Ugye az említett dengi, zika, csikungunya vírusoknál, ott ugye nagyon fontos az utazási előzmény figyelembevétele.
1: Gyanakodjunk. Ha olyan helyen voltunk, ahol felütheti fejét ilyen betegség, akkor legalábbis legyen benne a fejünkben, hogy létezik, igen, az a verzió is, hogy az a láz az emiatt van.
2: Igen, így van, és ez nagyon fontos, hogyha panaszokat észlel magán valaki, és elmegy orvoshoz a problémával, akkor azt jelezni kell, hogyha ilyen területen járt, hiszen ez egy információ a szakembernek, hogy ez alapján tud dönteni laboratóriumi vizsgálatok kéréséről. Minden esetben azok az esetek, amelyek a járványügyi jelentésekbe bekerülnek, laboratóriumi módszerekkel kivizsgált esetek, tehát ezeknél a kórokozóknál nem úgy történik a meghatározás, hogy a tünetek alapján ráillik, és akkor biztosan arról a kórokozóról van szó, hiszen azért a tünetek nagyon átfedhetnek, ezek a mondjuk maradjunk a vírusoknál, adott földrajzi területen egyszerre vannak jelen, tehát mindenképpen egy célzott laboratóriumi vizsgálat, mikrobiológiai vizsgálat szükséges, amit egyébként el is végzünk ezeknél a betegeknél. Nézzük magát az immunválaszt is, célzottan az adott kórokozóra, illetve a vírus jelenlétét is vizsgáljuk a betegek mintáiból, és ez alapján ugye egyszerre többféle kórokozóra is nézzük a beteg mintáját, hiszen a tünetek akár több mindenre is ráillhetnek, úgyhogy ez alapján tudjuk specifikusan meghatározni a betegséget.
0: Jó, ez azt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon fontos, tehát, ahogy ugye megtanultuk a COVID időszakában, hogy a góckutatásnak a fontosságát. Itt van egy járványügyi kórkép, és nagyon fontos, hogy ezt kiegészítsük egy ökológiai kórképpel. Tehát nagyon fontos, hogy az ökológus és a virológusok kommunikáljanak, és a járványügyi
1: szervek kommunikálnak?
0: Kommunikálnak, igen, még dolgozunk együtt, mert hogy tehát itt előbb elhangzott, hogy mi történik a humán vonalon, de nekünk közben feladatunk, hogy folyamatosan az ország különböző pontjain csapdázzuk a szúnyogokat, és elvégezzük a szűrést, hogy a természetben mi történik, illetve az olyan helyeken, ahol ilyen potenciális járványveszély van, akkor ott a szúnyogokat is mintázzuk, hogy képet kapjunk a tényleges járványképről.
1: Jól rá is vezetett a következő kis beszélgetés részletre, hiszen a Pécsi Szúnyoglaborba látogatunk, dr. Kuruc Kornéliával, a Pécsi Egyetem egyetemi adjunktusával beszélgettem korábban arról, hogyan is kell elképzelni a szúnyog kolóniáknak vagy szúnyog csoportoknak a labor körülmények közötti tartását.
3: Egészen a fejlődési folyamatuk legelején mi tojás állapotban begyűjtjük őket kintről a természetről.
1: Tehát ehhez tudni kell, hogy hol vannak, és jó időben kell ott lenni olyan időjárási körülmények között, mert hiszen a szúnyog élete az rövid.
3: Mi pontosan tudjuk, hogy hova menjünk ki gyűjteni, és megvannak azok a nagyon egyszerű csapdázási módszerek, amivel mi a szúnyogok tojásait tudjuk begyűjteni. Ezeket beszállítjuk a laboratóriumba, a mikroszkóp alatt tudjuk ellenőrizni a tojások mérete, formája alapján, hogy egyébként a számunk számunkra szükséges szúnyogfajhoz tartozik-e, majd megfelelő körülményeket kell biztosítsunk ahhoz, hogy ezek a szúnyogok végig tudják vinni a fejlődésüket. Tehát mi vizes élőhelyet kell biztosítsunk a tojásoknak, a lárvákat etetnünk kell, megfelelő hőmérsékletű víz, tápanyagtartalmú víz, illetve már amikor kifejlődnek és felnőtt szúnyogok lesznek, akkor szúnyoghálós ketrecekben, zárt ajtók mögött, úgynevezett klímakamrákban tartjuk őket, ahol tudjuk szabályozni a páratartalmat, a hőmérsékletet és a fényintenzitást is, tehát gyakorlatilag imitáljuk számukra a megfelelő környezetet.
1: Olvastam egy rövidítés, SIT, ez az egyik megcélzott módszer, ami steril hímegyedek kiengedésével jár.
3: A steril insect technik kifejezésből jön ez a SIT kifejezés. Hím szúnyogokat laborkörülmények közt nevelt, fenntartott szúnyogokat sterilizálnak, ezt egy besugárzással teszik. Ettől nem pusztulnak el a hím szúnyogok, csak nem lesznek nemzőképesek. Ezeket a szúnyogokat kiengedik a szabadba, a vad típusú nőstények közé. Ezt megelőző monitorozó munkákból fogjuk tudni felmérni, hogy hol és mennyi ilyen hímszúnyogot kell kiengednünk ahhoz, hogy nagy eséllyel velük párosodjanak a természetben előforduló nőstények. A párosodást követően a nősténszúnyogok úgy érzik, hogy megtették, amit a természet megkívánt tőlük, ellenben ezekből nem lesznek életképes utódok, de gyakorlatilag egy populáció szabályozást tudunk végrehajtani.
1: Ha belegondolunk, hogy az ökológiai rendszereket minden megváltoztatja, hogyha az ember belenyúl, és mindig belenyúlunk, itt is belenyúlunk, a tudomány ugye ezzel a módszerrel gyakorlatilag megváltoztatja egy populáció életét. Erre vonatkozóan vannak-e elképzelések, kontroll, vagy felügyelet, vagy tovább kísérés?
3: Alapvetően itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szúnyogok gyérítése, vagy szúnyog írtása gyakorlatilag egyidős, vagy vannak a története egyidős az emberiséggel.
1: Igen, egy ideig csapkodtuk kézzel, aztán csapkodtuk mással, utána jöttek a vegyszerek, és akkor most ott tartunk, hogy a vegyszerek azok nem jók, jobbak a biológiai módszerek.
3: Így van. Elsősorban az lenne a cél, hogy valóban úgy csökkentsük az állományt, hogy az csípés ártalom szempontjából a városi lakosságnak egy elviselhető mértékűvé csökkenjen. Kiirtani a szúnyogokat nem fogjuk. Biológiai rendszerben gondolkodva az sosem jó ötlet, hogy teljes mértékben kiiktassunk egy szervezetet a rendszerből. Ezzel a steril szúnyog technológiával egyfelől kijuttatunk a természetbe plusz példányokat, ugyanakkor nem lesz utódnemzés. A szúnyogok elleni gyérítési, jelenleg rendelkezésre álló gyérítési megoldások közül még mindig ez a technológia tűnik a legbiztonságosabbnak és környezetkímélő megoldásnak.
1: A Pécsi Egyetem munkatársával, dr. Kuruc Kornéliával beszélgettem, és vendégem a stúdióban dr. Nagy Anna és Garamszegi László Zsolt, és most maradjunk kicsit a szúnyogoknál, így a műsor vége felé. Az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor kutatásai pontosan mivel foglalkoznak? Milyen szúnyogokkal, milyen körülmények között, hogyan?
0: Mi kiemelten az inváziós fajokkal foglalkozunk. Ugye Magyarországon körülbelül egy évtizede megjelent három faj is megjelent, ugye ázsiai tigris szúnyog, a japán bozott szúnyog, meg a koreai szúnyog. Itt a legjobban ismert az ázsiai tigris szúnyog, ez van jelen ma már leggyakrabban, meg legnagyobb egyetszámmal, sőt olyan ilyen nagy egyetszámmal, hogy a városokban ez az a faj, ami az embert leginkább csípi. Tehát már annyira elterjedt az országban. Úgyhogy egyrészt itt az inváziós folyamatokat próbáljuk megérteni, és nagyon fontos tudnunk, hogy az országban hogyan terjednek el, hogyan terjedtek el, sajnos most már múlt időben tudunk erről beszélni, meg mik azok az ökológiai tényezők, amik ezt az elterjedést befolyásolják. Ugye ehhez az kell, hogy egy országos szintre kiterjesztett megfigyelési rendszert működtessünk, ez azért nem könnyű egy kis munkacsoportnak, itt kérjük a lakosság segítségét, erre ugye egy új technológia, egy kommunikációs technológia, amit alkalmazunk, ez a társadalmi tudomány, vagy citizen science keret, amiben a lakosság támogatását kérjük, itt a ország bármely pontjáról bárki be tud nekünk küldeni megfigyelést, fénykép, most már hang alapján is dolgozunk egy külön applikációval, úgyhogy ezek alapján próbáljuk meg rekonstruálni a fajnak egyrészt a térbeli elterjedését, meg a szezonális változását. Ugye itt nagyon fontos például az a megfigyelés, hogy télen, decemberben, januárban kapunk kifejlett példányokról megfigyelést.
1: Ez ugye meglepő, még egyelőre meglepő.
0: Ugye, tehát ez rá világít arra, hogy ez a faj nem csak tojás alakban tud áttelenni, hanem felnőtt alakban. Úgyhogy ez az egyik monitorozás, tehát itt többnyire ilyen ökológiai jelenségeket tudunk föltárni, a másik meg, amikor, amiről előbb is beszéltünk, hogy rohangálunk a szúnyogok után, és csapdázzuk őket különböző helyeken, különböző stratégiával és a járványügyi szervekkel együttműködve az azonosítás után vírusszűrést végzünk el.
1: És hát ez segíti majd az önök munkáját is, és térjünk már egy kérdés erejéig a végére a szúnyogok okozta betegségekre. A csikungunyát írja a hallgatónk, hogy már tavaly óta van vakcina, érdemes-e egyáltalán vakcinákkal foglalkozni, hiszen ha trópusi országba utazunk, ez több vakcinát is jelenthet.
2: Igen, így van, a csikungunyára valóban fejlesztettek védőoltást az elmúlt években. Egyébként az itt említett kórokozók közül, trópusi kórokozók közül a dengi láz ellen is elérhető védőoltás. Mindenképpen érdemes figyelembe venni az úti célt, az egyéni paramétereket, tehát ha esetleg valaki valamilyen alapbetegségből, életkorból fakadóan kockázati csoportnak minősül, akkor érdemes megfontolni a védőoltás beadatását. Itt nagyon fontos, hogy vannak védőoltási szaktanácsadók, vannak olyan egészségügyi szolgáltatók, ahol igénybe lehet venni utazás előtt, mind a védőoltásokkal kapcsolatban, mind pedig magával az utazással kapcsolatos gyakorlati praktikákra vonatkozó tanácsadást. Többek között egyébként az NNGK-ban is elérhető ilyen szolgáltatás.
1: Szerintem érdemes ezt igénybe venni, mert nem biztos, hogy magunktól el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami ellen érdemes, mi az, ami ellen nem.
2: Igen, hogyha valaki ilyen trópusi területre utazik, akkor nem szükséges neki eldöntenie, hogy milyen védőoltást kell beadatni, ebben tudunk segítséget nyújtani, és hát az sem mindegy, hogy valaki csak egy nyaralásra megy el a trópusi területre, vagy esetleg húzamosabb időt tölt el az adott területen, mert akkor nyilván más tanácsok érvényesek abban az esetben.
1: Igazságtalan vagyok, mert nagyon nincs már időnk, de jött egy érdekes kérdés, veszélyesebb a tigris szúnyog, mint az átlagos? Ez megint egy összetett kérdés, biztosan bólogat a kutató, hogy nagyon, de röviden tudunk-e válaszolni a hallgatónak? Féljen-e jobban a tigris szúnyogtól?
0: Jelenleg nem kell félni a tigris szúnyogtól, jelenleg ugye azt tudom elmondani, hogy még nem találtunk bennük kórokozókat, az előbb említett kórokozókat nem találtuk, úgyhogy figyelni kell rájuk, monitorozni kell őket. Potenciálisan veszélyt jelenthetnek, de jelenleg ezeket a kórokozókat, amikről beszéltünk, beleértve a nyugat-nílusi lázat is, ami már régóta jelen van az országban, ezeket más szúnyogok terjesztik, nem a tigris szúnyog.
1: De ezért érdemes figyelni, egyik hallgatónk írta, hogy a jégzselében hisz leginkább, hogyha már a szúnyogcsípés létrejött, mosolyognak, a jégzseli az egy jó ötlet ezek szerint. Maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa, és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoportjának vezetője, és még nem beszéltünk a szívférgességről, bőrférgességről és sok mindenről, ami szintén a szúnyoghoz kötődik, biztos, hogy folytatjuk még ezt a témát. Holnap is jelentkezünk, akkor majd arról beszélünk, hogy a tartós stressz a néma gyilkosunk, milyen lelki és fiziológiás tünetei lehetnek a folyamatosan jelenlévő stressznek, pszichológus és gyógyász is válaszol majd a kérdéseikre. Itt a Dr. Kossuth mára búcsúzik, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Vicsák Esztert hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: 0 óra 2 perc. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Csak nem 40 napi rendi pontról tárgyalt tegnapi ülésén a kormány. Újra kiírják az NVVH 3 elnök helyettesi pályázatát. Változékony idő lesz a folytatásban. És most a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is. Magyar Péter ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, az államadósság és államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányígéreteit. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, és nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát. Erről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a Tisza, jelentette be a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a javaslatról ma szavaznak. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A múlt héten alakult testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Bolt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a bizottság. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-ig lehet. Folytatódik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programja, a Senior Egyetem. A szervezők elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg a témákkal. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. A jelenlévők a magas vérnyomás betegségről tudhatnak meg hasznos információkat. Ami az időjárást illeti, jelenleg 14 és 26 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 21-22 fokot mérnek. A Dunántúlon és a Dunatisza közén sokfelé borult az ég és esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. A szél helyenként megerősödik, időnként viharossá fokozódik. Hajnalban 14 és 19, délután 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb egy órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. A megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket, Barta Bernadett vagyok. Adásunkban az alábbi témákkal készültünk mára. Folytatva a zöld iskola kezdést, ma egy édesanya mutatja meg, milyen tudatos döntésekkel indítja útnak gimnazista lányát. Egyre többen bringával indulnak az iskolába, műsorunkból kiderül, ez mennyire jó a levegőnek. Környezetvédelmi konferenciát tartottak a hétvégén Zala megyében, ahol stábunk is jelen volt. Ezekkel a témákkal készülünk a mai zöld hírek mellett. Tartsanak velem! 10 éve lett zöld, Tóth Andi Zero Waste tanácsadó háztartása. A több gyermekes családanya legkisebb lánya számára már napi rutin része a tudatos választás. Most Andi oszt meg néhány tippet, praktikát, ami másnak is hasznos lehet.
3: Ami alap, hogy kulacsban visz magával vizet, általában vizet. Néha teát, néha valamilyen citromos italt, de inkább egész család vízivó nálunk. Úgyhogy tulajdonképpen van a hűtőben hűtött víz, meg a csapból folyik a csapvíz. Ki miért szeretne, azt mindig a kulacsába tölt és viszi magával. Ez egy alap dolog, ez elengedhetetlen nálunk. Bárkit is nézünk a családban. Ezen kívül, amikor 10 órait csomagolnak maguknak, hát most már elég nagyok, úgyhogy maguknak szokták többnyire csinálni, akkor az a másik alap, hogy textil szendvics csomagolót használnak.
4: Jaj, de helyes, ezek egyébként olyanok, mint hogyha ilyen kisebb szalvéták lennének, nagyon szép mintája van, az egyik az cikcakos, sárga, szürke, fehérrel, másik pedig egy kis, mint hogyha ilyen kis kékfestő fordított arányban jelenne meg.
3: Az egyiket anyukám varta, a másikat vettem, még a kezdetek kezdetén, nincsen semmi ördöngösség benne, igazából pamut vászon, és a belső rétege az egy pul, hát ez már egy kicsit nyúzott, ez az egyik első darab, az mi azt jelenti, hogy 10 éves, és még gyakorlatilag semmi baja nincsen. Amiatt, hogy a belseje pul réteg, az helyettesíti a műanyag zacskót, és ez tartja úgy frissen és ehetően a szendvicsüket.
4: És van rajta egy kis tépőzár is, úgyhogy így gyakorlatilag könnyen össze tudjuk fogni ezt az egészet.
3: Így van, egyébként nem csak ilyen szendvics csomagolóba szokták maguknak, hogyha éppen mosásban van mindegyik, akkor fognak egy egyszerű textil szalvétát, mert hogy textil szalvéta van itthon csak, abba csomagolnak, ennél sokkal izgalmasabban.
4: Újabb fiók nyílt ki.
3: Textil zsákok. És
4: ez régi párnahúzat volt?
3: Ez egy régi párnahúzat volt, pontosan.
4: A mintából sejtettem, mert mint hogyha nekünk is lenne otthon.
3: Igen,
4: ilyen.
3: Igen, Pani lányomnak egy régi párna, hát nem csak párna, hanem takaróhúzata volt, ami elkopott már, és akkor ebből vartunk nagyon klassz textil zsákokat, és mivel rózsaszín mániás, a gyerek ezt imádja, és ezt belerakják egy másik textil valamilyen zsákba, mondjuk ebbe mutattam, ez a kis párnából készült textilzsák, és ebbe viszik el. Ennyi idő alatt nem szárad ki az a pár óra, amíg elfogyasztják, addig nem fog ez kiszáradni ebben sem.
4: Iskolatársakat mennyire tud akár környezet tudatosabbá tenni, hogy valaki figyel, mert valakinek ez az, ami természetes otthon?
3: Azért érdekes ez a kérdés, mert volt általános iskolában olyan osztálytárs, akinek az anyukája fölhívott engem, hogy a Panni milyen csomagolóba viszi a szendvicsét, mert hogy annyira megtetszett a lányának, hogy ő is szeretne. Tehát igenis van hatása a gyerekeknek, még akkor is, hogyha nem beszélnek róla, hanem csak látják a többiek, hogy ki mit csinál. Ez a, ugye, állandóan a trendek után megyünk. Azzal nincsen baj igazából, hogyha bizonyos fokig ez egy divat irányt vesz. Ne menjünk el a divatba teljes mértékben, maradjunk a mértékletességnél, de mindenképpen ragadnak egymásra azok a jó példák, amiket mutatunk a társainknak.
4: Hogyan lehet okosan kezdeni egy tanévet, mert hogy most már ugye lánya, akit kislányként emlegetünk folyamatosan, ő már azért gimnazista lassan érettségizni fog.
3: Így van, ő már érettségizni fog, nem idén, hanem jövőre. Kezdetektől úgy kezeltük, hogy ez egy természetes, nálunk ez az alap. A környezete hol elfogadta ezt, hol nem, ez nagyon érdekes volt ezt látni, hogy volt, hogy úgy jött hazasírva, hogy a többiek kinevették ezért, és ahogy nőtt, úgy fogadta el ezt az egészet, és úgy vált számára teljesen természetessé, most már inkább ő mosolyog azon, hogyha a többiek ezt nem tartják alapnak.
4: Például mondjuk, hogyha van ugye nagyobb testvér, akkor én azt gondolom, nálunk legalábbis bizonyos tekintetben ez meg tudott valósulni, nem mindenben, mert ugye öcsém van, hogy vannak-e olyan tanszerek, amiket mondjuk a másik meg tud kapni később.
3: Értem a kérdést, és nagyon jó ez, hogy ezt felhoztad, mert ez gyakorlatilag az újrahasználatnak, a tovább használatnak egy nagyon kritikus része, amikor iskola kezdés van. Én azt értem, és én is szülő átmentem ezen, hogy amikor az első, főleg az első gyerek első osztályban, hogy ez egy olyan nagy dolog, és olyan szívet szorongató, és mindent szeretnénk neki megadni, és a legszebb, és a legjobb, és mindenben tökéletes legyen. De aztán, ahogy telnek az évek, ez változik, és a tudatosság az sokkal erőteljesebb volt nálunk ennél az érzésnél. Például az iskolatáskáikat, azokat sorba használták, a fiúk tudták használni egy darabig egymásét, a lány ő nem, viszont mindig olyan iskolatáskát választottunk például, ami minimum a 8 évet kivírt, tehát az első 8 évet kibírta. Általában 6 évig használták az első iskolatáskát, és utána váltottak egy olyan nagyfiúsra, nagylányosra, kamaszosra, amit aztán viszont a gimnáziumban végig hordtak. Tehát gyakorlatilag két táskával végigcsináltuk. Az apró eszközöknél meg folyamatosan mindent átörököltek egymástól, a vízfestéktől kezdve a gyurmán át, az ecsetekig, a ceruzák, mindent, ami csak megmaradt, sőt még a füzeteket is, hogyha a vonalazása megfelelt az épp adott évfolyamnak a követelményeibe, akkor a füzeteket is újra és újra használták addig, amíg volt benne üres lap.
4: Ilyenkor egyébként arra is kell gondolni, hogy nem csak környezettudatosak vagyunk, hanem spórolunk is a családi kasszából, vagy rosszul sejtem?
3: Nagyon sokat lehet ezzel spórolni, rengeteget, hogyha csak arra gondolunk, hogy mennyibe kerül egy jobb minőségű füzet. Persze lehet olcsón is füzetet venni, de azok általában nagyon vékony lapuk van, hogyha olyan tollal ír, vagy ceruzával a gyerek, akkor átászhat, átíródhat, kevés lapszám van benne, tehát összességében, hogy főleg olyan tantárgyaknál, amit később majd elő akarna venni valami miatt, akkor érdemes jobb minőségűt venni, és akkor érdemes kihasználni azt, hogy tényleg használjuk addig, amíg van benne lap. A könyveknél ugye már ez bejáratott módszer, hogy ha csak nem változik a sorozatszáma az adott tankönyvnek, akkor ugye az iskolai könyvtárból kapunk sokszor könyveket. Tehát ez is egyfajta újrahasznált, bár tudom, hogy most jelenleg ingyenesek a tankönyvek, de nyelvkönyveknél például nagyon jól lehet használni ezt a módszert, hogy a tankönyveket nem a munkafüzetek, de a tankönyveket újra és újra átöröklik.
4: Akár a kötelező olvasmányokra is gondolhatunk itt.
3: A kötelező olvasmányokra maximálisan olyan kötelező olvasmányokat olvastak az én gyerekeim könyve, amik az én könyveim voltak, hiszen mondjuk anyagén ugyanúgy anyagén volt 50 évvel ezelőtt is, vagy 30 évvel ezelőtt, mint most.
2: Egyre többen indulnak el gyalog vagy kerékpárral az iskolába. De mennyire jó példa ez? És ördögtől való-e, ha valakit autóval visznek? Ezekről kérdeztem Tóth Csabát, a levegő munkacsoport szakértőjét.
5: Az mindenkinek a legjobb, hogyha kerékpárral vagy gyalogosan viszik a gyereküket iskolába. Az autóval cipelés az több szempontból sem jó. Egyrészt dugót okoz az iskola környékén, légszennyezést, zajszennyezést, továbbá annak a gyereknek sem jó, akik visznek, mert kevésbé ismeri meg a környéket, álmosan érkezik az iskolába. Több kutatás van arról, hogy akik reggel aktívan mennek az iskolába, azok mentális és matematikai teszteken is jobb eredményeket érnek el, jobban tudnak fókuszálni. Ezek a gyerekek jobban megismerik a környezetüket. Volt egy ilyen felmérés, hogy megkérték a gyerekeket, hogy rajzolják le a útjukat az iskolába, és aki kocsival ment, az sokkal kevesebb részletet tudott felrajzolni, mint azok, akik biciklivel mentek.
4: Közben fölöttünk elmegy egy repülőgép. Nos, a bringáz a suliba, vagy a felnőtteknek, ugye, hogyha jó példát szeretnének mutatni, akkor a bringáz a munkába. Mennyire jó kezdeményezés akkor? Mennyire támogatja az önök csoportja?
5: Fantasztikus kezdeményezések. Ugye a bringáz iskolába program, ez tavaly indult, akkor még csak 10 iskolával, tavasszal már 200, most ősszel pedig már 300 iskola vehet részt benne, és reméljük, hogy ez egyre nagyobb számokat fogunk látni a jövőben. Én közvetlen tapasztalatom is van erről, mert a testvérem gyereke egy olyan iskolába jár, ahol ez amely részt vett ebbe a programba, és nagyon élvezi minden nap rollerre kellett menni. Az ő esetében is egy jó kaland is volt a gyerekeknek.
4: Mennyire gyorsan mutatható ki mondjuk a kerékpár használatnak a jótékony hatása a levegő minőségben?
5: Hát ez azért egy ilyen nagyvárosban azért korlátozott eredményt tud elérni, mert ugye a forgalom nagy része marad, de itt is azért, tehát abban az utcában, hogyha például az utcát lezárják, és úgy lesz kerékpáros, hogy ezért is mennek kerékpára, akkor nagyon erős hatás lehet kimérni, tehát a légszennyezés egy felére is lecsökkenhet az ilyen gyalogos utcákban.
4: Maradjunk még a fővárosnál. Budapesten alapvetően milyen a levegő összetétele?
5: Sajnos nem túl jó, bár az igazsághoz tartozik, hogy egyre jobb javul elmúlt években. Ez ugye amiatt, mert az autók is egyre jobbak, meg a ipari kibocsátás is egyre jobban megszűrik. Itt ugye európai adatok vannak, hogy az elmúlt 10 évben például 40%-kal csökkent a károsanyag kibocsátása a közlekedésnek. Hát valószínűleg Budapesten vagy Magyarországon ez kisebb, ugye a roncsautó export miatt, de azért itt is van hatása. Azért is nehéz kérdés, mert hogy a hivatalos adatok azok a ilyen nagyobb tereken mérnek. Nekünk volt egy mérésünk kis utcákba, vagy utcakanyonokba, ahol a levegő sokkal nehezebben tud összekeveredni. Ott mi határérték közeli, vagy akár határérték feletti adatokat is mértünk.
4: Mi van a levegőben általában ilyenkor, amikor mondjuk határértékről beszél?
5: Leginkább két dolog, ami problémás, a szállópor koncentráció. Ez így részben a városokban leginkább az autók kipufogógázból ered, illetve a nitrogén-dioxid, főleg a dízelautókról számít, és ezek ilyen tüdőt károsítják, illetve a vérkeringést károsíthatják, és akkor erre vannak ilyen határértékek, de az a baj ezek a határértékek, hogy nagyon magasak. A szállóporra megvan adva a határérték, ezt évente 35-ször túl lehet lépni, ami egyfajta nonsense, mert hogyha van egy határérték, akkor miért lehet ilyen sokszor túllépni. Nitrogén-dioxid esetében pedig a jelenlegi határérték az a négyszerese a WHO által meghatározott egészségügyi határértéknek, tehát negyedére kellene csökkenteni ahhoz, hogy teljesen veszélytelen legyen a levegő. Hát ez Budapesten jelenleg elérhetetlennek látszik. A jó hír az, hogy 2030-tól szigorítja az Európai Unió ezeket a határértékeket, és akkor a felére fog csökkenni, tehát az már jóval közelebb esik az igazi WHO által meghatározott egészségügyi határértékhez. Itt azért Budapesten nagyon sok lépésre van szükség, hogy sikerüljön, vagy be lehessen tartani ezeket a új határértékeket.
4: Vannak Budapesten egyébként olyan részek, ahol mondjuk nem is közlekedhet autó, ami mondjuk nem feltétlenül csak egy sétáló utca, hanem mondjuk akár egy kibővített terület vagy rész.
5: Leginkább ilyen sétáló utcák vannak, kibővített rész, de szerencsére egyre több ilyen kis szakasz sétáló utca van, és az iskola utcák is ebbe illeszkednek, például a Trefolt utca, ami gyakorlatilag sétáló utca lett, legalábbis egy része a Trefolt gimnázium előtt, és ezeknek nagyon jól kimutatható hatása van. Például volt 2 éve előtt egy mérésünk, ahol ilyen 100 méterre lévő helyszínpárokat hasonlítottunk össze, és ott a sétáló utcákban fele akkora volt a légszennyezés, mint a mellette lévő nem is olyan nagy forgalmi utcákban. Sétáló utcának se kellett lennie, mert hogyha ilyen korlátozott vagy kisforgalmi utcák, már ott is 50%-kal kisebb szennyezést lehetett kimutatni.
4: Hogyha valaki mondjuk a gyermekét iskolába viszi, azért vannak, akik autóval közlekednek, mert mondjuk nem feltétlenül tudják megoldani, vagy éppen így kényelmes a napi rutin. No, de most már egyre több iskolában lehet ugye látni ezeket az iskola utcákat, és nagyon érdekes, hogy például a 17. kerületben láttam egy olyan iskolát, ahol nem az iskola bejáratánál, hanem a merüleges utcában van például egy olyan pont, ez a K+R, ahol ugye a gyereket ugye csak kiteszi a szülő, és utána hajt is tovább. Tehát, hogy nem le, és nem időzik sokáig mondjuk azon a területen. Ezek mennyire jó kezdeményezések például?
5: Igen, ezeket teljes mértékben támogatjuk. Sajnos a jelenleg a iskolák 20%-ánál a közvetlenül az iskola bejárata előtt van a Kiss and Ride parkoló. Ami...
4: Akkor ez egy jó példa, amit most mondtam.
5: Igen, igen. Tehát amikor közvetlenül bejárat előtt van, az jelentős problémát okoz, mert ugye akkor az oda vonza az autókat, a szülők teljesen a bejáratig viszik a gyerekeiket, és ezzel akadályozzák a nem autóval érkező gyerekeket is. Ez egy ilyen kompromisszum, tehát ha a K+L parkoló az ugye mindig elősegíti az autós gyermekszállítást, de ha már van, akkor ne a iskola bejárat előtt legyen, nem kicsit arrébb, egy perc séta az a gyereknek is út fog tenni, amíg beír az iskolába.
4: Országosan milyen térképet rajzolhatunk le mondjuk levegőszennyezettség szempontjából? Hol vannak kritikus pontok az országban, és hol jobb a minősége a levegőnek?
5: Nagyvárosok a egyik ilyen problémás pontok, a nagyvárosok belső részei. Az egyik legszennyezettebb hely, amit kimutattak, az Miskolcnak a egyik része. Télen pedig a kis falvakban van óriási probléma, ahol fával fűtenek, vagy akár adott esetben hulladékkal, ami jelentős mértékben tudja szennyezni a levegőt. Tehát összességében ez a két helyszín, ami egy leginkább problémás.
4: Szezonalitásról is gondolom beszélhetünk levegő minőség szempontjából, úgy Smogriadót, ha jól emlékszem, a késő őszi, téli és koratavaszi időszakban szoktak leginkább elrendelni, akár itt a fővárosban.
5: Igen, hát ennek ilyen időjárási oka van leginkább. Azért is télen, mert télen alakulnak ki azok a hidegpálnák, inverz időszakok, mikor egy ilyen melegebb levegő rátelepszik a alul lévő hideg levegőre, és ezért nem tud eltávolodni a felmelegedett levegő, ami egyébként felszállna, és ezért a szennyező anyagok feldúsulnak az alsó légtérben. A másik meg, hogy télen van ugye fűtés, és akkor ami több szennyezőanyag kibocsátással jár. Egyébként ezért is mostanában ugye sokkal kevesebb smogriadó van, mint régebben, ami azért van, mert hogy így a klímaváltozás miatt is így megváltozik az időjárás, melegebb van, kevesebbet kell fűteni, ritkábban alakulnak ki ezek a hidegpálna körülmények.
2: Szeptember első hétvégéjén azzal a megyei Orosztony adott otthont az opponens Nagy kérdések Kisfalvakban című környezetvédelmi konferenciának, amelyet a Gyöngypagoly Védelmi Alapítvány szervezésében tartottak. A találkozó résztvevőit Kobolák Attila kérdezte, ki milyen motivációval érkezett.
6: Lázár Péter vagyok, drámatanár.
7: Miért jött el ma?
6: Hát egyrészt én falun élek Zalában, és olyan kérdéseket boncolgat ez a két nap, amelyek közvetlenül érintenek. A fényszennyezés témája, de hát a vad túlszaporodás, illetve most ezt egy idézőjelbe teszem, mert hogy ugye erről folyik a vita, hogy van-e túlszaporodás vagy nincs, de vadkár az mindenképpen van, tehát mint kert tulajdonos, és mint városból kiköltöző, én ezzel érintve vagyok 40 éve. Kártételek olyan mértékűek, mert nem csak a hegyi gazdálkodást teszi lehetővé, hanem a falun belül történő kertművelést is.
7: Az említett kérdések, témakörök, ami miatt eljött, mit vár ilyenkor, megoldást, vagy csak gondolkodni szeretne róla?
6: Valójában az volt a rendezvény célja, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, ez az értelmes egyetnemértés, hogy egyetértek a szervezőkkel abban, hogy nem voltak olyan terek, ahol leülhettünk volna a fontos, lényeges dolgokról értelmesen beszélgetni. Moderáltan, nekem is nagyon hiányzott személyesen, úgyhogy mint ilyen társadalmi kezdeményezés is izgalmas számomra.
8: Szabó László vagyok, Zalaköveskútról jöttem, ahol van egy öko bivaj tenyészetünk, 200 bivaj tartunk, és az Ákossal pedig szoktak ilyen szakmai vitáink, meg beszélgetéseink lenni, ezért úgy gondolta, hogy jöjjek el, és akkor provokáljam itt a többieket is, mint őt szoktam.
7: Hogy értékeli ezt a mai napot?
8: Nagyon érdekes volt. Mindig az derül ki, hogy érdemes minél több szempontot meghallgatni, minél több embert, akihez talán első pillanatban azt gondolod, nincsen semmi közöd. Mindig az a tanulság, hogy a dolgok bonyolultak, és rengeteg olyan dolgot hall az ember, meg tanul meg, amire nem gondolt, és sokkal komplexebben látja a problémákat, mint előtte.
9: Gáhindi László vagyok, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője.
7: Milyen céllal jött el ma?
9: Elsősorban az erdők témája, amit idehozott, tulajdonképpen egy ilyen pódiumbeszélgetés, közösségi egyeztetés arról, hogy hogyan történik jelenleg az erdőkben a gazdálkodás, mi az erdők értéke, mi az, amit a társadalom az erdőktől várhat, és hát különböző vélemények tudnak itt ennek kapcsán is akár összecsapni. Ugye ennek a rendezvénynek a alcíme is opponens. Egymással szemben álló véleményeket kell megfogalmazni, kultúrát hangnemben, érvekkel alátámasztva, adatokkal alátámasztva.
7: Mennyire tartja értékesnek az ilyen beszélgetéseket?
9: Ezekben az években vagy hónapokban, amikor hát egyrészt a klímaváltozás nagyon sok olyan környezeti feltételt változtat meg, ami az erdők fenntartása szempontjából kulcsfontosságú. Egyre többet kell beszélnünk arról, hogy az eddigi gazdálkodási, kezelési formák azok jók lesznek-e a továbbiakban is, vagy ezeket adott esetben alapjaiban újra kell gondolni. Hozzátenném, hogy a társadalomban is komoly változások zajlanak. Idén egy jelentős politikai fordulat történt, új kormány vette kezébe ezeknek az ágazatoknak az irányítását, amiről eddig tulajdonképpen szakmai körökben lehetett csak érdemi párbeszédet folytatni. Ezeket most lényegében a politika szintjére is föl lehet vinni, ezeket a vitákat. Minden ilyen témának a megtárgyalása egyébként akkor a legéletszerűbb, akkor a legintenzívebb, hogyha például ilyen vidéki helyszíneken egy-egy adott körzetnek, régiónak a problémáit körüljárva is megtárgyalható.
2: Adásunk vége felé pedig zöld hírekkel folytatjuk. Ma a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatta a híreket.
10: A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban. Figyelmeztetett a katasztrófa védelem. Ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyésztőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakultak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket megszüntessük, fedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Ugyanakkor, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A következő napokban a Balaton térségében, a Csepel-szigeten és környékének településein, valamint Székesfehérváron végeznek ilyen szúnyogírtást 38 településen. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. Elindult a TESZET 2026 regisztráció. Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter bejelentése szerint szeptember 8-ától jelentkezhetnek az önkéntesek az ország legnagyobb hulladékszedési mozgalmába, melynek akció hetét idén október 12-e és 18-a között tartják. A hír azért is figyelemre méltó, mert idén tavasszal első alkalommal a program történetében nem hirdették meg az akciót, így ez most gyakorlatilag egy újraindítás. A jelentkezés menete a korábbi évek gyakorlatát követi. A TESZET 2026 regisztráció a selectalok.hu oldalon indult, ahol a koordinátorok saját fiókokat hoznak létre a találkozási pontok meghirdetéséhez, az önkéntesek pedig a már meghirdetett pontok közül választhatnak. A regisztrációs felület tegnap már élesedett, a korábbi évekből ismert regisztráció.selectalok.hu cím ma már a működő rendszerre irányít át, ahol azonnal lehet fiókot létrehozni. 10 vidéki mikrotérségben indul el a Szent István vidékfejlesztési program kísérleti szakasza, közölte a miniszterelnökség. Az új mintaprogrammal a kormány hosszú távú célja egy olyan fejlesztési rendszer kialakítása, amelyben a helyi közösségek is részt vesznek térségük fejlesztési terveinek összeállításában. Az első ütem 100 települést és 97.300 állandó lakost érint. A kiválasztott térségek egyfőre jutó átlagos jövedelme 308.600 forint, ami 36,5%-kal marad el az országos átlagtól. A kísérleti program helyszínei Zalakaros vidéke, Harkány vidéke, Bács vidéke, Pásztó vidéke, Megyesegyháza vidéke, Igal vidéke, Tiszaújváros vidéke, Gyöngyös vidéke, Nyírbátor vidéke és Gönc vidéke. A programban aprófalvas, alföldi, domb- és hegyvidéki, illetve mezőgazdasági, ipari és turisztikai térségek egyaránt szerepelnek. A program keretében egyebek mellett közlekedési és mobilitási fejlesztések, út- és közvilágítás korszerűsítések, megújuló energia- és vízmegtartási beruházások, egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, közösségi és turisztikai beruházások kaphatnak támogatást 10 településenként 1 milliárd forint értékben.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradtkukac@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.

0: vonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: A tiszta emberi hang varázsolja el gyerekkora óta. Azok közé tartozik, akik mindig is tudták, mivel akarnak foglalkozni, mi lesz a hivatásuk. A kezdetektől énekelt, otthon, az iskolában, énekkarban. Egyetlen apró kitérőt tett, de az is a zenéről szólt. Zeneszerzés szakon tanult középiskolásként, hogy aztán karvezetőként diplomázzon. Mindig is közösségi tevékenységként tekintett az éneklésre. Zenepedagógusként nem csak kórust irányít és hangol össze, hanem kisiskolásokat is bevezet a zenebirodalmába, és az ő tanítványai szeretik az énekórákat. A Don Bosco kórusban immár több generáció, sok család énekel együtt, és a próbák mellett a nyári tábor is fontos közösségkovácsoló együttlét számukra hosszú évtizedek óta. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bakonyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál iskola központ pedagógusa, az Egyetemi Templom Don Bosco ének és zenekarának karvezetője. Amikor olvasgattam cikkeket és próbáltam készülni erre a beszélgetésre, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy a hűség az egy nagyon fontos fogalom az Ön számára, vagy egy nagyon fontos érték, hiszen a Don Bosco kórusban 8 éves korától énekel, és most a vezetője, és a volt általános iskolájában pedig, ahová ugye 6 éves korától járt, ott pedig zenetanárként dolgozott 20 évig. Honnan jön a hűség, mint kulcsfogalom?
2: Családomtól. Nekem a szüleim is 62 évig éltek házasságban, boldog házasságban, 62 év házasság után halt meg apukám. A nagyszüleim szintén hosszú boldog házasságban éltek, és a munkahelyükön is azt kell mondjam, hogy édesapám sokáig egy helyen dolgozott, amíg csak lehetett, tehát nekik ez a kitartás, a hűség az nagyon-nagyon fontos volt, ezt láttam példaképül mindig és mindenhol. És főleg, ahol én jól érzem magam, onnan aztán miért is menjek el.
1: A zeneszeretete szintén családi örökség?
2: A zeneszeretete is igen, alapvetően családi örökség. Nekem az egyik nagymamám, anyai nagymamám, ugyan nem zenészek voltak, de ő is énekelt. Az ő testvére, a bátyja az is templomban orgonált sokáig, meg énekelt is. Úgyhogy innen jött ez. Mi 10 vagyunk unokatestvérek, és mind a 10 valamilyen hangszert elkezdett tanulni gyerekkorában, és ez a családban egy ilyen alapvető dolog volt, hogy mindenki tanuljon zenét hangszeren. Többen tanultak csellót, én zongorázni, fuvolázni, és a Don Bosco kórusban mind a 10 énekeltünk, amikor általános iskolások voltunk, meg gimnazisták.
1: Honnan szereztek tudomást arról, hogy megalakul ez a kórus? Ugye 1975-ben alakult.
2: Mi a belvárosban laktunk, édesanyám mai napig ott lakik, és az egyetemi templomba jártak szentmisére, és mi ott kezdtünk el hittarra is járni, Kírer Vilmos atyához, aki akkor a templomnak a vicerektora volt, és 75-ben hívta oda Dauner János szalézi atyát, aki akkor nem működhetett papként, úgymond egy nyugdíjas kántorként oda hívta Vilmos atya magához, ő gyerekkorából ismerte János bácsit, és az akkori hittanosokból, akik mi voltunk, azokat hívta először énekelni a kórusába, hogy alakítana egy kórust. Voltunk 15-20, és nem is volt kérdés, hogy menjünk vagy ne, természetesen mentünk. Mi ezért egyébként János atyát a mai napig János bácsiként emlegetjük, mert hiszen őt nem lehetett akkor atyázni, ugye a rendszerváltásig hivatalosan papként nem is működhetett, nem is mondhatott szentmisét, nekünk se, nem mondott, de azért persze tudtuk, hogy ő szalézi atya, úgyhogy mi ezért János bácsizzuk a mai napig őt, és hát aztán az ő kórusába így természetes volt, hogy beléptünk, és akkor azok az unokatestvéreim, akik szintén a belvárosban laktak, azok már azonnal jöttek, aztán akik egy kicsit távolabb, őket is hívtuk, mert hogy nagyon gyorsan elkezdett nőni ez a kórus.
1: Milyen közösség volt ez? Miért volt ennyire meghatározó az Ön számára, hiszen nyilván az volt, hogyha most a vezetője, a karvezetője?
2: Nagyon jól éreztük magunkat. Egyrészt János bácsinak a személyisége, Vilmos atyája is természetesen nagyon hiteles volt mind a kettő atya. János bácsinak ez a folyton mosolygó, huncut szemei, amivel ha szidott is minket, vagy hogyha valamit nagyon komolyan szeretett volna, akkor is tudta ezt olyan szeretettel mondani, hogy megbántódni rá nem lehetett. És valószínűleg az is, hogy nagyon sok hasonló gyerek volt ott, mint mi, akiknek a szülei abban a rendszerben azért valami módon, ha nem is igazán élhették meg azt a fajta, ugye hitünket az Isten igazán nem élhettük meg iskolai vagy a világi környezetekben, de hát sokan amúgy sem nem végezhettek olyan egyetemeket, ezért nagyon-nagyon hasonlóak voltunk. Például édesapám, az, aki a pieristákhoz járt gimnáziumba, ő pont az államosításkor érettségizett, tehát nem a pieristáknál érettségizett, hanem akkor, ahogy államosították, és őt például, mivel az én nagypapám katonatiszt volt, őt 13-szor nem vették fel a műegyetemre, és mindig azzal a kifogással, hogy helyhiány miatt nem veszik fel, megfelel, de helyhiány miatt nem. Ő 13-szor felvételizett, közben szerszámgép lakatos, tehát elvégzett sok mindent, a ranglétrán ment előre, dolgozott, és amikor nem adta be a fellebezését 1963-ban, akkor felvették a műegyetemre, és akkor végezte el utána. És hát nem egy ilyen társunk volt, akinek szintén a szülei hasonló módon. Tehát egy nagyon-nagyon vidám, jó közösség volt, korunkbeliek, alapvetően általános iskolás és gimnáziumi korosztály, és hát ezekből mai napig tartó barátságok születtek.
3: Akkoron már a Váci utcai énekzene tagozatos általános iskolába járt. Ezek szerint rögtön egész óvodás korától nem volt kérdés, hogy muzikális és magas szinten szeretne zenével foglalkozni?
2: Igen, a Váci utcai énekzeneibe irattak be anyujék, és én harmadikos koromtól kezdve én tudtam, hogy énektanár szeretnék lenni. Énektanár is sok gyerekes édesanya, és nekem ezt a jó Isten megadta. Ez egy hihetetlen kegyelem. És hogy mindig volt olyan ember mellettem, aki segített a pályám irányába, hogy mehessek arra felé, amerre szeretnék. Általános iskolában volt egy énektanárom, még mai napig hála az Istennek él, Farkas Mária, aki ötödiktől kezdve tanított engem énekre. Az egyik nagy példaképem, és mai napig azt mondhatom, hogy mentorom, aki tanított is, ha kellett, tehát felkészített már a konziban felvételére, aztán a Zeneakadémiai felvételi előtt is segített, és hát az ő kórusában, kamarakórusában kezdtem el énekelni konziskoromban, ahol aztán megismertem a férjemet is. Tehát igen, már egész kiskoromtól kezdve mindig nagyon szerettem énekelni, nagyon szerettem bármilyen társasági zenét csinálni.
3: Milyen emlékezetes ének, dal, darab van, amiről ez a korszak jut eszébe?
2: Hát az egyik legnagyobb élményem, hogy ugye a mi iskolánk az 5. kerületi énekzenei általános iskola volt, ennek az igazgatója Fél Ella néni volt, aki egy kommunista párttag volt. Farkas Mária néni pedig a pesti ferenceseknél, akkor a Bucsi László atya csinálta ott a Liszt Ferenc kórust, és ott állandóan énekelt, zenélt, segítette a Bucsi atyát. És ők minden évben, például nagy csütörtökön Bach Máté passióját adták elő, ezt hosszú évtizedeken át, és annak a gyerekkórusát például mindig a mi iskolánkból vitte, ami ezért volt egy egész különleges dolog abban az időben, ugye a 70-es évekről beszélünk még, mert hogy Fél Ella néni egy ilyen nagyon kommunista, hát egy belvárosi zenétagozatos általános iskola azért az alapvetően egy rendszerhű iskola volt, és ezzel együtt mi ott énekeltünk nagy csütörtök este Bach Máté passiójának a gyerekkórusát, és hát ez nekem egy nagyon meghatározó élmény volt

0: már 8 éves korától zenei pályára készült, de a középiskola is már kifejezetten ezt a célt szolgálta.
1: Igen, a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába jártam, ott zeneszerzés szakra, Fekete Győr István tanár úrhoz. Nagyon szép 4 évem volt, én nem akartam zeneszerző lenni.
0: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ha annyira az éneklés volt a fókuszban, akkor hogy a zeneszerzés szakra járt?
1: Hát úgy, hogy akkor még nem volt szolfés szak, tehát nem volt más elméleti szak. Én annyira jól nem zongoráztam, hogy zongorista legyek, zongora volt a hangszerem. Énekesnek nyilván 14 évesen még nem ment az ember, és akkor mivel nem volt szolfés szak, vidékre nem szerettem volna menni, és akkor ezért így mentem zeneszerzés szakra, és itt megint csak azt gondolom, hogy a jóisten kegyelme, hogy én megmondtam a felvételin Fekete Győr István tanár úrnak, hogy én nem szeretnék zeneszerző lenni, hanem én énektanár szeretnék lenni, és én karvezetésre szeretnék majd tovább menni, és ő ezzel együtt fölvett, voltak feladatok, amit meg kellett csinálni, de soha nem erőltette, hogy én zeneszerző legyek, és zeneszerzést csináljak, elfogadta tőlem, és én így tudtam ott érettségizni.
0: Ez az iskola mennyire vált a valódi alma máterévé? Ugye említette, hogy az általánosban ott azért kevésbé volt része az ottani gyerekközösségnek, hiszen az egyetemi templom Don Bosco kórusa volt inkább a valódi gyerekközösség. És itt a diák élet milyen volt, illetve mennyien voltak esetleg ismerősök, akik a kórusból jöttek?
1: Hát voltak egy páran ismerősök, és ami az érdekes,

0: nem volt. Tehát, hogyha ma rá gondolok, hogy milyen a mostani iskola, mint mennyi, nagyon-nagyon sok program van, amit szervezünk a gyerekeknek, meg van, hogy ott ahhoz képest szinte alig volt. A koncertek, hogy koncertekre jártunk nagyon sokat, ugye bemehettünk a Zeneakadémiára ingyen, tehát hogy sok koncertre mehettünk, meg főpróbákra elvittek minket, közösen az iskolát, na, azok voltak, és azok nagyon-nagyon jók voltak. Például Bernsteinnek, amikor Budapesten járt, az Erkel Színházban volt egy koncertje, és annak a főpróbára elvittek minket, tehát az a mai napig a fejemben van, és előttem van, hogy ott őt élőbe láthattam és hallhattam. És nem egy ilyen volt, akit hallhattunk és láthattunk, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, tehát hogy sok ilyen volt, akit élőben mi még láthattunk, és fantasztikus.
1: És a mentorával is kötődik a konzervatóriumhoz egy darab, Farkas Máriához, aki még ugye az általános iskolából jött. Melyik darab? Ez egy emlékezetes darab.
0: Wolfgang Amadeus Mozart requiemje. Igen, ez volt az a első igazán nagy darab, persze miséket tanultunk, azért Mozart misét, meg Schubert misét, meg Haydn misét tanultam a János atyánál, János bácsinál az egyetemi templomban, de Mozart requiemje volt, amit a Viktória Kamara kórusban, ezt csinálta Farkas Mária néni. Egyébként ő Váci utcai öreg diákokból alakította ezt a kamarakórust, és ezt tanította meg, ugyanis a Mátyás templomban minden november 1-én ezt előadják, a requiemet mi is énekelhettük, és akkor ennek kapcsán tanította meg nekünk, és hát ugye ezt én nagyon alaposan, nagyon részletesen, és hát elképesztően nagy élmény volt, hogy minden november 1-én már vártuk, hogy tudtuk, hogy megyünk, és hogy énekelhetjük fönn a karzatról. És hát aztán ez volt az első olyan darab, amit közösen a férjemmel is énekeltünk, mert hogy ő is eljött a Viktória Kamara kórusba, az egyik egyetemista barátja elhívta, és ott első látásra szerelem szövődött. És ez volt az első, amit közösen énekeltünk, és amikor elindult a mi kapcsolatunk, és most már 35 éves házasok vagyunk.
1: Ő is zenei pályán ment tovább?
0: Ő klarinétozott, és ő annyira jól klarinétozott, hogy őt úgy volt, hogy a Győri Főiskolára fel is veszik klarinétszakra, aztán vacillált, hogy klarinétos legyen, vagy matematikát is nagyon szerette, és így aztán végül is a Műszaki Egyetemre ment, és villamosmérnök, de a mai napig klarinétozik, meg szaxofonozik, úgyhogy az egyetemi templom Don Bosco énekei zenekarában klarinétozik.

0: Említette, hogy valóra vált az álma is a nagy családdal, és a gyerekeket is bevonták a közös éneklésbe, muzsikálásba?
1: Igen, nekünk 5 gyerekünk van, 4 fiú és 1 lány, és legidősebb fiam meg a legkisebb fiam, ők csellóznak, a második fiunk klarinétozik, a lányunk zongorázik és énekel. Van még egy fiunk, aki oboázott, de ő az, aki nem zenél, de azért énekelni ő is énekel. És mindannyian a Don Bosco énekei zenekarnak tagjai. Sőt, most már az unokáink is kezdenek oda járni. A nagyobbik unokánk 6 éves, és ő is most már jár oda.
0: Hogy működik ez egy családban? Hogy értem, hogy a hagyomány szeretete, átadása, a családi ünnepek része a zene, de ezek szerint együtt jár azzal is, hogy mindenkinek jó a hallása, és van adottsága a zenéhez, van tehetsége hozzá?
1: Hát nálunk, hála Istennek, tényleg jó a hallása a gyerekeknek, és én szerintem elég jó adottságuk is van hozzá. Egyik sem zenei pályára ment, illetve egyenlőre egyik sincs zenei pályán, tehát mindegyiknek van valami más szakmája, amit csinál, illetve a legkisebb fiunk most érettségizik, de ő is a műegyetemre akar menni. Ez nálunk, hála jó Istennek, természetesen jött. Tehát, hogy én vezényeltem, meg a kóruspróbákat tartottam, a férjem közben klarinétozott, illetve ő is beáll énekelni a basszus szólamba, hogyha éppen nem klarinétozik. És akkor természetes volt nekem, hogy a gyerekek is jönnek velünk, hála Istennek. Ugye ott a Don Boscóban azt említettem, hogy eleinte általános iskolás és gimnazista korosztály volt javarészt,

0: már ez átalakult ilyen családos közösséggé. Tehát, hogy most már a kisgyerekektől a nagypapákig mindenki van benne. És ugye úgyis akkor gyerekvigyázó kellett volna, hogyha én vezényelek és nem vagyok otthon. Úgyhogy így egyszerűbb volt, hogy őket is vittük magunkkal, és így ki melyik szólamba éppen beszállt, altba, szopránba, aztán később mentek tovább, és ahogy hangszer lett a kezükben, és a tanáraik engedték, úgy a zenekarba is be tudtak állni, úgyhogy hála Istennek nálunk ez ment, szívesen jöttek, olyannyira, hogy a legnagyobb fiunknak a felesége is a kórusból van, és szerencsére ők szerettek annyira, tehát nálunk az éneklés szeretete az annyira megmaradt, hogy, vagy megvolt, hogy ténylegesen a mai napig mi például minden karácsonyra készülünk saját magunknak, mert nagyszülőknek, meg saját magunknak, tehát azt nem koncertszerűen adjuk elő, de több szólamú énekléssel mindig készülünk, és ez a karácsonyra való várakozásnak az egyik nagyon fontos része. Olyannyira, hogy a gyerekek kérik is, tehát, hogy én már úgy vagyok vele, hogy tényleg szeretnétek, még hát most már ugye hárman nem laknak otthon, akkor mondják, hogy de, és ők is szeretnék. De
1: otthon soha nem tartott nekik énekórákat?
0: Nem nagyon. Nem Isten igazán működik, tehát, hogy ha kell, akkor persze segítettem meg egy-egy szolfésvizsgára, de az, hogy annyira rendszeresen ezt megtartsuk és csináljuk, és hajtsam őket, és ők ezt elfogadják, és ebből ne legyen veszekedés, vitatkozás, ez nem igazán volt, és én nem is akartam. Tehát, hogy ez így körülbelül jó volt. Egyébként most a Kati lányom kérte, hogy segítsek neki nyáron egy kicsit elméletet, szolfészen elméletet tanulni. Tehát majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Ők ezt most kacsingatni a karvezetés felé, úgyhogy ő egyébként a logopédia szakon tanul, úgyhogy logopédus lesz, de hogy most úgy kezd a karvezetés felé kacsingatni.
1: Ön pedig megvalósította az álmát, ugye ott most elhagytuk a konzervatóriumnál a tanulmányokat, de a Zeneakadémiát elvégezve zenetanár lett, illetve énektanár. Hogy váltotta be a tanítás a reményeit, vagy az elképzeléseit?
0: Én nagyon-nagyon szeretek tanítani. És Zeneakadémiát végeztem, tehát én középiskolai énektanár vagyok, de mindig is vágyam volt, hogy piciket tanítsak, úgyhogy én első osztálytól tanítok, és szinte mindig vannak alsós osztályaim is, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon élvezem. Az is igaz, hogy én a saját gyerekeimmel otthon voltam, amíg lehetett. Tehát én a három fiú után mentem vissza tanítani, de utána még ugye született a Kati lányunk, meg a legkisebb fiunk, úgyhogy én ezt a 35 évet nem tanítottam végig. Én nagyon sokat otthon voltam, bár közben is tartottam zenebölcsit, meg ilyen óvodába is mentem zene óvodát tartani, meg a kórust vezettem, tehát azt sosem hagytam abba, de ezt a mindennapos tanítást nem csináltam 35 évig. És ez most már ugye 16 éve van, hogy újból tanítok, és hogy folyamatában csinálom. Én a mai napig nagyon szeretem, és élvezem, és nagyon élvezem, hogy a gyerekeket lehet szeretni. Hogyha látom azt, hogy valamit tanítok nekik, és a szemükben azt a csillogást, és azt az örömet, és ha néha mondják is, hogy jaj, megint óra, és menjünk inkább, vagy ne legyen óra, és akkor mégis van óra. Van óra, tudják, hogy én nem hagyok el órát, de hogy utána, mert vége az órának, még csak most kezdtük, szóval igyekszem a mai napig új dolgokat kitalálni játékosan, hogy azt ők élvezzék, szeressék, szóval, hogy igyekszem úgy csinálni, hogy mi az, ami nekik jó lehet, és én ezt nagyon-nagyon élvezem. Én szerintem a szülők is érzik, hogy a gyerekek szívesen vannak ott énekórán, tehát, hogy ritkán kapom meg azt, hogy hát ez nem annyira fontos, és ne csináld. Persze a plusz kórus és egyéb ott már nehéz, mert ott az időhiány, tehát ez látszik mondjuk. Én azon látom leginkább a nehézségeket. A hatodikig énekel nekem minden osztály, és velem együtt énekelnek, és nagyon sok minden, tehát népdalokat, a gyerekeket éppen most dicsértem meg, az ötödikeseket, mert Gregorián Szálve Reginát azt megtanulta mind a két ötödik osztályom, és azt tudják énekelni, és mondtam, hogy szerintem ma az ő korosztályukban kevés olyan gyerek van Magyarországon, aki tényleg végig tud énekelni egy Gregorient, és hogy ez milyen nagy szó, tehát megpróbálom nekik azt megmutatni, hogy igen, ez nagy dolog, hogy te ezt tudod. És egy olyan tudásod van, ami nem biztos, hogy mindenkinek van.

0: Mi az, ami nagyon jó a kórus éneklésben, az együtt éneklésben?
1: Hát a közösség élménye, hogy tudok valami olyat adni, amik, hogyha én kicsi is vagyok benne, vagy nem vagyok tökéletes, a többivel együtt már az vagyok. Például sok olyan gyerekem is van, akinek amúgy talán papíros gyerek is, ugye ma eléggé sok ilyen esen is, vagy BTMS gyerek is van, vagy akár egy olyan családi háttér, és mégis ott a kórusban, ő ott fontos, és ezt mindig igyekszem velük megértetni, amikor oda megyünk, például most idén mentünk erre az Újbudai tavaszi minősítő hangversenyre, és hogy ott volt, hogy egy teljes tagozat, tehát teljes alsó tagozat, több száz gyerek is állt fönn, és akkor mi meg odaálltunk 20-an, és mondták is a gyerekek, hogy jaj, de mi csak ennyien vagyunk, és milyen nehéz lesz, és mondtam, hogy gyerekek, itt látszik, hogy te is fontos vagy, meg te is, meg te is, meg te is, tehát nélküled igenis akkor már csak 19-en lennénk, vagy 18-an, vagy 17-en, és nyilván, ha a végén 5-en lennénk, akkor az nem ugyanaz, mintha 20-an vagyunk. És amikor együtt, ami megszólal, az olyan gyönyörű lesz, hogy egy kiemelt aranyat kaptunk dicsérettel. Tehát, hogy kifejezetten egy nagyon minőségit és nagyon szépet, és hogy azt ők maguk is érezték és hallották, és ez azért nyilván őket is megszólítja. Tehát, hogy amiben én, ha egyedül nem is vagyok tökéletes, vagy másban kifejezetten akár sérült is vagyok, de hogy itt van egy olyan közösség, amiben igenis egy gyönyörű értéket fel tudok mutatni.
0: Említette, hogy a gyerekek is a Dobbozkó kórusba, amikor már tudtak, akkor bekapcsolódtak, egész kiskoruktól kezdve, és hogy ők maguk is már így felnőttként szerveznek hangversenyt, ahol van egy kedves darab, amit mindig előadnak, és talán ön is énekelte már korábban. Ennek mi a története, és melyik zeneműről van szó?
1: Hát magának az egésznek az a története, hogy a második fiunk Deák Téri Evangélikus Gimnáziumba járt, és ebben a gimnáziumban az ő baráti köréből alakítottak egy foci csapatot, az EVFC-t, az Erősvár foci csapatot, ami a mai napig működik, és ezt a Fabinyi püspök úr támogatta is, és ők jótékonykodtak, ilyen evangélikus gyerekotthont támogattak azoknak a javára, és akkor jött az ötlet, hogy jó, hogy nyári tábort csináltak nekik, ahol fociztak, de hogy hát, hogy pénzzel is, hogy karácsony tájéken, és akkor így jött az ötlet, hogy egy hangversenyt csinálnának, aminek a bevételét nekik adnák, vagy azon játékot vennének, vagy amire szükségük van. És hát akkor a hangverseny kapcsán, tehát ott a foci csapat összeállt, és a fiúk énekeltek nagyon jó dolgokat, hát főleg ilyen népi dallamokat énekeltek, de tényleg nagyon, nagyon jó volt. És hát, hogy mi lenne, ha mi is énekelnénk? Mert hogy mi családilag szoktunk énekelni, és akkor így egy ilyen csapat összeállt, és most már így 4 éve van, hogy megyünk és éneklünk adventban. Oda mindig igyekszünk változatos műsort összeállítani, és hogy nem teljesen csak ezeket a nagyon komolyakat, úgyhogy ott énekeltük, igen, nekünk ez a Billy Joelnek ez a lelabája, ez egy ilyen nagyon kedves darab, és ezt egyébként hallottuk először énekelni, ezt a feldolgozást, tehát az eredetit is, de aztán ezt egy kórus feldolgozásban a King Singers-től a kottáját megszereztük, és akkor mi is megtanultuk.
0: A Dombosko kórus pedig tavaly ünnepelte az 50. születésnapját. Nevezetes kerekévforduló volt. Mit jelent önnek ez a kórus most immár vezetőjeként, vagy egyik vezetőjeként?
1: Ez az életem. Olyan másodállás, amiért ugyan fizetést nem kapok, de tényleg az életem, mert benne van az egész családom, a baráti köröm, a templom, ahova születésem előtt már 9 hónappal jártam. Tehát, hogy tényleg mindenem. A szüleim is oda járnak, anyum a mai napig oda jár Szent Misére. Nem is tudom, ha ezt elvennék tőlem, akkor azért azt hiszem, ez lenne életem egyik legnagyobb csapása. Tehát a hitem, az atyák, a zene, a szabadidőm, az ünnepeim, ott volt az esküvőnk, az anyuék esküvője, a fiamék esküvője, tehát hogy nekem ez életem értelme.
0: A zene kitölti az életét, meg az éneklés és a karvezetés. Mi más, amit még szívesen csinál?
1: A nagymamaság, és már 3. unokánk is útban van. Idén meg tudtam csinálni, meg tavaly is szerencsére, hogy egy napon nem jöttem betanítani, úgy lett elosztva az óraszámom, és akkor az a nap volt az unokanap, amikor is én mentem érte a óvodába, nagyér, és akkor a kicsi is általában oda jön, és akkor velük játszóterezünk, játszunk, legózunk, olvasok nekik, színezünk, és mindenfélét is csinálunk. Úgyhogy ez az egyik. A másik, én nagyon szeretek kézműveskedni, tehát varni is nagyon szeretek, arra sajnos kevés időm jut, kötni, horgolni, Szóval, ami egy kicsit, amivel elbibelődöm, el vagyok, azt nagyon szeretem, illetve a férjemmel főzni, mert hogy a férjem főz szerencsére nagyon jól, és én meg beállok mellé, és hogy ez is feltöltő, tehát hétvégén, amikor főzünk, és hát aztán együtt megyünk hangversenyekre. Szóval, hogy egy jó pár ilyen feltöltő dolog van, azt például nagyon szeretünk hangversenyre járni. És azt könnyű zenei hangversenyre is, meg komoly zeneire is.
0: Mennyire tud segíteni a mindennapi zene megtapasztalása, vagy a zene mindennapi megtapasztalása, és nem az autórádió zenei csatornáira gondolok, hanem amit ön él a mindennapjaiban. Mennyire segít ez abban, hogy ezeket a rohanó hétköznapokat kicsit lelassítsa, vagy jobban a jelenben tudjon létezni? Mert ez talán fontos pedagógusként is, magánemberként is, nagymamaként is, szülőként is.
1: Nyugodalmat tud adni, le tud nyugtatni, föl tudja oldani a fájdalmakat. Én nekem, amikor a nagy veszteségek értek keresztanyám, amikor keresztszüleim meghaltak, a nagymamám, édesapám, akkor is én mindig zenéket teszek be, és azt hallgatok. Sokszor dúdolom is, éneklem magamban, vagy éneklem mellé, és az nyilván az emberből ki segíti hozni a fájdalmat, de az örömet legalább annyira, tehát hogy örömében az ember énekel, és ez biztos, hogy a pszichére is jó hatással van rám, legalábbis egészen biztos. De én a családomban is azt látom, hogy szerintem nekik is, mert nálunk ritkán van olyan, hogy valaki ne énekeljen otthon, és igényes zenét, tehát mondjuk a gyerekeimet sikerült az igényes zenére ránevelni, és hogy tényleg azt látom, hogy ők is énekelnek, és tényleg, ha szomorúak, ha vidámak, de énekelnek.

0: Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bakunyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál Iskola Központ pedagógusa, az Egyetemi Templom Don Bosco ének és zenekarának karvezetője volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Egy óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvévő. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Ausztria a paksi fenék küszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Az osztrák illetékes minisztérium pedig közölte, hogy a Dunai Bizottság és az Európai Bizottság közvetlenül egyeztet a magyar hatóságokkal. A Krem az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztése Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Tartalmasnak minősítette az amerikai delegáció hétvégi moszkvai és kijevi megbeszéléseit az Egyesült Államok külügyminisztere. Marco Rubio szerint akár tovább lépést is hozhatnak az egyeztetések, amelyeken új elképzelések is felmerültek a háború rendezésével kapcsolatban. A német kancellár szerint Oroszországban hónapokig készítették elő a lipcsei drón támadási kísérletet. Friedrich Merz azt mondta, hogy a merénylet kísérlet kifejezetten Németország ellen irányult, és csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár és személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez. Az orosz külügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy az ilyen vádak egy valódi háború kezdetét jelentik. Feloszlatta a parlamentet és előrehozott választást írt ki a szerb elnök. Alekszandr Vučić indoklásában úgy fogalmazott, politikai ellenfeleivel nem tudott párbeszédet kialakítani. Vučić október 25-ére írta ki a szavazást. Szerbiában azután merült fel az új választás lehetősége, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetteje 16 ember halálát okozva, ami országszerte kormányellenes tiltakozásokat váltott ki. Mintegy 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a forrást a határvédelem megerősítésére és a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatják fel. Közben a spanyol kormány nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, miszerint a hírszerzés előző nap figyelmeztetett a tömeges határsértésre. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több tízezren vettek részt. A gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengeren túli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Baka András is ott volt. 5. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumában helyezték el. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-21 fokot mérnek. A Dunántúlon és a Dunatisza közén sokfelé borult az ég és esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben elszórtan, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Hajnalban általában 14-19, délután pedig 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 1 óra múlt 4 perccel.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
4: Egy amerikai kutatás szerint évtizedek óta világszerte több nő szerez diplomát, mint férfi. Az, hogy egyre kevesebb egyetemet végzett férfi jut egyre több diplomás nőre, hatással van a házassági trendekre is. Az emberek általában társadalmi és kulturális értelemben magukhoz hasonló embereket választanak párjuknak, és valóban a magasabb társadalmi státuszt elérő nőknek általában fontosabb, hogy a státuszuknak megfelelő férjet találjanak. Ha azonban kevesebb a magasan képzett férfi, a nők vagy egyedül maradnak, vagy lejjebb adnak az elvárásaikból. Amerikában egyre több diplomás nő dönt úgy, hogy egyetemet nem végzett férfihoz megy feleségül. A jó fizetés azonban ez esetben is alapfeltétel. Igen, ám így azonban a nem diplomás nők számára kevesebb nem diplomás, mégis jól kereső férfi marad. És valóban az ő házasodási kedvük jelentősen visszaesett 50 év alatt. És persze a másik oldalon ott vannak a munkásosztály férfiai, akik aglegények maradnak, miközben anyagilag sem állnak kimagaslóan. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Spéder Zsolt demográfussal, a Pécsi Tudományegyetem tanárával beszélgetünk a magyar trendekről.
5: Gyermekvállást, hogy mi segíti, 14 különböző tényezőt határozunk meg. A legközvetlenebb előzmény a gyermekvállásnak a párkapcsolat, hiszen ahhoz, hogy gyerek szülessen, párkapcsolatra van szükség. Pontos tényező a gazdasági társadalmi környezet, felnőtté válás körülményei, az elköltözés esélyei, és természetesen a családpolitikai intézkedések is.
6: Azt lehet-e látni, hogy az elmúlt 10 évben, 20 évben, 50 évben hogyan alakult át a fiatalok párkapcsolati vagy családalapítási íve?
5: Nagyon erőteljesen átalakult egy korai gyermekvállalási mintáról és egy korai házasságkötési párkapcsolat alapítási mintáról, ami a 20-as évek elején volt, egy késői mintává alakult. Tehát ez a 30-as évek eleje, 20-as évek végén történik. Tehát gyakorlatilag egy 5-7 évvel eltolódtak az események. Tovább tanulunk iskolába, demográfiai törvénye, hogy amíg tanulunk, addig nem vállalunk gyermeket. Azért az egy másik életmódot és egy másfajta kiszámítható életet jelent. Másrészt nehezebb a munkába állás is, tehát több időre van szükség, amíg azt a stabil munkahelyet elértjük, ami biztosítja azt, hogy családot alapítsunk.
6: A demográfusnak érdemes feltenni ilyen kérdést, hogy ez jó vagy nem jó?
5: Az az időablak, amikor gyermeket vállalhatunk, vagy vállalhatnak a nők, az ugye a 40 éves kor elején lezáródik. Tehát, hogyha korábban kezdődik ez a próbálkozás, hogy a gyermeket szeretnénk, akkor az nyilvánvalóan hosszabb idő áll rendelkezésre, mint hogyha mondjuk 30 év fölött indulunk neki, amikor alig van 10 év, akkor nyilván még kevesebb idő jut a második gyerekekre.
6: Azt mondta, hogy az egyik ok a sok közül az, hogy tovább tanulunk. Miért akarunk tovább tanulni?
5: Mert jobb életet szeretnénk magunknak.
6: Egyértelmű, hogy a továbbtanulás az jobb életet jelent?
5: Ugye azért nagyon erőteljesen azt jelenti, hogy a magas képzettséggel rendelkezők, azok könnyebben találnak munkát, ritkábban lesznek szegények, most nagyon egyszerűsítem a választ. Nyilván nem jelent egy az egybeni megfeleltetést.
6: Gyermekvállalásról kezdtünk el beszélgetni, és hát ön is rögtön azt mondta, hogy a párkapcsolat a feltétele annak, hogy gyermekek szülessenek. A házassággal is várunk-e a tanulás befejezéséig?
5: Várunk, sőt, ugye itt egy nagy változás volt azért megint az elmúlt 30 évben, a sok-sok változás között. Korábban a gyerekek házasságba születtek, de az elmúlt 25 évben átalakult nagyon erőteljesen. Élettársi kapcsolatban is vállalnak nagyon sokan gyereket. A 2015-ös házasságot preferáló intézkedések kapcsán erőteljesen megnőtt a házasoknak a száma, azért növetett csak meg, mert sokan élettársi kapcsolatba éltek, hiszen nem arról volt szó, hogy elkezdtek gyorsan keresni az emberek új és új párkapcsolatot, hanem akiknek meg volt a párkapcsolata, azok átalakították. Mikor én fiatal voltam, akkor az volt a döntés, hogy valaki nem házasodik meg, és úgy él együtt. Az az értékvilág kifejeződés, hogy valaki megházasodik, és az alap az az, hogy a házasság előtt nagyon gyakran és nagyon sokan, a méréseink szerint a népesség, a fiatal nők és férfiak 9/10 élettársi kapcsolatban él, és azt kipróbálva leggyakrabban akkor, hogyha jön a gyerek, akkor azt házasságra váltják át.
6: Miért félünk a házasságtól?
5: Nem tudom, hogy félünk-e, az mindenképpen egy erőteljesebb elköteleződés jelent, hogy magunktól félünk-e azért, hogy tudjuk ezt az elköteleződést vállalni, vagy sem. Sokan azok között, akik élettársi kapcsolatban kezdték az életüket, azok szerettek volna, vagy azt tervezték, hogy a jövőben majd összeházasodnak. Akkor sokáig ezt próbaházasságnak, vagy régebben még vadházasságnak nevezték az élettársi kapcsolatot. Azok, akik rögtön házasságot kötöttek, kisebb eséllyel bontották fel a párkapcsolatukat, mint azok, akik próbaházasságba éltek. Valószínűleg a szelekció miatt, tehát azok, akik rögtön házasságot kötnek, azok más gondolnak a párkapcsolatról, vagy másképp képzelik az életüket, vagy többet tűrnek egymásnak, ez nehéz megmondani.
6: Van-e különbség együttélés és házasság között abból a szempontból, hogy megszületik-e a második, harmadik, vagy akár többedik gyerek?
5: Van különbség, ugye a házasság az termékenyebb, tehát hamarabb születnek a gyermekek, de nagyon-nagyon nehéz szétválasztani az okot és az okozatot, tehát hogy nem azért házasodunk, hogy gyerekünk van, vagy fordítva nem azért, hogy gyermekünk meg házasodunk, valószínűleg van egy elképzelésünk a felnövekedésről, és a kettőtől együtt döntünk valamilyen szinten, hogy na én ezt az embert szeretem, vele szeretnék együtt élni, abba beletartozik az is, hogy vagy valamikor házasságot kötök, illetve gyermeket vállalok. Bár ez nyilván egyre ritkábban van, és kétségtelen, hogy megnövekedett a egyedül élő nők és férfiak, ugye, akiket szingliként szoktunk nevezni. Ez azért egy óvatosan kell ezzel bánni, mert a szingliség az a önkéntesen vállalt egyedül létet jelenti, és hát az egyedül élés az nagyon gyakran egy kényszerű helyzet, azért, mert nem talál magának megfelelő partnert, és akkor nem akarom alábadni. Egy amerikai szociológus mondta azt, hogy nem azért válunk, mert nem fontos a házasság vagy a párkapcsolat, hanem mert jobb párkapcsolatot szeretnénk, tehát nem jó a párkapcsolat, míg korábban egy nem jó párkapcsolatot az ott sokáig tartottak fenn, ma egy nem jó párkapcsolat könnyebben szétbontható vagy felbontható. Ez nem ma, mert ugye 60-as évektől kezdve van válás Magyarországon.
6: Amikor párkapcsolaton gondolkodom, akkor melyek a legfontosabb szempontok, amelyeket mérlegelek?
5: Kutatások azt mondják, és arról szólnak, hogy hasonló vagy magasabb státuszot próbálok, vagy keresek. Ki az, aki tetszik, és ki az, aki szép lesz. Az, aki valami hasonló világban nőtt fel, valami hasonló értékekkel, valami hasonló tudással rendelkezik. Ehhez az is kell, hogy meg tudjam ismerni. Régen a bálok adtak erre lehetőséget, utána a lakóközösségek vagy lakókörnyezet. Manapság leggyakrabban iskolában találkozunk a növendőbelénkkel, majd pedig a munkahelyen van lehetőség találkozásra. Természetesen az online világban most már ugye kereshetünk másképpen is partnert, de másképpen kereséskor is nagyon sokszor olyan kategóriákat írunk be, hogy szeresse a foci meccset, legyen magas vagy alacsony végzettségű, hogy mennyit keressen, tehát olyan objektív tényezőket, meg bizonyos szempontból arra a státuszra utalnak, ami a hasonlókat sorozza össze, vagy teszi egymáshoz közelévé, subát-subához, gubát-gubához, vagy ellentétek vonzák egymást, ez volt a két alternatíva, de hát úgy tűnik, hogy a homogámia az hasonlókkal való párkapcsolata, a házasságkötése az egyre gyakoribbá vált Magyarországon is.
6: Úgy fogalmazott az előbb, hogy hasonló vagy magasabb státuszút keresek magamnak. Férfiakra és nőkre is igaz az, hogy akár a magasabb státuszú is szóba jöhet?
5: 30 évvel ezelőtt alapvetően a férfiak végzettsége volt magasabb, és a nők végzettsége egy alacsonyabb, mivel a nők képzettsége erőteljesen növekedett, és már 90 óta több nő rendelkezik felsőfokú végzettsége a kimenői folyamok körében, mint férfi. Hát emiatt nyilván van azt a elvet, hogy én majd egy magas státuszú férfihoz megyek hozzá, vagy fordítva egy alacsonyabb státuszú nőt veszek el, aki majd otthon intézi a családi ügyeket. Ez nem jellemző, hiszen a házassági piac, erről szoktunk beszélni, ott olyan strukturális feltételek vannak, hogy sokkal több a magas végzettségű nő, mint a magas végzettségű férfi. Az a hagyományos felfele házasodunk a nők, vagy lefele házasodnak a férfiak, ezt a modellt nem lehet tömegesen fenntartani. Akik egyénileg nyilván a másikat keresik, megszeretik, nem is a modellt akarják fenntartani, hanem egyszerűen így alakulnak a szerepelvárások, mikorábban sokkal erőteljesebben vártuk a nőtől azt, hogy az otthon mindenese legyen, a férfitől pedig ugye, hogy a biztonságot, a magas keresetet adja. Addig ma már vannak ugye olyan elvárások, hogy a férfi is cseréljen pelenkát, legyen otthon, együttműködő, az otthonban résztvevő férfiaknak a részaránya, vagy az azokra vágyók részaránya is növekedett. Már megnéztem 30-34 éves korcsoportot, ugye, akik leginkább ilyen lehetőségek előtt állnak, hogy megtalálják partnerüket. Ott olyan 40% a nőknek felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a férfiaknál 27-28%. Nem lehetséges sem az, hogy a férfiak magasabb státusszal rendelkeznek az iskolai végzettség szempontjából, sem az nem lehetséges, hogy minden magas státuszú nő magas státuszú férfival éljen együtt. Akik párt akarnak találni, azoknak nem csak az iskolai végzettséget kell figyelniük. Tehát is vannak másfajta strukturáló tényezők is a világban, Magyarországon is, például foglalkozás, vagy a társadalmi kapcsolatok, amelyek nem szükségszerűen a iskolai végzettségtől függnek. Tehát nagyon differenciált a felső státuszoknak a csoportja is, illetve nem csak az iskolai végzettség mentén lehet hasonlót a hasonlóval találkoznunk, hanem lehet életmódban is hasonló valaki, hedonista, nem hedonista, sportmeister, lehet a foglalkozások presztízse szempontjából is, hogy egy villanyszerelő, ácsálványozó, vagy egy óvónő, tehát az egyiknek van magas végzettsége, másiknak nincsen. De a presztízs hierarchiában talán hasonló módon annak. Tehát, hogy van 3, 4, 5 olyan előteljes társadalmi ismérv, amelyek mentén elkezdünk mozogni. Az iskolai végzésről azért beszélünk sokat, mert az könnyű mérni.
6: A beszélgetésünk alapját az az amerikai felmérés adja, amelyik ezt mutatja ki, hogy diplomás nők többségben vannak a férfiakhoz képest, és ez számos következménnyel jár, de a szavaiból azt veszem ki, hogy a tendenciák nagyjából Magyarországon is hasonlóak.
5: Sőt, azt gondolom, hasonlóbbak, hamarabb történt Magyarországon. Ezt mindig elfelejtjük, azért volt szociálista országban, volt egy olyan időszak a 80-as években, amikor nagyon értelmetlen volt magas státuszba kerülni, mert sokkal több beruházást igényelt, és jóval kevesebb jövedelmet.
2: Spéder Zsolt demográfus, a Pécsi Tudományegyetem tanára.
5: Ez megfordult, de ebben a nők, hogy mondjam, munkába állása és magasabb képzettsége, végzettsége, az nálunk az hamarabb indult el. Teljes mértékben jellemző ez. Ugye itt nem csak iskolai végzettségről beszélünk, hanem másfajta státuszokról is, és más státuszok esetében foglalkozásnál is lehet azt mondani, hogy mennyire homogán, vagy mennyire hasonló foglalkozásból jön valaki.
6: Az amerikai kutatás azt is mondja, hogy valójában akik pórul járnak, azok a nem diplomás, tehát kevésbé képzett nők. Azok maradnak számukra, akik keresettel is kevesebben rendelkeznek. Ez a tendencia is látszik-e Magyarországon?
5: Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon inkább az látszik, meg Európában is, hogy a alacsony státuszú férfiak vannak nehezebb helyzetben. Ők se a homogám, nincs olyan sok alacsony státuszú nő, másrészt ugye a alacsonyabb státuszok esetében elképzelhető, hogy az a várakozás, hogy ő legyen a család feje, az erőteljesebben elterjedt, mint hogy egy kiegyenlített párkapcsolatban élünk. Tehát én attól tartok egy picit, hogy a alacsony státuszú férfiak azok nehezebben találnak partnert maguknak, mint az alacsony státuszú nők.
6: A helyzetről beszéltünk egészen idáig, most próbáljuk meg ezeket a vonalakat meghosszabbítani, és így a jövőből valamit megsejteni. Ha ezek a tendenciák így folytatódnak, milyen jövő vár ránk, akár párkapcsolat, akár házasság, akár gyerekvállalás szempontjából, illetve látszanak-e arra jelek, hogy a tendenciák változhatnak is?
5: Az emberek mindig alkalmazkodnak az új helyzethez. Mit jelent az új helyzet? Az, hogy több diplomás nő van, mint diplomás férfi. Másrészt ugye, amihez megint alkalmazkodni kell, hogy milyen lesz a jövő munkahelye. Tehát a jövő az most, hogy mesterséges intelligenciáról beszélünk, hogy digitális társadalomról beszélünk, nagyon sokszor sokan azt mondják, hogy nagyon erőteljesen szétválnak a felső és az alsó státuszok. Tehát lesznek azok, akik kitalálják a programokat, akik kontrollálják a programokat, és nagyon sok lesz a manuális munkás, nőni fog a alsó és a felső státuszok közötti különbség. Középen pedig hát megint egy nagyon széles csoport van jelenleg, amelyik ezek szerint csökkenni fog, és talán a két szélső pólus erőteljesebb lehet. Természetesen ebben a társadalomban nagyon különböznek, tehát Németország, Franciaországban erős és nagy középosztály van, Bulgáriából meg viszonylag szűk középosztály, hogy nyilván mások a következmények. Franciaországban az életstílusnak, meg a lehetőségeknek azért nagyobb tárháza van, meg az alkalmazkodásnak, még Bulgáriában talán kevesebb. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi fog történni, vagy hát azért mégis szeretnénk egy partnert meg valakivel együtt élni, mégse egyedül szeretnénk maradni, megpróbáljuk megkeresni, de nem minden áron a partner. Legalábbis annak a tanúsága, hogy azért a 20-as, 30-as éveikben lévő nők és férfiak között egyértelműen többen vannak egyedül, tehát nem párkapcsolatban, mint 30 évvel ezelőtt. Még egy dolgot visszatérve, válást követően van egy érdekes történet, ugye nagyon sokszor azért válnak, akik elválnak, mert egy harmadik megjelenik. És azt is tudjuk, hogy válást követően mind a férfiak, mind a nők néhány éven belül új párkapcsolatot szeretnének és alapítanak. Ezen a területen a férfiak azok a fiatal nőket keresik, tehát több a fiatal felsőfokú végzettségű nő, de többen is keresik, nem csak a saját korosztályuk keresi, hanem a 40 éves vagy 50 éves férfiak is. Elvált nők esetében viszont ők saját korabeli férfiakat keresnek, tehát ilyen értelemben az az egyensúlytalanság, amit itt beszéltünk, hogy magas státuszú nők és az alacsonyabb között van, ez egy kevésbé erőteljes, mert hogy belépnek még az elvált férfiak is, akik jó módúak lehetnek, a középvégzettségek akkor is azért megfelelő anyagi körülményekkel rendelkeznek. Ez egy picit kiegyenlíti azt az egyensúlytalanságot, amit a 40 és a 28% között található.
6: Korábban az volt a tendencia, ön is erről beszélt, hogy aki diplomás, az nagy eséllyel jobb munkahelyhez jut, magasabb fizetéshez jut, jobb élete lesz. Változhat-e ez a tendencia? Egy jó és megbízható mesteremberre például égető szüksége van nagyon sokaknak. Biztos-e, hogy ma is, meg 5 év múlva is a diploma jelenti a magasabb fizetést, és nem egy jó szakma?
5: Nagyon nehéz kérdés. Azt szoktuk mondani, hogy sokkal nagyobb esélye van, hogy az ember nem lesz szegény, vagy nem lesz hátrányos helyzetű, de az nem jelenti azt, hogy ő lesz a nyertes. Van nagyon sok szakma, szolgáltatás, ami nem digitalizálható, ami nem végezhető el kiszervezéssel. Lesznek mindig fontos foglalkozások, és hát vannak foglalkozások, meg vannak szakértelem, amit nem lehet, vagy nagyon nehéz helyettesíteni. De hát ugyanúgy nehéz helyettesíteni a gondozónőket a kórházakban. Jó lehet, itt is van már távgondozás, meg nem csak telefon keresztüli recepteket, de monitoron keresztül láthatjuk az ellátottat is, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez tömegesen nehéz automatizálni ezeket a feladatokat.
6: Az embert kivonni az emberi kapcsolatokból nagyon nehéz.
5: Nem is biztos, hogy kellene. Remélem, hogy eléggé kreatívak vagyunk, mint emberek, hogy fenntartjuk ezt a fajta igényünket.
6: Megítélhető-e ma már, hogy az elmúlt 15 évben, 20 évben azok az intézkedések, amelyek születtek a házasságok, a családok, a gyerekvállalás megerősítésére, azok mennyire voltak eredményesek?
5: Önmagában a családpolitika intézkedések nem tudnak teljes körű átalakulást maguk után vonni, ugyanakkor nem mindegy, hogy milyen intézkedések vannak. Tehát amikor a gyerekszámról beszélünk, akkor mindig arról beszélünk, hogy milyenek a gazdasági társadalmi körülmények, milyenek a párkapcsolatok, milyenek az értékek, és milyen családpolitikai környezet van, az mennyire kiszámítható, mennyire támogatja, vagy segíti elő, hogy azok a költségek, amik a gyerekkel felvetődnek, az egy olyan intézményrendszert jelente, amely lehetővé teszi az 1-2-3 gyermek felnevelését. Amiről még keveset tudunk, amivel most foglalkozom, hogy a digitális világ, vagy a globalizáció következtében felgyorsuló világ, az nem igazán támogató a gyerekvállalás tekintetében. Gyerekvállalás egy lassú, organikus, bizonyos szempontból biológiai kötött folyamat, nem tud felpörögni, mint ahogy a munkahely fel tud pörögni, mint ahogy a bulizás fel tud pörögni, és ez a pörgés, nevezzük úgy a pörgés társadalma, ez egyre inkább jellemző, nem csak Magyarországon, hanem akár Ázsiában, koreai tini lányok zenekaraitól kezdve, India, Kína, Nyugat-Európa, Nagy-Británia, Svédország, mindenütt érzékeljük a digitális forradalomnak ezt a következményét, és azt gondolom, hogy ez megint nehézségeket fog jelenteni a fiatal generáció számára, hogyha most a gyermekvállalásról beszélünk.
6: Az államigazgatás, egy kormány biztos, hogy sokféle úton tud támogatást adni ahhoz, hogy házasságok kötessenek, hogy gyerekek szülessenek, nyilván lehet szemléletet formálni, lehet intézkedéseket kitalálni. Hogyha alapul vesszük ezt a pörgős világot, ezt a digitalizált világot, önnek van a fejében olyan 1-2-3 lépés, intézkedés csomag, amit egy államigazgatás ebben a helyzetben meg tud tenni?
5: Nagyon nehéz kérdés. Én azon az intézményrendszer, tehát a gyermekek esetében a gyermeket ellátó intézményrendszer, az iskolarendszer fejlesztése, az kulcskérdés, és a minél korábbi időszakra, életkorra való képzésnek, az oktatásnak a bevezetése, Tehát segítjük is a fiatal szülőket a gondozásban is, és a tanításban is, vagy a nevelésben, és ami egyenlőtlenségeket is csökkenthet. Másrészt ugye nagyon nehéz kérdés, mert intenzív parenting van egy ilyen kifejezés, az intenzív szülőség, hogy éljük meg azt a pillanatot csak a gyerekkel, és így tovább. Na de ezt csak akkor lehet megélni, ezt nem lehet betervezni, tehát nagyon sokszor akkor éljük meg a gyerekkel azt, ami a szülőséget jelenti, amikor nem készülünk rá váratlanul, tehát idő kell a szülőséghez. Az intenzív szülőség pont azt csinálja, hogy kiszervezi a szülői feladatokat, mert akkor pont a szülőség élménye veszik el, mert akkor csak taxizás lesz belőle. Viszem ide-oda a gyerekeimet, és nem tudok velük leülni, meghallgatni őket. Miért mondom ezt? Ugye a családpolitikában nyilvánvaló fontos, hogy legyenek bölcsödék és óvodák, és tanítsák zenére a gyerekeket. Az mondjuk egy magyar specialitás. Hát ahhoz, hogy néhány jó zenész legyen, ahhoz sok zenészre van szükség. Ahhoz, hogy néhány jó matematikus legyen, az sok matematikus. Mert hogy később derül ki, hogy ki mikor lesz jó. A szülőségbe segíteni kell, ugyanakkor a szülőknek nem lehet mindent kiszervezni, mert akkor a szülőség értelme vesztik el.
6: Mi az, amit a családpolitika ebből biztosítani tud, vagy tudhat?
5: Bölcsödék óvodáknak a működését, a rendszerét, az mindenképpen, és hát valamilyen módon figyelembe venni azt, hogy az, aki három gyermeket, vagy két gyermeket, vagy egy gyermeket nevel, az többe kerül, mint aki nem nevel gyermeket. Tehát, hogy legyen valamiféle családi szempontokat figyelembe vevő újraosztás.
6: Mi az, amiről ma azt hisszük, hogy segíti a házasodást, a családalapítást, a gyermekvállalást, de a kutatások alapján az derül ki, hogy teljesen semleges.
5: Családpolitika például normákat nem tud társadalommal elfogadtatni, tehát ezek nagyon erőteljes folyamatok vannak. A világ annyiféleképpen és olyan gyorsan változik, hogy ehhez valahogy alkalmazkodva, a fiatalok igényeihez alkalmazkodva lehet valamilyen módon segíteni. Megfordítani folyamatokat én szinte lehetetlenek. Lehet, olyan erőteljesek ezek a folyamatok, amelyekhez adaptálódni kell, és azon belül megpróbálni valamit javítani, vagy valamit rontani. Nagyon sokszor fiatalok is két nagyon erőteljesen szélsőséges ideával gondolkodnak. Individualizmus, az énnek a megvalósítása, vagy pedig a szent család. A valós élet a kettő között van. Egy kicsit individualistának is kell lenni, de egy kicsit szent családnak is kell lenni, vagy nem lehet nagyon szent család, és nem lehet nagyon individualista valaki. Akkor lesz jó párkapcsolatunk, akkor tudunk talán jó szülőkké válni, hogyha vannak elképzeléseink arról, hogy mit szeretnénk, de tudunk alkalmazkodni az új helyzethez, és nem akarunk szélsőségesekké válni. Nem várunk el mindent a férjünktől, vagy a feleségünktől, hogy ha mindent elvárunk, az nagyon nehéz megvalósítani. A várakozásainkat is kellene adaptálni egy picit, ugyanakkor nem szabad feladni azt, hogy igen, individumnak is kell lennünk, kell lenni valaminek a férfinak is, meg a nőnek is, olyasminek, ami önmagára vonatkozik. Tehát valahogy ennek a kettőnek az összekombinálása egy kivitelezhető történetet jelent, de hát ezt mindenkinek magának kell valahogy összeborkácsolni.
6: A diplomások arányától indultunk, a házassággal és gyermekvállalással kapcsolatos folyamatokig jutottunk Spéder Zsolt demográfussal, a Pécsi Tudományegyetem tanárával. A szerkesztőműsorvezető Süveges Gergőt hallották. További szép napot, minden jót!

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Amíg a pelenkázós időszakban a pisilés napi téma, később már a szülők között is kínos erről beszélni, a gyerekek számára pedig sokszor megszégyenítő. Hogyan történik az orvosi kivizsgálás gyermekeknél vizelettartási gondoknál? És mi az a vizelési tréning? Milyen problémákban segíthet a gyermekurológus és a gyermeknefrológus? Kis András, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Itt a Heimpál Gyermekkórházban külön gyermekurológiai osztály van. Nem nagyon gondolunk erre, hogy gyermekkorban is vannak olyan problémák, amik a vizelet elválasztásával, kiürítésével kapcsolatosak, de mik tartoznak ide? Milyen nehézségekkel kerülnek ide gyerekek?
2: Mi beleszületett urológiai fejlődési rendellenességek sebészi ellátásával foglalkozunk, és szerzett rendellenességek ellátásával. A beleszületett fejlődési rendellenességek nagyon nagy többsége, vagy inkább azt mondom, hogy többsége az urológiai rendellenesség. Ez úgy nincs benne a közszuralva, de ez így van. Mi erre specializálódtunk, erre állunk rá, ezeket operáljuk.
1: Mikre gondoljunk?
2: Vese rendellenességek, tehát a vizelet továbbítási rendszerben lévő szűkületek, esetleg tágulatok ellátása, úgcsőfejlődési rendellenességek, erre leszállási problémák.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy az esetek nagy százalékában önök csecsemőket műtenek?
2: Csecsemők és kisdedek, így van. Amikor én elkezdtem dolgozni 30 éve, akkor mindennapi rutin volt a pusztult vesék eltávolítása. Ma már nincs ilyen, mert ezeket a gyermekeket kiszűrik az ultrahangos szűréseken, és hála a gyermeknefrológiai hálózatnak, meg a gyermekorvosok munkájának, ezeket meg tudjuk gyógyítani csecsemő és kisdedkorban. Ma már alig-alig veszünk ki vesét gyermekkorban. De mi 18 éves korig dolgozunk, természetesen olyan rendellenességek is vannak, amik akkor derülnek ki.
1: Egy nagyon aranyos kisfiú ül itt a kórházi rácsos ágyban. Miért vannak önök itt a gyermekurológián?
3: Inga heréje volt a gyermekemnek, és azért kellett a két here közötti madzagot lerövidíteni, felvileg úgy, hogy ne tudja felhúzni a hasüregébe.
1: Mennyi idős ez a csöpség?
3: 2 éves.
1: Hogy derült ez ki? Figyelték, hogy leszelte a here?
3: Leszálltak a heréit, csak...
1: Próbálták kézre kitapintani a herét, igen, és nem mindig nem volt ott?
3: Nem mindig volt ott, igen.
1: Mennyi idő volt, mire eljutottak ide a Heimpál gyermekkórházba? Messziről jöttek?
3: Maglódról jöttünk. Szerintem egy pár hónap alatt megvolt az egész. Hamarabb lett volna a műtétje, csak betegség miatt le kellett mondanunk.
1: Zétény hogy viselte? Altatásban volt?
3: Igen, altatásban volt.
1: Mennyi időt kellett, hogy itt töltsenek a kórházban, mikor jöttek be?
3: Ma reggel jöttünk be, ilyen 7:30 között, és elvileg, ha minden rendben van, akkor ma este haza is mehetünk.
1: Zétény egy mesét néz. Be van kötve a kis kezébe egy
3: branő.
1: Látom, hogy nagyon mozgékony, mert már el is indult 4 kézlám.
3: Párat is nyűgös egy kicsit. Fel is emelem, akkor meg kell tartanom a popójánál, hogy a seb az ne tudjon felszakadni.
2: A bentfekvő betegeink körülbelül fele a kvázi mindennapos urológiai problémákkal érkezett hozzánk, ez a fityma szűkület, le nem szállt erre, amiket nagy számban operálunk. Ugyan mindennapi rendelés nagyon nagy százalék van arról szól, hogy fityma szűkület, fityma letapadás, mit kell vele csinálni, hogy kell csinálni.
1: És akkor, ha már itt tartunk, mi most a protokoll? Mikor kell elmenni a gyerekorvoshoz, mikor kell elmenni egy urológiai rendelésre?
2: Alapvetően nem kell vele semmit csinálni a pelenka elhagyásáig, nem kell nem kell tépni, nem kell rángatni. Ha meg bizonytalanok, inkább azt mondom, hogy jöjjenek el, és akkor nagyon szívesen megnézzük, elmondjuk. Ha ilyenkor túlaktív az ember csecsemőkorban, akkor inkább árt, mint használ. Hát hagyjuk békén.
1: Mikor kell jönni? Akkor így kérdezem.
2: Ha nem tud pisilni a gyermek, esetleg annyira szűk, hogy vizeléskor, mint egy ilyen kis ballon felfúvódik a fityzsák, az már a mi történetünk, tehát akkor mindenképpen jönni kell, vagy esetleg be van gyulladva. Ezek azok a hirtelen jelentkező tünetek, amikor lépnünk kell. Az esetek nagyon nagy részében, hogyha jól pisil a gyermek, nézzük meg, hogy pisil időnként. Ha jól pisil, jó íves sugár van, akkor békén kell hagyni.
1: Mi van még?
2: Le nem szállt here, nem tapintják a heréjét. Mindig azt szoktuk mondani, hogyha bizonytalan benne, akkor természetesen megnézzük, de mondjuk, hogyha este fürdésnél, meleg vízben a szülő tapintja a herét a herezacskóban, akkor azért nagy eséllyel nincsen gond. De hogyha a adott esetben duzzanatot látnak, tömött valamilyen terimét, képletet látnak, hogy egyik herét duzzadtabbnak látják, az mindenképpen szakorvosi vizsgálat javasolt.
1: Lányoknál mivel jönnek a szülők?
2: Furcsa mód fiúk vannak döntő többségben, lányok azok inkább idősebb korban jönnek, és általában vizelettartási problémák miatt becsepeg a pisi, gyulladás van, ilyesmik.
4: Az volt a probléma, hogy ő szobatiszta lett, és utána bekerült az óvodába, és egyik napról a másikra visszatért a délutáni alvásnál a vizelés, és az éjszakai alvásnál is a vizelés. És ugye nem tudtuk, hogy miért. Elmentünk urológushoz, ő ugye állandóan vizsgálta a vizeletét, ott mindig negatív eredményeket kaptunk, és nem jutottunk semmire, és akkor utána elmentünk egy nefrológushoz, és ő ajánlotta a Martin doktornő, ő teljesen kivizsgálta a Nórát, és akkor derül ki, hogy a húgycsöve, húgyuti dolgok, és hogy a veséje, az teljesen be van neki gyulladva.
1: Martin Mária, gyermeknefrológus.
5: Alapvetően egyrészt vizelettartási zavarokkal foglalkozunk, másrészt különböző húgyuti fertőzésekkel, illetve ezeknek a kivizsgálásával, ugyanakkor a különböző fejlődési rendellenességekkel, akár már méhen belül, illetve kis csecsemőkortól, illetve az egyéb súlyosabban zajló vesegyulladások, illetve immunfolyamatok, amik érinthetik a vesét.
1: Egy ambuláns rendelésen vagyunk most, a leggyakrabban vizelet problémákkal érkeznek a gyerekek. Ilyen esetben sokszor gondolunk lelki okra, de van, amikor egyszerű fizikai probléma a magyarázat, vagy életmódbeli szokások?
5: Kétfelé választanám, ugye létezik a éjszakai bevizelés, mint elég gyakori probléma, illetve akár nappali vizelettartási problémák, és mindkét esetben egy nagyon egyszerű, de mégis konzekvens kivizsgálási protokollal már azt le tudjuk szűkíteni, hogy a gyermeknél akár egy egyszerűen megoldható dologról van szó, vagy akár egy pszichés tényező az, ami ezt kiváltotta, és hogy ezzel kell foglalkozni. Biztatok mindenkit, hogy abban az esetben, hogyha nappali vizelettartási problémáról lenne szó, akkor már így az óvodáskor környékén érdemes fölkeresni a gyermeknefrológust, abban az esetben viszont, ha csak kizárólag éjszaka, akkor azért 6-7 éves korig várhatunk, és legkésőbb ebben az időszakban erre az alapvizsgálatra érdemes megjelenni. Ez alapszinten nem fog semmiféle drasztikus kivizsgálást magával vonni, mindegyik vizsgálat olyan, amely bármelyik gyermek számára elfogadható. Itt persze a külső nemi szervek vizsgálatát azért említeném, mert ez nem kikerülhető, hiszen nagyon sok esetben, ha nem vizsgáljuk meg ezt a szervet, akkor akár nem derül ki időben, hogy egy egyszerű módszer, kislányoknál például a kisajkak összetapadása, vagy fiúknál a fityma letapadás néha oka lehet annak is, hogy a vizelet sugár nem megfelelő, illetve van egy kis pangás, vagy akár egy visszatérő gennyes vizelet mögött is áll. Ez. Ami még fontos talán, hogy a szülőknél nagyon jó, ha tudjuk, hogy volt-e a családban esetleg másnál is bevizelés, mert ez gyakran öröklődik is a hajlam. Visszatérve a esetleges pszichés dolgokra, ugye azt tartottuk eddig, hogy abban az esetben, hogyha valakinél már megoldódott egyszer ez a bevizelés, tehát szárazok az éjszakák, de eltelik egy fél év, és újra kezdődnek az éjszakai bevizelések, mindenki éppen kötelező, hogy utána járjunk, hogy esetleg valamilyen pszichés tényező van-e a háttérben, akár testvérszületés, vagy szülőknél válás, vagy akár költözés, vagy iskolaváltás. Valóban erre mindig rá szoktunk kérdezni. Abban az esetben, hogyha nem telt el még fél év, sokszor ilyenkor is azért rákérdezésre egy jó anamnézis felvétellel kiderülhet, hogy azért, ha nem is oldódott még meg ez a probléma, sosem, de milyen egyéb tényezők lehetnek a háttérben, különösen, hogyha a vizsgálatok nem utalnak semmi organikus eltérésre.
4: Na. nagyon-nagyon-nagyon sok vizsgálatot kért tőlünk a doktornő. 3 hétig tenyésztették, vizsgálták.
1: Gondolom, hogy elsőre talán önök is arra gondoltak, hogy a változás, az óvodába kerülés viselte meg a kislányt.
4: Igen, azt hittük, hogy lelki eredetű probléma, hogy új közösség, társak, minden, de sajnos nem. Vesel meg húgyuti gyulladásai voltak folyamatosan.
1: Hogyan lehetett ezt orvosolni? Mennyi időbe telt ez?
4: 2 évig szedett 2 fajta gyógyszert, az egyik az folyamatos antibiotikum volt, a másik pedig a vizelettartásnak a szabályozása.
1: Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy a vizelettszabályozással is probléma van?
4: Igen, mert hogy valószínű, hogy a gyulladástól a tartóizmai kilazultak, és ugye nem tudta tartani a vizeletét, napközben is betétet hordott, nagyon szégyelte. 8 éves semmi, akkor kerültünk a doktor.

0: jogon. És akkor, mikor lazíthatott, ugye akkor össze-vissza mentek, mikor ugye tartani, szorítani kellett, akkor egy síkba kellett. Ezzel szabályozták az izmokat, hogy ugye az izmai visszaálljanak, és hogy tudja tartani a vizeletét.
1: Milyen gyakran kellett erre a 10 perces gyakorlásra menni?
0: Hetente egy alkalommal volt, és 6 héten keresztül.
1: Ez mit használt?
0: Ez azt használt, hogy a napközbeni vizelését már a harmadik alkalom után már tudta tartani. El tudtuk hagyni a betétet, nem volt becsöpögés, és akkor kaptuk, mint az idős hölgyek, otthon egy ilyen izomtorna gyakorlatot, és akkor azt közösen végeztük. Ez egy 20 perces gyakorlat volt, talpat, fenékizmot szorítani, és akkor ezekkel a gyakorlatokkal, meg ezzel a kezeléssel igazából mondhatni azt, hogy 3 hét alatt a napközbeni vizelésbe csepegés az el is múlt.
1: Volt-e más része is az önök számára ennek a tréningnek?
0: Volt egy tábor, ahova túljelentkezés miatt még nem jutottunk be, de várólistán vagyunk. Ez egy 3 napos tábor, egy hétvégei tábor. Ott is ugyanezek a feladatok vannak, hogy ezeket a tréningeket csinálni, meg vizeletet néznek, hogy mennyi folyadékot iszik, folyadéknaplót kell csinálni, mennyit ürít ki. Úgyhogy erre még várunk, de már nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el.
1: Önöknek is kellett ilyen folyadéknaplót vezetni?
0: Igen. Mi úgy csináltuk, hogy segítsek, meg hogy jobban közreműködjön. Én is mindig folyamatosan ittam vele, és akkor ugye együtt mentünk egymás után mosdóba. Én is írtam az enyémet, ő is írta az övét, és akkor fél évente pedig olyan vizsgálatra jártunk, hogy 3 óra alatt meg kellett neki inni legalább egy 3-4 liter folyadékot, és akkor ilyen mérőszerkezettel mérték, hogy mennyi vizelet távozik a szervezetéből, és amint végzett vele, akkor pedig ultrahangozták, hogy mennyi maradt neki a húgyhólyagjába.
1: Most mennyi idős a lánya?
0: Ő most 12 éves.
1: Még mindig küzdenek ezzel?
0: Most a nyár elején kezdtük fokozatosan lecsökkenteni a gyógyszereket, és akkor ugye figyeljük az éjszakai vizelést. Most a 3 hónap alatt 2-szer volt éjszakai balesetünk, úgyhogy annyit használt a doktornő a kezelések és a gyógyszerek, hogy most már idáig eljutottunk.
1: Ugye ez egy nagyon kényes, intim dolog. Ezt hogy tudták önök kezelni? Gondolom, hogy ehhez párosult egy erős szégyenérzet.
0: Igen, mert ugye, hogy az iskolába is mondhatni azt, meg az óvodába is csúfolták, mert ugye nem mehet levetkőzni. Ha levetkőzött ugye tornaórán, akkor ugye látták, hogy ott van a betét, akkor csúfolták, hogy neki miért van betétje, minek kell az neki, és akkor ugye nap mint nap elmagyarázni az óvónéniknek, tanárnéniknek, a diáktársaknak, a szülőknek, hogy hát nekünk sajnos ilyen betegségünk van. Állandóan magyarázkodni kellett, mert hogy nem igazán értették meg, hogy ez miért van. Hát az éjszakák ugye azok meg kegyetlenek voltak, főleg mikor ugye az ember 3 órakor kell, mert ugye kell menni dolgozni, és akkor ugye közben este 10:30-től ugye a 3 óráig körülbelül 3-szor kellett a gyerekkel fölkelni, ágyruhacsere volt, hogy még paplancsere is, nehéz volt.
1: Martin Mária, gyermeknefrológus.
2: Néhány éve már Magyarországon is működik a vizelési tréning program, péntek délutántól vasárnapig tart, és itt a gyermekeknek a pszichológiai felmérésen kívül közös gyógytorna történik, ahol kicsit jobban az alhas és gátizmaiknak a működésével próbálják ezt a vizelettartási zavart megoldani, és ez a bizonyos neurofeedback, erről azt kell tudni, hogy ez egy játékos módszer. A gyermekek alhas és gát részére egy-két tappancsot fölragasztunk, majd megpróbálják ezt kalibrálni a kollégák, hogy milyen erő van ezekben az izmokban, és utána egy ilyen játékos módon, tehát a monitoron kis állatfigurákat látnak, és ezeket kell egy bizonyos tartományon belül tartani a gyermeknek az alhas és a gát izmainak, hol a megfeszítésével, hol az elernyesztésével. Ezáltal tudatosítjuk bennük, hogy is használják ezeket az izmokat.
1: Ez a vizelési tréning, ez csak Budapesten elérhető, vagy esetleg vidéki helyszíneken is?
2: Ez vidéki helyszíneken elsősorban működik most már elég régóta. Pécsi kollégák indították el, és ők megszervezték így az egész országos hálózatot. Kaposvár, Szekszárd, Szilárd Szeged jelen pillanatban, ahol ők működnek, és itt egy koordinátor osztja be, hogy melyik gyermek mikor kerülhet sorra. Most viszont már budapesti kórházainkban is elindítottunk egy újabb tréning lehetőséget, de mindig

0: Úgy működik egyébként a vidékire is, hogy előtte gyereknefrológus vizsgálja ki a gyermeket, és válogatott esetben, tehát amennyiben ő úgy ítéli meg, akkor lehet erre a tréningre menni. Beutaló köteles hétvége ez, tehát nem lehet csak úgy, hogy én elhatározom és megyek a tréningre úgy bekerülni.
1: Először jelentkezni kell a gyermekorvosnál, aztán a nefrológusnál, és akkor így.
0: Így van, igen, ezeket a lépcsőket meg kell lépni. Nemrégen indult be a Bethesda gyermekkórházban ugyancsak egy ilyen bejárós tréning. Hasonló, de egy kicsit szűkítetten zajlik ez, de már ez is nagyon jó, mert igény viszont nagyon nagy lenne rá, és elég nagy a sorban állás, úgyhogy úgy tűnik, hogy talán lehetne majd bővíteni még ezeket a lehetőségeket.

0: Más orvostól is hallottam, hogy az ambuláns rendelésen nagyon gyakran megjelennek tinédzser lányok, akik a szexuális életük kezdetén valamilyen fertőzéssel találkoznak, és egy szakorvosnál kötnek ki.
1: Igen, valóban ez egy fontos téma, mert manapság ugye elég hamar kezdi sok lány a szexuális életet, és abban az esetben mindjárt föl kell merülni a gyanúnak, hogy ilyenről lehet szó, hogyha előtte egész életében nem volt soha semmilyen húgyúti betegsége, nem voltak húgyúti fertőzései, és akkor egyszer csak így hirtelen és egymás után több is, akkor érdemes rákérdezni. Lányok ugye nem szívesen beszélnek erről, de azért abban az esetben, ha ezt így fölvetjük, rákérdezünk, akkor azért elmesélik, hogy valóban erről lehet szó, és ilyenkor egy kicsit úgy érzem, hogy ha már hozzánk fordulnak, akkor érdemes gyereknefrológusként is egy kis felvilágosító pár szót ejteni a higiéniáról, a vizeletürítési módszerekről, hogy ezeket mégiscsak kézzelfoghatóan ők is magukévá tehessék, és hát elképzelhető, hogy nőgyógyászhoz vagy gyereknőgyógyászhoz is elküldjük őket, de ha már nálunk kezdték, mert ugye a panaszok erre utalnak, mert húgyúti fertőzés, akkor azt gondolom, hogy a mi felelősségünk, hogy ezt is komolyan vegyük, és erről is pár szót ejtsünk.
0: Amivel szinte minden szülő találkozik, az az úgynevezett felfázás.
1: A hétköznapi szó használatban a felfázást általában az úgynevezett alsó húgyúti fertőzéseknél használjuk leginkább, ami azt jelenti, hogy általában láz nélkül, de ilyen kellemetlen, fájdalmas vizelés, akár véres vizelet és gyakori vizelés kíséri ezt a betegséget. Valójában ugye ilyen esetben mindig azt ajánljuk, hogy legyen vizeletvizsgálat, mert az a biztos, és érdemes tenyésztéses vizsgálatot is kérni, hogy pontosan milyen kórokozó lehet a vizeletben. A gyermekorvoshoz kell először fordulni ilyen panasszal, úgy gondolom, és abban az esetben, ha ez gyakorivá válik, vagy akár más panasz is mellé jön, akár láz, vagy egyéb, akkor viszont érdemes már egy kivizsgálást elindítani, mert mi is lehet ugye a háttérben, lehet valakinél akár tényleg egy olyan fejlődési variáció, ami hajlamosít húgyúti fertőzésre. Esetenként ilyen banális dolog is, mint a kislányoknál a kisajkak összetapadása. Előfordul sajnos még a mai napig is, hogy már több antibiotikus kúrán túl van a gyermek, de igazából senki nem vizsgálta meg így a külső nemi szerveket, és ezzel meg is oldódik ez a probléma. Ugyanakkor, ami még háttérben lehet, ugye lehet kis vesehomok is, vagy akár valamilyen hólyag funkciózavar, és ezt már azért a gyereknefrológus fogja majd kivizsgálni.

0: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat adományának köszönhetően a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztály speciális eszközzel gazdagodott, ami a vesekő ellátásban segít. Mi ez pontosan? Kis András, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának osztályvezető főorvosa.
1: A gyermekkori vesekövek egy részénél szükségünk van beavatkozáshoz, hogy kőmentesíteni tudjuk a gyermeket. Ehhez nekünk az eddigi eszközparkunk csak bizonyos esetekben volt alkalmas, és ezek leginkább merev eszközök voltak.
0: Most a kezében van itt egy régi típusú eszköz, úgy néz ki, mint egy antenna.
1: Hát ez pontosan így van, és hát nem akarok senkit elborzasztani, el lehet képzelni, hogy ezt kell a gyermeknek a húcsövébe betenni, és ezzel kell felmennünk a vesébe, hogy a vesekő zúzás lézerrel, vagy mechanikai eltávolítással tudjuk csinálni. Ez bizonyos esetekben jó, bizonyos esetekben abszolút alkalmatlan arra, hogy a beavatkozást elvégezzük. Ez a másik eszköz pedig egy sokkal vékonyabb.
0: Ez az új eszköz, ugye?
1: Eszköz, flexibilis eszköz.
0: Olyan, mint egy nagyon vékony vezeték.
1: Ez pontosan így van, ez egy nagyon vékony vezeték. Szemkontroll mellett tudjuk a megfelelő hajlásszögbe beállítani, és hogyha mondjuk a vesében, mondjuk az alsó vese részen van a kő, akkor rá tudunk fordulni.
0: Ennek a pici vezetéknek a végén van egy kamera.
1: Másik eszköznek a végén is van egy kamera. Uh-huh. Tehát optikusan mindent látunk, tehát ezek szemkontroll mellett történnek ezek a beavatkozások, de persze sokkal finomabb, sokkal jobb felbontású, mint a régi eszközünk.
0: Ez ritkaság, hogy egy kórház ilyen eszközhöz jut?
1: Felnőtt korban gyakori a vesekő. A felnőtt urológiai alapellátás része a vesekő ellátása, ami alapvetően ilyen eszközökkel történik. Gyerekkorban sokkal ritkább a vesekő, éppen ezért általában nincs meg hozzá megfelelő eszközpark, meg talán azt is mondhatod, hogy megfelelő tudás, hogy ezeket a beavatkozásokat elvégezzük.
0: Van arról valamilyen adat, hogy mondjuk Magyarországon évente hány gyermeket kell megműteni vesekő miatt?
1: Nagyságrendileg 1000 a magyarországi vesekőves gyermekek száma, ennek töredékét kell műtéttel, ilyenfajta beavatkozással ellátni. 50-100 új esettel találkozunk egy évben, nem mi találkozunk természetesen, nem csak mi találkozunk, de hogy nagyságrendileg erre a számra kell gondolnunk.
0: Akkor ebből az 50-100 gyerekből néhányat kell megműteni, tehát nem mindenki szorul műtétre.
1: Ez pontosan így van, tehát vannak konzervatív ellátási módok, sok kő kiül, úgyhogy észre sem veszük és kiüríti, vannak gyógyszeres kőeltávolítási mechanizmusok, és van a felnőtt korban jól bevált, gyerekkorban is nagyon használt testen kívüli kőzúzó eljárások, ez az a bizonyos ESVL kezelés, az is nagy számban történik gyermekkorban. Amikor befekszik egy masinába, és egy ilyen kattogó hang kíséretében a kőre ráfókuszálva összezúzódik a kő.
0: Az, hogy erre az eszközre szükség van egy konkrét esetnél, derült ki, önökhöz került egy erdélyi gyermek. Méghozzá úgy, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kötelékében több mint 100 orvos köztük ön is rendszeresen jár a határon túlra a gyerekekhez.
1: Így van. Én nagyjából 20 éve járok a gyermekmentővel Erdélybe. Az orvosok nagy része az szűrni szokott. Én operálni járok Székelyudvarhelyre. Amikor mi ezt kezdtük, Hargita megyében, Kovászna megyében nem volt olyan orvos, aki ezeket az eseteket el tudta volna látni. Azóta óriási fejlődés van. Nagyon-nagyon kevés olyan eset van, amit már nem tudnak önállóan megcsinálni, megoldani. Ez az eset is mondjuk olyan volt, és nem is a tudás, hanem inkább az eszközpark hiánya miatt. Ezeket a gyerekeket áthozzuk ide Magyarországra, és itt a Heimpálban megoperáljuk.
0: Manapság gyakoribb, hogy vesekő problémával érkeznek a gyerekek, mint korábban?
1: Nagyságrendileg a felnőtt kori előfordulása 1%, gyerekben ennél sokkal-sokkal kevesebb, de mégis nő az előfordulási aránya a gyermekkori vesekövességnek. Vagy valamilyen beleszületett rendellenesség talán alakul ki vesekő. Ezek urológiai fejlődési rendellenességek, vagy valamilyen anyagcsere zavar talaján, vagy valami krónikus gyulladás talaján, vagy genetikai betegség talaján, ezek mondjuk állandóak. Ami nő, az a környezeti tényezők. Kevesebbet iszunk, nagyon sús a bevitt táplálék, az életmódbeli változások, hogy a gyerekek azok nem sokat mozognak, keveset isznak, és ez úgy felborul, és ez hajlamosít a vesekő előfordulására. Szerintem ezek azok a faktorok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekkori vesekövesség növekszik.
0: Az igaz, hogy itt is megjelenik az, hogy túl sokat telefonoznak a gyerekek, tehát hogy tényleg kevesebbet isznak. Ez érezhető egy ilyen gyerekurológiai osztályon?
1: Én nekem meggyőződésem, hogy igen, alapvetően igen, egy csomó másút is érezhető, más betegségek előfordulása kapcsán, de abszolút azt gondolom, hogy ez közre játszik abban, hogy ezt így látjuk.
0: Vendég a háznál mai adásában meglátogattunk egy gyermekurológiai osztályt és egy gyermeknefrológiai ambulanciát. Keressék adásainkat podcaston, vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. E-mail címünk vendégaháznál@mtva.hu. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

Két óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadósság és államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányígéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a Tisza párt. A javaslatról a mai ülésen szavaznak. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A Fidesz szerint jó és helyes döntés volt, hogy külső tanácsadó céget vontak be a döntés előkészítő munkába. A devizahitelkárosultak mi hamarabbi és minél teljesebb mértékű kártalanítását sürgette a Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusa. Fischer Zsuzsanna hangsúlyozta, minden kamatként vagy bármilyen költségként jogtalanul beszedett forint visszajár a kölcsönt felvevőknek, és az azt hitelező bankoknak és jegybanknak, és azt a hitelező bankoknak és jegybanknak kell megfizetnie. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. A fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint volt, míg a megyeszékhelyeken lévőké 800